0: Ezek a hülye kutyások.
1: Ja, na jó. Nagyon örülök.
2: Ez a hírnapja a Tilos Rádióban, vendégünk volt Láng Júlia, Haza és Haladás.
1: És kétféle zene volt, az egyik Ahmad Jamal volt, és most a túlsó CD fog elindulni, amiben Cinematic Orchestra van, a The Man with Movie Camera című Zsigoberto filmhez készült anyag. Köszönjük. Gyere más.
2: További sok sikert.
0: Mindenkinek minden jót.
1: Menjetek kirándulni, remek tavasz van.
3: Sziasztok.
4: Mert mi lesz ezután?
5: Kell takaró.
6: Jó.
5: Kell takaró.
7: Sanyi, Atesz és Varek.
5: Kell takaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
8: Kettős vállalkozás.
5: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
9: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
5: Régi könyvek életre kelnek.
4: Nem értem.
5: Hallgass.
10: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
7: Tilos Rádió.
5: Jó.
3: Ez nagyon jó.
7: FM 90.3. Hallgass.
5: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

I made the mistake of turning on

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

of that shadow that lies floating on the floor shall be

0: A holló. Ordította Kostolányi Dezső.
1: Egyszer elmúlt régen évfél, ültem álmos lámpafénynél.
0: Régi bűvös fóliáson tétovázott a kezem, s hogy nehéz fejem lehajtom,
1: észrevétlen kaptam ajtón,
0: zajmot az a
1: reszem, roppant félre, és sóhajtom, zajmot az a reszem.
0: Az lehet.
1: Így van, így susogtam.
0: Tévő volt búzs december, amilyen nem ért meg ember. Nőtt az árnyék, volt a tenger, a parástól veresen.
1: Tévő volt búzs december, olvastam amilyen nem ért meg ember.
0: Hogy feledjem, hogy
1: nőtt az árnyék, romp a tenger. A parástól.
0: Már az angyalok között van fény.
1: Lelkem a bánattól óván, olvassam az égi órán, hogy feledjem hold Lenórán, fényes rég kedvesen. Már az angyalok között van fényes égi kedvesen. Itt lenne nincsen nevesen.
0: És ver egyre jobban.
1: Most a függöny bíbor öble megborz.
0: Éj vendég vár rajtom, van áll a reteszen, az lehet más sem.
1: Félelemnek tőre szúrja, húrja által.
0: És hadartam, elborultam. Megbocsáss, mi óra vagy, asszonyom, de azt hiszem, álmos fáradt voltam, roppant,
1: vár,
0: és az ajtón csöndbe
1: roppant. És ver egyre jobb.
0: A babráló halk lopott hang.
1: Éj vándorál ajtómban, az motoz a reteszen. Éj vendég vár ajtómban. Az babrába reteszem, az lehet, már semmi sem.
0: A sűrű sötétben nézett álmodat adott merészet, mint az őrült, mint a részek.
1: És hadartam, elborultam.
0: Csöndes az éjféli óra,
1: szám susogni csak. De azt hiszem, álmos, fáradt voltam roppant, és az ajtaj csöndbe
0: hagyta,
1: a babráló halk lopott hang, nem hallatszott semmiben. Erre
0: a szobámba már fehéren mentem vissza.
1: Szétvigyázva,
0: porta vérem, mert az ablakzára koppant, roppant újra érdesen. Meg kell tudnom minden áron,
1: hogy viszontem ott a záron.
0: Most az ablakot kitárom, az okát meg kell.
1: Mint az őrült, mint a részeg, bódorogva képesen.
0: Tégulsz.
1: Csöndes az égi óra. Számos
0: kicsit.
1: S a vízhang a drága szóra, halkan hívja kedvesen,
0: árnyal,
1: hívja,
0: méltóságosan beszárnyal, óriási lomha szárnyal, egy vén holló, veszkesen. És mintha mi sem volna ebben,
1: a szobámba már
0: a vivarnyal sebesebben, a szobám szobrára lebben, úgy ül ott,
1: mert az ablak zára koppant,
0: Pallas szobrán mozdulatlanul, csak ül, mint a lesen.
1: Meg kell tudnom minden áron, hogy mi szörren ott a zár.
0: Én nevettem őt, hogy
1: most az ablak kitárom, az okát megkeresem.
0: Gőgösen bukkolt a szobron, és szóltam fölényesen.
1: Az okát
0: már alig van rajta toll.
1: Zúg
0: a szó. Ó, fergeteg ver, csúnya holló. Búzs Heroldhoz vagy hasonló, mondd, miért jöttél, édesem? Mondd meg nékem, a pokolban, hogy
1: óriási lomha szárnyal, egy vén holló peckesen.
0: Sohasem.
1: S mintha mi se volna ebben, a viharnál sebesebben, a szobám szobrára lepben, úgy ott, mint a lesen.
0: Mégis furcsa, Pallas hogy a bátor csúnyatól, ubrédikától berütül az éjszakából. Bár nincs semmi oka sem. A szobám szobrára ül le, bár nincs semmi oka sem. És úgy
1: én
0: hívják,
1: őt, hogy sohasem. Tollam,
0: és a holló vár komorló,
1: gőgösen gugolt a szobrán.
0: Ez egy szóba lelke rezgett, reszketett rejtelmesen.
1: Bár alig van rajtad,
0: csak ül
1: merten, csúnya holló, Búzs Heroldhoz vagy hasonló. Mondd, miért jöttél? Mondd meg nékem, a paparban,
0: a madár szól, sohasem.
1: szóltam.
0: Felriadtam, mert oly száraz, kurta, furcsa volt a válasz.
1: Bam.
0: Bamba, szajkó! Így beszéltem. Nincsen egy épp sora sem. Bús különc volt a gazdája, biztos azt kapott
1: annyi
0: rája. Folyton erre járt a szája, és hörgött keservesen. Benne lelke átkazörgött, és hörgött
1: mégis
0: keservesen. Hogy már
1: hogy
0: többé,
1: bár,
0: soha még nevettem, hogy az ében holló ott ül feketében.
1: Bár nincs semmi oka
0: sem, gördítettem sebesen,
1: a szobám folyton, szobrára ülle, és a bár nincs semmi oka sem, és úgy hívják
0: két csodaszem.
1: Mi a hollók várkomorra?
0: Két csodaszem. Miért károgja? Sohasem.
1: Ez egy szóba
0: lelkeresztett. Szóvalul vigyázva várva, s a szemével a szívembe szúrt le, fúrt le tüzesen, süppedő bársonyra dűntem, s a violafény ködbülten, lengedezve szállt körültem, kimbálgattam mécsesen,
1: minden
0: ül ő itt a párnán, pislogott a mécsesen. Nem ül.
1: Nem örököttem.
0: Sohasem.
1: A madár szó.
0: Most egyszerre száll egy bőrömmel, csahogy te Isten. Szállt el, cseng a lépte.
1: Mert oly száraz, kurta, furcsa volt a válasz.
0: Angyalok.
1: Bambaszó, így beszéltem. Nincsen egy ég sohasem. Bús különc volt a
0: gazdán. Kedvesem.
1: Bizton azt kapott a rája. Folyton erre járt a szája, és hörgött keservesen.
0: Szólt
1: benne lelke átkozörgött, és hörgött keservesen, hogy már többé sohasem.
0: Felej nekem, kenyörgött.
1: Még nevettem.
0: Bármi négy angyal vagy ördög, szobámba vert az orkán, és kísértesz rémesen. Mondd meg itt te szörnyű házban, hol a rémekkel csatáztam, hol a borzalom s a láz van. Nincs sebemre, moha sem. Nincs-e ír szívemre. Nincs gyógyító, moha sem. Szólt a holó. Soha sem.
1: Miért néz a kis
0: Jós, felej nekem, könyörgök. Bármi így angyal vagy ördög. Kérlek a mindenhatóra, mondd meg végre kegyesen, lát-e engem még a kedves, aki most a mennybe repdes? Hajlik-e még a szerelmes szívre, régi kedvesem? Hajlik-e még a szerelmes szívre, égi kedvesem?
1: Szótlanul vigyázz.
0: Szólt a holló. Sohasem. Pusztuljon el a pokolba. Hordítottam fuldokolva. Száj a kárgó viharba. Vár a bús éjpartja len, egy tollat se hagyd itt. Vidd el, és ne ölj kétségeiddel. Károgásodat te hidd el, ne maradjon nyoma sem. Tépd ki csőröd a szívemből, ne maradjon nyoma sem. Szólt a holló.
1: Itt a párnál.
0: Sohasem.
1: Pislogott a mécsesen.
0: És a holló meg sem otszan. Nézre jám meredre. Hosszan.
1: Most egyszerre száz ezüstből angyal
0: csapatja,
1: száll a tömény, cseng a léptük, trillázz a
0: messzégesen.
1: Angyalok! Hát végre Isten elküldött, hogy megsegítsen, elfeledni régi kincsen, elfeledni kedvesen,
0: elfeledni,
1: eltemet.
0: Terjed egyre csöndesen.
1: Szólt a
0: hát. Nem virrad meg. Soha.
1: Jós, felelj nekem, könyörgök. Bármi légy, angyal vagy ördög.
2: A holló.
1: Itt szobámba vert az orkán is.
2: Fordított a
1: babisnyáj. Mondd meg itt, e szörnyű házban, hol a rémekkel csatáztam, hol a borzalom s a láz van. Nincs sebemre, moha sem. Nincs-e ír szívemre. Nincs gyógyító, moha sem. Szólt a holló, sohasem. Jós, felej nekem, könyörgök, bármi légy, angyal vagy ördög, kérlek a mindenhatóra. mondd meg végre kegyesen, lát-e engem még a kedves, aki most a mennybe rebdes? Hajlik-e még egy szerelmes szívre, régi kedvesem? Hajlik-e még egy szerelmes szívre, égi kedvesem? Szólt a holnap, sohasem. Pusztulj innen a pokolba, ordítottam fuldokolva, szállj a károgó viharba, vár a bús éj partja len, egy tollat se hagyd itt, vidd el, és ne ölj kétségeiddel, károgásodat te hidd el, ne maradjon nyoma sem, tépd ki csőröd a szívemből, ne maradjon nyoma sem, szólt a holló, sohasem. És a holló meg sem moccan. Nézz rám mered hosszan. A szoborra, a gomorra, tűz rám két tompa szem. Úgy ül, mint egy omlatéka, mélyen alvó, éj déma. A padlón a lámpa vékony sávja himbál csöndesen. Nő az éjjel, nő az árnyék, terjed egyre csöndesen, s nem virrad meg soha.

0: Chapter 15 of the Collected Works of Edgar Allan Poe, Raven Edition, Volume 2. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Mike Vendetti. The Collected Works of Edgar Allan Poe, Raven Edition, Volume 2. Section 15, The Pit and the Pendulum. I was sick unto death with that long agony. And when they at length unbound me, and I was permitted to sit, I felt that my senses were leaving me. The sentence, the dread sentence of death, was the last of distinct accentuation which reached my ear. After that, the sound of the inquisitional voices seemed merged in one dreamy, indeterminate hum. It conveyed to my soul the idea of revolution, perhaps from its association in fancy with the blur of a mill wheel. This only for a brief period, for presently I heard no more. Yet for a while I saw, but with how terrible an exaggeration I saw the lips of the black-robed judges. They appeared to me white, whiter than the sheet upon which I traced these words, and thin even to grotesqueness, thin with the intensity of their expression of firmness, of immovable resolution, of stern contempt of human torture. I saw that the degrees of what to me was fate were still issuing from those lips. I saw them writhe with a deadly locution. I saw them fashion the syllables of my name, and I shuddered because no sound succeeded. I saw, too, for a few moments of delirious horror, the soft and nearly imperceptible waving of the sable draperies which enwrapped the walls of the apartment, and then my vision fell upon the seven tall candles upon the table. At first they wore the aspect of charity and seemed white and slender angels who would save me. But then, all at once, there came a most deadly nausea over my spirit, and I felt every fiber in my frame thrill as if I had touched the wire of a galvanic battery, while the angel forms became meaningless specters with heads of flame. And I saw that from them there would be no help. And then there stole into my fancy, like a rich musical note, the thought of that sweet rest there must be in the grave. The thought came gently and stealthily, and it seemed long before it attained full appreciation. But just as my spirit came at length properly to feel and entertain it, the figures of the judges vanished, as if magically from before me. The tall candles sank into nothingness. Their flames went out utterly. The blackness of darkness supervened. All sensations appeared swallowed up in a mad rushing descent, as of the soul into Hades. Then silence, stillness, night were the universe. I had swooned, but still will not say that all of consciousness was lost. What of it there remained, I will not attempt to define or even to describe. Yet all was not lost. In the deepest slumber, no. In delirium, no. In a swoon, no. In death, no. Even in the grave, all is not lost. Else there is no immortality for man. Arousing from the most profound of slumbers, we break the gossamer web of some dream. Yet in a second afterward, so frail may that web have been, we remember not that existence. It seems probable that upon reaching the second stage, we could recall the impressions of the first. We should find these impressions eloquent in memories of the gulf beyond. And that gulf is what? How at least shall we distinguish its shadows from those of the tomb? But if the impressions of what I have termed the first stage are not at will recalled, yet after long interval, do they not come unbidden while we marvel whence they came? He who has never swooned is not he who finds strange places and wildly familiar faces and coals that glow, is not he who beholds floating in midair the sad visions that the many may not view. is not he who ponders over the perfume of some novel flower? Is not he whose brain grows bewildered with the meaning of some musical cadence which has never before arrested his attention? Amid frequent and thoughtful endeavors to remember, amid earnest struggles to render together some token of the state of seeming nothingness into which my soul had lapsed, there have been moments when I have dreamed of success. There have been brief, very brief periods when I have conjured up remembrances which the lucid reason of a later epoch assures me could have had reference only to that condition of seeming unconsciousness. These shadows of memory tell indistinctly of tall figures that lifted and bore me in silence down, down, still down, till a hideous dizziness oppressed me at the mere idea of the interminableness of the descent. They tell also of a vague horror at my heart on account of that heart's unnatural stillness. Then comes a sense of sudden motionlessness throughout all things, as if those who bore me, a ghastly train, had outrun in their descent the limits of the limitless and paused from the wearisomeness of their toil. After this, I call to mind flatness and dampness, and then all its madness, this madness of a memory which busies itself among forbidden things. Very suddenly there came back to my soul motion and sound, the tumultuous motion of the heart, and in my ears the sound of its beating. Then a pause in which all is blank, then again sound and motion and touch, a tingling sensation pervading my frame. Then the mere consciousness of existence without thought, a condition which lasted long. Then very suddenly thought and shuddering terror, the earnest endeavor to comprehend my true state, then a strong desire to lapse into insensibility, then a rushing revival of soul and a successful effort to move, and now a full memory of the trial, of the judges, of the sable draperies, of the sentence, of the sickness, of the swoon, then entire forgetfulness of all that followed, of all that a later day and much earnestness of endeavor have enabled me vaguely to recall. So far I had not opened my eyes. I felt that I lay upon my back, unbound. I reached out my hand, and it fell heavily upon something damp and hard. There I suffered it to remain for many minutes, while I strove to imagine where and what it could be. I longed, yet dared not to employ my vision. I dreaded the first glance at objects around me. It was not that I feared to look upon things horrible, but that I grew aghast lest there should be nothing to see. At length, with a wild desperation at heart, I quickly unclosed my eyes. My worst thoughts then were confirmed. The blackness of eternal night encompassed me. I struggled for breath. The intensity of the darkness seemed to oppress and stifle me. The atmosphere was intolerably close. I still lay quietly and made effort to exercise my reason. I brought to mind the inquisitional proceedings and attempted from that point to deduce my real condition. The sentence had passed, and it appeared to me that a very long interval of time had since elapsed. Yet not for a moment did I suppose myself actually dead. Such a supposition, notwithstanding what we read in fiction, is altogether inconsistent with real existence. But where and in what state was I? The condemned to death, I knew, perished usually at the auto de fe, and one of these had been held on the very night of the day of my trial. Had I been remanded to my dungeon to await the next sacrifice, which would not take place for many months? This I at once saw could not be. Victims had been in immediate demand. Moreover, my dungeon, as well as all the condemned cells at Toledo, had stone floors, and light was not altogether excluded. A fearful idea now suddenly drove the blood in torrents upon my heart, and for a brief period I once more relapsed into insensibility. Upon recovering, I at once started to my feet. Trembling convulsively in every fiber, I thrust my arms wildly above and around me in all directions. I felt nothing, yet dreaded to move a step, lest I should be impeded by the walls of a tomb. Perspiration burst from my every pore and stood in cold, big beads upon my forehead. The agony of suspense grew at length intolerable, and I cautiously moved forward, with my arms extended and my eyes straining from their sockets, in the hope of catching some faint ray of light. I proceeded for many paces, but still all was blackness and vacancy. I breathed more freely. It seemed evident that mine was not, at least, the most hideous of fates. And now, as I still continued to step cautiously onward, there came thronging upon my recollection a thousand vague rumors of the horrors of Toledo. Of the dungeons, there had been strange things narrated. Fables, I had always deemed them, but yet strange, and too ghastly to repeat save in a whisper. Was I left to perish of starvation in this subterranean world of darkness? Or what fate, perhaps even more fearful, awaited me?
1: A kút és az inga. Már beteg voltam, halálos betege hosszú gyötrelemnek, és mikor végre föloldották kötelékeimet, és megengedték, hogy leüljek, éreztem, hogy érzékeim megtagadják a szolgálatot. Az ítélet, a rettenetes halálítélet volt az utolsó határozott hang, mely fülemhez ért. Azután az inkvizítori szavak nesze, mint egy elmerült a kábulat elemezhetetlen zsivajában. Ez valahogy a forgás képzetét hozta elmémbe, talán asszociálva a gondolatban valami malomkerék berregésével. Csak egy pillanatra, mert nem sokára már semmit sem hallottam. De még egy darabig, és micsoda túlzott közelségben, rettenetes tisztán láttam a fekete palástos bírák ajkát. Fehérnek tetszettek, fehérebbeknek, mint az ív, melyen a szavakat vonom, és keskenynek a groteszkségig. Keskenynek a megfeszített szilárdság kifejezésével, a változhatatlan elszántságnak, az emberi szenvedés zord megvetésének kifejezésével. Láttam, hogy a sors rendelése, vagy ami az én számomra sors volt, még egyre ömlötte szörnyű ajkakról. Láttam vonaglani rajtuk halálos szavaikat. Láttam, amint nevemnek formálták szótagjait, és borzadtam, mert hang nem jött közülük. S a kélyes borzadás pár villanatára láttam a terem falait borító sötét kárpitok lágy és alig észrevehető meglebbenését is. És akkor szemem az asztal hét magas gyertyatartójára esett. Először az irgalom színeit viselték, s hét karcsú angyalnak tűntek föl, akik mentésemre jöttek. De aztán egyszerre valami halálos megcsömörödés ereszkedett szellememre. Éreztem, hogy végigreng a testem minden rossja, mintha egy galvántelep drótját érintettem volna, míg az angyal alakok érthetetlen, lángfejű rémekké váltak, s tudtam már, hogy tőlük nem jöhet segítség. És akkor, mint egy dús zenei szólam lopózott érzéseim közé a gondolat. Micsoda édes pihenés eshet a temetőben. Halkan és tolvajmód jött a gondolat, s hosszú időnek tetszett, míg teljes erejét elérte. De mi egy szellemem végre igazán átérezte és befogadta, a bírák alakja, mint egy varázslatra eltűnt előlem. A magas kandeláberek a semmibe süllyedtek, lángjuk kialudt, s az éj feketesége ereszkedett rám, mintha minden érzésemet elnyelte volna valami őrült, rugalmas zuhanás az alvilág leges legmélyére. S akkor csönd lett és némaság, és éj az egész mindenség. Elájultam. De ebben még nem azt akarom mondani, hogy minden tudatom elveszett. Mi maradt belőle, nem kísérlem megdefiniálni, még csak leírni sem, de nem tűnt el minden. A legmélyebb álomban, sőt delíriumban, bármiféle önkívületben nem. Még a halálban sem, még a sírban sem tűnik el minden. Másféle halhatatlanság nincs is az ember számára. Fölriadva a legérzéketlenebb alvásból, valami fajta álomszövet pókháló fonalait minden ébredésünkkel széttépjük. De egy másodperc múlva már oly finom tud lenni ez a háló. Nem emlékszünk arra, amit álmodtunk. Az ájulásból az életbe való visszatérésben két fokozat van. Először a lelki vagy szellemi lét föléledése, másodszor a fizikai lété. Valószínűnek látszik, hogy ha a második fokozatot elérve visszatudnók idézni az elsőnek hangulatait, e hangulatok ékes szólóan beszélnének a küszöbön túli mélység emlékeiről. S mi van-e mélységben? Hogyan különböztessük meg árnyait a sír árnyaitól? De ha e hangulatok, amiket az első fokozat hangulatainak neveztem, nem is idézhetők vissza tetszés szerint, nem jönnek-e néha vissza hivatlanul, hosszú idő múltán, úgyhogy csodálkozunk, honnan jöttek. Aki sohasem ájult el életében, az talál-e vajon különös palotákat és ijesztően ismerős arcokat az égő parázsban? Az látja-e lebegni a légben a ma szomorú látomásokat, melyeket a tömeg sohasem láthat? Az eltűnődik-e valamely új virág illatán? Annak agyát kergeti-e őrületbe olykor valamely zenei ütem titkos jelentése, mely azelőtt sohasem vonta magára figyelmét? Gyakran tűnődve törekedtem visszaemlékezni. Keservesen küszködtem visszahódítani egy jeldarabkáját a látszólagos megsemmisülés ez állapotának, melybe lelkem süllyedt. S voltak pillanatok, amikor sikerről álmodtam. Voltak rövid, nagyon rövid percek, amikor oly emlékeket idéztem föl varázsló módjára, melyek egy későbbi korszak elfogulatlan ítéletének tanúsága szerint is csak egy látszólagos öntudatlanság állapotával függhettek össze. Az emlékezete különös árnyékai határozatlanul beszélnek magas emberalakokról, akik mintha fölemeltek és csöndben vittek volna lefelé, mindig csak lefelé, míg nem szörnyű szédülés fogott el, csak el leszállás vége érhetetlenségének gondolatára is. Beszélnek aztán szívemnek valami ködös rémületéről, amit a szív természetellenes megcsöndesedése okozott. Erre minden dolgok hirtelen mozdulatlanságának érzése következik, mintha akik vittek, borzalmas kíséret, végtelen leszállásukban túlhaladták volna a határtalan határait, s megállnának erőfeszítésük végső kimerülésével. Ezen túl, amire emlékszem, csak valami sekélység, valami nedvesség, és aztán őrület, a tilosban járó memória, szörnyű őrülete. Csodálatos hirtelenséggel tért vissza tudatomba a mozgás és a hang, dobogó szívem viharos mozgása, s a dobogásnak hangja fülembe. Akkor szünet, és minden eltűnik. Aztán megint hang és mozgás, és érintés, csiklandó érzés, mely átfut testemen. Aztán a lét puszta tudata, minden legcsekélyebb gondolat nélkül, és ez az állapot sokáig tart. Aztán a gondolat egészen hirtelen, és a rémület borzalma, s buzgó törekvés, hogy megértsem igazi helyzetemet. Aztán erős vágy visszacsúszni az érzéketlenségbe. Aztán rohamos újjáéledése az eszméletnek, sikeres erőfeszítéssel egy mozdulat felé. És most a teljes visszaemlékezés. A kihallgatás, a bírák, a fekete kárpitok, az ítélet, rosszul létem, az ájulás. De tökéletes feledése mindannak, ami aztán következett. Mindannak, amit csak egy későbbi nap és sok erőlködést tett képessé határozatlanul visszaidézni. Mindeddig szememet még nem nyitottam ki. Éreztem, hogy hanyat fekszem, minden köteléktől szabadon. Kinyújtottam kezemet, s az súlyosan esett valami nedves és kemény felületre. Több percig hagytam ott, mielőtt iparkodtam képzeletemben rekonstruálni, hol vagyok és mi vagyok. Vágytam, de nem mertem látóérzékemet használni. Rettegtem az első pillantástól a körülöttem lévő tárgyakra. Nem mintha féltem volna szembenézni bármilyen rémségekkel, de attól kezdtem félni, hogy nincs mit látnom. Végre a kétségbeesés vad elszántságával gyorsan széttártam pillámat. Tehát legrosszabb sejtelmeim valóra váltak. Az örök éj feketesége környezett. Lélegzet után kapkodtam. A sötétség ereje szinte rám nehezedett és elfojtott. A levegő elviselhetetlenül sűrű volt. Még mindig mozdulatlanul feküdtem, és iparkodtam eszemet használni. Elmémbe idéztem az inkvizíciós eljárást, és megpróbáltam e nézőpontból dedukálni valódi helyzetemet. Az ítéletet kimondták, és nekem úgy tetszett, hogy azóta nagyon, nagyon hosszú idő telt el. Mégis egy pillanatig sem gondoltam magamat szó szerint halottnak. Ilyen föltevés, bármit mondjanak is a regényírók, teljességgel összeférhetetlen a valóságos létezéssel. De hol lehetek, és milyen állapotban? Tudtam, hogy a halálra ítélteket rendszerint az ünnepélyes autódafék alkalmával végzik ki, s egy ilyent éppen az én elítélésem előtti éjszakán tartottak. Talán visszadugtak a tömlöcbe, hogy bevárják a legközelebbi szertartást, mely esetleg csak hónapok múltán lesz. Azonnal láttam, hogy ez nem lehet az igazság. Áldozatokra sürgős szükségük volt. Aztán tömlöcöm épp úgy, mint az elítéltek cellái Toledóban, köves padozatú helyiség volt, s valami világosság mégiscsak mindig szűrődött be. Most egyszerre egy szörnyű gondolat hajtott a patakokban szívemre a vért, s rövid időre ismét visszaestem az eszméletlenségbe. Mikor magamhoz tértem, azonnal talpra ugrottam, minden idegrostomban lázasan remegve. Karomat vadul dobáltam fejem fölött és magam körül minden irányban. Ujjaim nem éreztek érintést, de nem mertem tenni egy lépést sem, nehogy beleütközzem egy sírbolt falaiba. Izzadság verte ki minden pórusomat, s nagy hideg gyöngyökben állt meg homlokomon. A bizonytalanság gyötrelme végre tűrhetetlenné vált, s óvatos mozdulatot tettem előre kinyújtott karral. Szemem szinte kidagadt gödréből, a hiú reményben, hogy elkaphat valami fénysugarat. Több lépéssel jutottam már tovább, de még mindig fekete és üres volt minden. Szabadabban lélegeztem. Annyi legalább bizonyosnak látszott, hogy minden sorsok legrettenetesebbje nem az, ami rám vár. És most, amint vigyázva, még egyre előrébb lépegettem, tolongva jött emlékembe ezer határozatlan mentemonda Toledo különös borzalmairól. E börtönök felől hökkentő dolgokat beszéltek, mindig mesének gondoltam azokat, de mindenképp különös mesék voltak, oly borzalmasak, hogy csak suttogó száj adhatta tovább őket. Itt hagytak, hogy éhen pusztuljak el e föld alatti sötétség világába. Vagy micsoda, talán még ennél is félelmetesebb halál nem lesz rám? Hogy halál volt a cél, és pedig a rendesnél keservesebb halál? Sokkal jobban ismertem bíráim karakterét, hogy sem ebben kételkedjem. Csak a mikor és a hogyan foglalkoztatta gondolataimat. Kinyújtott kezem végre neki ütődött valami szilárd akadálynak. Fal volt, látszólag kőből építve, nagyon sima, nyálkás és hideg. Követtem hajlásait, avval az óvatos bizalmatlansággal lépegetve, amit némely régi rémbe se sugalt belém. Ez az eljárás azonban nem adott módot megállapítani börtönöm méreteit, mert végigjárhattam egész kerületét, és visszaérhettem arra a pontra, ahonnan kiindultam, anélkül, hogy észrevettem volna, oly tökéletes egyformának látszott a fal. Azért a kést kerestem, ami a zsebemben volt, mikor az inkvizitorok termébe vezettek. Hanem a kés eltűnt. Ruháimat kicserélték valami durva zsáköltönnyel. Arra gondoltam, hogy a késpengéjét beledugom a kőműves munka valamely alig észlelhető résébe, hogy ekként kiinduló pontomat megjelöljem. De a probléma tulajdonképpen egyszerű volt. Noha a fölizgatott képzeletemben első pillantása szinte leküzdhetetlennek tűnt föl. Letéptem egy darabot a daróc öltöny szegélyéből, és ezt a rongyot teljes szélességében, derékszögben a falhoz helyeztem. Ha utamat körül tapogatom a cellában, előbb-utóbb, ha a kört befejeztem, újra meg kell találnom ezt a rongyot. Legalább így gondoltam, de nem számoltam börtönöm nagyságával, vagy a saját gyöngeségemmel. A talaj nyirkos és csúszós volt. Egy darabig csak ván előre, végül megbotlottam és elestem. Végső kimerültségem arra bírt, hogy fekve maradjak. És amint ott hevertem, hamarosan erőt vett rajtam az álom. Mikor fölébredtem és kinyújtottam karomat, egy darab kenyeret és egy vödör vizet találtam magam mellett. Nagyon is fáradt voltam, hogy e körülményen elmélkedni kezdjek, de mohón ettem és ittam. Aztán tüstént újra kezdtem körutamat a cella körül, és sok erőlködéssel végre eljutottam a daróc rongyig. Mielőtt elestem, 52 lépést számoltam, és mióta újra kezdtem a járást, még 48-at kellett olvasnom, míg a rongyhoz értem. Összesen tehát éppen 100 lépés volt. És két lépést véve egy jardnak megállapítottam, hogy börtönöm körülbelül 50 jard kerületű. Csak hogy útközben számos szögletet értem a falban, s így megközelítő fogalmat sem alkothattam magamnak a sírbolt alakjáról, mert nem nevezhető másnak, mint sírboltnak. Nem sok célom volt e kutatásokkal, és bizonnyal semmi reményem. De valami határozatlan kíváncsiság arra bírt, hogy még folytassa őket. Elhagyva a falat, elhatároztam, hogy átszelem az általa bekerített tér közepét. Eleinte a legnagyobb óvatossággal jártam el, mert a padló, bár látszólag szilárd anyagból készült, nyálkás volt és megcsalta az embert. Később mégis bátorságot vettem, és nem haboztam keményebben lépni, iparkodva, amennyire csak lehetséges, egyenes vonalban keresztezni a cellát. Mint egy 10 vagy 12 lépést tehettem így módon, mikor köntösöm megtépett szegélye lábam közé keveredett. Ráléptem, és erős zuhanással arcra estem. Esésem első zavarában nem vettem azonnal észre egy kissé hökkentő körülményt, ami néhány másodperc múlva, s mielőtt még mindig arcra bukva hevertem, ellenállhatatlanul magára vont a figyelmemet. Ez a következő volt. Állam a börtön padozatán pihent. De ajkam és fejem felső része, bár látszólag az állnál alacsonyabb szinten, nem érintettek egyebet, mint az üres levegőt. Azon kívül úgy éreztem, hogy homlokom valami tapadós gőzben fürdik, és orromat a szétmálló gombák sajátságos illata ütötte meg. Előre nyúltam, és elborzadtam a felfedezésen, hogy pontosan szélére estem, egy kör alakú mélységnek, melynek nagyságát persze egyelőre nem volt módon megállapítani. A nyílás falazott peremén tapogatózva sikerült leválasztanom egy kis téglatörveléket, amit ledobtam a mélységbe. Több másodpercen át figyeltem Ekhúit, amint esése közben a meredély oldalaihoz ütődött, végre tompa csobbanás hallatszott, hangosan visszaverődve a falakon. Ugyanakkor a fejem fölött valami ajtó gyors nyílásához és rögtöni becsapódásához hasonló hang hallatszott, mi alatt halvány fénysugár villant a homályon át, és épp oly hirtelen el is tűnt. Most tisztán láttam a sorsot, amit számomra készítettek, és szerencsét kívántam magamnak a jókor jött véletlenhez, melynek folytán megmenekültem. Még egy lépés, mielőtt elbotlom, és a világ nem lát többet. S a halál, amit most elkerültem, épp oly jellegű volt, amilyent mindig mesének és hihetetlennek tartottam az inkvizícióról szóló elbeszélésekben. A zsarnokság áldozatainak szánt halálnemekben a legrémesebb fizikai gyötrelmek és a legnagyobb lelki borzalmak közt esett választás. Engem az utóbbiak számára tartottak fel. A hosszú szenvedéstől idegeim annyira elernyedtek, hogy már a saját hangomtól remegtem, s minden tekintetben alkalmas médium voltam a különleges tortúrára, mely rám várt. Minden tagomban reszketve visszatapogatóztam a falig, elszántan, hogy inkább ott pusztulok, mintsem a hullámok rémeit kockáztassam, melyeket képzeletem most nagy tömegben és különböző elhelyezéssel festett a börtön köré. Más lelki állapotban talán lett volna bátorságom egyszerre véget vetni szenvedéseimnek egyetlen úrás által e mélységek valamelyikébe, de most a gyáván gyávája lettem. Azt sem tudtam elfelejteni, amit a szörnyű helyekről hallottam, hogy az élet hirtelen kioltása nem tette részét gonosz plánumuknak. A belső izgalom több óra hosszat ébren tartott, de végre mégis elszunnyadtam újra. Fölébredve, mint előbb, egy kis cipót és egy vizes csöbröt találtam magam mellett. Égő szomjúság emésztett, s egyhajtásra kiürítettem az edényt. Altató lehetett benne, mert alig, hogy letettem, ellenállhatatlanul álmos lettem megint. Mély álom hullott rám, mély, mint a halálé. Mennyi ideig tartott, természetesen nem tudom, de mikor újból kinyitottam a szememet, a körülöttem lévő tárgyak láthatóak voltak. Valami vad, kénes fény, amelynek eredetét az első pillanatban nem tudtam megállapítani, megengedte, hogy szemügyre vegyem börtönöm egész kiterjedését és berendezését. Nagyságára nézve nagyon elszámítottam magam. A falak összes hosszúsága nem haladta túl a 25 yardot. Ez a tény néhány percre teljesen megzavart, s a fölösleges tűnődések egész özönébe merített. Igazán fölöslegesen, mert mi lehetett lényegtelenebb számomra a környező rettenetes körülmények között, mint tömlöcön puszta térfogata. De szellemem betegesen érdeklődött minden jelentéktelen részlet iránt, s föltevést föltevésre halmoztam, hogy számot adjak magamnak a tévedésről, amit a számításban elkövettem. Végre felvillant előttem az igazság. Első mérési kísérletemben 52 lépést olvastam elesésem időpontjáig. Akkor már alig egy-két lépésre kellett lennem a darócronytól. Igazában majdnem befejeztem körutamat a fal mentén. Aztán aludtam, és mire fölébredtem, valószínűleg megfordultam helyemen, így gondolhattam a fal kerületét körülbelül kétszer akkorának, mint amekkora tényleg volt. Zavart szellemem elmulasztotta megfigyelni, hogy mikor körutamat megkezdtem, a fal bal kezem felé volt, s mikor folytattam, jobbra. A helyiség alakjára nézve is tévedtem. A tapogatózás közben számos szögletre akadtam, s ebből különleges szabálytalanságra következtettem. Így hatalmas a teljes sötétség hatása arra, aki álomból vagy ájulásból ébred. A szögletek néhány jelentéktelen bemélyedés, vagy különböző távolságokban vágy fülkék szögletei voltak. Nagyjában a cella négyzetes formát mutatott. Amit kőfalnak gondoltam, az most vasnak vagy valami más fémnek látszott, nagy táblákban, melyeknek határai és eresztékei tették a szögletszerű behajlásokat. Az ércfal egész felületét durván bepacsmagolták, mindazon utálatos és visszataszító festészeti motívumokkal, melyek a szerzetesek síri babonáinak köszönik létüket. Fenyegető arcú ördögök alakjai csontváz figurákkal és más, még félelemetesebb képek borították és égtelenítették el a helyiséget. Megfigyeltem, hogy a fantom szörnyek körvonalai eléggé élesek, de a színek halványnak és elmosódottnak tűntek föl, mint egy a nyírkos légkör hatására. Most észrevettem a padlót is, mely kőből volt. Középen ásított a kör alakú mélység, amelynek torkából megmenekültem. De több ilyen nem volt a helyiségben. Mindez csak határozatlanul, és nagy erőfeszítésekkel tudtam meglátni, mert személyi állapotom nagyot változott alvásom alatt. Most hátamon feküdtem, teljes hosszúságomban, valami alacsony faállványon. Ehhez erősen le voltam kötözve egy hosszú, Ló Istvánhoz hasonló szíjjal. A szíj számos csavarodásban övezte tagjaimat és törzsemet, nem hagyva szabadon mást, csak fejem és balkarom, épp csak annyira, hogy nagy nehézséggel tudhattam valamit enni egy cseréptálból, ami mellettem állt a kövezeten. Nagy rémületemre láttam, hogy a vizes csöbröt elvitték. Rémületemre, mondom, mert tűrhetetlen szomjúság emésztett. Úgy látszik, ezt a szomjúságot gyötrőim szánt szándékkal éleszteni akarták, mert a tálban lévő étel borsosan fűszerezett hús volt. Most fölfelé tekintve börtönöm mennyezetét vizsgáltam. Valami 30 vagy 40 láb magas volt, nagyjában épp úgy alkotva, mint az oldalfalak. Az egyik érctáblán igazán különös ábrázolás kötötte le teljes figyelmemet. A vén idő festett alakja volt, ahogy rendesen rajzolják, kivéve, hogy a kasza helyett a kezében valami mást tartott, amit egy hatalmas inga festett képének gondoltam, amilyeneket antik órákon láthatunk. De volt valami ezen az ingán, ami arra bírt, hogy figyelmesebben vegyem szemügyre. Míg bámultam rá, egyenest magam fölé, mert pontosan a fejem fölött volt, úgy képzeltem, hogy mozogni láttam. Egy pillanat múlva ez a képzelet valónak bizonyult. Lengése rövid volt, és természetesen lassú. Pár percig figyeltem, kissé megijedve, de még inkább csodálkozva. Végre fáradtan, egy csigatempójú mozgás követésétől szemem a cella egyéb tárgyaira irányítottam. Valami gyönge nesz vonta magára figyelmemet, és a padlóra pillantva több óriási patkányt láttam átszaladni. A kút felől jöttek, amely jobbról éppen látókörömbe esett. Még mialatt néztem is, csapatostul másztak elő, rohanva, éhes szemekkel, a hússzagától csábítva. Nagy erőlködés és éberség kellett, hogy el tudjam őket hessegetni. Vagy fél óra telhetett el, talán egy egész óra is, mert az idő folyásáról csak tökéletlen fogalmat tudtam alkotni, mire ismét a mennyezetre vetettem tekintetemet. Amit akkor láttam, megzavart és meghökkentett. Az inga kilengésének hossza majdnem egy yardnyit növekedett. Természetes következmény gyanánt nagyobb lett a lengés gyorsasága is. De ami leginkább zavarba ejtett, az a megfigyelés volt, hogy az inga szemmel láthatólag lejjebb ereszkedett. Most azt is láthattam, fölösleges mondanom, milyen borzalommal, hogy alsó széle csillogó acélfélholdat formált, melynek egyik szarva a másiktól körülbelül egy lábnyi távolban volt, a szarvak fölfelé görbültek, és a félhold alsó éle láthatóan olyan éles volt, mint a borotva. Amellett tömörnek és súlyosnak is látszott, mint egy borotva kés, élétől fölfelé szilárd és széles acélmasszává vastagodva. Nehéz bronzrúdon függött, és az egész alkotmány sziszegett, amint lengve szelte a levegőt. Nem lehetett kétséges tovább előttem a sors, melyet a szerzetesi kínzó zseni számomra készített. Az inkvizitorok közegei rájöttek, hogy tudomást szereztem a kútról, melynek borzalmainál nem szánhattak csekélyebb büntetést a magamfajta vakmerő renitensnek, a kútról, mely képe a pokol kútjának, s melyet a kósza hír is minden kínzás mesterség

óráiól, míg az acél súgó leggéseit számláltam. Hüvelykről hüvelykre, vonalról vonalra, körömhegynyi esésekkel, amelyeket csak évszázadoknak tetsző időközök múltán lehetett észrevenni, szállt lejjebb, s egyre lejjebb. Napok múltak, s valóban lehet, hogy több nap múlt el, míg oly közel ért fölém lengésében, hogy fanyar szelével meglegyezett. A kifent acél szaga tolakodott orjukamba. Imádkozni kezdtem. Az eget bosszantottam imáimmal, hogy gyorsabban szálljon le. Majd különös őrület fogott el, s hosszasan próbálgattam erőszakkal följebb emelni magam a rettenetes pallos éle alá. Aztán hirtelen lecsillapodtam, és úgy hevertem ott, mosolyogva a csillogó halálra, mint a gyermek valami ritka játékszerre. Közbe jött a teljes érzéketlenségnek egy újabb intervalluma is. Rövid volt, mert mire visszatértem az életbe, az inga leereszkedése nem tett észrevehető haladást. De lehetett hosszú is, mert tudtam, hogy démoni hatalmak figyelik ájulásom, s kényük szerint szüneteltethették az inga mozgást. És fölocsúdva fáradtnak is éreztem magamat. Ó, kimondhatatlanul fáradtnak. Betegnek, gyöngének, mint valami hosszú koplalás után. Még a szörnyű napok gyötrelmei közt is táplálékot kívánt az emberi természet. Fájdalmas erőlködéssel nyújtottam ki bal karomat, amennyire kötelékei megengedték, s birtokba vettem a csekély maradékot, amit a patkányok meghagytak. És amint egy falatkáját ajkamhoz emeltem, egyszerre megrohant a lelkemet egy kibontakozni kezdő gondolata az örömnek, a reménynek. Pedig mi közöm lehetett nekem a reményhez? Mondom, csak félig megformált gondolat volt, sokszor vannak ilyen gondolatai az embernek, amik sohasem érik el teljes formájukat. Éreztem, hogy öröm, hogy remény van benne, de éreztem azt is, hogy elfullad, még mielőtt kialakult volna. Hiába küszködtem, hogy végig gondoljam, hogy visszahódítsam. A hosszú szenvedés majdnem megsemmisítette minden rendes lelki erőmet. Gyenge elvéjű, hülye lettem. Az inga lengés iránya testem hosszával derékszöget adott. Láttam, hogy a pengének szívem környékét kell átmetszeni. Át fogja reszelni ruhám darócát, aztán visszaleng, és megismétli vágását újra meg újra. Ijesztően tág kilengése ellenére, mely 30 láb is megvolt, vagy még több már, és esése sziszegő ereje ellenére, mely akár vasfalakat is átszelhette volna, eleinte több percen keresztül munkájának egyetlen eredménye az lesz, hogy ruhám szövetét reszeli. És ennél a gondolatnál megtorpantam. Nem mertem tovább menni tűnődésemben. Makacs figyelemmel időztem e ponton, mintha e vesztegelés által meg is állíthattam volna itt az acél leereszkedését. Kényszerítettem magam, hogy a félkörű penge hangjára gondoljak, amint a szövetet átmetszi, arra a különös, borzongó érzésre, melyet a daróc éles köszörülése kelt az idegekben. Annyira elmerültem a haszontalan képzelődésbe, hogy idegességem a tetőfokára hágott. Lefelé, megállás nélkül, egyre lefelé szállt közben a penge. Vad örömöm telt, ereszkedése lassúságát, lengése gyorsaságával szembeállítani. Jobbra, balra, tágon és szélesen, egy kárhozott szellem sivításaival, de a szívem felé egy tigris lopózó lépteivel. Hölváltak, kacagtam és üvöltöttem, amit egyik vagy másik elképzelés lett agyamban uralkodóvá. Lefelé, halálos biztonsággal, kérlelhetetlenül lefelé. Három hüvelyknyire vibrált már mellemtől. Kétségbe esve, dühötten küszködtem, hogy kiszabadítsam bal karomat. Egyelőre csak könyökig volt szabad. Kezemet elvihettem nagy nehezen a táltól ajkamig, de nem ment tovább. Ha eltéphettem volna a köteléket a könyököm fölött, bizonyára megpróbálom megfogni és megállítani az ingát. Épp úgy próbálhattam volna egy guruló lavinát megállítani. Lefelé, egyre szüntelenül, kikerülhetetlenül lefelé, föllélegeztem. És új erőfeszítést tettem, valahányszor kilengett jobbra vagy balra, de görcsösen összehúzottam, a fölöttem söpört el.
szemem a legértelmesebb

kegyetlenebb kétségbeesés mohóságával követte röptét oldalt és fölfelé, és önkéntelenül lecsukódott, mikor elszállt. Noha meghalni, csak megkönnyebbülés lett volna. Ó, mi kimondhatatlan megkönnyebbülés! Mégis remegtem idegeimben, amint elgondoltam, mi észrevehetetlenül csekély süllyedés a gépezetben elég volna, hogy ezt az éles, csillogó kést a mellembe vágja. Idegeimet a remény remegtette, tagjaimat a remény rángatta össze. A remény, mely diadalmat ül a kínpadon, mely még az inkvizíció börtöneiben is biztató szavakat csuttog a halálra ítélt fülébe. Láttam, hogy valami 10-12 lengés már tényleges érintkezésbe fogja hozni az acélt ruháimmal, s e megállapítással egyidejűleg szellememre hirtelen a teljes kétségbeesés éles, koncentrált nyugalma szállt. Hosszú órák, vagy talán napok óta először gondolkodtam. Most eszméltem arra, hogy a szíj vagy kötőfék, amely leszorított, egyetlen darabból áll. Egyes tagjaimat nem nyűgözték külön kötelékek. A beretva éles penge első vágása a szíj bármely részén eléggé fölold arra, hogy bal kezemmel az egészet lecsavarhassam testemről. De milyen félelmetes közelségét jelenti ez már is a szörnyű acélnak. A legkisebb mozdulat következménye mi halálos lehet, és aztán valószínű-e, hogy kínzóim poroszlói ne látták volna előre ezt a lehetőséget, és ne intézkedtek volna erre az esetre is. Valószínű-e, hogy a mellemet keresztező szíjdarab az inga útjába essék. Remegve, hogy ezt a halvány, és minden látszat szerint utolsó reményemet füstbe menti látom, fölemeltem a fejem annyira, hogy mellem kötelékeit áttekinthessem. A szíj szorosan körülfogta tagjaimat, és törzsemet minden irányban, kivéve a metsző penge útját. Alig ejtettem vissza fejemet eredeti helyzetébe, mikor megvillant bennem az, amit másképpen nem tudok megjelölni, mint hogy második kialakulatlan fele volt annak a mentő ötletnek, amire előbb céloztam, s ami előbb, mikor az ételt égő ajkamhoz emeltem, csak határozatlanul lebegett lelki szemeim előtt. Most az egész előttem állt, gyengén, nem nagyon józan színekben, nem nagyon határozottan, de mégis egészben. Rögtön hozzáláttam a kétségbeesés energiájával megkísérelni végrehajtását. Az alacsony fa alkotmánynak, amelyen feküdtem, közvetlen szomszédsága több órán át valósággal nyüzsgött a patkányoktól. Vadak, vakmerők, éhesek, vörös szemük úgy tüzelt rám, mintha csak azt várnák, hogy mozdulatlan maradok, hogy zsákmányukul tekintessenek. Micsoda táplálékhoz szokhattak hozzá a kútban? Gondoltam. Bármennyire iparkodtam is, hogy ebben meggátoljam őket, tányérom tartalmát jóformán egészen fölfalták. Kezem már rájárt a folytonos legyezgetésre, gépies hadonászásra a tál körül, s e mozdulatot öntudatlan egyformasága végül is egészen megfosztotta hatásától. Az undok állatok falánkságukban gyakran mélyeztették éles fogaikat ujjaimba. Most a szíjat mindenütt, ahol elérettem, alaposan bedörzsöltem az olajos és fűszeres hús megmaradt darabkáival, aztán fölemelve kezem a padlóról, lélegzet visszafojtva vártam. A muhó férgek először visszahőköltek, megijedve a változáson, a mozgás megszűnésén. Rémülten szaladtak szét. Sokan a kútba menekültek. De ez csak egy pillanatig tartott. Nem hiába számítottam falánkságokra. Észrevéve, hogy mozdulatlan maradtam, egy-kettő a legbátrabbak közül felugrott a fapricsre, és szaglászni kezdte a szíjat. Ez, úgy látszik, jel volt az általános rohamra. Friss csapatok tódultak a kút felől. Fölmásztak a fára, túl a fán, és százával ugráltak testemre. Az inga ütemes mozgása a legcsekélyebb mértékben sem zavarta őket. Pályáját elkerülve a megkent kötelék körül működtek. Folyton növekvő csapatokban rajzottak, nyüzsögtek rajtam. Torkomon vonaglottak, hideg ajkuk az enyémet kereste, tolongó nyomásuk majdnem megfojtott, s oly undor dagadt föl keblemben, s fagyasztotta meg tapadó súlyával szívemet, amelyre nincs szó a világon.
De még egy perc. Hogy már több helyen szét is vált. De minden emberit felülmúló elszántsággal tovább feküdtem, mereven. Számításomban nem csalódtam, és nem hiába tűrtem. Végre éreztem, hogy szabad vagyok. A szíj szalagokban lógott testemről, de az inga verése már mellemen súrolt, már elmállasztotta ruhám darócát, már elvágta az alatta levő fehér neműt. Két lengést tett meg, s metsző fájdalomérzés hasított minden idegembe. De a menekülés pillanata elérkezett. A szabadítók egy kézlegyintésemre egymás hátán szögdöstek szét. Egy meggondolt mozdulattal, óvatosan rézsút, összezsugorodva, lassan, lassan kivontam magam bilincsem öleléséből, s a lengő párt útjából. Egy percre legalább szabad voltam. Szabad? Az inkvizíció kezében? Alig léptem le borzalmas faágyamról a börtönkő padlójára, mikor a pokoli masina mozgása megállott, s láttam, hogy valami láthatatlan erő visszahúzza az egészet a mennyezetig. Oly lecke volt ez, melyet még kétségbeeséssel vettem szívemre. Nyilván minden mozdulatomat figyelték. Szabad! Csak azért kerültem ki a halált a kínszenvedés egyik formájában, hogy valami másiknak legyek prédája, mely talán rosszabb a halálnál. Ezzel a gondolattal idegesen forgattam körül szemem a vastáblákon, melyek körül zártak. A helyiségben szemmel láthatólag volt valami újdonság, valami változás, amit az első pillanatra nem tudtam határozottan fölbecsülni. Az álmatag remegő szórakozottság több percén át haszontalan és összefüggéstelen találgatásokban erőltettem értelmemet. Ez idő alatt jöttem első ízben tudatára a cellár bevilágító kénes fény eredetének. Egy hasadékból jött, mely mint egy fél hüvelyk szélességben a falak alján teljesen körülvette a börtönszobát, sekként úgy látszott és úgy is volt, hogy az oldalfalak tökéletesen különállnak a padlótól. Megpróbáltam átkülönülni, de persze hiába. Amint a kísérlet után fölálltam, a változás rejtélye, mely szobámban érezhető volt, egyszerre megvilágosult bennem. Előbb megfigyeltem, hogy ám bár a képek körvonalai a falon eléggé határozottak, a színek elmosódottnak és ködösnek tetszettek. Ezek a színek most percről percre jobban hökkentő és erős fényruhát öltöttek, amely a kísérteties és ördögi figuráknak oly életet adott, hogy az enyémnél erősebb idegeket is megborzongatott volna. Démoni szemek villogtak rám, vad és túlvilági élénkséggel, minden irányból, ahol az előbb még semmit sem láttam, s valami különös tűz kékes lángjában égve. Nem tudtam rábírni fantáziámat, hogy ezt a tüzet valótlannak tekintse. Valótlannak? Csak egy nagyobbat kellett lélegeznem, s az izzóvas gőzének leherete csapta meg orromat. Folytó illat töltötte be a börtönt, a szemek, melyek gyötrelmemre villogtak, pillanatról pillanatra mélyebb tűzben égtek. A festett borzalmak véres képein a bíborszínek gazdagabb árnyalatai ömlöttek el. Fulladoztam, leheletért kapkodtam. Nem lehetett kétség kínzóim szándékáról, ó, mindenkinél kegyetlenebb démonoknál démonibb emberek. Az izzó fémek közelségéből a cella közepébe húzódtam. A forróság által fenyegető pusztulás a rémképei között a kút hűvösségének gondolata balzsamként lopózott lelkembe. Oda rohantam halálos kávájához. Mélyébe vetettem erőlködő pillantásomat. A kigyulladt tetű tüzes vízfénye bevilágította legbelsőbb rejtekeit. Mégis egy őrült másodpercen át szellemem vonakodott fölfogni értelmét annak, amit ott láttam. Végre kényszerítettem. Utat vájtam számára lelkemben, s beégett borzadó értelmemig. Ó, ha szót találnék kimondani. Ó, rettenet. Ó, akármi, csak ez ne... Rémült csikollyal tántorodtam vissza a kút széről, s kezembe temettem arcomat, sírva, keservesen.
A hőség gyorsan növekedett, és még egyszer fölnéztem, a hideglelés lázában borzongva. Cellámban újabb változás volt, most a formája változott meg. Mint imént, most is eleinte hiába iparkodtam megérteni vagy megállapítani, hogy mi történt. De nem soká maradtam kétségben. Az inkvizítori bosszút sietésre sarkantyúzta kétszeri menekvésem. Nem lehetett többé húzakodni a rémület királyával. A terem előbb négyzet alakú volt, most észrevettem, hogy a vasfalak által képezett szögek közül kettő hegyes szöggé vált, a másik kettő következésképpen tompa lett. E rettenetes különbség gyorsan növekedett mély nyögő vagy dörömbölő hang kíséretében. A helyiség egy pillanat alatt rombusszá cserélte formáját. De a változás itt nem állt meg, nem is reméltem, nem is kívántam megállítani. Keblemre tudtam volna ölelni a tüzes falakat, mint az örök béke köntösét. Halált inkább, mondtam. Akármilyen halált, csak ezt ne, ami a kútban vár. Én bolond, nem tudhattam volna, hogy a tüzes vas célja éppen az, hogy a kútba szorítson? Kiállhattam volna izzó forróságát, és még ha ki is, ellenállhattam volna nyomásának. És most laposabbá és laposabbá nyomódott a rombusz, oly gyorsasággal, mely nem hagyott időt az elmélkedésre. Középpontja, s így természetesen legszélesebb átmetszésű része is éppen az ásító mélység fölé került. Visszatántorodtam, de az összeszoruló falak ellenállhatatlanul előre nyomtak. Végre nem volt már fonnyadt és vonagló testem számára több. Egy hüvegnyi szilárd talajnál a börtönpadlójából, ahol lábamat megvethessem. Nem küzdöttem tovább, de lelki agóniám, a kétségbeesés egyetlen hangos, hosszú és végső sikolyában talált kitörést. Éreztem, hogy megtántorodom a kút szélen. Elfordítottam szememet! Emberi hangok diszharmonikus zaja hallatszott. Hangos harsonaszó, mintha sok-sok trombita hangja volna. Zordon moraj, mint ezer mennydörgés koncertje. Az izzó falak visszarándultak. Egy kinyújtott kar ragadta meg karomat, amint ájultan dőltem a mélységbe. Lassalle tábornok karja volt. A francia hadsereg benyomult Toledóban. Az inkvizíció ellenségeinek adott.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: És akkor csak profokkal.
2: Jó reggelt kívánok! Igen, Doktor Ki és a harmadik utas című műsor következő kiadása. Itt van velünk Szabi, Sztyep, én vagyok Káosz, és kedves vendégünk Eckhardt Balázs. Szervusz Balázs!
1: Szervusztok!
2: Egy fantasztikus lehetőség, ismét egy olyan emberrel beszélgethetünk, akinek mind családilag, mind emberileg van mondani valója számunkra.
3: Én például éppen most tudtam meg, Balázs, hogy az édesapád meggyógyította a rákot.
4: Igen, ugye ezt így nem mondja azért. Hát nyilván nem gyógyította meg. Rákkal foglalkozott egész, meg foglalkozik egész életében. Rákkutató, illetve belgyógyász szakorvos volt. Ő volt az Onkológiai Intézetnek az igazgatója sok-sok éven keresztül, jelenleg is még praktizál, 85 évesen. Azt gondolom, hogy a rákról mindent tud, vagy legalábbis mindent tud, amit ma lehet tudni. Még most is nagyon képben van, és nagyon-nagyon sokat dolgozott azon, hogy a rákkutatás előrelépjen, illetve hogy emberibb körülmények között kerüljenek kezelés alá. Na, ez nem volt túl magyar. Tehát magyarul, hogy sokkal emberibb körülmények közé kerüljenek a betegek. És ami nagyon fontos, hogy föl is tudják dolgozni a betegségüket, illetve hogy tudjanak kooperálni az orvossal, ami nagyon-nagyon fontos, és a család.
2: És erre dolgozott ki módszertanokat itthon?
4: Igen, hát ő itthon élt.
2: Ez eszébe nagyon... se jutott, nem is hívták?
4: De rengeteget hívták, meg dolgozott is, kint mindig visszajött. 1965-ben az én születésem előtt ebből még volt is egy kisebb konfliktus, mert egyszerűen nem hitték el az állambiztonság embere, hogy ő visszajött egy amerikai, egyéves amerikai ösztöndíj után. De hát ő neki mindig is az volt az elve, és a gyakorlat is ezt mutatja, hogy Magyarországon kell, hogy ide született, segítenie kell az itt élő, illetve hát itt beteggé váló embereken. De boldog ember, tehát azt gondolom, hogy jó döntés volt a részéről.
3: Itt ez nagyon érdekes, hogy azt vettem észre, hogyha valakinek mondjuk a családjában van valaki, aki szereti a munkáját, boldog ember, a munkája az nagyon nagy teljességet ad az életében, akkor ezt átadja a következő generációnak, hogy te nem lettél orvos, vagy éppen rákutató.
4: Igen, ez teljesen igaz, amit mondasz, tehát ez tényleg így volt nálunk is. Hihetetlenül szellős, levegős, izgalmas, érdekes családban nőttem föl. Két bátyám van, akik jóval idősebbek nálam, és ők is számomra nagyon érdekes emberek voltak, én voltam a kisrác a családban. Hogy miért nem lettem orvos? Nyilván azért, mert az összes ebédnél szóba kerültek a műtétek, meg mindenféle borzalom. Ez az egyik. A másik az, hogy nyilván minden fiúban van egy olyan vágy, hogy egy saját utat járjon. Tehát, hogy mi mindig csak másodhegedűsök lettünk volna. Tehát az egyik bátyám sem lett orvos, ez nagyon fontos. Nem eszébe se jutott senkinek, hogy orvos legyen. Nyilván ez apámnak egy icipicit fáj talán, bár erről sose beszélt, de az is igaz, hogy elégedett azzal, hogy a fiai milyen irányba mentek. Az én esetem nagyon érdekes volt, mert abban az időben, amikor én gimnáziumból felvételiztem a színművészeti főiskolára, akkor nekünk nem volt tévénk. Az első tévémet úgy vettem, hogy egy fuvolát adtam el, amit ugye nekem mindenkinek zenélnie kellett, ez nagyon fontos a mi családunkban, hogy mindenki valamilyen hangszeren játszik.
2: És volt ilyen családi zene este, vagy zene vasárnap?
4: Hát most nagyon szimpatikus lenne azt mondani, hogy igen, de nem. Tehát olyan volt, hogy születésnapokon vagy karácsonykor valaki zenélt, de így együtt nem zenéltünk. Édesapám a zeneakadémiát elvégezte az orvosival párhuzamosan. Anyámat úgy fogtam meg, hogy Chopin muzsikán keresztül, mind a mai napig zongorázik. A középső bátyám meg zongoraművész, tehát ilyen szempontból ezt a vonalat tovább vitte a középső bátyám. Hát mi meg csak hallgattuk. Nekem annyiban jó, hogy a fiam zenész, tehát olyan zenéket tudtam a fiamnak mutatni, amiket azért otthonról hoztam. Tehát mi azért a 70-es években már hallgattunk otthon jazzt, bluest, talán nem minden családban volt ez evidens. Ezt a fiam nagyon szépen leemelte a polcról, és elég hamar elkezdte azokat a zenéket hallgatni, amelyektől el vagyok ájulva. Tehát én, amikor elmegyek a fiam koncertjére, én teljes értékű koncerten vagyok, úgy élvezem, mint hogyha Eric Claptont hallgatnék Amerikába, hiszen azokat a zenéket játssza, sőt, azt kell mondanom, még jobb zenéket játszik, mint amiket én hallgattam. Na mindegy, szóval ezek így egymásba fonódva mennek így az életbe tovább. Televízióra cseréltem a fuvolámat, és akkor úgy lettem én a tévés a családban. Apám nagyon sokáig nem is nézte meg a munkáimat, mert azt mondta, hogy ezt nem is érti, hogy mi az, hogy tévés, hát ez számára egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen...
2: Nem is munka.
4: Hát nem is munka, szóval igen, szórakozás. Tévézni az olyan szórakozás. Egyébként meg hát igaza volt, mert én mind a mai napig úgy fogom fel a saját munkámat, hogy ez egy játék. Én nagyon-nagyon szerencsés vagyok, hogy ezt a játékot űzhetem, és ezért még fizetnek is. Nyilván vannak ennek mély pillanatai, de hát, hogy tényleg sokszor úgy szoktam, hogy valami nagyon nem tetszik, akkor azt mondom, inkább kusoljál, mert neked olyan halál jó életed volt, hogy nincs jogod dumálni. Ez pont az utazásokkal kapcsolatban volt, hogy én nagyon szerencsés módon rengeteg helyen jártam, és mindig azt kérdeztem magamtól, hogy mi az üzenete annak, hogy én ezt megtehetem, tehát mit akar a feljebb való velem. És akkor próbáltam kitalálni magamnak, hogy ezt valahogy meg kéne szolgálni. Most nyilván az elsődleges szolgálat az volt, hogy tisztességes filmeket készíteni, és nem el bagatellizálni, meg nem el linkeskedni a dolgot. Tehát ezek nem olyan nagy dolgok, de azért mégis az ember néha azért hátradől, hogy honnan, hova tart az élete.
2: És így még a kis családod, meg a családfádnál maradva, hát azt is sikerült kiderítenünk, hogy a nagyapád sem volt kisebb személy, a hazai nyelvészet, Balassi Bálint kutatás és a francia-magyar nagyszótár megalkotóját tisztelhetjük benne, ha jól tudom. Illetve egy nagy faludi kritizátor, aki szerint Faludi György azért túl fordította ezeket a Villon verseket, és ahogyan megtudtam, még egy levél is van, amiben jól lecseszi Faludit, hogy ez nem is úgy van.
4: Nagyon-nagyon jól informált, hogy el vagyok képedve. Valóban ez egy írtó érdekes helyzet volt. Valóban így van, nagyapám francia szakon tanított a bölcsészkaron, és ugye hát a háború után különféle okokból nyilván nekik is földjutottak a házukat le, nullázódott a család. Ő tett még egy kisebb Varga betűt a Barankovics pártnak, lett egy évig a vezérszónok a parlamentben, és utána kiszállt ebből a sztoriból, persze nyilván kiszállt, hiszen meg is szűntek ezek a pártok. A lényeg az, hogy utána egy ilyen visszafogott tanáremberé vált az egyetemen, találtam az örökségben lévő könyvek lapjai között egy borzasztó érdekes kis cédulát. Következő szöveg, megpróbálom idézni fejből. Tisztelt professzor úr, kérlek téged, hogy a vacsora csillag feljövetelével ne távozz a kari gyűlésekről, valamint jegyez békekölcsönt, Bóka László dékán. Na most ebből ugye tökéletesen kiderül, hogy milyen hangulat, vagy milyen helyzetben volt a nagyapám. Ez tette lehetővé, legalábbis a családi legendárium így szól, hogy akkor belevágjon a szótárba. Magyarul egy olyan ember, aki azért egy humánus gondolkodó volt, rózsakeresztes lovag volt, Sorbonnon tanított, tehát a francia kultúrát tartotta mindenek fölöttinek. Egy ilyen ember, egy ilyen politikai légkörben, ami az 50-es években kialakult, nyilván keres magának valami elfoglaltságot, igen, és akkor így született a francia szótár. Ez körülbelül olyan, mint amikor a sakban nagyon erősek voltak a Kádár érában a magyarok. Persze, mert ez egy teljesen politikamentes dolog volt, kellett hozzá logika és gondolkodás, nem lehetett belekötni, mert ugyanez volt a nagyapámnál is. A Faludival való vitája, ez egy borzasztó érdekes dolog, hát legalábbis nekem, mint unokának. Amikor a Faludinak a Villon kötete újra megjelent Magyarországon a 80-as évek végén, 90-es évek elején, most pontosan nem tudom mikor, akkor annak az előszavában megint megtámadta a nagyapámat, amiért én nagyon pipa voltam rá, és fogtam magam, és utána olvastam elég rendesen annak, hogy mi is történt. A korabeli újságokból az derült ki, hogy a nagyapám, mint literátor, mint nyelvész akadt ki azon, hogy ne Villon neve alatt mondja el a Zeneakadémián Faludi egyébként szerintem elég jó verseit, hanem mondja el a saját neve alatt. Tehát ő igazából nem arra volt kiakadva, hogy Faludi verseket ír, hanem arra, hogy ezt Villon fordításként közli. Na, találtam Faluditól is egy kis levelet, 46. február, ha jól emlékszem, Amerikából, amelyben elég mérgesen ír nagyapámnak, hogy hát mennyire utálja nagyapámat, majd a levél végén van egy utalás arra, hogy egyébként, ha nagyapámnak valamire szüksége van, akkor Amerikából nagyon szívesen hoz neki. Na most képzeljétek el azt az állapotot, hogy Faludi írja Amerikából ezt a levet, miközben nagyapámnak a Muskátli utcában porig égett a háza, 4000 kötetes könyvtárral, a család nulláról a testvére fogadja be a családot, hogy valahol tudjanak lakni. Na most nem tudom, hogy erre nagyapám mit válaszolt. Azt tudom, hogy nagyapám nagyon kevés tárgyat, nagyon kevés írásbeli emléket őrzött meg az utókor számára. Ez a levél valahogy mégis megmaradt. Tehát valószínűleg ez azért neki egy fájó pont volt az életében. Nyilván nem tudja ma már megvédeni magát. Én egy picit részrehajló vagyok. Én azt gondolom, hogy ő a maga szempontjában valószínűleg igaza volt. Faludinak voltak túlkapásai. Ő egy nagyon szenzitív ember volt. Nagyon sokszor vehemensen védte az igazát. Én azt gondolom, hogy ennek lett aztán ez a kis irodalmi vita az áldozata.
3: Lehet, hogy ez egy pozitív és nem negatív emlék volt, hiszen az, hogy valamilyen ilyen szubkulturális témában ők elkezdtek vitatkozni, az azt jelentette, hogy nagyon magas szinten partnernek tekintették egymást. Szerintem erről árulkodik az is, hogy Faludi György felkínálta, hogy ha bármit szeretne Amerikából, akkor ő ezt beszerzi, meghozza. De most próbálom a lehető legjobb indulatú módon értelmezni ezt a levelet.
4: Hát én egy picit másként látom, illetve egy lehellettel, most nem lesz szimpatikus egy csomó hallgató számára, amit mondok. Faludi a maga korában, legalábbis a nagyapám interpretációján keresztül nem volt beemelve a koszorús költők közé. Tehát most a koszorús költőket nem pejoratíve mondom, hanem tehát nem a második nyugat nemzedék, hanem, tehát, és én szerintem ő küzdött egész életébe a saját pozícióján. Na most amikor ő Magyarországra visszajött az életének az utolsó éveiben, bocsánat, az életnek az utolsó évtizedeiben, akkor egy más helyzetbe érkezett. Egészen más volt az irodalmi élet. Ezek a nagyon látványos és nagyon jól olvasmányos versek, ezek gyorsan sikerré váltak. Ugye nyilván ebben benne volt az is, hogy szamizdatként lehetett őt olvasni, tehát ez a folytottság, de ezek kitűnő versek, kitűnő könyvek, én is olvastam az összes sorot, élveztem. Tehát teljesen jogos, hogy ő ilyen népszerű lett. De azt hiszem, hogy azért benne mindig volt egy nagy küzdelem, hogy fogadja már előtt a magyar irodalmi magas kultúra. Na most a nagyapámról nem lehet azt mondani, hogy ő egy elitista valaki volt, de valószínűleg itt meghúzott egy vonalat. A nagyapám nagyon, nagyon szigorú ember volt, annyit kell még róla tudni, de ezt mindenki elmondja, hogy a francia tanszéken egyszerűen iszonyatosan féltek tőle, nőket nem is nagyon engedett át, azt mondta, hogy nőnek nincs keresni valahogy az egyetemen. Azt hiszem, hogy kettőt engedett át, legalábbis így szól a családi legenda, hogy egy mondat is befejezem. Az egyik őiket el is vette feleségül, az lett a
5: hallgató.
6: Halló, szevasztok. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy Faludi milliószor kijelentette, lehet, hogy már csak idős korában, de hallottam, meg olvastam is, hogy azokból a Vion fordításokból egy sor Vion sincs.
5: Igen? Ezt hol jelentette ki? Na, azt írtad, hogy átköltésnek nevezte ezeket a verseit, nem is fordításoknak. De ezt igen. Hol lehet tudni, mert ez tényleg ez egy kicsit érdekes.
6: Rá kellene keresni, de én hallottam egyrészt a szájából, már nem ott ült velem szembe egy perszóban, hanem tévében, interjúban, stb. És leírva is láttam. Tehát ő ezt legalábbis idős korában, amikor visszajött Magyarországra, akkor ezt állította. Volt még valami magyarázat is, hogy miért nem írhatott ő egyes szám első szemében akkor. A másik érdekes dolog, aztán gyorsan kilépek, hogy ugye a Barankovics pártról volt szó, ami a progresszív katolicizmus lett volna Magyarországon, azt Mindszenty József verte szét valamiért, nagyon ögyödjében volt, ezt kevesen tudják róla, csak én is szerettem volna mondani.
5: Köszönjük az adalékot!
6: Szevasztok! Hello!
5: Ciao. 2-15-37-73 a telefonszámunk, vendégünk Eckhardt Balázs, és most még mindig csak a család fáját próbáljuk. Van mélyebbre is egy kis akadémizmus a családodban? De ez a nagyapai
3: szintes. 18.
5: század.
4: Nem. És a kisgazdapártihoz sincs közünk, tehát abszolút nem rokonunk az Eckhardt Tibor, nem, abszolút nem.
5: Halló.
7: Sziasztok, ápoló.
5: Igen, te írtad.
7: Az előbb ezt én írtam, de hadd erősítse meg az előbbi betelefonálót, nyilván, hogy Faludytól én is hallottam, mégpedig velem szemben ült egy étterem, amikor ezt mesélte, ha bármilyen hihetetlen furcsán hangzik ez, hogy ő ezt átköltésként értelmezte, vagy mit tudom, Vion adta neked ihletet, de teljesen saját műnek tekintette, nem fordításnak.
5: De ez már bőven gondolom a 80-90-es években történhetett, nem? Tehát a visszajövetele után.
7: 90 után már. Igen. 91-ben talán.
4: Hát most erre mondhatok, nem most rossz májon. Pardon, mondjad, nem ragad.
5: Hogy nem rossz májon mondod.
4: Tehát nem rossz májon mondom, de valószínűleg akkoriban ugye a 40-es években még nem számított arra, hogy ekkora siker lesz, akkor még Vion mögé bújt, és most pedig a 80-as években meg nyilván azt mondta, hogy az enyém. De ezt most nem azért mondom, ez hát egy teljesen természetes... Nem, ez egy teljesen természetes emberi dolog is tud lenni, de hát ez tény, hogy akkoriban ebből volt egy vita. Tehát nagyapám 66-ban halt meg, tehát nyilvánvalóan ő már 80-as évekhez nem volt mit hozzátennie. Tehát gondolom változtatott a Faludi az álláspontján.
7: Ugye, ha emlékeztek, van az a német zsoldosok című vers, amit nem is a neve alatt terjesztett, de annyira elterjedt, hogy kvázi népdalként, vagy népköltészetként terjedt írásban, kézírásban másolva. a német megszállás alatt.
5: Nem, sajnos nem.
7: Majd akkor legközelebb elmesélem.
5: Köszönjük szépen.
7: Sziasztok.
5: Csöcsö.
8: Legközelebb majd énekeld el, hogy nem egy dolgként.
5: Szóval ott tartunk, hogy hova megy mélyebbre a család. Én is próbáltam nézni mindenféle heraldikai és egyéb ügyet az Eckhart családdal kapcsolatban, de ezt azt hiszem, hogy csak te fogod tudni megmondani, hogy hova tovább, melyik ág?
4: Hát pontosan nem.
5: 100. Annyit tudok, hogy 100.
4: Hát fú, van itt Erdélyből egy kanyar, tehát még a dédapám maradi állomásfőnök volt, tehát mondjuk írtó, meg valahol Ausztriába találtak egy raklap Eckhartot a temetőbe, akinek ugyanígy írják a nevét, de hát fogalmam sincs egyébként.
8: Magyar telefonáló, parancsolj.
9: Kis ember vagyok, nem mennék bele a faludi vitába, ez most lényegtelen ilyen szempontból. Egy kérésem volna. Tessék?
8: Pedig pörög már a vita itt.
9: Igen, nem olvasok most egy falat. Egy kérésem volna, hogy nagyon jók a történetek, csak neveket mondjál. Tehát amikor azt mondod, hogy nagyapám, dédapám, apám, és nem mondod hozzá a nevüket. Én egy rettenetesen bunkó ember vagyok, és műveletlen, és nem tudom így, hogy kiről van szó. Tehát akkor mondod azt, hogy nagyapám, Eckhart,
5: Sándor.
4: Mindenki Sándor, úgyhogy. Jó, fogom mondani, hogy az ifjabb meg a...
9: Légy szíves, hogy egy kicsit képbe legyek, hogy a műveltségen tágíthassam.
4: Nagyon köszönöm.
8: Lehet utána nézni, igen, a különböző Eckhartoknak közben.
4: Hát igen, Sándor, mindenki nálunk is úgy van, hogy a három srácnak az utolsó. Nem, de a második nevünk a Sándor, tehát hogy valahogy továbbítjuk. Hát nincs jelentősége igazából. Én örülök, hogy nem vagyok Sándor, már de magyarázkodni kéne. Így is elég problémám, hogy a nevemet senki nem bírja leírni.
5: Ja igen, mert hogy németesen írom, hogy is van
4: hát az? Ilyen full extra van benne minden,
5: DT.
4: Ami CKR, DT. Tehát, hogy hova tart a dolog, nem tudom. Azt érzem igazából, és talán ez a fontosabb, hogy egy borzasztó, helyes, érdekes kis család. Tehát, amikor összejövünk így karácsony környékén, az nekem mindig egy ilyen szellemi élmény is egyben. Tehát annyi érdekességet hallok ott, meg annyi mindent olvasnak. Apámnak nagyon fontos volt, hogy ő egész életében olvasta a külföldi szaksajtót és a sajtót. Tehát, ami nekem egy borzasztó, kellemes állapot volt, hogy a 70-es években is olyan újságokhoz jutottam hozzá, amik talán nem voltak minden család asztalán, és ettől vagy olyan levegős volt a világ, tehát nem voltam annyira bezárulva a magunk kis probléma körébe. Ez szerencse, tehát igazából.
5: De ez akkoriban, ugye most a 70-es, 80-as évekről beszélünk, de inkább a 70-es évekről, a szellemi szabadságot az intellektuális réteg, mondjuk úgy, hogy a felső intellektuális réteg, tehát akik kijuthattak külföldre, szakmájuk vagy hivatásuk révén, ugyanígy a zenészek, sportolók, és hát tudósok. Azok, akik olyan nyugodt szabad levegőjét visszahozhatták, és ilyen inspiráló légkört tudtak teremteni, akár családilag, de szerintem környezetükben is.
4: Az apám, édesapám 27-ben született, az édesapám még generáció, Dr. Eckhart Sándor, és a nagyapám Dr. Eckhart Sándor, tehát ez a két generáció teljesen más világból jött, teljesen más környezetben tanultak. Tehát hoztak egy olyan igényességet, hoztak egy olyan toleranciát, nyitottságot magukkal, ami...
5: Én pont egyfajta konzervativizmusra gondoltam, mert hogy az akkori érában mennyi dolgot kellett meghaladniuk, de ehhez a konzervativizmusuk révén tudtak egyenes gerinccel állni. Én így gondolnám el. Mert hogy ott komoly rendszerváltozások voltak szintén, főleg édesapád...
4: Hát nézd, vallásos emberek voltak, tehát a konzervativizmusukban volt egy érték elvűség, egy értékrend, ami a vallásos nevelésből, ugye az édesapám ciszterekhez járt, elnézést, hülyeséget beszélek, ciszterekhez járt, meg hát szóval volt, tehát ez egy viszonyítási pont volt, nem vitték túlzásba, nem verték a mellüket, erre való hivatkozással nem zártak ki senkit az életükből, de csöndbe szép éppen közben azért ők úgy viselkedtek, ahogy elvárta tőlük a vallásos meggyőződés. Például édesapám, ha jól tudom, életében egy fillért el nem fogadott betegtől, tehát abszolút nem arra ment a játék, hogy ebből neki anyagi haszna legyen. Normális körülmények között éltünk, tehát
8: ez
4: végül is...
8: Ez nem volt szokás?
4: Ő nagyon komolyan veszi a hippokrateszi esküt, nagyon komolyan veszi. Tehát például mondok egy érdekességet, amit így nem gondol végig senki, hogy mi tudtuk, hogy ő kiket gyógyít, mert ezekről hallottunk, ezek között igen híres emberek is voltak, vagy inkább úgy mondom, hogy nagyon érdekes emberek voltak, de soha nem mesélt ezekről semmit. Van egy napló gyűjtemény, tehát gyakorlatilag ő szerintem egy naplóba írta ezeket, és ha jól tudom, azt kérte édesany anyámtól, hogy a halál után x évvel nyissák majd ki ezeket a naplókat, mert ő azt, hogy orvosi titoktartást nagyon komolyan veszi. Például nagyon érdekes módszere, és ezt én megpróbáltam.
5: És megnyitottátok ezeket a
4: naplókat? Nem. Ez nem, abszolút nem. Egy sort nem láttam még belőle. Nagyon érdekes módszere például, hogy ő azt is naplózza, hogy egy beteggel miről beszélt. Magyarul, hogyha egy beteg 20 év múlva jön, visszakeresi azt a naplót, és emlékszik, hát nyilván nem a fejéből, hanem a jegyzeteiből, hogy akkoriban mi volt a problémája. Néha egész meghökkentő dolgokat tud így a betegnél elérni, hiszen megkérdezi, hogy emlékszik, hogy 20 évvel ezelőtt a szomszédja nagyon hangosan hallgatta a rádiót, és akkor így néz először az illető, hogy hol voltam én 20 évet, és akkor kiderült, de azért az egy nagyon fontos probléma volt, lehet, hogy a rákbetegségének az egyik alapvető problémája az, hogy nem beszélhette ki, az, hogy magába folytotta, ugye ma már tudjuk, hogy pszichésen a rák okozó tényezők között van az, hogy valaki magába folytja a dolgait, lehet, hogy pont az a szomszéd volt az egyik komponens a betegségének, és akkor így a dolog elég érdekes.
5: Ez érdekes.
3: És egyébként döbbenetes, hogy ezt nem tanítják.
4: Hát ő biztos elmondja a tanítványainak, ezt nem tudom. Egyébként hagyd mondjak itt egy kis mellékág, de egy nagyon érdekes történet. Egy nagyon kedves barátom volt a Gellért Hotelnek az igazgatója egy időben. Egy fiatal, hát ugye velem egy idős fiatal, 40 akárhány éves fiúról beszélünk. Rájött arra, hogy a japán turisták vonzódnak a Gellért Hotel iránt, de nem működött jól az utazás szervezés, tehát nem volt annyi japán vendégük. És hozott három változást a Gellért Hotelbe. Egyrészt kiírta a vészkijáratot és az evakuálási tervet japánul a szobákba. Ugye ez földrengés által sújtott ország Japán, náluk ez fontos. Második, hogy lejjebb vitte az zuhanyozó rózsákat x centiméterrel, hogy jobban elérjék. De a harmadik, és ez a legérdekesebb dolog, hogy rákényszerítette, legalábbis én így hallottam tőle, lehet, hogy most a Gellért Hotelben hallgatják az adást, és ők másként, rákényszerítette a portán dolgozókat, hogy a japánoknál, ha van egy speciális kérésük, akkor névvel, lakcímmel írják be egy könyvbe. Most mi történt? Ha véletlenül az a japán újra Magyarországon volt, kikeresték, megnézték a listát, és amikor bejött a csoport, akkor a portás azt mondta, hogy kérjük Ikegawa urat egy pillanatra fáradjon, de jó hangosan, hogy az egész csapat hallja. Az Ikegawa ura múltkor említette, hogy picit nagyobb törülközőre vágyik, kettő darab nagy fehér törülközőt bekészítettünk a szobájába. Ikegawa urat állt, és forgott vele a világ, és egyszer csak fontossá vált. Ő, akit Japánban soha még néven se nevezte.
3: De hát ez nem Japán, ez bármilyen országra, bármilyen állam.
5: Csak
3: ez én magam is beköltöznék a Gellért szállóba, hogyha így bánnának.
4: Hát vagy mondjuk most fordítsuk a maira, tehát a bolt, hogy melyik bolt működik. Igen, hát nyilvánvalóan oda szeretünk menni, ahol tudják, hogy mi hogy szeretjük a sört, habbal vagy hab.
5: Hát mint most reggel a Péksírba bemegyek, kapucsinokra, aztán igen, köszönöm.
4: Igen, tehát hogy azt gondolom, hogy is hát ettől szép a történet. Na, gondolom az orvosoknál is ez egy fontos komponens, hogy nagyon fontos, hogy emlékezzenek vissza arra, hogy kivel mi mit beszéltek.
5: Nos, akkor vegyünk egy kis lélegzetet, és lassan áttérünk hozzá, egy kis zenehallgatás, visszajövünk harmadik utassal, a Tilos Rádió.

0: Csabi a hármas.
1: Szabi a kettes.
2: Bali az egyes.
1: És Csepp úr pedig a fő mikrofon. Harmadik utasban vagyunk, vendégünk Eckhardt Balázs, és ideig családfa nemesítéssel foglalkoztunk, és itt a szünetben meg is állapítottuk, hogy miért van az, hogy egyes nagy emberekről, tudósokról, ne adj Isten rokonainkról, már a mi fényünk elnyomva, tehát a mi fényünk által elnyomva nem jut elég figyelem, hogyha valaki nem elég excentrikus, soha nem tudjuk meg, hogy milyen zseniális ember járt közöttünk. És erre a Szabi azt mondta, hogy ő azt olvasta Csíkszentmihálynál, amúgy sem érdekli az embereket, hiszen minden hír tulajdonképpen átmegy az agyukon, és nem okoz örömérzetet. Valami ilyesmi volt a...
0: Valami ilyesmi, de erre szerintem, hogy szenteljünk egy külön adást. Most itt van Balázs, és vele beszélgessünk.
1: Tehát eljutottunk oda, hogy te eladtad a fuvoládat, és beválasztottad magadat a Színház és Filmművészeti Főiskola volt akkor még, tévé és filmrendező szaka, azt hiszem, még az is egyben volt akkor?
3: Valami olyasmi, nem tudom, tévé szerkesztő szaknak hívták már, de akkor volt egy ilyen bátortalan kísérlet, hogy...
1: Rendező is legyen?
3: Nem, ők azt mondták, hogy úgy se kaptok munkát, akkor legalább legyünk már reálisak.
1: De valahol 90 tájéken vagyunk?
3: 90, igen. 80, hogy van?
1: A forró időszak.
3: 88-92. Tehát...
0: Ó, nagyon szép. Tehát és... elvtársként mentél még be a főiskolára.
1: Úrként jöttek, polgártársként.
4: Jóta vannak idején.
3: Egyrészt ugye az, hogy mondom, tehát azt mondták, hogy ne is álmodozzunk arról, hogy munkát kapunk, másrészt viszont rengeteg munkánk volt. Tehát rögtön az első év kezdetétől kezdve rögtön dolgoztunk a Magyar Tévének, mert hogy változott minden.
1: Hát nem akkor volt, hogy pont újraindult az egész, én megpróbáltam gondolom újítani, én nem is tudom ezt, hogy ment, én nem nagyon követtem ezt, mert azt láttam, hogy pont a 90-es években egyre több új műsor indult, a régieket lecserélték, természetesen Antal Imre, Vitrai Tamás maradt, de minden mást próbáltak fiatalítani, meg változtatni. Én ezt láttam, és gondolom ebbe csatlakoztatok be ti, mint új szerkesztők, vérfrissítése többé.
3: Ezek a hívószavak, hogy hangkíséra, és hogy pályáztatták. Emlékeztek például, volt ilyen, hogy 7 próba, próba 7, tehát hogy magyarul a 7-re csináltak verziókat. Én, volt olyan 7, hogy dolgoztam a Kepessel, a Balóval, tehát a Krudinákkal nem, de szóval a nagy gurukkal óriási élmény volt. Tehát én annyira sajnálom, hogy ez így el, mert még voltak vágószobák, tehát még az első filmemet azt negatívra, atya 16-os meg kamerával Erdélybe, vállalati Volgával, úgy, hogy tényleg puszira adták oda a cuccot, hát egy nyeretlen 2 éves voltam, és azt mondták, hogy jó van, visszahozod, és visszahoztam.
1: Valaki mesélte is, hogy így mentek a vidéki tévéstábok, mint a pécsi, stb. Volt 4-5-6 16 mm-es kamera, mentek bányába forgatni, akkor azt már felküldték Pestre, és majd ott kezdtek vele valamit, tehát ugye a nyerseket osztogatták le.
3: Hát maga a híradó is régebben így készült, tehát ameddig normál híradó volt, tehát filmhíradó, meg televízió híradó, ez azért nagyon fontos egy mellékmondat, mert hogy nem őrizzük meg olyan hordozón a jelenünket, ami 100-120 évig biztosan megmarad, mert én nem hiszek abban, hogy a digitalizálással átírogatva örökítjük a dolgokat. Tehát a Kádár korszak vége óta nem készül maradandó hordozóra, azaz emulzióra, mert arról bizonyosodott be eddig, tehát a filmnyersanyagról bizonyosodott be eddig, hogy az bírja az idők szavát.
4: Hát azért mondanom, nem.
1: Igen? Hát én is hallottam már megtörő meg elégett nyersanyagokról.
3: Okay, de még mindig
4: ha nem megfelelően kezelik, ugyanazt
3: árulják. Persze, de még mindig jobban bírja, mint mondjuk egy DVD lemez, vagy egy VHS kazetta, vagy
1: hát,
3: itt egy
1: netta. Hát, hogy ugye sima adatvesztés, egy harddisk olyan könnyen törlődik, hogy az ember ízre
4: sem. Hát meg ugye a probléma, hogy már nem lesz lejátszó eszköz sokszor, tehát pontosan, hogy megvan az alapanyag, pontosan, de már nem tudod.
0: Eszetekbe se jut a kőtábla, a vésett kőtábla.
3: Na tehát, mert hogy ez még miért érdekes, mert hogy spóroltunk a nyersanyagot, tehát sokkal koncentráltabb munkát végeztünk, mint ugye manapság, pláne manapság, amikor egy okos telefonnal is már filmet tudsz csinálni. Abszolút. Hát na mindegy. Azt mondja, gyönyörű időszak volt, nagyon nagy szerencsém volt, hogy még ebbe kicsit belesodródtam, vagy még valamennyire volt.
1: Itt kérdezhetek az elején egy kicsit, tehát mondjuk vagy másodikos főiskolás, és akkor mondják, hogy lenne egy ilyen, mit tudom én, híradót forgattál, hetet, vagy olyan kulturális
3: mindenféle. Tehát ugye ez úgy néz ki, hogy az osztályfőnökünk visz minket a tévébe. Akkor Dömölki János volt a főnök, és neki akkor volt egy komoly pozíciója a tévébe. És ő abból presztízs kérdést csinált, hogy az ő diákjai tűnjenek föl kvázi gyakorlaton, de hát ezt a gyakorlatot meg is fizették, tehát mi ott már rendesen produkciókat csináltunk. Akkor mindenbe, tehát mindenbe belekaptunk, ami csak lehetett, egészen a tévéfilmig, tehát mit tudom én, az ismeretterjesztőtől kezdve a magazinokon a beszélt. Minden, föl nem tudnám más sorolni.
0: Engem egyébként az is érdekel, hogy a főiskolán magán hogy hogyan oktatták ezt? Tehát, hogy elemeztétek a Pirx Pilóta kalandjait? Meg a Dallas? Tehát mit jelentett a televízió és a televízió oktatás 89 90-ben. És 92 között?
3: Volt egy nagyon érdekes emlékem, a Kepes András egy icipicit tanított minket, neki volt egy olyan ötlete, a Columbia űrsikló robbant fel egy tanítónővel, nem tudom pontosan, valamelyik.
1: Challenger.
3: Na, a Challengernek a katasztrófáját a pillanatában ő bekapcsolt 4-5 televíziót, és, vagy videomagnót, és fölvette, hogy mi történik abból a tényből, hogy fölrobban az a vacak űrhajó, és hogy hogy lesznek belőlük 24 órát nemzeti hősök. És akkor ezt kielemezte, hogy nézzétek meg, hogy formálódik egy hírből egy herosz, egy herosz stb. Tehát volt ilyen, nézd, nagyon érdekes dolog, ez teljesen személyfüggő, hogy most mit kaptunk. A főiskola egy nagy lehetőséghalmaz volt. Én azt mondom, hogy kapcsolati hálóépítésre, meg arra, hogy egyéniségekkel találkozunk. Ki, amit tudott ebből szívogatni, azt vitte magával. De igazából ez mindig egy nagy dilemma. Nagyon sokan szitták a főiskolát, nagyon sokan imádták. Én hihetetlen dolognak tartottam, hogy engem oda fölvettek. Tehát nekem egy ilyen varázslat volt.
1: És a, mondjuk az osztálytársaid nagy része az még mindig a tévés.
3: Igen.
1: És
3: igen,
1: jó helyen van, jól csinálja.
3: Stályudit, hogy igen, akkor ott egy Pacolai Béla nevű fiú, aki talán most már játékfilmekkel híresebb, de reklámfilmekben, Sós Péter rendező, színház és tévé, Szatmári Péter operatőr, például a Babos Tamás, tehát mondjuk ami jutott, de nyilván azt gondolom, hogy nincs szégyenkezni valahogy az osztályfőnöknek, és elég sok mindent csináltunk.
1: Akkor a következő lépés, elvégezted a főiskolát, igen, és gondolom egyből televíziózásba.
3: Hát ezt mondom párhuzamosan, szinte észre sem vettük, hogy a főiskolának vége.
1: Ja, mert már állásban voltál a tévében?
3: Hát nem voltam állásban, ugye mindig külsős voltam, de mondjuk a Magyar Televízióhoz kötöttem, később a kereskedelmi adók. Utána jött az a korszak, hogy televíziós csatornákat indítottunk, így úgy amúgy megtalált nagyon sok ilyen indítással különféle feladatok volt, ebből kisebb, nagyobb. Mellette paralel a saját cégemnek ilyen-olyan produkció, és aztán jött az életem egy érdekes kanyar, ugye 4 vagy 5 évvel ezelőtt Kecskeméten kötöttem ki, a Kecskeméti Televíziónak vagyok most a főszerkesztője, és mellette Budapesten megtalálnak munkák, illetve van a saját produkciónk, a Bábel Hesznával a Világ című produkció, ami most az MTV-n fut, ennek a producere vagyok, a Algai Heszna, aki a televíziónak egy érdekes, és azt gondolom, hogy nagyon színvonalas képernyőse, az ő utazási élményeiről szóló, különféle érdekességekről szóló filmsorozatnak az összefogásában veszek részt, nagyon büszke vagyok arra, hogy ez a munka megtalált engem Heszna miatt is, meg azt gondolom, hogy a mai viharos időszakban egy viszonylag általam legalábbis értékesnek gondolt műsort tudunk letenni az asztalra. Nem könnyű, tehát nem könnyű körülmények között. Minden esetre azt a tapasztalatomat, hogy volt egy időszak, amikor nagyon sokat utaztam, azt a tapasztalatomat így tudom kamatoztatni.
1: Lassan eljutunk oda, és egy hallgató telefonba, Tilos Rádió 2153, tessék!
5: Szia, az Eckhart Balázsra szeretnék kérdezni.
3: Szia, itt vagyok, parancsolj!
1: Halkítsd le a rádiót.
0: Igen, nem a rádiót hallgass, hanem a telefont. Judit, Stály Juditnak a fénye.
3: Tényleg?
5: Szervusztok, Péter vagyok. Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan kanyarodott ez a gyönyörű történet a Hír TV és Hazafi karrierig?
3: Nem vagyok hazafi, ez is egy feladat volt.
5: Munka.
3: Köszönöm szépen. Hello.
1: Hát ez gyorsan ment. Minden esetre a tévés felkéréseknél szerintem ahogyan beszéltük, vannak azok a nehézségek, amikor olyan dolgokat kell csinálni, amihez vagy nem füllik a fogad, vagy tudod, hogy egy olyan dolog lesz, hogy ha lehet, gyorsan adják le és felejtsék el. De gondolom a tévénél akárhogy is, de van egyfajta futószalag dolog, meg van egyfajta dolog, ami egy kicsit akárhogy is, de egy ilyen komolyabb értéket próbál már eleve közvetíteni, és nehogy is ne sikerül is egy-egy műsorra lesz megvalósítani. Szóval, hogy ez a dráma, ez szerintem minden ilyen mondjuk tévésben benne kell, hogy legyen, hogy bizony van olyan, ami össze van csapva és feledésre van ítélve, vagy ne is egy olyan sorozat, vagy egy olyan
0: ez
1: helyzet,
0: minden,
1: rádió.
0: Csabi, ez olyan általános, ez minden munkára igaz, amit mondtál.
1: Annyiban nem, hogy vannak olyanok, akik például nem hajlandók bizonyos dolgokat bevállalni, vannak, akik nem veszik észre a különbséget a két dolog között, és...
0: És ez nem igaz megint minden munkára?
1: Nem. Mármint, hogy okay. személyekről van szó, nem munkákról. Tehát itt a Balázs esetében az ő személyére vagyok kíváncsi, hogy ő neki hogyan sikerült vége viccelni, így, hogy a hallgatónk is betelefonált, rengeteg helyen fordultál meg, ahogy mondod, szerintem az összes tévécsatornán dolgoztál.
3: Hát nagyon sok tévében, igen, megdolgozom is. Értem a kérdést egyébként, van, tehát, hogy mondjam, a minden ember egy icipicit ellenzéki. Már úgy értem, aki gondolkodik. Tehát a mindenkor meglévő rendszernek biztos, hogy megfogalmazza a kritikáját. Ha most a hallgató arra kérdezett rá, hogy a Hír TV-nek voltam az egyik alapítója végül is, ha így tetszik. Mi annak idején a Hír TV-t az első leüléskor azzal az igénnyel kezdtük el összerakni, hogy nekünk akkor nagyon egyoldalú volt a televíziózás. Most az én esetemben itt nem feltétlenül arról van szó, hogy most nekem politikai véleményem van. Én egy rendező vagyok. Nekem sokszor a munkalehetőségekben van egy szűkülés. Tehát a meglévő rendszer ugye a saját szisztémája szerint osztja a pénzt, ad lehetőségeket. Nyilvánvalóan az egyik rendszerben bizonyos embereknek jobb, a másikban más embereknek jobb. Nyilvánvalóan nekem az az érdekem, hogy minden rendszerben normális munkáim legyenek, és a rendszertől független tudjak lenni. Hogy ezt egy ország mennyire engedi, hogy mennyire telepedik rá egy kormányzat a médiára, ez kormányonként bár valamennyire változó, de egyébként ennél az országnál azt kell mondani, hogy a magyar televízióra ez valamennyire jellemző, azért befolyásolja. Kis piac, nagyon sok csatorna van, nagyon sok magyar nyelvű csatorna van, borzasztó érdekes ország vagyunk e tekintetben, mert nálunk nagyon magas a nézői érdeklődés. Tehát a magyarországi televíziózás a világban az első 4 hely között volt, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Montenegro. Montenegro és Magyarország, ha jól emlékszem, ez a 4 ország, aki csereberélte az elsőségért a helyeket. Magyarul sokat tévézünk, de ez érthető, hogy a nyelvünk olyan, hogy egy kis sziget vagyunk. Ugye magyar nyelvű csatornák, tehát Magyarországon még mindig a feliratos tévé nem működik, holott bebizonyították már sokan, hogy a feliratos tévéző országok nyelveket jobban beszélnek. Ugye a legextrémebb a lengyelek, ahol hangolámondás van. Egy kitartott hangon a legérzelmesebb jeleneteket is, a nagy szerelmi vallomást is, egy férfi, egy hangon. A
1: lengyeleknek, ez még mindig működik?
3: Én úgy tudom, hogy igen, és a lengyeleknek teljesen rá is állt az agyuk, tehát ők teljesen külön tudják választani ezt a neutrális hangot magától az eseménytől, amit látnak. Magyarul mi egy nagyon sokat tévéző ország vagyunk. Persze, hogy egy ilyen országban, plusz ugye az én szakmámban egy felfokozott helyezkedés, vagy nem tudom, minek
1: szerepvállalás
3: van. És ebből nyilvánvalóan a politika, nem hogy nem marad ki, hanem nyilvánvalóan a politika is be akarja a sikereit söpörni. Tehát magyarul a Hír TV-nél a legelső, nyilván engem megkértek, hogy segítsek, és akkor én is megpróbáltam magamnak földolgozni, hogy miért vagyok ott, és egyszerűen az olyan emberekkel voltam körülvéve a legelején, tehát ez a legelső pillanatok, az egy tök más Hír TV volt, mint amilyen ma. A legelején azok a fiatalok, akikkel körül voltam véve, azokkal nagyon sok minden abszolút egyetértettem, nagyon jó dolgokról beszélgettünk, nagyon élveztem azt a munkát. Összerakni egy tévét az meg már egy szakmai feladat. Tehát ott már az jön, hogy az ember azt teszi bele, amit tud. Én azt gondolom, hogy nincs szégyenkezni való, nyilvánvalóan millióféleképpen lehet megítélni a Hír TV-nek a tevékenységét. Én jól éreztem ott magam. Volt egy pillanat, amikor kölcsönösen elbúcsúztunk egymástól, mentem az utamon, ők is csinálják azt, amit csinálnak. Nem, egyáltalán nem tartom ezt semmilyen szempontból gáznak, sőt azt gondolom, hogy nagyon sok olyan emberrel ismerkedtem ott össze, akikkel ma tök jóba vagyok. Tehát.
1: Igen, ez a nehéz, hogy valakit mondjuk egy szakmai csatornánál, nekünk is itt a Tilos Rádióban van munkatársunk, aki szintén Hír TV-nél dolgozik, és néha kapja a hideget-meleget, gondolván, hogy egy

0: azon annyiféle helyen járok, annyiféle problémát kell megoldani, annyiféle konfliktust kell feloldani, hogy egyszerűen minden nap egy külön élmény.
1: Röpke barátságunkból egyébként azt gondolom, hogy ez az apukád öröksége.
0: Hát az biztos, hogy ő nehezen keseredik el. Tehát az, és azért neki nagyon sok, tehát azért ő nagyon-nagyon nehéz élete volt, ha arról az oldalról nézzük. Tehát azért kőkemény élete volt. Azért megmondani mondjuk most mennyi 85 éves, szerintem legalább 1000 embernek mondta meg, hogy gyógyíthatatlan beteg. Na, ezt nem kívánom senkinek.
2: És meg fog halni.
0: Ezt nem senkinek nem kívánom. Jó, lehet, hogy nem 1000, csak 500, lényegtelen. Ha már egynél többnek kell megmondani, egynek is sok. Tehát azt nem kívánom senkinek. Most ehhez képest ő minden este hazajött, nem volt depressziós, nem ivott, nem ordibált velünk, tehát közben tök normális volt. Nyilván megvoltak a technikái, hogy ezt hogy dolgozza föl. Nem szorongott a betegségtől. Ő neki van nagyon sok testi problémája, az idők során nagyon komoly fizikai hátrányok alakultak ki, tehát nagyon nehezen mozog, most nem sorolom, aki ismeri, tudja. Nagyon sokszor volt olyan helyzetben, volt például vak, amiből vissza kellett jönnie, szívproblém, lényegtelen, tehát fizikailag azért ő rendesen kapta az élettől, de nem panaszkodott soha, abszolút nem. Tehát azt gondolom, hogy így sokkal életőbb. Most ha itt születtünk, akkor miért ne vágjunk már egyrészt jó pofát hozzá, másrészt hihetetlen jó helyen élünk. Tehát én azt gondolom, most tényleg nem semmiféle hazafiasság nem mondottja belőlem, ami manapság annyira nem divat. Imádom ezt az országot, ez egy kincses bánya, egy kincses sziget, ha úgy tetszik. Tehát annyiféle dologgal tudunk találkozni, annyira sok érdekesség van, annyiféle ember van, a nyelvünk csodálatos, hát micsoda nyelvünk van. Tehát a zenénk, stb. Tehát aki ezt nem élvezi, hát oké, az utazzon, de hát vissza fog jönni szerintem.
2: És akkor te ezek szerint vállalod is a kultúra közvetítő szerepet. Tehát azon túl, hogyha lehet azt mondani, hogy egy futószalagra dolgozó, mondjuk úgy szakmunkás vagy, mert a tévének leadása van, és meg kell csinálni az óra percet, azért attól függetlenül feltettél egy-két darabkával gazdagítottad a kis kultúrát.
0: Hát nagyon aranyos vagy, hogy ilyeneket feltételezel rólam.
2: Nem ismerem az összes melódat.
0: Igen, hát azért talán ez túlzás. És nagyon sokszor gyávan embernek érzem magam, tehát sokkal keményebben lehetett volna, vagy lehetne kiállni az értékeink mellett. Van ebben
2: ez meghallgatás is talán, mert pont így az elején arról beszéltünk, hogy ez simán a levegőbe kilőtt lufi. És így kipukkad, és hoppa, következő 15 percben már tök másról van szó. Szóval, hogy érzem azt, hogy a beletett erőt hiányolod, vagy esetleg azt a fél mondatot, amivel lehet, hogy ez valakiknek a fejében egy szikrát indított volna, de másik oldalra meg azt mondjuk, hogy de hát minden tévéműsorban, hogy kipukkad, ezt csókolom.
0: Én nem vagyok egy harcos alkat olyan értelemben, hogy sajnálom az időt ilyen Petőfi Sándoros, vagy hogy mondjam, tehát a forradalomnak én nem a barikád tetején állok, mert unom. Tehát a unok forradalmán lenni, egyszerűen nem találok benne élvezetet. Nekem sokkal nagyobb élményt nyújt az, hogyha hátsó országban tudok csillogást a szemekben a saját munkámmal, vagy tök mindegy, tehát hogy a lényemmel sokkal inkább a nehéz, szürke hétköznapokon érzem magam elememben, mint a forradalmi változás. Nem vagyok ilyen típus. Most az, hogy persze, hogy az embernek van egy erkölcsi belső rendje, nyilvánvalóan ebben van egy elszámolnivaló is van, amikor örömök érik az embert, néha úgy érzem, hogy ezt most tök jól megcsináltam, néha nem. Tehát biztos, hogy egy ilyen bridgeman vagyok inkább, vagy ilyen típusú ember vagyok, de ezért lehet sok, vagy nem tudom, hát még különösebben nem szegezték nekem, hogy fú, miért nem csináltál te forradalmat a televíziózásban. Egyszerűen úgy érzem, hogy nem vagyok ez a típus, vagy nem okoz örömet. Na,
2: másik oldalon meg, ahogyan beszéltük, azért rendszerek jöttek, mentek, és ahogyan emlékszem, nagy forradalmár tévéseket már nem látjuk.
0: Jó műsorokat kell csinálni. Tehát ugye a mostani időszakban is azt sajnálom, hogy azok az egyéniségek, azok a tehetségek nincsenek a felszínen, akik itt vannak körülöttünk. Ez a nagy bajom ezzel a mostani világgal, hogy azért még élnek az öregek, akik kiváló munkát végeztek, fantasztikus tehetségek, és még nem látom az új titánokat. Tehát, hogy valami miatt nem jöttek még elő azok az egyéniségek, akiktől nézhető.
2: De nem az volt, hogy pont a te generációd, amikor elkezdődött a rendszerváltás, utána bejöttek az első kereskedelmi tévék, ott volt egy ilyen nagy robbanás, ott bejött egy generáció, ami már kiöregedett, azt hiszem kétszer öregedett ki, és abban már semmilyen utánpótlás nincsen. Tehát ugye a Batizék féle vonal volt az ilyen első kereskedelmi is, ahol úgy rendező operatőr, műsorvezető szinten, szerkesztő szinten nagyon komoly gárda összejött, és utána pedig ez az egész egyre vékonyabb lett, egyre több médiaiskolából, egyre hígabb társaság keveredett.
0: De miért van ez tök egyszerű, mert hogy a kereskedelmi tévék jól lehet nagyon nézettek, és nagyon nagy pénzt vesznek el a reklámtortából, vagy csinálnak, vagy most nem tudom, hogy mondjam, de hogy ők egy nagyon vékony műsor

0: kínálatot adnak egyébként.
1: Igen, igen, igen, igen.
0: Ehhez megfelelő mennyiségű emberük megvan. Ezeknek egy részét hívjuk most celebeknek. A közszolgálati televízió meg mindig azzal kínlódott, hogy az ő műsorait más módon kell eljutatni a nézőkhöz, és azok az egyéniségek, akik egyébként a közszolgálati televízióban hitelesé tudnak válni, ahhoz kitartás kell, azokon dolgozni kell, az, hogy mondjam, eleinte sikertelen, stb. Ugye nagyon sokszor beszélgetünk erről, hogy a TV2 és az RTL klub között az volt a különbség, hogy a TV2 nem volt annyira kitartó a kísérletezésben. Tehát elindított egy műsort, és gyorsan levette, míg az RTL klubnál nagyobb esélyt adtak, ezért lett valószínűleg, vagy ezért is, nyilván ezzel millió szempont van, de ezért is lett az RTL klub nézettebb, mert volt ideje azoknak az embereknek. A magyar televíziózásban is ez a probléma, hogyha állandóan változik a koncepció, meg állandóan változik a műsor struktúra, akkor mi fog ott kialakulni? Nem tudnak kialakulni olyan brendek, most ilyen hülye szóval élve, olyan műsorok, amelyek értékesek hosszú távon.
2: Én úgy tudom, hogy a televíziózás lassan meg fog szűnni. Erről mi a véleményed?
0: Teljes.
2: Tehát még a mi időnkben, még a mi életünkben, a mai formájában már átalakulóban van, és még nagyobb átalakulás várható.
0: Igen, azt szoktam mondani, hogy az eszköz lényegtelenné válik, az lesz a lényeg, hogy ki milyen tartalmat tud előállítani. És ez a tartalom az hozzád egy okostelefonon keresztül, egy okostévén, egy tévén, egy rádión, egy újságon, elektronikus újságon keresztül jut el, lényegtelen. A tartalom előállításra fekszenek, illetve a tartalom birtoklásra kezdenek ráfeküdni cégek nyugaton.
2: Nem mindenki a tartalom? Nem éppen az, hogy ott a YouTube és megnézi mindenki?
0: Hát a YouTube-ban azért most kezdődik.
2: És nem tudod, ki a gazdája ennek a...
0: Hát most így van, de a YouTube azért elkezdett nagyon foglalkozni a szabályozás kérdésével, meg azért nyugaton most már sokkal jobban le van korlátozva a szerzőjogi oldalról.
2: Bocs, de hát az egész internet elkezdtek foglalkozni a szabályozás kérdésével. Nem tudom, hogy fognak-e tudni ezzel foglalkozni.
0: Igen, tehát
2: én úgy érzem, hogy kicsit elszabadult, kiengedték a szellemet a dobozból, és ezekkel már nehéz lesz foglalkozni.
0: Az igen, de
1: az, inkább hogy... hogy mindenki megtalálhatja azt a csatornát, ahol ő bármilyen információhoz hozzáfér, viszont a nagy tömegek számára első két kattintásra ezek limitálva lesznek. Valahol ez a cél különben, mert a tömegek azok még mindig nehezen érik el a szabad információkat.
0: Televíziózás az mindig lesz, mert a televíziózásnak nem maga a készülék a lényege, hanem az, hogy egy szerkesztett műsort kapsz. Tehát ugye kétféle befogadói helyzet van, az egyik az, hogy leülök és adjanak nekem valamit, a másik az, hogy megkeresem, amire kíváncsi vagyok. Ez teljesen más. Ugye ezért alakult ki a 80-as években egy pár cég kivonult a televíziós reklámozásban, azt mondta, hogy a melegsört szopogató otthon félkomába lévő ürge, az nem fog fölállni és elmenni a boltig, sőt pénze sincs rá. Ezért mentek a mozikba, mert azt mondták, hogy ha ezekbe a plázákba bemegy az ürge, megveszi a méreg drága mozi jegyet, valószínűleg van még a zsebében egy Levi's Farmerre való, bocsánat, a reklámért, Levi's Farmerre való pénz. Tehát, de ez is változott, mert ugye a mozi reklámozás meg amiatt esett vissza, mert a mozikba alig járnak az emberek. Tehát tehát a lényeg csak egy mondat, bocsánat, és abba hagyom, hogy a televíziózás mint befogadói helyzet, vagy mint nézői attitűd, szerintem maga a fogalom az, hogy egy szerkesztett műsort adunk, az maradni fog, véleményem szerint.
3: Tehát az egyik esetben azt mondod, hogy van egy szerkesztő, másik esetben én vagyok a szerkesztő, viszont ez kell egyfajta intellektuális hozzáállás, vagy egy nem tudom, egy képesség, egy eszközhasználati képesség.
0: Válasszuk külön, ugye egyrészt szerkesztő vagy egy műsoron belül, vagy a műsorokat szerkeszted össze, a műsorokat meg szerkesztők készítették, ugye ez nem mindegy. Egyelőre ott tartunk, hogy a műsorokat szerkeszted össze, és egy nagyon pici százalék az emberiségnek veszi a fáradtságot, és maga is készít műsort. Tehát nyilván sokkal nagyobb lett a terület, sokkal többen foglalkoznak műsorkészítéssel, ugye okostelefonnal, mit tudom, akármivel tudunk videót készíteni, és ez egy borzasztó jó helyzet. Tehát én ezt imádom, mert egyrészt valóban rengeteg olyan érdekes ember kerül a felszínre, és teljesen új nézői viszonyok. Tehát nekem ez egy borzasztó jó merítési lehetőség. Persze visszaszorul a szakmám, nem vagyok olyan fontos, de kapjam össze magamat. Hát szóval próbáljuk meg a korral együtt lépni. Nyilván ebben kell egyfajta segítség, állami segítség is, hogy egy szakmát, mondjuk például a művészetet, a kultúrát ébren tartsuk, tehát magyarul, hogy legyenek emberek, akik lárpúrlár is alkothatnak. Nyilván ebben óriási felelőssége van a kornak. De az, hogy sokkal nagyobb lett a választék, hogy nagy a zsibongás ezen a területen, csak jó. Tehát nekem biztos, hogy
2: csak úgy az teszem, hogy a mi szakterületünk itt a zene, illetve jobban a lemezek, és hát a lemezipart már ugye maga alá temette már valami.
1: Sőt, most már nem is nagyon, az összes digitális
2: és nem is nagyon próbálta senki, állam és a többi megmenteni, vagy nem nagyon látunk próbálkozásokat, hanem egyszerűen csak szétterjük a karunkat, és hát ez van, sajnáljuk. És a zenészek meg ugye csinálják, amit akarjanak.
0: Nekünk az a dolgunk, tehát nekem az a dolgom, hogy azt kommunikáljam, hogy ilyen halnak a zenészek. Az a dolgom, hogy azt kommunikáljam, hogy vannak jó koncertek. Az a dolgom, hogy azt kommunikáljam, hogy ha nem adtok pénzt a zenészeknek, akkor nem fognak zenélni, és meg ilyen halnak. Mert most egy ilyen átmeneti kor van. Látszik
2: igen,
0: ez. Viszont például, amit megfigyeltem, hogy sokkal komolyabb koncertek vannak a világban. Tehát ha egyszer viszont van egy koncert, és arra össze tud jönni a pénz, akkor nagyon odafigyelés.
2: Bocs, én emlékszem ilyen fejtágítókra a 90-es években, amikor ugye DJ kultúra volt az elsődleges, akkor azt mondták, hogy élő gitár, élő koncertek, szóval nem sok értelme. Ez gyorsan megváltozott 10 év alatt. Most meg mindenki azt mondja, hogy lemezt ne is adják ki, hanem csak az élő koncertre kell fektessél, és próbálj a YouTube-t utolérni a éves 200 millió dolláros bevételével, ami persze nyilván csak egy-két előadónak sikerül a
1: világban. Ezt csinálták is, hogy mondjuk van a bevétele, a zenész lehetséges bevételében, a legnagyobb részt a koncertek adják, a második legnagyobb részt a privát órák, meg a privát elfoglaltságok, tehát zenetanítás, mit tudom én, reklámfotózás.
2: 10-15 éve pont ellenkezőre gondoltak, és a trend megváltozott, és most mindenki a koncertekre gyúl, és
1: de ez azért van, mert rájöttek arra, kaszál, a kiadókat ki lehet kerülni, de közben a fizikai hordozókból bőven nem jön be annyi pénz, mint egy belépőjegyből, egy póló eladásból és a többiből.
3: Balázs, hadd kérek én tőled egy tanácsot. Én 16 éves korom óta nem tévézek. Tudom, hogy van ez az intézmény, szoktak róla beszélgetni barátaim, ismerőseim. Te például milyen műsorral vagy milyen elvekkel vezetnél engem vissza erre a csodálatos eszközbe?
1: Gyere, nézd tévét velem!
2: Én se tévézek egyébként.
1: Nekem sincs tévém, mert nagyon
3: régen. Jaj, már én voltam először.
2: Jó társaságba keveredtél most.
0: Hát hogy keresd meg azokat a tartalmokat az interneten, hogy az archívumokban ott vannak, amelyek téged érdekelnek, és nézzél olyan műsorokat, amelyek esetleg érdekesek lesz. Tehát ne ülj a tévé előtt számolatlanul. Tehát a gyerekeknek is azt szoktam mondani, hogy a legelső, vagy mondjuk meg szokták kérdezni, hogy most nem volt eddig tévénk, vegyünk-e, mi lesz otthon. Azt szoktam mondani, hogy legelőször vegyél egy műsorújságot nekik, vagy az interneten találj egy műsorújság felületet, taníts meg őket választani, és utána vegyél egy készüléket. Tehát egy gyerekeimnek szintén nincs tévéje. Tehát én is azért tartok tévét, mert muszáj néznem, de egyáltalán nem tévéznek a gyerekeim, egyáltalán soha nem tévéznek, fogalmuk nincs, hogy milyen műsorok vannak, és tök jól el vannak így. Tehát ez van. Tehát szerintem, hogy mondjam, tehát választani kell.
2: Ez a kisebbség még azért ma.
0: Persze, ugye, hogy persze.
1: Hát azért nem, mert én is például látom azt, bár te azt mondod, hogy nincsen tévéjük, de például a YouTube csatornákra már be vannak jelentkezve, persze. És hogyha felraknak egy új Epic Mealtime videót, akkor azon teljesen kész vannak. És...
0: úgy, de néznek műsorokat, csak az interneten keresztül, vagy YouTube-on keresztül. Igen, vagy, igen. Tehát nem azt mondom, hogy nem néznek, hát abszolút néznek, csak nem úgy, hogy tehát az időt nem szánják arra, hogy majd jön valami. Hát itt végül is ez a dolog lényege. De ezt meg is tanulják az emberek, mert az internetezéssel egy tudatos keresési folyamat alakul ki mindenkinél. Tehát nyilván előbb-utóbb tudatosabban fog mindenki tévézni.
1: Adja Isten!
4: Szevasztok! Csak érdeklődni szeretnék, hogy említettétek, nem tudom, most kapcsolódtam be az adásba, hogy a gyerekek nem néznek tévét. Nekem sincs tévén, pontosabban tévékészüléken van, de monitorként funkcionál, tehát előfizetésem nincsen, mert fölöslegesnek tartom, úgy, ahogy ti is. Azt áruljátok el, hogy a gyereknek rajzfilmet, vagy YouTube-on bármiféle ifjúsági filmet sem vetítetek, vagy adtok, vagy nem nézik ezt se, vagy...
2: Bocs, mint a műsorkészítők mondtuk, hogy nem nézünk tévét, a vendégünk Balázs pedig egy szakember, tehát hogy nyilván más a véleménye.
4: Aha, nem is a vélemény, hanem az, hogy hát hány évesek a gyerekek?
0: Most mondjuk én, amit említettem, nálam nagyok, de nincs jelentősége, tehát nyilvánvalóan nézzenek rajzfilmeket, nyilván azt szokta mindenki mondani, hogy le kell velük ülni, tehát hogyha olyan tartalmat néznek, ami fölzaklatja őket, akkor ezt le kell vezetni utána egy szülő számára, ez egy nagyon szép feladat egyébként, és ezt nagyon lehet élvezni. Igen. És nyilván irányítottan, az irányított tévézés az, ami talán, vagy ami jó, tehát az, hogy ne számolatlanul töltsenek üres perceket a tévé előtt. Meg a másik ugye ez az erőszakossága a televízióknak, vagy a nagyon hirtelensége, nyilván ezt se lehet kizárni, ebben is nagyon sokat segít, ha az ember utána beszélget velük.
1: De ott is ott van az, hogy ugye a televíziózás mint gyermekópiumot használják, leültetik a gyereket, és...
3: Csak villanypásztor.
1: Villanypásztor.
0: Babysitter. Villanybabysitter.
4: Egyetértek. Néha szükséges is egyébként a gyereket.
0: Persze, meg ez egy...
4: Főleg a kicsik.
0: Meg ez egy színes világ, tehát valami érdekes dolog marad az agyában meg. Tehát
4: de miért nem működik az, én megfogadtam, hogy akkor lesz legközelebb TV előfizetésem, amikor itt tudom én, van 6-7 csatorna, vagy 10 csatorna, amit én szeretnék nézni, és egyesével külön-külön fizetek a csatornákért. Van ilyen szolgáltatás? Mert hogy meg kell tennem a hígfos tengerét 100 csatornába, és azt nézem, és nyomkodom a 100 és a 85 csatorna között, hogy akkor ez hogy is néz.
1: Igen, itt az a baj, hogy azok az adók, amikre elő tudsz fizetni digitális csatornákat, ezeket már eléggé terv szerint szerkesztik, és nagyon kevés ember van, akinek ez elég. Ezért szoktak kisebb TV csatornákra, de leginkább YouTube-on tematikus címekre rámenni, és ott aztán tényleg csak oceanográfiai filmeket nézek, és kész. Engem nem érdekel.
4: Van ilyen, létezik ilyen előfizetés?
1: Nincs. Ez az önállóság, ez az, amit most próbálunk megfejteni, hogy médiaismeret, bevezetés a médiaismeretbe, mert érted, most csak a tévéről beszélünk, de mi van a zenékkel? Mi alapján válogat zenéket?
2: De szóval létezik ilyen tendencia, hogy ilyen lesz a tévé előfizetés, igen, tehát egyik, te válogatod össze a csatornát, illetve a műsort is te válogatod össze.
4: Csatornákat egyesével, vagy
2: most sportcsatornáknál, igen, olimpia, és igen, akkor megveszed, igen, vagy igen, a Super Bowl döntő miatt.
0: Meg a 3D. Tehát van egy olyan magyar szolgáltató, aki erre építi az egész struktúráját majd, meg nincs piacon, hát nyilván nem érdekes senkinek, hogy ott legyen, mert ez teljesen átrajzolná a szolgáltatói piacot.
4: Viszont még csak egy gondolat erejéig a zenészekre, tehát hogyha a zenész az nem fog ilyen halni, mert el fog menni, akkor segédmunkásnak, legfeljebb nem fog zenészni, hiányozni fog mindenki.
3: Zenészként ilyen fog halni, segédmunkásként igen, nem fog élni.
1: Nem most erre lapátolni
4: szerint. Igen, de ő nem fog zenélni, és miért zenél? Azért, mert az emberek hallgatják, meg szeretik.
1: Hát meg ő is szereti, azért ne
4: felejtsük. Az embertársait fosztja meg attól, hogy ő nem zenél, mert meg kell élnie. Ez csak egy gondolat volt. Köszönöm.
1: Köszönöm. Akkor zenéljünk egy percet, még Eckhart Balázsra fogunk visszatérni, és most már tényleg világutazásba fogunk belecsapni. Harmadik utas, Tilos Rádió.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szerbusztok, kedves rádióhallgatók! Továbbra is emlékezünk a régiekről, a televíziózásról, illetve most eljutottunk oda, hogy vendégünk Eckhardt Balázs, aki 76 országba forgatott utazási magazint a televízió számára. Ez hogyan jött? És akkor kezdjük meg az utazás menetét, mert azért egy ennél szebb dolgot, azt hiszem 4 évig csináltad ezt a műsort?
2: Körülbelül igen.
1: Tehát ennél jobb egy televíziós számára, főleg ha utazni is szeret, nem lehet szerintem.
3: Kezdjük talán annál az útnál, ahol a legtöbbet tanultad, és ami a legkellemesebb emlék számodra.
2: De nehéz kérdés.
4: Kezdjük valahol.
1: Igen, időrendben lenne jobb?
2: Nyilván ugye.
4: Mi volt az a műsor?
2: Úgy hívták, hogy Koffer, ez volt 98-2002 között az MTV-ben. Egy ilyen szubjektív utazás, nagyon erős, filmes, helyszínkeresős beütéssel. Tehát, hogy nagyon, mi úgy véltük akkoriban és ma is nagyjából, hogy ma már nem olvasmány élményeket keresnek az emberek külföldön, hanem a film élményeiket. Most ugye ez azért érdekes dolog, mert mondjuk vegyük ezt a Casablanca példát, hogy az ember megnézi a Casablanca filmet, akkor kialakul egy nagyon érdekes, izgalmas, egzotikus Casablanca feeling, de kimegy Casablancába, és ezt véletlen se találja meg. Azt hiszem, hogy Rick kocsmáját ma már valaki megfaragta Casablancába, de úgy tudom, hogy igazából nem nagyon hozza azt a...
1: Ez egy díszletváros.
3: Ha nem is azt az egzotikus élményt, de valamilyen típusú egzotikus élményt azért megtalálod.
2: Igen. Illetve hát, hogy az ember odébb megy és talál olyat. Igen, tehát pont ez a lényege, hogy amikor egyszer csak állsz, és azt mondja, na ez most olyan, minthogyha Rick integetne a repülőnek. Tehát, hogy igen, ezt az élményt lehet, hogy pont nem is Marokkóban találja meg az ember, hanem máshol. Tehát ezeket az élményeket keressük. Ugye mindenkiben van valami fajta, hogy mondjam, egy kép egy adott országról. Azt szoktam mondani, hogy nem is országokat kell megnevezni, hanem tájegységeket, vagy városokat, vagy szóval ma már ne azon görcsöljön az ember, hogy eljusson, mit tudom én, Tájföldre, hanem hogy most ő Bangkokba akar elmenni, vagy Phuketre, mert ugye kettő teljesen más, és de millió ilyen példát lehet mondani. Mert így sokkal könnyebb utazni, mint hogy most még pipálgatja az ember, hogy itt nem járt, ott nem járt, hanem hangulatokat keres igazából, gondolom én.
3: Ja, tehát akkor nem városokat látogatunk meg, hanem mondjuk utcákat, városrészeket, épületeket.
1: Igen. Hogy indult az eleje? Te voltál a szerkesztő, milyen stábbal?
2: Nem, egy zseniális kollégámmal, Szervánc Katilával, aki DJ volt annak idején, Tojás néven még a 70-es években.
1: Sajnos DJ Tojás, nem?
2: Igen, ma már ez is uránkzik, de hát akkoriban nem DJ volt, hanem itt egy diszkós. És akkor volt Ágoston Gábor, aki egy nagyon, illetve kezdetben Bécsi Imre, később Ágoston Gábor operatőr, meg még egy picit Bagi Ákos, Gózon Francisco, tehát nagyon-nagyon klassz operatőrökkel, és így hárman vágtunk bele.
1: És te voltál a
2: rendező, vagy mit tudom én, a szövegek közül egy csomót én írtam. Volt persze egy csomó olyan ország, ahol csak ketten mentünk, mert nem volt büdzsé, hogy szerkesztő is jöjjön. Azért mondjuk Ázsiában ez egy más típusú, vagy Dél-Amerikában más típusú utazás, mondjuk egy olasz várost földolgozni kettőnknek, hogy abban értékek is legyenek, újdonságok, ahhoz nagyon jó, hogy ott volt egy szerkesztő, aki ráadásul beszélt olaszul, mert hogy itt nagyon lényeges dolog, hogy beülsz egy trattóriába, és legyen valaki, aki nem a pincért fordítja le neked, hanem hogy miről üvöltöznek egyik asztalt a másikig. Rólad is beszélnek, a fociról is beszélnek, a politikáról is beszélnek, ha ezt az ember nem tudja, akkor egy élménnyel lesz szegényebb. Például mondok egy tök jó példát erre, ez egy nagyon kedves emlékem. Rómában, ugye Fellini a mikorosztályunknak egy nagy ikonikus figurája volt. Nyilvánvalóan óhatatlanul jött az igény, hogy keressük meg, ahol Fellini élt. Megkerestük azt a házat, van rajta egy kis emléktábla. És ugye tudtuk azt, hogy Fellininek nem volt autója, megpróbáltuk elképzelni Fellini egy napját, mikor nem a Cinecittában ment dolgozni, hanem amikor csak úgy lárpurlár volt. És akkor azt beszéltük Attilával, hogy én elindulok jobbra, ő elindul balra, és megpróbálom keresni egy olyan bárt, amiről bebizonyosodik, hogy Fellini ott kávézgatott. Na most nekem volt nagyobb szerencsém, találtam egy ilyen bárt, beléptem ebbe a bárba, és a falakon Fellini filmkockák voltak. Hát rögtön megkérdeztem, hogy jó helyre, mondták, hogy igen. Hol melyik asztal leültünk. És elkezdtünk várni, és az Attila tudta azt a tényt, az úgynevezett Fellini árvái, ez egy fogalom. Azok a nagyon furcsa figurák, akik a Fellini filmekben szerepeltek, amiután meghalt Fellini, munkanélkül maradtak. Ugye ezek táncos nők, mutánsok, bűvészek, tehát ilyen fura figurák. Ezek munkanélkül maradtak, és ezek próbáltak valahogy beilleszkedni a társadalomba, ezeket hívják az oroszok Fellini árváinak. Vártunk a bárba, és egyszer csak a bejáratnál megjelent egy kemény kalapos, csokornyakkendős figura, délután 2-kor piros posgás, mondtam, ezt nem viszem el, és elkezdtek szivárogni Fellini árvája a bárba, és délután ott ültünk, a fakutya vigyorogtunk, és délután 5-re egy Fellini film kellős közepén találtuk magunkat, hívtuk számolatlanul meg, akik bírtunk, stb. Tehát, na most ez is ugye az utazás, hogy semmi más nem történt, csak ugye volt egy mániánk, hogy Fellinit meg kell találnunk, nyilvánvalóan, ha ez vezeti az embert, akkor eljuthat mondjuk a Cinecittába, oda se jut el egy átlag turista, mondjuk az, mondjuk azokra a helyszínekre, ahol a filmek forogtak, fogja egyszerűen a kis videóját, vagy nem tudom, az internetről leszedés, már működik. Tehát nem, ezek borzasztó egyszerű dolgok, és egy egészen más Rómát fog az ember megismerni. Ugye Magyarországon is, ha jön egy turista, nem feltétlenül a 8. kerületbe fog bemenni. Jól lehet igazából Budapestet ezen a környéken, ahonnan most ez a műsor is megy, sokkal jobban meg tudja ismerni, mint mondjuk a várban.
1: Mert szerintem most az új Bruce Willis film hatására rengetegen jönnek majd
3: Moszkvába,
1: hogy horrobbantak azok az autók. Na nagyjából nézzük már végig, merre jártál ezelőtt a sok év alatt, mert ez a Róma, meg eleve Európáról keveset beszélünk, mert mindenki az egzotikusabb országba vágyik.
3: Igen, nézzük először a földrészeket.
1: Igen.
2: Tehát ugye nagyon sok filmet készítettünk Olaszországról. Olaszország az nem egy ország, hanem nagyon sok kis tartománynak az egyvelege, tényleg teljesen más hangulatok, egészen más témák. Európában gyakorlatilag hát talán Törökországot, Albániát, Romániát és Bulgáriát leszámítva, meg a nagyon-nagyon északi, tehát Norvégia is attól jobbra. Gyakorlatilag mindenhol voltunk. Franciaországról csináltunk több filmet, ott is nagyon sokfajta térség van. De csináltunk Németországról is, ami nagyon érdekes, szoktunk erről beszélgetni, akik többször vagyunk külföldön kénytelenek elvenni videókamerát, hogy melyik országban engedik a videózás, és melyikben nem. És gondolnátok azt, hogy Németországban nagyon gördülékenyen lehet forgatni. Az ember azt gondolná, hogy egy ilyen gazdag, magára büszke ország, hát ezek nem fogják engedni, hogy az ember ott kotorásszon a színfalak mögött. Na most ők nagyon, amíg az angol száz jogrendben élő országok, Ausztráliától Nagy-Britanniáig, ezek az országok például nagyon szigorúan lekerekítik, hogy te hol forgathatsz, hol nem. Franciaországban meg végképp. Ott, ha egy játszótéren egy gyereket fölveszel, biztos, hogy két szülő fog oda menni, kitépi a kezedből a kamerát, és elkezd veled örjöngve üvölteni, hogy te mégis mit képzelsz, tudni. Ott borzasztóan szabályozzák, hogy kik jelenhetnek, meg korosztály szerint a médiában, és kik nem.
3: Na ezeket most, egyébként előre tudtad, vagy közben derült ki?
2: Volt, amit tudtam, volt, amit nem. Nekünk volt egy olyan optikánk, ami oldalra vett. Tehát, hogyha kívülről nézted, akkor...
1: A kanyarpisztoly.
2: De igazából nem használtuk, szóval marhára fölkészültünk, de hát ezek hülyeségek. Ugye, miről van szó? A személyes, tehát tudsz kontaktust teremteni, vagy nem? Az egész csak erről szól. Mindenhol a világon. Ugye nem beszél nyilván a nyelveket, csak mondjuk angolul. Mindenhol lehet olyan helyzetet létrehozni, amiben szívesen látnak, még a legelvetemültebb helyen is. Tehát,
1: és ez te voltál ez a nem, diplomata?
2: Nem, ez sokszor lehet, hogy az operatőr, mert hiszen az ő kezében van az eszköz. Nem, egyáltalán nem mondom, és ez változó. Van, akinek én vagyok szimpatikus, van, akinek a Gábor, van, akinek az Attila. Ez teljesen változó. Tehát millió ilyen történet. Hát a marokkói szukba vágtak utánunk csákányt, onnan is valahogy ki kellett jönni, akkor még Dániába is véletlenül egy klosárnak a látómezejébe álltunk be a kameránkkal. Tehát a kilátását elvettük egy hontalannak.
1: Dániába.
2: Akkor a balé volt belőle, hogy úgy kellett Koppenhágába, érted, a tökéletes, biztonságos városba kellett egy kicsit odébb mennünk, hogy finoman fejezem ki. Nem, szóval ez teljesen változó. Meg hát nem tudhatod, hogy mikor veszel fel olyan dolgot, amit nem kéne. Tehát ugye ez is benne
1: volt
2: van a pokliba.
1: Persze, megcsíptél egy-két érdekességet?
2: Például Bután, ugye ez egy ilyen nagyon titokzatos ország. Nehezen megközelíthető, jó drága oda bemenni. Butánban, na ez egy nagyon szép történet, a Kisbutha című film. Kisbutha című film úgynevezett dzonga. Dzongok, ezek a kolostorok, amelyekben a buddhista szerzetesek élnek Butánban. Tehát ők kiválasztottak annak idején egy ilyen dzongot, és 14 évig vártak arra, hogy forgathassák ott a filmet. Majd leforgatták a filmet, majd visszamentek egyszer valami miatt még, és döbbenten látták, hogy nincsenek szerzetesek a dzongba, és elkezdtek érdeklődni, hogy mi történt. És azt mondták teljes természetességgel, hát, hogy önök elmentek, és a szerzetesek is elmentek. De hát hova mentek a szerzetesek? Hát átmentek más templomokba. De miért mentek át? Hát azért, mert innentől megszentségtelenítettük a helyet, innentől csak iskola lehet benne, vagy valami állami intézmény. De szerzetesek itt már nem lettek, hát itt filmeztek maguk. Tehát ez nagyon kemény. Na most még hozzáteszem azt, hogy ott volt egy ilyen fahíd, ezelőtt a dzong előtt, ahol forgatták a Kisbutát, leraktuk a kamerát, és tudod, hogy ábrándoztunk, hogy na, egy olyan jelentet, de jó lenne megcsípni, mint a Kisbuthában. Persze, körülbelül 10 másodpercig ábrándoztunk, mert hogy a fahíd végén megjelent egy szerzetes, aki tökéletesen ugyanúgy ment végig a fahídon, mint ahogy az a Kisbuthában benne van. Tehát magyarul semmit nem kellett csinálni. Ugye ez sok ilyen ország van, Nepáltól, Tibetig, Tibetnek bizonyos részeig, India, amit nyilván te jobban is ismersz, mint én. Tehát, hogy néha ezek a filmek nagyon könnyen felidéződnek, hát néha meg nagyon nehezen. Tehát fantasztikus dolgokat, például voltam egy Sotozen buddhista kolostorban Kyoto mellett Japánban, ahol olyan szerencsénk volt, hogy a reggeli zazenen, amelyik egy ilyen reggeli meditáció, olyan reggel 3 órakor van, vagy legalábbis ott akkor volt, bemehettünk kamerával. Na most ugye eleve ez egy hihetetlen intim helyzet.
5: Annyira csend van ott. Hát,
2: a dolognak az a lényege, hogy ülnek egy ilyen, nem tudom, körülbelül lótusz, vagy nem tudom.
5: Ez az ember.
2: Igen, az ember. Háttal, tehát a fal felé arccal, és mondjuk egy téglalapot képzeljünk el, a téglalap belső része felé háttal. Míg megy egy szerzetes egy pálcával, és adott pillanatban rásújt egy hatalmasat a hátukra. Ugye nyilván egy európai ember fogalma nincs, hogy ez miért van. Mi meg tudtuk, hogy bizonyos izomtónusokra csap rá, hogy amikor elkezd fáradni a test, és elkezd a fáradtság miatt egy ilyen ernyedni, és belealszik a meditációba, akkor azt a tónust üti meg, amitől feléled. Vagy például a kultikus felmosás, hogy néztük, hogy ilyen fiatal szerzetes diákokkal szaladnak 4 kézláb egy felmos rongyal, de mint az öreg ördög, mint a Forma 1-ben. És akkor mondtuk, hogy micsoda egy despotikus világ. Dehogy is, hát ezek ilyenkor kinyújtják a testüket, mert nagyon sokáig ültek ebben a pózban, és ennek egy ellensúlyozása ez.
3: Reggeli torna. És sikerült valamit, azon kívül az élményeken kívül, amikről mesélsz most itt nekünk, sikerült olyat hazahoznod, amit a saját életedben tudtál használni?
2: Hát hogyne, egy nagyon fontos dolog van a világnak, ahhoz a nagyon-nagyon vékony hártyájához tartozunk, akik fönt vannak, magyarok, az itt élő klosár is. Tehát, hogy én annyi nyomort láttam életembe, amennyi nyomort nem tudtam elképzelni. Nem is értem, hogy mitől van balanszba a világ. Hogy az Istenben nem borult még föl a föld? Én olyan hihetetlen szegénységet láttam Afrikától, Ázsián keresztül, Dél-Amerikáig, amit nem tudtam elképzelni. Tehát jó, Magyarországon is találsz, ugye Ózd mellett, vagy Tatabánya mellett a Méztelepen, tehát látni iszonyatos nyomorúságot Szabolcs-Szatmár megyébe. Na de könyörgöm, amikor napokon keresztül mész úgy Indiába, hogy látod, hogy ilyen pár dollárokból élnek az emberek, tehát hogy ez hogy a francba nem indultak ezek az emberek, hogy valami jobb életet keressenek. És azért sokszor ott van bennem, ugye mi magyarok el vagyunk egy kicsit zárva a migránsoktól. Jó, vannak migránsok, egyre többen vannak, de nem maradnak meg Magyarországon. Ilyen-olyan politikánk van, stb. Nyilvánvalóan arra kell törekedni, és erre is gondolom, erre törekedik minden józan ország, hogy azokat a migránsokat fogadja be, akik kvalitások, tehát akik végeztek is iskolát, értenek valami, ez logikus. Na de könyörgöm, mi van a többiekkel? Tehát, hogy ebből valami rohadt nagy probléma lesz. Tehát, hogyha csak azt az egyszerű tényt nézzük meg, hogy Marokkóban mondjuk elfogy a víz, és az a x-szer 10 millió ember fogja magát, és akárhogy, de átmegy Gibraltáron, és bemegy Spanyolországba, nem fogja őt érdekelni, hogy lelövik az első sorban lévő 1000-2000-3000 embert, vagy Lampedusán, ezen a nagyon pici kis Szicíliától délre lévő szigeten, ahova megérkeznek az éppen aktuális menekültek.
5: Afrikából,
2: meg Afganisztán felé is. Hát gyerekek, szóval, tehát ezek, én ezt a saját szememmel láttam, hogy itt aránytalanságok vannak, és ugye én igazán komolyan 10 éve utaztam, hát mi lehet azóta, mert most már csak emlékeimből, de hogy a mai világban ez még erősebb ez a probléma. Nyilván mondják például pont Indiáról, hogy közben van egy gazdasági felemelkedés is, és azért a nyomorból jönnek kifele, oké. De azért még mindig irgalmatlan mennyiségű ember él minimum szinten. És itt mondom, a víz lesz a probléma, meg az étel, tehát amikor már nincs mit inni, nincs mit enni, akkor ott nincs tovább líra, meg vallás, meg katonaság, meg zenetánc, igen. Tehát ezt nagyon nagy problémának érzem, de ahogy mondják az okosok, begyógyítja a föld a sebeket, hát majd meglátjuk. De minden esetre ez biztos, hogy a közeljövőben már probléma lesz. Tehát magyarul egy szónak száz a vége, hogy Magyarországon tiszteljük meg ezt az országot azzal, hogy tehát mondjam, élvezzük, ami van benne, mert ennél sokkal rosszabb helyzetek is vannak. Tehát sokkal, mind éghajlatilag, technikailag, munkalehetőségek, pénz, stb. Nem kell sorolnom. Irgalmatlan nyomor tud lenni egyébként.
5: Na de nem csak nyomor és szegénység van a világon, hanem szépség és öröm, és tánc és zene, és ugye, szóval, hogy
6: Most mentünk a legalját, egy kicsit menjünk följebb, mert Ázsiában ugyanígy a vallásos helyeken túl remek zenei, táncos események, nagy Isten, hogy hívják ezt? Folklór. Tehát mennyire volt turistás a menetetek, mert ahogy mondott, hogy filmeket akartatok reprodukálni, vagy filmes helyszíneket alap kiindulásból, és ebből milyen helyzetekbe keveredtetek?
2: Nem volt turistás, arra törekedtünk, hogy ne legyen. Vannak országok, ahol muszáj, hogy turistás legyen, másként nem tudod bejárni az országot. Mondjuk ilyen Tibet, de ilyen például az előbb említett Bután is. Nyilvánvalóan mi nem tudjuk azt a tempót tartani, amit egy turista csoport tart. Ugye nekünk meg kell állnunk, több időt kell töltenünk felvételek készítésével, és volt olyan, hogy kereszteztük turista csoporttal az utunkat, és próbáltunk egy picit a turista csoport szemével is körülnézni, de azért mi a saját utunkat jártunk. Erre egy nagyon jó példát tudok mondani, ami nekem egy életre szóló élmény. Van egy pont Nepálba, ahonnan a legnagyobb hegyeket lehet látni, és egy kis tó mellett, és ugye minden embert ott azért visznek a tó környékére, hogy hajnalba keljen föl, menjen föl valami kis buckára, és onnan nézzen a nagy hegyek felé, mert reggel nincsenek felhőbe, és ilyenkor van esélye arra, hogy a hegyek csúcsát látja. Hát mi is így tettünk, természetesen ezt nem lehet kihagyni, stb. Stb. És ott sertepertért körülöttünk ilyen kis nepáli gyerekek, akik jöttek, hogy money, money, money, stb. Nekem erre volt egy bevett trükköm, egyrészt vittem magammal egy csomó luftballont, amit ilyenkor fölfújtam, ugye ennek nincs súlya, nem kerül pénzbe szinte, és egy pillanat alatt fölfújod, odaadod, és egy nagyon kellemes dolog, még a felnőttek is örülnek neki, majdnem, hogy ezt mondom. Tehát ugye pénzt nem tudsz adni ennyi embernek, kaját nem tudsz adni, például egy ideig rágógumit adtam, és akkor bevett a szájába 12 darab rágógumit, majd nem megfulladt, tehát ugye ez nem egy járható. Vittem a lufit, itt is meg, megkötöttem, és nem tudom, nem volt nálam lufi. Belenéztem a gyerek szemébe, és nem tudom, olyan hangulatban voltam, tudod mit, gyere velünk egész nap, vidd a statívot, és este fizetek neked pénzt. Jött a következő, fölvettük ezeket a csúcsokat, és valamiért borult a programunk, mit csináljunk. És akkor jött az következő gondolat, hogy tudod mit, vigyél el a faluba, ahol élsz, stb. És képzeljétek el, hogy milyen szerencsém volt. Elvitt a gyerek ebbe a nepáli faluba, ugye ezt úgy kell elképzelni, egy nagyon meredek hegyoldal, egymástól viszonylag jó messze vannak ezek a házak emeletesek. Az emeleten van a rizskészlet, egy nagy szakajtó, amit őriz valaki, rendszerint a nagyapa. A házat soha egyetlen egy pillanatra nem hagynak egyedül, vagy a vadállat, vagy a mit tudom én, ki elölféltik az élelmiszerüket.
3: Maoisták.
2: És ahogy ott forgattunk a faluba, egy ilyen átlagos, de nagyon izgalmas nap volt, ugye például ilyenek, hogy fociznak a gyerekek, és hogyha a labda a pályáról kimegy, akkor 1000-1200 méter megy lefel a labda, amire le kell futni, föl kell hozni. Na,
6: holnap találkozunk.
2: Nem, ők ez pikpak, szóval ez a semmi gond. Na, a lényeget mondom, egyszer csak egyik pillanatban kipenderül egy nagyon csinos lánya a teraszon egy gyerekkel a kezébe, és hát konstatáltuk ott egymás néztünk a stábban, hogy igen, szemre való ez a menyecske, ez a nepáli menyecske. Majd ezzel úgy tovább nem is foglalkoztunk, ugye nyilván lányt is forgattuk, este, hogy elbúcsúztunk a faluból, megkértük, hogy a lány írja le a nevét, és leírta, hogy Nabin Mahta magyar. Ezt így. És a MA, az A után volt egy ilyen J-betűszerű valami, és kérdeztem, hogy ezt olvasom, és aztán magyar. Mondom, viszont, hogy magyar. Azt mondja, hát mi magyarok vagyunk. Mondom, mi van? Miről beszélsz? Mi van? Álljunk meg egy szóra. Kik vagytok? Mik vagytok? Tulipánokat festenek, kopjafájuk van, sámányuk van, pentaton dallamot virgácsoltott nekem pillanatok alatt a lány. De nem ez volt a legérdekesebb, és ez az egésznek egy eszenciája. Hazamentünk, lefeküdtünk, és a szállodai szobában, vagy mit tudom én hol, még kicsit beszélgettünk. És egy dolog volt, amiben mind a hármunk egy közös élményt éltünk át, hogy ez a lány ez annyira hasonlított a mi szerelmeinkre. Tehát, hogy egyszer csak jött egy olyan tekintet az ázsiai valóságba, akihez nagyon-nagyon erős rokonságot éreztünk. Ezt még akkor, mikor fogalmunk nem volt, hogy ő magát a magyarokhoz tartozó népcsoportba valónak vallja. Úgy tudom, hát azóta erről filmeket forgattak magyarok, hogy valóban, sőt a nepáli közigazgatásban, tehát elég magas pozícióban vannak ehhez a népcsoporthoz tartozó úgynevezett magyarok, akik hát persze ki tudja milyen rokonaink, de az tény, hogy mondom tulipán, kopjafa, tehát ennyiben van közös gyökér.
6: Még földrészeknél tartunk.
3: De én kicsit kíváncsi lettem arra, hogy meséltél arról, hogy mennyire jó létünk van itt. Gondolom itt a mobiltelefonnal és mikrohullámú sütővel való ellátottságról beszélsz, meg az ivóvízről, de ingen hol találkoztál TV. Igazándiból boldog emberekkel?
2: Hát igen, Burmában. Egyszer rájuk van írva. Tehát most Burmáról azok a hírek, hogy hirtelen könnyebb lett a politikai élet, és rászabadult a turista áradat Burmára. Tehát most idén egyszerűen nem érdemes Burmába kimenni, mert az infrastruktúra nem tudja követni ezt a hihetetlen, hirtelen áradatot, és sajnos mindenütt így van, ahol egyszer csak lehet menni, de azért örülök neki, hogy lehet menni. Burmában egyértelműen, azért Ázsiában nagyon balanszban vannak az emberek lelkileg. Tehát amit én láttam, amit kevesen tudunk, a buddhista, én sok buddhista országban jártam, és a buddhizmus érdekelt. És a kolduló buddhizmus, tehát az, hogy ők körbejárnak, és azt az élelmiszert, hát most én koldulásnak hívom, de ez nem adományként megkapják, tehát ez nego, azt gondoljuk, hogy ők most gajdolnak, mint... Tehát a balansz az úgy működik, hogy nagyon sok embert fölszív a buddhizmus, sok férfit, sok fiatalt, és a maga rendszer olyan, hogy egyébként éhínség lenne, de így a gazdag emberek támogatják a buddhistákat, és ezért van mit enniük, az meg arról nem is beszél, hogy isteni dolgokat tanulnak az iskolában. Tehát közben fantasztikusan okos dolgokat tanulnak. Tehát Ázsia azért fog nagyon beelőzni, mert fantasztikus iskoláik vannak. Tehát mondjuk most ugrok egy nagyot országok, Szingapurban olyan egyetemek vannak, amik simán kenterbe verik most már a nyugati nagy egyetemek. Tehát itt ez nem vicc, ez azok Kínáról ugyanúgy dettó. Tehát amikor azt mondják, hogy az LG nevű cégnek 70 ezer kutatója van, akkor azért az nem, az, szóval, hogy mondjam, nem kosszal gurigázunk, hogy úgy mondjam. Tehát ezek, vannak országok, ahol nincs 70 ezer kutató, tehát nagy országok, tehát itt nem kis dolgokról beszélünk.
3: Tehát azt mondod, hogy a te tapasztalatod szerint, hogy meg kell becsülnünk az itteni gazdagságot, de hogyha igazán boldogok akarunk lenni, akkor egy másik ország szemléletét kéne valóban hogy átvennünk, mert például Burmában úgy tudom, nincsen televízió, nincsen állami televízió, egy nagyon furcsa, monarchikus uralkodás van, igaz, hogy buddhizmus van, volt, hogy századjára csökkentették a pénzvásárló értékét, tehát ilyen nagyon furcsa gazdasági rendszerben gondolkoznak, északról támogatja őket az ópium, egy zárt,
7: most,
3: nagyon zárt közösség.
7: Most elég fura ilyen villongások is voltak buddhisták és muzulmánok között, ahol éppen most a muzulmánok húzták a rövidebbet, tehát az se egy tökéletes ország, és nem mindenki boldog ott se nyilván.
2: Persze, hát ez nagyon sok országra elmondható. Nyilván az ember, mint turista, a felszínt látja. Tehát nyilván nem volt alkalma egy burmai lányjal beszélgettem sokszor. Mondjuk őről azt tudtam leszűrni, hogy köszöni jól van, annak ellenére, hogy azt azért konstatáltuk, hogy a politikai rendszer az rémálom, és ő fél, tehát azért ez megvolt. De maga a hétköznapokon az élete, mint ahogy Kubában is. Hát a Kuba, ugye, egyrészt egy ilyen-olyan elnyomó rendszer, másrészt azért a kubaiak nem mondani, hogy depressziósak, és ez nem csak az éghajlat miatt van, de sok ilyen országot lehet mondani, persze, hogy nem lehet általánosítani, meg nyilvánvalóan. Talán inkább úgy mondanám, hogy vannak jobb megoldásaik a hétköznapokra, mint nekünk. De én is a saját kis életemben egy fél éve elhagytam a várost, és elkezdtem egy pici, nem is faluba, talán egy ilyen, mit mondjak, egy majorságba élni, és próbálom most az életet egy egész más oldalról nézni, és már látok bizonyos pontokat, ahol sokkal boldogabb élet tehát kínál ez az életmód, pusztán csak attól, hogy kijöttem a városból. Tehát ez néha nem csak országfüggő, hanem inkább úgy mondom, hogy helyfüggő.
6: De ez a buddhista szemlélet, amit említettél, ez nagy eséllyel pont Ázsiában a legjobban, de Indiában talán a legtipikusabban a természet közeliségen alapul. Amit te mondasz, hogy kivonulna a városból, az hogy a civilizációs rádrakódottságból lépsz ki, mert ugye az átok az a buddhizmusban, és azt tanuljuk, hogy bizony annyi szenny fedi a szemünket, és ragaszkodás és vágyakkal vagyunk teli, amit pumpál belénk ez a világ, és a rokonságunk, a környezetünk, közvetlenül az egész városias létünk, meg az úgynevezett civilizált nyugatias létünk, még keleten, Ázsiában, úgy az iskolákban, mind a családokban, és nagyon-nagyon nagy hagyományokon keresztül, akárhogy is, de ez a természet szeretet, a nélkülözés elfogadása, a ragaszkodásmentesség, ezek vérszinten benne vannak, és a nyugati behatás az, amitől, ahogy mondod, India egy része elkezdett informatikussá válni, meg bankárokká, viszont ott van még az a több milliárd ember, aki viszont akárhogy is, de
3: Még egy nagyon nagy különbséget látok én Ázsia és például mondjuk Magyarország között, a családi összetartás. Tehát az, hogy mi milyen gyorsan, én magam 16 éves koromban hagytam el a kis családi fészket, mások meg egész életet élnek le a nagypapa, nagymama mellett, akik értelemszerűen átveszik az unokák nevelését.
6: Sőt, azt mondják most, hogy ez az új trend nyugaton is, hogy már 30-40 éves emberek is még mindig a szüleikkel élnek.
2: Egyrészt sokkal nagyobb tömegekről beszélünk, tehát egész más alkalmazkodni egy kerületben 28 millió emberhez, mint 100 ezerhez, tehát egészen más a teritoriumom, tehát nyilván az ázsiai emberek abszolút meg tudnak békélni egy lényegesen kisebb teritoriummal, mint magyarok. Azonban egy nagyon érdekes dolgot hallottam egy szociológus hölgytől Magyarországon, lehet, hogy ez nektek triviális, nekem azért ilyen összefüggésben meglepő volt, és ide fog kötődni. Arról beszélt, a mély szegénységről beszélt Magyarország, a magyarországi mély szegénység, és azt mondta, hogy ugye ők már rég úgy gondolják szociológusok, hogy közösségeket kell építeni, tehát a pénzt közösségek formálásába kell pumpálni, az tud a mély szegénységből kivezető utat mutatni. De ennek van egy nagyon nagy akadálya Magyarországon. Az, hogy a magyarok meg családokba gondolkodnak. Nem képesek falu közösségbe, telep közösségbe gondolkodni, hanem ők a saját családjuknak a közösségét. Mindegy, hogy ez egy szétesett család, de tradicionálisan még bennük van a lelkükbe, hogy azért az az első. Védem a családomat, takargatom a szennyesét, előnyöket adok a családomnak, és a közösségem rovására. Tehát nagyon érdekes helyzet van, csak ugyanakkor ez így van még genetikailag bennünk, de ugyanakkor meg a család, mint olyan, meg szétesett Magyarországon. Tehát van egy ilyen átmenet most ilyen értelemben. Na, mert persze egészen más ország vagyunk mi, tehát egészen máshova tesszük a hangsúlyt sokszor. De hát azzal számolnunk kell, hogy ázsiaiakkal együtt kell tudnunk élni. Tehát, hogy magyarok nincsenek még arra felkészülve, hogy más bőrszínű, vagy más vallású, vagy más kultúra emberekkel éljenek egy házban. Tehát itt ezek, és hát ugye Nyugat-Európa meg már ez nem is kérdés. Majd találkoznak most, ha kimennek Londonba magyarok, nyilván olyan helyeken laknak, ahol pakisztániak a szomszédjaik. Tehát ez most azért változik, nagyon nagy tömeg megy ki most ki, és ez egyben nem csak azt jelenti, hogy most mit tudom én, visszajönnek vagy nem, de nyilván nyílik mindenkinek a világképe. Annak ellenére, hogy nagyon sok magyart ismerek, aki arra büszke, hogy 6 vagy 7 éve él valahol, és még egy büdös szót nem beszél az adott ország nyelvén.
6: Ez is elég magyaros szerint.
2: Viszont egy nagy bravúr, egy hungarikum, hogy ezt meg tudja csinálni, és így tud pénzt csinálni.
6: És amúgy a kinti magyarokkal milyen volt a viszony? Találkoztál-e kintiekkel, segítettek-e?
2: Hát nagyon vegyes. Találkoztam, persze volt közt Aranyásótól kezdve nagykövetig irtózatosan.
3: Aranyásóval hol találkoztam?
2: Peru, igen. Ez van, ez most nagyon van. Most sőt, most megint nagyon az Aranyásás. Én magam...
7: Magánvállalkozóként? Vagy...
2: Hát egyébként az az érdekessége dolognak, hogy ha úgy utána olvasgat az ember, mind a mai napig vannak olyanok, akik ezt nagyon komolyan veszik, és ebben egész normális jövedelemre tesznek szert. Én Aranyásokkal Peruban folyómederben találkoztam, tehát én nem voltam azokban a bányákban, amikről lehet látni fotókat, hogy ilyen inferno, tehát ilyen elképesztő körülmények között ilyen földfelszíni arany kitermelésben vesznek részt. De hát ha megnézitek a legújabb hírek, amikor valaki Ausztráliában, vagy talán Új-Zéland, azt mondja, tehát egy 5,5 kilós arany rögött, szóval még azért vannak csodák, nagyon fejlettek ma már ezek a kereső cuccok. Na, én Peruban folyómederben láttam, az egy sziszifuszi, nagyon kemény munka, azt nem kívánom senki.
6: Szitálás?
2: Igen, az nagyon kemény.
6: És akkor most akkor Dél-Amerikában vagyunk, egy kicsit nézzük már végig ezt a egész földet, mert azért csak bejártad. Volt Észak-Amerika is? USA-Kanada?
2: Volt.
3: Köszönjük szépen, arról már nagyon sokat hallottunk.
6: Én nem hallottam sokat USA-Kanadáról.
2: Az Egyesült Államok nekem egy nagyon-nagyon pozitív élmény volt, tehát én a film élményeimmel indultam ki, rettegve vezettem, hogy mikor fog egy rendőr elkapni, és kitenni a kezemet.
6: Az.
2: Igen. Hát volt ilyen a 60-as úton azért, de egyáltalán nem akarta, hogy rátegyem a kormányra a kezemet, nagyon udvarias volt, és mondta, hogy még egyszer ne forduljon elő, hogy én
6: gyorsan
2: kettő mérföldre. Na jó, nem, hát azért több volt. De nem téptünk ki, mert eszünkbe se volt, de hogyis. Tehát nekem nagyon pozitív élmény volt Amerika. A Dél-Amerikáról meg ugye ott viszont elég sokat töltöttem az őserdőben, az viszont azért volt nagy élmény, mert soha nem gondoltam volna, hogy nekem az mennyire bejön. Tehát, hogy az őserdő egy fantasztikus élmény, és ezt igazából azt mondom, hogy mindenkinek nagyon kívánom. Jó magam, hát túrázgattam, meg barlangázgattam, de teljesen átlagos módon, nem is vagyok egy sportos alkat. Ugye az őserdőben van egy ilyen dunsztos, párás levegő, amit én elég gyorsan megszoktam, na onnantól kezdve, mintha az anyaölbe lettem volna. Olyan élmény volt, hogy, és nem tudom
7: és
2: megmondani,
7: hogy miért. És a szúnyogok, meg a békák.
2: Na most ez egy nagyon érdekes kérdés. Az én tapasztalatom, nyilván mindenki más tapasztalatról beszél, egész más az ekvádori őserdő, a perui, a brazil, tehát ezek vannak különbségek. Ahol én voltam, de több helyen voltam, Ecuadorban és meg Perúban is, ott az volt a tapasztalatom, erre hagyj meséljek gyorsan, van még idő, egy nagyon rövid történetet, hogy az első őserdőbe való utazásunk előtt találkoztunk a Skála Áruház parkolójában egy hölgyel, aki a DuPont cégnek az ilyen vegyipari kezes lábasát adta el nekünk csomagtartóból fű alatt, amit nem lehetett csak úgy kicsempészni, tehát mi úgy mentünk oda, mintha Marsra mennénk, fölvértesszük magunkat mindenféle vacakkal. Fölvettem első nap a DuPont cégnek ezt a fehér kezes lábasát, amivel úgy néztem ki, mint egy Michelin baba, majd vinnyugva röhögött az összes indián. Mondtam, hogy miért? Hát azt mondják, te hülye vagy, fehér ruhát veszel fel, az összes rovarnak a hívószíne a fehér. Tehát innentől kezdve gyakorlatilag te leszel a botanikai gyűjtő figura, aki majd olyan rovarokat is, jó. Na, az volt a szerencsém, hogy abban a pillanat, hogy fölvettem, szétszakadt a nagy méregdrágán vett ruha a fenekemnél, és levettem, és na, ez volt a jó. Tehát rövid nadrágba voltam, hogy szellőzzön. Tehát azért tudom, mert a csapat, az egyik csapat, akikkel hazajöttem, mindenki a László kórházba kötött ki, kivétel én. Tehát nagyon megszívták, de én nem. És utána kénytelenek voltunk gondolkodni, hogy én mit csináltam másként, mint ők. Na, én azt csináltam másként, hogy én mindent úgy csináltam, mint a helyiek. Tehát rövid nadrág, minden este zuhanyozás, azt ők egyszer benézték, és onnantól jöttek a problémák.
6: Malária, vagy ilyen izé?
2: Nem tudom, szerintem igazából nincs ma már, vagy azokon a helyeken nem nagyon volt.
6: Na jó, ez túlzás.
2: Biztos van. Ugye a malária szúnyog az este 6 és 10 között aktív. Akkor próbálod úgy átszervezni a napodat, hogy este 6 és 10 között egy hálóval védett helyen mondjuk a jegyzeteidet rendezgessed. Na, mondtam egy ilyen szép dolgot. Tehát próbáltuk úgy berendezni, hogy azért alkalmazkodni a körülményekhez. Mindenféle ilyen speciális állatot láttam, akiket lehet látni a tematikus csatornákon, de mindegyikből csak egyet. Tehát azért azt mondom, hogy egy pók, amelyik holnap, meg holnap után is ugyanott dekkol, azt ki lehet kerülni. Tehát mikor már nem tudom, hanyatszor mész arra végig, vagy... Na mindegy, szóval nekem szerencsém volt, lehet ezt így lehet mondani, másnak más az inger küszöbe, lehet, hogy én egy ilyen varacskos disznó vagyok, és nem érdekel semmi, nem tudom, de igazából mondom, nem volt problémám
6: semmi. Ez a túlélő lény azért, erről már hallottunk, tehát hogy Isten is azt akar, hogy túléljen.
2: De nem vagyok olyan, én abszolút kényelmszerető, nem sportoló, tehát én egy ilyen rémálom vagyok egyébként, egy ilyen baraka túrsz, vagy nem tudom, ezek az ilyen túlélő túrákat szerezve, azoknak én vagyok a fekete bárány, jaj, csak ilyen ne jöjjön hozzánk, mert nem csak gond lesz, tehát engem úgy kell fölvontatni a hegyre, mert voltam 5000 méter magasan, hát konkrétan kétszer haltam meg, mire fölértem, tehát ezt igazából, tehát nem vagyok egy ilyen élturista.
3: Épp ezt akartam kérdezni, hogy mondjuk a tibeti fennsíkon akkor hogy forgattál? Hogy
2: bírtad azt a kellemes levegőt? Képzeljétek el, ott nem is ez volt, tehát az egy fantasztikus élményem volt, gyerekek, az fantasztikus. A Tibetbe kapsz egy tolmácsot, ez megkerülhetetlen, vagy akkoriban megkerülhetetlen volt. Na most tudjuk,
6: aki a besúgó is.
2: Aki a besúgó. Na most tudtuk, hogy tud magyarul, egész végig azon szórakoztunk, hogy magyar vicceket meséltünk, hogy röhögje már el magát. Az utolsó nap elrögtem magát, de nem ez volt az érdekes. Állunk egy teraszon, Lászában, és egy lakótelep van a lábainknál, ugye illúzió romboló leszek, de hát Tibet ma már nem az,
6: ami régen.
2: Ugye inkább a Ladakba érdemes menni, vagy szóval máshol. Na, lényeg az, hogy ezek a piros ruhás szerzetesek bemennek egy ilyen lakótelepi háznak a bejáratán, majd kisvártatva a hátsó kiáraton távoznak. De amikor már a hatodikat, hetediket látod, akkor csak megkérdezed, hogy ez mi. Hát persze nem a tolmácsunk mondta, hanem egy helyi ember odasukta, hogy arról van szó, hogy ez ős is zarándok útvonal, amin ők akkor is végigmennek, hogyha betonfal van. Tehát, hogy ők, hát akkor mennek, átmennek a házon, mit érdekli őket, nekik arra kell menniük. És tudod, amikor ezt úgy telibe kapod, akkor egy pillanat alatt megérted ezt az egész tibeti problémát, hogy voltak éppen, illetve hát ez ordít, szóval nem kell ez nagyon sok ész, hogy ezt észrevegye az ember. Hihetetlen, hogy mennyire nem bírnak a kultúrák egymással mit kezdeni. Tehát olyan egymásnak feszülés van a semmire, hogy az ember csak néz. Ugye nézzük meg Szíriát, hát a hihetetlen műkincs brutálisan megsemmisítve az elmúlt másfél éve, 2012-ben már ilyennek nem szabadna történnie. Akárhogy véded, hát romokban van minden, pedig tényleg Szíria olyan hely volt, hogy jobban megmaradtak a római emlékek, vagy a keresztes lovagok várai, mint mondjuk Európában.
3: Mekkora mázli volt, hogy nagyon hamar elfogyott az olaj, és ezért nem volt. És ezért nem mentek oda elhozni ezeket a javakat. Mi nagyon véletlenül voltunk Szíriában Laurával, és az egyik legnagyobb élményem volt, utazási élményem volt, már csak azért is, mert rajtunk kívül állítólag még volt két turista az országban, de őket csak nagyon messziről láttuk.
2: És milyen
3: mert olyan rossz híre volt az országnak a televízió Igen. miatt, de az meg nekünk nincs, úgyhogy mi szívesen mentünk.
6: Ti nem tudtatok
3: és, el, és ezt éreztem. Tündéri aranyos emberek, nagyon segítőkészek, csak egyszer dobtak meg kővel, de azt a gyereket is elverte rögtön a nagyapja.
6: És voltál olyan helyen, ahol mit te, magyarok se voltak, vagy nehogy Isten turisták nem voltak, vagy olyan helyen, ahol tényleg még sose forgattak?
2: Hát magyarok mindjárt itt vannak. Egyszerűen hihetetlen, de tényleg. Azt megtanultuk nagyon hamar, hogy kényes dolgokat üvöltve magyarul sehol, mert mindenhol beszélnek magyarul. Hát a dzsungel azért az olyan, hogy ott könnyen tudsz olyan helyen menni, ahol még nem jártak előtted, bár hát igazából lehet, hogy csak egy illúziónak vagyok az élvezője, hogy na, ez olyan hely. Most erre nagyon könnyen azt rá lehetne vágni, és titokzatos, hogy igen, de végül is azt gondolom, és sokszor az volt a tapasztalatom, hogy ha egy kicsit jobban kinyitottam volna a kamera szögét, akkor bekerült volna egy kóla automata a képbe, még hogyha itt olyan emberevőknél vagyok, vagy akárhol, vagy bekerült volna egy autó, szóval hogy azért nagyon nagy csodák már nincsenek, nyilván vannak olyan területek, nem én voltam az a filmes, aki hónapokat töltött el olyan közösségekbe, akikhez közel kellett férkőzni nekem, erre nem volt lehetőségem.
6: Mennyi időket forgattatok?
2: Igen, nagyon kevés időket. A mi munkánkban pont az volt a kemény, hogy ugye kora reggel keltünk, hiszen reggel vannak szép fények, ha már fölkeltünk, persze, hogy nem alszunk vissza, ugyanakkor alkonyatkor is forgatni kell, mert akkor is nagyon szép képek, vagy fények vannak. Ugye erre a finnországi útunk előtt sikkoltott fel az operatőr, hogy na most elég. Ugye mert mikor megyünk, amikor nem megy le a nap. Az azt jelenti nála, hogy nem 24 órát, hanem 48 órát fog egyfolytában forgatni, és azt mondta, a gyerekek, szögezzük le. Nekem akkor is jár az az esti 8 órai vacsora, meg 6 óra alvás, hogyha nem megy le a nap. Mondtuk, jó, Gábor, rendben. Nem kapta meg, forgatunk végig. Na, magyarul kevés idő volt, de megpróbáltuk úgy előkészíteni, hogy például volt nagy szerencsénk, az öreg halásszal csináltunk, az Ibrahim Ferret megtaláltuk otthon Kubába, tehát azért még ebbe is belefér egy 3-4 napos...
6: Mert vagy, az öreg halász?
2: Igen, az öreg halász, a Hemingway fél öreg halász, az élt, amikor mi forgattunk...
6: Ne vicc!
2: De, és nagyon érdekes...
6: Nem az van, mi? Ne. Hány száz év, vagy hogy
2: Gregorio Fuentesnek hívják, jó, most már utólag elárulom, hogy azért ő most már egy turisztikai intézmény, tehát a lányai belépődíjat szednek, hogy be lehessen menni, de nem, nincs sorállás, tehát azért valami exkluzivitás, amíg van a dolognak. Nekünk nagy élmény volt, nyilván be volt támasztva a sarokba a Hemingway-től kapott horgászbot, ami nekem nagyon érdekes volt, hogy akkoriban volt egy kisfiú, talán Carlosnak hívták, aki ilyen menekült, kubai menekült volt, aki elindult Amerikába egy kis sajkán, és a sajka beborult a vízbe, mindenki meghalt, elvesztette az apját, de őt valahogy kimentették, és a Fidel Castro, egy nagyon érdekes dolog, elzárta a sajtót egy évig a fiútól, de nem azért, mert politikai megkezdték ki volt, hiszen ebből egy pozitívumot halászhatott volna, magyarul ő egy évig ellátta ezt a fiút, vagy talán tovább is, és nagy szeretettel gondozták, de elzárta a sajtótól, azt mondta, hogy egy gyereket ne piszkáljuk ezekre a dolgokat. Tehát vannak ilyen nagyon érdekes oldalai egy Castro rezsimnek is. Ő ebből nem akart politikai tőkét kovácsolni. Na,

0: magyarokra, amit talán jobban érdekelt a magyarokat. Kubáról biztosak voltunk. Kubában nagyon sok szuper 8-as felvételt csináltunk, tehát megpróbáltuk összekeverni. Tehát olyan hangulatú képeket készítettünk, mintha archív anyagokat találtunk volna. Hagyja magát, hiszen ezek az öreg autók gyakorlatilag, tehát ott a legkönnyebb szuper 8-assal dolgozni, össze is keveri a néző, hogy most a múlt vagy a jelen. Igen. Nagyon sokat foglalkoztunk a történelemmel, hogy megértsék az emberek, hogy ez miért alakult ki. Három részt forgattunk Kubáról, viszont volt egy nagyon érdekes dolog, a fekete mágia, amiről senki nem tudja, hogy Kubában ez milyen erős ma már. A fekete mágia az ott élő fekete lakosságnak a vallása, vagy nem tudom, hite, vudu, ez egy vudu. Tehát van házi oltár, ilyen-olyan áldozat, én azt mondom hivatalosan, hogy csak állatáldozat, remélem, hogy nincs is más, de nagyon nagy titokban, tehát ugye ez nyilván rendszernek nem egy kedves pont, na sikerült forgatnunk egy ilyen helyen, na például az egy olyan hely volt, ahol azt mondom, hogy csoda, hogy tudtunk forgatni, mert nem, hát ezt nem akarja Kuba azért kifelé, tehát ez nekik egy ilyen retrográd dolog, vagy...
1: Közben kérdezik interaktív hallgatók, meg hát engem is nem érdekel, hogy hol lehet megnézni ezeket, én bárhol kerestem, sehol. A koffe... Sehol. Sehol. Nagyon jó, exkluzív vetítés, 76 részt egyszerre levetíted a Tilos Rádió
0: hallgatóknak. Az MTVA archívumában vannak, néha egyet-egyet előhalásznak, de nekem nagyon-nagyon rossz minőségben vannak meg, és igazából élvezhetetlen. Tehát én ilyen VHS-ről átírt DVD-ken vannak, borzasztóan sajnálom, de nem tudom prezentálni. A YouTube-on nincs fönn, mert ugye MTV-s, de hát az MTV-a előhalásza őket, akkor tudják, hogy megvan nekik, az biztos.
2: Hát ez nekünk is itt a Tilos Rádió is nagy probléma, hogy a végtelen mennyiségű archívumunkat hogyan kezeljük, és kereshetővé tegyük, hát még egy MTV-nek, aki még mindig egyrészt tőkét próbál belőle kovácsolni, másrészt meg nincs meg az, aki felcímkézze a műsorait.
0: Talán nem is tudják, hogy van. Ez nem feltétlenül most hát ez a pálya, eltelt 10 év, vagy 12 év, hát most nem, hát most miért pont ezt vennék elő? Egyébként valamennyire ezek még aktuálisak, tehát nagyon sok olyan dolog van manapság is, hogy körülnéz az ember, ugyanarról szólnak a mai filmek is, tehát, de hát nem változik olyan gyorsan minden.
1: Praktikus tanács, hova utazzunk?
0: Hova utazunk?
1: Igen, tudod, szeretnék egy kicsit boldogabb lenni, egy kicsit elégedettebb lenni, egy kicsit csinosabb lenni.
0: Hát nyilván ugye mindenki azt mondja, hogy pénz kérdése, szerintem nem az egyébként. Tehát van ez a, már lehet, hogy ez főleg fiataloknak szól, van most már ez az ágycsere, couchsurfing, amivel azért ugye két legyet ütünk egy csapásra, egyrészt megismerünk egy helybélit, másrészt pedig ingyen van a szállás, és tehát, hogy akik nem tudják, most azoknak mondom, hogy a couchsurfingnek a lényege az, hogy az interneten egy ágyat foglalok valahol. Magyarul fognak engem fogadni, kapok éjszakára egy ágyat, kapok reggelit vagy vacsorát, és utána cserébe én is fogadhatom, de ez nem kötelező, tehát egyáltalán nem biztos, hogy így van. Van olyan ország, Törökország, ahol nagyon-nagyon népszerű, tehát ott mindenki arra vár, hogy téged vendégül láss, és vannak olyan országok, ahol nagyon nehéz, mondjuk Izlandon marha nehéz couchsurfingelni, mert nyilván nincs annyi ágy.
1: Azért mondanék egy olyan példát, hogy itt nem csak arról van szó, hogy valakinek tényleg a kanapén meg lehet szállni, egy barátom, pontosabban egy pár, ők Hollandiában sikerült egy olyan házas párhoz bemenniük, beköszönniük, akik 12 éve regisztráltak már, és 12 év alatt nem jött hozzájuk senki, úgyhogy odaadták nekik a nyaralójukat, majd kivitték őket egy ilyen tengerhajózásra, mert annyira várták már, hogy valakivel megoszthassanak pozitív holland élményeket.
0: Hát
1: igen. Tehát ilyen is van, és a világ minden tájékáról ezer-ezer emberek.
0: Bele kell vágni, tehát hogy az ember, ha most megkapja fizetését, akkor nyilván a legutolsó pont az, hogy hát majd utazzunk. Ugye azt mondták, na most ránk szakadt egy, eladtunk valamit, eladtunk egy autót, és akkor ne autót vegyünk, mert az már olyan drága, menjünk el, utazzunk. De hogyha az ember tudatosan minden hónapban félrerak arányosan valamennyit, és elhatároz, hogy minden évben, ugye egyrészt a szexuális életre jótékonyan hat, a kreativitásra, az inspiratív, akkor az egészségnek tud nagyon jó, akkor nyílik minden. Tehát én azt gondolom, hogy érdemes rá költeni, sokkal fontosabb, mint venni egy tévét, vagy sokkal fontosabb, mint valami birtokolni való dolgot venni, mert az egy meddő dolog, tehát az úgy van, de sem. Tehát az utazás egy folyamatos változás, tehát a lélek kinyílása, nem tudom, hát nagy szavakat, tehát az utazás maga a csoda. Az, hogy, és ma már ezt megtehetjük, tehát azért végül is fogjuk magunkat is megyünk, nyilván pénzkérdés, és nyilván nagyon komoly akadálya a drága repülőjegy, a rossz valuta árfolyam, ezeket én tisztában vagyok, de hát utána kell menni, az nagyon nagy élmény például heteken át bűvészkedni az interneten, és eljutni olyan aloldalakra, ahol találunk olcsó megoldásokat. Néha sokkal jobb repülési élményünk van kisebb, akár belföldi repülőtársaságokon, mint ezeken a nemzetközi repülőtársaságokon keresztül, és hát azzal az élménnyel is megajándékoz minket, hogy sokkal olcsóbb.
3: Mondok én is egy alternatívát, hát például a zenélésre is lehet utazgatni a világon, hogyha úgy alakul meg az ember szerencsés. Én például mindenhol úgy utaztam, hogy valami meghívásra
2: tényleg is. Tényleg még Kínát is bejárt az
3: ember. És tehát, hogy nyilván

0: ez az, ilyenkor az ember nem, úgy, nem oda utazik, ahova szeretne, meg nem addig maradott.
1: Hát, fizetnek érte, igen.
0: De legalábbis van egy ilyen ingyen.
2: Én is most ezt hallom, hogy a, például a néptánc csoportokat eszméletlenül viszik külföldre, és amint kijön, hogy rögtön kapsz egy plusz hónapos felkérés, 83 hely, tanítsál ebbe az iskolába, sőt a drága barátnőm apukájának még felajánlottak állampolgárságot, és hogyha ő ott marad és elkezd hegedűt oktatni, mármint népzenei hegedűt, de akkor Kínába.
3: Azt szoktam mondani, mert már azért párszor megkérdeznek erről a romarról, hogy ilyen, mit tudom én, hogy mennek valóban Nepálba, és akkor mik a tapasztalatok. Azt szoktam mondani, hogy nem akadály a nyelvtudás hiánya. Tehát, hogy onnantól, hogy a koffer a kezünkbe, és felszálltunk valamilyen alkalom, onnantól nyugodjunk le, és onnantól legyünk teljesen nyitva, és mindenkivel próbáljunk meg bármilyen módon kommunikálni, mert úgy lesz élményünk. Tehát magyarul a magyarok nagyon sokszor elkövetik azt a hibát, hogy mivel nem vagyunk erősek az idegen nyelvek használatában, ezért bezárkózunk külföldön. Ez az hibás dolog, kidobott pénz. Persze nem azt mondom, vannak introvertált és extrovertált emberek, nyilván az introvertált a maga módján. A lényeg az, hogy legyen egy emberi érintés, a lényeg az, hogy vigyen magával fotókat a saját életéről, nagyon jó dolog, amikor meg tudom mutatni, mert ezt ők igénylik. Mutasd meg, hogy te honnan jöttél. Igen, mutasd meg, ami a 10 legfontosabb dolog ott legyen a zsebedbe. Akár tárgy. Vigyél pici ajándékokat, soha nem az értéke a lényeg, hanem az, hogy te látszódjon, amikor átadod, hogy neked közöd van ehhez a dologhoz. Tehát onnantól kezdve megnyílnak a legnagyobb kincses bányák is külföldön. Tehát magyarul az utazás egyben egyfajta jelenpróba is, vagy nem tudom, hogy mondjam, egyfajta önismereti helyzet, és ez a jó benne. Hát nincs vesztenivaló. Mi történik? Hát nem tudunk veszíteni. Ha nem jó az utunk, akkor magunkat okolhatjuk. Jó, persze van olyan, hogy katasztrófa, meg nem tartották be a szavukat, de megmondom őszintén, nagyon sokszor van, hogy mondok erre egy nagyon jó történet, tehát ez egy picit rasszista történet, ezt megpróbálkozom vele, aztán lehet, hogy utána bezárják a rádiót. Azt mondja, Málta, magyar idegenvezető, beszélgetek vele egy este a tapasztalataira, azt mondja, képzeljem el, azt mondja, jött ide, van nekünk olyan szolgáltatásunk, hogy ügyeletesek vagyunk, tehát, hogy nem vezetjük a magyar vendéget Máltán romokhoz, hanem egyszerűen elérhetőek vagyunk, ha gondja van, föl tud minket hívni, minimális összegér, logikus. Na, jön a magyar házaspár, megtörténik a kontaktus a szállodába, bemutatkozik a hölgy, mondja, hogy én vagyok mostantól az ön asszisztense, jó, hazamegy. Egy óra múlva üvöltve fölhívja a magyar, hogy azonnal el szeretne ebből a szállodából költözni. Na, de mert mi a gond? Hát azt mondja, itt csak, csak kisebbség, ezt most belebonyolultam, szóval itt most csak
4: olyan népek laknak, akikkel nem szeretnék együtt lakni.
3: Azt mondja, de hát miről beszél? Hát milyen? Azt mondja, itt lementem a beachre, és itt is olyan népek vannak, és itt mindenütt. Azt mondja, de hát mondjon már egy példát, vagy kik. Hát nem csak a fürdőnadrágosok, itt még a pincérek is. De uram, ők máltaiak, ők itthon vannak. Hát a másik szállodában megy, ott is ezekkel lesz körbevő. Ez csak arra mondom példának, nyilván egy szélsőséges példa, hogy tehát az az ember, aki nem nyitott arra, hogy ott bizony más népek lesznek, más étel, más kulalala, az
4: ahol félelem van, ott félelem van. De egyébként pont az én szüleimnél ez van, hogy annyira szűk a komfortzónájuk, hogy ezért nem mernek utazni. És mindig megvan az okuk, vagy a pénz, vagy a nyelv, vagy a biztonság, tehát mindig meg tudják találni a magyarázatot. Erre egyébként mi azt találtuk ki, hogy visszük magunkkal őket. De hát azt nem lehet mindig, tehát nem lehet mindig kézen fogva sétálni.
3: Hát nézd, erre csináltuk, mi nemrég csináltunk egy filmet a Hesnával, ez egy mozgássérült utazóról szól. Hát most kerekes székkel körbejárni a világ a gyerekek, hát az nem kis dolog.
2: Na
3: most hát ez sem nézhető meg a komfortzónáról, ez megnézhető a YouTube-on, ezek fönn vannak, Bábel címen. Na most ő tudna mesélni a komfortzónáról, na most ennek ellenére csillogó szemmel meséli, hát tehát hogy mondjam, ha egy lábvidéken, és ez nagyon fontos, amit most fogok mondani, nagyon fontos dolog, amikor a legelképesztőbb helyen elakadsz, a világ bármelyik pontján, mindig van egy ember, aki kiment. Ez a csodálatos az utazásban, hogy egyszer csak rájön az ember, hogy van egy másik láthatatlan háló a föld körül. Ez a kapcsolati háló, hogy téged tovább visz a tekinteted miatt, az önbecsülése miatt, közötök nincs egymáshoz, vagy barátod barátjának a barátja, mindig van egy segítő kéz, aki tovább visz, akárhol vagy. És ezt most persze, mondjuk, ha hallgatnak ezt a rádiót, mondjuk a drogfutárok, akik börtönbe ülnek Dél-Amerikában, nyilván azt mondják, hogy na most hagyd abba. De igazság szerint még talán náluk is van valamilyen segítőkéz, ami legalább azt a helyzetet elviselhetővé teszi. És ez egy csodálatos élmény, mert hiszen ezzel vagyunk hiány, amikor egy munkahelyen vagyunk, ott mindenki abban érdekelt, hogy elvégezze a munkáját, és a hierarchiában betöltött szerepe szerint érvényesüljön. De segítőkéz őszintességét nem fogod megélni. Az akkor van, ha te mint egy utazó vagy jelen, mert minden föld, a föld összes országában van egy emóció az emberekben, én itthon vagyok, te vagy a vendég, mind akárhol vagyunk, és én segítek neked, ha bajban vagy. Erre lehet, hogy úgy mondjam, nem kell rá építeni, de ez van. Tehát magyarul ezt csak azoknak mondom, akik nem mernek elindulni XY országba, el kell olvasni azokat a tényeket, amik az egészségi állapotukhoz fontosak, de utána bele kell vágni, és bízni kell abba, hogy mindig lesz valaki, aki tovább lendíti az útjukat, még a legnagyobb bajban is. Tehát és ez így, az én életemben is így volt, és mindenkinek az életében így van.
1: Isteni zárószó, a szeretetteljes együttérzés vezérelje utunkat, akármerre járunk, és merjünk neki vágni a világnak.
4: Elvégre egy vérből valók vagyunk, te meg én.
1: Köszönjük szépen a mai vendégségedet, Eckhart Balázst hallottátok, és a harmadik utas című műsorunk volt, egy kis beszámolót hallhattunk a világ minden részéből, egy kis család volt, volt ebben minden szerint.
4: Találkozunk 2 hét múlva, hallgassátok a Tilos
1: Rádiót. És olvassátok a tilos.hu-n az adásnaplónkat, ahol még egy-két linkkel ki fogjuk egészíteni a műsorunkat. Sziasztok!

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Mert mi lesz ezután?
2: Kert akaró.
3: Jó.
2: Kert akaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
2: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
2: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány ügye, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
2: Régi könyvek életre kelnek.
1: Nem értem.
2: Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
2: Jó.
1: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
2: Na kelt a karó. Kelt a karó.

0: Tisztelt hallgatóság! Mondta Sába, és távolról két-három lövés dördült. A mai előadásunkat a főszereplő váratlan megbetegedése következtében befejezzük, és a szomorú körülmény megakadályoz bennünket abban, hogy további közvetítéssel szolgálhassunk. És rohadt! Mire kiért a többiekhez, már valóságos párbaj folyt Gorcsev és a bivaly erős Bengusz között. Mint később kiderült, amikor Gorcsev kiment a sétálgató Manuelt megkeresni, az utolsó pillanatban érkezett. Manuel meggondolatlanul, a gyűlölettől eltorzult arccal szitkozódva és várlóan Bengusz után vetette magát, és a török a bajonettjével súlyosan megsebesítette az öreget. De Gorcsevben emberére akadt a török óriás. A sziklák felé menekült, Gorcsev utána. Utolért a törököt. Megragadták egymást, és a földre zuhantak. Hemperegtek a keskeny, meredek lejtő. A török ugrott talpra először, és szúrásra rendült kezében a bajonett. Gorcsev megsebesült, de akarat ereje nem hagyta el. Előre vetette magát fektében, és egyszerre elrántotta a török mindkét lábát. Senki sem fogja elfelejteni azt az idegbe markoló sikolyt, amelyel a török a mély szakadékba zuhant. Közben a kaszbában lefolytatott vizsgálat kiderítette, hogy hihetetlenül fontos volt éppen a 12. órában leszámolni Zaiddal és embereivel. Erre a kaszbára támaszkodott volna a rövidesen felkelő hegyvidék és környező oázisok támadó szárnya. Modern fegyver, muníció ládaszámra, telefon, távíró, rádióadó, összeküttetés valamennyi lázadó főnökkel és első rangú megfigyelések a közeli nagy gyakorlatokról. Pontos rajzok, adatok, kidolgozott tervek. És az első rangúan berendezett titkos lakrészeiben a kaszbának, amelyek messze benyúltak a hegy belsejébe, 8 lázadó törzsfőt találtak azok közül, akiket már régen kerestek. Ezek szabadon közlekedtek a kaszba oltalmát élvezve a hegyek és az oázisok lázadói között. Ha még egy percig tétováznak, fél éves hadjárat kezdődik mészárlással, vérveszteséggel és hihetetlen anyagi kárral, mondta az alezredes a vizsgálat végén. Most csak meglepetésszerűen üsselek rajta Zerzen oázison, mert itt már folyamatban van a lázadó csapatok összevonása. Nyomban érintkezésbe lépett a főhadiszállással, és megbeszélte Sábával, hogy azonnal útnak indítják a helyőrség egy részét a kaszbától Zerzen felé, másik részét a foglyokkal, Kolomb és Árba küldik. Az ezredes a tisztekkel, így intézkedett Sába, tartson mindent a legnagyobb titokban. Ürítse ki a kaszbát, és anélkül, hogy útközben bárhol is jelentést tenne, jelentkezzék tisztjeivel egyenesen a párizsi hadügyben, ahonnan most jött értesítés, hogy a jelen volt tisztek és az alezredes sürgősen közöljenek minden személyesen. Gorcsev önkívületben feküdt a seblásztól. De Manuel sem bírta tovább. A vörös keresztes szekér két beteget szállított. Az öreg spanyol már csak csont és bőr volt. Fáradtan bunyódott a szeme, időnként átpillantott Gorcsevre, aki gyengéden ápolta idáig, és aki most félre beszélt. Észak felé haladtak. 50-en kísérték a beduinokat. Vagy 100-an teljes rendben a Zaid munícióját vitték pompás felszereléssel, kocsikkal, tevékkel, fényszórókkal, élelemmel, vízzel, utánpótlással. Szóval Zaid raktáraiból felfrissítve alakulatukat, igazán irigylésre méltó kis hadsereget alkottak. Most már rendszeres őrjáratokkal szedték össze a szökevényeket, és nyomban szabályszerű felszereléssel látták el valamennyit. A terv az volt. Zerzen környékén a nagy sós mocsáron túl letáboroznak. Nyugodtan tehették, mivel a 63-asok még mindig egy távoli oázisban várták a parancsukat, és ők a mozgó alakulat nevében szélhámoskodhattak, amíg az alezredes nem ér Párizsba. És ki nem tör a nagy botrány. Hihetőleg az öreg úr örül majd, hogy néhány napot a fővárosban tölthet rokonai és barátai körében. Hiába, Sábának van szíve. Ez kétségtelen. Hogy a fiatalabb korosztályú hadnagy és főhadnagy a derék ezredorvossal együtt valahogy csak elbegetálnak a csendes, kihalt Párizsban, a szahara szokott lármás élete helyett, ez is valószínűnek látszott. Addig leszállítják a kincstárnak ezeket a csirkefogókat. Csába szerez járművet, és megkísérli valahol biztonságba helyezni Gorcsövet és Manuelt. Remélhetőleg, mire kitör az általános gyalázat, és megvadult osztagok futkározzák majd össze-vissza a sivatagot, hogy élve vagy halva, szőröstül vagy bőrösül elfogják, felfalják, lelőjék ezt a mindenre képes szélhámos alakulatot, a foglyokat leadva folytatják útjukat, szabadalmaztatható módszerükkel, mely szerint ha egész erődöket, ütegeket és vonatosztagokat lopnak el, ez kisebb feltűnést okoz, mint ha valaki egymagában elcsen 25 deka jutúrót egy oázisban, amely esetben menthetetlenül elkapják, de odáig el sem jut, mert ha megjelenik egy magányos legionista, nyomban igazoltatja a csendőr és minden arab. Viszont kinek jutna eszébe egy menetoszlopot megállítani, hogy legyen szíves és igazolja magát? Na és mondjuk, hogy eszébe jut, hogy ezt az őrültséget a fejébe veszi valaki, meg kérik, hogy verje ki belőle. És a lusta ehhez kiverik a fejéből ők maguk. Szóval ez nem gond, ilyesmikbe idővel belejön az ember. Amikor hirtelen nekivágnak délkeletnek vagy délnyugatnak, persze üldözi őket egy egész gyarmati hadsereg, de az ilyesmit idővel úgy, ahogy megszokja az ember. Aztán majd valahol spanyol vagy angol területen megszállnak egy hajó, és kész. Schmidtnek volt valami buta terve, hogy átvágják magukat a Kongó vidékén. Kiverik arról a vidékről a portugálokat, és Sába lesz az autonóm katona szökevények gyarmat birodalmának részvénytársasági elnöke. Még forra terv, csak hagyják őt békén, majd kialakul rövidesen. A fő, hogy átvágnak a Csádtónál Francia Kongóba. Onnan vagy tovább jutnak az angolokon át, vagy kiverik az angolokat is. De esetleg nem is kell olyan messzi menni, mert ott a belga Kongó, ahonnan a belgákat verik ki, és ezek legfeljebb majd Egyiptomban meghúzzák magukat átmenetileg. Szóval még nem kialakult a terv, de már érik. Valakinek csak egy szavába került volna, és ezek megkísérlik, hogy valamiféle megszállási tervvel foglalkozzanak Brazíliát illetően, akiket esetleg kivernek megerősített állásaikból. Most a lényeg az, hogy oda csördítsenek annak a néhány száz csirkefogónak szerzentáján, mert itten arabok ne kezdjenek hetszet, hogy sok a legionárius. Hiszen ők csupa rendes fiú, és ne tudjanak tisztességesen aludni ebéd után, amikor a meleg évszakban ehhez joguk van, hanem öldököljék őket. Ez kis ügy. Persze a fere szeret ennyi csörömpölő bacakkal, fényszórókkal és tarackokkal és öntözőkocsikkal, ahogy a tankokat nevezték, verekedni. Az addig szép, amíg fel alá sétálnak játszadozva, és elől a Schmidt lovon, főhadnagyi uniformisban, de Caid aranyforgós tollas turbánjával, amit az Istennek sebet le, úgy tetszik neki. És ki látja itt? Hát véletlenül volt egy kínos eset. Egy sivatagi felderítőgép egész alacsonyan elszállt mellettük, úgyhogy látták a pilótát vagy a mechanikust látsövezni. A gép kis hián felbillent, amikor a pilóta megpillantotta a lovas tisztet arab turbánban. Ez a sok csörömpölő izé, ez jó, ha az ember sétálgat az oázisokban és csodálják. De szerzen előtt ott hagyták az egész kacatot. Már úgyis mindenki unta, nem tisztogatják, nem hurcolják a háromlábú messzelátókat, fényszórókat, gázosítókat és páncéltörővel ellátott gyors tüzelőket. Roham esetén az ember meghúzza a nadrág szíját, és nem hurcolkodik egész berendezési tárgyakkal cepekedve. Ezek mind új dolgok. És állítólag ezek nélkül is egész jól verekedtek itt már legionárisok, anélkül, hogy futtában falakat, páncélt és orr- és fülvédőt, kilesült és rakétalövőt cipeltek volna magukkal. Az ember vagy rohamoz, vagy hurcolkodik. Ezért a pénzért egy könyvállványt vagy egy íróasztalt is vihetnének mindjárt. Mário mégiscsak ki akart osztani rohamsisakokat és a géppuskásoknak napszemüveget, de majdnem megverték. Mindenki egy rumoló gépet keresett, amiből roham előtt jót húz az ember. Na, aztán kiderült, hogy szerencsére az aknavető helyett volt annyi esze a nagy orrunak, hogy egy hordó robot hozott a ponyva alatt. Á, ez igen! Ezt nevezik ők harcászatnak. Jót húztak belőle, aztán egy csomó cigaretta, majd egy pár kézigránál fel a szuronyt, és aminden segít neki, gyerünk odasózni egyet. Egy részük nagy hívben oldalt megkerülte az oázist.
1: azokat a zörgős vacakokat leszették a gyors tüzelőről. Senki sem kommandírozott, mindenki énekelt, és szép szabályosan négy állásból köpködtek a géppuskák az oázisra. Aztán egy ordítással hajrá, neki a kis helységnek. Röpködnek a kézigránátok. Lebukva, felemelkedve, tüzelve futnak a lövöldöző hordák felé. Oldalról már betörtek. Mi ránk se mondják, hogy nyaralunk itt, mondja Schmidt, és felemelkedik. Futnak. És a próféta büntetése nem maradt el a turbánért, mert az arabok felismerik a holmit, és szegény Schmidt sok golyót kap egyszerre a turbánba. Már 3-4 helyen ég az oázis. Alig van már ellenállás. A készülő lázadást csirájában elfojtották. Most már senki sem énekel, nem szeretik az ilyesmit. Az 50 katona Sábával és a szekérrel megérkezik Bumalembe. Sába átadja a foglyokat és jelenti, hogy az alezredes majd intézkedik elszállításukról. Korcsev és Manuel orvosi vizsgálatban részesülnek, Manuelen nem lehet segíteni. Korcsev sebe nagyon súlyos. Sürgősen Kolombezsárba kell juttatni őket. Itt nincs műszer, nincs műtő. A doktor ellátja őket kötéssel, injekciót ad. Éjszakára letáboroznak a helyőrség körül, Sába sokáig ül Manuel ágya szélén. Nézi a másik ágyon Korcsevet, aki félre beszél. Kártyáról. Mindig kártyáról. Súgja Manuel, és egy nevet említ. Nehéz nekem. Szegény Bradieu, és szegény Poyatz. Te!
2: Ne erőltesd a beszédet.
1: Muszáj. Veled most muszáj beszélni. Téged küldött a sors.
3: Írd majd fel, amit mondok. Sok embernek fontos lehet.
2: Gorcsev félhangosan suttogott, jobbra-balra dobta a fejét, lihegett, és Sába ott ült közöttük, ebben az afrikai erődben szomorúan. Ő is állandóan haldoklott, Balázs Anna miatt, de nem volt esélye rá, hogy valóban meghalljon.
1: Jegyezd fel, amit mondok.
2: Most megszólalt Gorcsev, majdnem érthetően tisztán és nyitott szemmel, csak az üveges tekintet, amelyel a mennyezetre bámult, jelezte, hogy önkívületben van.
1: Az apámat is megölte az 5. flösh.
2: Manuel felült.
1: Hát mégis az apja. Ó, Istenem! Én, Uram Istenem!
2: Sába döbbenten és tehetetlenül ült egy titokzatos, idegen, távoli tragédia közepén.
1: De újra ez az 5. flösh.
2: Bengúz is erre halványodott el, és emberhalál lett.
1: Mi ez? Igen, az ő apja. Akkor írd, gyorsan írd, Sába.
2: Volt egy piros füzet nála, leltárszerű feljegyzések részére, amit zsebre tett a műszakiaknál, és feljegyzett mindent, ami eddig történt. Majd Almási megírja. Visszájára fordította a füzetet, és az utolsó lapnál kezdte jegyezni Manuel vallomását. Hajnalban a spanyol erősen megszorította a kezét, és ez a kéz lassan, érezhetően kihűlt. Egy óra múlva úton voltak, a műút felé meneteltek. A szekéren vitték Gorcsevet. Már feltűnt a hosszú, fehér kígyó, amikor Sába megállította őket.
4: Ide hallgassatok, fiúk, mondta. Észak felé úgysem tudunk kijutni a körből.
2: Azt ajánlom tehát, hogy kanyarodjatok el, és a sós mocsár mögött a völgyben várjatok ránk. Megkísérlem kórházba juttatni a Poyatzot.
4: Majd mi segítünk, mondta a kövér Trobacek. Nevetséges! Miért mennél te egyedül a katonáktól hemzsegő veszélyes vidéken? Mert akkor van remény, hogy eljutok valahogy Kolombesárba, és talán szerzek egy autót is, mert ez a rázás a szekére megöli. Viszont ehhez túl sokan vagyunk. Egy embernek sikerülhet valami csellel keresztül jutni a gyakorlatozó katonákon, de egy egész század szökevény nem masírozhat be Kolombezsárba.
2: Nehéz szívvel indultak el.
4: Az egész hetsz nem ér semmit, ha ezek ketten nincsenek itt. Gorcsef meg Sába.
2: Csoda pofák.
4: Miket kitalálnak?
2: És az ember úgy érzi, hogy ezekkel a pokolba is el lehet menni.
4: Na, oda előbb-utóbb mindenképpen eljuthatunk.

0: Nagy gyakorlat a Szaharában. Mikor az első számú legvegyesebb brigád elérte a sós mocsarat, körülbelül 150-en voltak. Köztük egy különlegesen képzett síjelő járőr is. Volt golyószóró, gépfegyver, sőt egy három állványos távcső is háromszögeléshez. És az összvértaliga. Ez az alantas állat a heveder körül szorogoskodó ideges feltalálót, mintha értette volna régebbi célzásait, és mostanáig tartogatta volna bosszúját, felrúgta. Ezután megkezdődött a haditanács, amely végül is úgy döntött, hogy egy Gubob nevű hajdan lefokozott örmester, Klausner és Marion vegyék át az irányítást. Nyilvánvaló volt, hogy át kell vágniuk akárhogy is a Sotton. Csúnya mulatság lesz. A sós mocsáron túl elérik a műutat, és ott kieszelnek valamit. Lesz, ami lesz. Megalkuttak az arab vezetővel, aki óva intette őket az úttól. Megbízható átjáró nincs, csak valószínű ösvények. Dietrich a szenegáli vadászok hadnagyának uniformisában és a csendőrjárőr korbácsát sóhogtatva közölte az arabbal, hogy az említett körülmény számukra közömbös. Előre. Kegyetlen út volt. Egy ló és az utászok tüskés drót szerelvénye, amit a büntetés csökkentése miatt hurcoltak magukkal, elmerült. Pullover próféta vitatkozott a vezetővel, hogy jobbra egy másik út alkalmasabb. Rálépett és mutatta, hogy milyen kemény a sóréteg. Aztán nyakig elmerült. Kötelekkel és hevenyészett gerenda szerkezettel sikerült a fulladás elől megmenteni. Rettenetes köhögésre ingerelte őket a szélvihartól kerekedő partölcsér. Szitkozódva, jajgatva, botladozva és csörömpölve, de mentek. És hajnalra elérték a sivatagot. Sohasem hitték volna, hogy egyszer még valamennyien azt kiáltják. Végre újra a sivatagban vagyunk. Egy homoktollaszon keresztül majd elérnek nyugat felé, és nincs semmi baj, magyarázta az arab vezető, és elindult visszafelé a borzalmas úton. Dietrich és Gubov indultak fel elsőnek az előttük meredező magas dombra. Előzőleg valaki már integetett fentről. Ezen jót röhögtek, mert bal kézzel telefonkagylót tartott a füléhez, jobb karját a magasba emelte, mintha hátrafelé intene. Jól van, öregem, elhisszük. Ezred írnok voltál, és elhoztad a telefonkagylót, hogy ne büntessenek szigorúan. Ez fog csodálkozni, ha vasra veretés helyett kiröhögtetése következik. Legalább négyen lehetnek az istenatták, mert a harmadik dombról is feltűnik egy pasas valami póznával. Erre vízből rá irányítanak egy golyószórót. Dietrich és Gubov felérnek a dombra. Aztán kis híján leesnek róla. Messze, amíg a szem ellát, véges végig a Szaharának ebben a mély völgyszerű deflációjában egy egész hadsereg, ezer meg ezer katona táborozik. Tevék, sátrak, szekerek, nyüzsgés, és már nem lehet elkerülni. Néhány lépésnyire előttük egy tiszt és néhány altiszt közeledik. Mindenfelől trombitálnak. Megelevenedik a roppant tábor. Mindenki áll. Sehol egy szurony, és a tiszt most a domb alján meglengeti a fehér zsebkendőjét. Aztán felkiált. Megadjuk magunkat! Állnak. Gubov azt mondja Dietrichnek. A homokviharban eldugult az egyik fülem, és esetlenül vigyorog. Úgy hallottam, mintha azt kiabálták volna, hogy megadják magukat. Azt mondja, remegi döbbenten Dietrich. Most ér oda Pullover próféta, és Delvett a sítalpakkal. Mi van? Kérdezi Delvett. Azt mondja, feleli kisé pislogva, hogy megadják magukat. Pullover végignéz a völgyön, elismeréssel és csodálattal, aztán ez súgja maga elé bólogatva. Ez igen. Ennyi szökevény. Közben a tiszt visszament, mindenfelől trombitálnak, a katonák fehér zászlókat tűznek ki, és magasba emelik a kezüket, Egyszer, kétszer, háromszor. Trobacsek megcsípte a karját, Lidérc nyomásszerű érzés szorítja a mellét. Nem értem, kérdezi idegesen. Ezek azt akarják, hogy bekísérjük őket valahová? Közben többen is odaértek, míg végül azt mondja az egyik. Hülyék! Nagy gyakorlat van! Velük aztán már nem törődnek. Közben a marsal lefolyatta a gyakorlatot, leszerelték a tábort, és elvonulnak. Percival őrnagy a sátorban ült, és adjutánsával beszélgetett. Rossz kedvű volt. A hadgyakorlat sem jelentett több szerencsét számára, mint ami eddig akadályozta a pályafutását. Nem bírta úgy kitüntetni magát soha, mint a kevésbé tehetséges, de régi rutiniék. Neki igazi harc kellett volna, ahol tűzzel, lánggal, jól kiválasztott vakmerők is csapattal, merész, modern ötletekkel bizonyíthatja rátermettségét. Kérte, hogy adjanak egy hadosztályt, bízzák meg a szenegáli lázadók ellen indítandó hadjárattal. Majd, ha ezredes lesz, és akkor is előbb a vezérkarhoz kell kerülnie. De hát semmiféle pereputja nem tud a táborszerd vagy lányaival teniszezni, és a kormányzói teákon feltűnni holmi vidám pletykákkal. Igaz, hogy írt két könyvet a modern harcászatról, amit Európa, sőt Dél-Amerika katonai körei is nagyszerűnek találtak, és átvették a módszereit. De Franciaországban csak legyintettek. Mit irkál ez az őrnagy? Tudjátok melyik? Az a hosszú sovány, aki mindig olyan ünnepélyesen és drámaian járkál. Az írni szokott. Te hitted volna? Ki volt már próféta a saját hazájában? Mohamed. De az Törökország. Európa és Dél-Amerika Percival elgondolásait meghonosította. Franciaország nem. A prófétának lehet mindenfelé hazája, de ő a saját hazájában kíván az lenni. A próféta már ilyen. Mehet Brazíliába vagy Spanyolországba, ha megértő bajtársakat keres tragédiájához.
1: Az ördög tudja, hogy van az ember vele.
0: Mégis mindig itt döngeti az előítélet ércfalát puszta kopogyájával, mivel őt nem érdekli csak ez a konok és gunyoros nép. A kedvetlen őr nagy búsan ült. Maga sem tudta, hol csinálta a hibát. Korrekt viszonyban volt feletteseivel, klubtársaival, és mégis. Miféle láthatatlan akadály áll előtte? Miért halkulnak el a nevetve beszélgetők a közeledik? Miért fogadják kissé keftelenül, és már eleve kevés jó indulattal az ötleteit? Egy spáhi tiszt érkezett és jelentette. Gerson alezredes úr váratlanul rosszul lett, összvért aligán hozták idáig, tisztelettel kérünk egy gépkocsit, hogy beszállítsuk Kolombezsárba. Az őr nagy nyomban kisietett. A vidám, csinos spáhi kapitány nevetett. Kint végig hallgattam szegény Percival keserveit. Nem akartam megzavarni közben. Akarsz konyakot? Nagyon. Először látták egymást életükben, és már is megbarátkoztak. Percival puszta jelenléte ezt lehetetlenné tette volna. A cigarettám is elfogyott a mindenit, mondta a spáhi tiszt, és a másik készséggel ment a sátor hátterébe egy dobozért. Megbocsás, de egyedül hagytam a sebesültet, mondta Sába. És visszasietett Gorcsevhez. Levette a zubbonyát, és odaadta egy legénynek. Ez kiakasztotta a sátor elé tisztítani a szép, vérfoltos, alezredesi zubbonyt. Most Sába a pojáctól egy lezárt, ötpecsétes borítékot vesz át, amelyen ceruzával ez áll. Sába? Halálom esetén felbontani. De már nincs ideje. Belép az őrnagy. Milyen minőségben jártak erre az alezredessel, mielőtt megsebesült?
2: Egy igen fontos...
0: Sába nagyon elpirul. Nem tud szemtől szembe hazudni. Eszébe jut, hogy az aktatáskájában Hagebeck Ervin művét őrzi. Egy lényeges egészségügyi reform bevezetéséről van szó. Azt tanulmányoztuk. A háborús profilaxis terén a Vörös Kereszt...
3: Letartóztatom, mondta az őrnagy.
0: A kardját. Sába egy pillanatig döbbenten áll.
3: Nem hallotta? Azt mondtam, hogy adja ide a kardját.
0: Szó nélkül átadta a kardját. Az őrnagy kinéz. Mivel Sába főhadnagyi uniformisban volt, intézkedett, hogy a tábori csendőrség századosa jöjjön ide egy tiszti járőrrel. Mi van az aktatáskában? Hagebeck Ervin doktor katonai műve, amelynek tanulmányozását említettem. Lefoglalom. Az őrnagy elvette a táskát. Kicsoda a sebesült és kicsoda maga? Szökött legionárisok vagyunk. Külön váltunk attól a nagy csoporttól, amelyet már régen köröznek. Miért jöttek maguk ketten erre? Hát annak ellenére, hogy szökevények vagyunk, lázadó arabokat tettünk ártalmatlanná, és átadtuk őket Bubalemben. Ott az orvos közölte, hogy a cimborán meghal, ha nem részesül megfelelő kezelésben. Ezért külön váltunk, míg a többiek más menetirányt választottak. Az őrnagy nézte. Maga csak azért jött erre, hogy belefusson a hatóságok sűrű hálójába? Mert ez a cimborája megsebesült, és ápolásra van szüksége? Ezért jöttem, de ez természetes, őrnagy úr. Igen. Bólogatott, és előhúzta a cigaretta tárcáját. Miért szöktek meg az ilyen látszólag egyenes és derék fickók, mint maga? Mivel a tiszti bizottságok eltávozása után más eljárásra nincs lehetősége azoknak, akik igazat vallottak, mint megszökni az altiszti szigor elől, vagy belehalni a 24 órás szolgálatba, sivatagi felderítésbe, istálló és börtöntisztításba. Szóval? Igen, erről hallottam. Tehát maguk? Nem fejezte be. Gondolkozott. Aztán kinyitotta a tárcáját, és adott egy marék cigarettát Sábának. Köszönöm, őrnagy úr. Szeretném, ha a hadbíróság betudná ítéletébe ezt a feltétlenül figyelembe vendő enyhítő körülményt, amely inkább igazi katonához, mint szökevényhez méltó. A bajtársiasságát. Gondom lesz rá, hogy ez a tette ne maradjon titokban az illetékesek előtt. Köszönöm, őrnagy úr. Mit tett ön Lármantyé ezredes úrral? Ha valamit tettünk neki, az csak tisztelgés lehetett, őrnagy úr. A nevét most hallom először. Oktatóira jellemző. Lármantyé ezredes az egyetlen katona, aki a világháború alatt Gallipolinál francia tiszt létére egy haditénye miatt első osztályú török érdemrendet kapott. Ez van a zubbonyon itt a sátor előtt. Ez a zubbony tehát Lármantyé ezredesé. Valami hasonló kitüntetés ezt is megilleti. Annyira beteg szegény, hogy szerintem nyugodtan rátűzhetik az első osztályú félholt kitüntetést. Az őrnagy kinézett a sátor elé, hogy jön-e már a csendőrszázados. Helyette futva érkezett a telefonos tiszt. Őrnagy úr, gratulálok! A nagy gyakorlatot lefújták. Ruffmarsal személyesen érkezik, hogy kezet szorítson önnel. Boldog vagyok, hogy elsőre gratulálhatok. Mi van? Az őrnagy szédelgett, de már is jött, félig borotváltan és lihegve egy ezredes. Ember, hogy történt? Gratulálok! Nem kétséges, hogy karriert csinálsz. Vezényleted alatt, őrnagy úr, bennünket indítanak a szenegáliak ellen. Odakint szaj, trombita, zörgés. Az őrnagy áll, és nem érti, és szédül. És egyszer csak egy különösen recsegő, ilyetten felharsanó trombita fegyverbe szólít mindenkit. Három jéghideg vezényszó harsog, és dermed csend. Törzskarával megjelenik az ősz marsal személyesen. Gratulálok! Önt eddig érthetetlen módon mellőzték. A könyveit még ma elolvasom. Érthetetlen, hogy eddig nem olvastam. És ünnepélyesen folytatja, jól megnyomva ezt a szót. A leszvenes úr, az ön áthelyezése a velőkahoz befejezetté, és megbízatása a szenegáli hadjárat vezetésére nem kétséges. Csodálatos elgondolás és páratlan teljesítmény. Tódítja az egyik tábornok, hogy a jobb szárny látszólagos támadása közben előre dobott egy csapatot a sós mocsáron keresztül, és így három hadosztálynak a hátába került. Lefolyattuk a gyakorlatot. Háború esetén nem kétséges, ahogy ezt remek művében különben is írta, hogy az aránylag kis egységekkel, akár egy teljes hadsereg utánpótlását megbéníthatja, ha a hátukba kerül. Ha most háború van, ugyan három hadosztályt megsemmisített, és a visszavonulásra kényszerítette az ellenfél csonkaszárnyát. Ez a megállapításunk hadműveletéről. Én is gratulálok. Elvonultak. Az őrnagy kettesbe maradt Sábával. Érthetetlen. Érthetetlen. Hebegte. Őrnagy úr, engedelmével rosszul emlékszik, ha nem tudja, miről van szó. Egy álcázott különítmény átvágott a sós mocsáron, hogy tartsa a sott túlsó oldalán az állást, amíg nagyobb kötelékek követik. Az őrnagy úr könyvében ez előfordul. Én ezt nem írtam, hebegte az őrnagy. Az a fő, hogy én olvastam, felelte Sába. Minden esetre jó lesz megírni. És mivel 150 emberem remélem megszabadult időközben, az én helyzetem pedig reménytelen, kérem elvezetésemet. Az őrnagy töprengett. Ez ugyan homályos ezzel a sós mocsáron átvágó alakulattal, tüzérségi fedezet, légvédelem és minden egyebek nélkül, kitéve az ellenfél megsemmisítő fölényének, de egy tehetséges ember szóhoz jut most, és nem hullik annyi vér Szenegáliában, ha rábízzák. Beszéljen világosan, kiáltott Sábára. Szökevények vagyunk, vagy 200-an. Én a sebesült bajtársamat kórházba akartam juttatni, és a többi átvágott a sós mocsáron. A Monsieur le Maréchal ezeket regulális csapatnak vélte, és lefújatta a gyakorlatot. Ha őrnagy úr intézkedik, ezt a bűnt még levehetni a nyakunkról, és a gyakorlatot folytathatják. Álltak. Az őrnagy nézte az aktatáskát, a sebesült halkan nyögött, és belépett a csendőrszázados. Parancsolsz, kérlek? Az őrnagy egyikről a másikra nézett, és csendesen ezt mondta. Szeretném, ha intézkednél, hogy a főhadnagy úr a sebesülttel kórházi autón nyomban elinduljon Kolombesár felé. És elsietett. Sába délután elolvasta Poyatz rendelkezéseit, írásait, hogy teljesítse, amit lehet. Nyomban tevét szerzett, és eszeveszett galopban nekivágott, hogy elérje társait. Este érkezett meg. Fiúk, kezdte, most valamennyien megadjátok magatokat. Óriási zaj támadt. Megőrültél, ezért jöttünk idáig. Igen, igen, hallgassatok meg. A Poyatz nem volt közlegény. A titkos szolgálat embere. Most tudtam meg csak a kórházban, hogy főhadnagy. Csendet kérek! Az volt a megbízása, hogy összeterelje a szökevényeket egy csapatba. Bebizonyítsa, hogy jó katonák, és együtt legyenek azok, akiknek közös vallomása letörheti az altisztek önkényét. Most valamennyien megadjuk magunkat. Hadi törvényszék elé kerülünk, és úgy tudom, a szökésért, mivel feletteseink ezt előre látták, nem kapunk szigorú büntetést. De ennek a csapatnak a vallomása világosságot fog deríteni arra, hogy a tiszti küldöttségek előtt őszintén beszélő katonák ellen az altisztek hatalmaskodnak. És este a győztes csapat, amely foglyul ejtette a gyarmadi hadsereget, mégiscsak megadta magát. Büntetésük enyhe volt, és azt is felfüggesztették. Mondják, hogy Gorcsev akciója a Kaszba ellen szintén nem volt egyéni. És valahogy úgy történt, hogy Sábát kiszuperálta a légió. Az őrnagy, aki időközben áttanulmányozta a jegyzőkönyveket, a vezérkara élén érdeklődéssel vizsgálta az első számú legvegyesebb brigádot, amint az hadirendben, elől a vasutasok és levélhordók, hátrában vöröskeresztesek, sebesültek tűzoltók, valamint a műszakiak a síjárőrrel felsorakozott. Az őrnagy az alakulat elé lépett. Kérem, meggyőződtem róla, hogy maguk egytől egyik derék katonák. És a maguk magatartása meg fogja akadályozni, hogy éppen az ilyen katonák a jövőben szökevények legyenek. Néhány gazember szabályzat ellenes magatartása csak az önök szökése és bukása alapján volt leleplezhető. Nem lehet tudni, hogy most még mi következett volna, mert megjelent a Kaszbában vizsgálatot folyosító ezredorvos, két ujjával megigazította csíptetőjét, és így szólt. Hegebek Ervin, lépjen ki! Az ezredorvos kis híján hanyatt esett, midőn igen feszesen és előírásszerűen kilépett eléje egy levélhordó.
2: Ön, kérem szépen,
0: mondta végül, és egész közelről nézte, mint valami csodabogarat.
2: Ön, kérem, levélhordó?
0: Nem vagyok levélhordó. Ebben a jelmezben kellett szöknünk, és ezt sajnos egy postáról raboltuk el, de semmiféle kézbesítés részünkről nem történt.
2: Ön orvos?
0: Igenis. Hát kérem, az ön munkáját a háborús sebészet vörös keresztes profilaxisáról az én ajánlatomra a hadügyminisztérium elfogadta, és organizálás céljaira önt is igénybe fogjuk venni. Ez azt jelenti, hogy leszerelhet. És igen szép pénzösszeghez jut, ugyanis hallottam ezt a művét felolvasni. Pullover próféta még a sós mocsaraknál lelépett és áthajozott Európába. A pojác még sokáig feküdt élet-halál között, és amikor magához tért, megtalálta Sába levelét. Iván, Párizsba megyek. Manuel vallomását a vörös füzet végén a jegyzeteim közé írtam, megőrzöm a számodra. Sába. Gurcsevet előléptették és kitüntették, majd felgyógyulása után saját kérelmére szabadságolták, és ő a legrövidebb úton sietett Párizsba. Párizsban. Már csak egy ajánlólevél maradt a zsebemben, és tovább róttam eredménytelenül a párizsi utcákat. Megtanultam azt, hogy az ajánlólevelek tartalma fordított arányban áll azok hasznosságával. Mint ágyra járó, albérlő vagy mint megtűrt vendég igyekeztem eddig helyet szerezni ebben a minden fiatal művész titkolt vagy bevallott vágyálmait megtestesítő városban. De hát tulajdonképpen miért is utaztam én Párizsba? Talán ha tudom, hogy miféle őrületbe visz az a vonat, leugrom róla valahol a külső pályán. Budapesten én még azt hittem, hogy azért utazom Párizsba, mert 23 éves vagyok, író, vőlegény és megszállott. Hogy miért kell ehhez Párizsba menni? Ez, remélem, végtelenül egyszerű. Szakított a menyasszonyommal, Pataki Máriával. Illetve menyasszonyommal, Pataki Máriával és velem szakított az élet. Valami tagadhatatlanul, elárusító nőszerű állásba lépett. Természetes, hogy a hosszú esti beszélgetéseinek befellegzett, mert Mária naponta korán kelt. Korán kelni, fél árulás. Aki korán kell, az aranyat akar lelni. Nem? Aki aranyat lelne, az gyanús, mert szívesen válna tőkepénzessé. De kire lehet az ilyesmit rábizonyítani? Ne vádaskodjunk vaktában. Annyi bizonyos, hogy egy napon Mária így szólt hozzám. Mondd, Péter, te hogy képzeled a mi dolgunkat? Azt hiszem, te jól fényképezel. Én talán egy lapnál. Ön fotóriporter, mert te nem vagy hírlapíró. Értelek, Mária, feleltem nyers, kacagás helyett, melodrámai egyszerűséggel. Mit értesz? Hát élni csak kell valamiből, lakni is kell, és enni is. Azért még lehet írni. Mit feleljek erre? Lakni is, enni is, írni is. A hölgy nem tájékozatlan annyira, hogy ezt az állítását jóhiszemű tévedésnek tekinthessem. Párizsban időző barátaim egyike, Kárpát René megírta nekem közben, hogy itt most valami van a levegőben. A csendes Mikádó hotelben lakom, írta, és komponálok. A te helyed itt van. Most itt vagyok Párizsban, és Kárpát szerint valami van a levegőben. De őt nem sikerült megtalálni. A Mikádó szálló portása kisé idegesen közölte, hogy Monsieur Kárpát már nem lakik itt. Hát hol lakik? Kérdem. Azt nem tudom, feleli, de őt is érdekelni. Mivel ez még a 20-as évek Párizsa volt, amikor a bohémok és a szállodaportások feszült viszonya természetes kapcsolatot jelentett, kissé fejbe ütött az ügy. Hová menjek? Most, amikor tevékenységemre nézve, utolsó ruhadarabjaim eladásával foglalkoztam, megláttam Bükk Ivánt, a műtörténészt, kollégám. Ugyanabban az ifjúsági csapatban jobb szélsőt játszott, ahol én balhalf voltam. Halló! Kiáltom vidoran.
4: Szervusz!
0: Feleli részvéttel.
4: Van lakásod?
0: Mai nappal lezárólag, feleltem. Hát, te mit csinálsz?
1: Beszélgetek veled.
0: Feleli örökké egyforma vontatott hangján. Hülyeskedsz?
1: Vele jár néha a beszélgetéssel. Különben egy művészettörténeti munkán dolgozom fél éve.
0: Elkészültél?
1: Teljesen. Egy vasam sincs.
0: Szép fiú a Bükk, csak nem illik a mi lelkes társaságunkban.
1: Sajna kissé cinikus.
0: Valami fanyar tréfálkozás váltakozik benne a hallgatag természettel. 20 éves, de még csak kínnal barotválkozik más taponként. Inkább presztízs parancsolja ezt, mint szükség. Mégis, mintha egy vén árkádiai szatír volna. Nekem, mutatom az áramat, már csak ez a régi zöld kabátom van eladó.
1: Jó lesz, majd eszünk belőle.
0: Felel bólogatva.
1: Én a molyok szövetségéhez tartozom, akik hosszú ideig képesek ruhából élni.
0: Tehát ebédelünk? Kérdezem.
1: Tudod jól, hogy a jobb körök délben nem ebédelnek.
0: És én jobb szélső voltam. Mindezt egyforma blazírt orrhangján mondta, és közben mentünk. És neked van lakásod? Kérdezem.
1: Egy 8. rész főbérleti róváhagyást még nélkülöző albérletem van, válaszolta. Sír Lajossal, Kárpáttal, Zomborival és társaikkal lakom, a Rue Royal Sicily 54 alatt.
0: Megdobbant a szívem régi pesti bohém barátaim neve hallatára. Hát rájuk találtam. És be tudtok még fogadni engem néhány éjszakára, míg lakást találok? Kérdeztem.
1: Közel harc kérdése az egész. De azt a bizonyos néhány napot elhagyhatod. Mi is így kezdtük egy évvel ezelőtt, és azóta egyre szaporodunk.
0: Sába Pista is közöttetek van? Kérdeztem reménykedve, mert Sába a legjobb barátom volt, és eszembe jutott Balázs Anna, a menyasszonya, aki utána jött ide Párizsba, és akivel néhány napja futottam össze. Épp alig álltam a lábamon, és egy taxinak intettem, mikor valaki zokogva a nyakamba borult. Beszálltunk a kocsiba. Nyomban Sába felől kérdezősködött, nem hitte, hogy semmit nem tudok róla. Írt meg neki, hogy jöjjön haza. És bőgött.
1: Nincs okod rá, bőgésre,
0: mondtam, amennyire berúgott állapotomtól tellett. Egészen biztos, hogy Sába szeret.
1: Tudtam, hogy hülyeségeket mondok,
0: de ilyen helyzetben még az is szép tőlem. Mert ez az őrült sofőr nem látja, hogy két ház jön szembe. Micsoda karambol! Valahogy féloldalt, a 4. emeletig siklunk, és lehet, hogy abba a nagy csillagba megkapaszkodom. De most egy helyben forog a kocsi, és szerencsére az invalidusok komor épülete szabálytalanul ugyan, de előz bennünket, és így valahogy visszazökkenünk az úttestre, ahol a fékcsikorgás újra eszembe juttatja Anna hangját. Mert Anna állandóan beszélt, az sem zavarta ebben, hogy ott vagyok. Az sem, hogy hozzám beszél. De most hallom véletlenül.
1: Az az igazság, zokogta, hogy Sába mellől mindenkit felfedeznek. Ez rémes.
0: Jó barátja, egy kezdő kritikus, hogy kiemelje őt a többi közül, a legszebb jelzőit, a legkitűnőbb sorait ontotta Sába vizsga előadásáról, valahol egy kis heti lap legvégén. Másnap az ország legelső újság koncernje leszerződtette, mint hírlapírót.
1: Olyan szépet írt Sábáról.
0: Sábát viszont a Kecskeméti Társulat szerződtette velem együtt. Engem Sába erőszakolt a direktorra, hogy nem szerződik nélkülem.
1: És bőgve rám hullott. Te tudod, hogy én milyen tehetségtelen voltam.
0: Ezt még részegen is tudtam, tehát bólintottam. A zseniális, az eljövendő nagy színész, Sába szerelmesét, Balázs Annát, mint szürke kis verebet hozta közénk. Balázs Anna színész növendék volt, de valami hetedrangú mesternél tanult. Olykor igen tehetségtelenül előadott valamit ott, ahol Sába kedvéért egy-egy alkalmi előadáson felléphetett.
1: Sába ilyenkor rémülten súgott neki a függöny mögül, mert ő, és ez volt életének legnagyobb teljesítménye, amit valaha nőért megtett, megtanulta a Hoplá-hó című kislágert. Sába. Csak azért, hogy Annának súghassa. Megtanulta aznap, amikor a János király vagy a Faust egy részét is meg kellett tanulnia, és egyben meggyalázni a legszentebb klasszikusait ezen slágerrel való kapcsolata révén. Sába azonban szerelmes volt. És Anna is. Az ilyesmi nem tehetség kérdése. Sába nem szerződött le Anna nélkül, viszont olyan elsőrangú drámai hőst látott benne a direktor, hogy kedvéért leszerződtette Balázs Annát. Társaságunk, amely Égen Futók néven sose alakult meg, sose működött, de állandóan együtt volt, kizárólag azon az alapon fogadta be Balázs Annát, mint a kecskeméti direktor. Sába kedvéért. Sábával, Sír Lajossal, Kárpáttal, Zomborival, sőt a csúfondároskodó Bükk Ivánnal és Ribárival, aki akkor még filmrendezőnek készült, Pataki Máriával és velem. Szenvedélyes viták folytak a művészetről és egyes művekről, a művészet maradiságáról és haladásáról, és annak közben aludt Sába vállán. Ez most lassanként felrémlett józanodó fejemben, miközben Balázs Anna a szerelmes nők nemzetközi bőgésével mesélte a kecskeméti titkot. Tehetek én róla, hogy közben híres újságíró lett a Röppentyű,

0: De erről nem tudtam. És dühömben olyan botrán csináltam Harlovic főhercegnek az anatóliai udvari bálon, hogy kettétölt kezemben az esernyő, és leesett a félrecsapott kalap. Ezt még dühösebben újra a fejembe csaptam, és az Úristen tudja, mi történt. Én csodálkoztam a legjobban a kimenetelnél, mikor olyan dübörgő taps kísért, hogy rezgett belé a színház. És véletlenül ott volt a pesti direktor, lekéste a vonatját, és bejött 10 perc múlva az öltözőmbe, hogy hajlandó vagyok-e leszerződni első rangú szerepkörre. Én zakogtam. Gondolkodási időt kértem, és rohantam a kávéházba Sábához. Nem is hallgatott meg? Hát te tudod, hogy ő milyen? Ragaszkodott ahhoz, hogy nyomban aláírja a szerződést. Sába erős. Sába akarta, hát elszerződtem világhírűnek. Sába pedig másnap búcsú nélkül a Vízkereszt előadása előtt elutazott Párizsba. Pedig nekem a Sába köl! És Anna kivette felső zsebemből a zsebkendőmet. A sajátját már telesírta. Itt meg neki, jöjjön haza. Neki kellett volna lebeszélni, de ő nagy képisködött. Jöjjön haza. Itt meg neki. És úgy bőgött, mint a zápor eső. Ez a jelenet elevenedett fel emlékezetemben, mikor Sábáról kérdeztem, ő kívánt. Sába is közöttünk volt, de már van egy fél éve, hogy hirtelen beállt az idegen légióba. De miért? Kérdeztem megdöbbentve. Egyik nap kint statisztáltunk a filmgyárban, és megjelent a főszereplő, a királyné, Balázs Anna. Ellépett az alabárdosok előtt, észrevette Sábát, a statisztát, ő a sztár, és mosolyogva megállt előtte. És Sába eldobta az alabárdot, eldobta a sisakot, elrohant a gyárból, 2 napig étlen szobjan bolyongott Párizs kültelkein. Aztán beállt a légióba. És csak azért maradt élve, mert még meg akarja mutatni. Lassan odaértünk a Rue Roi Sicily 54-hez. Felmentünk a 3. emeletre. Bükk nyitott be az ajtón, hogy aztán diadalmasan rámutatva elordítsa magát.
1: Nézzétek, megjött Almási!
0: A kis szoba a csekély számú bútortól és rengeteg albérlőtől igen zsúfoltnak tűnt fel. Habár később megnyugtattak, hogy a lakók közül még néhányan hiányoznak. A szobában egy gázláng világított és sziszegett, mint valami dühös vipera, mert az egyik úgynevezett harisnya hiányzott róla. Kárpát zeneszerző megölelt, sírt és hisztérikusan tördelt a kezét. Kárpát soványult és buzgó, és vérszegénység ellen állandóan pirulákat szedett. Nyomban lesújtotta vagy lelkesítette, amit hallott. E 2 intenzív megnyilvánulás jellemezte. Kárpát, szóltam bádlom, te azt írtad, hogy itt valami van a levegőben. Kárpát lesütötte a szemét.
2: Igazat írt, sajnos, szólt az ágyból Ribári, akinek saját hálóinge volt.
0: Amióta Bükk ellopta az egyik Wolfram harisnyát, állandó gázömlés van. Mert nem vagy hazárdőr, felelte a jobb szélső műtörténész diadalmasan. Nem mertél a székről a lámpatartóra függeszkedni, és átmentél a szomszédhoz egy lexikont kölcsönkérni, hogy a székre helyezd. Addig én feltornáztam magamat. Mi lett a harisnyából? Tudakolta Saroltai Rezső, a szobrász. Nyakkendő, felelte Bükk. Abból vettem a kék-sárgát. Ez az ifjúsági csapatom színe.
2: Na mindegy, legyintett Ribári. 4 frankot a lexikonokért is adtak.
0: Ribári volt a legelőkelőbb lakótársaim között. Ribári István az emigráns. Különös tisztelet járt neki, mert mint a 20-as évek korszerű regényhősét csodáltatta magát Párizsban. Nem bolygatta senki a múlt fájó sebeit, és ő elzárkózott előlünk azzal a felhős szomorúsággal, amely az emigránsokat annyira jellemzi. Csak sokára tudtuk meg, hogy Ribári a hazai forgalmi bankból kényszerült emigrálni egy rovancsolás alkalmával. Ribári egyetlen ruháját, általában minden holmiát úgy tudta óvni, nyakkendőit vasalni, egy cipőit fényesíteni, sőt talpaltatni is, hogy gazdag gardrób tulajdonosának látszott a kávéházban. Különösen aktatáskája miatt, amellyel szerinte diplomáciai ügyekben járt el.

0: Főleg ez a táska tette olyan előkelővé. Foglalkozására nézve, elsősorban minden kártyajátékot kitűnően játszik. Biliárdozik, magyaráz, vitákat dönt el, és tapasztalatlan külföldieket üzleti lehetőségekről tájékoztat, és ezek később hosszú ideig mindenfelé tudakozódnak utána. De ami egészen egyéni csúcs teljesítmény volt nála, az az ugratás. Újonnan érkezőket például, akik szállást keresnek, vagy a temetőbe, vagy a vágóhídra irányítja szemrebben és nélkül. És itt volt Sír Lajos barátom, az alanyi költő, aki Virág Benedek papköltő összes költeményének legutolsó kiadásával a zsebében, egy hosszú kampósbottal, roppant kevés pénzzel és fehér neművel érkezett Párizsba, azzal a kimondott céllal, hogy az eddigi világirodalom lírai költészetének felfogását alaposan megreformálja. Zombori Salk Rudolf festőművész volt, de ez egyelőre csak legszűkebb környezete és szívességből modellt álló barátnői ismerték el. Művészetének irányvonalát nemes egyszerűséggel neoromantikus expresszionizmusnak nevezte, és szintén rengeteg reformáló törekvéssel és igen szerény anyagi fedezettel érkezett Párizsba. És itt van Saroltai Rezső, a szobrász, aki egy gyárban egy Mike nevű ásványból Mária üveget vág kilóra. Ki hitte volna? Hát mi van itt a levegőben más, ami jellemző, mint az, hogy úgy nézegetik a karomra vetett zöld kabátomat, mint egy nyomban trancsírozásra kerülő libacombot. Saroltai olyat nyel, hogy szinte csörög. Kárpát? Szóltam vádlón. Kárpát ismét lesütötte a szemét. Igaza volt, védte Ribári az özvegy gázlángot nézve. Még nem forr, csak sziszeg és is tereg valami a levegőben állandóan. Sajnos lehet, hogy egyszer csak forrni kezd, és akkor szétesik a harisnya. Mondd, Kárpát, kiáltja dühösen Saroltai. Miért van az, hogy állandóan megírod mindenhova ennek a nyomorult gázcsapnak a pillanatnyi állapotát? Azt mondom neked, Alvási, biztatott az áldott bükk, hogy itt sem rosszabb, mint máshol. Az esetben, ha máshol nagyon rossz. Egy orvos növendék bizonyos Tulai, aki a földön aludt, de néhány letakart kötettel feje alját készített a mosdó lábánál, most kifakadt. Hát lesz itt csend, vagy nem? Én végre is kora hajnalban kosarat hordok a csarnoknál. Ha nem tetszik itt ennek az Almási szürkének, menjen a Ritzbe, vagy a Claridge-be, spassz! Nem magától fogom kérdezni, felelem harciasan, hogy hová menjek. Na, jobb is. Dünnyögte, és átkarolva a köteteket, mint valami kapricot, elaludt. Mindenki röhögött az Almási szürkén. Bükk Iván cigarettát pödör. És már nem érzem olyan ridegnek a szobát. Kárpátnak igaza volt. Én ide tartozom. Sír Lajos tintával feketére változtatja cipőjében a spárgát, hogy távolról valóságos fűző benyomását keltse a piktúrai hatással. Zombori tanácstalanul forgatja jobb és bal felére a gallériát, de nem tudja eldönteni, hogy melyik a kevésbé piszkos rész. Arról van szó, hogy filmfelvétel van, és már előző délután a Bulvár Strasbourgon egy művész kávéházban átvettük azt a piros papírdarabkát, amellyel statisztálhatunk, és így közel 80 frankot keresünk személyenként, ami elképesztő mennyiség. Ki tudja az elmondottak alapján, hogy miért írtunk Sábának? Talán mert a statisztálás jövedelme következtében vacsorázhatunk, és ez a szokatlan esemény izgatottá tett valamennyiünket. Meg kell írni Sábának a légióba, hogy itt mozog valami. Úgy van, szükségünk van rá. Nem volt egészen világos, hogy mi szükség van rá, ha már így is vagy kilencen haldoklunk az éjségtől lépten nyomon egy kis szobában. Azonban valamennyien átéreztük, hogy Sábára igenis szükségünk van. Megírtuk tehát neki is, hogy itt forr valami. Érdekes dolgokat beszélnek az újkor művészei a Dómban és a Rotondban, és ha csak teheti, jöjjön ide, mi várjuk. és ami nekünk van, az az övé is lesz. Hát, az az övé lehetett. Hogy ez milyen keveset jelentett akkoriban, azt nem kell, hogy külön elmondjam. De ez mámoros este volt. És mert pénzem is volt, örültem is ezen a napon, tehát ittam. Sorra jártam az előkelő éttermeket és mulatókat. Benéztem, kik vannak ott, és már imbolyogtam is tovább. Kissé kóvályogva indultam el, töprengve, hogy merre. És hajnalban, amikor ismét találkoztam önmagammal, a Bois de Boulogne felett valami márvány erkélyen ültem, nagy társalgásban elmerülve egy úrral. Az illető éppen mondja. Igazán örülök, hogy meghívott magához, uram, mert hajléktalanságomnál csak egy borzasztóbb, a rossz társaság. Nem lesz sok baja velem, és ha örülök is, hogy inasai vannak, perzsaszőnyegei, részvényei és Csempefalu fürdőszobája, nem kívánom igénybe venni mindezt. Én meghívtam volna ezt az illetőt. Lehetséges, hogy Csempefalu fürdőszobám van, csak annyira berúgtam, hogy nem tudok róla. Elhatároztam, hogy megnézem ismerősömet. Úgy, ahogy sikerült is. Előre ugró fekete bajusza volt, krokodilszerű orra, szemüvege. Hajléktalanságához mérten feltűnően jól öltözött. Alsó karján esernyőcsüng. Szinte temetője makulátlan fekete nemes kalapja úgy helyezkedik el a feje közepén, hogy karimája mélyen lehajlik az arca felé, vízszínű, kimeredő, sárgás szemeire. Éppen mondja, hogy mélabúsan kiálló tekintete pajzsmirigyeivel függ össze, de két év előtt sérve volt, és napon sem szabad időznie. Sárga kesztyűjét időnként elsimítja ujjai felett, ha ráncot vet. Gyerekkoromban, tisztelt uram, mondja sóhajtva, mindenki azt jósolta, hogy fogtechnikus leszek, mivel nagy szónok voltam. De a sors útjai kifürkészhetetlenek, egyszer fenn, egyszer len. Így mégsem lettem fogtechnikus. Bocsánat, régen ülünk itt. Önkisé becsípett ma, és figyelmeztetem, hogy az alkoholos italok élvezete káros. Egy unoka fivérem elitta a földszintes házát. Ön is költekező volt, meghívott vacsorára. Közben rosszul lettem, és így kerültünk ide. Lemutatott az erkéről a fákra. Kellemes táj, ha bár zavar kissé, hogy amikor autóba ültetett, önnek még szakálla volt és szemüvege, amitől időközben bizonyára az ellenségei megfosztották. Aha! Szóval valaki egymás mellé helyezett bennünket. Ez az illető rendelkezik a lakállyal, perzsaszőnyegekkel és csempével. És ki ez a harmadik úr itt mellettünk? Kérdeztem. E talpazat főbérlője a szobor. Ugyanis talpazaton vagyunk jelenleg. Nem mászunk le? Tudunk? Minden esetre pihentünk még kissé. Utána sikerült lemásznunk, és megindultunk a hajnalban. Figyelmeztetem önt, közöltem, hogy ellenségeim szakállammal és szemüvegemmel együtt szobáimat, csempéimet és perzsáimat is eltávolították. Heted magammal lakom egy nyomortanyán. Mindegy, nem fognak zavarni. Nekem ugyanis muszáj önnél aludnom, nem vitás. Három napja nem aludtam, és ma valahogyan ettem. Szóval önt nem Henri Bissonnak hívják? És miután megmondtam a nevemet, az előkelő hajléktalan úr átnyújtott egy kartonlapot. Elegáns kis kártya volt. Névjegy. Vanek B. Eduard. Magántitkár és házfelügyelő, leszerelt legionárius, a becsületrend tulajdonosa és nyugalmazott levelező. Boulevard Saint-Honoré 27, főlépcsőház bal. Cselédeknek és kihordóknak a melléklépcsőn. Jöjjön most előbb oda. Egy rácsos kapu elé értünk. Nagyon régi módi, finom barokk stílusban épített úriház látszott a dús park mögött. Vanek úr kulcsot húzott elő a zsebéből, és kizárta a rácsos kaput. Lesz szíves megvárni. Hozom a hálóingemet. Azt hittem, kedves Kvarek úr, Vanek vagyok, feleli kissé döjfösen. Kedves Vanek barátom, Vanek úr vagyok. Ha reggelig nem tanít meg, hogy kell beszélni magával, itt hagyom. Nem mondta, hogy a szállásért cserébe sérelmeket kell eltűrnöm? Nem is kell. Feleltem, és amennyire lehet, visszafojtottam a nevetést, mivel új ismerősöm méltóság teljessége és polgári önérzete a komikum ellenállhatatlan erejével hatott. De nem értem, hogy ön most bemegy a hálóingért a házba, holott azt hittem, nincs lakása. Lakásom nincs, felelte előkelően, de hálóingem van. Borotva készletem és bizonyos fokig gardróbom is van. Egy úr nem csak a pokolban, hanem hajléktalanul is úr. Ne vegye rossz néven, szívesen látom önt a népgyűlésszerűen zsúfolt baráti társaságból álló albérletünkben, barátaim között, de miért nem tűrhetik meg ott, ahol a holmiai vannak? Lakik már valaki azon a helyen, amely amúgy is kényelmetlen. Tisztelt uram, figyelmeztettem kisé aggódva, mégis úgy látszik illúziói vannak albérletünk felől, ahová szerénységem meghívta. Annál kényelmetlenebb hely csak a fakíroknál létezik, és kizárólag mutatványai közben, midőn szögekkel kiver derékaljon állnak. Még mindig jobb. Hát várjon, fiatalember, vagy ahogy mondják, Juventus Ventus. Türelem rózsát terem. Egyedül maradtam a kapu előtt. A csendes ház egyik földszinti ablakán most kigyúlt egy másodpercre a villany. Aztán sötét lett. Majd egy másik szobában gyúlt ki a villany, mintha járkálna valaki a szobákon keresztül. Végül az emeleten lett világos egy másodpercre, majd ott is elsötétedett. Egy távoli kocsmából citera szó hallatszott, nagyon halkan, talán csak addig, amíg az ajtót kinyitotta valaki. Most léptek csikorogtak a kerti úton, és megjelent Vanek úr, akit végül szemtől szembe láthattam az utcalámpa fényében. Igen zilált volt, de még így is meglátszott, hogy sokat ad a külsejére, és mostani állapota csupán a mulatozó nyárspolgár pillanatnyi hanyagsága, melyért másnap bizonyára megrója önmagát. Ezt bizonyította a karjára vetett esernyő, mely rendesen bele volt szorítva húzatjába. Jobb kezében most kis táska is volt. Ismét bezárta a kaput, és csatlakozott hozzám. Mehetünk, fiatal úr. Mire a néptelen Concordra értünk, már reggel volt. Mondja a Vanek úr, kérdeztem, csak épp hogy érdeklődjem, ki lakik abban a házban, ahová bement az imént? Senki. Két éve lakatlan. Egy szoba kivételével az összes szoba lezárva. A kulcsok nálam letétben vannak. Nem is tudom, miért hatott ez rám olyan kísértetiesen. Mi közöm ehhez a házhoz? Semmi. De az bizonyos, hogy nagyon furcsa egy lakatlan villában ez a szobáról szobára bolygó fény. Miért nem laknak most benne a tulajdonosok? A tulajdonos Afrikába utazott, de ő nem is lakott itt, csak az apja. Annak pedig jó oka van, hogy nem lakik itt. Meghalt. 4 év előtt főbelőtte magát. Nem kérdeztem többet semmit. Hideg émelygés szorította össze a torkomat. Szótlanul imbolyogtunk hazafelé. Nem kérdeztem kísérőmet a furcsa fényről. Tud róla és titkolja, vagy tájékozatlan. Később már én is tudtam, hogy Vanek úr semmit sem tud, és a világot egy ártalmatlan, kedélyes bolygónak képzeli. Így történt, hogy hajnalban megjelentem a lakásban, és mellettem bezuhant Vanek úr. Vanek úr, aki már éjjel némi rosszallással látta, hogy nincs gardrób szekrény a ruhájának, meglepődött, hogy itt nem pucolnak cipőt, és annyira ideges volt, hogy megevett egy fél palacsintát valahonnan, az asztalon nem akart aludni. Ezt a legerélyesebben kikérte magának. Szerencsére az egyik ágyban még volt hely, mivel itt csak 3-an aludtak. Tehát befeküdt Ribári mellé, aki felmordult. Na! Bocsánat, nevem Vanek B. Edward. Örvendek, mondta dühösen, és Sír Lajost Bükk Ivánhoz sajtolva tovább aludt. Még ennyit hallottam Vanek úr éjszakai szerepléséből. Maguk nagyon ideges emberek. Ez a neurasztériától lehet. Volt egy nagybácsim, az abba halt meg, hogy zsápája lett. Sírba vitte a sok kiadás. Ja, manapság villanyoztatni. Na, jó éjszakát. Ki ez a marha? Kérdezte egy bágyat hang, mire Vanek úr már hortyogásával válaszolt. Vanek úr lassan nélkülözhetetlen lett. Senki sem tudta, hogy miben és miért, de az volt. És tiszteletet parancsolt a személye, amely metszően utasított vissza minden bizalmaskodást. Reggel derekára kötötte a hálóingét, és a roppant mosdásával valamilyen rejtélyes módon mindent lefröcskölt, még a szekrény tetején lévő holmikat is. Aztán olyan hangon gargalizált, hogy a szomszéd közlekedési alkalmazott mindig úgy említette, azaz opera énekes úr. Mikor a mosdással elkészült, lebetette és összegöngyölte hajlekötőjét, és teljes 2 percig bajuszkefejével időzött a tükör megmaradt szilánkjai előtt. Azután a lepedő alól elővette nadrágját, amely miatt hálótársaival sűrű nézeteltérése volt, mivel ezek illetményt követelnek, hogy álmukban is dolgoztatja őket a nadrágvasalás bajtán. Vanek úr mindenhez hozzászólt, igen megfontoltan, általában figyelmeztetően, mint aki előre látja, hogy elhamarkodjuk a dolgot. Ilyenkor felemelte kezét, hátrahúzta a vállához, és komor ráncok képződtek orrtövében. Maguk még nagyon tapasztalatlanok. A művészet komoly dolog, de szerintem mellékfoglalkozás. Nem járja, hogy a színészek délig alszanak, és úgy hallottam egyes írókról, hogy többször is megnősülnek. Rossz szokás, és a maguk viselkedése ilyesmire enged következtetni. Az érdekes az volt, hogy Vanek urat, aki bizonyos fensőbbséggel élt közöttünk, mégis tisztelni kellett. Hogy miből öltözködik, rejtély volt. Sohasem beszélt magánügyeiről. Tudtuk róla, hogy házfelügyelő, és naponta felkeresi hivatalát. Láttuk is bemenni a Boulevard Saint-Honoré 27-es számú házába, mert ha lakását el is vesztette időközben, állása megmaradt. Erről azonban sohasem beszélt velünk. Ha nem volt pénzünk, napokig nem evett. De egy kétes tisztaságú vagy gyűrött ingben nem látta senki. Egyszer 2 napig betegen feküdt, mert elveszítette esernyőjének húzatát. Minden este menetrendszerű pontossággal zajlott Vanek úr lefekvés előtti szertartása. Elsősorban letette a kabátját, aztán háta mögé dobta a nadrágtartó szárait, leült az ágy szélére, ásított, meghúzta a cipőzsinórját, majd így szólt. Nézd csak, szinte elfelejtettem, és felhúzta az óráját. Utána a füléhez tette, onnan az ágyhoz készített székre, és bólintott. Az óra mellé elhelyezte zsebkendőjét, csavarironnyát és egyéb tárgyait. Most felállt és folytatta a vetkőzést. Levetett ruhadarabjaival is ugyanúgy tett nap, mint nap. Kabátját, mellényét a széktámlájára borította. Nadrágjának összeillesztette alsó felhajtását, álcsontjával mellkasára szorította, majd 6 ujjal 2 oldalt összecsíptette középen a 4 vasalást, aztán felemelte az állát, amitől a ruhadarab 2 rét zuhant. Azt is a támlára helyezte. Ekkor, szintén menetrendszerű pontossággal, kihullott Vanek úr egyik kézelőgombja, vetkőzésének első számú közellensége, és gúnyos gördüléssel az ágy alá távozott. Vanek úr búsan megfogta az üres gombjukakat, feje félkörben fel és alá cirkált a padló felett, majd ezt mondta. Na, most jól nézek ki. És körülbelül 15 órára elkallódott az ágyak alatt, amíg végre meglett a gomb. Most Vanek úr befeküdt a dunyha alá, jól elhelyezkedett, lehújta a szemét, aztán nyomban kiszállt az ágyból, és a következő megjegyzést tette. Ez a bajusz kötő a sírba visz. Feltette a bajuszkötőt, ami egyben fültágító is volt, mivel 2 oldalt a zsinórja Vanek úr fülét 45 fokos síkban feszítette a töve iránt merőlegesen. Most aztán lefeküdt végre, visszavonhatatlanul, karjaival megveregette a dunyhát, kétszer csámcsogott is, és mert nézete szerint minden tökéletes rendben volt végre, ezt okkal fejezte be misztikus szertartását.
1: Na, és most tegyük el magunkat holnapra.
0: Egy este, azután váratlanul megjelent közöttünk egy rendkívül szép fiatal hölgyel, aki kosztümöt hordott, lovaglócsizmát, diáksapkát és kutyakorbácsot. Karonfogva vezette Vanek úr, mint valami vőfély. Miután kiismertem magukat, és nagyjában tisztességes egyéneknek látszanak, mert az ember ne adjon manapság rögtön a látszatra, bemutatom önöknek a háznak, melyben felügyelő vagyok, egyetlen lakóját, Nedda Harloffot, ki orvos növendék és sajnos hisztérikus. Ez az éjszakai tanulástól jön. Esténként már várt ránk Macskaláb című törzs vendéglőnk, ahol hazamenetel előtt váltakozó anyagi helyzetünkhöz képest egyesek közülünk köretet vagy sört szoktak fogyasztani. Ezen az estén velünk jött Nedda is. Valamennyien bemutatkoztunk, és természetesen beleszerettünk. De ezt nem lehetett közölni vele. Nyomban látszott, hogy krakérel hajlandóságok szunnyadoznak benne, és a kutyakorbácsot nem csak nőies hiúságból, mint díszt hordja magával. Párizsban ez a műszer bizonyos jelentőséget kap egy hölgy kezében. Különösen, ha suhogtatja, mihelyt valaki szépen ránéz. Különben elszánt, harcias, bűbájos szabad gondolkozó volt, különösen, ha komor ráncokat vont a homlokára, és nagyképű kijelentéseket tett, és sűrűn tett ilyeneket. Úgy látszott, hogy nem volt társasága, és most végre elszánta magát, hogy mégiscsak felveszi a társas érintkezést emberekkel. Már ezen az első estén szinte Vanek jogait sértő módon elnökölt közöttünk. Maguk, mondta, szentimentálisan érzékenyek és dühösek az emberiségre, mivel nem veszik tekintetbe hiúságukat. Holott ez egy harctér. Mennyire igaz, bólogatott Vanek úr, aki időnként megszólalt, holott sohasem hallotta, amit beszélünk, de leplezni akarta ezt, tehát a felriadt a merengésből, tagadott vagy állított valamit, ivott a söréből, vagy másnak a söréből, és tovább merengett a pajzsmirigyeinek jellemző mélabújával tekintetében. Mademoiselle író? Nem vagyok Mademoiselle, hanem Nedda. És nem vagyok író, csak írok. Kárpát Renét annyira felvillanyozta a nő jelenlét, hogy felugrott és azt ajánlotta. Rendezzünk szerzői estet! Nem érdekel senkit, ezt Zombori Sálkardóf mondta, aki szintén beleszeretett Neddába, tehát rossz néven vette a Walpurgis Éj című balett szerzőjének kezdeményezését. Rendezzetek 5 órai teját, vagy Miss Európa választást, azt talán érdekel valakit. Kárpát René kérte, hogy ne haragudjon, amiért tömören lónak fogja nevezni, de az elmondottak tökéletesen kimerítik e bús igavonóból képzett melléknévnek a lóságnak ismertetőit. Mert hová jutnánk, ha művészek a divat és a különb anyagi lehetőség miatt állandóan korunk felszínén mozognának? Ez nagyon helyes megállapítás, bólintott Vanek úr. Tekintsenek engem úgy, mint művésztársukat, aki szintén küzd Párizsban, tanul és ír, és azt akarják, hogy eljárjak ide, fogadják meg, hogy egyikük sem lesz szerelmes belém. Ezt valamennyien ünnepélyesen megfogadtuk. Nyugodtan tehettük, ugyanis ekkor már, mint említettem, valamennyien szerelmesek voltunk. Viszont a hölgy jövő időben vette ki a fogadalmunkat. Ekkor azonban váratlan dolog történt. Hirtelen kicsapódott az ajtó, és egy hatalmas, csontos állú, jóképű fiatalember lépett be, aki társaságunk kirobbanó, meglepett lelkesedéssel üdvözölt. Sába! Itt a sába! A viszontlátás boldog percei voltak ezek. Általános ölelés, hátveregetés és kartapogatás következett.
2: Sába István, nagyon tehetséges színművész, nemrég a Szahara színpadon egy rémdrámában az egyik legionárius közlegényt alakította.
0: Mutatta be barátunkat, Saroltai Rezső, a kitűnő szobrász. Én is voltam a légióban, szólt Vanek úr.
2: Ez egy jó hely.
0: Nem is értem, miért szöknek sokan onnan el. Nekem nagyon jó dolgom volt. Leszámítva egy Mehár nevű törököt, akinek egyszer azt mondtam, szép idő van ma, és attól fogva minden étkezés után felrázott és megpofozott, mintha kamalas orvosság lennék. De úgy különben kellemes. Gyakorlatozni alig kell, harc sosincs, csak az a kínos, ha az ember megszökik, és egy művésznő szekrényébe bújik el, mert ezek énekelnek. Valahogy egyszerre feszült lett a hangulat. Sába nem beszélhetett arról, hogy honnan jött. Nedda idegesen mozgolódott, és Kárpát René a noteszben kotta fejeket írt. Bizonyára a jelenlévő medikáról egy titkos kompozíciót, amit a kutyakorbács következtében nem lehetett közölni. Fizetni? Elkísértük Neddát. Mikor elbúcsúzott tőlünk, megígérte, hogy máskor is eljön, mert jól érezte magát. Sába csodálkozott, amikor Vanek úr elővette a kapukulcsot, kizárt, köszönt a lánynak, aztán velünk jött tovább. Vanek úr itt a házmester, aki lakását elvesztette, de állását nem. Közöltük a Szaharából érkezett fiatalemberrel, akinek ez szemmel láthatólag sok volt egy estére. Azon felül, mondta Vanek úr, közölnöm kell önökkel, hogy amatőr házmester vagyok. Keftelésből űzi? Akkor bolond lennék. És nem amatőr. Amatőr szerintem annyit jelent, hogy egy házmester erőre megkapja az évi fizetését. Eljátsz a ruletten, de tudja, hogy mi a becsület. És továbbra is használja ezt a címet, amely itt tiszteletbelivé vált, mint egy konzulátus. A definíció, szólt elgondolkodva az örökké flegmatikus nagymogul, kisé pongyola. De ha meggondoljuk, hogy éjszaka van, és a házmestereknél ez a viselet nem ritkaság, úgy belenyugodhatunk. Ön szakképzett ember, bólintott Vanek úr, és pedánsan alsó karjára tette esernyőjét. Sába bevallotta, hogy az afrikai katonáskodás alatt rájött, hogy semmitől sem fél. Itt azonban úgy érezte, hogy tévedett, mivel félt tőlünk e társalgás közben. Amikor megpillantotta főhadi szállás nevű albérletünket, kissé meghökkent. Almási, te azt állítottad, hogy itt forr valami. Hogy itt van még lehetőség. Hallgattam. Sír Lajos felelt helyettem. Mit akarsz, ha nem is forr valami? A fejünk az fő egész nap, és bőven van rá lehetőség, hogy ne táplálkozzunk. Most már Sába, különösen miután Vanek úr elaludt, jobban feloldódott, és mesélte hihetetlennek tűnő élményeit. Csodáltuk Sábát. Éreztük, hogy férfi lett. Hogy valamivel erősebb, szomorúbb, okosabb, hogy valamiben fölöttünk áll, tatár szemével, bronzszínű arcával, szűkszavú nyugalmával. Mit tesz a légió az emberekkel? Bükk Iván vagy én, vajon hogy állnánk most itt, Sába helyében? Csillogó szemekkel hallgattuk. Micsoda élmények, veszélyek, kalandok, Szahara, szökés, nincs víz. Van valami terved? Kérdezte Ribári, aki az ágyból hallgatta Sába elbeszéléseit. Szeretnék megélni valamiből, mondta Sába csendesen. Nézd, itt nem megy egyszerre a siker. Jól meg kell ragadni, amihez hozzákezd el. Ti mit csináltok? Kérdezte hirtelen. Mivel Tulai már aludt, senki sem tudott válaszolni. Az, hogy a Rotonba és a Dómba járunk, sokszor csak úgy átmedőben, ezt nem nevezhettük valaminek, amihez hozzáfogtunk. Én például, kiáltott most harciasan Bükk, már is tudok valamit, ami egyedül Sábának jelenti a sikert. Párizst és mindent. Te megírod élményeidet a Szaharáról. Almási könyvet csinál belőle. Az élményeket már leírtam, mondta Sába. Itt vannak ebben a piros füzetben. És átnyújtott nekem egy vaskos piros füzetet, amelyről lekaparta a kincstári jelzést. Ilyen pedáns volt. Feljegyzései nem hivatalosak, de hát levakarta. Közösen elhatároztuk, hogy folytatásos regény formájában, mert ezt most keresik Párizsban, feldolgozom az élményeket, és rövidesen valamennyien meggazdagodunk belőle. Elmeséltem Sábának Annával való találkozásomat. Mikor utazott el Anna? Kérdezte Sába hirtelen, és látszólag közömbösen, de valamiért tűzvörös lett. Talán 2 héttel ezelőtt, válaszoltam. Bolondul szeret az a nő. Istenem, ha engem valaha úgy szeretne egy asszony, hogy hajlandó lenne otthagyni a karrierjét, az ünneplést, és eljönne velem a szegénységbe, amiről épp olyan nyugodtan írnak a regényekben, mint a Szahara borzalmairól. Pedig az életben még sohasem hallottam világhírű színésznőt, aki ilyet tett volna. Azt hiszed, hogy komolyan otthagyna mindent, értem? Kérdezte Sába. Utána szaladna a világ végére. Lehet, mondta vállat honva, de ha én nem tudok utána szaladni az érvényesülés útján, akkor mégsem. Nem lehet az, hogy az ember mindig alázattal és bűntudattal nézzen egy asszonyra? Hogy mit hagyott ott érte? Ha volt szíve elszerződni mellőlem, hát ha rábeszélted, te mit csináltál volna? Hallgattam. Természetes, hogy az ember rábeszéli, és menjen, ha akar. És akarjon, ha mehet. De ne tudjon menni, akkor sem, ha akar. Különben kell a kutyának az egész. Fiú, szólt hirtelen Sába. Nekem még egy sürgős elintézni valón van, ami néhány napot igénybe vesz. Aztán jövök közétek. Ne nagyon emlegessétek, hogy találkoztunk, mert az is lehet, hogy egyesek kutatnak majd utána. Sába ezután eltűnt a szemem elől, és már csak igen különös körülmények között találkoztam újra vele. Nedda pedig valóban sűrűn eljárt közénk, és én egyre jobban beleszerettem. Már izgatottan vártam, mikor jelenik meg újra közöttünk. Egyik este nagyon idegesen érkezett. Mialatt beszélgetett, többször is rám nézett zavartan. Talán érzi, hogy tudok valamit. Vagy talán feltűnik, mert úgy látszik jó megfigyelő, hogy egy pillanatra sem veszem le róla a tekintetem. Ha nem csalódom, szólt hozzám, maga kolléga. Úgy van, felelte bükkiván. Szintén kollégája, akár csak mi. Neki sincs egy vasa sem. Hol szokott szórakozni Párizsban? Kérdeztem. Nem szoktam szórakozni, mondta, és ajbigyeztve vállat vont. Aztán horpadt plédobozból egy cigarettát vett elő, oda ütögette a fedeléhez, és rágyújtott. Szóval leszögezhetjük, hogy ez a maguk társasága csupa első rangulat minősített kezdőművészből áll? Úgy van, felelte sírlajos, fél száján örök fanyar iróniáinak egyik jellegzetes mosolyával. Mégis lehet, hogy akadt közöttünk egy igazi is. Emelem poharát, szólt hozzám lelkesítően Banek úr, és sajnos már emelte is, mielőtt megragadhattam volna. Fel a fejjel, fiatal barátaim! Az élet olyan, mint az asszony. Ingatag! Úgy van, kiáltott Feri Bári. Banek úr ért a filozófiához. Valaha nagyon imbecilis lehetett. Meghiszem azt, vállalta a megjegyzést Banek úr azon hitben, hogy Ribári nagy tisztelője, és túlértékelte őt a megjegyzéssel. Mert átfigyeltem. Végre is lehet, hogy Ribári pimassága idős férfi rokonával szemben sérteni fogja. De nem. Elfojtott mosoly vonaglott át a száján, és ő is ivott egy kort sört. És most valamennyien együtt vannak? Kivéve Pataki Máriát, szólt Kárpát René. Almási Péter méltatlan mennyasszonya az illető, aki jelenleg körünkből egy polgári, tehát jobb létre szenderül. De nem csak szenderül, hanem kereskedik és táplálkozik is, ami...

0: Ez a Tilos Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Atesz és Varek. Telefont nem veszünk fel. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!
1: No, hát...
2: Két virág folytatta a turkálást. Téged ez cseppet sem idegesít?
1: Nos, a dolgok majd szokás szerint valahogy elrendeződnek, nem gondolod? Különben is hiszek az újjászületésben. Te milyen formában szeretnél majd visszajönni? El se akarok menni, szögezte le széltoló határozottan. Gyerünk, tűnjünk el innen! Hé, hey, ne, azt ne!
2: Két virág egy dobozt bányászott elő a podgyász mélyéről. Nagy, fekete dobozt, aminek egyik oldalán volt egy fogantyú, az elején egy kis, kerek ablak és egy cíl lógott rajta, aminél fogva az ember a nyakába akaszthatta, amit két virág rögvest meg is cselekedett. Volt idő, amikor széltoló eléggé kedvelte az ikonoszkópot. Ugyanis minden tapasztalata ellenére hitte, hogy a világ alapvetően megérthető, és ha szert tudna tenni a megfelelő mentális szerszámkészletre, lecsavarozhatná a hátoldalát, és megnézhetné, hogyan is működik. Na, hogy nem volt igaza. Az ikonoszkóp nem úgy állította elő a képeket, hogy ráeresztette a fényt egy speciálisan előkészített papírra, ahogy azt annak idején feltételezte, hanem lényegesen szimplább módon. Egy bebörtönzött, apró démon által, akinek jó szeme volt a színekhez, s ecsetkezelése villámgyors. Amikor széltoló rájött erre, eléggé kiakadt. Nincs idő fényképezni, sziszegte. Nem tart sokáig, jelentette ki két virág mély meggyőződéssel, s megkocogtatta a doboz oldalát. Kivágódott egy picurka ajtó, és a kis ördög kidugta a fejét.
3: Ördöges pokol!
2: Morogta.
3: Hol vagyunk?
2: Nem számít, felelte két virág. Először az órát, légy szíves. A démon hunyorított.
3: Gyenge a fény!
2: Morgott.
3: Három isten verte esztendő F8-on, ha kíváncsi vagy a véleményemre!
2: Becsapta az ajtót. Egy másodperccel később hallani lehetett a kis karcolónest, ahogy oda vonszolt a zsámolyát a festő állvány elé. Széltoló a fogát csikorgatta. Egyáltalán nem muszáj fényképezkedni, bőven elég lesz emlékezni rá! Üvöltötte. Az nem ugyanaz, válaszolta nyugodtan két virág. Na, hogy nem, sokkal jobb, például valóságosabb. Dehogy, majd öregapó koromban, amikor a tűz mellett üldögélek, ha nem pucolunk innen azonnal, örökre a tűz mellett fogsz ücsörögni, sőt, benne!
1: Ó, én azt remélem, hogy maradtok.
2: Mindketten megfordultak. Isabella állt a boltíves folyosón, halvány mosolyjal az arcán. Egyik kezében egy kaszát szorongatott. Egy kaszát, amelynek pengéje hírhedetten éles. Széltoló igyekezett nem lepislantani kék életvonalára. Egy kaszát tartó lánynak nem lenne szabad ilyen visszatetszően, minden tudóan, és kissé tébolyultan bazsajogni.
1: Apus pillanatnyilag egy csöppet belefeledkezett a játékba, de biztos vagyok benne, hogy esze ágában se lenne elengedni titeket csak úgy, tette hozzá. Ráadásul nincs kivel beszélgetnem.
4: Ez ki?
2: Kérdezte két virág.
5: Ő valahogy itt lakik, motyogta széltoló. Egyfajta leányzó.
2: Toldotta meg a magyarázatát. Megragadta két virág vállát, és megpróbált észrevétlenül a sötét, hideg kertben nyíló ajtó felé sasszézni. A dolog nem jött össze, mert két virág nem az a típus volt, aki foglalkozott volna a kijelentések árnyalataival, meg valahogy fel sem merült benne, hogy bármi rossz esetleg rá is vonatkozhat.
1: Na hát, el vagyok ragadtatva, mondta. Nagyon barátságos ez a hely. Érdekes, barokkos hatást keltenek a csontok és a koponyák.
2: Isabel mosolygott. Széltoló azt gondolta, ha a halál egy nap átadja neki a családi vállalkozást, jobban fogja vezetni, mint az apja valaha is. A csaj tisztára budjant.
5: Igen, de mennünk kell, közölte.
1: Hallani se akarok erről,
2: tartóztatta a lány.
1: Muszáj maradjatok, és mindent el kell meséljetek magatokról. bőven van idő, és olyan unalmas itt.
2: Oldalvár csökkent, és meglendítette a kaszát a fényes szálak felé. A kasza úgy sűvített át a levegő, mint egy kiherélt kandúr, és hirtelen megakadt. Fa recsent. A podgyász rácsattintott a fedelét a pengére. Két virág ámultan nézett fel széltolóra, és a varázsló nagyon higgadtan és némi elégtétellel egyenesen állon vágta. Ahogy a kisember hanyatt esett, széltoló elkapta, a vállára hajította és rohanni kezdett. A csillagfényes kertben ágak csapódtak neki, meg apró borzas és minden valószínűség szerint borzalmas izék iramodtak szanaszét, ahogy kétségbe esetten csörtetett a halovány életvonal mentén, ami a fagyott füvön ragyogott kísértetiesen. A háta mögött hagyott épületből a csalódás és dű megszűkítése kért. Széltoló beleütközött egy fába. Felgyorsított. Emlékezett rá, hogy valahol volt egy ösvény, de ebben az ezüstfényekből és árnyékokból szőtt útvesztőben, amit a rémületes új csillag még itt, a más világon is érezhető jelenléte színezett vérvörösre, semmit sem lehetett kivenni rendesen. Meg különben is. Az életvonal láthatólag a rossz irányba vezetett. Lépések zaja hallatszott mögüle. Széltoló már fújtatva vett levegőt az erőlködéstől. Úgy tűnt, mintha a podgyász közeledne, és jelenleg nem kívánt vele találkozni. Mert elképzelhető, hogy félreértette azt, amikor széltoló álcsúcson kapta a gazdáját, és a podgyász általában megharapta azokat, akiket nem csípett. Széltolónak sosem volt bátorsága megkérdezni, hová is kerültek az áldozatok, amikor a nehéz fedél rájuk zárult. De határozottan nem voltak a podgyászban, amikor az újra kinyílt. Valójában nem volt oka félelemre. A podgyász könnyedén utolérte és lehagyta. Lábikóit oly sebesen kapkodva, hogy csak elmosódva látszódtak. Széltolónak úgy tűnt, piszkosul a futásra koncentrál, mintha sejtené, mi lehet az, ami mögötte igyekszik, és egyáltalán nem örülne az esetleges találkozásnak. Ne nézz vissza, jutott eszébe. A látvány valószínűleg nem túl tetszetős. A podgyász fejest ugrott egy bokorba, és eltűnt. Egy másodperccel később széltoló látta már, miért. A podgyász átszágoldott a sziklasarkantyú peremén, és az alatta lévő hatalmas lyuk felé zuhant, amit alulról halavány vöröses fény világított meg. Széltolótól indulva, a sziklák szélén átnyúlva egyenesen le a lyukba. Ott vibrált a két kék szál. Széltoló bizonytalanul toporgott, bár ez nem teljesen igaz, mert több dologban is halálbiztos volt, például abban, hogy nem akar leugrani, és hogy egyáltalán nem óhajt szembenézni azzal, ami mögötte közeledett, és hogy a szellemvilágban két virág ugyancsak nehéz, és hogy vannak rosszabb dolgok is, mint holtnak lenni. Csak egyet mondj, mormolta és ugrott. Pár pillanattal később megérkeztek a lovasok, akik nem álltak meg, mikor elérték a szikla peremét, hanem simán tovább lovagoltak a légben, és a semmi fölött húzták meg lovuk kantárát. A halál lenézett.
4: Ez mindig felbosszant, mondta. Ennyi erővel akár egy forgóhajtót is felszerelhetnék ide.
6: Azon töröm a fejem. Mit is akarhattak?
2: Töprengett dögvész.
6: Halvány fogalmam sincs róla,
2: felelte háború.
6: Viszont a játék, jó pofa.
4: Az,
2: értett egyet éhínség.
4: Szerintem ellenállhatatlan. Van időnk még egy robajra,
2: kongta a halál.
6: Robber!
2: Javította ki háború.
4: Mi Robber?
6: Robbernek hívják,
2: magyarázta háború.
4: Aha. Robber,
2: mondta a halál. Felpislantott az új csillagra, némileg zavarban, hogy mit is jelenthet.
4: Azt hiszem, van még annyi időnk,
2: ismételte egy kicsikét bizonytalanul. Már említést tettünk a próbálkozásról, amely némi tisztességet kívánt oltani a korongvilági beszámolókba, és arról, hogy kínszenvedés terhe mellett megtiltották a költőknek és énekmondóknak, hogy mindenféle csacsogó csermelyekről és rózsaújjú hajnalokról hadováljanak, és hogy csak akkor mondhatták például azt, hogy ezért az arcért ezernyi hajó szállt tengerre, ha közjegyző által hitelesített kikötői okmányokat tudtak felmutatni állításuk alátámasztására. És ebből kifolyólag futó tiszteletadásként eme hagyománynak nem mondjuk azt, hogy széltoló és két virág jégkék színusz hullámmá váltak, amely átévelt a sötét dimenziókon. Vagy olyan hanghatás kíséretében tették ezt, mint egy szörnyűséges agyar pendülése. Vagy egész életük elpergett a szemük előtt, meg különben is széltoló már olyan sokszor látta elmúlt életét elvillani lelki szemei előtt, hogy mára már képes volt végig szunyókálni az unalmasabb részeket. Vagy, hogy az egész világegyetem rájuk zuhant, mint valami óriási kocsonya. Azt viszont elmondjuk, mert kísérletekkel bizonyított tény, hogy egy olyan hang hallatszott, mint amikor egy cisz hangvillával nagyot csapnak egy favonalzóra. Minden bizonnyal besz. És utána az abszolút mozdulatlanság váratlan élményében volt részük. Mindez azért, mert ők ketten tényleg abszolút moccanatlanok voltak. Ráadásul az őket körülölelő sötétség is abszolútnak látszott. Felötlött céltolóban, hogy valami esetleg félre sikeredett. Aztán meglátta a halványkék erezetet maga előtt. Már megint az oktávóban volt. Azon töprengett, ugyan mi történne, ha valaki történetesen most belekukkantana a könyvbe. Lehet, hogy két virág meg ő színes illusztrációk lennének benne. Valószínűleg nem, döntötte el. Az az oktávó, amiben tartózkodtak, egy cseppet különbözött a puszta, állványához láncolt könyvtől odalenn a láthatatlan egyetem mélységeiben, ami csupán egy háromdimenziós megtestesülése, egy sokdimenziós valóságnak, ami maga is... Álljon csak meg, gondolta. Én nem szoktam így gondolkozni. Ki gondolkozik helyettem? Széltoló... szólt egy hang, olyan, mint vénséges lapok zizegése. Kicsoda, én? Persze, hogy te nagyon hülye. Széltoló ütött kapott szívében, a dac röpke szikrája lobbant. Azóta már sikerült emlékeitekbe idézni, hogy is keletkezett a világegyetem? Kérdezte undokul. A torok köszörülés volt az, vagy a lélegzetvétel, vagy esetleg a fejnek az ő vakarása, és a próbálkozás, hogy visszaemlékezzünk rá, itt van a nyelvünk hegyén? Egy másik hang, száraz, mint a tapló, azt hiszegte.
7: Jó lenne, ha fejben tartanád, hol vagy valójában.
2: Tulajdonképp eléggé nehéz egy olyan mondatot elsziszegni, amiben nincs hiszegő hang, de a hang úrrá lett ezen a nehézségem. Észben tartsam, hol vagyok! Észben tartsam, hol vagyok! Üvöltette széltoló. Na, hogy észben tartom, hol vagyok! Egy kurva könyvben vagyok! És láthatatlan hangok szólnak hozzám! Mit gondolsz, miért csikoltozom?
1: Arra számítok, hogy erősen izgatja a fantáziád, miért hoztunk téged újra ide? Mondta egy hang a fülénél.
7: Nem!
2: Nem?
8: Mit mondott a kelek?
2: Kérdezte egy másik testetlen hang.
9: Azt mondta, nem.
8: Tényleg azt mondta, hogy nem?
9: Igen.
8: Ó.
9: Miért?
2: Mert ilyesmi történik velem minden áldott nap, közölte széltoló. Az egyik pillanatban leesem a világról, aztán egy könyvben vendégszereplek, aztán egy repülősziklán csücsülök, aztán megfigyelhettem, hogyan tanul a halál hálót, vagy gátat, vagy mi a fenét játszani. Ugyan miért csodálkoznék én bármin is?
1: Nos, mi úgy képzeljük, esetleg elmerengtél azon, miért is nem akarjuk, hogy bárki kimondjon minket.
2: Jelentette ki az első hang, miközben teljességgel tisztában volt azzal, hogy kicsúszott kezéből a kezdeményezés. Széltoló tétovázott. A gondolat valóban átfutott az agyán, bár ugyancsak idegesen kapkodta lábát és fejét is, nehogy bajba kerüljön. Miért akarna bárki is kimondani benneteket?
1: A csillag miatt,
2: felelte a varázsige.
1: A vörös csillag miatt. A varázslók már kutatnak utánad,
2: s amikor megtalálnak téged, ki akarják mondani együtt mind a 8 varázsigét, hogy megváltoztassák a jövőt. Azt hiszik, a korong bele fog ütközni a csillagba. Széltoló ezen eltöprengett. Bele fog? Nem igazán. Ám, ez meg mi? Széltoló lenézett. A podgyász poroszkált ki a sötétségből. Fedelében villogott egy hosszú kaszapenge darab. Ez csak a podgyász, mondta.
10: De hát mi nem rendeltük ide.
2: Soha senki nem rendeli sehová, nyugtatta meg őket Széltoló. Jön magától, ne aggódjatok miatta.
10: Ó, miről is, beszéltünk?
2: Erről a vörös csillagügyről.
10: Úgy van. Roppant fontos, hogy te...
11: Hello! Van ott valaki?
2: A mozdulatlan két virág nyaka körül lógó képdobozból jött ez a vékony kacincogó hang. A piktor ördög kinyitotta csapóajtaját, és felbandzsított Széltolóra.
3: Mondja, Urfi, hol vagyunk?
2: Nem tudom biztosan.
3: Még halottak vagyunk?
2: Lehetséges.
3: Hát reménykedjünk, hogy olyan helyre bukkanunk, ahol nem kell túl sok fekete, mert kifogyott.
2: A csapóajtót ezzel becsapta. Széltolónak pillanatnyi látomása támadt két virágról, amint körbe adogatja a képeket, és ilyeneket mond közben, hogy ez itt én vagyok, ahogy épp megkínoz egy millió démon. Vagy az ott én vagyok, azzal a jófej házaspárral, akikkel az alvilág fagyos lejtőin ismerkedtem meg. Széltoló nem tudta biztosan, mi történik az emberrel, ha egyszer tényleg meghalt. A szaktekintélyek etére nem voltak eléggé világosak. Egy suvickos matróz a peremvidékről egyszer azt mondta, hogy ő hódziher a paradicsomba fog kerülni, ahol sörbet lesz, meg hurik. Széltolónak halmány fogalma se volt arról, mi lehet egy huri, de némi töprenkedés után úgy döntött, hogy valószínűleg az édes gyökér szívószál lesz az a sörbet felhörpölésére. Hát meg mindegy, mert a sörbettől tüsszögnie kellett.
10: Most, hogy a közjátéknak vége,
2: kezdte egy hang szigorúan,
10: talán folytathatnánk. Roppant fontos, hogy ne engedd meg a mágusoknak, hogy elvegyék tőled az igédet. Borzasztó dolgok fognak történni, ha a 8 varázsigét túl hamar mondják ki.
2: Én csak azt szeretném, ha békén hagynának, közölte Széltoló.
10: Remek. Remek, tudtuk, hogy bízhatunk benned attól a pillanattól kezdve, hogy kinyitottad az oktávót.
2: Széltoló habozott. Várjunk csak egy percet, mondta. Azt akarjátok, hogy egyik helyről a másikra rohangásszak, és megakadályozzam a varázslókat abban, hogy összetereljék az összes igét?
10: Pontosan!
2: Ezért költözött egyikőtök a fejembe?
8: Ahogy mondod.
2: Hát ilyet. Ti tökéletesen tönkretettétek az életemet. Tudtok róla? Fakadt ki Széltoló hevesen.
10: Lehetett volna belőlem valóságos varázsló, ha nem határoztok úgy, hogy valamiféle hordozható varázskönyvnek használtok. Egyetlen más varázsigére sem vagyok képes emlékezni, mert be vannak tojva, nem mernek megmaradni egy fejben veletek.
8: Sajnáljuk.
2: Én csak haza akarok menni. Oda akarok visszamenni, ahol... Valami csillogni kezdett Széltoló szemében. Macska kövek vannak az ember talpa alatt. És némelyik sör nem is annyira ihatatlan. És egész jó sült halat lehet kapni esténként. Esetleg egy pár kovászos uborkával. Meg még angolna pástétomot, sőt, kürt csigát is árulnak. És mindig akad egy meleg istálló, ahol az ember megalhat. És reggel ugyanazon a helyen ébredsz, ahol előző éjszaka lefeküdtél. És nincsenek állandó időjárási frontok se. Úgy értem, rohadtul nem érdekel ez az egész mágia. Valószínűleg nem is vagyok ilyen varázslói anyagból gyúrva. Én csak haza akarok menni.
8: De muszáj, hogy
2: kezdte az igék egyike. Túl későn. A honvágy, a tudatalatti vékony gumizsinórja, ami képes egy lazacot 3000 mérföldnyi úszásra inspirálni vadidegen tengerekben, vagy 1 millió leminget elindítani, hogy vígan visszafussanak az ősi anyaföldre, amely egy apró kontinentális elferdülésnek köszönhetően már nincs ott többé. A honvágy úgy emelkedett fel széltolóban, mint a késő éjjel bezabált töltött káposzta. Végig hömpölygött az erőtlen szálon, amely megkínzott lelkét testéhez kapcsolta. Megvetette lábát, és megrántotta. A varázsigék egyedül maradtak az oktávóban. Mármint akkor egyedül, ha eltekintünk a podgyásztól. Ránéztek,

0: Meg egy kisé hullasápatnak is, tódította Betán. Mintha valaki a sírodra lépett volna.
1: Igen. Igen. Jó. Valószínűleg én magam, felelte Széltoló.
2: Feltartotta ujjait és megszámolta őket. A szokásos mennyiségnek tűntek.
1: Megmozdultam egyáltalán? Érdeklődött aztán.
0: Csak a tüzet bámultad, de úgy, mint aki kísértetet lát, mondta Betán.
2: Nyögés hallatszott mögülük. Két virág felült, kezével támogatva fejét. Szeme rájuk szegeződött. Ajka hangtalan mozgott.
0: Hát ez aztán fura egy álom volt, nyilatkozta. Mi ez a hely? Miért vagyok itt?
3: Nos, fogott bele Cohen. Mi, melyek azt állítják, hogy az univerzum teremtője kezébe vette egy marok szarat, és...
0: Úgy értettem, itt
2: vágott közbe két virág.
0: Te vagy a széltoló.
1: Igen,
2: válaszolt a széltoló, ám nem minden kétel nélkül.
0: Volt az az óra, ami... meg azok az emberek, akik...
2: motyogta két virág. Megrázta a fejét.
0: Miért van mindennek lószaga?
2: Beteg voltál, közölte széltoló. Halucináltál.
3: Igen, feltételezem, úgy lehetett.
2: Két virág lepislogott a melkasára.
0: Ám abban az esetben miért van a...
2: Széltoló talpra ugrott.
1: Elnézést, túl sokan vagyunk itt, muszáj egy kis friss levegőt vennem, mondta.
2: Lekapta két virág nyakáról a képdoboz szíját, és a sátor ajtaja felé iramodott.
0: Ezt nem vettem észre, amikor bejött,
2: jegyezte meg Betán.
0: Cohen vállat van.
2: Széltolónak sikerült néhány jarnyira eltávolodni a jurtától, mielőtt a képdoboz záró pecke kattogni kezdett. Nagyon lassan a doboz kiköpte az utolsó képet, amit a démon festett. Széltoló elmarta. Amit mutatott, még fényes nappal is eléggé borzasztó lett volna. A fagyos csillagfényben, amit a gonosz új csillag színezett vörösre, még annál is sokkal rosszabb volt.
1: Nem,
2: mondta lágyan széltoló.
1: Nem, egyáltalán nem ilyen volt. Egyáltalán nem ilyen volt. Volt ott egy ház, meg az a lány, meg...
4: Azt látod, amit látsz, én meg azt festem, amit én látok,
2: vetette oda a kis ördög a csapó ajtajából.
4: Amit én látok, az a valóság. Erre tenyésztettek ki. Csak azt látom, ami tényleg ott van.
2: Egy sötét forma lábolt át a csigorgó hamon széltoló felé. A podgyász. Széltoló, aki átlagos körülmények között utálta és nem bízott benne, váratlanul úgy érezte, hogy nála üdítőbben normális dolgot még nem látott életében.
1: Látom, neked is sikerült meglépni, mondta széltoló.
2: A podgyász megzörgette a fedelét.
1: Oké, de te mit láttál? Kérdezte széltoló. Visszanéztél?
2: A podgyász nem szólt. Egy pillanatig mindketten csöndbe maradtak, mint két harcos, akik elmenekülve a mészárlás mezejéről szünetet tartanak, hogy újra lélegzethez és épelméhez jussanak. Aztán széltoló megszólal. Na gyere, oda benne ég a tűz.
0: Kinyúlt, hogy megveregesse a podgyász fedelét. Az ingerülten rácsargott, csak nem elkapva ujjait.
1: Jól van.
2: Az élet visszatért a megszokott kerékvágásba. A következő napon derülten, fényesen és hidegen pityvallott. Az ég kék kupolaként borult a világ fehér lepedőjére, és az összhatás olyan friss és tiszta lett volna, mint egy fogpaszta reklámé, ha nem lett volna az a rózsaszín pötty a láthatáron.
3: Most már fényes nappal is lehet látni,
2: jegyezte meg Cohen.
3: Mi az?
2: Szigorúan széltolóra bámult, aki elvörösödött.
1: Miért néz mindenki rám? Kérdezte. Fogalmam sincs róla, mi az.
2: Talán egy üstökös.

0: vagy hasonló. Mind el fogunk égni? Faggatta Betán. Honnan a francból tudhatnám? Eddig még sose ütköztem bele egy üstökösbe. Libasorban lovagoltak át a ragyogó hómezőn. A ló népe, amely láthatólag nagyra becsülte Cohent, megajándékozta őket hátasaikkal, és útmutatást is adott a Gabaj folyó felé, 100 mérföldnyire Perem iránt, ahol Cohen szerint széltoló és két virág könnyen talál egy bárkát, ami majd elviszi őket a körkörös tengerre. Cohen azt is kijelentette, hogy elkíséri őket fagydaganatai okán. Mire Betán azonnal kinyilvánította, hogy ő is megy, arra az esetre, ha Cohen bármit is, ugye hát be akarna dzsörsöltetni. Széltoló bizonytalanul érzékelte, hogy valamiféle vettani folyamatok zajlanak a háttérben. Például a kokáért Cohen erőfeszítéseket tett, hogy kifésülje a szakállát. Úgy veszem észre, Betánnak meglehetősen tetszel, mondta. Cohen nagyot sóhajtott.
1: Ha 20 évvel fiatalabb lehetnék,
0: felelte vágyakozva. Igen?
1: 67 éves lennék.
0: És mi köze a két dolognak egymáshoz?
1: Nosz, hogy is fogalmazzam? Hogy is? No, amikor még fiatal ember voltam, kardommal vészve hírnevem a világba, azt szerettem, ha a babám vereszhajú és tüzeszt.
0: Aha.
1: Aztán, ahogy öregedtem, szívesebben keresztem magamnak olyan szőkéket, akik szeme szokatlanul csillogott.
0: Ó, igen?
1: Aztán még tovább öregedtem, és felfedeztem a szenvedélyes természetű szötét nők vonzerejét.
0: Elhallgatott Széltoló vár. És, kérdezte, aztán mi lett? Mi az, amit most leginkább értékelsz egy nőben? Cohen felé fordított a csipás kék félszemét.
1: A türelem.
2: El sem akarom hinni!
0: Ujjongott egy hang mögöttük.
2: Együtt lovagolok Cohennel a barbárral!
0: Természetesen két virág volt. Kora reggel óta, amióta felfedezte, hogy ugyanazt a levegőt szívja be, mint minden idők legnagyobb hőse, úgy vigyorgott, mint egy majom, ha kezébe nyomják a banánültetvény kulcsát.
1: Ez megszórakozik velem?
0: Kérdezte Cohen Széltolótól.
3: Nem, mindig ilyen.
0: Cohen hátrafordult a nyerekben. Két virág ráragyogott, és büszkén odaintett neki. Cohen visszafordult, és felmordult.
1: Ha van neki szeme, ha nincs!
0: Van neki, csak nem úgy működik, mint másoké. Hidd el nekem. Úgy értem, nos, emlékszel a ló népének jurtájára, ahol az elmúlt éjjelt töltöttük?
1: Persze.
0: Szerinted is egy kicsit sötét volt, meg zsíros, és olyan szaga volt, mint egy súlyos beteg lónak.
1: Rendkívül pontos leírás! Azt mondom erre! Rendkívül!
0: Hát ő tiltakozna. Azt mondaná, hogy egy pompás barbár sátorpalota volt, amiben azon vadállatok prémjei lógtak, amiket a civilizáció peremén élő sasszemű harcosok puszta kézzel ejtettek el, s hogy a hely ritka és különleges gyampáktól illatozott, amiket karavánoktól szokás zsákmányolni, mikor azok átkelnek az úttalan, stb. Nos, hát így tovább sokáig. Komolyan mondom, tette hozzá.
1: Elment az esze?
0: Egy bizonyos módon igen. De olyan elmebeteg, akinek több érdek a pénze.
1: Akkor nem lehet hiba. Tudom, amit tudok. Ha egy fickónak rengeteg a pénze, akkor csak különc.
0: Cohen újra megfordult a nyerekben. Két virág épp azt mesélte Betánnak, hogy Cohen hogyan győzte le egymaga a sbélindői boszorkányúr kígyóharcosait, és hogyan lopta el Offler a krokodilisten óriás szobrából a szentséges gyémántot. Furcsa mosoly született Cohen ránc barázdálta arcán. Ha akarod, szólok neki, hogy fogja be a száját, ajánlott a Széltoló.
1: Befogná?
0: Nem hinném.
1: Hadd csacogjon,
0: felelte Cohen. Keze a kard markolatára tévedt, amit évtizedes használat csiszolt simára.
1: Máskülönben nekem petszik az ilyen szem,
0: jelentette ki.
1: 50 évre néz vissza.
0: 100 yarddal mögöttük, kínosan szögdécselve a lágy hóban, igyekezett a podgyász. soha senki nem kérdezte véleményét semmiről. Estére elérték a fennsík szélét, és lefelé lovagoltak a komor fenyőerdőkön át, amiket a hóvihar csak alig havazott be. A táj főként hatalmas, töredezett sziklákból és olyan mély meg keskeny völgyekből állt, amikben a nappal úgy teljes 20 percig tart. Vad, szeles vidék volt ez. Az a fajta, ahol számíthatsz arra, hogy találkozni fogsz...
1: Trollok!
0: Mondta Cohen, beleszaglászva a levegőbe. Széltoló körülnézett a vörös estéli fényben. Hirtelen a korábban tökéletesen normálisnak látszó sziklák gyanúsan eleven megtűntek. Az árnyékok, amikre az imént még nem nézett volna kétszer, rémisztően lakottnak rémlettek. Én szeretem a trollokat! Nyilatkozta két virág. Nem, dehogy is, szögezte le Széltoló határozottan. Kizár dolog, nagyok és bütykösek, és megeszik az embert.
1: Nem, dehogy,
0: mondta Cohen. Kínlódva lecsusszant a lováról, és a térdét masszírozta.
1: Ez egy általánosan elterjedt tévhit. A trollok szószemásznák meg senkit.
0: Nem?
1: Nem! Mindig kiköpik a falatokat. Nem tudják megemészteni az embereket, érted? Az átlag troll más szem akar az élettől, mint egy jókor a grálit szeletet. Talán meg utána esetleg egy kiadósz mészkőkockát. Hallottam, hogy egyesek szerint azért van így, mert ők szilikon, mert ők szilincia...
0: Cohen elhallgatott, és végig törölte a szakállát.
1: Sziklából vannak!
0: Széltoló bólintott. Természetesen a trollok nem voltak ismeretlenek Ankh-Morpork-ban, ahol gyakorta alkalmazták őket testőrként. Mindaz addig eléggé sokba kerültek, amíg meg nem tanulták, mire való az ajtó, és fel nem hagytak a házból való távozás számukra evidens módjával, ami abból állt, hogy gondolkozás nélkül keresztül gyalogoltak a legközelebbi falon. Ahogy tűzre valót gyűjtögettek, Cohen folytatta.
1: A trollfog! Püüüü! Az aztán nem semmi!
4: Miért?
0: Kérdezte Betá.
1: Gyémán! Muszáj, hogy abból legyen, tudod? Az egyetlen dolog, ami képes elrágni a sziklát, és még így évente kell új fogszót növesszenek!
4: Ha már szóba kerültek a fogak, kezdte két virág.
1: Igen?
4: Nem tudom nem észrevenni.
1: Igen?
4: Semmi,
0: mondta két virág.
1: Igen? Na, gyújtsuk meg a tüzet, még mielőtt beszötétedik. És akkor...
0: Cohen grimaszolt egyet.
1: Esetleg főzhetnénk egy kis leveszt.
4: Széltoló abban nagyon jó, lelkesedett két virág. Mindent tud a fűszerekről, gyökerekről, meg mindenről.
0: Cohen úgy pillantott Széltolóra, amiből nyilvánvaló volt, hogy ő, Cohen, ezt egyáltalán nem hiszi el.
1: Nos, alónépe, adott nékünk némi szárított lóhúzt,
0: mondta végül vállát.
1: Ha találnál néhány vadhagymát, meg jeszmit, az esetleg javítana az ízén.
0: De én, kezdte Széltoló, aztán feladta. Különben is okoskodott magában. Tudom, hogy néz ki egy hagyma, olyan lottyat fehér izé, aminek a tetején van egy kis kinyúló zöld valami. Nyilván az ilyesmi eléggé szembetűnő.
4: Akkor megyek és körülnézek, jó?
0: Kérdezte.
1: Igen.
4: Ott abban a csupa sűrű, árnyékos ajnövényzetben?
1: Nagyon alkalmas helynek látszik, igen.
4: Azt gondolod, hogy... ott, ahol azok a mély vízmosások meg hasonlók vannak?
1: Ideális helyszín szerintem.
4: Igen, magam is úgy gondoltam.
0: Reagált a széltoló keserűen. Nekivágott. Azon morfondírozva, hogy a francba csalogatja magához az ember a hagymákat. Végül is, gondolta, bár az ember látja őket a piaci standokon átkötve egy zsinórral, valószínűleg nem ott nőnek, és a parasztok, vagy akárkik esetleg hagymavadászkutyákat, vagy ilyesmiket használnak. Vagy talán nótára fakadnak, hogy magukhoz vonzzák a hagymákat. Már néhány korán kerül csillag fennragyogott az égen, amikor céltalanul böködni kezdett a levelek és a fű között.
4: világító, kellemetlenül szerves gombák, amik úgy néztek ki, mint amik házassági segédeszközül szolgálhatnak egy gnóm életében, frecsentek szét talpa alatt. Más dolgok, szerencsére láthatatlanok, szögdécseltek vagy csiklottak el a bokrok alá, és szemrehányóan bartyogtak rá.
5: Hagyd meg, suttogta széltoló. Merre vagytok, hagyd meg.
6: Urra, a vén tiszafa alatt van egy csomó belőlük,
4: szólalt meg egy hang mellette. Mondta széltoló, pompás. Hosszú csönd ereszkedett alá, ha eltekintünk a széltoló füle körül zümmögő szúnyogoktól. Széltoló moccanatlanul állt, szeme serebbent. Végül megszólalt. Elnézést?
6: Igen.
4: Melyik a tiszafa?
6: Az a kis göcsörtös, az apró, sötét zöld tűlevelekkel.
4: Igen, már látom. Köszönöm. Nem mozdult. Végül a hang társalgási tónusban megkérdezte.
6: Esetleg tehetek még érted valamit?
4: Te nem egy fa vagy, ugye? Firtatta a széltoló, még mindig mereven előre bámulva.
6: Nem ügyeskedj, a fák nem tudnak beszélni.
4: Bocs, csak azért, mert nemrégiben volt némi problémám a fákkal. Hát tudod, hogy van ez?
6: Nem igazán. Én egy szikla vagyok.
4: Széltoló hangja alig-alig változott el. Remek. Remek, mondta lassan. Nos, akkor learatom azokat a hagymákat.
6: Jó étvágyat.
4: Előre sétált, ugyancsak óvakodva, ám méltóság teljesen. Ráállt egy nyaláb szálas fehér izére, amik az ajnövényzetben lapultak, vigyázva kihúzta őket, és megfordult. Egy kicsivel arrébb valóban volt ott egy cikla, de nem csak egy. Sziklák hevertek mindenhol. Ezen a helyen a korong csontjai roppant közel kerültek a felszínhez. Szigorúan rámerett a tiszafára, arra az esetre, ha mégis az beszélt volna hozzá. De ez a tiszafa, lévén egy eléggé magának való magányos fa, még nem hallott széltolóról, a fák, ligetek, csalitok és erdők megváltójáról, meg egyébként is éppen aludt. Ha te szórakoztál, két virág, akkor tudd meg, hogy én rögtön felismertelek, szólt széltoló. A hangja hirtelen elképesztően tisztán és nagyon egyedül csendült a leszálló szürkületben. Széltolónak eszébe jutott az egyetlen dolog, amit egész biztosan tudott a trollokról, mégpedig az, hogy napfény hatására kővé válnak. Így bárki, aki nappali munkára szerződtetett trollokat, egy vagyont költhetett fényvédőkrémekre. De most, hogy elgondolkozott ezen, arról bezzeg nem esett szó, mi történt velük, ha a nap újra lenyugodott. A nappali fény utolsó sugara is kiszivárgott a látképből. És hirtelen úgy tűnt, rengeteg szikla van mindenfelé.
1: Borzasztóan sok időt áldoz azokra a hagymákra,
4: jegyezte meg két virág.
1: Nem gondolod, hogy jobban tennénk, ha utána mennénk és megkeresnénk?
7: A varázslók tudnak magukra vigyázni,
4: mondta Cohen.
7: Ne aggódj!
4: Összerándult, Betán ugyanis a lábkörmeit nyesegette.
1: Igazából ő nem valami hű de jó varázsló,
4: folytatta két virág, közelebb húzódva a tűzhöz. Nem mondanám a szemébe, de Cohen felé hajult.
1: Valójában még egyszer sem láttam varázsolni.
8: Rendben, most nyújtsd ide a másikat,
4: szólt Betán.
7: Igazán nagyon kedves tőled.
8: Egész formás lábad lenne, ha ápolnád.
7: Úgy tűnik, már nem tudok úgy lehajolni, mint szoktam volt,
4: mondta Cohen szégyenlősen.
7: És persze az ember nem találkozik sok pedikűrösszel az én szakmámban. Tényleg kész röhely. Számát se tudom hány kígyó pappal, őrült istennel, harci főnökkel találkoztam, de soha egyetlen pedikűrösszel sem. Feltételezem, nem hangzana valami jól, de tényleg. Cohen, A pedikűrözök ellen!
8: Vagy Cohen és a végzett hátmasszőrjei, javasolta Betán.
4: Cohen kuncogott.
9: Vagy Cohen és a tébajút fogorvosok,
8: nevetett két virág.
4: Cohen összeszorította a száját.
7: Abban meg mi olyan mulatságos?
8: Kérdezte, és hangjának éle volt, borotva éle.
4: Ó, nos, makogta két virág.
8: Hát tudod, a fogod.
7: Mi van bele?
8: Csattant fel Cohen.
4: Két virág nagyot nyelt.
8: Kénytelen voltam észrevenni, hogy a fogad nem ugyanazt a földrajzi helyzetet foglalja el, mint a szád.
4: Cohen hosszasan fixírozta.
8: Aztán megrodjant a válla,
4: és hirtelen nagyon kicsinek és öregnek látszott.
7: Természetesen igaz,
4: motyogta.
7: Nem hibáztatlak. Nem könnyű fogak nélkül hűsznek lenni. Nem számít, mi mást veszítsz el, fél szemmel is nyugodtan folytathatod a szakmát. De ha látják, hogy a szádban csak íny található, oda a tisztelet.
8: Én tisztellek,
4: nyilatkozta Betán lojálisan.
8: Hát miért nem teszel szert újakra?
4: Kérdezte okoskodóan két virág.
7: Nos, igen, ha cápa vagy ilyesmi volnék, akkor igen, neveztenék újakat.
4: Felelte Cohen gúgyosan.
8: Ó, nem, dehogy, az ember vesz magának újat, mondta két virág.
4: Figyelj csak, megmutatom neked. Betán, volnál olyan szíves elfordulni? Megvárta, míg a lány a másik irányba néz, és akkor kezét a szájához emelte.
7: Látod?
4: Betán hallotta, ahogy Cohen levegő után kapott.
7: Ki tudod venni a fogadat?
10: Ugyan. Több készlete van belőlük. Elnézést.
8: Nyeldeklően ez hallatszott, és aztán immár szokásos hangján két virág így szólt. Magától értetődik, hogy roppant könnyen kezelhető és kényelmes.
4: Cohen hangja megdöbbenéssel vegyes bámulatot sugárzott. Legalábbis annyi bámulatot, amennyit fog nélkül lehet, ami körülbelül ugyanannyi, mint foggal, csak sokkal kevésbé hangzik imponálóan.
7: Magam is úgy vélem, mondta. Amikor fáj, akkor csak kiveszed, és hazudsz, hogy szenvedjen, mi? Aha, jó lecke a kis disznóknak. Megtanulhatják, hol lakik az Úristen, milyen érzés egyedül fájni.
8: Nem egészen így van, mondta óvatosan két virág. Ezek a fogak nem az enyémek, csak hozzám tartoznak.
7: Valaki más fogait tartod a szádban?
8: Nem, valaki készíti őket. Ahonnan jövök, rengetegen hordanak ilyet. Ez egy...
4: De két virág előadása a fogászati segédeszközökről sosem hangzott el, mert valaki leütötte.
11: A korong aprócska holdja szorgosan gördült az égen. Saját fényét sugározta, a teremtő által kreált, erőltetett és meglehetősen szakszerűtlen csillagászati elrendezésnek betudhatóan, és zsúfolási tömve volt válogatott holdistennőkkel, akik az adott pillanatban nem szenteltek különösebb figyelmet a korongon zajló eseményeknek, mert egy folyamodványt dolgoztak épp ki, amit a jégóriások ellen készültek benyújtani. Ha lenéztek volna, láthatták volna, ahogy széltoló sürgetőleg beszél egy halomsziklához. A trollok a multiverzum legősibb életformái közé tartoznak. Létük egy egész korai kísérletre nyúlik vissza, ami ezt az élet dolgot kívánta útjára bocsátani, lehetőleg minden szotyakos protoplazma nélkül. Az egyes trollok sokáig éltek. Nyáron nyári, nappal-nappali állandó merülve, mivel hogy a hőség megtámadja az egészségüket és lelassítja őket. Geológiájuk egyszerűen lenyűgöző. Beszélhetnénk a tribológiáról, megemlíthetnénk a szennyezett szilícium félvezető képességét. Emlékeztethetnénk a prehistorikus óriás trollokra, akikből a korong legfőbb hegyvonulatai állnak, és akiknek esetleges felébredése meglehetősen komoly következményekkel járna. De az az igazság, hogy a korong erőteljes és mindenütt jelenlevő mágikus mezeje nélkül a trollok már réges-rég kihaltak volna. Az elmegyógyászatot még nem találták ki a korongon. még soha senki se dugott széltoló orra alá egy tintapacnit, hogy megállapítsa, nincs-e egy kerékkel kevesebbje vagy többje. Így hát az egyetlen mód, ahogy le tudta volna írni azt, amint a sziklák trollá váltak, az valami bizonytalan hadoválás lett volna arról, hogyan is látsz váratlanul képeket kialakulni, amikor sokáig bámulsz a tűzbe vagy a felhőkre. Az egyik percben még tökéletesen mindennapos sziklákat látott, és hirtelen egy néhány repedés, ami pedig egész idő alatt jól látszott, határozottan magára öltötte egy száj vagy egy hegyes fül külsejét. Egy pillanattal később, minden tényleges változás nélkül egy troll csücsült az orra előtt, és gyémántokkal teli szájjal vigyorgott rá. Nem tudnának megemészteni, mondta széltoló magában biztatólag. Nagyon rosszul lennének tőlem. Valahogy ez sovány vigasznak tűnt.
6: Szóval te vagy széltoló, varázsló, mondta a legközelebbi troll.
11: Úgy hangzott, mintha valaki murván szaladna.
6: Hát, nem is tudom, arra számítottam, magasabb leszel.
12: Lehet, hogy egy kicsit erodálódott,
11: jegyezte meg egy másik.
12: A mítosz borzasztóan ősi.
11: Széltoló zavartan fészkelődött. Eléggé biztos volt abban, hogy a szikla, ami ücsörgött, megváltoztatta az alakját, és most egy kicsintról, elég nagyobb, mint egy kavics, barátságosan a lábára telepedett, és valami hihetetlen érdeklődéssel bámulja.
6: Mítosz? Kérdezte.
11: Miféle mítosz?
6: Hegyorom, a sódernek adta tovább az idők alkonya óta,
11: mondta az első troll.
6: Amikor majdan a vörös csillag világul az égen, eljöven széltoló, a varázsló hagymákat keresni. Ne harapjátok meg! Roppant fontos, hogy segítsetek neki életben maradni.
11: Csönd támadt. Mennyi az egész? Firtatta széltoló.
6: Igen, válaszolta a troll. Sosem tudtuk, mit gondoljunk erről. A mítoszaink többsége sokkal, de sokkal izgalmasabb. A régi szép időkben lényegesen érdekesebb volt sziklának lenni.
11: Valóban, sóhajtott a széltoló erőtlenül.
6: Hogyne, csupa móka meg kacagás, tűzhányók mindenütt.
12: Akkoriban még tényleg jelentett valamit sziklának lenni. Nem létezett ez az üledékes lerakódási zagyvaság. Vagy vulkanikus voltál,
6: vagy nem voltál. Hát persze, ennek már vége. Manapság egyesek trollnak nevezik maguk, pedig nos, néha alig többek palánál, vagy mészkőnél. Én bezzeg nem vágnék úgy fel, ha rajzolni lehetne velem. Hát nincs igazam.
11: Dehogy nincs, vágta rá septében széltoló. Abszolút, te így van.
6: Ez mítosz, ez. Mítosz dolog, ugye? Hát ez azt mondja, hogy ugye semmiképp se harapjatok meg.
12: Pontosan,
11: mondta a picin troll a lábán.
12: És én mondtam meg neked, hol találod a hagymákot?
6: Roppantól örventünk, hogy végre eljöttél,
11: mondta az első troll, aki, széltoló kénytelen volt észrevenni, a legnagyobb volt az összes közül.
6: Egy kissé aggaszt minket ez az új csillag. Mit jelent?
11: Nem tudom, felelte széltoló. Úgy látszik, mindenki azt hiszi, hogy majd én tudni fogom, de nem.
6: Nem, mintha kifogásunk lenne a beolvasztás ellen,
11: jegyezte meg az óriás troll.
6: Végül is mi mindnyájan pont így kezdtük. De azt gondoltuk, hogy esetleg mindennek a végét jelentheti, és az nem tűnik valami nagyszerű dolognak.
13: Egyre nő,
11: szólalt meg egy másik troll.
13: Csak nézd rá, nagyobb, mint tegnap éjjel.
11: Széltoló ránézett. Határozottan nagyobb volt, mint tegnap éjjel.
12: Szóval azt gondoltuk, hogy esetleg neked lesz valami javaslatod,
11: szólt a vezértról olyan szelíden, amennyire csak lehetséges, ha valaki hangja leginkább a gránittal történő gargalizálásra emlékeztet.
8: Hát, leugorhatnátok a peremről,
11: sugallt a széltoló. A világegyetemben biztos, hogy se szeri, se száma azoknak a helyeknek, amik megörülnének néhány újabb sziklának.
12: Arról már hallottunk, közölte a troll. Találkoztunk olyan sziklákkal, akik kipróbálták. Azt mondták, hogy évmilliókig csak lebegsz, aztán elönt a forróság, elégsz, és egy nagy lyuk alján végzed a tájban. Ez nem hangzik valami fényesen.
11: Felállt. Olyan hanghatás kíséretében, mint amikor szén zörög az aknában, és megnyújtóztatta vaskos, bütykös karját.
12: Nos, minden esetre nekünk segítenünk kell rajtad, mondta. Van valami, amit szeretné, ha megtennénk?
8: Levest kellene készítenem,
11: felelte Széltoló. Bizonytalanul meglengette a hagymákat. Valószínűleg nem ez volt a leghűsiesebb vagy legcélra törőbb gesztus, amit valaha valaki elgesztikulált.
12: Levest? Kérdezte a troll. Ez minden?
8: Nos, esetleg pár pirítóst is.
11: A trollok egymásra néztek. Annyi fogékkövet villogtatva, ami elég lett volna egy közepes méretű város megvételére. Végül a legnagyobb troll azt mondta.
12: Hát, akkor legyen leves.
11: Darabosan vállat van.
12: Tudod, csak valahogy azt képzeltük, hogy a mítosz majd... Most egy kicsit... Nem is tudom. Azt gondoltam volna... Nem mindegy. Végül is azt hiszem nem számít.
11: Felé nyújtott egy olyan kezet, mint egy fürt megkövesedett banán.
12: Kvarcnak hívnak, mutatkozott be.
14: Az ott krizopráz és breccsa és jáspis meg a feleségem, Beril.
15: Egy kissé metamorf.
14: Na de ki nem az manapság? Jáspis, jössz le rögtön a lábáról?
11: Széltoló óvatosan kezet rázott vele, felkészülve az összesajtott csontok roppanására. Ám ez nem következett be. A troll keze durva volt, és a körmök körül kissé zúzlós.
14: Sajnálom, menteket üdzött Széltoló. Korábban nem igazán volt alkalmam trollokkal megismerkedni.
15: Kihalóban van a fajunk,
11: bólogatott Kvarc szomorúan, ahogy a társaság elindult a csillagos ég alatt.
14: Törzsünkben az ifjú jáspis az egyetlen kavics. Tudod, filozófiában szenvedünk.
11: Igen, próbált lépést tartani Széltoló, effektíve és képletesen. A troll csapat gyorsan haladt, ám egyben meglepően csöndesen. Nagy gömbölyded alakok, amik úgy mozogtak az éjszakában, mint a szellemek. Csak nagy néha jelezte elhaladásuk egy olyan éjszakai élőlény, ami nem hallotta meg, hogy jönnek, hamar ellaposodó sivítása.
15: Igen. Szenvedő alanyai vagyunk. A végén mindnyájunkat elkap. Azt mondják, egy este ébredőben felmerül benned. Ugyan minek? És többé nem kelsz fel. Látod ott azokat a görgetegeket?
11: Széltoló látott néhány hatalmas formát a fűben fekve.
15: Az ott a végén a nagynéném. Fogalmam sincs, miről gondolkozhat, de 200 éve meg sem moccant.
14: Jaj, hát ezt sajnálom. Igazából nem gond ez így. Itt vagyunk, rájuk nézünk, mondta Kvarc.
15: Nincsenek erre emberek, érted? De tudom, nem a te hibád, de úgy látszik, az emberek képtelenek különbséget tenni egy gondolatokba temetkezett troll meg egy közönséges szikla közt. A tény nagybátyámat nyílt színi fejtésnek vetették alá, hát képzeld csak el.
14: Borzasztó.
15: Egyik percben még troll volt, a következőben meg díszkandalló.
11: Megtorpantak egy ismerősnek látszó sziklaorom előtt. A sötétben egy septiben eltaposott tűz maradványai parázslottak.
16: Úgy néz ki, hogy itt harcoltak,
11: jelentette ki Beril. Mind eltűntek, jajont a Széltoló, még a lovak is, sőt a podgyász is.
15: Az egyikük szivárgott,
11: térdelt le Kvarc.
15: Azt a vörös folyékony izét, amit a belsőtökben tartotok. Nézd csak!
14: Miért?
15: Úgy nevezitek? Sosem láttam sok értelmét a dolognak.
11: Széltoló olyan modorban nyargalt körbe-körbe, mint akinek teljesen elment az esze, Belesett a bokrok mögé, hát ha valaki odarejtőzött. Ez volt az oka, hogy végül belebotlott egy kis zöld flakonba.
8: Cohen gyógyírja,
11: jajgatta.
8: Ha minélkül nem megy sehova.
15: Nos, mondta Quartz. Van valami, amit ti, humánok, meg tudtok tenni, úgy értem, olyasmi, mint amikor mi lelassulunk és elkapjuk a filozófiát, csak ti szétestek darabokra.
8: Meghalásnak nevezik, visított a széltoló.
15: Az, az. Minden esetre azt nem csinálták, mert nincsenek itt.
13: Ha csak meg nem ették őket,
11: vetette fel izgatottan Jáspis. Fontolgatta Quartz.
8: Farkasok?
11: Lehelte széltoló.
15: Na, az összes farkast kiterítettük errefelé már évekkel ezelőtt,
11: felelte a troll.
15: Pontosabban vénséges nagyapó tette.
11: Nem kedvelte őket?
15: Dehogy. Csak sose nézte hova lé.
11: A trollok tovább vizsgálták a földet.
13: Van itt egy csapás,
11: mondta egyikük.
13: Elég sok lóé.
11: Felnézett a közeli hegyekre, ahol meredek bércek és veszélyes szirtek oromlottak a holdfényes erdők fölébe.
15: Vénséges nagyapó odafönn él,
11: tette hozzá csöndesen. Volt valami abban, ahogy mondta, amitől széltoló azonnal elhatározta, hogy soha, de soha nem akar találkozni vénséges nagyapóval. Veszélyes, mi? Kockáztatta meg.
15: Nagyon öreg, óriási és utálatos. Már évek óta nem láttuk,
11: mondta Quartz.
13: Évszázadok óta,
11: javította ki Beryl.
13: Mindet laposra fogja lapítani,
11: egészítette ki Jáspis, fels alágorulva széltoló lábujjain.
15: Néha megtörténik, hogy egy tényleg nagyon öreg és hatalmas troll egyedül felmegy a hegyekbe, és a szikla átveszi az uralmat, ha tudsz követni.
11: Nem. Quartz sóhajtott.
15: Az emberek néha úgy viselkednek, mint az állat. Nem? És néha egy troll elkezd úgy gondolkozni, mint egy szikla. És a sziklák nem különösebben szeretik az embereket.
11: Breccia egy ösztönér troll homokkő kikészítéssel megkopogtatta Quartz vállát.
13: Akkor hát a nyomukba eredünk?
11: Kérdezte.
13: A mítosz azt mondja, segítsünk ennek a széltoló nevű lötyetegnek.
11: Quartz felállt, egy pillanatig elgondolkozott, aztán tarkójánál fogva felmarkolt a széltolót, és egy széles, csikorgó mozdulattal a vállára emeltünk.
15: Megyünk,
11: szögezte le határozottan.
15: És ha találkoznánk vénséges nagyapóval, majd megpróbálom elmagyarázni.
11: Két mérfölddel odébb egy sorló ügetett az éjszakában. Három közülük szakértelemmel megkötözött és felpeckelt szájú foglyokat hordozott. Egy negyedik egy durva travoát húzott, amin a podgyász feküdt összekötözve, beállózva és csöndesen. Helena halkan megállította a menetoszlopot, és odaintette egyik emberét.
8: Biztos vagy benne?
11: Kérdezte. Én nem hallok semmit.
13: Trollformákat láttam,
11: jelentette ki a férfi kereken. A nő körülnézett. Errefelé gyérebben nőttek a fák, sok volt az omladék, és előttük a csapás egy kopasz, sziklás hegy irányába vezetett, ami különösképp barátságtalannak látszott a vörös csillagfényben. Nyugtalanította ez az ösvény. Nagyon öregnek tűnt, de biztos, hogy valami annak idején kitaposta, és a trollokat nem olyan könnyű eltenni láb alól. Sóhajtott egyet. Hirtelen úgy érezte, hogy a titkárnői karrier nem is olyan rossz választási lehetőség, ha jobban meggondoljuk. Nem először elmerengett azon, hogy számos hátulütője van a kardművésznői pályának. Nem utolsó sorban az, hogy a férfiak egész addig nem vesznek komolyan, míg meg nem ölted őket, amikor is már olyan tök mindegy. Aztán meg ott volt a bőrgúnya, amitől kiverte az ekcéma. De hát a hagyomány az megtörhetetlenül hagyomány. Jó, meg a sör. A sör nagyon jó dolog az olyanoknak, mint Hruna Barbár, vagy Kitbár az orgyilkos, hogy álló éjszaka tivornyázzanak zukocsmákban. De Heréna itt meghúzta a határt, ha csak nem árultak tisztességes italokat is a kupicákban, lehetőleg egy szem cseresznyével bennük. És ami az illemhelyek felszereltségét illeti. De túl nagy volt ahhoz, hogy tolvaj, túl becsületes, hogy orgyilkos, túl intelligens, hogy feleség legyen, és túl büszke, hogy a még ezeken kívül rendelkezésre álló egyetlen női foglalkozást válassza. Így hát kardforgatóvá vált, mégpedig ügyessé. És felhalmozott egy kisebb vagyont, amivel elővigyázatosan sáfárkodott egy olyan jövő érdekében, amit még nem gondolt végig teljesen, de amit tutira magában fog foglalni egy bidét, ha bármi beleszólása is lesz a dolgokba. A távolból szilánkokra törő fa zaj hallott. A trollok sosem értették igazán, miért is kéne kikerülni a fákat. Heréna újra felnézett a hegyre. Két karként elnyúló földhányás magasodott jobbra meg balra, és odafenn látszott egy nagy réteg kibúvás, benne kunyorgott néhány barlanggal. Trollbarlangok. Ám talán mégis jobb lehetőség, mint a sűrű sötétében vaktában bóklászni. És ha feljön a nap, megszűnnek a gondok. Odahajolt a morpork és oldosok csapatának vezetője, név szerint Gáncsér felé. Nem volt túlságosan elragadtatva tőle, igaz ugyan, hogy ereje meg állóképessége vetekedett egy bivajéval, az volt csak a probléma, hogy úgy tűnt, esze is csak annyi van. A természete meg olyan volt, mint egy görényé. Mint a belvárosi morporki legények többsége, ő is hajlott rá, hogy kacagva eladja nagyanyját enyv alapanyagnak, és valószínűleg már meg is tette. Felmegyünk a barlangokhoz, és hatalmas mágiát gyújtunk a bejáratnál, mondta Heréna. A trollok nem állhatják a tüzet. Gáncsér olyan pillantást vetett rá, amiből kitűnt, vannak elképzelései arról, kinek is kéne a parancsokat osztogatni. Mindazonáltal ajkai ezt felelték. Te vagy a főnök. Úgy van. Heréna visszapillantott a három fogolyra. A láda rendben megvolt. Ármánd leírása pontosan illett rá. De a férfiak egyike sem látszott varázslónak. Még csak bukott varázslónak sem.
15: Ó, egek!
11: Mondta Kvarc. A trollok megtorpantak. Az éjszaka úgy borult rájuk, mint a bársony. Egy bagoly huhogott baljósan, legalábbis széltoló annak vélte, bár ornitológiai ismeretei kissé felületesek voltak. Lehet, hogy egy csalogány huhogott, ha ugyan nem egy rigó. Egy denevér csapongott el a fejük fölött. Ebben a kérdésben több önbizalmat érzett. Ezen kívül fáradtságot érzett, és valami hihetetlen mennyiségi horzsolást teste minden tájékán. Miért az ó egek? Firtatta. Belemerett a sötétségbe. Az a távoli pötty a hegyekben akár tűz is lehet. Ó, mondta. Nem szeretitek a tüzet, igaz? Kvarc bólintott.
15: Tönkreteszi az agyunk szupra vezetését, mondta. Bár egy ilyen apró tűz nem valószínű, hogy nagy hatással lenne vénséges nagyapóra.
11: Széltoló óvatosan körbenézett, egy elvadult troll közeledésének zaját fürkészve. Látta, hogy a közönséges trollok mit képesek tenni az erdővel. Nem azért, mert természetüknél fogva rombolnak, hanem mert minden szerves anyaggal úgy bánnak, mint valamiféle alkalmatlan, zavaró tényezővel. Hát, akkor reméljük, hogy nem veszi észre, kívánta hevesen. Kvarc felsúhajtott.
15: Erre nincs sok esély, mondta, mert hogy pont a szájában raktak tüzet.
7: Ez Isten újja!
11: Nyögte Cohen, miközben kötelékeit rángatta minden eredmény nélkül. Két virág bambán bámult rá. Gáncsér csúzlia egy egész komoly púpot okozott feje hátulján, s ebből kifolyólag némileg bizonytalan volt egy más dologban, kezdve a nevével, s innen felfelé.
7: Fülelnem kellett volna!
11: Bánkódott Cohen.
7: Figyelmet kellett volna szentelnem, és nem hagyni, hogy az a szokszöveg az iszékről, a te fogszoraidról befolyásoljon! Zápul az agyam, vagy mi a fene?
11: A könnyeke segítségével felhúzta magát. Heréna és a banda többi tagja a barlang szájában gyújtott tűz körül áldogált. Az egyik sarokban teljes csöndben a podgyász meg sem moccant hálója alatt.
8: Ez a barlang valahogy olyan fura,
11: jegyezte meg Betár.
2: Mi?
11: Kérdezte Cohen.
8: Nos, nézd csak meg jobban. Láttál már valaha ilyen sziklákat?
11: Cohennek el kellett ismernie, hogy a bejárat körüli félkör sziklái valóban szokatlanok voltak. Mind magasabb egy embernél, erősen kopott és meglepően fénylő. A plafonból egy ugyanolyan hozzáillő félkör lógott. Olyan összhatást keltett, mint egy kőkompjúter, amit olyan druida épített, akinek volt valami bizonytalan fogalma a geometriáról, de az égvilágon semmi a gravitációról.
8: A falakat is nézd meg!
11: Cohen ráhunyorított a mellette lévő falra. Vörös kristályerek hálózták be. Nem lehetett benne egészen bizonyos, de az volt a benyomása, mintha kis fénypöttyök villogtak volna mélyen magában a sziklában. Ezen kívül elképesztően húzatos is volt a hely. A barlang fekete mélyéről egyenletes szél folyt.
8: Biztos vagyok benne, hogy a másik irányból fújt, amikor bejöttünk,
11: suttogta Betán.
8: Két virág! Te mit szólsz hozzá?
2: Nos, nem vagyok barlang szakértő, jött a válasz. De azt gondoltam épp az imént, hogy az ott egy nagyon érdekes stalagizé. Az ott, ami a mennyezetről lóg. Olyan gumós, nem?
11: Megtekintették.
2: Nem tudnám megmondani pontosan miért, folytatta két virág, de van egy olyan érzésem, hogy esetleg piszok jó ötlet lenne minél hamarabb elhúzni innen.
7: Na persze,
11: pislantott rá Cohen gúnyosan.
7: Feltételezem, jobban tennénk, ha megkérnénk ezeket a fickókat, hogy köpözzenek már kész, hagyjanak minket elmenni, mi?
11: Cohen még nem sok időt töltött két virág társaságában. Máskülönben nem lett volna meglepve, amikor a kisember élénken bólintott, és azt mondta azon a hangos, tagolt és óvatos hangon, amit idegen nyelvek megtanulása helyett használt.
2: Elnézést! Lennének olyan szívesek kioldozni minket és elengedni? Eléggé nedves és húzatos itt, bocsánat!
11: Betán oldalvást Cohenre sondított.
8: Ezt szokás mondani?
7: Eredeti megközelítéssel is, nem?
11: És valóban, hárman elszakadtak a tűz körüli csoporttól, és feléjük tartott.

0: Mites esutaan?
1: Käy takaruu.
2: Joo.
1: Käy takaruu.
3: Sanyi, Otesz és Vorek.
1: Käy takaruu. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

Tilos Rádió. Keltakarót hallgatjátok, és abban ismét évfordulók. James Joyce halálának van az évfordulója, és Sophie Tucker amerikai komikusnak, többek között tőlük is hallgatjátok.

kedves lehet az a krémes, mit a lányok esznek, de nekem nem vesznek, és ezért, ha álmodik a babcika, egy színarab.

hittem én csak annak szabad ennie, akinek nincs senkie, aki árva és egyedül áll.

0: S jöttek, jöttek a drámák végre. Tűzvész, méreg, Ibsen Rosmers homja, de hát színésznő vagyok, és azért bizony, azután is csak eljátszottam én pihenésről egy kis operettet is minden esetre. Mondja, Mici, mi a titka, hogy csinálja ezt? Percek alatt meghódítja, akivel kikezd. Tény, hogy van a modorában eredetiség, már az, ahogy csókra nyújtja azt a kis kezét. Hát még mikor azt csicsergi, csókolom szívem, az olyan, hogy ellenállni nem tud senki sem. Bűvköréből menekülni senkit nem eresz. Mondja, Mici, mi a titka, hogy csinálja ezt? Mert a színész színes lény, és csak akkor egyensúlyozott, ha minden színért kiátszott.
1: Kegyedem, begyedem, főiskola, egyetem, csupp, hogy vagytok, kisfiúk, kisliányok, ej, ha, csinnadaratta! Na, jók voltatok egész héten, mesélám nektek a szerkesztő bácsi, megrázza a mesebeli fecske farkot, és csak úgy dül belőle, itt a mese fog megsárni, hopp! Jó kedve van a szerkesztő bicsé bácsinak, mi? Hát bizony, kisfiúk, kislányok, a Ninácska nagyon rossz kislány volt ám, ugyan már kicsikorában mindig csak a ruhákat szerette, és nem a könyveket, amelyekben édes hazánk van leírva ez a tejjel mézzel folyó Dunatisza háta, Isten áldás hullik rája, nesid-nesid Kossuth Lajos. Ninácskának egy nagyon-nagyon csúnya-csúnya kis szokása volt. Nem játszadozott ez a kis leánytársnőivel, hanem, na, ki hallott ilyet? Ez a kislány, ez csak a fiúkkal szeretett játszani, golyózni. Ugye furcsa kedves gyermek vagyok, Csiribiri? Na, de csak hallgatok. Egyszer ám jöttek komédiás bácsik és nénik a városban. Hát, uram, fia, vaskalap, Paninácska velük szaladt. Ugye szépen zsig velük. Ott is maradt a komédiás bácsiknál. De arról a rossz szokásáról nem tudott nekem, hogy mindig a fiúkkal játszott aztán is. Hát, csak hallgassátok, mi lett a vége. Terka Panni, te kis rigóim, aranylegyecskéim, szűnyogocskáim, kollera bacilluskáim. A Ninácska már 18 éveske volt, és még mindig a fiúkkal játszott. Ilyen nagy kislány volt már 18. Mégse kezdett el tanulni, hanem golyózott. El is küldték a komédiát bácsik, de ő nem bánta azt se, hanem kiállt az utcára, hívta a fiúkat golyózni. A csúnya utca gyerekek, utcaklók, utcabalkánok. Persze azok is olyan iskolai, hogy rossz kisfiú voltak. Elszaggatták a Ninácska ruháját, meg minden. Hopp, Terka Panni, Csiri bőrű, rőke, kicsi kritkretének, ahol repülőzik, ne kicsike gorilla, utcubeske, jól csak kapjátok el, mit kigyeksz, kügyöksz, Pesta Pista, hozz is a kita szerkesztő bácsinak, csingeling, meg tovább a meseszekér. A rendőr bácsi, kislányokat, akik az utcán golyóznak, kedves gyermekem, mondja a jó rendőr bácsi, vigyázni fogok rád, hogy semmi bajod ne essék, jó? A jó rendőr bácsi azon túl elügyel Ninácskára, nehogy baj legyen. De Ninácska mindig vadabb lett, mindig több és több fiúval játszott. Egyszer, rendőr bácsi egyre csókát van, mert ugye, kedves gyermekem, a kisliányoknak kis társai között van a helyük, és nem a fiúk között. Egyszer, mikor már a kis Ninácska 25 éves volt, egy nagyon rossz, koromba, illetlen fiúcskával is megjött. A Sándor 30 éves volt, és mindig hozzávágta Ninácskához a golyókat. Gyere velem, mondta az illetlen Sándor a Ninácskának. Játszadozni fogunk is a mellék utcában. A Sándor nem játszott illetve, mert mindenféle bajkosságot találtak. A bácsik vagy nélkül jöttek egy hosszú kérdettelő, hátulról fölvágta a bácsik zsebét, és oda tartott a markát, hogy beleesen a pénz. Ilyen bajkos volt. Hanem aztán baj lett. Egyszer nagyon gyorsan forgatta a kést, és a kés ennye. Belement egy bácsi gyomrába, aki keményen megpirongatta a rakoncátlan fiút, és fejcsomálva meghalt.
2: Ő felsége a király bácsi nevében, mondotta szigorúan a rendőr, aki odajött. most becsuklak titeket, kedves gyermekeim.
1: Ninácska borzasztóan megijedt, és sírni kezdett. Sándorka is bezzeg meg Szeppe. Kérlelni kezdték a rendőrbácsot.
2: Nem bánom, bár nem érdemlitek meg, illetlen gyermekek, de ha valamelyik őtök el tudja mondani Bósa bácsi egyik versikéjét, ez egyszer megbocsájtok.
1: Ninácska gondolkodni kezdett, addig-addig gondolkodott, míg végre eszébe jutott.
3: Mit csiripel a kis madár fönn a száraz ágon? Azt csiripli Magyarország legszebb a világon.
2: Muszka bácsi, német bácsi, beletett a lábad, úgy kiverünk csinnad, ratta, porzik majd a hátad. Ezer éves Árpád apánk uralkodott rajta.
3: Magyar itten minden ember, tőzsgyökeres fajta. Megjárhatja csinnad, ratta, aki belénk botlik. Magyar fiúk, magyar lányok, mikor atyuk kotlik.
1: Erre aztán szabadon bocsátotta őket a rendőrbácsi. Ninácska is levonta tanulságot, és azon túl nem játszott többé a fiúkkal.

0: A magyar hírverő műsora. A magyar legény világmárka.
1: Házias, vakmerő, daliás.
0: Én legényem, te legényed, ő legénye.
2: Mindjájunknak legyen magyar vőlegénye.
1: Időt és fáradtságot takarít meg, ha nem szaladgál nyugati vőlegény után. Válasszon a hazai készletből.
0: Tartós magyar legények és aglegények minden méretben.
2: Az élete egy vadregény, a vőlegénye aglegény.
0: Addig szerezze be, amíg a készlet tart.
1: 40 éven felülieknek áll engedmény.
2: Lehet óvos, lehet szegény, magyar lánynak magyar legény.
0: Vigyázat, utánozzák! Nem csak Kanizsára, hanem a festői szépségű nyéklátházára is utazhat, ha igénybe veszi az ibusz szolgálatait.
1: Hogy utaztak nagyapáink?
2: Lóbusszal!
0: Hogy utaznak unokáik?
2: Ibusszal!
1: Az ibusz elviszi önt mindenhová.
0: Japánba viszi.
1: Ön Mexikóba viszi.
0: A sírba viszi.
2: Járja be még Pirjaszusszal, lóbuszunkat az ibusszal.
1: Jegyezze meg ezt a nevet, Albusz. Helyesbítek, Fidibusz.
0: Az egész világ megtanulta ezt a szót, Indis.
1: Magának is lehet, ha opotért szemüveget visel.
0: Opotért szemüveget tisztában látja a nemzetközi helyzetet.
1: Több szem többet lát.
3: Opotért szemüveggel.
0: Szemesnek áll a világ.
4: Opotért szemüveggel.
1: Szemre valóba fehérné.
3: Opotért szemüveggel.
0: Vaktyúk is talál szemet.
5: Opotért szemüveggel.
6: Kollégának figyelem.
0: Szemüveget, üvegszemet.
2: Az opotértől.
1: Mivel nézte Napóleon a Waterloo-i csatát?
2: Opotért szemüveggel.
0: Mit mondott a náci szakáján 15. Lajos a rövidlátó Mária Antoinette-nek?
2: Vegye fel az opotért szemüvegét!
1: Nem hisz a szemének!
2: Opotért szemüveggel.
0: Sűrített hirdetések.
1: Adásvétel.
0: Kultúrcikk.
1: Üzletállás.
0: Házasság.
1: Vágyás.
0: Lakbérpodlék miatt elcserélném régi kinyúlt unokahúgomat bárhol szétszedhető vikendházra. Cím a szerkesztőségbe.
1: Hajókoffer, hűtőszekrény, valamint egy önhibáján kívül elvált, masszív, intarziás, barna, tisztviselőnő, kivándorlás miatt olcsón átadó. Doktor sietős, amerikai út,
7: 101.
0: Fogaras. Lakásán diszkréten kiírtjuk.
1: Moslék kapható! A jó falat vendéglőben.
0: Kisebb rendűsége van? Vásároljon kerti törpét. A kerti törpe mellett óriásnak érzi magát. A kerti törpe kis helyen elfér, nem kér kenyeret, s mindig jókedvű. Figyelem, használat előtt felrázandó.
1: Ha ütött az órája, keresse fel az órás szövetkezet szaküzletét. Rugótörés a helyszínen megvárható. Eredeti svájci rugótörőgépe.
0: Heti ajánlatunk.
1: Mosson, amivel akar.
0: Azt vegye, amit kap.
1: Utazzon külföldre.
0: Maradjon itthon.
1: Tegye a pénzét OTP-be.
0: Tegye akárhová.
1: Vásároljon autót, telket.
0: Építsen vikendházat.
1: Olvasson könyvet.
0: Olvasson pénzt.
1: Olvassa a Bibliát.
0: Járjon többet moziba.
1: Hallgassa a rádiót.
0: Nézze a televíziót.
1: Lottózzon, totózzon, lóversenyezzen.
0: Azt tegye, amit akar.
1: Ha elégedett, mondja el mindenkinek.
0: Ha elégedetlen, nem mondja el senkinek.
2: És szidja időnként a kapitalizmust is.

0: Minden idők legjobb 11-jébe gyakran beszavazzák azt a legendás focistát, akit most önök is beszavaztak a legjobb 10 közé. A telefonvonal egyik végén Eger, Verebes István, a másik végén Bilbao, Puskás öcsi.
1: Jó estét kívánok!
2: Jó estét kívánok! Szeretettel üdvözlök
1: mindenkit! Nem tudom, hogy szólíthatom.
2: Tegezze nyugodtan!
1: Hát akkor szevasz, öcsi!
2: Szervusz!
1: Akkor mi egy tapssal köszöntünk téged most, jó? Ez a taps természetesen nem csak a tisztelet, hanem a szeretetnek is a jele.
2: Gondolom.
1: Volt ebben valami él, ebben a gondolomban?
2: No, ebben minden igazság benne van.
1: Igen, már csak azért is, mert itt néha megjelennek cikkek. Nem tudom, olvasod-e azokat a cikkeket?
2: Néha a kezembe kerül. Tudod, én mindig azt nézem, nem azt nézem, hogy mit írnak, hanem hogy ki írja.
1: Igaz-e, hogy tőled származik az a mondás, hogy kis pénz kis foci, nagy pénz nagy foci?
2: Na, de ezt én a régi rossz időkben mondtam, 1949-ben. És nem az...
1: Ti mennyit kaptatok? Ne haragudj, hogy rákérdezek.
2: Én mennyit kaptam őrnagyi fizetésemben, mert az is voltam. Az
1: tudjuk,
2: őrnagyi
1: igen.
2: Fizetésemben együtt is a futballra kerestem 4200 forintot adott.
1: Akkori 4200 forint?
2: Hát most szorozd meg, amilyen akarod, nem tudom,
1: hogy... Van 42 000.
2: Lehet.
1: Azt mondják, ez persze csak pletyka, nem igaz,
2: igen,
1: hogy a magyar válogatott tagjai fejenként 100 000 forint prémiumot kaptak.
2: Nem igaz. Én tudom, hogy mennyit kaptak.
1: Mennyit kaptak? Akkor mondd meg te, legalább tőled tudjunk, mert a újságot nem írják meg nálunk.
2: De mivel én nem vagyok pletykás, nem akarok ilyen...
1: Többet vagy kevesebbet?
2: Mi?
1: Kevesebbet kaptak?
2: Kevesebbet, jóval kevesebbet.
1: Igen.
2: Kevesebbet a felidén.
1: Annak idején, amikor bekerültünk világbajnoki elődöntőbe, akkor te mit jósoltál?
2: Én, mikor a magyar labdarúgó csapat bekerült ebbe a csoportba, biztos voltam benne, hogy elkerül Mexikóba.
1: Biztos voltál benne?
2: Igen.
1: És az osztrák meccs előtt mit jósoltál? Akkor, amikor kisorsolták, mit gondoltál, hogy az osztrákok, vagy mi jutunk el?
2: Én biztos voltam, hogy a magyarok jobb, mi jutunk tovább.
1: Ezt hirdetted is?
2: Nem kell hirdetni, de akivel én beszéltem, annak megmondtam az ösztereinknek, megmondtam a sebesnek, megmondtam a vezének.
1: Ne haragudjál, akkor bocsáss meg, mi bejátszanánk neked egy nyilatkozatodat a bécsi televízióval, amit a sorsolásnál adtál.
3: Österreich Ungarn in der Weltmeisterschaftsqualifikation. Was sagen Sie zu dieser Auslosung? Ich glaube, dieser Moment, der österreichische Fußball, das Beste der Ungarn. Schon? Ich glaube.
1: Hallottál valamit?
2: Nem. Hallottam Richard, de nem hallottam semmit.
1: Na akkor megmondom, tehát azt kérdezték, Puskás úr, Ausztria-Magyarország, világbajnoki selejtező csoport, mi a véleménye az esélyekről? A válasz így hangzott, gondolom, jelen pillanatban az osztrák futball jobb, mint a magyar. Igen, így gondolom.
2: Lehet, hogy ízelegni akartam neki.
1: Még egy kérdésem van, hallottál arról, hogy a magyar bajnokságban hát olyan rangos csapatok rosszul szerepelnek, mint a Kinizsi?
2: Ez a Fradi.
1: Azt hittem, te még Kinizsinek ismered.
2: A Kinizsi 1949-ben volt.
1: Aha.
2: Amikor állítólag mi elloptuk a kocsisékat a Honvédból.
1: Nem igaz?
2: Nem.
1: Átmentek?
2: Hát át kellett nekik jönni.
1: Most hogy történt, hogy át kellett menni?
2: Hát megkérdezik őket, hogy vagy kimentek a határa katonáskodni, vagy eljöttök a Honvédnak, főhadnagynak meg őrnagy.
1: Képzeld el, 14. a Fradi.
2: Na de meg fog menekülni. Vagy fölemelik a bajnokság. A létszám.
1: Szerinted nem esett ki a Fradi?
2: Nem esett ki, egy Ferencváros sose esett ki az elsőt
1: meg. Miért nem? Mert különben kivezérlik a határa?
2: Egyik,
1: vagy?
2: Mert a világ egyik 10 legközismertebb csapata. Azzal együtt, hogy én kispest játékos voltam, és Honvéd, azzal együtt, hogy azt is mondták, hogy letoltam a nadrágomat a pályán.
1: Nem igaz?
2: Nem.
1: Igaz?
2: Nem.
1: De kár.
2: Mindig két nadrágba szoktam játszani, egy kicsibe meg egy nagyobb.
1: És csak az egyiket toltad le?
2: Csak az egyiket.
1: Szóval az nem igaz, hogy azt látták, amit nem láttak.
2: Hát nem láthatták, hideg volt.
1: Na persze, hogy a közönség téged nagyon szívesen hallgat, és nagyon szívesen látna is. És mindig várunk téged vissza. Reméljük, hogy együtt fogunk osztozni a magyar labdarúgás örömeiben. Hát akkor a mielőbbi viszont látásra jó egészséget kívánunk, és további sok sikereket.
2: Én is nektek mindenkit üdvözlöm, és köszönöm a közönségnek, hogy hívjátok egy időt keresztül.
1: Mi is köszönjük meg a beszélgetést.
0: Az elmúlt évi választási küzdelmeket már Ádász kortes beszédek kísérték. Jelöltünket Kern Andrást helyett.
4: Kedves pentések, kedves pentés nők, tisztelt szelényeink, matláfok. Engedjék meg, hogy a hanarveknyési pörge-mörge részéről így elpüfélhessem önöknek a hanarveknyésiek szívből jövő sunyáit. Meggyőződésem, hogy a mostani bélgamáción nyilvánosan is elpotálhatjuk, hogy noha Vronyás idén szilanyásként jött, a gárza ki mégis elegendően telmekós, és már herfel a dumóef. Idén már zselenyákkal pötéltük a poslát, a posla bényét, és a poslabényen belüli rugányt. Nem hiába zodáltuk a dernyét. Rogodásaink, zögördéseink most már végre kumálnak. A magam részéről kifetyélhetem, hogy nem doláztuk el a herfelést, eleget tettünk a harmadik susonkó meléinek, így aztán bízvást számíthatunk Tilmanóra és egy kevés poslára is. A posla bénye idén talán kevesebb lesz, mint tavaly, de felgyumáltunk helyette elegendő bélges menát. Ezen a téren nincs és nem is lehet palizsánkos bélganyáz, vagy bármiféle selga-velga. A dőlmenés, a következetes dőlmenés folyik tovább, és ebben a kis szervezet is vetlás. Vetlás, mert a hanarveknyésiek érzik a tocsolákban rejlő folonyát. Innen ígérjük, hogy gerebben lesz a durmák. A bolonyként vezéljük a csumót, és nem engedjük a podolcs lenyán. Erről a helyről is felnyihorlunk, és furákkal élünk a legmagasabb szedál felé, vezélje keresztül a pörgemörgelyek dödéjét. Mert mi büszkénk vagyunk a dödénkre. Ez a döde a mi dödénk. Ahogy az Töcsek, a nagy pöde mondta, inkább ma több döde, mint holnap még kevesebb pumó. Végül köszönöm, hogy felszögélhettem a Dézerman, és kívánom az egész bélgamációnak, hogy még nagyon sokáig desle donyáljon a ribán. Éljen a bedő, érjen a törentárpödle, éljen a tonás-menás vekernye, éljen a nyefke. Köszönöm.

0: Műsorvezető Alanyi Ferenc költő. Közreműködik Gálvölgyi János és Bárdi György.
1: Szép jó estét, kedves nézők! Pörölnék veled Ovidon Tartalusván a Tiszán Ladikon, de Ladikom. Hát, majd negyed századosak ezek a halhatatlan sorok, melyeket író, műfordító barátom Piski Géza írt oroszlán epébe mártott pennával. Hát, talán mondjuk így ezek lennének mai műsorunk főbb gondolatai, melyek megvitatására a stúdióba kértem barátaimat. Hát, itt most körül tetszenek nézni, itt kérem nekem mindenki, mondjuk így a barátom. A derűs műsor kedvéért még megengednék magamnak egy élcet is, ugye Dévahegyi kis Gizella landművész barátom az asztal miatt csak félig látható a képernyőn. Hát, ezek szerint ő csak a fele barátom. Na. Summa summarum, mondjuk, hát ez egy vicc volt. Na. Úgyhogy én inkább mondjuk így komolyra, közérdekűre terelném a szót, és bemutatnám igazán a barátaimat. Balról láthatják Piski Géza, jó barátomat. Drága Gézám, hát egészségedre, és ha megengedik, több évtizedes ismerettségünkre hivatkozva, egyszerűen csak Horváth Bélának foglak hívni. Hát itt mellette üdögél, félig állva, itt Neretvai Lajos szobrász, iparművész barátom, akinek az alkotásával önök is találkozhatnak nap mint nap a képernyőn. Ő tervezte a bájos bemondónő Kiskalvár Éva mosolyát. Nem is tudom, így hirtelen hol folytassam a sort, hát talán jobb, ha így végigmegyek rajtatok. Hát, itt ül Mohácsi Lilli barátom, illetve hát én voltam neki a barátja. No, ő, mint ezt nyilván tudják, sokáig a Honderű és Kartárs című irodalmi folyóiratnak volt a munkatársa, de hát maga is szájára vette a költészetet. Gondoljunk csak a kocka, ez a cukor, kakas mondja kukor. Ez egy... Ez mondjuk így Lilli barátomnak egy szép népdal átköltése volt, melyért 1983-ban ugye meg is kaptad a Dugványi Arnold érdemért. De Lillikém, javíts, ha nem jól mondom majd adás után. No, és kérem, végül de utolsó sorban dr. Pákozdi Ernő, fül-orr régész barátom, letűnt idők homloküregeinek kutatója, mellesleg amatőr Sőtér István gyűjtő. Hát, kedves barátaim, szervusztok, egészségetekre. Hát, kedves nézők, huncutkodok itt a szememmel, hát mondjuk ez a kis csapat itt, akikkel a következő mindegy egy-másfél napban találkozni fog. No, de, hát, drága Gézám, én már akkor feltettem neked a kérdést. Pörölnék veled Ovidon, Tartaluszván a Tiszál Ladikon, de Ladikom. Hát, mi a büdös franc... Bocsáss meg, Bélám, szóval mit jelent az, hogy Tartaluszván?
2: Mindenek előtt, bocsáss meg nékem, Ferkó, hogy kissé összehomálosodnak a számba a szavak, döccenve mén a mondatfüzér, ugyanis Clunis Practicolluson van. Póriasan szólva, egyszerű szájzár. Ez így jó?
1: Jó, jó, édes Gézám. Ez a műparaszti beszéd, ez isteni, hát ezt vártuk tőled. Szóval szájzár. Na most Gézám, meséld el a történetét.
2: Hát nem tudom, hogy nem-e untatom ezzel a nézőket.
1: De untatod, Gézám, untatod. Hát mondjuk ez a műsor azért van.
2: Szóval a szájzár. Honnan az asszonnyal tanakoztunk, hogy olyan figurával jelenjek meg a nagy érdemű előtt, hogy valóságban úgy láthassék, mint egy művész. Erre a pipára gondoltunk, De amiről nem szoktam hozzája, szájzárt kaptam tőle.
1: Hát a mindennapok közérdekű gondjai, kedves nézők, ugye?
2: De aztán mondta az asszony, aki egyéb iránt a feleségem, hogy Isten ilyen nézek ki velem, mint egy római hadvezér. Így megtartottam ezt az ördögverte pipát. El is neveztem magamat Julius Caesarnak.
1: Hopp-hopp, ingyom-bingyom, amint derít. Hát azt hiszem, most rajta kaphatták, kedves nézők, a pillanatot, amikor valami csodálatos születik. Amikor egy ilyen nagy művész, mint mi ketten mondjuk így marháskodunk. Igyál, Gézám. No, ami azt illeti, az igazsághoz tartozik az is, hogy az adás előtt 10 perccel konstatáltuk, hogy mindnyájan pipával jöttünk. No de, hát a rendezőnk, Csaba kis Terész barátom javaslatára, Mohácsi Lilli barátom és én letettük a pipát.
2: Hát, nehogy úgy nézzünk ki, mintha valamennyien pipások lennénk.
1: Na most, hogy kikacagtuk magunkat, hát... Kedves nézők, erről van szó. Szóval ez egy, mondjuk, hát hogy így fejezze, ilyen társaság vagyunk mi. A humor, a jókedv, a csipkelődés valahol mindig sajátja volt a magyar művészi életnek. Természetesen, hát mondjuk így Piski Géza barátom csak metaforákban beszélt az imént, amely mögött komoly, közérdekű tartalom van. A metaforák nem csak az írott szó mestereinek eszköztárába való. Gondolom, használja őket a szobrász is. Neretvai Lajos barátom, hogy van ezzel?
2: Jó van a Lajos.
1: Bélám, de...
2: Nagyon jó van véle a Lajos. A múltkor láttam, hogy korongolt egy ilyen izét fülekkel. Görögországban láttunk ilyeneket, dosztik van velük a bazár. Ilyen metaforákba hordták annak idején a piacra az Oliva nevű nyúlnak a bogyaját.
1: No, most kollégáim mutatják, itt, hogy amíg megpróbálunk rendet tenni a stúdióban, addig lenne itt egy nagyon érdekes bejátszásunk, amolyan, hát, illusztrációféle. A rádió lemez archívumában találtuk ezt az irodalmi értéket. Gróf Aponyi Albert verset mond. Eddig a vers. Én mondjuk azt hiszem méltán nevezhet nők, a világirodalom gyöngyének, hát akarsz hozzászólni, Gézám?
2: De jó, de szépen turbékoltul, gotyas kis gerlicé.
1: Hát így, kedves nézők, a gerle ugye, mint a szabadság szimbóluma, azt hiszem joggal zárhatja 3,5-4 órás műsorunkat. Hát műsorunk végén azt javaslom, csendüljenek föl Wolfgang Amadeus Mozart Lakihegyi ódájának hangjai. Dévahegyi kis Gizella landművész barátomat hallják.
3: Markos és Nádas következik az állami biztosító Gvadányi úti roncspalotájából. Itt aztán van élet, megfordul boldog-boldogtalan. Akadnak visszajáró lelkek, úgynevezett kaszkonauták. Nevüket az astronauták után kapták, mert van, aki kocsijával többször röpült, mint Jahov és Jumi.
4: Miszlai. Onnan?
5: Hát, kezicsókolom.
4: Pillanat.
5: Jaj már, hagyja már, kezicsókolom.
4: Bocsánat, nem látja, hogy mással beszélek?
5: Tessék már letenni, fizesse meg azt a 90.000 forintos kárt.
4: Bocsánat, először is ki maga, hogy hívják magát?
5: Hát hogy hívnak engem? Én vagyok, akit ide idéztek.
4: Hogy hívják?
5: Én vásáros vagyok.
4: Maga vásáros?
5: Nem, a vásáros nem én vagyok, az a bátyám. Én az autót vezettem.
4: Na, először is kezdjük előről.
5: Tessék.
4: Legyen szíves, írja le a nevét.
5: Nem legyen szíves, hanem azt a 100.000 forintos kárt fizesse meg, amit okozta.
4: Írja le a nevét és az adatait.
5: Nem tudok írni, én vezettem, mondom. Én sokkal
4: legyen szíves, először is mondja meg a baleset körülményeit.
5: Akkor a baleset volt, mint ide nagykáta. Tessék! tessék.
4: Hol történt a baleset, és milyen volt egyáltalán, hogy éjszaka volt, nappal volt?
5: Hát úgy sütött a nap fönn az égen, úgy emlékszem. És azt a 150 ezret meg azonnal adja ide át.
4: Hogy történt a baleset, kérem
5: szépen? Hát képzel el, hogy mentünk ugye napsütésben a késő sötét éjszaka, azt
6: vettem észre, hogy... 0 óra, 0 perc. A Rádió Kabaré sikerlistáját közvetítjük a lemezjátszóval rendelkező hallgatóknak. Kérjük, gondoljanak azokra, akiknek nincs lemezjátszójuk, és hangosítsák fel készüléküket. Köszönjük!
7: 0 perc, 20 másodperc. Autós élményeire emlékezik vissza Nagy Vandó András.
8: Van egy barátom, aki 60 éves létére még mindig nagyon jókedélyű ember, és valahogy úgy néz ki, mintha nem a második gyermekkorát élné, hanem még az elsőt őrizgetné. És ma is mindenféle csínytevést megcsinál, mindenben benne van. Jött hazafelé Agárdról a trabantjukkal, régen autója volt. Két rendőr megállította. Jó estét kívánunk, személyigazolványtot, forgalmi engedélytet és jogosítványtot kérünk. Átadta, megnézze, kérem szépen, följelentjük, mert nem úgy vezette az autóját, ahogy az szabad. De miért? Kérem, a jogosítványa az áll, hogy maga csak szemüveggel vezethet, és magán nincs szemüveg. Ez a rendőrelvtárs. Tetszik tudni, az én fiam optikus, és a Trabant szélvédőjét fölcsiszolta 5 dioptriás. Hát a rendőr francia kockás összekarmolta magát, azt mondta, hát még ilyet nem láttam, benéz, na jó, akkor mehet. Mert a hátsó rendőr megszólal, na-na, és mi van akkor, ha tolat, he? Nem tudom, hogy önök megfigyelték-e, én egy kicsit odafigyelek a közlekedésre, hogy ha egy magyar autós koccan egy magyar autóssal, az egészen másképp fest, mint hogyha a két nyugati autós koccan. Két nyugati összekoccan, ajtó kinyílik, kiszállnak, ötször kérnek elnézést, betétlapot cserének, címet, telefonszámot, megint elnézést kérnek, beszállnak és el. Két magyar összecsattan, ajtó kicsapódik, hát nem idézem. Arra gondoltam, hogy ha már azt mondják, hogy Magyarország a költők és a versbarátok hazája, akkor az lenne a szép, ha a ma élő költők, úgyis itt van ugye a költészet napja, adnának útmutatást, és megmutatnák, hogy az ilyen dütitörések helyett hogyan lehetne ezt líraian elmondani. Hát nézzünk egy alaphelyzetet. A főúton halad egy autós, a mellékútra jön egy trabantos. Stop tábla van, fék nincs. Találkoznak. Az autós kiugrik, és Juhász Ferenc módra így szól a trabantoshoz.

röppenő szárnyú lovasa. Ó, te úthoz kövesedett gigászi mikroösszaurusz! Papírból gyúrt gyémánt kristály ősgyík holt permett tojása. Ó, te kétütemű, lóhere hártya ragyogása pöfékelő, kristály magzat vizet böfögő, bűzkocsonya magzat bűzárasztó levéltető. Ó, te nyolcszögletű, stop megállt vezénylő, táblarosda szirombolyhos állítmány semmibe vevő, görény illat megszégyenítő, smog dúsító füstű förmedvény.

Fad közlekedő edényben. Hogy helyezze beléd ősgyík veszélyét a magasságot. Mélységes imádattal, ős élvezettel, ősgyík heréinek, kuszagubancos szőrömeredvényeinek, kristály gyökér fonódásaival. Ó, hogy menj abba a sötét, hátsó fertály füstádású, autócsikó pegazus kipuffanó, sötétség lepelbe burkolódzó, bűzlyuk barlang, szent csatorna illatú szélröpítette végébe. Te állatforma ember, te emberforma állat, te ős állatforma ősember, te emberforma, barom kristályá formát, őstulok embrió,

0: que Ale.
1: Én megpróbáltam írásba foglalni két szituációban egy tinédzser. És ennek a tininek a szerepében most Usztis Mátyás fog díszelegni. És az első szituáció az első nagy szerelem.
2: Fev. Figyelsz? Szóval, özel, azt akarom, érted már. Szóval, özel, szóval. Szóval, szóval Frank nem is, szóval én értem nagyon, értem, mert énnek nyájsz, de érted?
1: És most következik ugyanez a fiatal, de egy más szituációban. Képzeljük el, rálép fönn a mozgó lépcsőre, és a véletlen folytán összeütközik vele egy másik fiatalember. A másik állva marad, ő elesik, mire a mozgó lépcső a metró szintjére ér, bizonyítja, hogy ebben a helyzetben igen gazdag a szókincse.
3: Te idióta! Infantilis! Tuskó barom szarházi mocsok pupák ugyerek görény szemét vadállat ökör Timó pervez kéjensz abnormális hülye őrült barha süsű vasút a csótán giriszta tűzoltó felszarvazott rendőr tücsök bogár kigyó béka piszok korcs baraszt tenyészáll a disznó kiérélt hiéna impotens agybeteg kutyagyú rohadék gyógyós impedé van a gyávok futó gazember galambféreg furkó dolog furulja trotti kifutó bakfit faragatlan érősdi pojác a csúszomászó csatornatőtek bugyut a bugyat bíra hibbat birka két balába neked beléd apádi!
4: Hat perc, 50 másodperc. Levél az államhoz. Felolvassa Gáti József.
5: Itt ülök a konyhaasztalnál néhány tavalyi nyugdíjas szelvény és idei kolbász végtársaságával. És önre gondolok. Már egy hete. Szüntelenül. Köszönettel vettem, és a múlt heti tévéhíradóban megkaptam öntől az újabb jó hírt. Igaz, parádfürdőnél messzebb még sohasem utaztam az életemben, mégis állampolgársági büszkeségemet nagyon bántotta, hogy csak 15.200 forintért vehetek valutát, azt is csak 3 évente. Töredelmesen be kell vallanom ennek, hogy én még 5.000 forintért se tudnék venni 3 évente valutát, mégis sért ez a korlátozás.

0: adatot, miszerint a 16.500 forintért ugyanannyi valutát kapok, mint azelőtt a 15.200. Természetesen nem szándékozom önnel elítetni, hogy 6 évvel a nyugdíjba menetelem után az az egyetlen gondom, hogy hány ezer forintért vehetek valutát. Nem. Nem ez az egyetlen gondom. Nekem egyedül ezeknek a bejelentéseknek a stílusával van bajom. Azzal a stílussal, amelyik még a pénzem elértéktelenedésében is képes először pozitívumokat keresni. Ezzel az optimizmussal van bajom, pedig nyilvánvaló, hogyha a pénztárcámban nézek, egyáltalán nincs okom az optimizmusra. Így dolgoztam magamban a konyhaasztal mellett, amikor rájöttem, hogy ezt ön minden esetben jó indulatból teszi, hogy óvjon engem a kellemetlenségektől, vigyázzon az idegrendszeremre. Ezt szívből köszönöm önnek. Arra gondoltam, hogy túl érzékeny vagyok, és talán ön is az. És akkor mi érzékenyek, hát tartsunk össze. Éppen ezért hasonló stílusban szeretném a következőkben tudatni önnel, hogy hogy vagyok. Pompás. Örömmel tudatom önnel, hogy az eddigi 14 fogamból a múlt héten kiesett 2. Így a jövőben jelentősen megnövekedik az 1 fogra eső ételmennyiség. A tendencia megállíthatatlan. A távoli jövőben már egy ropitól jól fogok lakni. Ugyancsak örömmel közlöm, hogy hála az ingatlan kezelőnek, vasárnap délután a plafonnal együtt a csillár is leszakadt a szobámban. Ezzel mintegy 250 wattnyi energiát spórolok minden este. Nem is beszélve arról, hogy a keletkezett lukon keresztül jelentős meleg áramlik a lakásomba, így a fűtés költségei csökkenni fognak. A lehető legnagyobb megelégedésemre 3. hete nem kapom meg azt az orvosságot, amit az orvos felírt nekem. Így szörnyen szépülök, nem mehetek az utcára. Éppen most írom a köszönő levelet az egészségügyi miniszternek. Miután nem mehetek utcára, nem látom a zöldséges kirakatban a szület idején 50 forintba kerülő szőlőt, nem kívánom meg és nem bosszankodom rajta. 3. napja fekszem csupán, és már is 150 forintot spóroltam. Mindezt egy 4 forint 50-be kerülő orvosság miatt. Ha februárig nem kapom meg a gyógyszert, számításaim szerint a fogyasztásom jelentősen a nullához fog közeledni. Egyetlen költségem a lepedő kopása lesz, azt viszont teljes egészében fedezni tudja főkönyvelői nyugdíjam. Hát... egyelőre ennyi örömhírem van az ön számára. A következő örömhíreimet fekete keretes levélpapíron a közeljövőben közlöm önnel. Egy örömtől sugárzó nyugdíjas.
1: Kedves hallgatóink, 12 perc van. Híreket mondunk.
2: Habarda-Bériában az ország elnöke, Habarda és felesége Lénia Habarda nemrégiben egy bagolyfarmot tekintett meg, ahol az ő személyes útmutatásai alapján nőnek a baglyok. A vállalati ebédlőben tartott nagygyűlésen Habarda elnök bejelentette: a távlati cél az, hogy az ország minden lakosának az ezredfordulóra legyen bagja. A háztartásokban a bagoly azért jó, mutatott rá, mert télen alszik, nyáron alig fogyaszt, és sötétben is tud olvasni. Baricsa Sándor, óbudai alkalmi munkás, tegnap este nagy mennyiségű alkohol elfogyasztása után váratlanul kilépett 9. emeleti lakásának ablakából, és rövid űrsétát tett. A pontosan végrehajtott manőver szerint a 2. emeletnél találkozott Kis Aranka háztartásbelivel, és a megbeszélt program szerint sikeresen összekapcsolódtak.

0: 1986. április 3-án a Honvédelmi Minisztériumba távirat érkezett. A távirat szövege. Sobri Jóskát kegyelembe részesítjük. Aláírás Első Ferenc József. A késésért a posta elnézést kér, és Sobri Jóskát saját halottjának tekint.
1: Tizennégy perc, 10 másodperc. Már nyílnak a völgyben a kerti virágok. Mezőgazdasági szakértőnkkel, Bálint gazdával beszélget Selmeci Tibor.
2: Ön a tévében mindig olyan elegáns, mint egy békebeli földbirtokos. Elnézést az indiszkrét kérdésért, egyáltalán van földje?
3: Igen, közel 300 négyszögöl családi birtokon gazdálkodom.
2: És 7 szilvafás?
3: Nem, csak 2 szilvafám van összesen.
2: És mennyi pálinka termett a kertjében?
3: Hát, ha őszintének kell lenni, semmi. Egyrészt azért, mert nincs a közelben szeszfőzde, másrészt azért, mert a feleségem nem adja nekem kölcsön a kuktafazékra.
2: Szeretnék tisztázni valamit. Régebben, amikor ön még nem adott nyilvánosan tanácsokat, előfordult, hogy néhányan a Szabad Európát hallgatták. Természetesen csak a kertbarátokra gondolom. Mert ott is volt egy Bálint gazda. Véletlenül nem rokona?
3: Nem rokonom, és van köztünk egy különbség. Ő ellenezte és támadta a termelőszövetkezetek szervezését, én meg támogatom a háztáit és a kiskerteket.
2: De hát Bálint.
3: Igen, de őt Cupi Bálintnak hívták, engem Bálint Györgynek, úgyhogy ő hátul volt Bálint, én elől vagyok Bálint.
2: Kiskert teljes embert kíván. Az idejében szólunk című könyv például az év valamennyi napjára ad valami feladatot. Hogy lehet ezt győzni?
3: Nehezen, de többek között ezért találták ki a most nagyon divatos biokertészetet. Látszólag ugyancsak arról van szó, hogy ne érje vegyszer a növény, valójában azonban megspóroljuk a fárasztó permetezéseket. Bár akadnak problémák is, az egyiket el szeretném mondani, hogy miniszteri szintig eljutott az a javaslat, hogy a burgonyát vessük úgy, hogy a vetőgumó mellé tegyünk egy dughagymát is, mert ez meg fogja védeni a kikelő krumplit a burgonyabogártól. A szaga elzavarja a krumplibogarat.
2: Na és az eredmény?
3: Hát az eredmény az kiábrándító volt. A krumplibogarak ugyanis egyszerűen megeszik a hagymát is.
2: Magam is a vegyszertelenség híve vagyok, de az idén nehéz helyzetbe kerültem. Tele voltak a rózsáim levéltetvekkel. A szomszédom, a János bácsi azt javasolta, hogy szappanos vízzel locsoljam őket. Ez tényleg használ?
3: Hát valószínűleg tisztábbak lesznek a levéltetvek.
2: A vakondokkal kapcsolatban ön már az ablakban egyszer mondott tanácsokat, amikkel később még az élet és irodalom is foglalkozott. Elmondaná a rádióhallgatóknak is?
3: Hát természetesen jobbat úgyse tudok mondani, önök is biztos ismerik a különböző módszereket, például a sörös üveg leásását, meg azt, hogy olajos vagy benzines ruhát kell a friss járatokba tömködni, de én a legjobbnak mégis azt tartom, hogyha valaki kora hajnalban kiáll egy ásóval felszerelkezve, ugye a friss vakontúrás mellé, és megfigyeli, hogy mikor kezd el a föld mozogni. Amikor mozog, akkor beledöf az ásóval, kifordítja a vakondot, megfogja, és átdobja a szomszédba.
2: Na most lassan kezdődnek a tavaszi munkák. Ilyenkor az ember görcsösen próbálja beszerezni a vetőmagvakat. De uborka például nincs az általam bejárt üzletekben, viszont van mángold. Vettem, bár nem tudom, mi lesz belőle. Lehet, hogy remek házőrző növény, ami megharapja majd a postást.
3: Szerintem próbált ki, Tibor. Egyébként örülök, hogy lassan újra felfedezzük a régi növényeket, mert az utóbbi évtizedekben étkezési kultúránk elszegényedett.
2: Elszegényedett. Ezzel a szakszervezeti kongresszus is foglalkozott.
3: Na jó, hát én olyan növényekre gondoltam, mint a mángold, a cukkini, a brokkoli, a patisszon, a kiwi, a joszta, amelyek most közt szájon forognak.
2: De mire jó ez a mángold?
3: A levelet tökéletesen helyettesíti a spenótot.
2: Nem szeretem a spenótot.
3: A levélnyél viszont tökéletesen olyan, mint a spárga.
2: Akkor viszont ültetek. A spárga mindig jól jön a kertben, ha valamit kötözni kell esetleg. De még mielőtt hozzákezdenék a vetéshez, és beszerezném a vegyszereket, a szerszámokat, megkérdezem Bálint gazdától, mi a kert legnagyobb ellensége?
3: A kertész.

0: Bár Yehudi Menuhin és Sir Laurence Olivier is gyakran szerepel különféle reklámokban, itthon mégis nagy felzúdulást keltett egyesekben, hogy kedvenc riporterük a Skála színeiben tűnt fel. Így nem csoda, hogy hamarosan elkészült a reklám paródiája. A szereposztás: Skála lányok, Kálvölgyi János, Szilágyi János, Szilágyi János.
1: Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Skála Super Budapest nagy áruházban. Itt beszéltünk meg randevút az üveg visszaváltónál az áruház bűvályos háziasszonyával, Dézikével.
2: Mézi!
1: Kerünk talán beje.
2: Töröljen a lábát, mellett töröm.
1: Apropó, kedves Mézike, tudna nekünk ajánlani valami könnyű nyári cipő?
2: Második emelet balra cipőosztály a férfi klotyó mellett.
1: Aha, ez lesz az. Hát ez a cipő gyönyörű. De a párja még szebb, sőt, bár ezt Mézi nem árult el, én megtudtam, hogy aki egy pár cipőt vesz, az kap két sorsjegyet. És mondja Mézike, mit kap az a kedves vevő, aki két pár cipőt vesz?
2: Négy tyúk szemet.
1: Úgy látom, van néhány ármeglepetésünk.
2: Az van.
1: Itt van például ez itten, ha jól látom, ez egy kétrészes női fürdőruha.
2: Igen, egy zománcos labor.
1: Na jó. Jó, de jelentős árengedménnyel, 120 forint helyett.
2: 260 forint.
1: Kedves Mézikénk, mit tud nekünk még ajánlani?
2: Órát.
1: Milyen óra van?
2: Záróra.
1: Tényleg akkor talán menjünk tovább, a Buda és Skálától csak egy ugrása. Pardon. Szóval itt vagyunk a Skála metró bejáratánál. Amint látom, már közeledik is Veronika, az áruház háziasszonya. Kezit csókolom, Veronika. Arra kérem, Veronika, mutatkozzék be a mi kedves nézőinknek.
3: Klárika vagyok.
1: Ugyebár ön itt a hostess.
3: Nem, én a Klárika vagyok.
1: No, ez remek. És ezen kívül még mi jót tud nekünk ajánlani, kedves Klárika?
3: Kedves János, jöjjön velem áruházunk első emeleti konfekció osztályára, a mozgó lépcső.
1: Igen, és már itt is vagyunk a vasedény osztályon.
3: Elnézést, kedves János, eltévesztettem. Még egyet kell mennünk a mozgó lépcsőn.
1: És már itt is vagyunk a kozmetikai részlegnél.
3: Az a gyanúm, kedves János, hogy még egyet kell mennünk a mozgó lépcsővel.
1: Hát mehetünk, de ez már az ősvezetéri végállomás.
3: Maga uncit. Na, már itt is vagyunk. Hát tudom ajánlani önnek ezt a nagyon divatos női blúz, kétsoros gombolással.
1: És milyen anyagból van?
3: Úgy nézem, csontból.
1: Nem a gombokat kérdeztem, hanem a blúz.
3: A blúz az naftalimból, düftimből, ilyen könnyített düftimből.
1: Mese szép.
3: Adja ide a kezét, édes János. Átkísérem az írószerosztályunkra, ahová gyönyörű, motoros kerti kapák érkeztek.
1: Klárika, ne csigázzon!
3: János, itt van, nézze meg, nem gyönyörű. Elektromos kerti kapa, de villannyal is megy.
1: Aha, úgy tudom, ez a Skála Monopol cikke.
3: Igen, ez csak nálunk kapható, csak a Skála metróban, meg a Skála Goldwynban, meg a Skála Mayerban.
1: Ne vegye tolakodásnak, kedves Klárika, de nekem van egy olyan érzésem, hogy még tud nekünk valamit ajánlani.
3: Jól gondolja, édes János. Kifejezetten a férfiaknak ajánljuk ezt az arcvizet.
1: Ez igen.
4: De nyilván a nézőink tudni szeretnék, hogy az borotválkozás előtt ki vagy borul.

0: Mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap Aktívuson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Mindkettőt.
1: Szegedi Szabó Béla Sevillai Örökség című komédiájának második részét fogjátok hallani ma délután. Előadják Sanyi, Atesz, Péro, Bazsi, Zsolti, Évike, Boti, Kornél és Laci. A pontyműhely. És most szeretném megkérni Évikét, hogy mondja el, mi volt az első részben?
2: Az első rész tartalmából. Mivel én nem emlékszem pontosan, ezért elhívtuk az egyik legkedvesebb nézőnket, hallgatónkat, Laboda Kornélt, és őt kérdezzük, hogy vajon mire emlékszik az első felvonásból.
3: Arra emlékszem, hogy Don Cisco, a költő, összeveszett feleségével, Donna Annával, és a szerelem miben létéről, illetve a költészetről beszélgettek. Donna Anna el akart menni, mint már sokadszorra, amikor megérkezett Malvinka, aki Don Cisco rajongója egy kávéházban. Látták meg egymást. Végül Donna Anna távozott, és Malvinka és Don Cisco együtt maradtak. Don Ciscónak egy verset kellett írnia, magának a hercegnek, Sevillába. Eközben, egy kocsmában, Rosalina és Pablos szintén civakodtak, és kiderült, hogy hamarosan egy levél érkezett, amelyben arról értesítették Pabloszt, hogy egy örökséget. Tehát meghalt egy nem ismert rokona, és ráhagyott egy ingatlant Sevillában. De eközben ő megpróbálta megszerezni azt az éttermet, amiben dolgozott, egy bizonyos Don Miguel-től. Rosalina pedig szerelmes Pablosba, és utána akar menni Sevillába. Ekkor megérkezik José Manuel, atya, aki egy két nővérrel, Rózsával és Bernadettel egy házasság közvetítő társkereső céget indított. És megérkezik Don Tabasco, aki pedig színházat akar csinálni, és végül mindannyian elindulnak Sevillába, hogy különböző céljaikat beteljesítsék.
2: Szerintem ez csodálatos volt, ez az összefoglaló. Voltak apró pontatlanságok, de azt gondolom, hogy egy hét
3: újból meghallgatom majd ötször.
2: Köszönjük. Tehát akkor most kezdjük a második részt. Mindenki megérkezett Sevillába, és ott bonyolódik tovább a

0: Második felvonás. Első jelenet. Sevilla egyik tere. Balról egy épület. Rajta villogó felirat. La vida es sueño. Jobbról egy tér, ahol gyülekeznek az emberek. Meleg van, mindenki legyezi magát. 17. századi spanyol zeneszó. Egyszer csak érkezik Donna Anna és Pepito. A hölgyek kendőben és szemüvegben, a férfiak kalapban. Mindenki álcázni próbálja magát.
1: Hát megőrült a világ.
2: Szórakozást keresnek maguknak kit, ki ott?
1: Ebben a melegben.
2: De ez egy menő iroda, kombinatív gyógymód.
1: Micsoda kor? Nem régen még freskókat festettünk ősi templomok falára. Most pedig egy csacskán villogó épület hirdeti a hitet. Mi maradt hát belőle? A fennmaradásért mindenre képesek vagyunk. Isten bosszújától senki nem tart. És mi ez a talányos elnevezés?
2: Jól mondja, mindenre képesek. Ha azt veszik, hogy Sevilla lakosságának majdnem a fele még meg sem házasodott, vagy a házasságából éppen majdnem a lázasan menekül, akkor talán jobban érthető a nemes vállalkozás, mely a boldogtalan szerencsétleneknek igyekszik párt találni. A többség úgy gondolja, hogy egyedültán lehetetlen. Korra, nemre való tekintet nélkül itt mindenkit szívesen fogadnak.
1: No, és a pénz?
2: Nem ingyen van, de egy sevillai túlontúl is büszke, a szerelmi életrendjének helyreállítása mindent megér.
1: Valaki ezen is meggazdagszik.
2: A rossz nyelvek szerint José atya mögött, aki hivatalosan a felszentelt kéjbarlang kitalálója, egy vidéki üzletember áll. Ő mozgatja a szálakat, nevezetesen Don Miguel.
1: Nem fogalmaztál valami óvatosan, de micsoda a barlang ez?
2: Kissé túloztam. Persze, mint azt mondják, hogy teljes a diszkréció, az adatok titokban tartása garantált, senkit nem érhet szégyen. Az eszmeiség pedig lenyűgöző. Mióta Isabella és Ferdinand alapos rendet tett, ez már az 5. ilyen vállalkozás spanyol honban. Virágoznak a nemzet megmentő programok, vagyis a nemzet megmenti saját magát. Csak biztosítani kell a megfelelő kereteket. Alkalmasint kipróbálhatná.
1: Hogy én? Mit képzel, Pepito? Hogy a testi vágyaimat így nyíltá tegyem? A szerelem nemes eszméjét egy randi partivá zsugorítsa. Ennél többre tartom én magam.
2: Az a költő maga elrontója. Semmi természetesség, semmi szexus.
1: Mit mond?
2: Csak ami igaz.
1: Volna az.
2: Legyek őszinte?
1: Most már mindegy. Sevillából már úgysem zavarhatom el.
2: Igen, úgy tűnik, ez már a végső elkeseredés.
1: Valami jó ötlet?
2: Nem is tudom. Láblóbálgatás a hidakon.
1: Egyéb.
2: Maskaraöltés ünnepnapon.
1: Ez már közelít.
2: Templomi kegyhelyen imádkozni.
1: Nem, ez nagyon rossz.
2: Narancsfát ültetni az alkonyatban.
1: Minek, hiszen annyi van.
2: Az élet unalmas. Talán valami bosszú, az kéne. Elégtétel.
1: Az élet ellen?
2: Mi oly méltatlan magához.
1: Egy ideje már tényleg olyan.
2: Akkor?
1: Teljesen felvillanyozott.
2: Öltözzön fel jobban, és várakozzon itt. Megér egy misét ez a dicsőséges vállalkozás. Sose lehet tudni.
1: Hogy én kiadjam magam?
2: Tudj jobbat?
1: Valahol el kell kezdeni. De éppen itt, ebben a szentséges fertőben.
2: Az egyház működteti így, hát nincs mitől félnie. Üljön le és várjon a sorára.
1: És maga?
2: Sok a dolgom. De este eljöhet velem, munkát találtam. Oda megyek pihenés után végre, kedvemre dolgozhatok.
1: Milyen munka?
2: Egyelőre csupán tájékozódom. Önkénteseket fogadnak, aztán majd eldől, kire lesz szükség, kire nem.
1: Különös. De nem szeretném, ha itt a téren bárki is felismerne.
2: Öltözöm be. Egy kis maskara, és amit még gondol. És mint a lehelet a lombok között.
0: Pepito elmegy. Donna Anna ott ül a sorban. Az emberek beszélgetnek, de akad, aki csak a földet bámulja. Rokkantak és a testi fogyatékosok. Süket némák mutogatós párbeszéde. Térzene. Időnként hangos bemondó.
3: Ki megunta életét, de boldogságát nem találja, álljon be a sorba és türelmesen várakozzék. Mi megértjük az ön bánatát. Mi önnel vagyunk, és amint lehetséges, baját orvosoljuk. A mi hangunk az ismeretlenség békés homályából jön, de természetesen mi vagyunk azok, José Manuel atya és két segítője. Hölgyeim és uraim, önök szerint a társkeresés komoly tudomány? Ebben a kérdésben mi képviseljük az igazságot?
0: Donna Anna rágyújt egy vékony cigire. Sóhaj! Valaki kijön az épületből, kiakaszt egy kartonpapír. Ebédszünet! A várakozók méltatlankodnak. A vakok kérdezősködnek. A rokkantak botjukkal a földet ütik.
1: Ezt nem hiszem el. Drága Pepito, miért is hagytál itt?
4: Lát valamit? Mi történik? Kérem, segítsen!
1: Látok, de nem sokat.
4: Asszonyom, én belehalok!
1: De mibe, kérem?
4: Hogy mibe? Ön jó helyen várakozik? Fizetett már?
1: Én csak úgy megálltam a téren. Észre sem vettem, hogy ilyen hosszú a sor. Azt hittem, piacon vagyok.
4: Maga is vak?
1: Hagyjon már, kérem!
5: Mit képzelnek ezek? Alig tudok járni.
1: Üljön le!
5: Azért, mert maga járóképes lenézi a másikat?
1: Hogy én? Én teljesen véletlenül keveredtem ide.
5: Még azt mondja, hogy véletlenül. Most állt ide be a sorba, elém. Tudja, mennyit szenvedek én? Minden nap oly nyomorúság az életem, meg se tudom mosni a fogaimat. Egyszerűen kiesik a kefe a kezemből.
1: De nem értem, a keze teljesen egészséges.
5: Nem is az a baj, nem mutasson már. Maga háziasszony, igaz? Nem érzi úgy néha, hogy ég a bőre? Hogy valósággal lángol?
1: Ha dühös vagyok.
5: Éget a szerelem, alig bírok megférni a kocsiban.
1: Hát persze, értem.
5: Miért? Maga miért van itt?
1: Csak úgy.
5: Unatkozik, vagy mi?
1: Lehet úgy is mondani. Hová hoztál, Pepito?
5: Most ebédszünet van, de már nem sokáig.
1: Remélem.
4: Vak vagyok, de látok. Látok emberek, látok.
5: Mit lát? Mondja, mit?
4: Egy nagy istennőt, aki ott fekszik a szökőkút alatt.
5: Azt a szökőkutat már régen lebontották.
4: De látok mást is.
5: Mi az?
4: Harlekin armádiáját.
5: Hol van?
4: Ott vonulnak a szemközti utcasarkon. Legelőbb maga Harlekin egy hatalmas buzogánnyal. A nyomában szegények, akik konyhaeszközökkel hadonásznak, csörögnek, zörögnek. Utánuk 50 másik. Kezükben 50 fekete koporsó. Nyomukban két abesszin, egy kínpadot cipel, s rajta egy embert, akit az ördög tüzes sarkantyúkkal döfköd. Aztán rengeteg furcsa asszony lóháton, tüzes szögekkel kivert nyergekben. Örömlányok, de közöttük több nemes hölgy is. Több közülük még él is.
0: Donna Anna, erre elborzad.
4: Később papok, majd lángoktól körülnyaldosott lovagok érkeznek. Mind-mind halott bűnösök, tévejgő lelkek. Aztán meg annyi minden. Ház, kastély, tűzokádó sárkány, gyermekfaló óriás, elefántok, Vénuszhegy, pékkemence, ágyú, bolondfogó, apácákkal megrakott gája, szerencsekerék, amelyben bolondok pörögnek, ételmaradék és rongyhalmok, egy elhagyott úti lábbeli, amellyel a halott Nagy Sándor vesződik.
5: Úristen, a purgatórium
4: bűneikért most vezekelnek.
5: Vidám egy pokol. Harlekin az alvilágban.
0: Donna Anna feszengve ácsorog, a szemüvegét igazgatja. Az emberek izegnek mozognak. Érkezik Pablos.
5: Nehogy ide álljon! Maradjon csak a sor végén, mit képzel? Megvárja az ebédszünetet, aztán ön lesz az első. Mi meg rokkanjunk meg.
4: Kérem, maga vak?
0: Nem. Kérem, nem. Én még látom.
5: Ki tudja meddig?
4: Sose lehet tudni.
0: Persze, a sor vége. Itt vagyok a végén. Én csak Hozé atyát keresem. Netán itt lakik?
4: Itt? Nem látja?
5: Mi mindannyian rávárunk.
0: Akkor várok én is. Jó, de én magánügyben jöttem. Én nem akarok megházasodni, ha jól értem.
4: Nem jól érti. Tele van a pofazacskója, vagy mi?
5: Kérem, beszéljen érthetőbben, különben beverem a száját.
4: A magánügy is pénz.
5: Még több is.
4: 20 pezeta.
5: Ha magánügy, akkor 25.
0: 25?
5: Ha jól látom, nincs túl sok ideje.
4: Lássa be, még így is jól jár.
5: Rajtunk keresztül jut be a paradicsomba.
4: Az élet álom. 25 pezeta.
5: Vagy itt ácsoroghat még vagy két napig.
0: Azt nem. nekem...
4: Jaj, de nehézkes!
5: Biztos faluról jött, nézd már az arcát!
4: Nézem!
0: Most mit néz? Ez az összes pénzem!
5: Mindenkinek ezt mondja!
4: Tudja, mióta vakoskodom mi?
0: Fogalmam sincs.
4: Nekem 3:30 óta!
0: Úristen! 24 pezeta. Jó, annyi van.
5: 25?
0: 4.
4: Az én nagyapám még ott volt a mórok elleni nagy háborúban. Kéz és láb nélkül halt meg. De boldogan, de még mennyire?
0: Kéz és láb nélkül.
4: Számít a test, ez csak egy ócska tömlő.
5: Na és a szent háború? Micsoda idők.
0: Persze, persze. Hol is van a pénz?
5: Mi itt feláldozzunk magunkat, ön meg itt háborog ilyen semmiségeken.
4: 25 pezeta. Mit számít?
0: Teljesen igazuk. A nagy dolgok nem tűrnek leesztést.
5: Mit gondol, meddig tudok én még itt várni ezzel a sérült lábbal?
0: Pablos keresi a pénzt a zsebében, odaadja a vaknak.
4: Na, gyere, menjünk!
0: A vak leveszi a szemüvegét, a hadirokkant eldobja mankóját, kiállnak a sorból, elmennek.
5: Hogy ednek? Meddig kellett dumálni?
4: Na, majdnem belevakultam.
0: De uraim! Nem értem, az előbb fizettem ki, nem látták. Kérem, uraim, jöjjenek vissza!
6: Nekünk még nem fizetett!
7: Én menjen el a sör végére!
6: Csak semmi, de hát!
0: De hisz ebédszünet van, nem értem, én most fizettem 24 pezetát!
6: Én nem láttam!
4: Én sem!
0: Itt mindenki vak!
6: Csak a szerelemre összpontosítson!
4: Ebben nincsenek benne a piszkos anyagiak!
0: Ó, igen, a szerelem! De miért ilyen hosszú a sor? Van oda benn valaki?
6: Akad, akinél ez ilyen sokáig tart!
4: Miután lángra löbbent, ebbé nem ura magának!
0: Pablos visszamegy a sor végére. Közben jönnek mások is. Jön Don Tabasco. Don Tabasco elővesz egy papírost, azt olvassa, majd nézi a feliratot.
2: Jó napot, uraim! Én...
6: Hátul a sor vége!
0: Ő nem fizet?
2: Uraim... Én színházat jöttem alapítani.
6: Színházat?
4: Megbolondult!
6: Maradjon a sor végén!
2: Maradok én, maradok.
0: Don Tabasco is nyugtalan. Donna Anna is felismeri Don Tabascót, de közben titkolni igyekszik kilétét.
6: Mikor lesz a premier?
4: Szokott izgulni!
2: Éppen szereplőket keresek legújabb darabomhoz, de azt mondták, hogy ebben a házban meg fogom találni. A szöveget még néha elfelejtem, de se baj.
0: Átszellemülve.
2: Ó, Granida! Merre vagy? Most éppen Dájfiló vagyok, ki egy perzsa hercegnő kegyeiért esedez. Várj meg, hisz gyöngét pásztor vagyok én a szerelemnek, aranyhajú Szilvia! Most pedig aminta voltam, egy pillanatra ki mohás erdőben bujdokolva égi fényért kihált. Nem tehetek róla, ha unatkozom, muszáj szavallom. De sokszor én vagyok Echo, és a váratlanul felbukkanó nymfák is. Csörgedező patakok, lágy csermelyek, virágos réteg szegélyezik útját a titkos pásztornak.
0: Gúnyosan utánozza.
6: Mi haszon te néked hegyeken, völgyeken bújdosva nyavajognod?
0: Az emberek jót nevetnek. Érkezik Rosalina. Kendő a fején, nem lehet megismerni. Észreveszi Don Tabascót.
3: Don Tabasco? Maga már ideért?
4: Ó, Rosalina!
3: Halkabban az Istenért! Azt akarja, hogy felismerjenek. Pablost látta már.
2: Tudja, milyen rossz a szemem, csak közelre lát.
3: Tudom. Ebben a sorban sok furcsa ember van. Egyik furcsább, mint a másik.
2: Mind azért jöttek.
3: Azért? Miért?
2: Csak én vagyok magájáratban.
3: És én?
2: Mit szeretne? Maga is színházat alapít?
3: Kell is nekem színház. Lesz az, ha Don Miguel nem talál senkit a birtokon. Lábunk sem éri a földet. De ez már nem számít. Pablos végre gazdag lesz. Új alapokat teremt közös életünkhöz.
2: Pablos úr nem a temetésre jött?
3: De. Hanem örökölt is.
2: Akkor jó. Majd nála lesznek az előadások. Holdfényben. Daphnis és Chloe.
3: Megteheti. A ház egy előkelő negyedben található. Ne. Több emeletes.
2: Nekem jó a földszint is.
0: Rosalina nézi a sort.
3: Itt mindenki szerelmes akar lenni.
2: Itt már mindenki az.
3: Hogy? Már előre?
2: miért is mondjuk, hogy most éppen szerelmesek vagyunk, máskor meg, hogy nem. Hiszen Éroszt magunkban hordozzuk, és ez a különös érzés át meg átjár bennünket minden pillanatban. Csak mi adunk vonzódásainknak különféle neveket. Én épp úgy szeretem Chloét, mint a jó bort. A felhőket, miként a szépséges Gizmondát. Ez szükséges a művészethez is. Szüntelen gyötör bennünket a vágy.
3: Biztosan, igaza van. De ez most nekem egy kicsit sok. Névtelen vonzódásaim most ide tereltek. Majd fölrobbanok.
2: Örök háborgás.
3: Ennyi a belépő.
2: Minden megtakarított pénzemet elhoztam.
3: Kölcsönbe is ad?
2: Ha a darabomban fellép.
3: Tudja Isten. Hát legyen.
8: Pablos és Rosalina nem veszik észre egymást. Érkezik Don Cisco. Megáll a sor végén. Műbajusszal és műszakállal átszánsz a magát. Az ebédszünet felirat lekerül az ajtóról. A tömeg felsohajt.
6: Na végre!
4: Hé, emberek, ne tolakodjanak!
6: Hogy én ötlögdösöm?
4: Hát ön nem ön áll a hátam mögött.
8: Don Cisco szájtátva bámul.
6: Ön meg mit bámul?
4: Költő vagyok. Miért? A költőknek szabad?
6: Oly oktondi!
4: És még elismerés is jár érte.
6: Mi ez itt, ha megkérdezhetném önöket? A Boldogság Művészetének alkímiai laborja! Jól hangzik. Világos?
4: Mint olaj a tűzre, úgy hullít minden szerelmes szó lelkünk vágya. Pesgő útjába. Már csak a választás maradt hátra, hogy ki, kivel, mikor, remegve várni a percet, melyben a szenvedélyé végre.
6: Vannak itt hölgyek is! A szemérem, kérem! A szemérem!
9: Küldetésem van. Hercegi meghívásra érkeztem. Tudják, én egy különös költeményen dolgozom.
6: A téma?
9: Micsoda kérdés! Az egész élet! Ha csak valami is hiányozna belőle, a herceg nyomban a fejemet venni. Dicsérni kell az élőket és a holtakat, reményt adni a betegeknek, föltámasztani a csüggedőket, és közben csendben siratni, mi elveszett. Egyetemes mondani való.
4: Az egy balek. Futó bolond.
6: Látszik, hogy faluról jön.
4: Azt hiszi, hogy ettől a szövegtől mindenki elájul.
6: Mindjárt esik a bajusz?
9: Ó, igen, valóban.
8: Halad a sor. Mindenki megkönnyebbül. Érkezik Malvinka. Don Cisco félrehúzódik. Jegyzetelget. Donna Anna is takargatja magát.
10: A fene enné meg ezt a meleget. Nem látták errefelé Don Ciscót?
6: Netán a férje?
10: Annak szánta a sors, de a nemes úr lelépett, mielőtt megtartottuk volna az esküvőt. Folyton csak fáj, úgy fáj ott legbelül. Ma a piacon macska gyökeret vásároltam, azzal gyógyítom magam. Tisztítókúra. Egyre eltökéltebb vagyok, oly lázasan űz valami tova.
6: Pihenjen! Kúrálja magát! És ne felejtsen el diétázni, mert ez segítheti a gyógyulást.
8: Malvinka elragadtatja magát.
10: Ó, a toronyórát nézem, megrohannak a régi érzések.
4: Muszáj néznie.
10: Ha tudná, mennyire szenvednek, talán visszajönne, ha látna így vérszegényen és bánattal a szívemben.
8: Malvinka elővesz egy papírost, arról olvas.
10: Kegyes hozzám a szerelem. Mégis veszítek minden egyes pillanatban. Ha nem látom őt, sírok-e rögtönzött földi hanton, megbabonázva, bámulom az esti alkonyt.
9: Úristen! Malvinka!
4: Rosszul van!
9: Micsoda kajla rímek!
10: Ezt ő írta!
2: Micsoda fájdalom!
6: Ilyenkor is írogat?
10: Úgy hallom, itt is vannak költők.
6: Meg akarnak ismerkedni?
9: Most épp nagy munkában vagyok, nem érek rá.
10: Pedig milyen szép. Mindig is mondogattam Don Ciscónak, szakál és bajusz nélkül nem költő a költő. Ha dús a bozont, az ihlet is az. De hol van már a tavalyi hó?
2: Asszonyom, én tudom, hogy hol van. Én Don Tabasco vagyok. Én is úgy szenvedek, mint maga.
4: Lassabban.
6: Hé, hülye!
4: Ez nem egy istálló.
10: Mivel sújtott le őre az élet?
2: Baltával!
10: Micsoda szörnyűség! Baltával!
2: Üsse nagyon, ha nem igaz! Volt nekem egy fából ácsolt színházam vidéken, de leégett. Ami megmaradt belőle, azt eladták a szomszédok tűzifának.
10: Minő sors! Mi volt a neve?
2: Mielőtt nevet adtam volna neki, akkor történt ez a katasztrófa.
10: Színházat bárhol lehet csinálni, olykor én is rendezek magamnak. Ülök egy kocsmában, nézek ki a ködös ablakon, és ha betér egy szemre való férfi, én rögtön szerelembe esem.
2: Az a legjobb. Aki erre képtelen, annak az élet nem való.
8: Istenem!
10: Mi kegyetlen az ihlet?
1: Az.
8: Gyarló.
10: Merem remélni, hogy itt valahol megtalálom.
2: Bennünk van, de néha késik.
10: Én vagyok a világ legtürelmesebb asszonya.
8: Na persze.
2: Minden reggel, ha felkel a nap, én Kalliopéhoz imádkozom.
10: Ó, ezek a hangok. Utánozhatatlan gyönyört okoz nekem, ha egy költő mélyen belegondol. Ha két érzés találkozik, alig ha van ennél meghatóbb.
6: Csak nehogy elájuljanak!
3: Kérem, most már végre mindenki bejöhet. Az ajtó kitárult. A sorsuk mostantól az ön kezükben van.
8: Mindenki beözönlik. A főtéren csak két kisgyerek marad. Ül a földön. Papír kalandokat hajtogatnak. Majd fakarddal vívnak. Kergetik egymást. Majd ők is elmennek. Sötét.
11: One of the things that breaks me up when I go to a jazz club, I go to a jazz club first to hear the music, but second of all, and this is a very important reason, to dig the people. The people in jazz nightclubs are the funniest.

0: Egy szoba. Két nő ül benn. Limai Rózsa és Karakaszi Bernadett. Apáca ruhában, de fejkendő nélkül. Hajuk zölddel és pirossal kifestve. Borzosan.
1: Következő, kérem. Nem érünk rá, gyorsan, gyorsan. Nem kérünk igazolványt.
2: A nevüket csak érdezzük.
1: Teljesen diszkréció.
2: Bennünk megbízhat.
0: Jön Donna Anna. Retikül a kezébe.
1: Ő jön le.
2: Nem, de? Neme?
3: Ő.
2: Férjezett?
3: Igen.
2: Menekült?
3: Menekültem.
2: Szevijai?
3: Nem kérem. Ozalunai.
2: Nézel a szemembe. Mi tiszta tekintet? Ilyen lehet a hajnal Ozalunában.
1: Szebbilái?
2: Sajnos mind mű.
0: Rosalina Bernadett szemébe néz.
3: Lát valami furcsát?
2: Persze, hogy látok.
1: Írom.
2: Pihenhet.
1: Én?
2: Donna Anna, kérem, mondjon el mindent.
3: Én egy egyszerű nő vagyok. Kérem, én... Nekem vágyaim vannak. Én azt gondoltam, hogy ezek a vágyak nem csupán az én képzeletemben élnek, hanem másokéban is. Én hittem abban, hogy ha ezeket mélyen átéljük, akkor egyszer valósággá válnak, akkor egyszer az egész életünk majd olyanná lesz, ahogyan azt megálmodtuk. Gyerekkoromban oly sokszor bámultam a csillagokat, talán túl sokáig is. Ha ma is lehúnyom a szemem, mindig ez van előttem. Csak azt figyelem, azt a lecsorgó, aranysárga fényt, amely olyan tiszta, akár azok az ígéretek, amelyeket valaha megfogadtunk, de valami ismeretlen oknál fogva sohasem teljesítettünk. Úgy látszik, az egész életet illetően tévedtem. Szekerem kereke eltörött. Én meg itt ülök rajta, ülök mozdulatlanul az időben, amely meg sem moccan, és nincs tovább, nincs merre. Mintha még mindig ott gubbasztanék nagyapám kertjében. Berozsdásodott minden alkatrészem.
0: Retiküljéből elővesz egy cigit, rágyújt, elővesz egy kézi tükröt.
3: Nehogy azt higgyék, nem vagyok ideges. Egy cseppet sem. Csak szeretem nézni magam cigarettázás közben. Nem is tudják, milyen jó. A szálló füstben annyi a kép, annyi a megfoghatatlan vágy és különös álom. Talán csak ennyi az egész füstbuborék, mely elrepül. És én hiába gondolok mást, hiába gondolok magamnak újabb szerelmeket. Ezek is csak olyanok, mint a messzi tündöklő csillagok. Ozaluna, éjszakai egén. Világítanak, de már régen nem léteznek. Csak fényük utazik a vak időben.
2: Donna Anna, ön egy egészséges holló csillag. Megsúgom, ön közel lakik Istenhez. Rózsa, írja.
1: Közel lakik Istenhez.
3: Talán túl közel is. Látja. Ezért nem találok magamnak húsvér embert, férfit, ki ösztöneimnek megfelelne. Túlságosan belemerültem a misztikus varázslatokba.
2: Isten nem varázslat?
3: De ott van minden illatban, csak egy szippantás. Amikor nagyapám kertjében egyszer megszagoltam egy virágot, furcsán éreztem magam. Szédülni kezdtem.
2: Mit érzett?
3: El fog csodálkozni. Rájöttem arra, hogy Isten egy illat. Illat, mely belengi a világot.
2: Gondolja? De ön most itt a földön keresi a boldogságot, egy férfi képében.
3: Úgy van. De aztán jött ez a Malvinka. Teljesen ki vagyok tőle. Ez egy paródia.
2: Maradjunk a mi történetünknél. Meséljen a férjéről.
3: Jaj, csak azt ne. Költő. Don Cisco a neve. Rosszul hangzik. Ennél nagyobb csapás nem is érhetett volna. Don Cisco számára a világ csupa álom, merő kábrázat, dicsfény, melyből rám csak kevés hull. Én meg szép lassan felolvatok ebben a nagy semmiben. Eltűnök. Egy nőnek erre igazán nincs szüksége.
2: Jaj, jaj, a költök szörnyűek. Botrány, botrány hátán. Meddő álmodozás az életük. Nem ismernek sem Isten, sem vallás. Mindenkitől különböznek, és ezt még fennen hirdetik is. Jaj. Köszönjük, Donna Anna, menjen a másik szobába, amíg új párját megtaláljuk, kérem, ott várakozzék.
0: Donna Anna el.
1: A következőt.
2: Felírt mindent?
1: Mindig.
0: Érkezik Pablos.
1: Önnel már találkoztunk egyszer.
4: Ó, igen.
1: Hozé atya, üdvözli önt. Üdvözli önt. Engedje meg, hogy átadjuk a meghívót a holnapi ünnepére.

0: Öjtöltem, hány évig tengődtem vigasztalanul egy sivatagban. Remélem, Rosalina jól intézi a vidéki birtok ügyeit, és a mindig jó hiszemű Don Miguel nem áll el a nemes ajánlattól. Istenem, mennyire szeretem Rosalinát, de most mégis valahogy másra vágyom. Oly csapodár és hangos. A herceg jelenlétében is folyton csak pofázna, és én ezt igen nehezen viselném. Ott aludna a házamban, én meg képtelen lennék elzavarni őt. Hiába vidéki lány, aki nem ismeri kellően az etikettet.
1: De nem ám! Kérem, vásároljon egy öltönyt, így nem jelenhet meg a herceg előtt.
0: De hát semmi pénzem. Az előbb, amikor a téren sorban álltam, két csavargó, két szélhámos, akik vaknak és süketnek hazudták magukat, az utolsó pénzemet is elvették. Átvertek, piszkosul?
2: Megoldjuk!
1: Hozzé, hogy az ön számára is vásárolt egy új bódi öltözetet, Rózsa!
3: Rózsa hozza a ruhát, ami egy félig papi, félig pedig egy nemesi öltözet keverék. Pablos csodálkozik.
1: Nem tetszik a szabás minta?
0: Szó, ami szó, talán lehetne jobb is.
2: Félig pap, félig nemes.
0: De hát egyik sem vagyok.
1: Holnaptól kezdve el fog felejteni mindent. Új ember lesz magából. Szabás minta ide, szabás minta oda, új arculattal vág majd neki a dicsőséges jövőnek. A belső megújuláshoz megfelelő megjelenés. A nyers modor helyett tanuljon valami...
0: Ez nekem nem probléma, de... De tulajdonképpen...
1: Mondja, csak nem ulaszod el semmit, hallgatjuk.
2: Egy kávét.
0: Köszönöm.
2: Már is hozom.
3: Rózsa, elmegy kávéért. Hozza.
0: Köszönöm.
2: Semmiség.
0: És Kozi atya, ő is ott lesz?
2: Ő az est egyik főszervezője.
0: Bámulatos.
1: Szóval, gondolt már a nősülésre, igaz?
0: Hát, nem is tudom. Jó lenne, az biztos.
2: Mondjon el mindent.
0: Mindent? A minden csak ezután következik. Ha jól sejtem, én csupa-csupa várakozás vagyok. Az, hogy az ember legszebb álmai is valóra válnak, ez sosem hittem volna. De ebben nagy szerepe van a nagybácsikámnak is. Isten nyugosztalja őt, sosem fogom elfelejteni az ő ájtatos lelkét és bölcs tudományát, amellyel megszerezte és megtartotta magának Sevilla egyik legdíszesebb házát. Mert a jövő most kezdődik, ezért méltóan kell majd megemlékeznem a Queiroz család minden sarjáról, aki valaha is Sevilla földjét taposta. Majd építetek márványból egy mauzóleumot.
1: Ez minden?
0: Hiába leszek gazdag, ha közben magányos maradok. Nézek majd kifelé a faragott kőablakon, és végtelen szomorúságomban meg sem tudok szólalni. Hiába vigasztal a herceg, mert sehol nő egy asszony, akit szerethetnék. Hol a kaland, amelyet keresek? Terveim nem sokára beválnak, de addig is mi a feladatom? Ott legbelül oly lángok fűtenek, úgy érzem, a túlerő legyőz. Érdemes hát gyónnom, mielőtt a vagyont megkapom.
1: Nézze, Juan Pablos úr, estére kiválasztjuk az új párját, nyugodjon meg. Ön törvény szerint él, és már bizonyos, hogy holnap nyerni fog. Ön végtelenül tisztességes, ezt az úr is számon tartja. Ettől kezdve Sevilla megbecsült nemes urai fogják önt irigykedve köszönteni. Önt megáldotta a sors keze.
0: Ó, Istenem! Add hát nekem-e napot! Elfelejtek minden rosszat, mindent! Ami valaha is földbe tiport, megalázott.
2: Köszönjük, hogy eljött. Délután találka.
3: Pablos hálálkodva távozik.
1: Fújjuk ki magunkat.
2: Inkább be.
3: Rózsa illatszert fúj magára.
1: Ez egyszer kezdek elfáradni.
2: Hosszú még a nap.
1: Talán csak nem vagy magányos.
2: A hit kellően megzaboláz.
1: Nincs mit tenni.
2: Középkor emléke még itt kísért, a lemeszelt falakon. A freskók szentjeinek képe minden áldott nap átüt a friss festése.
1: Pedig jó lenne valami érintés, valami átütő könyörület.
2: Ugyan, néha napján én is ezt gondolom.
1: De rajtunk a sor, hogy megreformáljuk ezt az évszázados cölibátust.
2: Az Intelnek túl szigorú.

0: Look, hányan vannak még? Ma még vagy 30 szerencsétlen, igen, úgy látom.
1: Holnap meg 4-5 boldogat töm.
0: Ezért dolgozunk.
1: Lerakjuk. Egy új egyház alapjait.
0: Alapjában vévet nem rossz.
1: Hozzá, te mikor érkezik.
0: Estig tárgyal a birtokról Don Miguellel.
1: Don Miguel? Berágott?
0: Mivel Pathos és Rosalina szólért rajták el a birtokot, Miguel úr már nem tart rájuk számot. Az ajánlatot örökre elpuskázták.
1: Szerények.
2: Jön a következő személy. Don Tabasco.
0: Maga már járt itt.
3: Én minden évben eljövök. Imádom, ha vigasztalnak.
0: Semmi eredmény.
3: Ó, üldöztem néhányat, néhány szép asszonyt, de sajnos mind férnél volt. És hiába lángolt a szerelem tüzes rózsája, a felszarvazott urak mind megbolondultak, nem ismerték el a szabad szerelem eszméjét, jól elagyabúgyáltak. Aztán már gitározni sem volt kedvem, más ideálok netán néztem. De ha libben a szoknya, újra leterít régi bánat. Fájlom emlékezem a múltra, mely oly közeli, kézzel fogható, hogy már is beindulok. Félre mindennel. Maskarát öltök, nehogy güntűzzenek belőlem, és megyek hódítani. De aztán mégis oly vitéz nehéz, hogy mit rontok el? Nem tudom. Gondoltam, keresek hozzá új szavakat, és nem a régi trubadúrok nyelvét szólok. Nem tájszólásban, hanem egy derék antik pásztorin.
0: Nyugodjon meg, Don Tabasco, a mérce maga. Az eszközei kiválóak, de kire lenne hatással az ilyen?
1: Jó kérdés.
0: A lélek oly számító, csak látszólag vágyik költészetre. Inkább bujálkodó természetét igyekszik díszes mondatok közé rejteni, de a cél mindig ugyanaz. A test mámorért kiállt, s a folyton epekedő lélek kívánalmait csak azután teljesül.
3: Hát ezért találtam fel a színházat.
0: Szép tudomány, de csupa-csupa emberi illúzió.
1: Ez baj?
0: Csupán az igazság kedvéért mondom.
3: Szóval nagyon akarok valami nemes és jótét lelket.
0: Világos.
3: De hája ne legyen.
0: Mi ebben nem szólhatunk bele. A testi diéta, mint ovítészkedés, nem szerepel előírásainkban.
1: Be kéne vezetni.
0: A jó étvágy összefügg a szerelemmel. Minek magának egy depresszióval terhes gebe?
1: Azok mind dühösek. Szétverik a konyhát. Elégetik a kellékeket.
3: Nem akarom. Túlzott mámoromban sem keresnék ilyet. Jámbor legyen, de ne birkaképű. Alázatos, de ne szemvelgő. Legyen gyöngéd, mint a párnatoll. Bársonyos és puha. És egész életemben őt szolgálom majd. Mert én arra születtem, hogy minden pillanatban szeressek, hogy nevetésem virágba borítsa a kiégett kerteket. Hogy vizet fakasszak a legkeményebb kősziklából. Ha engem hallgatnak, köncsebb gördüljön le a nézők szeméről, mert az én hín színházam ama nagy világszínház, melyben az egyetemes misztérium, a bűnök és áldások...
0: Jó, nagyon belelovalta most már magát.
1: Türelem, uram!
0: Egy kicsit keveri a szezont a fazonnal.
1: És mindig rosszkor mondja jót.
0: Döcög a ritmusa.
1: Lehet, hogy éppen Don Tabascónak van igaza?
0: Meg lehet.
1: Mindenkit jól összezavar.
0: Mi megteszünk mindent a siker érdekében.
1: Köszönjük, hogy eljött.
0: Egy órán belül értesítjük.
3: Ó, milyen boldog vagyok.
1: Már megint túlságosan lelkendezik.
0: Aj, a hevület viszi sírba.
2: Don Tabasco el. Jön Rosalina.
4: Jaj, úgy elfáradtam. Annyi az eszme errefelé, hogy már zúg tőlük a fejem.
0: Maga ne törődjön ezzel.
4: Hogy ne törődnék? Úton útfélen ezt hallom.
0: Mi az elképzelése?
4: Olyan ideges vagyok. Mindjárt megölök valakit.
1: Szívritmus zavara van.
4: Alig kapok levegőt. Utána mindig valahogy félreüt. Folyton csak nyelek.
0: Nem tudja, mit akar.
1: Döntésképtelen.
0: De közben meg már előre fél a következményektől.
4: Félek, hogy Don Miguel, az a rusnyadög, egyszer megcsókol.
0: Egy csóktól tart? Semmi egyéb.
4: Sajnos, a többi része sem elfogadható. Kényes vagyok. Vagyis ezért jöttem ide, hogy szerelembe essek, de ne teherbe. Azt inkább későbbre hagynám. Mondjuk azt, hogy Juan Pablo-t, a birtok immáron gazdag felszolgálóját üldözöm. Úgy tűnik, egyre gyakrabban feledkezik meg rólam. egyszerűen elhanyagol. Pedig a testem remeg a vágytól. Feküdnék csak melléje, hogy érezze, én is a nagy örökség része vagyok. Bizonyítanám, komoly személyem, valóban méltó a feleség szerepre.
0: Rosalina, tegnap még egész mást mondott a fogadóban.
4: Ki emlékszik a tegnapra?
0: Furcsa.
4: Annyi furcsaság van ezen a világon.
2: Elővesz egy legyezőt, legyezi magát.
4: Maguk még sosem gondoltak a szerelemre. Olyan ez, mint a fa, gyümölcs nélkül.
0: Inkább tövis nélkül.
4: Ha ez így van, akkor én inkább a töviseket választom.
1: Én pedig a koronát.
0: Próbáljam meg tárgyilakos lenni.
4: A múltkor is mi történt?
1: Mi?
4: Éppen a konyhámban időztem. Egy kicsit untam már az egészet, vagy 20 éve ezt csinálom. Egyszer csak felnéztem mosogatás közben, és mit láttam? Vagy inkább kit? Egy gyönyörű papot. Kissé hihetetlen, de ez így van. És beleláttam a lelkébe. Ő pedig meglátta bennem Mária Magdalénát, aki éppen egy pincérlány képében kísértette meg.
1: Mária Magdaléna pincérnő lett volna.
0: José, a Manuel atya minden kísértésnek ellenáll.
1: Mi is próbálkoztunk.
0: Rózsa, még egy ilyen elszólás, és holnap visszautazó Limába, aztán gyóntathatsz az indiánokkal.
4: Rózsa tövis nélkül. Az ám. Azok vagyunk, ha a nagy kertész is úgy gondolja.
0: A maga eszményeivel mi egy cseppet sem azonosulunk.
1: Sőt, kikérjük magunknak.
4: A végén lehet elbukom, de örömmel teszem, mert elmondhatom, hogy végül merész és bátor voltam. Én szerettem, és nem csak Isten.
0: Kifelé?
1: Majd értesítjük.
4: Nem véletlen, hogy
0: nem
4: ez a
0: Pavlos... Nem véletlen, hogy ez a Pavlos elhagyott. Igen, Rosalina. Nem véletlen, hogy elhagyta. Don Miguel se fogja nagyra értékelni látván, mit művelt a birtokkal.
1: Csak a testi vágyai űzik, hajtják.
0: És a gazdag élet. Mi olyan elérhető közelségbe került. Most, ahogy régi szerelme, Pavlos örökölt.
1: Nehéz egy nap.
0: Mikor volt könnyebb?
1: Talán az antik korban.
2: Jön Don Cisco. Borostás és fáradt.
0: Mennyi rossz hajl a meg szemében.
1: Lett volna inkább szerzetes.
0: Na és korán sem az kéta.
5: Nem vagyok kéjent. Nincsenek bűneim, még hajlamom se rá. Minek is ostoba tettekkel tetézni amúgy is felettébb nagy bajunk, bajainkat. Már a szándék is a büntetendő. Arctalan világ ez. Senki se vállalja magát. Csak fecseg a jós is. A pap félrebeszél, a király nemes tettekkel próbál helyrehozni évszázados hibákat. A költő mit tehet? Álomra hajtja a fejét, ami így él, vagy szembesíti a mindenkori bűnösöket. Ez utóbbi cselekedet igen hasonlatos az önök foglalatosságához.
0: Nemes beszéd.
5: Inkább igaz.
0: Nincs arra szó.
5: A költő, ha nem Istennek hódol, akkor a hibát követel, hogy az már-már helyrehozhatatlan. Derék dolog szeretni a nőket, ismerni lelkük minden szép elferdülését. De inkább rossz az, mint sem jó, hiszen előbb vagy utóbb áldozatként tekintenek le ránk. És megsemmisítő lesz a végső vereség. A nyereség pedig oly kevés, hogy abból értelmünk alig, ha gyarapszik. Marad hát a versírás, mi frissítő oltalom, lelki higiénia.
0: Kérem, akkor mégis mi célról jött ide?
5: Oly kedvetlen vagyok, de vérből kalandra kész. És amúgy is, ez a nemzetmegmentő program teljesen lenyűgöz. A költő rajongva szereti hűtlen nemzetét.
0: Köpönyök forgató.
1: Nem tudom követni.
5: Nem szent, de az lehetne. Nem más ő, mint a költő.
2: A közönség felé mondja.
5: Itt ül önök előtt. Nézzenek meg innen. Bármikor megtérhetek. Ez irigyelt kényelmem egyik oka. A szabadságom pedig nem eladó. A herceg külön kérésére érkeztem ide, és este már nála vacsorázom. De Sevilla gazdag és előkelő város. Nem hagyhatom ki az élvezeteket sem. Ezért arra gondoltam, komoly nőt keresek, aki partnerem lesz a bölcs életben.
0: Hát, végre, hogy lassan észeztél.
5: Maradok az örök hős Don Cisco. A költő bennem megérett arra, hogy versorait ne csak a báj és a képzelet öntetszelgő játéka alakítsa, hanem maga az igazság. A fokozhatatlan életigazság vezéreljen, amelyért nap mint nap harcba szállhatok. Malvinka jól szólt, mit ön biztatott.
2: Don Cisco el.
0: Fárasztó egy alak.
1: Nem érdemli meg Donna Annát.
0: Folyton hazudik.
1: De bátor.
0: De kit szeret?
1: Magán kívül senkit.
0: Te terüls, de szószakár.
1: De változhat még sokat.
0: Talán.
1: Ha mi is úgy akarjuk.
2: Érkezik Malvinka.
6: Ó, drága szent lelkeim. Maguk biztos tudják, hol lakik Isten. Akarom mondani, a költő, aki azt hitte, csak az övé a szerelem minden kínja és öröme. Pedig jut abból másoknak is bőven. Végül belehalnak. Szabadulni akarok hát tőle, nevét nem mondom, de legyen átkozott. A fájdalom nem olyan édes már, felette se inkább egy újabb pikírt kaland, mely szívemnek oly drága. Régi szerelmeim, édes poéták, ismeretlen tömeg sírba vett benneteket a hűtlen emlékezet. Több könnyet nem hullajthatok.
0: Ez már a gyógyulás felé vezető út.
1: Micsoda dráma!
0: Keresztény analízis. Nem véletlen. A jámborokból lesznek a szentek.
1: Jámbor ez?
0: Vértanúságra készül.
1: Költők áldozata ez is. Másról sem szól a világirodalom.
0: Szörnyű egy világot élünk, még jó, hogy az egyház szárnya alatt biztonságban lehetünk.
1: Nem is tudom. Lehet, hogy jobb lenne szabadon viselni, mint a sors ránk mér. Vállalni bátra mi jön, és nem így megnyomorító gyermetek szolgálatban. Üdvözülni kínok nélkül. Ki hallott már ilyet?
0: Mégis mi a terved?
2: Rózsa, kirózsozza a száját.
0: Furcsa vagy mostanság. Által esvén a böjtökön.
1: Ez csak a változó idők szere.
0: Újabb felekezet, újabb szokások?
1: Arctalankor ez. Csak megerősítem külső és belső körvonalaimat.
6: Nővérek, szeretett nővéreim. Sevilla gyönyörű város. Hol kezdjem el új életemet? Milyen férfi embert keresek magamnak? Oltalomra vágyom. Érdekes, az előbb annyi új arcot láttam, bennem annyi furcsa érzés kavarok. Ismerős ismeretlenek, költők, polgárok, szolgálók és szentek. Na és a herceg, aki eljön, ki tud ebben eligazodni? De volt egy férfi. Kissé talán torzomborz, mégis szava a magasságos eget ostromolta. Hangja színe, mint a felhőké. Arca, akár a kelő nap. Egy leégett színházról mesélt, és most azért jött, hogy itt újra megalapítsa. Hite erős alkatú, lelke hozzá a motor. Nyavajáit legyőzi a szent akarat.
0: Ámen.
1: Legyen hát, mit kíván.
0: Nehéz Malvinkával vitatkozni.
1: Olykor az egyház is felkészületlen. Ahány hívő, annyi szokás.
0: Malvinka, maga a szentség földi szentély előtt várakozik. Kopogjon be. Nem múlassa az idejét hiába.
1: A szájrúzs.
2: Rózsa átnyújtja Malvinkának a szájrúzst.
1: Ez hatásos.
6: Megyek. Hitem szerint ma eljön, akit keresek.
0: Elbizony.
1: Legyen erős, Malvinka.
0: Tanulja meg utálni a költőket.
6: Tanulom.
2: Malvinka el.
0: Mára végeztünk.
1: Sose hittem.
0: Mennyi váratlan kísértés.
1: Nem inkább kísértet?
2: Jön Pepito.
3: Megbocsássanak, kérem, Pepito vagyok. Pepe. Guillermo Pepe González Tobias. Én csak az úrnőmet keresem. Néhány perce még ebben a szobában Donna Anna neve. Ennyit elárulhatok. Dolgom akadt, így hát elkerültük egymást, pedig szavamat adtam, hogy még ma visszajövök. Nemrég érkeztünk a szomszéd faluból. Szegény asszonyom hóbortos férje elől menekül, de közben úgy tűnik továbbra sem közömbös a másik nem iránt. Erős hajlandóságot mutat. Ki tud, hát szerelem nélkül élni. Kell a boldog riadalom.
2: Rózsára mosolyog.
3: Ennyi szépségtől hamar elsápad az ember. Ezzel mindenki így van Spanyolországban.
1: Hogy ez mennyire így van?
0: Rózsa!
1: De hisz igazat mond.
0: Kihagy belőled a tisztesség.
1: Nagyon sajnálom, de oly kényelmetlen szék. Ezer okom van rá, hogy bosszúságom ne titkolja.
3: Nagy úr a bánat, én tudom.
0: Tisztelt Tobiás úr. Úgy hiszem, mindenki megkapta már a meghívót, este nagy ünnep.
3: Tudok róla, hát oda csábítanám az asszonyomat is, csak azt tudnám, hol van.
0: Donna Anna még az este előtt találkozik a kiszemeltünkkel, hisz ezért jött ide.
3: Láttam én, hogy szenved. 10 körömmel a falat kapartak. Itt Sevillában még a levegő is más, én tudom, itt születtem.
0: Mi mindig a napi kínálatot szemügyre véve döntünk. Remélem, jól sikerül majd az összejövetel, az ismerkedés. Ott mindenki csupán egy apró jelre vár, egy aprócska gesztusra, hogy felismerhesse partnerét, de talán Glendő vőlegényét, menyasszonyát is. Sose lehet tudni.
3: Jól hangzik.
1: És ön?
3: Hogy én?
1: Magányos, ebályos város falai között.
3: Nincs egy pezetám se. Ez pedig éppen elég a szomorúsághoz. Egy boldog ölelés talán.
1: Még nyomorú idők.
0: Még a műszaknak.
1: Hadd öleljen meg Pepito. Hadd segítsek magán ebben az ember feletti közelemben. Látja, Pepito, Isten is önnel van.
0: A földi élet csak egy átmeneti korszak.
3: Sosem ölelt még apáca. Imádom az ilyen átmeneti korszakokat.
0: Akkor itt az ideje.
1: Úgy édesebb, a titkos.
3: Ez is a megváltástan része?
1: Semmi esetre sem a pokol.
0: Ne legyen szégyellős, Pepito.
1: Tanom van rá, hogy nem történt semmi.
0: Ne akarjon semmi rosszat.
3: Én nem.
1: Oly sok a szó.
0: Ön az a ritka vendég, akire számítani lehet.
3: Esküszöm, Sevilla egy csoda.
1: A legjobb hely a világon.
3: Úgy ölel, ahogy senki sem ég.
2: Sötét.

0: Harmadik jelenet. Egy gyönyörű kerc, hátul erkély, lépcsők. Lépcsők balra, lépcsők jobbra. Áruhában és kimaszkírozva felismerhetetlenül ott érkeznek a szereplők. Pablos, Donna Anna, Don Cisco, Rosalina, Don Tabasco és Malvinka. Egy pillanatra megállnak, a nézők felé beszélnek.
1: Itt vagyok hát, készen az estre.
2: Nem sokára új fény ragyogja be Sevillát.
3: Végre, hogy szabad vagyok, ameddig élek, remélek.
4: Sorsom fölött magam dönthetek. Szándékom nem oly titkos, mint gondolnák.
5: Pásztori játék az én lelkem, hol közös a játék öröme.
6: Félig áruhában bár, de szent küldetéssel. Amíg szemérmünk engedi, addig, és ne tovább.
1: Boldog ki a költés urai közt olvasni tud.
3: Legfőbb kincs, jámborság és mérték.
5: Amor sanctus, csak Istennel édesülve teljesül.
4: Amíg a gazdagság a tét, addig az erény lesajnált szolga csak.
1: Úgy fáj, ha félreértenek. Ó, ti mindig ellenem forduló metaforák.
6: Az élet kincs, pazargyűjtemény. Vajon még mit rejteget?
4: Legyen hát erőnk.
5: Szűz szeretet, kiben nincs semmi bűn.
0: Mindenki felé lénkül keresi a párját. Az azonos virágúak keresik egymást. Kinek a ruhája van tűzve ruhájára, ki a kezében tartja a jelzést. Egymástól távol leül mindenki a párjával. Don Cisco Rosalinával, Don Tabasco Malvinkával, Pavlos Annával. Most már mindenki leveti álcáját.
1: Micsoda nap? Úgy látom, maga az. De kicsoda?
4: Egy szomorú nő, aki szökésben van.
1: Micsoda világ. Kedves és bájos.
4: Nem éppen az én folytám, de stílusa megnyerő.
1: Hol is kezdjen? Hol is kezdje egy pár, aki még nem is volt nászúton?
4: Ez a kert alkalmas.
1: Négy csekély benne a szemérem.
4: Ez valósággal olvas a gondolataimban.
1: Költő vagyok.
4: Még csak ez hiányzott. Akarom mondani, minő szerencse, hogy nem egy istáló mesterrel hozott össze a sors.
1: A nővérek figyelme mindenre kiterjed. A rang, a szociális helyzet épp oly meghatározó, mint az érzelem. Maga mely nemesi család sarja?
4: Hogy melyik nemesi család? Hát annyi van, hogy...
1: Tudom, kár is felsorolnia, hiszen mindegyikük anyagi helyzete pompás.
4: De az ennyi...
1: A magáé még annál is... Becsesem.
4: Akarom mondani...
1: Remélem nem becsültem alá a vagyonát. A rangot, melyet a családja 500 éve büszkén visel.
4: Ó, dehogy...
1: Bocsánat a figyelmetlenségemért. Ha bármiben is tévednék, javítson ki.
4: Nem is tudom, hogy mondjam.
1: Nehéz a szó. Szívének felettébb nagy dobbanása mindig elárulja az embert.
4: Nincs mit titkolnom, de azt hiszem... Egyre inkább muszáj lesz.
1: Úri hölgy, ki még nem ismeri a költőket.
4: Mondja meg neki.
1: Mi gyorsan elárult magáról mindent?
4: Szeressen meg, aztán majd kitálolok.
1: Érzem a szívemet. Ez jó jel.
4: Ó, uram, bennünket nem véletlenül rendeltek ide.
1: Ó, az biztos. Milyen szívdöglesztő.
4: Akarom mondani, nem is rendeltek, mert ez maga az isteni gondviselés. Ön hisz benne?
1: Egy híres nevezetes család becsülettel megszerzett vagyonát nem kérdőjelezi meg az ember.
4: Abban nincs is hiba, vagyis... de...
1: Tán csak nem éppen most mulatja el az egyik élveteg nagypapa?
4: Nem, szó sincs róla. Az én családom tisztességes.
1: Ó, mindenhol lehetnek nem várt fordulatok.
4: Nálunk nincsenek.
1: Ezer bocsánat. A nevem... Don Cisco.
4: Az enyém pedig Rosalina. Csupán ennyi.
1: Azért vagyok itt, mert a feleségem... Őszinte leszek. Elhagyott. Sok mindent próbáltam, de tudja, a nehéz természet az olyasféle átok, amelyet lehetetlenség eltitkolni. Egyszer csak fogta magát, egy mondva csinált ügy miatt se szó, se beszéd, elköltözött hazúról. Remélem vigasztalódik majd máshol, más ölében.
4: Nem könnyű az élet.
1: Van ennél lesújtóbb.
4: Miről meséljek? Kocsmáról? A sivatagról?
1: Aki ilyen árva, mint én, annak minden perc gyötrelem és nyomorúság. Semmi fény, semmi csillogás.
4: A házunk tele van arany gyertyatartókkal.
1: Arany gyertyatartókkal?
4: Minden méteren találni egyet.
1: Minden méteren.
4: Nálunk aztán sosincs sötét.
1: Látja, pont erre lenne szükségem. Arany fény, mely által járja az árnyékos szobákat.
4: Termeket.
1: Persze, az óriási, húzatos termeket.
4: Éjjel pedig gazdag kísértetek ülnek a tetőkön. Békésen szivaroznak a holdfényben.
1: Kísértetek a holdfényben?
4: Az ősök szelleme. Ki tudja, mi bűnöket hordoznak porladó lelkükben?
1: Ki tudja. Én azt hiszem, jól érzem magam.
4: Akkor én is.
1: Ha mind a ketten, akkor kár tovább. Hogy is mondjam.
4: Nehéz kimondani, igaz?
1: Valahogy nem jön az ember torkára.
4: Olyan.
1: De én kiművel fogok. Mondjuk, ha a származásra gondolok, akkor maga még inkább az.
4: Mindig is utáltam a szolgálókat, a pincéreket.
1: A szolgálókat? Magatán dolgozott pincérként is?
4: Én? Mit gondol?
1: Gondoltam, kipróbálta.
4: Nézzem, milyen sima kezem van. Inkább tanultam otthon. A feldíszített termekben, az aranyos gyertyatartók között járkáltam leföl. Tudja, milyen fárasztó ekkora távolságokat megtenni minden áldott nap? Egyszer láttam egy gondterhelt felszolgálót, aki nálunk dolgozott, odalent vidéken, a konyhán. Ennél undorítóbb dolog nincs is a világon. Bűz és ételmaradék. Ordenári hagymaszag. Milyen jó, hogy gazdag családban születtem.
1: Hát még nekem. Ha már itt vagyunk ebben a gyönyörű kertben, melyben valaha nemzetünk büszke trubadúrjai múlatták drága idejüket, engedje meg, hogy feltegyek egy kérdést. Mondja, kedves Rosalina, maga szűzmény.
4: Hogy gondolja, hogy én? Nem voltak még nekem olyan vágyaim. Ki jött volna hozzám? Akárki nem nyerhetett bebocsátást. Lássa be, egy nemes hölgy igen kényes, és oly törvények védik, melyeket igen nehéz átalhágnia.
1: Igaz. Miért is vagyok ma ilyen ostoba?
4: Akkor mi legyen? Ma este van valami kötelező programja?
1: Nincs. Nekem? Jaj. Egy apróság. Felolvasnom kell valamit. Még ma este.
4: Hol? Kinek?
1: Majd meglátja.
4: Egyelőre jól megy.
1: Meghatotta.
4: Olyan szavatartó, mint amilyen nyájas.
1: Látom a jövőt.
0: A másik sorokban Pablos és Donna Anna. Komikus jelenet. Mindketten szeretnének megszólalni. Szólásra nyitják a szájukat, aztán mégis csendben maradnak. Mocorognak. Az egyik pillanatban éppen egyszerre szólalnak meg.
7: Azt akarom mondani...
6: Mondja csak!
2: Kérem!
0: Nevetnek! Kínos csend!
2: Amikor még a vendéglőben dolgoztam... Úristen, mit beszélek? Vagyis amikor még nem Szevillában éltem, akkor oly sokszor vágyakoztam ide.
6: Hát igen, a vágyak.
2: Olykor azt éreztem, elpusztulok a vágyaktól.
6: De talán mégsem jó, ha beteljesülnek.
2: Gondolja, hogy jobb otthon ülni a kemény ágyon és számolni a perceket. A nevem Pablos. De ki tudja, meddig? Holnaptól már más időszámítás kezdődik.
6: Én, Donna Anna, aki csalódtam a házasság boldognak hazudott intézményében, mostantól a csillagos eget választom. Már felismerem az összes csillagképet. Állítólag Szevillában a legszebb az ég.
2: Az, ha az ember kiül a márványból faragott erkélyére, rágyűjt egy esti szivarra, mi mást is gondolhatna? Ha a férfi biztos a dolgában, onnantól ő vonza magához a szerelmet. Érzi, milyen kellemes itt a levegő.
6: Rozmaring és levendula. megfűszerezve némi babérillattal.
2: Mi könnyű is azt gondolni. Csupa álom az élet.
6: Ha egy percre is, de megéri.
2: Azt a pillanatot sose feledjük el. De minek a pillanatnak élni, ha megválthat bennünket egy nem várt gazdagság?
6: Én nem örököltem semmit. A ház a férjemé. Egyszerűen csak nem volt rám szüksége. De mit számít a vagyon? Mérgünket alig, ha csillapítja. De haragunk múlik, s gyógyul a lélek. Egyszer majd úgy tárjuk ki ablakunk, hogy a friss tavasz sóhaja szár felénk. Mi beszippantjuk, és rögtön urrá lesz rajtunk a végtelenség vigasztaló érzése.
2: Nekem mégis nagy a szerencsém.
6: Én meg egyedül maradok, mint halálig.
2: Ó, Donna Anna, ez a város szent. Itt az együttlét nem kínozza majd sokáig, mert szó mi szó nekem...
6: Egy dolgot eldöntöttem. Csupán nemesi családból származó férfit választok. Egy nőnek ebben a korban már a bizonytalanság több, mint rémisztő.
2: Pénzem, mint a pejva.
0: Egy nemesi levelet meg beszerzek valahogy.
6: Pablos, megbízom önben, de ha becsap, engem többé sose lát.
2: Donna Anna, épp úgy békére vágyom. Koránt sem alattvalónak tekintem, de úrnőmnek, mint a régi lovonok.
6: Nem elég dacos. Ez nagyon egybecseng azzal, amit Don Cisco szokott mondani. De próba szerencse.
2: Egy langyos fürdő, ágy, reggeli kávé. Dúskálok az anyagi javakban. A palotám már valahol itt áll. Nem lesz keserű az élete, ígérem, elhozom önnek a családi békét. Rettegnie nincs mitől. Csend, nyugalom, madárcsicsergés, olajos balzsa. És Sevilla simogató fényei.
6: Úgy tűnik, könnyeket csalt a szemembe.
2: Ha valaki a csupasz igazságot mondja...
6: Ön az egyetlen férfi, aki nem hazudik.
2: Én soha.
6: Legyen a férjem. Elköltözünk majd vidékre.
2: Honnan jöttem? A képzelete oly szertelen.
0: A másik sorokban Don Tabasco és Malvinka.
5: Ó, mennyi titok, mennyi névtelen egyedüllét. De mégis, szelíd testvér a magány. Karcsúságra nevel, önmegtartóztatásra. Csak törékeny nyugalmunkat fel ne dúlja semmi. Amúgy meg türelem kell mindenhez. Ezt én mondom, Don Tabasco, a falusi bolondból lett színész.
3: Mennyi bölcs szó. Ön fején találja a szöget.
5: Hölgyem, szívemet oly sokszor gúnyolta már ez az ostoba század. A nagyapám is trubadúr volt, az apám is, mindenki ebben a családban. Nincs okom megváltozni.
3: A szívemből szól, Don Tabasco. Én világéletemben árva voltam. Meghatódom, ha valaki így nemes szenvedéllyel szónokol a magányról.
5: Ne sírjon, kérem. Ma végre kigyúlnak a fények, a színpad felizzik. Eljön az idő, a várva várt midőn, a színészmesterség elnyeri megérdemelt jutalmát. Hisz semmivel sem könnyebb ez, mint folyton csak élni. Azt amúgy is lehetetlen. Én, aki ezt választottam, az életről mondok le. Valóság helyett ím, marad-e maskarás játék. De hát melyik előbbre való, asszonyom? Tessék-e szöveg, gyakoroljon hát örömmel, ön lesz Chloe, én pedig Daphnis. Álmunk csak így teljesülhet.
3: Már is könnyeket csalt a szemembe. Az előbb még azt hittem vége mindennek, most pedig...
5: Most pedig... Félre. Nem sok időnk maradt.
3: Képes lennék önnel elutazni a világ végére is. De ki tudja, hogy az merre van?
5: Hisz bennem? Már is.
3: Önt kerestem egész életemben. Nem várok tovább. Az ön színháza az enyém is. A kísérteteket örökre legyőzzük.
5: Ó, asszonyom! Micsoda ajándék ez a sorstól.
3: Szerelmem, Daphnis. Tétlen nézzük, hogy a világ megnyomorít minden szerelmes tiszta lelket.
5: Ó, oh, Chloe.
0: Don Tabasco és Malvinka félre vonul, szöveget tanulnak. Hirtelen zene, koravel spanyoli udvari muzsika, fénygyúl, érkezik Sevilla hercege kíséretével, továbbá José atya, a két nővér, velük pedig Pepito.
5: A herceg!
0: A kertben jelenlévők megzavarodnak. Szépítkezni kezdenek. A herceg és kísérete birtokba veszi a kertet és a házhozba vezető lépcsősort. José atya keresztet vett. A két nővér divatos ruhában áldogál, közre fogják Pepitót, aki szemlátomást jól érzi magát. A herceg méltóság teljesen sétálgat. Hozé atya, a herceg minden mozdulatára figyel.
4: Hadd szóljak hát! Az éj leszállt, időnk kevés. De aranyló fénybe vonja e házat a sok lobogó ünnepi fákja. Ez a nap kiváló alkalom, hogy magasztalhassuk szent városunkat. Mert a küldetés örök, a cél pedig egy. Ne felejtsük emberségünket, mely oly sokszor fordul visszájára, kivált, ha szerelembe esünk. Íme a kert, mely oly emlékeket hordoz, mit feledni nem szabad. E buja hely az első emberpár bűnös sóhajaitól terhes. De mi, akik ismerjük az ősi bűn titkát, mert naponta engedünk a kísértésnek, most mégis jóvátétellel tartozunk azoknak, akik nálunk is többet szenvednek. Kik ők? Az árvák. A legmagányosabbak, akiket magukra hagytunk. De szeretetteljes törődés nélkül elvesznek. Akiknek segélykérő tekintete megfoszt olcsó kényelmünktől. Ezennel tudatom, hogy Sevilla jeles neves emberének, a néhai Carlos Queiroz úrnak sajnálatos halála miatt az események felgyorsultak. Mindannyian tudjuk, ez a szent ember mi isteni odaadással támogatta a szegényeket és az éhező koldusokat. Mint hogy a megboldogult ezt már nem teheti én, Sevilla hercege, úgy döntöttem, hogy a már üdvözült Carlos Queiroz üresen maradt palotájába rendeletem alapján árvák költöznek.
2: Árvák? Miféle árvák?
5: Csendet kérünk!
4: Én, Sevilla hercege, ezennel árvaházat létesítek az elhunyt pompás birtokának helyén. Carlos Queiroz uraság törvény szerinti egyetlen örököse pedig egy távoli rokona, nevezetesen Juan Pablos falusi felszolgáló, aki a bíróság által már korábban megküldött hivatalos levéllel igazolhatja jogát az épületre. E fényes palota a jövőben törvényes árvaházként fog működni. Az említett örökösnek, persze, szigorú kötelessége gondoskodnia Sevilla és a környék árváiról, akik a mai napon végre elfoglalhatják új otthonukat.
5: Elájulok.
2: Ez nem lehet, ez valami félreértés.
5: Tényleg azt gondolja Pablos úr, hogy a herceg tévesen ítélte meg a dolgot?
2: Semmi esetre sem, de hát... Ez...
4: Mi lesz a gazdagságunkkal?
2: Hiába sok terv!
5: Juan Pablos úr mától fogva köteles ellátni a kastély új lakóit. Mégse feledje, oly nemes és szent küldetés ez, amelyre sokan áhítoznak.
2: Engem kivéve.
5: A jó Isten akarata ez. A herceg pedig csak törvénybe foglalta azt, amit valaha az ég ránk rótt.
2: Ha tudom, inkább otthon maradok. Minek nekem az ég vagy földi törvények?
5: Senki sem kerüli el a sorsát. Jobb, ha belenyugszik. Úgy boldogabbak lesznek-e szegény árvák is. Gondoljon a jövőre. Mit ér a gazdagság, mi meddő öröm, ha másokon nem segít?
2: Nem könnyű.
4: Takarítónak talán jó leszek.
5: Rosalina, jó választás.
0: Oda jön Donna Anna. Pabloshoz.
6: Csúnyán becsapott. Semmi nemesi vér, semmi vagyon. Az ember mindig csalódik.
2: Tudtam én.
6: Nem állítom többé a szerelmet. Pepito, hol van? Az előbb még...
5: Két angyal karjában.
6: Csak nekem nem sikerül.
5: Mindenkinek sikerül.
2: Valaki átvert.
6: Elég ebből, haza akarok menni.
0: Pepito egy két nővérrel sétálgat. Don Cisco felismeri Pepitót. Donna Anna pedig Don Ciscót, aki Rosalinával társalog. Don Ciscóhoz.
4: Ön az egyetlen, akiben még csepnyi hitem van. Ugye nem akarja, hogy takarító legyek egy árvaházban, ugye nem? Ön gazdag ember. Mondja azt, hogy szeret, hogy elvisz innen, mert én végtelenül elveszettnek érzem magam.
1: Milyen bűvályos.
6: Micsoda arcátlan csevegés.
4: Kérem, segítsen rajta.
0: Papírt szorongat a kezében.
1: Én... tulajdonképpen szeretem. De most mit is mondjak? Ez nem az a pillanat, amikor egy költés sohasem hazudik, vagyis mégis.
5: Figyelem, A herceg szólni kíván?
4: Most pedig szólítom költőnket, aki eme életigenlő és különleges napon eljött hozzánk, hogy felolvassa frissen írt költeményét, egy valódi és utánozhatatlan hét sorost, amelyben minden életbölcsessége és tudása benne foglaltatik. Ma éjszaka egész Sevilla ünnepel, de előtte hallgassuk a költőt.
6: Don Cisco!
4: Költő volna?
3: Elájulok. A nagy poéta Sevillában.
5: Micsoda pillanat!
2: Már csak ez hiányzott.
0: Don Cisco félre van szorolva a lépcsőre. Györk írja kéziratot. Toporog, lassan olvassa.
1: Megszeppenve bár, de nem feladva a jót, most így gyülekezünk némán. Mert olykor borul a rend, az ősi. De mindaz, amire vágyunk. Maga a halhatatlanság? Kinek a hírnév? Kinek a poézis? Kinek az éj messze illatozó rózsája?
0: Don Cisco nyújtan felolvassa, megtörli izzadt homlokát. Taps, fogadja.
5: A művészet áldás. Óin, Chloe.
3: Illatos Daphnison.
2: Hát itt van már megint a vén bolond.
1: Malvinka. Remélem, nem szeret már oly hevesen, nem oly nyers rajongással.
3: Kigyógyultam magából, sokkal boldogabb vagyok.
5: Ki ez az úr?
3: Már is féltékeny.
1: De hiszen ez Don Tabasco.
3: A nagy színház alapító. Csodálja csak. Egy ilyen ember valódi kincs.
0: Mindenki, aki itt együgyű felé fordul, megmosolyogják.
4: Sehol sincs nyugalom.
6: Pihenjünk végre.
1: Ó, Donna Anna, maga itt?
6: És maga?
1: Mindannyian lázasan kerestünk valamit.
6: Én csak kíváncsi voltam.
1: Megérte?
6: Láttunk új dolgokat. Nem elég? De ez a társkereső klub, nem az igazi.
1: Itt csak is az árváké a jövő.
6: Meg Pepitoé. A két nővér elcsavarta a fejét. Amúgy is mindig visszavágyott Sevillába.
1: A költészethez csend kell. Falusi otthon és zöldellő természet. Hattyú és tó.
6: No, végre, a régi hang. Csak semmi alakoskodás.
1: Esküszöm.
0: Don Tabasco és Malvinka, mint Daphnis és Chloe. Malvinka úgy tesz, mintha aludna.
5: Mi békésen szunnyad, mi édesen piheg a szája. Narancsnak nincsen ilyen illata, ligetnek sincsen ilyen lehellete. Csókolnám, de félek, hogy a csók a szívembe mar, és megrészegít akárcsak a friss méz. Meg aztán csókommal álmából kelteném. De jaj! A tücskök harsogásukkal nem is hagyják már sokáig aludni. Öklelőzve csattogtatják szarvuk a bakok.
0: Don Tabasco egy papírt nyom a mellette álló Hozi atya kezébe. Aki meglepve nézi, majd olvassa. Hozi atya, mint filétasz.
8: Érosz, gyermekeim, egy isten. Fiatal és szép, szárnyaló isten. Ezért is leli örömét a fiatalságban, ezért ad szárnyakat az emberek lelkének. Hat alma nagyobb még Zeuszénál is. Ura az őselemeknek, ura az égitesteknek. Az ő parancsára folynak a vizek, és fújnak a szelek.
0: Don Tabasco megcsókolja az alvó Malvinkát. A közönség tapsol, éjjelzik. Hozé atya is meghajol.
4: Menjünk hát!
0: Rosalinához és Pavloshoz.
4: Hagyjuk-e boldog párt? Hisz van dolgunk elég. Mi pedig ünnepeljük. Mert ma még miénk a rang és az öröm.
0: Udvari zene. A szereplők lassan kivonulnak. Csak Rosalina és Pavlosz maradott. Különböző helyekről pedig előjönnek az árvák. Mindenfelé ők láthatóak. Az erkélyen, a fák alatt, az ablakban, a hintán. Rosalina és Pavlosz eleinte csodálkozva, majd mosolyogva figyeli a gyülekezőket. Vége!

0: Sziasztok, ez itt a Pergőképek a Tilos Rádión.
1: Hú. És a vendégünk pedig kiderül abból, hogy mit hallottatok most zenét. Ja, nincs bekapcsolva a chat fal, várjál. Hogy kapcsolom ezt be? Csak megmozdítom az a gere.
0: Vagy be kell kapcsolni kint a másik szobában. Utána nézek.
1: Na mindegy, akkor nem nézzük a chat falat. Adástelefon 215-37-73, ez itt a Tilos Rádió, az FM 98-on. És a...
0: 90,3.
1: Ja, 90,3.
2: Vagy igen. Az még majd kiderül, hogy...
1: És, úristen, de régen voltam, 98, na mindegy. És a neten is tudjátok hallgatni a www.tilos.hu-n. Folytatjuk azt a kezdeményezést, hogy a Tilos Rádió ősműsor készítőit próbáljuk egy kicsit, hogy mondják ezt, karóba húzni?
3: Leszkennelni.
1: Igen. És hát a chatfal nem fog elindulni, nem telefonáltok, úgyhogy most én elárulom, hogy Igor Lazin a vendégünk. Szia, Igor!
4: Szevasztok!
3: Szevasztok, hello!
1: Ja. Mellettem Szabány György, a pultban dr. Áin Győri Csilla vagyok, és ez a Pergőképek, ahol csodálatos zenék lesznek, mind az Igornak válogattuk.
4: Tényleg, yeah. Rock'n'roll.
1: A rock zene, valóban.
3: A rock'n'roll-rök.
1: És
3: honnan jöttél? Úgy általában. Igor Lazin az olyan...
1: Júri nem cicózik.
3: Valami...
0: Miért is?
4: Fura, nem?
1: Honnan jött el is miért?
4: Nem tudom, nem vagyok ilyen kibékülve pont az Igor néve, mert ilyen túl, valahogyan azt érzem, hogy túl éles. Uh-huh. Nem?
3: Hát...
4: Van az a O, ami egy picit, hogy lágyítja a dolgot, de R megint csak ilyen...

0: Ez de ígő, az ilyen...
1: De mi lennél inkább? Miksa vagy?
0: Nem tudom, John.
2: John az én.
0: Csak mivel, hogy ezzel a nem gondolkoztam ezen, csak odaig jutottam, hogy hogy éles a nevem eléggé. Meg olyan, szóval picit agresszív, nem tudom, és nem gondolom magamról, persze, hogy agresszív vagyok.
1: És azért a lányodnak a Mira nevet azért adtátok, az köze van annak a békéhez?
0: Persze. De nem. Nem jó, hogy ez már a negyedik gyerekem. Úgy így valahogyan ez így, nem tudom, csak kerestem valami nevet, amivel tudok identifikálni magamat úgy így belül, hogy ne legyen az, hogy nem tudom, Emma, vagy nem tudom, Juliska, vagy nem tudom, szóval, hogy így mégis csak legyen valamilyen köze a ex-Jugoszláviához.
2: Mert hogy ott születtem,
0: és onnan jövök, igen.
2: És hol?
0: Novi Knezsevácon születtem, ami a magyar neve, az török Kanizsa, ami 3 kilométerrel van a Kanizsától, Tiszán túl, ahol most ugye nagyon sok migráns van, mit tudom én. És ez vajdaság, totál ilyen, nincsenek hegyek, és azóta se szeretem a hegyeket, meg Limbes van, mint tudom én, Piris Csabban is éltünk ilyen 5 évig, szóval ott is idegesítettek ezek a kis dombok. Szóval tényleg így van, hogy olyan flat, egyenes, hogy így az ég az legyen ilyen hatalmas, és hogy lássak, ameddig tudok látni. Szóval ami ilyen magas vagyok, az így behatároljon a távolnézetemet is.
2: Szüleid?
0: A szüleim, hát az apukám ügyvéd, és az anyukám hát dolgozott valamilyen ez a boltokba, dolgozott, mint pénztáros, és akkor úgy döntöttek a szüleim, hogy a tök jól keres az apám, és hogy nem kell neki dolgoznia, és azt hiszem abban az időben volt, amikor született a második a húgom, és akkor jön ez a háztartásbeli, szóval oszlop gyakorlatilag.
2: És a szerb a anyanyelved, ugye?
0: Hát ez furcsa, ez nem, az anyanyelvem az magyar, mert az anyukám magyar, hogyha onnan indulunk, de tulajdonképpen az anyanyelvem szerb, mert az anyukám is beszélt szerbül, és az apám szerb, és valahogy a szerb identitása az volt a, mint egy ilyen út kitalálva a családba. De ez tényleg nagyon érdekes, mert valamilyen, azt hiszem, hogy 11 éves, vagy 10-11 éves koromban, szóval a Novi Knezsevác, illetve török Andzsa, az eléggé közel van a határhoz, és ott a kisebbség nyelvet is tanultunk az iskolába, az általános iskolába, és mindig is azt éreztem, hogy tudok magyarul, meg hogy ez nem annyira ilyen vad nekem, meg ilyen furcsa, meg mit tudom én, és arra emlékszem, hogy 10-11 éves koromban rájöttem arra, hogy tulajdonképpen, nekem a nagymamám és a nagyapám az így néha beszélt velem magyarul, szóval tulajdonképpen lehet, hogy én magyar vagyok. És akkor ez így, mit tudom, igen, mondtak a szülőim, persze, és akkor oké, ez most így.
1: De várjál, de az anyukád nem beszélt veled magyarul?
0: Nem.
1: De miért?
0: Nem tudom, ez olyan érzékeny téma. Kérdeztem tőle többször, és akkor ő azt mondta, hogy ő úgy döntöttek, hogy akkor szerb, és akkor ezt így megy, és akkor szevasz. De mondjuk az anyukám Belgrádba született. És az ő apukája az romániai magyar, de viszont nagyon sokat utazott, mert nem tudom, első világháború előtt ő volt a Siemensnek a micsoda, nem tudom, hogy a fogorvos volt a deda, a nagyapám, és össze-vissza élt, nem tudom, szóval fogalmam sincs, hogy hol élt pontosan. Belgrádon kívül. És akkor, amikor jöttünk második világháború, akkor úgy döntöttek, hogy akkor jönnek a bombázás, anyám, kénye, menjünk valahova a falura. És akkor ott kötöttek ki, és akkor így.
2: És apád nem beszélt magyarul.
0: Apám, mivel hogy ügyvéd, és mivel hogy viszonylag kicsi településről beszélünk, nagyon sok kunsaftja magyar is volt, úgyhogy ő tök jól beszél magyarul, sokkal jobban, mint én. Hát egy tárgyalásokra ment, és én nézem magyarul.
2: És az általános, meg a gimit, tehát te szerb nyelven végezted, de tanultatok magyarul
0: is. Általános iskolában.
2: Egyetem.
0: Egyetem az Belgrád.
2: Mi? Milyen
0: egyetem? A képzőművészeti.
2: És honnan jött ez? Tehát már egy gimnáziumban a kis Igor rajzolgatott, és álmodozott, hogy egyszer
0: rajzoltam, mindig, szóval, hogy így nem tudtam ellenállni a rajzolásnak. Arra tényleg emlékszem, hogy így valami probléma van, hogy nagyon boldog vagy, mit tudom, bármi van, akkor leültem, és így rajzoltam, és így ezt... nem tudtam magamból kiirtani, habár az apám szeretett volna, hogy mivel hogy a nagyapám is az ügyvéd, a másik nagyapám az ügyvéd volt, az apám is ügyvéd, és akkor tudod, ez a családi ízet,
1: ami szép. Hogy rendes ember legyen belőlem.
0: Hogy rendes ember legyen belőlem, hogy ne menjek Indiába véletlenül, és ne legyek, nem tudom, izé, akármicsoda, és akkor ő nyomta ezt a jogot, és az ahogy nem ment nekem, még nem akartam, meg nem tudom, veszekedtünk, és aztán végül is kikindán végeztem a gimnáziót, és ez valamilyen, hogy hívják ezeket az embereket, utakat, meg hidakat, mit tudom én.
2: Tervez?
0: Igen.
2: Építész?
0: Mérnök? Mérnök mondjuk. És akkor elmentem a gimnáziumba, és ez katasztrófa volt, egyszerűen a statikát, matekot, szó zéro, nem tudom, és akkor így ott is rajzoltam, meg azt hiszem, hogy ott volt az első kiállításom, nem tudom, szóval egyértelmű volt az, hogy nem szabad kényszeríteni engem valami másra, mert boldogtalan leszek.
2: És könnyű volt bejutni a Belgrádba a képzőművészetire?
0: Nem, második körre én mentem be.
2: És akkor utána következtek rettenetesen boldog belgrádi egyetemi évek, rock'n'roll,
0: következtek a csajok, igazán, miből, és a rock'n'roll, és a pia, és az első 3-5 évig tartott az egyetem, első 3 év az mesebeli volt, mert tanultam, meg így el voltam kápráztatva, meg is csak falról jöttem, és az utolsó 2 év az így gyötrelem volt. Az, amikor rájöttem arra, hogy tulajdonképpen a tanárok nem apukák, és nem annyira jóságosak, meg nem tudom, nem biztos, hogy ők nekem jót akarnak. És akkor ott ilyen iszonyú nagy harc volt, úgyhogy az 5. év tényleg is katasztrófa volt, meg összevesztem ott emberekkel, nem tudom, jobbra-balra, de elvégeztem.
2: De ilyen hosszú hajad volt, ilyen lázadó fiatal volt?
0: Ja, igen.
2: És klubokba zúztál este?
0: Ja. Meg csajok, ez. Hát ilyen, mit tudom, én nem tudom, ez a totál klasszikus dolog.
2: Sport?
0: Sport az nem, már Belgrádban nem volt, viszont otthon volt, futottam, az atletika, 800 métert futottam, mentem valami versenyekre, az bírtam, hogy mai napig is futok, de meg picit kosaraztam, de az így nem voltam nagyon ügyes a vezetésbe. A labdavezetésben viszont imádtam, de sport, futás.
1: Bécitől hallottuk, hogy azért Jugoszlávia, amikor te gimnazista voltál, azért az még Kánaán volt, tehát kultúra szempontjából, könyvek, zenek, koncertek, hogy mesélj már erről egy kicsit, mert én például erről keveset tudok.
0: Charles Bukowski.
1: Na, persze. Mikor olvastad az első Bukowskit például?
0: Hát nem tudom, az is valamilyen 14-15 éves koromban kb. Jó, de ehhez azt kell tudni, az apám értelmiség volt, mivel hogy ügyvéd. Az apám mindig is kacsintott arra, hogy lehet, hogy festő kellene, hogy legyen, de az ő mamája mondta neki, te Jován, figyelj, de te komolyan szó, hogy most így tényleg abból akarsz élni, de menjél te inkább a jogra, mert az apukát is jogász lett. Oké, de és akkor az apám jogász lett, illetve ügyvéd lett, de mivel hogy értelmiségi volt, akkor ilyen állandóan olvasta, meg bújta a könyveket, úgyhogy nagyon korán úgy döntöttek, hogy ad nekem ilyen klasszikusokat olvasni, és akkor nem tudom, Csehó, meg Tolsztó, főleg az oroszok, mert ő egy picit russzofil volt, most már aztán abszolút, de mit tudom én, Mopassan, meg szóval nem tudom, sokat tényleg. Persze Jack Londonnal kezdem. Úgyhogy nem volt olyan nehéz, nem az apám adta nekem a Bukowskit, az egy csaj a Szomszéd utcából, aki idősebb volt nálam, arra tényleg emlékszem. De az apám kinyitotta nekem ezt a utat, aztán a nagybácsim a science fiction-t nyomta nekem, úgyhogy nem volt, és egészen abszurd science fiction-eket, meg nem tudom, úgyhogy nem volt nehéz megtalálni, vagy oda jutni a Bukowskihoz. De viszont Raymond Carvet sokkal, de sokkal később fedeztem fel. Lehet, hogyha elfedeztem fel, hogy Joe Fantet. De mindegy, szóval, ja.
1: Sokat olvasom ezek szerint, akkor még most is.
0: Ja, szép, jó, persze. Egy ideig nem olvastam, és így valahogyan éreztem azt, hogy így valami nem stimmel, vagy nem is tudom micsoda, de ja, persze, hát az így jó, nem?
1: Hát iszonyúan hallatszik a műsorkészítéseden, hogy egyrészt, hogy van mögötted néhány könyv, meg a szókincseden lehet hallani. Abszolút, abszolút.
0: Habárom feleségem, most egy feleségem az állandóan bánt engem azzal, hogy ilyen, a szókincsem az így megy lefelé, meg ilyen, hogy nem tudok megtalulni, melyik szók azok, ahol az L mellett jön a J, vagy az Y, vagy T, Y, meg szóval ilyen.
2: Tök jól beszélsz magadban.
0: Meg a hogy hívják, a sorrend a szóba, hogy mindig fordítva mondom, mit tudom.
2: És ha most olvas egy könyvet, akkor az szerbül.
0: Ja. Angol is olvasom, de az keveset, de szerbül, főleg szerbül, vagy horvátul, vagy nem tudom,
2: bosnyákul. És hozzá lehet jutni itt szerb nyelvű körmények?
0: Tehát, amíg nem volt az olvasom, addig időnként mentem le, és akkor vásároltam, nem tudom, kilóra könyveket, de mióta van az olvasom, azóta lehet letölteni meg.
2: Ilyen kis elektromos tableten olvasom.
0: Nem is tablet, hanem ez a tényleg nem tudom, olvasom.
2: Elektromos könyv.
0: Elektromos könyv. E-book, igen. Írtoztam is tőle, meg gondoltam, hogy jó, mégiscsak papír, meg feeling, mit tudom én, de beszipantott ez a dolog. Nem kell húcolasztom a könyveket egyrészt, másrészt nem kell ilyen elfordítanom, vagy tenni be a könyvbe, hogy emlékezzek vissza, hogy hol álltam le, hanem az a gép az így megjegyzi, és ez tényleg ez tök jó. Lehet, hogy ez öregséggel jár.
2: Nem, biztos tök jó, de régen a könyvekben volt ilyen, tudod, ilyen kis
0: piros. Hát némelyikben.
2: Én még most is szeretem azokat a könyveket, amikben van.
0: Igen. Még sokan nem, igen, mert nagyon, egy időben azt az apámtól, az apám, emlékeztek régi ilyen ingeket, hogyha vett az ember, akkor volt egy ilyen műanyag itt a...
1: Gallér.
0: És akkor az apám, emlékszem, hogy akkor mindig, amikor vett ilyen inget, akkor ne, vigyázzatok erre a műanyagra, és akkor ezt így kivágta, és akkor azért álltak. És akkor azt lehetett betenni a könyvekbe, viszont amióta egyedül élek, és nem élek otthon, azóta tényleg egy idő után már probléma volt, mert az ember általában több könyvet nem olvassa, meg így mennek, szóval hogy így mennek a könyvek, és akkor volt ez a probléma, hogy milyen papírt vágja ki karton, az túl vastag, papírt sajnálom, hiszen papírra rajzolunk, nem néha írunk, meg ilyenek.
2: És akkor egyetem után
0: haladunk. Jó, nagyon gyors. Állítólag boldog gyerekkorom volt. Én arra nem emlékszem. Ezt az apám mindig is mondta, mert van egy ilyen a családon belül egy híres ilyen fotósorozat, amikor mi ketten elmentünk a töltésre. Töltés? Hát Tisza mellett. Ja, a biciklivel, és akkor én kaptam valami csarhúzót, és ő ott valamit matatott, nem tudom, ült, vagy nézett az eget, vagy engem nézett, és akkor én ott a bicikli mellett ilyen matatok. És ezek tényleg szóval ilyen, hogy mondjuk ezt, cuki képek. A kis Igor, nem tudom, overallom van, ilyen mindig az arcom az általában ilyen, mi történik itt körülöttem. De szépek a képek, és... Ja, és akkor apám is nagyon sokszor mondta ezt, hogy meg az anyám is, hogy te milyen szép gyerekkorod volt, meg milyen jó gyerek voltál, ameddig nem kezdtél saját fejjel gondolkozni, és akkor...
1: Tehát te olyan jó gyerek voltál, aki hallgat, előtte egy papír, előtte egy szeruzánk.
0: Játszottam, gondolom, nem tudom, hát jó, hogy egy szófogadó.
1: Szófogadó, jó
0: gyerek. Igen, ez milyen cikin hangzik, nem, szóval nagyon rossz. Ne legyetek szófogadó gyerekek.
1: De miért? Nekünk még nagyon erős karizmájú szüleink voltak, akik eltekerték, vagy kitörték a csirkenyakát, nem tudom, vízbe folytották a kismacskát, úgy éltek, ahogy a természet ezt így megköveteli, és ez nem volt egy ilyen bonyolult pszichológiai probléma, és hogyha valami nem, akkor nem, ha valamit szabad, akkor szabad, és kevesebbet szabadott, mert meg kellett tanulni egy csomó mindent.
0: Igen, csak valahogyan az a probléma ezzel az egészen, hogy azt hiszem, hogy a szülő is belefészkélődik ebben a feelingben, ebben az érzésben, hogy jó gyerek, mit tudom én, és akkor nem vesznek észre, legalábbis ez volt nálam, hogy nem vesznek észre, amikor serdülőkor jön, következik, meg a csajok, meg nem tudom micsoda, és akkor iszony nagy ellenállás van, és akkor harcolni kell, mit tudom én. Az így kemény volt.
1: Gyerekként vagy szülőként?
0: Gyerekként.
1: Szerintem szülőként is iszonyú nehéz.
0: Hát kit érdekel, érted? Én vagyok a fiatal, én megyek előre.
1: És miért utáltad az utolsó két évet az egyetemen?
0: Hát mondom azért, mert ilyen kiderült, hogy nem annyira jóságosok a tanárok, és hogy ők azért a kis széküket és a kis següket féltenek, és egyszerűen nem segítették abban, hogy az ember valahogyan lásson ki egy picit az egyetemen túl, hogy mi van a világban, meg szóval egy jó pár ember, szóval tényleg rossz fej volt.
1: Hát lehet, hogy ők se láttak ki ebben annál, mint amit...
0: A francot, én állandóan beszéltek arról, emlékszem egy tanárra, aki nem tudom, a Titónak csinált valami grafikákat, meg hogy így volt valami vacsora, amit azt mondta, ne.
1: De,
0: nem igaz.
1: De gondolom nem olyan munkára vágytál, amit a Titó rendel meg, és azt mondja, hogy
0: azt nem vártam, hogy ellenemen fordulnak, és hogy zárodnak a kapuk, és így valahogyan érted. Csak te itt maradjál, és te csak ez nagyon jó, de most a kívülálló az így, hogy hagyjunk, majd az, mit tudom, amikor kimész az egyetemből, akkor majd rájössz.
1: És akkor festettél? Tehát milyen kiállításod volt?
0: Rajzoltam. De ez a gimnázium. Aztán, amikor befejeztem, aztán űr, és akkor visszamentem a Knezsvácra, és nem tudom mit kezdeni magammal, és ott egy évig voltam, és dolgoztam Kanizsán ilyen a csempegyárba, mint csempe designer. Tényleg, szóval egy csempet se dizájnoltam. Meg próbálkoztam. De gyanítom, hogy ott az volt, hogy ott volt a másik dizájner csaj, az ami borbála volt, és gyanítom, hogy ő tetszett, hogy én tetszettem neki, és hogy volt valamilyen kis dolog az egész mögött, de nem feküdtem vele, mert valahogyan nem, csak a végén valahogyan rájöttem arra, hogy az a jóságos, nyitott szemű, hosszú perceken át nézés irántam, hogy ez mit jelent. Na mindegy. Ja, nem feküdtem vele.
1: Innen üdvözöljük Borbálát, hogyha hallgattam, és keresse meg az igazat, és sajtsa be rajta.
2: És akkor így volt egy ilyen, hogy akkor most mi legyen, hova, igen, merre, mit,
0: igen, miért. Igen, de közben kezdtem ilyen rajzolni, meg kezdtem valamilyen gyerekkönyvet csinálni, saját magamtól, és akkor találkoztam az első feleségemmel, aki kanizsai, és akkor úgy döntöttünk, magyar, és akkor úgy döntöttünk, hogy hagyjunk el a francba ezt a két ilyen város, és menjünk, és akkor elmentünk Újvidékre, és akkor ott éltünk, és gyakorlatilag Újvidékből jöttem ide.
2: És Újvidéken ismerted én néhány embert ismerek, aki ott mozgott, a Máriás Béla,
0: nem.
2: A Tolnai Otto, nem tudom.
0: Nem, a Tolnai Ottót a feleségem keresztül megismertem, mert a Szabinak a felesége és az én volt feleségem, ők a legjobb barátnők voltak. Aha.
1: És Ladikat, tehát, hogy
0: az
1: egész művészkör,
0: nem, a nagynéni az dolgozott Újvidéki tévén, és akkor, amikor átköltöztünk Újvidékre, akkor nagyon gyorsan talált nekem munkát a tévén, és hogy hívják ezt a szcenográfus, díszlettervező. Ja, voltam az Újvidéki tévén. És jaj, azt csináltam meg illusztrációkat, csináltam egy szerb lapnak, meg egy magyar gyereklapnak, Mézes Karacsa, azt hiszem, az volt a neve. Hát a tévé az viszont ilyen, hát szóval ez háború előtt volt, és ott sok rock'n'roll és sok pia, nagyon.
2: Tényleg. Tehát, hogy ilyen vidám...
0: Hát nem tudom, hogy vidám volt, de iszonyos, soha azóta soha többet nem, soha nem ittam ennyi alkoholt. Habár barátkoztam a Badával is, meg a Bécé, de anszal az tényleg ilyen patakokba folyt az alkohol.
2: Balázs Attila?
0: Balázs Attilát nem tudom, én szerintem, lehet, hogy ott megismerkedtünk. Hmm.
2: Mert is dolgozott ott
0: tényleg. Ja, lehet. A Balázs Attilát tényleg nagyon-nagyon régóta ismerem. Ja.
2: Zene.
0: Zene? Na. No.

0: Yeah.
1: Yes.
2: Star the blues. Sziasztok. The blues. Monday. No, Monday,
1: Stormy, de nem Monday.
0: Monday blues. Mm. Nem megint nem iző. Nem mindegy. Enter.
1: Nem. És akkor, ugye, hogy akkor mi legyen? Nem, Újvidéken vagyunk, tévé, rádió, tehát nagy élet.
2: Nem csak tévé, nagy TV. Élet, nagyon sok alkohol, és de tényleg jól is emlékszem, szóval nem volt egy pár alkalom, még nem emlékeztem, hogy hogy jutottam haza, hogy így. Emlékszem, egyszer a feleségem bent aludt, és nem találtam a kulcsot, ami nálam volt, és aztán elkezdtem verni az ajt, és gondolkoztam azt, hogy kihívom a rendőröket, mert én valami probléma, nem tudok bemenni, mert nem tudom micsoda. Ja, tényleg az durva volt. És közben ment ez a félelem, hogy most háború, most tényleg lesz háború, nem lesz háború, most börtönbe fog végezni, hogyha meg azt a behívottra nem válaszolok, hogy mi a franc lesz, és nem értettem, hogy miért kellene nekem mennem és időlni valakit, aki ugyanazt a nyelvet beszél, és ahol megyek ki, nem tudom, bizony nyaralni, meg ahol vannak én ismerőseim, meg stb. Stb. És tényleg para. És akkor arra emlékszem, hogy egy szombaton reggel a Studio B nevű rádió állomáson hallottam azt, hogy hoztak egy új törvényt, hogy aki nem jelentkezik a behívó után, az 3, vagy nem emlékszem, 5 évet börtönbe tölthet, és akkor gondoltam, azt a mindenit, szóval ezt nem akarom.
1: Ezt nem kérem.
2: Ezt nem kérem, és akkor össze pakoltam a rajzaimat, egy pár a zoknit, meg egy pár alsó nadrág, pár póló, de tényleg főleg a rajzaimat vittem, mert gondoltam, hogy ez viszonylag gyorsan lesz vége ennek az egésznek, és ez így, ez a cucc jó, de viszont a munkáim legyenek mellettem, mert ki tudja, szóval. Ja, és akkor szombat volt, szombaton elmentem, és akkor Szeged, azt hiszem valami Sárkány nevű hotelszerű, micsoda, és akkor ott aludtam talán egy éjszakát, és akkor Budapest.
0: Egyből röndel?
2: Egy táskával, sok munkához, sok rajzommal.
0: Mi volt benne a táskában?
2: Hát mondom, ilyen pár zokni, fogkefe, meg nem tudom, alsónadrág és pár póló.
1: És itt voltak ismerőseid?
2: Itt volt apukám és anyukám annak idején, nagyon régen volt, nem, az a sztori váltak. Na, igen, nem tudom, Horvát-tenger part, és van egy magyar család, akik nem tudnak gyerekkel, akik nem tudnak szobát, vagy kaját rendelni, vagy mit tudom én. És akkor az anyámat segítette, és így tolmácsolta, és ebből a Marika néni és a mamám lettek ilyen tök jó barátnők. És meg most, amikor jön a mamám, akkor megy a Marikához, aki beteg, mert mindegy, és akkor ebből nagy barátság volt, és akkor hozzá mentem, és akkor ő talált nekem először egy szobát, ott a Nagyszombat utcában a szvasztikával ellátott ilyen épületekben laktam, és akkor talált egy szobát, és akkor utána nem tudom, utána kérdez meg, hogy mi érdekel.
0: Hogy jött a Tilos Rádió a képbe?
2: A Tilos Rádió tulajdonképpen hasonló klubokban, mint a Tilos a Zá, jártam Belgrádban, meg jártam Újvidéken is. És nem is, és kerestem ilyen hasonló embereket meg, szóval ezt a millét. És akkor a Dudás, és akkor ilyen, mert viszonylag gyorsan megismerkedtem, azt hiszem, hogy Szabi volt itt, és akkor a Béci, meg nem tudom, az egész kör, és a Dudás is, és akkor mindenki beszél, van ez a Tilos az zámítva, lehet fogni rádió, és én mindig is rádió buzi voltam, úgyhogy ezt így hallgattam, és akkor egyszer a Dudást megkérdeztem, te nem ismersz valakit, aki a Dudás Szabolcs, fontos. Nem ismersz-e valakit, aki közel áll a Tilos Rádióhoz, mit tudom, mert így kurvára szeretném ezt a műsort csinálni, meg így, szóval ezt szeretem ezt az egész. És akkor ő ismerte a Csejdit, és akkor a Csejdit felhívtam, és akkor Csejdi, persze, gyere, na, és
0: mondjunk
2: akkor így.
0: Mondjunk egy évet hozzá, 1900.
2: Nem tudom, 4 mondjuk.
1: 94. Akkor te elég régóta rádiózol.
2: Nagyon, nagyon. Én nem éltem, én a Podmanicki utca, a Podmanicki utca volt az első, ahol én beléptem. Én a Kallozből ilyen periódust, azt nem ismerem, azt csak így hallottam. Ja, Podmanicki, uff, az is milyen volt, ha?
1: És milyen kikkel csináltál műsort az elején?
2: Az elején... az elején próbáltam egyedül, aztán rájöttem, hogy ez nem fog menni, és akkor utána csináltam a Szlobodánnal, egy író, aki ide jött Budapestre, mert a felesége, az egy gender studies, meg nem tudom micsoda. Vele voltam, utána, nem, először a Bojánnal voltam, aki szintén díszlettervező volt Újvidéki tévén, és ő utánam jött, és akkor ő is itt volt Budapesten jó pár évig.
0: Ez már Burek Forever?
2: Ez Burek Forever, igen.
1: Szerb nyelven.
0: Mi van most is ugyanúgy.
2: Igen. Ez tök jó volt, mert valahogyan úgy, ez jó, hogy mondasz, mert ez segített valahogyan, hogy valami úton módon identifikáljuk a saját magamat, meg hogy nem csak a zárt kör, nem csak otthon a feleségemmel beszélek szerbül, hanem hogy kint is éterbe. Ja, na, Bojan volt az első, és ez elég sok ideig tartott, utána jött a Szlobodán, utána a Bojan Törökországba él, most Szlobodán visszament, azóta el is vált, meg mit tudom én, és utána a Goránnal, aki mindig itt van, és akkor utána jött a másik Bojan, aki egy szórakozó helyet dolgozik, meg pincér, mit tudom én, és nem, étteremvezető, bocsánat, és nem csak belegondoltam, hogyha Nehdán hallgat ezt az egészet, hogyha lepincérezem őt, akkor ilyen szóval respekt, nem?
1: Sokkal jobb.
2: Meg ilyen egy kicsi respekt, szóval most mi? Abszolút, mindig sok. És akkor valahogyan lepatantak ezek az emberek, és akkor, és jaj, közben megöregettem, és egyedül maradtam. Csináltam egy rajzot, hogy van egy ilyen kopaszodó oroszlán, és az a neve a rajznak, hogy amikor a oroszlán megkopaszodott, akkor így minden barátja elment tőle.
1: Ez szomorú. Nem tud ez megfejteni, ez nem kell a Freud. És aztán belekerültél ilyen rajzfilmes ügyekbe.
2: Ja, ez totál véletlenül volt. Sok pénzem volt, mert én szóval, hogy jól kerestem olyan Túlvidéki tévén, de egy idő után így valahogyan unatkozás volt. És hogy mit csinálják, mit tudom én, bulik, ugye, tilos az A, BC-k, tudósok, és akkor a Béci mondta nekem, hogy olvasta valahol egy interjút Varga Csabával, és hogy miért nem megyek oda, mert neki úgy tűnik, hogy ez oké, pasimány. És akkor elmentem, de ahhoz hozzátartozik az, hogy azért ilyen kacsintottam én azzal az érzéssel, hogy mi lenne, hogyha rajzaim kezdenének ilyen külön életet élni, meg hogyha megmozítom őket, de szóval nem tudom, nem volt olyan komoly. És akkor Béci ezt mondta, Varga Csaba, menj el oda, és ilyen biztosan tök jó pasi, és akkor elmentem, hát az fura volt, mert én nagyképűen elmentem oda, hiszen tudtam rajzolni, hiszen már ilyen pár újságban ilyen mentek a rajzom, és mindenki mondta, hú, te igaz, te kurva rajz, mit gondolkozz, mert és mindig is szerettem magamat, és úgy, hogy az, akkor nem volt ez így nehéz. És akkor ott elmentem a Varga stúdióba, és pont akkor csináltak valami urbánus sorozatot, és keresték, és nem tudtam, keresték ilyen rajzolók, animátorokat, vagy mit tudom, a fázis rajzolókat, vagy valakiket elrajz, és akkor betették engem, hogy csináljak tesztet. És nem értettem, két napig tartott, nem értettem, hogy szóval miért kell nekem ez rajzolni, hiszen hoztam a munkáimat, és nem, szóval, hogy Csabával szed, de nem, te csak új üljél ide, és te csak rajz, és meglátunk, hogy mi lesz. És akkor első nap így valahogyan így átment, második nap mielőtt elmentem erre a tesztre, megittem egy sört, és akkor megittem még egy sört, és akkor elmentem erre a tesztre, és akkor valahogy mit tudom, másfél óra után én rájöttem arra, hogy no way, megyek el innen, és akkor fölálltam demonstratívan két sörre magamban, és úgy kimegyek, és akkor mi ott ilyen a Varsányi Ferenc azt hiszem, hogy vezetett akkor ezt a teszt, ilyen ez a perő, és akkor kérdezett, de mi, hogy miért mész el, hogy tök jóra, mit tudom, és mondom, nem érdekel, nem filmet akarok csinálni, és Csavával akarok találkozni, még hasonló, talán ilyen anyáztam is, és elmentem, és akkor miért, hogy azt hiszem, hogy miért, hogy na most arra nem emlékszem, hogy hagytam el a címet, és akkor utána felhívtak őt, vagy a Feri szólt a Csabának, hogy van itt valaki, aki valahogy nem passzol, meg fura, meg nem tudom micsoda, és viszont jók a rajzai, és akkor így visszahívtak engem, és akkor leültem a Csabával, és akkor ott így tulajdonképpen találtam pótapukát. És a Csaba így átkarolt engem, meg befogadott, és pont akkor a Csaba csinálta a Bestiák című filmet, ami ugye alapszik a Zámba, meg az Öcsi, meg a Laca, meg a Vahon rajzokon alapján, és akkor mondta, hú, van nekem itt egy film, ilyen keresek valaki, keresek én egy embert, aki rajzol, amely nem tudom micsoda, és nem, de én nem tudok adni, majd, majd megtanulsz, mit tudom én. És akkor kezdtem ezt a filmet csinálni, és a Csaba egyrészt tanított, másrészt tök jó fej volt, mert engedte, nem korlátozott. Nyilvánvalóan ez amiatt is, szóval az ő habitusa is persze ebben van, de a másik dolog az, hogy nagyon ilyen laza volt a storyline ebben a filmben, és viszont a rajzok azok így grafikák, és amit csinált ez a három ember, azok így adtak. Szóval, hogy ott nyilvánvaló volt az, hogy lehet szabadulni, és így kísérletezni, és mit tudom én. Úgyhogy, és az egy évig csináltuk azt hiszem, ezt, hogy másfél évig csináltuk ezt a filmet, úgyhogy először fázisoltam, utána megtanította animálni, és utána rendező lett belőlem, és arra jöttünk ezt a filmet. De nem is ez az érdekes, ez most az egón beszél. Inkább az érdekes, hogy, hogy tök jó volt találkozni a magyar valósággal ebből az irányból, egy picit múlttal, mert akkor rájöttem arra, hogy a bizottság igen, mert volt feleségem, ő mutatott nekem, hogy ő magyar, ugye, hogy akkor így kapcsintott a magyar kultúrával, és hál' Istennek jó irányba, úgyhogy akkor így rájöttem, hogy ez bizottság, meg akkor így szóval tök jó volt megismerkedni először is személyesen ezzel a három emberrel, utána belebújni ebben a világban, amit ők kreáltak, és tehát a öcsit az így valahogy azt hiszem, hogy ő volt az első, akit megfejtettem, és ott így tudtam lubickolni. Utána jött az András, aki picit keményebb volt, keményebb dió, de az is valahogy, nem tudom, azt hiszem, hogy azt is talán meg tudtam fejteni részben, de Laca az mai napig rejtély. Az egy olyan, nem tudom, ős energia, vagy ős, nem tudom micsoda, ami megy ki abból a képekből. Ja,
3: és van kapcsolatod azóta is velük?
2: Hát mivel akkor Szentendren élek, az öcsivel találkozok ilyen hébe-húba. Az Andrással nagyon régen találkoztam, voltunk Pécsen, azt hiszem valami animációs fesztiválon, és ő volt a, nem tudom micsoda, zsűritagok voltunk, ja. Ez régen volt, ez 3-4 éve. A Lacával viszont vele is ritkán találkozok, de vele találkoztam most nem rég, amikor a Buhorovok csináltak filmet, mert akkor ott a Lacának volt valami szerepe, és én, jaj, nekem is, mit tudom.
3: És akkor tulajdonképpen
2: Nem, ráadásul érted, szóval komolyan, te az Igor, te. Nem, voltam ilyen kommandosz, és akkor volt sapka az arcom, minden, szóval nem tudtam érvényesülni, mint ember. Szóval mondtam neki, hogy tényleg Igor, komolyan.
0: Egy báv volt.
2: Ja. És mondta, hogy gondoltam, hogy ez probléma lesz neked, de nem volt emberünk. Jó, de aztól Igort, vagy a Kornélt, tényleg szeretem, és ő az egyik ilyen, a legjobb barátom, úgyhogy, ja.
3: Mert itt az Igor és Iván Buharov.
2: Igen. Kornél szoktunk igorozni egymást. Ja.
3: mint névrokon.
2: Ja, de a Nándi marad, szóval.
0: Nándi.
2: Ja.
3: Igen. És a Kornél meg Igor.
2: Igen.
3: És akkor tulajdonképpen ilyen ebből éltél, vagy ez a rajzfilmes világ, belecsúsztál, meg több dolgot csináltál utána is, nem?
2: Tehát ja, ja, ja, ja, ja, ja,
3: sikeres.
2: Sikeres
3: díjakat is.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, hát voltunk. Hát figyelj ide, szóval itt a Csaba tényleg nyitott, mert a Csaba név volt ilyen animációs világban, szerintem ő nyitotta ki ezt az ajtót, és akkor mentünk együtt fesztiválokra, meg nem tudom, jobbra-balra. És ja, díjak, meg ilyenek, és akkor utána kezdtem pályázni valós stúdión keresztül, és akkor kaptam ilyen pénzeket MMF-től, és csináltam MF-től, és csináltam ilyen a saját filmjeimet, ahol próbáltam kibontakozni egyrészt, másrészt a félelmeimet és a gázos részeimet valahogyan kifejteni és kiönteni.
3: Mint egy terápia.
2: Mint egy terápia, igen, igen.
3: Ezeket
2: igen.
3: Meg lehet nézni valahol, ezeket a filmeket?
2: Ja, van a szájtomon.
3: Van
2: a szájtomon.
3: És ezek ott vannak.
2: És ezek ott vannak.
0: Mondd el azért a címét a szájtnak.
2: Ilazin.com.
3: Ilazin.com.
2: Igen.
3: Most kiszúrjuk a Pergőnek a Facebook
0: oldalára. A Koller, Klemenc, Laciék, azok hogyan találtak meg, vagy azt, hogy lett ez a kis tehén?
2: Na.
0: Meg a kis
2: Varga
0: tehén
2: stúdió,
0: is te
2: vagy. Igen. Varga stúdió tart. És ilyen tök jó filmeket csinál, mit tudom én, de valahogyan ott ketten voltak a tulajdonos Varga stúdióban, az egyik volt az Erkel, Andris, és a másik volt a Csaba. És az Erkel mindig is nyomott ezt a populáris vonalat, hogy így reklámok, bérmunkák, és a Csabát egyre kevésbé érdekelt, hogy minden napokban ott folyjon be a stúdió életében, és ő visszahúzódott, az András jött, és az András amúgy is egy ilyen eléggé agresszív pasi volt, és ő nyomott ezeket a bérmunkákat, meg most így nincs pénzünk, hogy adjunk meg egy ilyen egyedi filmre, mert mindig tudjátok, hogy mindig az a probléma, hogy amit az állam ad, az soha nem elég, hiszen
0: és meg tatom, nem arra adja pontosan,
2: de arra adja pontosan, de akkoriban arra adott pontosan, és az András nyomta ezt az üzleti vonalat, és akkor ott így, és akkor már a Laci ott dolgozott a Varga stúdióban, és akkor kezdtünk gondolkozni azon, hogy akkor már szorított, már nem volt levegő, meg ilyen, szóval nem volt jó légkör, és akkor sokat beszélgettünk erről, és akkor
3: a Kollár
2: Lacival, és ja, és akkor úgy döntöttünk, hogy legjobb lenne, hogyha elmegyünk, és akkor akkor én mentem el, és akkor utána ő is ment el. És akkor abban az időben valahogyan született ez a dal, amit a lányának csinálta, és akkor megmutatta nekem kazettán, és akkor ez nekem megtetszett, és akkor így váltottunk, kimentünk a Varga stúdióba, alapítottunk saját ez a dolgot, közben befejeződött ez a film, és közben kezdődött ez az őrület a tehén körül, hogy nem tudom, posztoltak, vagy nem is posztoltak, küldtek egymásnak e-mailen az emberek.
3: És akkor tulajdonképpen telehajzoltad meg a kis tehén, és lett egy klip belőle?
2: Nem, lett egy film.
3: Film.
2: Ez a 2 perces film. Ja. És ez is a pénzből, amit az állam adott, ahol csináltam. Ja.
3: Vagyok a kis tehén.
2: Ja, ülök a faltetőn, mert mit tudom én.
3: Figyelj, nem lehet ezt a YouTube-on föllelni?
4: De fel lehet. Azon gondolkoztam, hogy milyen didaktikus lenne most berakni a kis tehén.
0: Hát, rakjuk be.
2: Azt van angol nyelvű is valahol a neten.
3: I am the little cow.
2: Yeah. És valami franciál, mint hogyha franciál beszélne a Laci, ez egy tüzsű, vagy nem tudom, valamit mond, és akkor kezdődik. Nem, utána angolul beszél, utána angolul énekel.
3: És akkor saját stúdiót csináltad?
2: Aha.
3: És akkor ilyen vállalkozó stúdióvezető.
2: Ja, képzeld el. Ja. Nem, ezt már csináltunk, mint menedzserek, meg vállalkozók, a Lacival egy ideig, utána rájöttünk arra, hogy tök hülyék vagyunk, és nagyon fáraszt ez az egész dolog. De tényleg. Állandóan kell figyelni, mert szóval nem tudom.
3: Körülbelés.
2: könyvelés, könyvelés, de ott lett ilyen könyvelő minden, de ahogy így munkákat megbeszélni, érted, beárazni, harcolni ott különböző producer, mert reklámokból, reklámból éltek, és harcolni különböző producerekkel, jól pofizni, és akkor eljöttünk arra, hogy ne, ne, mi kreatívok vagyunk, és akkor jövünk. Password. Nem tudom, mi a password, de talán ez jó.
3: De most, megy, most mi történik?
0: A zene. Azt hittem, hogy érted, hogy mutattam, hogy a kis tejjén.
3: A kis tejjén.
2: Oké, kedves hallgatók, akkor most itt zenét fogunk hallgatni.
3: Kicsit lassan reagálni.

0: Sziasztok, ez még mindig a Pergőképek adástelefon 2-15-37-73, ha valaki a vendégünktől, Igor Lazintól szeretne kérdezni, aki egyébként a Tilos Rádióban a Burák Forever című műsort és a Buta Szerdát csinálja. A Buta Szerdát két hetente, hétfőn,
1: ilyen 12 óra 60-tól egészen 120-ig.
2: Ez egy érdekes műfaj. Hogy találtad ki ezt a műfajt?
1: Hogy ezeket a számokat?
2: Hát nem, hanem az egész, ahogy hogy beszélsz.
3: Ez az egyszemélyes műfaj, az nem könnyű az igazság.
1: Nem könnyű. Hát megint csak szóval szerintem, ja, van itt egy jó adag önszeretet, és ez az egyik oldalon, és minden, ami ezzel megy, jó, meg rossz dolgok, és a másik oldalon terápia emberek. Szóval egyértelmű valahogyan, nem? Olyan, mint amikor, de még keményebb azt hiszem, de olyan, mint amikor, nem tudom, színházba játszol, és akkor ott így kimész a színpadra, és ott néz sok ember, és te, nem tudom, el kell, hogy mondja valami szöveget, és óhatatlanul saját magadba kell, hogy merüljél, és így kipakolni a rosszakat, mondjuk így ilyen egyszerűsítve, és előhozni a jót, és akkor tudsz virágozni.
0: Igen, mert én nekem néha ez az érzésem, én sokszor hallgatom a műsorodat, hogy ezt kitalálod nagyon pontosan előre, aztán meg az, hogy nagyon spontán, hogy ez mitől van így, nem tudom, akkor, amikor a lányoknak üzensz meg, hogy legyetek szerelmesek, mindig van ilyen dinamikai a műsorodnak, hogy egyetek sok bundáskenyeret, és nem tudom, tehát vannak a pozitív üzenetek, meg a anyukám azt mondta, hogy nem tudom, és persze vannak a hörgős részei, hogy miért olyan nagy a luk a vécipapír gurigán, meg a bicikli, meg a
2: meg a buszvezető körme.
1: Picit piszkos körme. Hát ez terápia, tényleg terápia. És félek is attól, hogy elmegyek ebben nagyon, nagyon magam felé fordulok, és nem fogok nyitni, és ez a one man show abban a szempontból nagyon, nagyon veszélyes, és azért próbálom, szóval egy utat kitaláltam, jó, oké, az, hogy én intelligensen próbálok közülni saját magamhoz, de az nehéz sokszor, sok dolog miatt, és akkor kitaláltam azt, hogy akkor van valami struktúra, és akkor írom a gondolataimat ez a két hét alatt, ami van, és akkor akörül próbálok fűzni valamit, és akkor, hogyha van valami talajod, biztos talajod, akkor el tudsz rugaszkodni.
2: De hogy jegyzetelsz?
1: Persze. Egyébként is jegyzetelek, mert ez a jövőm, nem? Valahogyan.
2: Itt írsz naplót?
1: Nem, belátásaimat mondjuk így az életről.
2: És akkor van valami, ahova ezt elteszem?
1: Aha. Próbáltam gépbe írni, de utána rájöttem arra, hogy ez nincs mindig kéznél, meg be kell kapcsolni, meg szokör, meg meleg, meg nem tudom, tasztatúra, meg ilyen, nincs ez az érzés, hogy papír, meg ceruza, vagy stól. És van jó pár könyvecském, vagy füzetecském, vagy valami.
2: Mert nagyon érdekes, olyan, mint egy ilyen műfaji kísérlet. Tehát szerintem a Tilos Rádió akkor jó, hogyha furcsa, kísérletező, tehát hogy ez a zenei műfaj, ez egyfajta ilyen hangjáték, akkor ez
1: azt
2: szerint szeretném. Egy ilyen napló.
1: Kösz.
2: Egy ilyen
1: kollázs. Igen, azt
2: frottás, nem tudom, zenével beled. Igen. És ez nyilván egy megosztó dolog, nem egy szokványos műsor, de hozzám nagyon közel áll. Tehát én iszonyúan fontosnak tartanám, hogy azzal a szabadsággal élni a rádióba, ami megadatik neki, mert hogy nincs főszerkesztő meg ostoba.
1: Igen, ez tök jó, ez tök jó.
2: Szponzor vagy mi a szó.
1: Nem, nagyon jó, nagyon ez sok mindenre megtanított engem a Tilos Rádió, és valahogyan tényleg én hála, szóval, hogy befogadtattok ebből a közösségbe. Szóval, na, tök jó dolog a Tilos. Csak itt ebben az egészben, amit mondtam, tényleg az a veszély van, hogy tényleg saját maga felé megfordulok, és akkor egy ilyen onánia lesz az egészből, és csak nekem fog szólni valamit, és ez ettől, ez látom, mint egy ilyen veszélyt.
2: Figyelj, az, hogy jó-e a műsor, vagy nem tudom, az egy veszély, hogy ezt tartani, mert ez egy, tulajdonképpen így is egy ilyen improvizatív.
1: Ja.
2: De az, hogy felét fordul a dolog, azt szerintem nem biztos, hogy baj. Tehát, hogy nekem az egyik legkedvesebb fotós könyvem, egy Araki nevű japán fotóművésznek a könyve, a Szentimentális utazás az a címe, Sentimental Journey, és iszonyú keményen a saját, a feleségével való, később a felesége, tehát az elején van egy csaj, és akkor a nászút feleség, az életük, és ez van így fotózva, de nagyon, nagyon, nagyon egy az egybe, szóval nincs semmi macizás. Tehát, hogy a macska a fáradtsága, kúrása, nem tudom, minden, és gyönyörű az egész, és odáig, hogy az a vége, hogy egy kezet látsz, ami fog egy másik kezet, ami éppen egy koporsóból lók ki, tehát, hogy meghal a nő. És ez végig van fotózva, és annyira szép, és annyira megrázó könyv, fotósan. Tehát, hogy elvileg lehet olyan műfaj, ami azt mondod, hogy valaki. Hát nyilván most ez se egy az egybet, ez nem egy dokumentáció, ez egy művész, de mégis én csak azt tudom lapozgatni, hogy ez valami személyes, de egyben nem tudom, általános is, vagy egyetemes, vagy nem tudom, kérdések, vagy... Szóval, hogy az, hogy magaddal, az nem, magában nem baj, nyilván az, hogy jó-e, nem jó...
1: Hitler. Nem is erre gondol, inkább, hát érted, hogy a fotókat nézünk, akkor ott van időd neked, hogy gondolkozzál ezen, visszalapozd, utazál ebben a feelingbe, vagy ráadjál még valami pluszt. De mivel, hogy ez a műfaj olyan, hogy ahol itt egy perc beszélsz, ez jön ki belőled, ez van, és amikor beszél az ember, és nincs ideje átgondolni, még soha nem volt időm átgondolni a gondolataimat a beszélgetésekben se, akkor óhatatlanul így nézik, hülyeségek is jönnek ki, és a hülyeségek, akkor kihez forduljak, politikáról szól, az így most így nem akarok beszélni, sportom, itt próbálok ilyen mankokat találni, de óhatatlanul is idő után visszatérünk magamhoz.
2: Meg a zene,
1: de te is tudod, hogy a mikrofonok van egy ilyen magnetizmusa, és ilyen annyira erős, hogy így az ember így valahogy kívánok beszélni egyszerűen, szóval jó megszólni, és jó hallani a hangomat a fülhallgatóba, és alátenni, nem tudom, Morning Broadway-t, és így ezen lubickolni.
0: És a zenéket csárítod össze otthon az adás előtt?
1: Kb.
0: És most az előbb, amikor a Kolosseumban játszottunk be, akkor azt mondtad, hogy de ugye nem azt gondoljátok, hogy én ezt a zenét szeretem, mert ezt ilyen jazz rocknak, vagy nem tudom, minek titulálják.
1: Színfónak neveztem, de a yes mondjuk a színfó, az nem színfó, nem tudom, progresszív rock, vagy hogy hívjunk ezt?
0: És akkor én így csodálkoztam is, mert hát a Kolosseum azért nagy klasszikus, hogyha rockra gondolok, de valóban nem a te világod, te nem ilyen típusú rock zenék.
1: Na, ez zenével úgy volt, hogy ugye az apám, aki értelmiségi volt. A könyvek mellett ő zenét is ilyen, ezért próbált nekem szerválni valahogyan, és az első zenével való találkozásom, azok voltak a San Remo nagy slágerek, nem tudom, Domenico Modugno, meg a Claudio Villa, meg ilyenek. Bobby Solo, mert nem tudom, és ugyanez és a tükörképe ennek, amit akkor a ex-Jugoszláviában ment, nem tudom, Miso Kovács, meg nem tudom, sokan, és akkor utána próbált egy kicsit népzenével, de az valahogyan nem ment, utána próbált ilyen komoly zenével, de az végképpen nem ment, és akkor valahogyan jazz jött, és utána blues, és kurva nagy szerencsém volt, mert a mamám a testvérének a férje az ilyen DJ volt újvidéki rádión, és én iszonyú sok lemeze volt. És akkor hozta nekem lemezeket, meg nem tudom micsoda, és az első album, amit tőle kaptam, az a Night at the Opera volt, az Queen. És akkor sokszor jártam hozzá, és akkor ott így bepótoltam mindezt, a szimforokot, meg a nem tudom, progresszív rockot, meg a punkot, meg a nem tudom, anyám kínja, és valahogyan ez a progresszív rock, ez valahogy, szóval, hogy így nem ment. A King Crimson még úgy, ahogy az próbált, vagy az közel áll hozzám, közel állt hozzám, de a Colosseum meg nem tudom, nem is tudom, kicsodák meg, az így nem, meg a Pink Floydot sem nagyon értettem. Szóval, hogy az így körbe jártam picit, de gyorsan elmenekültem. Ja, de közben jött ez a New Wave, meg ugye a Punk is ott így dübörgött, meg nem tudom, jaj, és a Rolling Stones, a Moodból, ami ment, úgyhogy így, ja, ez.
2: Rolling Stones-os voltál, nem Beatles-es?
1: Természetesen, persze.
2: Nagyon a kemény csávok.
1: Hát nem tudom, az nem tudom, gitár, rock, valami, nem tudom, energia. Meg valahogy sokkal könnyebb volt a Chuck Berryhez oda jutni a Rolling Stones-on keresztül, mint a Beatles-on keresztül. De utána a Beatles is valahogy, nem tudom, a Lennon az tulajdonképpen, nem, azt hiszem, hogy az első, amikor ráfigyeltem ezekre az embereket, akkor az volt a Paul McCartney-nak volt az az együttes Wings, ugye, uh-huh. És van az a szám, ami a skót, ilyen, nem tudom, a Fire valami, és az így olyan szép volt, meg így tetszett nekem, és akkor utána hallgattam a Wings at the Band of the Run, azt hiszem az volt az első album, és az ilyen borzasztó volt, szóval ne, és akkor Lennon az így kúró jó volt, viszont attól függetlenül, hogy Imagine, meg ilyen számok, amik folytak a csapból is, és utána vissza a Beatles, és akkor fehér album, és akkor wow, what the fuck. És jaj, és utána jaj, a Beatles, oké, persze.
0: És akkor van konkrét zenei építkezése a műsorodnak, vagy ez is úgy, ott vannak a zenék, és akkor éppen amilyen hangulatod van, akkor ahhoz raksz.
1: Az van, hogy van koncepció, és akkor ez megy. De pont mostanában azon gondolkoztam, hogy picit azért ez a nagyon piszkos gitár, ez a post, nem tudom, ilyen 60-as évek, ilyen garázs rockszerű valami, hogy egy picit könyökömön jön ki. És nem tudom, mi lenne ez most azt találtam ki, hogy próbáljuk experimentál zenével, és picit ebbe belemenni, mert ott amúgy is hangok vannak, és akkor majd lesz valami ebből az egészből. De előtte a Color Lokálba, ott arra emlékszem, hogy ott volt egy jó pár évig tartott a funky periódusom.
2: Mert hogy a Color Lokálba is közleműködtél?
1: Igen, a Rozival, meg a Csejdivel. Ja, ott lenyomtunk azért jó pár évet, azt hiszem. Tényleg jó pár évet. Igen. Hát én voltam ott a mixpult mögött, és ketten beszélgettek. De mindegy, és akkor ott volt a funky is, meg akkor ott voltak ilyen tematikus hónapjaim, hogy mit tudom én, akkor hárfát nézzük meg a hárfát, hogy mi van a hárfában, mi van a klasszikus zenében, a modern zenében, meg így szól, itt nem tudom, banjo, akkor country, ufazuncsi, a kukulele, hoppá, ez így érdekesebb, de nem tudom, akkor Hawaii-okon vagyunk rögtön, és akkor ott megint csak ilyen slide gitárok, meg ilyenek. De mindegy, ja.
2: És onnan tájékozódsz a zenébe? Sokat, tehát researchelsz a YouTube-on? Vagy?
1: Sokat hallgatom rádió műsorokat. És az ex-Jugoszláviában marad egy jó pár rádió műsor, amik így új számokat, meg így más számokat, meg más zenéket picit játszanak.
2: És neten hallgatsz
1: Jugoszláviában? És neten hallgatom.
2: B52?
1: Is.
2: Azzal volt egy ideig nexusunk, mint Tilos Rádió, amikor a háborúban alatt után voltak, előtt alatt voltak ilyen probléma, egy ideig neten idejött az adás, és mi toltuk szét.
1: És akkor emlékszem, hogy vagy te vagy, nem tudom, a Zsolt, vagy valaki ilyen, és kérdeztem, örülsz? Mert pont nem tudom, mondjuk 8-kor kezdődött a burek, és 7:30-tól 8-ig ment a híradó. És akkor, hogy ez tök jó, meg nem tudom, hogy mit szólok én, ez egész, ez mit tudom, nem tudom, tök jó, emlékszem.
2: A B52 az ilyen alter rádió, vagy azért bekúsztak a mainstreambe? Vagy?
1: Bekúsztak a mainstreambe ezerrel, de a rádió, azt hiszem, a rádió maradt legérintetlenebb. Nagyjából ott van egy pár műsor készít, ami maradtak még abban a hős időkből. De egyébként kommerc rádió, iszonyú kommerc tévé, és a site, az a portál, az nem tudom, Kim Kardashian és a hasonló dolgot. Még ott szóval túl ilyen valahogyan populáris. Szóval belementek abban a vonatba, ami az arról szól, hogy butítsunk a népet, mert így jobb lesz nekünk. Akár kicsodák is azok a ők.
2: Kár, ott voltam 94-ben, vagy mikor a rádió, akkor még nagyon olyan volt majdnem, mint ez.
1: Ja.
2: Hát mindegy.
1: Mindegy.
2: Mi maradunk.
1: Igen, itt. Meg jönnek az újak, nem?
2: Ja.
0: Na, de várjál, még nekem még van egy titkos kérdésem, hogy ugye azt tudom, hogy a lányod most egy éves körülbelül júniusban született tavaly. Amira te hány éves vagy?
1: Én 51-es fél, azt hiszem.
0: Aha, ez egy szuper pontos válasz volt. És hogy mink kint az előző szünetben beszéltünk arról, hogy kérdezhetek erről nyugodtan, szóval most nem vagyok paraszt, mondom a hallgatóknak, ezt megbeszéltük, hogy ezt meg fogunk kérdezni, hogy...
1: Ja, hogy mondtad... Azt, hogy megbeszéltünk, hogy az valószínűleg nem az én problémám, hanem te projektálsz a...
0: Hát, hogy én vetítesz rád azt, ja. Hogy nem akarom a korodat megkérdezni, igen, persze, nyilván ez is egy ilyen analízis. És hogy azt mondod, hogy tetszik az öregség, mert ezen mindig nevetnem kell, ha rád nézek, hogy öregség, mert pont, hogy nem azt sugárzod, de mert hogy ez is egy ilyen új dolog, és tök érdekes, csak nem szexi, de azért érdekes, hogy vagy ezzel az öregedéssel.
1: Hát nem tudom, emberek furcsa nagyon. Szóval egyrészt mindig azzal valahogyan biztottam magamat, meg így lenyugtam, hogy először vagyok öreg az életembe, és akkor lehet hibázni, mert nem kell bölcsnek lenni, meg nem tudom, micsoda. Hát figyelj, mi más tudok csinálni, szóval élvezem, próbálok élvezni, nem? Ez az official ilyen mondat, és ehhez próbálok tartani magamat. A másik dolog az, hogy hát szomorú picit, mert úgy így van, hát szűkül az ember óhatatlanul, keményednek a gondolatai, és elisztelni nekem fizikai bajom még nincs, de... De gondolom az is várható soká, várható, hogy jön előbb vagy utóbb, meg nincs annyi energia, nem tudok annyira pattogni, mint régen. Meg nincsenek, meg azt hiszem, hogy szűkül az ember valahogyan, az a nagyon várt szabadság az valahogyan sok éveken vagy évtizedeken keresztül így jött, meg itt volt, meg mit tudom én, meg lehetett kapaszkodni, meg lehet kitalálni új dolgot, most így ki kell várni. Szóval, más.
0: Na jó, de mégiscsak egy éves a lányod. Tehát
1: jó, de én szeretném, hogy az a korszaka, nem tudom, a 20-tól ilyen, nem tudom, 48-ig, 49-ig az örökké tartson, nem? Hát te is, nem? Meg te is, Gyuri. Hogy majdnem.
2: Hát, ja.
1: Valahol.
2: Nem, az valóban a perspektíva szűkül, tehát, hogy nyilván a 20 éves korában azt gondolja az ember, hogy bármi lehet. Ja. Lehetek még Indiába szerzetes, Brazíliába kokain dealer, nem tudom, sikeres pop szerző, vagy nem tudom, boldog visszavonult éjszakai portás, vagy akármi. De ugye az ma ugye azt gondolja, vagy én azt gondolom ma, hogy ezért ebből már egy jó pár az kevésbé valószínű.
1: Igen.
2: Tehát, hogy ez a... De hát, igen, szerintem csinálni kell a dolgokat, tök jó a műsorod.
1: Igen, az a válasz abszolút, hogy az a kulcs, hogy csinálni kell a dolgokat, és nem szabad otthon ilyen búsolni azon, hogy ezt nem csinál, meg majd megcsinál.
2: Rajzolás, ahonnan indultunk.
1: Igen.
2: Képzőművészet, filmek, az vannak tervek.
1: Ja, hát most én abba hagytam ezt a reklámozást, meg nincs cégem se, és mindig is szerettem gyerekkönyveket illusztrálni, úgyhogy most azzal foglalkozok főleg. Szóval gyerekkönyveket illusztrálom, meg egy picit felnőtt könyveket, de közben belecsöppentem, mint társrendező egy animációs filmben. Ez most, ami van.
2: És az izgalmas, az ilyen...
1: A filmezés?
2: Az amiben belecsöppentél.
1: Hát izgalmas a téma, mert második világháború, Magyarország, egy hadihajóról, az egyetlen egy hadihajóról szól, aki magyar hadihajóról, ami felrobbant, mit tudom én. De az is ilyen, tényleg ilyen, jó a sztori, és érdekes a sztori is, meg érdekes azt, amit hozzápakoltunk, ilyen érzéseket, meg nem. Mert a sztori, tulajdonképpen a Áprili Zolival csinálom ezt az egész, és a Zoli nagyapa volt az egyik túlélő ebből a hajóból.
2: És első kézből vannak
1: így. Ja, abszolút. És akkor az ő tulajdonképpen, a Johnny volt a Becer neve, és akkor követünk a Johnny-t. És az egész filmnek a struktúra arra van alapítva, hogy tulajdonképpen alapul, vagy nem tudom ez az, hogy gyakorlatilag amikor megúszott, mivel életben maradt, újra indult neki az élete, és akkor ez egy ciklus van az egész, és akkor sokkal játszunk az idővel, ebben a film már jó motivumok, amik asszociálnak az idővel, idővel, és ja, funny. Nagyon szép. Nem a saját filmem, úgyhogy egy picit ilyen, nem vagyok nyakig bele, és nem dolgozok, nem tudom, 48 órát ezen. Úgyhogy egy picit ez ilyen nagypapás ilyen helyzetben vagyok. Ezáltal tudok átgondolni a dolgokat, és nem rohanok a rúd előtt. Mondják így magyarul?
2: Jó, tök jó.
1: Ja, mert van szerbeszak, lovak, mert mit tudom én.
0: És a Facebookon azok a kis tehenes posztok, amik így folyamatosan vannak, azokat így folyamatosan csinálod?
1: Nem, dehogy. Nem
0: csinálunk. Ezek régiek?
1: Nem, ezek régiek. Nem, csináltunk, nem a Lacival csináltunk, a Kolláról csináltunk könyveket. Csináltunk egy könyvet, és akkor gondoltunk, hogy akkor legalább karácsonykor jelenjünk meg, és az ember közé érdeklődés, mit tudom én. Ja, azon.
0: Jó, de akkor ezt nem csinálod már ezt a...
1: Szóval
0: akkor...
1: Azt nem, meg voltam, a színházban játszottam 3 évig, azt hiszem nem a Katonába, hanem a Kamrába. Ja, a Vili csinált egy
2: Vajdai Vilmos.
1: Vajdai Vilmos csinált egy előadást, a Cserenadrág, és akkor ott kiharcoltam, vagy kaptam egy szerepet, és akkor az tényleg ilyen, az kúra jó volt. Nagyon.
0: Mi volt a szereped?
1: Én voltam...
2: Ő volt a nadrág.
1: Nem. Én voltam a kaukázusi férfi, aki megölte a csaját, mert a csaja lefeküdte az idősebbik bátyával, és az idősebbekre nem szabad, a családban nem szabad, a patriarchális családban nem szabad haragudni. És akkor ebben lett konfliktus, és akkor megfojtotta a csaját a medencébe, de végig azt állítsa, hogy nem, és hogy nem volt olyan, mit tudom. És akkor van egy pillanat, amikor így kitör belőle, hogy tulajdonképpen ő szereti őt, meg a nem tudom, csokikat is vitt neki, meg a nem tudom, zoknikat, meg anyám kínja, és ő lefeküdt a tesómmal, meg így. Izgi volt. Nem, izgalmas volt az egész dolog, mert a katonás, még én voltam az egyetlen egy amatőr, és hol profi, ilyen színészekkel játszottam, és az tényleg ez tanulás, meg önismeret. De tulajdonképpen szóval úgy is kerültem be a színházba, hogy felhívtam a Willit, hogy azzal, hogy nem játszottak én nálad valamit, mert én szeretném kipróbálni ezt az egészet, és akkor ő hívtott a tápszínházba, és akkor a tápszínházból ott így próbáltam ezt, meg azt, de szerepet akartam, és akkor csinált ezt az előadást, akkor ott kaptam szerepet. Ja. Nem, mert mi előtte, érted, előtte mi minden embernek szóval voltak problémáim, aztán jártam pszichológushoz, mert nem tudom micsoda, és az itt segített, meg tök jó volt. Csak utána megint csak elmúltak az évek, és megint csak valami problémáim voltak, és akkor nem akartam végigmenni valakihez, és akkor ott beszélni neki, meg sírni, meg elaludni, meg nem tudom micsoda, hanem próbálok saját magamnak segíteni, de nem úgy, hogy rajzolok, mert, és nem alkotok, mert hogyha az alkot az ember, akkor ugye óhatatlanul is saját magadba kell bemerülni, és ott ilyen, hogy ott káosz van, akkor nem szabad. És akkor kitaláltam ezt, és az tök jó volt tényleg, gyönyörű. Ovi, tényleg úgy éreztem, hogy tényleg ott vagyok az Oviban, és mindenki én szeret engem, és én mindenkit szeretem, és bármit
0: sok-sok
1: mondom.
0: Sok-sok apuka és anyuka.
1: Hát nem, ott Vili volt az apuka, a többi színész az volt Ovi társ, például idősebbik Ovi társak, akik majdnem iskolába mennek. De tényleg szóval, hogy minden szabadság, mint olyan, azt hiszem.
0: az embert hallottátok.
2: Egy jó végszó.
0: Az embert hallottátok, aki nagyon szereti önmagát. Ez én csatlakozom, én is nagyon szeretem az Igort, már régóta, és a műsorait is.
2: És mindenki szeresse önmagát.
1: Igen, az fontosabb.
0: Azt üzenj el fel, igen. És találkozunk legközelebb, 2 hét múlva is lejártam.
2: Még egyszer mondjuk, hogy az Igornak műsora a Burek Forever mikor van?
1: Az van kedden este 8-tól 9-ig. És a szerbül,
2: de egyébként azt hozzáteszem, hogy én szeretem a Burek Forever-t, mindig is szerettem, és mindig is bírtam az olyan műsorokat a Tilosban, amiket nem értek feltétlenül. Mert így elengedem magam, és akkor így visz. Tehát a kínai műsort azt rendszeresen hallgatom.
1: Én is próbáltam, aztán problémák voltak, utána rájöttem arra, hogy másképpen kell közelítenem. És
2: akkor... Ilyen alfán. A Burek Forever kedden, 8, és a...
1: És a Buta szerda az 1-től 3-ig, minden második hétfőn.
2: De miért szerda?
1: Mert a Buta szerda indult a Color Lokálból, mert a Csejdi meg a Rozi, ők nem tudom, jöttek be, nem tudom, 8-kor, és én jöttem be 7-kor, és akkor 7-től 8-ig nyomtam sajátom, attól rájöttem arra, hogy akkor hívjunk ezt Buta szerdán, mert el akartam határozni magamat.
2: És akkor át.
1: És akkor át. Igen. Ja, jobban hangzik Buta szerda, mint a Buta hétfő.
2: Ja, sokkal.
1: Igen. Kösz.
0: És következik a Kovács Ádám a postája.
2: Tilos Rádió.
0: Tilos Rádió.
1: Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.

0: Szeretettel köszöntünk mindenkit a Tilos Rádióban. Kovács Adam hangpostáját halljátok. Ez egy rendhagyó formában előre felvett műsor, amit külső helyszínen rögzítettünk, tehát egy olyan beszélgetésre van szó, amivel nem tudtok majd telefonon kérdezni, vagy hasonló. A témánk pedig vendégünkhez kapcsolódik, aki Tömpe István, és hát igazából maga tette a témát az asztalra azzal, hogy írtál egy könyvet, amiben gyakorlatilag egy elég átfogó ilyen élettörténeti áttekintés van, nagyon sok mindenre kitérve, tehát hogy ugye családi előzményekre tényleg egy ilyen szertágazó valami, és mivel hogy te közgazdász vagy, és a témák nagy része kifejezetten érint ilyen szakmai témákat, és azt gondoltuk, hogy az több jó, hogyha így beszélgetünk ennek a könyvnek a kapcsán témákról. És hát ennek része az is persze, hogy néhány ilyen kulcspont, ami a magyar történet, jelenkori történetnek ilyen nagyon fontos időszakai, különösen a rendszerváltás, privatizáció időszak, amiben nagyon aktívan végig dolgoztál, és közügyek közelében dolgoztál, ez egy nagy téma, de azt gondoltuk, hogy előtte azért az előzményeket, a családi előzményeket is mindenképpen említenénk, annál is inkább, mert egy említésre érdemes dologról van szó, és tulajdonképpen mivel egy olyan családról van szó, aminek magyar közéletben volt jelentősége, tehát nem csak a te, de ugye a családod több tagja esetében, ez a dimenzió is érdekes, és mindenképpen reflektálnánk erre is, tekintve, hogy a könyv címe maga is az elitek árulása, tehát valami fajta ilyen időbeli dimenzióban ez az elit témaköre is megjelenik. Úgyhogy ma ezt a beszélgetést fogjátok hallani felvételről, és akkor mielőtt elkezdünk konkrétan a dolgba belemenni, azért egy olyan kérdés mindenképpen adódik, és fontos, hogy miért kezdtél ebbe a munkába, miért gondoltál azt, hogy eljött ennek az ideje, illetve mit szeretnél, kinek szól ez a könyv, vagy miről is van szó, miért ülünk itt?
1: Hát azért ültök itt, mert kedvesen eljöttetek, úgyhogy azt hiszem ez a fő oka, meg elolvastátok a könyvet, amit külön köszönök. Hogy most jött-e az idő el, azt nem tudom egészen pontosan. Azt hiszem 25 évvel a rendszerváltás után lassacskán tényleg itt az idő, hogy kezdjünk visszagondolni, hogy mi minden történt. És hát persze nem csak a rendszerváltásról szól ez a mese, hanem az én életemről, meg az én családom életéről, meg csomó minden másról, és hát közben olyan fajta ügyekről, amikkel kapcsolatban nekem személyesen is, ha úgy tetszik, elszámolni valóm van. Nagyrészt magam és a saját gyermekeim számára, és nem csak részben a barátaim számára is, hogy rögtön mondjak egy ilyen kérdést, hogy is volt ezzel a kommunizmussal, hogy működött ez a dolog Magyarországon, hogy volt a Kádár rendszer, mi volt a sikerének az oka, mi volt a kudarcának az oka, hogy élt.
2: Mert mi lesz ezután?
3: Kert akarul.
4: Jó.
3: Kert akarul.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
3: Kert akarul. Hangzóirodalom, élő felolvasás. Két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
3: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
3: Régi könyvek életre kelnek.
8: Nem értem.
3: Hallgass.
9: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió.
3: Jó.
8: Ez nagyon jó.
5: FM 90.3. Hallgass.
3: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Várjon meg Istvánkám, mehetünk együtt. Buzi néni ezúttal héjaként csapott le. Vagy egy idő óta különösen figyelmetlen volt. Nem is figyelmetlen, inkább kába. Meg lehet a meleg miatt, vagy mert mostanában egyre rosszabbul aludt. Vagy így felgyűltek a szervezetében a kirejszolatlan méreganyagok. A feje is sokat fájt, a gyomra is egyre gyakrabban égett. Minek is akar élni az ember 30 fölött? Rosszat sejtve pillantott Buzi nénire, aki láthatóan elemében volt. Buzogott, mondhatni. Kivárt. Fogalma sem volt, hová mehetnének együtt. Örülök, hogy nem felejtette el, mosolygott virgonc képpel Buzi néni, és akkor már értette. Az élettel kapcsolatos kérdést egy fokkal még kevésbé. De elfelejtettem, és jobban tennék, ha kollektíven mind szénné égnének. Nagyszerű, örvendezett Buzi néni. Tüsténkedve terelgette vissza őt a lépcsőház irányába, ahonnan annak reményében érkezett, hogy otthon végre levághatja magát a gép elé csendesen kiszenvedni egy újabb dronglajossal töltött nap után. Buzi néni fogta, mint valami zászlórudat, és vitte diadalmasan. Nem volt ereje tiltakozni. A közgyűlést az egy saroknyira található általános iskola menzáján tartották. Korán érkeztek, még csak néhányan ücsörögtek a szellőzetlen, főzelék és hónajszagú ebédlő egy hosszú asztalánál. Ilyen lakók. Nem sima járókelők, meg tömegközlekedők, a pofájukra volt írva a lakóság, hogy egy alomból szalajtották mindet. Buzi néni szívélyesen köszöngetett, az asztal fönn foglalt helyet. Gondosan kipakolt a cekkeréből néhány öreges gyöngybetűkkel sűrűn teleírt lapot, majd mellé helyezte ormótlan esztékes szemüvegét. Ő az asztal legtávolabbi végéhez ült. Próbált ellenszenvesnek tűnni. Ez sem segített. A hat előtt pár perccel befutó, olyan tipikus, kedves pár szinte gondolkodás nélkül mellé kanyarintotta magát. Nyilván életkori megfontolásokból. Olyan genetikusan kedves fejük volt, hogy dögöltek volna meg ott, ahol az anyjuk lepottyantotta őket, egyforma vastag keretes szemüveget viseltek, oldalválasztékos, fénylő sötét barna frizurát, egyszerű, letisztult, jó minőségű ruhákat, és állandóan egymás kezét szorongatták. Agylerohasztó kedvességgel hozzáfordultak, és érdeklődtek, hogy neki is ez az első lakógyűlése. Ja, mondta. Az úgynevezett kedves pár tagjai erre bemutatkoztak, és megállapították, hogy biztos ő is nem régen költözött ide. Ja, mondta, mert nem volt kedve beszélgetni. Reménykedett, hogy nem lesz szem előtt, mert nyilván minden fontos esemény Buzi néni közelében fog zajlani. Tévedett. Kiderült, hogy az a bagótól rekedt, csutakhajú, bibircsókos nő mellette a közös képviselő. Észrevétlen, centinként csúsztatta arrébb a székét, hogy legalább a szagát ne kelljen éreznie, de az úgynevezett kedves párhoz sem akart túlságosan közel kerülni. Egyébként szinte mindegy volt. Azt a, legalábbis így képzelte, lotyat konyhásasszonyok termelte elviselhetetlen, savanykás bűzt az ebédlő bármely pontján egyforma intenzitással lehetett érezni. A lakógyűlés hervasztóbb volt, mint képzelte. A közös képviselő vagy egy óra hosszat a ház első fél évének költségeit ismertette, a negyedik emeleti beázástól a földszinti csőtörésen át a tetőtatarozásig. Buzi néni bölcs pofával bólogatta végig az egészet. Aztán siralmasan hosszú ideig tárgyalták bizonyos Beliász Dezsőné ügyét, aki ugyan már nem lakott a házban, de birtokba vette az egyik földszinti tárolóhelyiséget, és évek óta nem mutatott hajlandóságot kihurcolkodni onnan. Nem tudom, mit tartott, de bűzlik, panaszolta nyefegő hangon az a lógó állkapcsú idióta külleméhez képest meglepően szapora beszédű nő a negyedikről. Botrány, füstölgött Buzi néni. Látszott, hogy bodorított feje belsejében forrásnak indult az agy. Erre az a harmadikon lakó idősödő pasas, akit úgy tűnt mindannyian legalább annyira tisztelnek, mint Buzi nénit, előterjesztette indítványát a helyzet megoldására valami fizetési felszólítással. A többség száját sikerült betömni, megtanácskozták a kötelezettség teljesítésének határidejét, és meg is nyugodtak, Buzi néni azonban kitörni készült. És ha nem fizet? Érdeklődött csípősen. Akkor mi van? Akkor ketyeg neki a havi 10 000 forint, mondta a köztiszteletben álló pasas. Nem fog fizetni, vágta rá Buzi néni vörösödő fejjel. Látni vélte, hogy füst csap ki az orrán. Hogy ebben az országban már mindent meg lehet csinálni. Mi meg fizessük a szemetje fenntartását, mi? Élesedett Buzi néni hangja kérlelhetetlenül. Nézze, más megoldás, kezdte a köztiszteletben álló pasas,
de Buzi néni dühötten lehúrogta. Ne meséljen nekem, Ádámkám, ne meséljen. Inkább nyissa ki az ablakot, mert 600-on van a vérnyomásom. Ádámkám korát meghazudtolva pattant az ablakhoz. Perelni kell, punktum, ezt tessék jegyzőkönyvbe venni, zihált a Buzi néni. Hát micsoda világ ez, hogy még a jó tisztességes emberek parolázzanak egy közönséges bűnözőnek. Mindjárt széjjel robbanok. A közelében ülők meglapultak, egymásra sandítottak, talán számolva Buzi néni küszöbön álló széjjel robbanásának őket érintő következményeivel. Az ügyvéd úrnak sajnos igaza van, csitította a jegyző. Ha perelünk, az mind a ház költsége, és ki tudja, meddig húzódik egy ilyen eljárás. Hogy meddig? Vágott vissza Buzi néni. Felőlem az idők végezetéig. Ráérünk, nem? Ez elvi kérdés. Ha akarja, fizetem a pört. Igen, a nyugdíjamból. De ezt a szégyent én el nem tűröm. Az újabb, immár többek felől érkező csitításokra Buzi néni gyöngybetűkkel teleírt papírjaival legyezte magát, egyre valami olyasmit zihálva, hogy micsoda világ meg szégyen, és hogy ezt kelljen megérnie ebben a korban. Aztán egyszerre lecsapta a paksamétát. Azt csinálnak, amit akarnak, közölte megtört, elhaló hangon. Én befejeztem. A vérfagyasztó csöndben roncsebkendőt vett elő, és a homlokát törölgette. Lemondok a számvizsgáló bizottság elnöki posztjáról. Kollektív felhördülés. Nem, ne is próbálkozzanak. Nekem ennyi izgalmat már nem bír el a szívem, pihegte sértettem Buzi néni. Oda is nyúlt szívtájékra, mutatva, mennyire nem bírja. A többiek erre kórusban kérlelni kezdték, hogy nála jobb, precízebb és alaposabb bizottsági elnököt egyszerűen keresve sem találni, és ő is tudja, mekkora szükség van rá. Az az érzése támad, hogy már számtalanszor elpróbált színjáték szemtanúja. Át kell adni a stafétabotot az ifjúságnak, rázta a fejét Buzi néni. Tekintete előbb az úgynevezett kedves párra, majd ő rá vándorolt. Mindhárman behúzták a nyakukat. Ő a viaszos vászon abrosz piros-fehér kockáit rajzolgatta körbe a tekintetével. A lényeg, hogy mindenki érezze magáénak a ház összes problémáját, lehelte Buzi néni olyan hangon, mint akinek ez volt élete utolsó kinyilatkoztatása, kéretik aranybetűkkel felvésni a jegyzőkönyvbe. Mi ezzel nagyon egyetértünk, de sajnos az időbeosztásunk nem teszi lehetővé, magyarázkodott az úgynevezett kedves pár női tagja, ráadásul rengeteget utazunk is. Honokul merett maga elé. Neki ehhez az egészhez semmi köze sem volt. Mint ahogy ezt egyre inkább érezte, semmi máshoz sem. A többiek megújhodó lendülettel kezdték kórusban kérlelni Buzi nénit. Egy évre még drága Janka néni vette magához a szót, egy kislányos arcú, rövidhajú, 20 évesnek tűnő, fából faragott fülbevalót és lemvászon ruhát viselő lány abból az irritálóan szelíd fajtából. Nekem még egy évig tart a gyes, addig én sem mondok le a tagságomról. Utána, ugye? Hát persze, Zsófikám, ne is mondja, két kisgyerekkel, tudom én, bólogatott Buzi néni mély együttérzéssel és elismeréssel. Ez nyilván a többieknek is szólt, akik példát vehettek volna Zsófikáról. Zsófika szerényen mosolygott. Buzi néni hosszan, mélyet sóhajtott. A lakók feszülten várakoztak. Ezt a kérdést még újra tárgyaljuk a közös képviselő asszonnyal, jelentette ki végül. Sötét pillantást vetett mindnyájukra. De most ne raboljuk a drága időt. Néhányan megkönnyebbülve kifújták a benreket levegőt, köhintettek vagy megmozgatták a tagjaikat. Következő napirendi pontunk, igyekezett magához ragadni a szót a közös képviselő, a függő folyosók ráccsal történő felszereléséről való szavazás. Erre ő is hegyezni kezdte a fülét. Mint talán néhányan már tudják, kértünk is rá árajánlatot, és lakásonként mindössze 25 000 forintról lenne szó. Elnézést, tette fel a kezét az úgynevezett kedves pár férfi tagja. Nekünk 8 előtt pár perccel mennünk kell, meg tudjuk esetleg addig gyorsan beszélni a biciklitároló kérdését? Mi ezt már jeleztük a... Persze, kedvesem, tudunk róla, öltötte magára Buzi néni legnyájasabb ábrázatát, immár a vérnyomás problémák legapróbb jelenélkül, de ha nem bánják, én is készültem néhány közérdekű kérdéssel, amelyek, ha jól számolok, többeket érintenek, mint az önök kerékpártárolója. Nem csak minket, hanem próbálkozott az úgynevezett kedves pár férfi tagja, de Buzi néni rendületlenül hasított előre. Igen, Kovácsik Áront is, hogyne, bólogatott megértően, aki úgy látom ma nem tisztelt meg minket a jelenlétével. Közös képviselő asszony megengedi, hogy végigfussak ezen a néhány apró kérdésen? Lengette meg a paksa métáját.
A rácsok felszereléséről én már beszéltem a lakók többségével, azt hiszem csak a rendkedvéért fogunk szavazni, nincs igazam? Néhány helyről egyetértő morajlások. Hogy húznának fel, élve arra a kurva rácsra, formálta a szavakat hangtalanul. Az úgynevezett kedves pár férfi tagja cinkos pillantást vetett rá. Elfordította a tekintetét. Buzi néni orrára illesztette az asztalon heverő vastag pápa szemet. És elkezdte. És folytatta. Minden újabb pontnál akadt hozzászóló. Minden újabb pontnál újabb verejtékcsöp vándorolt végig a gerincén, egészen az alsó gatyájáig. Kiszáradt. Olyan pálott volt az egész világ, mintha mindannyian egy gigantikus konyhásasszony hónaljába szorultak volna. Nem fütyülhetett. Nem dobolhatott. Néhányszor leragadt a szeme. Még el is bóbiskolt. Álmában Buzi néni szónokolt. Megrázkodott, kinyitotta a szemét. Buzi néni szónokolt. És még mindig. Már-már halucinált, amikor Buzi néni elégedetten leütögette Paksa Métája sarkait. Örülök, hogy végre megbeszélhettük ezt, mosolygott jóságos anyóka ábrázattal, bár neki fogalma sem volt, mit. Ha valakinek van még hozzászólása, elnézést, tette fel a kezét ismét az úgynevezett kedves pár férfi tagja, nem következhetne most már a biciklitárolók kérdése? Nekünk hamarosan muszáj egy kicsit felgyorsítanunk a dolgokat, szabadkozott a jegyző. Ha nem sietünk, kitoloncolnak minket az iskolából, tette hozzá kis kacaj kíséretében, mint aki valami humorosat mondott. Nem feledkeztünk meg a biciklitárolókról, sietett megnyugtatni őket a közös képviselő, de kérem, ha tehetik, még várják meg utolsó napirendi pontunkat. Janka néninek azt hiszem igaza van, régóta esedékes kérdés a függő folyosók ráccsal való felszerelése, és hamar döntésre fogunk jutni. Rövid kitérő következett az utóbbi időkben különösen megszaporodó betörésekről. A lakók persze nem bírtak megmaradni a seggükön, többen fontosnak tartották közbeszúrni a saját érdektelen históriájukat. Az úgynevezett kedves pár tagjai fészkelődtek, pusmogva vitatkoztak. A közös képviselő újfent ismertette a roppant kedvező árajánlatot, a rácsok jellemzőit és a munkálatok megkezdésének időpontját. Valaki aggodalmasan felvetette, hogy nem lehet-e szétfűrészelni a rácsokat. A közös képviselő még részletesebben ismertette a rácsok jellemzőit. Valaki aggodalmasan felvetette, hogyan egyeztethető mindez össze a társasházakban érvényes tűzvédelmi szabályzattal. A közös képviselő részletesen ismertette a hatályos tűzvédelmi szabályzatot. A hatályos tűzvédelmi szabályzat kimerítő áttekintése közben elképzelte, hogy az abroszalat kínos lassúsággal elnyiszálja az ereit, az asztallak kissé karcos szélével. Fájdalmas lenne, de megpróbálná úgy intézni, hogy mindenkire fröccsenjen belőle. Az úgynevezett kedves pár tagjai egyre feltűnőbben fészkelődtek és vitatkoztak. Aztán a közös képviselő szavazásra bocsájtotta a kérdést, a rácsokét. Minden kéz a magasba emelkedett, kivéve az övét. Konokul merett maga elé. Ellenszavazat? Kérdezte a közös képviselő. Felsandított. Senki sem moccant. Akkor tehát abszolút többséggel megszavaztuk a függő folyosók zárható ráccsal való felszerelését, nyilatkoztatta ki a közös képviselő. Elmúlt 8 óra, és még mindig nem beszéltünk a biciklitárolóról, szólt közbe az úgynevezett kedves pár női tagja, most már leplezetlen idegességgel. Hát, arról ma már nem is fogunk aranyos, nyugtatta meg kedélyesen Buzi néni.

0: Tilos Rádió, a Kertakarót halljátok, és benne pedig üdvözöljük Szendi Nórát. Mit hallunk most?
1: A Természetes Lustaság című készülő regényemből olvasok fel részleteket, ami jövőre fog megjelenni a Kaligram kiadó gondozásában.
0: Akkor folytassuk is gyorsan.
1: Milyen volt demokráciában élni, Nyuszi? Hogy érezted magad? Jó volt, affektált a Nyuszi laposat pislantva nem nagy meggyőződéssel. Egy ideig így azért el lehet tűrni. Hamiskás mosoly kunkorodott műszája sarkában. Egy kicsit hiányzott a csoki, tette hozzá. Ezen mindenki jót derült. Ricardo megpaskolta Nyuszi rezgő húsú combját. Jól viseljed magadat, ecsém, ahogy egy worst ladyhez illik. Talán rosszul viselkedett? Nevetett Sudár Balázs a műsorvezető. Egy korábbi szériából importálták a műsorba, pedig akkor olyan unalmas figura volt, hogy kiesett harmadiknak. Csináltak vele valamit, vagy csak nagyságrendekkel több kokainhoz jutott, mint korábban. Önmagában azért elég gyéren mutatott, úgyhogy berakták mellé dekorációnak Aranyosi Vivient, az egykori Arianna Goldot, akit most már persze nem szabadott így nevezni, mert, mint nyilatkozta, a meditáció és a jóga segítségével jobb emberré vált, és maga mögött hagyta felnőtt filmes múltját. Most modellkedett, életmódblogot vezetett, és úgy látszik immár műsort is, ami annyit tett, hogy egyik lábáról a másikra állt, egyik oldalról a másikra billentette a fejét, és ő csipoghatta el a könnyen bemagolható szövegrészeket, például ő figyelmeztetett minden műsor valamely pontján, hogy a tét hatalmas, egészen pontosan 40 millió forint. Ha nézzél rá, tesó, tudod milyen? Mondta Ricardo büszkén. Zsivány ez, nagy zsivány, paskolta meg ismét Nyuszi combját. Ha nem fér meg a bőriben. Hát teszel is róla, mesterem, hogy ne férjen, nevetett Sudár Balázs, Nyuszi álpironkodva vihogott, aztán azt kérdezte, milyen volt elnöknek lenni. Nem panaszkodhatok, tesó, jelentette ki Ricardo elégedetten, enyhén kihúzva magát. Szerintem kiálltam a sarat. Való rám az ilyen szerep, tudod? Szigorú vagyok, de igazságos. Nyuszi műszempillái sűrű rácsán át majd kicsurrant szerelemtől olvadozó pillantása. A demokráciáról szóló tematikus hét végénél már csak az ökohét lezárultának örültek jobban a villa lakói, amikor maguknak kellett áramot fejleszteniük egy szobakerékpár tekerésével. Ő ezen a ponton adta volna fel az egészet. Többen hisztériás rohamot kaptak, mert a bicikli nyerge feltörte a seggüket, illetve lázongás robbant ki, amikor Andi hajsütő vasának működtetéséhez legalább egy órányi tekerésre volt szükség. A demokrácia hét annyiból komolyan vehetetlen volt, hogy a lakóknak ugyan be

vagy 5 percet szenteltek neki. Kislattyogott a konyhába megmikrózni egy leveskockát. Elment a kedve a műsor utáni live-tól, Nyuszi és Ricardo győzelmi reszelésétől és a többiek megkönnyebbült bebaszásától. Kéne keresni egy archív parlamenti közvetítést. Főként elalváshoz használta őket, de némi kitartással egész vicces kontenteket is lehetett találni. Egyébként már önmagukban a degenerált pofáik. Egy-két alfahím, többnyire kopaszodó, ronda, szemölcsös, tokás, farnehéz csávok, bajszok mindenféle méretben és formában. Plusz pár nő, valami frusztrált környezetvédő picsák, meg egy szétbotoxolt, sejpegő, kiskosztümös nyanya. Ő korábban azt hitte, a parlamentbe kerüléshez legalább annyi feltételt szabnak, hogy beszélni tudjanak. Nem tartotta valószínűnek, hogy a Kossuth Lajos, meg az Ötvös Loránd, meg az ilyen formák papírról nyökörézték a szövegüket. Ezek a hulladékok olyanok voltak, mint a villalakók, amikor feladatot kapnak, hogy mondjuk írjanak verset vagy valamit. Aztán időnként náluk is kitört a balhé, amire mindig rá is tette egy lapáttal a villamester, házelnök. Ő volt a sok fasz közül a legnagyobb, nyilván direkt ez alapján választotta meg a többi kisebb pöcs. A kedvence ezt többször is végignézte, még fel is rötyögött párszor hangosan az arcmimikákon, az a videó részlet volt, amelyben egy matyó hímzéses ingben feszítő, körszakállas, zselézett hajú, flegma figurára rúgott ki épp. Látom, frakcióvezető úr minden alkalomra kitalál valamit, amivel magára vonhatja a figyelmet, recsegte szigorúan a házelnök. Elmondhatnám, amiért szót kaptam, vagy ismét a ruházatomon szeretne élcelődni ahelyett, hogy a haza szétlopásáról beszélgetnénk, érdeklődött a flegma figura. Frakcióvezető úr, szedje össze magát, legyen szíves, sikorogta a házelnök, és kísérelje meg diszkrétebben viselni az alkarján azt a tetoválást, amely, ha jól veszem ki, tiltott önkényuralmi jelkép. Figyelmeztettem, hogy pillanatokon belül megvonom öntől a szót, ha ebben a stílusban folytatja a felszólalását. Szégyen! Ordított be egy kopasz, fekete inges pofa a flegma figura mögött. A többi pártárs zúgolódott. Az! Szégyen! Szívott egyet az orrán a házelnök. A kamera valamiért ijesztően rázúmolt a fejére. Azt lehetett képzelni, hogy mindjárt olyan hangot hallat, mint a Darth Vader. Képviselőtársaim, próbálják meg Elter frakcióvezető urat meggyőzni arról, hogy nem a kocsmában van a huligán haverjai közt, hanem a 110 éves magyar országgyűlésben. Elképzelte Ricardót házelnökként. Ő biztos pont leszarná, kik mivel varratják tele magukat, meg milyen röhelyes hacukákba jelennek meg. Végül is az ő bajuk.

miután Misu valahogy kiszagolta, hogy ő is ezt a szót használta, vesés, rászállt valamelyik vacsora után. Vagyis hát a Pali bácsiék klubja, amit a Misu is előszeretettel látogatott, de mások is, például az a bajuszos figura, akiről egy szimpla uzsonnás zacskó lógott televérrel valahogy a pizsama nadrágjához tűzve, mert azt mondta, már nagyon húz, szóval ez a klub pont az ő ágya mellett ülésezett, nyilván már az érkezése előtt is. Pontosabban a Pali bácsi és az ő ágya, vagy a Náci bácsi és az ő ágya közti szakasz mellett, de az ő szempontjából ez mindegy volt. Még értette is, beletörődve, hogy egyes embereknek lételeme a pofázás. Hogyha középen verődnek össze, Hipertóni azonnal kezdi, sőt megfigyelte, hogy van egy csicska vénember, aki amúgy egész nap mered a plafonra üveges tekintettel, de Hipertóni panaszához azért rögtön hozzányekerek valamit. Nem akart Hipertóni lenni. Amúgy is fáradt volt még, hogy mindenem fáradt volt még hozzá, hogy mindenem felhúzza magát. Épp elég volt pár olyan körülmény, mint Misu. Pali bácsiék meg úgy vették, hogy köztük ül, vagyis, hogy velük. Akkor is, ha meg sem ukkant.

még csak nem is ült rendesen, inkább felpolcolta magát. Néha kérdeztek tőle is valamit, néha ő is a többiekkel nevetett a poénokon. Néha akkor is, ha nem értette őket. Néha a többiek nevettek azon, amit ő mondott, bár nem szánta viccnek. Szóval maga is vesés, zökkent az ágya szélére Misu, megelégelve Pali bácsi és Náci bácsi politizálását. Tényleg unalmas volt, de jól esett hallgatni. Olyankor ki tudott kapcsolni az agya, és csak nézett. Misu a fekhelyére dobta pizsamás hájas seggét. Ideiglenes otthona megnyekkent. Rosszat sejtve felsandított. Hát olyasmi, mondta. Nem akart közösséget vállalni Misuval. Most robbant le, nem is tudta eddig? Érdeklődött Mohón Misu. Na, szerencse, legalább behozták időben. Mikor először voltam itt, élből tropára volt a vesém, úgy képzelj el. Azt mondták, Campes Dolores, ez a vese mehet a kukába, ezt én már nem fogom az életbe használni. Ha jó van, hát mit csináljak, ez van, kapják ki, rakjanak össze, csak hadd menjek vissza mielőbb melózni. Tudja, egy vendéglőnk van a nejemmel, házias ízek, ma prima kis kerthelyiség, az a mindenem nekem, a lételemem, úgy képzelj el, én abba belepusztulok, ha nélkülem megy a bolt. Na de nem úgy van az, hogy csak úgy lehet ugrálni egyszer vesével. Valakinek megy, valakinek nem, ez ilyen alkati dolog. Egy évet vártam új vesére, úgy képzelj el, addig meg dialízis. Maga hogy bírta az elsőt? Mit? Kérdezte. Nem akarta tudni. Igyekezett nem gondolni semmilyen vesére, sem a Misuéra, sem a magáéra. A művesét tudja ott, ha kimegy arra a folyosón. Sem igazira, sem műre. Nagyjából olyannak képzelte, mint a gimnáziumi bioszertár torzójába pakolható, babforma plastikszervet, amivel a Holzer Matyi bebaszott egy ablakot. Egyszer berakták a kabát zsebébe. Csak egy műanyag szar volt, de utána majdnem hányt. Míg Misu előrébb hajolt a szövegelés hevében, félkézzel a matracon támaszkodva, ő centiről centire csúszott feljebb a párnán. No, csak figyeljen oda, lehet, hogy lesz még benne része, lengette meg a mutató ujját Misu szinte gyönyörűséggel, aztán valami fisztuláról magyarázott, hogy olyat kap az ember, ügyesen beépítik neki a vénája meg az artériája közé, hogy rendesen meg lehessen forgatni a vérit. Ideni, akarja megtapintani? Elhiszem, vágta rá. Majdnem hozzátett, hogy nagyon érdekes. Semmi az egész, mondta Misu, legyintését gazdaságosan egy homloktörléssel kombinálva. Tisztán látta a verejtékcseppeket, amint Misu pizsamája helyett az ő paplanjára peregnek. Ha sikerül ez a második beültetésem, ki is szedik végleg. Akkor most magában kezdte, magának ilyen művesélye van? Sietve meghúzta a teát. Dehogy mű, düllesztette a mellét Misu önérzetesen, egy igazi, egészséges, prima, vadiúj kis vese. Reméljük, meg is marad a helyén. Tudja, egyelőre csak barátkozunk. Sípolva nevetett. Az előzővel nem jöttünk ki valami jól, az egy fél évig bírta a strapát, aztán itt nyisszantó mozdulatot végzett Tömzsi nyaka előtt, és ismét, mint egy rutinból, ahogy a szaftos történeteken szoktak, zihálva röhögött egy sort. Jaj! Kapott karéjokba rendeződő oldalához. Ez most nem tetszik neki. Figyelte a görnyedő, vörösödő fejű Misut, nem repede föl, mint egy szósztól szétázott, dugig tömött gírosz, hogy pont az ő ágyára löködjön ki belőle elvetélt magzatként az új veséje, ami azért elég nagy fasság lehet, hogy új, olyan nincs, hogy csak úgy lombikba kinövesztik, vagy ha van is, azt nem egy ilyen parasztra fogják elpazarolni, ilyesmiket amerikai milliomosok kapnak. Hát úgy, csak azért okoskodok, törölgette a homlokát Misu, mert ha ne adj úristen magával is ez történik, már tudja, hogy nem kell olyan piszakul félni. Mindent karba lehet tartani, én nem azt mondom, de előbb-utóbb azért a rossz vese kifárad, és akkor pif, konyec. Én aztán világéletemben tökös gyerek voltam, még boxoltam is sokáig, úgy képzelj el, ez itt rajtam mindegy merő izomból volt egy nát, hát nem kaptam el soha, hát képzelheti, hogy telecsináltam a gatyámat, amikor megtudtam, hogy belém milyen csöveket, meg tűket fognak dugdosni. Na, csak ezért mondom, hogy semmi pánik. Pár alkalmat leszámítva, amikor, úgy képzelj el, szó szerint, mintha félholtra vertek volna, egy semmiség az egész, gyorsan meg lehet szokni. 3-4 óra, azt lezavarja reggel, aztán mehet a melóba. Különben ez is alkatfüggő, van, aki egy az egybe ki van ütve fél napra, másnak meg se kottyan. Hát ugye nem vagyunk egyformák. Tudja, engem az bolondított meg kezdetben, hogy nem mozoghatok. Ha én nem mozoghatok, hát az embertelen, úgy képzelj el, én nem bírok magammal mindenem viszket, csak annál jobban mennék, minél inkább nem szabad. Na, ne nézzen így,
paskolta meg a kezét barátságosan, mire ő akaratlanul összerezzent, szoktam túlozni, de nem ilyenekben, nekem elhiheti egy semmiség. Érezte a bőrén Misu izzadt tenyere nyomát, és lassan elszámolt 10-ig, ami után már nem olyan feltűnő, ha a paplanba törli a kezét. Különben lehet, hogy maga megúszta, fél évente bejön kontrollra, aztán csókolom, mondta biztatóan Misu. Ha meg mégse, hát nézze a jó oldalát. Nekem például, úgy képzelje el, legjobb cimboráim vannak a vesések közül. Összehozza egy ilyen az embereket, elhiszi? Bármit készséggel elhitt volna, csak legyen vége ennek. Magát látta egy csapat vesés közt, akikkel állandóan a veséikről kell társalogni, meg a saját veséiről is megosztani minden megoszthatót, hogy a többiek is okulhassanak. Lehet, hogy röntgen felvételeket is visz mindegyike, hogy más a kölykét mutogatja. Tudja, mikor így összeülünk vesés fiúk, hát azért lecsúszik egy-két sör, mondjuk is mindig, hű, de szomjasok ezek a vesék, röhécselt Misu felfel sípolva. Hát na de kérem, ennyi, azért az embernek vigyázni kell, nem lehet már csak úgy dur beleérti. Nekem különben ez volt, ami megizzasztott, ezt megszokni, a jó fűszeres, húsos dolgok, az mind sztornó, nehéz ételek, sültek, pia elfelejteni. Le is futott pár kiló az utóbbi években, úgy képzelj el, hát nem így néztem én ki. Szereti a bort? Már a jó félét, most nem ezt a bolti vackokat gondolom. Nem, mondta a kelleténél talán egy lehelettel ellenségesebben, nem iszom alkoholt. Na, látja, az nagy szerencse, örült helyette is Misu. Egyel kevesebb lemondás. Ez volt nekem a tragédiám, hogy a feleségemnek ezek a csoda ételei, meg lagzi, mindenki a disznósültet, én meg rágom a tört krumplit, érti, és még csak be se rúghatok bánatomban, vágott Fancsali pofát, aztán minden átmenet nélkül pizsamás sonkájára csapva felröhögött. Ideiglenes otthona megrázkódott. Mihály öcsém, ne háborogj a sorsod ellen, szólt hátra Pali bácsi kenetteljesen, műanyag székével továbbra is Náci bácsi felé fordulva. Többfelől nevetgélések. Nem háborgok én, Pali bátyám, csak a fiatalemberrel beszélgetünk, mondta jókedvűen Misu, gondolatban nyilván hozzáértve, hogy mi vesések. Hol tartottam? Fordult visszafelé. Szóval nincs semmi szenvedélye? Nincs. Hát maga egy kész főnyeremény, gondolom erre már a nők is rájöttek, ha van egy csöpp eszük, kacsintott, nekem nincs ilyen áldott jó természetem. A bagót, avval még küzdök, pedig mondja eleget a Máté doktor, hogy nem kéne. Tudom én, nem kéne, de mit csináljak, valamit csak kell néha érti. Látom, nem érti, de hát ebben is mások vagyunk, az egyik megveszik érte, a másikat hidegen hagyja. A Máté doktor egyébként, ha már így feljött, hát az már szinte családtag. Meghívtuk vacsorázni is tavaly, feleségem háromfogásos lakomával készült, úgy képzelj el, de evett is szépen, volt étvágya a doktor úrnak, nevetett köhécselve Misu. Pár pillanatra elkalandozott a tekintete, mint aki gyönyörködő nosztalgiával idézi fel a doktor úr táplálkozásának folyamatát. Ő valahogy a buldog pofájú főorvos urat képzelte a Máté doktor helyébe, és azt is képzelte, hogy ez a buldog pofájú Máté doktor vesével táplálkozik, úgy nyílik a szája, mint az Alien-nek a 8. utasban, egy tál véres vese van előtte, és azt nézi a Misu és a Misuné elfogódott büszkeséggel. Igazából azért kell az ilyen Misuknak éveket várniuk, mert a buldog pofájú Máté doktor falja fel a veséket. Ami nem ízlik neki, azt varják bele a tirpákokba. Na, ehhez meg mit szól? Vigyorgott rá cinkos pofával Misu. Visszahőkölt, hogy most mindjárt megmutatja a műtéti sebb helyét, vagy valami csövet, zacskót, kilógó eret, beépített üvegfalú bélben a szart, amilyen van, bármi kitelik tőle, ha a faszába építenének ilyen pisztulát, azt is megmutatná. Még mindig ugyanott tartanak, intett az állával Misu Pali bácsiék felé. Vén komcsik, nem szégyellitek magatokat? Bömbölte suttogva, ezt már Pali bácsiéknak és sípolva vihogott. Ennek is mindenbe bele kell ütni az orrát, morogta Náci bácsi. Mindhárman vihogtak. Misu túlrajzolt mozdulatokkal forgatta a halántékánál a mutató ujját, őrá kacsingatva. Igazuk van, szólalt meg. Fogalma sem volt, miről beszélnek. Mindegy volt, a Pali bácsiéknak az oldalára akart állni. Vagyis inkább el a Misunak az összeizzadt, összevesézett, összefisztulázott oldaláról. Nem akarnak maguk hárman pártot alapítani? Rötyögött Misu. Míg felküzdötte magát az ágyról, hosszasan sípolt. Pár év, és meg fogsz dögleni, bazd meg, mondta magában Misunak. Aztán hirtelen tudta, hogy tényleg.
hogy ezt most nem kívánta, bár akár kívánhatta is volna, de nem ez volt a lényeg. Valahogy tudta. Nézte Misut, ahogy az oldalát fogva visszakecmereg az ágyához. Semmilyen vesére sem akart gondolni. Sokáig nyeldekelve itta a túlcukrozott teát.

citromos szódát, ismételte megütközve Kánya Jani. Azt szoktam, vonogatta a vállát. Ne viccelj, egy pillanat türelmet, fordult a felszolgálóhoz nyájasan Kánya Jani. A felszolgáló udvarias félmosollyal bólintott. Azt remélte, elhúz, amíg ezt a kínos jelenetet letudják, de lehajtotta a fejét, összekulcsolta a háta mögött a kezét, és meg sem moccant. Ideges pillantást lövelt felé. Kánya Jani halkan és diszkréten győzködte őt valami specialitásról, amit a kedvéért és feltétlenül még azt is el tudta volna képzelni, hogy egy ilyen helyen nem is tartanak mást, mint specialitásokat, életükben nem hallottak olyasmiről, hogy citromos szóda. A szeme sarkából a felszolgálót figyelte, aki tárgynak álcázta magát, mint egy döglöttséget mímelő állat, miközben látszott a semmiféle érzelmet nem tükröző hüllőfején, hogy minden szavukra figyel, és nyilván már a következtetéseket is levonta az ő csóróságával kapcsolatban, ha eddig ránézésre nem lett volna nyilvánvaló. Valami könnyed délutáni frissítőt tudna esetleg javasolni a barátomnak? Fordult a felszolgálóhoz nyájasan Kánya Jani. Alkoholosat vagy alkoholmenteset óhajt, moccant ki hibernált hüllő állapotából, hasonló nyájassággal a felszolgáló, ő felé fordítva joviális pincérmosaját, mégis az volt az érzése, hogy valami titkos összeköttetésben áll Kánya Janival, mondjuk elrejtettek az asztal alatt egy gombot, amelyről kizárólag Kánya Janinak van tudomása, és azzal irányítja ezt a lakálynak öltöztetett gyíkot. Inkább menteset, dünnyögte. Meleg szívvel ajánlhatom házi limonádéinkat, bodzaszörpös, lájmos, vadszamócás, áfonyás, gránátalmás, valamint homoktövises, passiógyümölcsös ízekben, továbbá széles smoothie, illetve alkoholmentes gyümölcskoktél választékkal szolgálunk, csusszantak, siklottak a lakálygyík szájából a szavak, mintha tükör simára vakszolt padlón valahol Kánya Jani luxus villájában, luxus életében. Míg ernyetten hagyta elvágódni magát és elveszni a fonalat, Rizs Blankára gondolt, mint múlt vasárnap óta állandóan, és feltételezte, hogy mostantól egész hátralévő, innentől fogva teljesen eseménytelen életében, hogy ő vajon melyik limonádét választaná. Biztos a tövises passiósat, annak van a leghülyébb neve. Neki erről az a Jézus trancsírozós film ugrott be, amit nem bírt végignézni, pedig valaki mondta, hogy egész jó horrort kihoztak a sztoriból. Jézus koktél. Rizs Blanka viccesnek tartaná ezt a fasságot. Tartaná egy másik életben. Tartotta volna ebben az életben. Ha esetleg gondolkodna még rajta, egészen nyugodtan majd visszajövök, mondta szolgálatkészen a lakágyik. Legyen egy... próbált sebesen kapcsolni. Legyen ugyanaz, amit ez az úr kért. Azt, hogy ez az úr, egy kicsit elharapta. Nem volt biztos benne, minek kéne neveznie Kánya Janit, vagy egyáltalán hogy kellene vagy szabadna beszélnie ebben a helyzetben. Kitűnő választás, bólintott a lakágyik. Ezt tényleg a Kánya Jani programozta. Étlapot esetleg parancsolnak az urak? Akkor tehát két Aperol Spritz már is hozom. Ismét és ismét bólintott, minden bólintással, mint egy szimbolikusan meghajolva feléjük. Ha a kettejük világban elfoglalt helyzetét nézte, neki kellett volna a lakágyik előtt hajbókolnia. Mondjuk a cipőjét fényesítenie reggelente. És ez látni fogja, ahogy a Kánya Jani állja a teljes cehet. Mert efelől a citromos szóda kérdés felmerülése óta nem volt kétsége. Rendben, ez is csúsztatás volt. Már akkor is pontosan tudta, amikor leültek ide. Sőt, már akkor is, amikor némi eltévedés után befutott a vigadó térre verejtékfoltos inkben, ez a cucca tűnt a legvállalhatóbbnak, de mégsem olyannak, mintha direkt a Kánya Jani kedvéért vágta volna pucba magát, jól lehet bizonyos szempontból pontosan ezt tette. Talán már akkor sejtette, amikor felhívta Kánya Janit azon a minden esték legszarabbikán. Ide jutott, itt tartott. Hát akkor egészségünkre, emelte magasba Kánya Jani a poharát. Remélem, már jól van a vesséd. Jó, persze jól. Bólogatott szórakozottan, és tőle szokatlanul mohón kortyolt az italába. Ez az újfajta belső hidegség okozhatta, hogy még az öngyilkosságra vagy más nyomorúságos halálnemre, például a veseleállásra és a belőle fakadó agyvérzésre és szívelégtelenségre, amelyekről önkínzó pillanataiban olvasott a kórház után, ahová végül mégis baszott visszamenni kontrollra, sem gondolt annyit, mint korábban. Mint aki leszámolt vele, hogy ezt az egészet ennyivel el lehet intézni.
soha valóra nem váló képzelgésekkel, mert persze olyan szerencséje nincs. Meg gyáva is hozzá. Még a veséje is gyáva hozzá. Ennek az egésznek, ami ő maga, végtelen időre halasztódik az elintézése. És te, érdeklődött Kánya Jani, te jól vagy? Megvonta a vállát. Hát te, dünnyögte, részint, hogy témát váltson, részint, mert valami rossz érzése támad Kánya Janival kapcsolatban. Hogy ő de kurvára utálja a Kánya Janit, meg így burzsújgeci, meg úgy burzsújgeci, aztán csak felhívja, amikor kéne, pedig még azt sem igazán tudta, hogy egész pontosan mi kéne. A rizs blanka az kéne, de hát nincs, és nem is lehet, és már megint rá gondol, és a gondolásának az irányát kellene valahogy másfelé téríteni, valamivel, ami legalább van. De nincs semmi. Ha legalább pénze lenne, egy csomó dolgot beszerezhetne, amivel leköthetné az üres járatban pörgő, rohadozó rizs blanka emlékmaradványokkal tömött agyát, például először is venne egy jó gépet, nem laptopot, hanem egy kurva jó gamer PC-t bazi nagy monitorral, amilyen a Bardi Bandinak van, akit, ha lenne pénze, kirakhatna az otthonából, de még annál is jobbat, ilyen 3D-s hangrendszerrel, és azon basszatna a Dirty Town 5-öt, hiperrealisztikus hentelő hangokkal, meg egy tévét is vehetne, előfizethetne 100 csatornára, és kapcsolgathatna a fotelből, meg szerezhetne egy kényelmes fotelt is, bár az ágyból is nézhetné a tévét, és ha már itt tartott, nem ártana egy kényelmes ágy sem, amitől mondjuk nem hasogatna állandóan a dereka. Köszönöm kérdésed, én remekül, mosolygott rá Kánya Jani. Receptre írnám fel mindenkinek a házasságot. Ha lenne pénze, a nőkkel sem kéne többet baszakodnia. Ilyen, mint a rizs blanka, először és utoljára történt vele, de ha lenne pénze, legalább költhetné kurvákra. Semmi folytogatás, kötözés, meg hasonlók, csak időnként beleverni valakibe a farkát, az tiszta ügy. Jó, esetleg néhaságbe, és ennyi, nincsenek túl nagy igényei. Ebben tudod, én már csak ilyen régi vágású fiú vagyok, mondta elgondolkodva Kánya Jani. Mostanában szörnyen divatos azt hangoztatni, hogy ez csak egy papír, formaság. Kövezzenek meg, de szerintem meg ez a papír a család alapja. Félnek a felelősségvállalástól. Manapság mindenki, nem figyelted meg? De, bólogatott kissé zavartan, visszazökkenve a pillanatba. Szerintem nem kellene mindent elvetni pusztán azért, mert múltja van, mondta Kánya Jani. Persze félre ne érts, te is tudod, hogy a haladás szerelmese vagyok, abban, amiben tényleg szükség van rá. Elvégre ez a munkám. Egészen kiváló, csettintett a nyelvével az italát tanulmányozva. Ő már majdnem végzett a sajátjával, de látva Kánya Jani élvezkedő, komótos tempóját, igyekezett visszafogni magát. Szóval bizonyos dolgokat remekül kitaláltak eleink. Ilyen a házasság is. Egy férfi, egy nő, gyerekek. És nem kell az első veszekedés után mindjárt válni. Ettől vagyunk ilyen szétszórtak, ilyen felelőtlenek, vagy legalább ettől is nekem ez az elméletem. Nézd meg, már a gyerek azt szokja meg, hogy két meg három apja, anyja van háztartástól háztartásig rohangál, és mindenhol mást hall a világról. Ja, vagy egy anyja sincs, csak két apja, próbált rátromfolni röhintve. Kánya Jani finom, fanyar mosolyra húzta a száját, aztán egyszerre kihörpintette az italát. Automatikusan követte a példáját. Na igen, ez meg egy külön történet. Csak tudod, ha mostanában szóba merészeled hozni a témát, mindenki a szívéhez kap, hogy érted, miről beszélek. Ja, tudom, helyeselt vigyorogva. De ugyanez a nemi szerepekkel. Rögtön neki támadnak az embernek, hogy házi cselédet akar csinálni a nőkből. De hogy akarok, Isten őrizzen, emelte az ég felé Kánya Jani a tekintetét, mint aki csekkolja, hogy tényleg őrzi-e az Isten. Még azt az üvegplafon petíciót is aláírtam. Tényleg? Nem hallottál róla? Érdekes. Több nőtt a felsővezetők közé és a politikába. Az egyik legszebb kampány volt az utóbbi időkben. Tökéletesen egyetértek vele. Több szív, több lélek kellene ebbe a mi harcias, agresszív, férfias politikai és vállalkozói kultúránkba. Aki olyan ösztönös precizitással és határozottsággal mégis kifogyhatatlan szeretettel és türelemmel képes vinni egy egész háztartást, mint ők, arra megmerem kockáztatni, minden további nélkül rá lehet bízni egy nagyvállalkozást, akár egy település, akár egy ország vezetését. Hiszen mi egyéb egy ország, mint egy nagyvállalkozás, bevételekkel, kiadásokkal, kockázattal és nyerességgel? Hogy lehetne ezt elhivatottság és szeretet nélkül csinálni? Na, de elkalandoztam, nem untatlak a nagyívű eszmefuttatásaimmal.
Nem untatsz, vágta rá, centiről centire húzva maga felé az itallapot, és oda-oda sandítva megpróbálta rajta megtalálni azt a perol spiccet vagy micsodát, szembesülendő a valósággal arra az esetre, ha el van tájolva, és mégsem Kánya Jani állná a teljes cehet. Kérünk még egy kört? Kérdezte jókedvűen Kánya Jani. Egy kissé összerezzent. Kánya Jani társaságában gyakran érezte úgy, hogy rajta kapták valamin. Bután pislogott. Kérjünk még egy kört, mondta határozottan Kánya Jani. A vendégem vagy, intett a lakály egyiknak. Kösz, motyogta. Hülyén érezte magát, de azért megkönnyebbült. Ami csodálatos magyar nőinkre, emelte magasba Kánya Jani a poharát. Szóval csupán azt akartam mondani, hogy ami engem illet, töredelmesen bevallom, hogy nem csak otthon vettem alá magam szinte mindenben Toncsinak, de bármilyen döntést hozok a munkámban, biztosan kikérem a véleményét. És olyan még nem fordult elő, hogy Toncsinak ne lett volna igaza. Ezek a női megérzések, édes barátom, mint a macska hatodik érzéke. Ez valami varázsműszer bennük. Sokszor ő sem tudja megfogalmazni, csak például arra kér, hogy ne vágjak bele ebbe vagy abba, ne kössek üzletet ezzel vagy azzal. És rendre kiderül, hogy ha a saját fejem után megyek, súlyos veszteségekbe hajszolom magam, vagy aki remek partnernek tűnt, két hónappal később csődöt jelent. Nagyot kortyolt az italába. Érezte, ahogy meglöttyen a fejében, és mintha valami kis pír szökne az arcába. Tulajdonképpen mivel is foglalkozol? Szólalt meg, mert nem volt kedve a Toncsiról való áradozáshoz. Így is minden arról szólt, hogy a Kánya Jani milyen kurva jól érzi magát a bőrében, ami folyton arra emlékeztette, hogy ő meg milyen szarul. Mondtad, hogy a várossal, tette hozzá, nehogy úgy tűnjön, semmire sem emlékszik a kórházi beszélgetésből. No igen, a város, mosolyodott ez, szélesen Kánya Jani, jó városunk Budapest. Beruházásokkal, édes barátom, olyan projektekkel, amelyek élhetőbbé, modernebbé, kulturáltabbá teszik ezt a gyönyörű várost. Kánya Jani hosszas fejtegetésbe kezdett mindenféle közterekről, parkosításokról, díszburkolatokról és kulturális komplexumokról, ő pedig most már határozottan érezte, hogy kezd a fejébe szállni az ital, és arra gondolt, mekkora buziság, a Kánya Jani nem látszik semmi, egy igazi férfi nyilván nem csípne be ilyen könnyedén. Egy hajtásra kihörpintette a maradékot. Látom, ízlik, jegyezte meg kedélyesen Kánya Jani. Kérsz még? Pajtás, ne fogd vissza magad, ritkaság, hogy így össze tudunk jönni. Meggondoltam magam, fordult joviálisan az intésére ott termő lakájgyíkhoz. Mégis kérnék két étlapot, ha szabad. A lakájgyík szélsebesen eltűzött étlapért. Arra gondolt, hogy a világban elfoglalt helye alapján valóban a lakájgyík cipőjét kéne fényesítenie, de felakasztaná magát, ha akár csak egyetlen órára cserélniük kellene. Angus tatár, fűrt tojással és pirított rostkenyérrel, hümmögött félhangosan Kánya Jani az étlapot tanulmányozva. Nem hangzik rosszul, kecske sajt terén, friss körtével, céklával, sült, nocsak, libamáj, pástétom, rebarbarával, földi cseresznyével és ropogós morzsával, ez lesz az. Tud mellé ajánlani valamilyen vörösbort? Pinot Noir, köllőbír, tökéletes. Már is hozom, bólintott a lakájgyík, majd hozzáfordult. Ön parancsol valamit? Épp tele volt a szája a piával, valahogy már megint a harmadáig lehörpintette. Nyeldekelve rázta a fejét. A lakájgyík könnyed meghajlással elkotródott. Ugye most nem szerénykedsz? Kérdezte Kánya Jani mélyen a szemébe nézve. Dehogy is, rázta a fejét, sietve letéve a kezében szorongatott italt. Biztos? Unszolta Kánya Jani. Nem kívánsz semmit? Nem vagyok éhes, mondta. Kánya Jani ciccentve csóválta a fejét. Neked sosem mondott olyat édesanyád, hogy nem éhségre esszük? Nem, mondta. Majdnem hozzátette, hogy semmire sem emlékszik, amit valaha az anyja mondott neki, akire soha az életben nem gondolt édesként, de aztán arra jutott, hogy ez még enyhén kapatosan is túlzás lenne. Jaj, barátom, sóhajtott Kánya Jani, te félsz élvezni a dolgokat. Már ne haragudj, hogy így okoskodom rólad. Nem baj, mondta, és újabbat kortyolt az italából. Attól félsz, hogy elszabadulsz, állapította meg Kánya Jani. Lemerem fogadni, hogy nincs nálad élvetegebb ember, és éppen ettől tartasz. Hát nincs igazam? Csak mondd meg, ha ostobaságokat beszélek. Nem, mondta bizonytalanul, és a maga elé helyezett poharat nézte. Ismét kortyolt volna belőle, de arra gondolt, legalább a lakájgyíkot meg kellene várnia.
Most már biztos volt benne, hogy két vörös plecsni égtelenkedik a pofáján. Izzadt. Képtelen gondolat volt, mégis az jutott eszébe, ahogy gimis korukban ülnek egy kocsmában Kánya Janival, és ő nem érti, miért csinálja ezt a Kánya Jani. És hogy akkor, bármennyire is utálta Kánya Janit, valahogy azért jó volt, hogy történnek vele ezek a dolgok. Jobb volt, mintha nem történnének. Jobb volt, mintha egyáltalán semmi sem történne. Aluljárókkal is foglalkozol? Kérdezte felpillantva. Aluljárókkal? Kérdezte kissé meglepődve Kánya Jani. Éppenséggel aluljárókkal is. Mire gondolsz? Van egy aluljáró, kezdte. Érezte, hogy a két vörös plecsni terjeszkedni kezd a képén. Pár pillanatig hezitált, aztán felhörpintette az italát. Mondta, hogy melyik aluljáró. Kánya Jani bátorítón bólogatott, mint egy jóindulatú tanár a balfasz nebulónak. Én nagyon kezdte, nekem fontos az az aluljáró, szoktam ott, és már próbáltam, szóval még mindig munkát keresek volna is már, csak jó lenne, nem tudsz esetleg valakit, nem tudod, hogy lehetne ott munkát szerezni? Annyira szégyelte magát, hogy kedve lett volna bedobni egy felest. Ilyen még soha életében nem történt vele. Milyen munkára gondolsz? Kérdezte Kánya Jani valamiféle üzletkötői ábrázatot öltve. Bármilyenre, mondta. Nyelt egyet. Á, csak nem innen a BKV-s históriád, kacagott fel Kánya Jani, mint valami elmés tréfán. Hát, végül is, mondta kényszeredetten. Na de csak nem akarsz ellenőrré vagy biztonsági őrré avanzsálni, mondta Kánya Jani. Mondom, hogy mindegy, felelte kényszeredetten. Akár, ha ott lehetek. Oltári pofa vagy, nevetett hátradőlve jóízűen Kánya Jani. Szóval hadd értelmezzelek, a rögeszméddé vált ez az aluljáró, és bármi áron ott akarsz dolgozni. Mint a banán címkéid, azokat is milyen páratlan szenvedéllyel gyűjtötted. Tényleg még mindig? Te emlékszel a banán címkékre? Kérdezte rekedten. Érezte, hogy menthetetlenül szétesik. Már hogy ne emlékeznék, édes barátom, mindig csodáltam azt a mániás, úgy értem, jó értelemben vett mániás kitartást, ami munkál benned. Ó, köszönöm, ez mennyi ilyen néz ki, mondta Kánya Jani, ezt már a lakájgyiknak, aki nem is értette, honnan nesztelen hüllő sikamlással megjelent az asztaluknál a libamáj pástétommal. Pazar ez a bor, egészen gazdag az íze, emelte meg kissé a poharát Kánya Jani, azt hiszem kérnénk belőle egy üveggel. Ha nem bánod, pillantott rá. A fejét rázta. Nem bánta. A laka egyik bólingatva elhúzott. Annyit bizonyosan értett, hogy egy nagyobb adag piáért. Szóval az aluljáró, támasztotta egymásnak az újbegyeit Kánya Jani. Megkönnyebbült, hogy nem kell a banán címkékről beszélni. Nézd, cimbora, tehetek egy próbát. Van ott pár üzlet, ha jól emlékszem, trafik, büfé. Ilyesmi lenne reális, igaz? Nem mondom, hogy sikerülni fog, de körbe kérdezhetek. Aztán majd meglátjuk. Kösz, dünnyögte. Kösz, tényleg. Beesett vállakkal figyelte, ahogy Kánya Jani míves mozdulattal tölt neki az italból. BKV, csóválta a fejét kuncogva Kánya Jani. Haláli pofa vagy, komolyan haláli pofa. Imádom az eszed járását. Egy fickó, aki a fejébe veszi, hogy egy aluljáróban akar dolgozni, és nem tágít a tervétől. Egy falat libamáj pástétomot kent az ízlésesen a tányérja szélére rendezett pirítós falatkák egyikére. De miért? Komolyan érdekel. Építészeti, várostörténeti, közlekedési, motyogta elanyátlanodva. Mindenhogy érdekel, nem tudom, csak szeretem, mondta és közben Rizsblankára gondolt. Egy kicsit húgyoznia kellett, de nem mert felállni és elimbolyogni megkeresni a klotyót. Meg félt volna, mi történne, ha eljutna odáig. Elbőgné magát, kiverné, vagy a fejét csapkodná a falba, nyilván valami drága csempébe, ami többet ér, mint az egész élete. Persze valószínűbb, hogy csak pössentene, kicsit mellé menne, ő meg azt gondolná, hogy túlfizetett lakáigyikok legalább egy kis húgyot is moshattok kaviáros evőeszközökön kívül. Persze az is valószínűbb, hogy maga törölgetné le gondosan a WC-kávát. Nagyot kortyolt az italából. Szóval te is a város szerelmese vagy, összegezte Kánya Jani. Leharapta a libamáj pástétommal megkent pirítós csücsköt. Jó, hogy mondod, látod, erre jók az ilyen kötetlen baráti csevelyek. A villájára szúrt valami értelmezhetetlen bogyót.
Ki tudja, még hozhatja úgy az élet, hogy egyszer együtt dolgozunk. Kacsintott. Nézte Kánya Janit, ahogy táplálkozik, és arra gondolt, ha csaj lenne, biztos egy ilyen Kánya Janiba zúgna bele. Nyilván odáig lenne azokért a vele születetten laza és gálens mozdulatokért, ahogy eszik, ahogy egy-egy bőséges késhegynyit ken a pirítós falatkára a libamáj pástétomból, de mégsem túl sokat, mint aki előre kiszámolta, hány ekkora kenésnyi jut éppen ennyi pirítós falatkára, és hányszor kell az értelmezhetetlen bogyókba, meg egyéb értelmezhetetlen darabkákba szúrnia a villáját, hogy egyik se fogjon el túl hamar egymáshoz képest. És ha csaj lenne, arra is vágyna, hogy ne legyen izzadságfolt a hónaljában, ami neki például egyre terjeszkedett, és vörös plecsni sem az arcán, ami dettó, és mindig tudja, mit kell mondani és hogyan, amit ő például általában sem, de most aztán már végképp nem tudott, míg Kánya Jani úgy beszélt, hogy még a kulturált étkezésre és a szája megnedvesítésére is figyelt, de hogy miről, hogy miket, egy időre elvesztette a fonalat, elfelhősödött a szeme, és kortyolt az italából. Rizs Blanka a kurva életbe gondolta. Rizs Blanka, hogy a tetves kurva életbe mikor lesz már vége, húgyozni sem ártana, csak innen még ne kelljen elmozdulni. Az esküvődön megismerkedtem egy csajjal, mondta. Nocsak, megismerkedtél egy lányjal, neszelt fel Kánya Jani. Kivel? Az imént valamiért azt mondta, hogy Kánya Jani esküvőjén megismerkedett egy csajjal. Nagyot kortyolt az italából. A Toncsinak egy barátnőjével, mondta, amit már is megbánt, amennyire ebből az egészből bármit meg lehetett bánni, mert mindent egyre tompábban és zavarosabban érzett, és már amúgy is mindegy volt. Mindegy, folytatta lomhán sietve, hogy a Kánya Jani ne kérdezze meg, a Kánya Toncsi melyik udvarhölgyéről van szó. Úgy sem lett belőle semmi. Elhallgatott. Hát, ha a Kánya Jani megkérdezi, hogy miért, és akkor elmondhatja, de mit is? Kánya Jani azonban nem kérdezett semmit, csak várakozón, csillogó szemmel nézett. Azt hiszem, lehet valami, hallotta saját, visszataszítóan kásás hangját, a hangot, amely úgy fordult megállíthatatlanul ebbe az elbaszott történetmesélésbe, mint egy részeg melós az egész napos kubikolás után hazafelé az árokba, de nekem nincs szerencsém a nőkkel. Nagyot kortyolt az italából. Valami tép elkezdett, miközben Kánya Jani azt mondta, hogy ugyan már egy ilyen jóvágású eredeti fazon. Felröhintett, bár inkább horkantott, sőt röffentett. A húgyhólyagja pulzált. A halántéka dobolt. Elismételte, ki tudja miért, hogy nincs szerencséje a nőkkel. Sajnálom, barátom, pedig te, kezdte Kánya Jani, de nem akart még egy üres dicséretet hallani. Vagy akart, persze, vagy nem akart, mindegy, egyszerűen csak közbevágott értelem nélkül. Meg is volt, érted? Böffent fel belőle, meg is volt, oda volt, értem. És akkor elkezdődj neki, milyen diplomái vannak. Ezt affektálva mondta, valami nem létező csajt utánozva. Hogy ő milyen életet szeretne. Nagyot kortyolt az italából. Kiről beszélsz? Kérdezte Kánya Jani. Nem tudom, ki... Meg volt! Hörrente rekedte, míg felkavarodott a gyomra. Végül én mondtam, hogy hagyjuk ezt, bazdnek, nekem nem kell ez a szar. Már bocs, hogy így... Bocs, tényleg, nekem nem kell ez a szar a nőkkel, hogy mit akar, hát szarok rá, úgy élek, ahogy élek, elküldtem, mehet, találjon jobbat, bazd meg. Tökéletesen igazad van, barátom, bólogatott Kánya Jani. Az arca körvonalai elmosódtak, ahogy mozgott a feje, de a tekintete tiszta volt, mint egy hegyi forrás. Ne kezdj olyan nővel, aki nem méltó hozzád. Ja, mondta, nagyot kortyolt az italából. Ja, persze, kis kurva, kit érdekel? No, jól van, azért tudod, így akkor se beszéljünk a nőkről, mondta szinte gyöngéden Kánya Jani. A női nemet, akkor is, ha egyes nők nem méltók a tiszteletre, azért mindenek felett tisztelnünk kell. Ja, mondta, nagyot kortyolt az italából. Egy pillanatra még látta magát, ahogy görnyetten, meg-megbillenő fejjel, lógó állkapocsal ül. Kis kurva, motyogta tompán, alig hallhatóan, inkább magának, mint Kánya Janinak, míg igyekezett magába nyelni egy gyomorsavas böffentést.

Hogy van a kis csaj? Érdeklődött Bardi Bandi. Jókor a lábosban kotyvasztott valami rettenetes káposztaszagú undormányt. Igyekezett a konyhaasztal lehető legtávolabbi sarkában elkölteni a kínai tésztáját. Rühelte, hogy Bardi Bandi összekiscsajozza Blankát a pálott szájával. Hogy másznak ki a ragyás képéből a szavak, és érintkezésbe kerülnek Blankával. Jól, morogta. Mikor hozod már fel? Tudakolta Bardi Bandi. Majd. A szájába tömött egy adag tésztát. Igyekezett mielőbb végezni. Hónapok óta jártok, okvetlenkedett Bardi Bandi, másfél, dünnyögte teli szájjal. Most nem, mintha az én dolgom lenne, tényleg nem, dünnyögte nyeldekelve, de én a helyedben öregem dúr, és Bardi Bandi robbanó darabkák szétrepülését imitálta a kezeivel. Nagyot nyelt. A szemét dörgölte. Nem különösebben vágyott elképzelni a szétrobbanó Bardi Bandit, most sajnos mégis ez történt. Megoldjuk, mondta. Jó helyen lakik? Kérdezte Bardi Bandi. Ja, mondta. Fogalma sem volt, hol lakik Blanka. Mesélte már egy párszor, de képtelen volt utcák és városrészek megjegyzésére, nem mondtak számára semmit. Csupán azok a riasztó körülmények, amelyek között Blanka élt. Blanka szerint idilliek voltak. Egyetlen földszinti lakás, amit a főbérlők egy nagyobb és egy kisebb lakássá alakítottak két külön ajtóval. Egy fiatal pár, Plankton és Zsuzsi, úgy egy fél éve született gyerekük állati lazák. Nem tudott elképzelni olyan univerzumot, ahol egy normális emberi lényt Planktonnak hívhatnak. És egy csecsemő. Blanka szerint már a macskájával barátkozik. Egy csecsemő és egy macska. Nyál, szőr, húgy, pelenka, nyávogás, ordítás, ételmaradékok. Felerészt kihányva. Aha, aha, bólogatott arcára kocsonyásodott mosolyjal, míg Plankton, Zsuzsi, a csecsemő és a macska történeteit hallgatta. Albi? Kérdezte Bardi Bandi. Ja, mondta. Régebben ott lakott Félix is, mesélte Blanka, de az a 25 négyzetméter azért kicsi volt kettőjüknek. Közös ágy, ugye, másképp nem fértek el a dolgaik, főleg a Félix gitárcuccai, de persze nem volt gond, ők egész gyerekkorukban összebújva aludtak, mikor a Félix félt, olyan édi volt, mindig bekucorodott mellé. Ez vajon már vérfertőzésnek számít? Morfondírozott. Különben leszarta, minek számít, lehet, hogy ez a Félix egy kicsit a Blankából is van, vagy hát így egy eresztés, vagy hogy mondják ezt, de akkor is egy csávó, akinek ugyanúgy hullik a szőre az ágyra, mint neki, és ugyanolyan büdös reggelente, mint ő, a paplant enyhén megemelő reggeli merevedése is ugyanaz, és ez feküdt a Blanka nyilván rózsaszirmokból rakott ágyába, és ennek a helyére kell majd neki is befeküdnie, ami már önmagában elég undorító. Ne feküdjön oda senki, se ő, se más. Inkább csak az életritmusukkal volt nehéz, mesélte Blanka, ő korán fekvő típus, Félix meg hazállított hajnali 3-4 felé, hát igen, a művészvilág. De nincs velük baj, nagyon aranyosak a barátai. Kik nem aranyosak szerinted, dörmögte félhangosan. Néha most is átugranak páran, megisznak egy-két üveg bort, társasoznak, dumálnak, nyáron ki lehet ülni a két lakás elé, van, hogy csatlakoznak a planktonék is, szuper kis csapat szokott összeverődni, a Félix mostani barátnője, az is eszméletlen cuki csaj. Egy hippi kommunában laksz? Összegezte a hallottakat. Dehogy is, nevetett Blanka. A planktonék egy kicsit hippik, tudod, a buddhista főiskolára jártak, van egy ilyen ezotér beütésük, de az a jó fajta, és mióta gyerekük van, nem füveznek meg semmi. Mondom, tök aranyosak. Tök aranyosak, tök aranyosak, tök aranyosak. Egyáltalán mi a fasz az, hogy jó fajta ezotér? Kezdte megbecsülni Buzi nénit, amiért csak a lakás ajtóig üldözi, és a múltkori ígéretéhez híven valóban vitt neki levest. A szétpuhult zöldségeket a tányér szélére kotorta, különben azonban tényleg finom volt. Ugye megmondtam, csak nem képzeli, hogy valami híg löttyöt sózok magára Istvánkám, vágta csípőre a kezét diadalmasan Buzi néni, amikor életében először becsöngetett hozzá köszönetet mondani és visszaszolgáltatni a kondért. Anyád hogy van? Kérdezte, hogy témát váltson. Bardi Bandi sóhajtott, kavart egyet a lábos tartalmán. Egy kicsit jobban. Már hazaengedték. Mondom neki, anyuka, ha iszol, üljél le, nézzed a tévét. Persze nem bír megmaradni. Neki legalább ilyen problémái nem voltak soha. Mindegy, szoktatva vagyok, legyintett Bardi Bandi. 10 évesen hívtam ki rá először a mentőt, mikor átesett a nappali üveg ajtaján.
itt kellene talán mégis kezdeni náluk. Letudni Bardi Bandi ömlengését, meg hát végül is hadd örüljön a nyomorult. Legfeljebb, ha nagyon nem szállna le róluk, egy kicsit segbe rúgni, hogy indítson vissza a vackára. Valahova kell menni. Lassan hideg is lesz. Azért azt nem lehet a végtelenségig, hogy ő mindenféle parkokban simogassa a Blankát, újjal legfeljebb nadrágperemig merészkedve, miközben. Nem akarta elképzelni a szétrobbanó Bardi Bandit, de magát se. Nem erre volt berendezkedve a régi unott pornóra rejszolgatásokkal. Hazaért, és előfordult, hogy kétszer is egy este. Azt hitte, ő egyszerűen nem ilyesmire van hitelesítve. Ezt is neki csinálom, bökött a lábos felé a fejével Bardi Bandi. Káposztás cvekedli. Jó nagy adag, elég egy hétre. Káposztás cvekedli? Ismételte. Káposztás kocka, helyesbített Bardi Bandi. Mutter mindig így nevezte. Szereti. Jó gyerek vagy, bazd meg, mondta. Á, legyintett Bardi Bandi. Az anyám. Megszült, felnevelt. Biztos nem hiszed, de jó anya volt. Elhiszem, mondta. A mosogatóhoz vitte a kiürült tésztás tányért, vizet engedett bele. Bardi Bandi szórakozottan követte a mozdulatait a tekintetével.

az Annáék körbe akarják biciklizni a Balatont, mesélte izgatottan Blanka. Aha, mondta. Az jó. Igen, tök jó, lelkesedett Blanka. Vinnénk sátrat, kempingeznénk, talán még sütögetni is lehetne. Vinnénk? Ismételte rosszat sejtve. Mármint, hogy mi? Hát, sütötte a tányérjára a szemét elbizonytalanodva Blanka. Nem tudom, hogy te akarnál-e jönni. Nem akarnék, vágta rá határozottan. Nem is tudok biciklizni. Hát végül is, addig még van 2 hét. Ha van kedved, esetleg megtanulhatnál. Nyújtotta el a szavakat Blanka nyuszi módra, nem túl nagy meggyőződéssel. Aha, mondta rosszkedvűen. Megtörölte a száját. És hol meg milyen biciklivel? Azt biztos meg lehetne oldani, nyújtotta el a szavakat Blanka még kevesebb meggyőződéssel. Hülyeség, mondta. Aztán ez gyorsan meg is bánta. Szóval le akarsz menni a Balatonra? Tette hozzá. Akarod, hogy lemenjünk ketten a Balatonra? Ezt viszont már a kimondás pillanatában megbánta, semmi kedve sem volt izzadt, rákvörös, lángost és hekket zabáló német turisták, meg visongó strandlabdával dobálózó kölykök társaságában fülni valami lelakott szabadstrandon, míg Blanka a vízben viháncolva mutogatja picike, bikinis testét mindenféle szőrös, melkasú, sörhasú, aranyláncos, kiéhezett faszkalapnak. Hogy legalább mondhatta volna a velencei tavat, az közelebb van, talán szállás sem kellene foglalni méregdrágán, csak levonatozni reggel, visszavonatozni este. De rendben, ha Blanka mindenáron le akar menni a Balatonra, ő erre is hajlandó, mert azt nem lehet elviselni, hogy a Blanka ne kapjon meg valamit, amire vágyik, mert akkor jön a csendes szomorkodás, meg a folytott sóhajok, hogy de jó lehet most a többieknek a Balatonon. Hát akkor menjenek le pár napra a buzi Balatonra. Különben sem nyaraltak még együtt, azt az egy látogatást a szülőknél pedig sem üdülésnek, sem kikapcsolódásnak nem számította. Hát, mondta Blanka, amúgy lenne kedvem, csak már olyan kevés szabad napom van, és így tökre beleéltem magam, meg mostanában olyan keveset találkoztam az Annáékkal. Beleélte magát. Utálta, ha Blanka beleéli magát valamibe, aminek ő a létezéséről sem tud, és csak addigra értesül róla, ameddigre Blanka a beleélésnek már egy teljesen visszafordíthatatlan fázisában jár. Értem, mondta idegen. Szóval le akarsz menni a Balatonra nélkülem. Jaj, majmóca, nyűnyögte Blanka. Most ezen nem kell megsértődni. Pár nap az egész, vagy hát nem tudom, maximum 1 hét. Mi állandóan együtt vagyunk, lassan már egészen elfelejtenek a barátaim. Emlékszel, múltkor is hívtak arra a kerti grillezésre, és aztán itthon maradtam, mert neked nem volt kedved jönni. Vagy az a börzsönyös kirándulás? A kurva börzsönyös kirándulás. Mióta hallgatta ezt a hülyeséget? Hogy a többiek még vaddisznót is láttak. Ha be lehet ütni a Google képkeresőbe, hogy vaddisznó, aztán ott van. Nem vagyok megsértődve, szorította össze a száját, mint aki érzi, hogy kezd felbugyogni benne az indulat. Csak azt nem értem, mi a fasznak kellett összeköltözni, ha te rögtön el akarsz húzni mellőlem. Ezzel az erővel az a nyomorék is maradhatott volna még a nyakamon. Makika, ne beszélj csúnyán, fuvolázta irritáló szelídséggel Blanka. Az összeköltözésnek pont az a lényege, hogy össze vagyunk költözve, és hozzád jövök haza a biciklizésből. Konakul merett maga elé. Mindegy, leszarom, vágta oda végül. Oda mész, ahová akarsz, úgyis hányok a Balatontól. Miért, voltál ott valaha? Kérdezte Blanka enyhe megbántottsággal, mintha legalábbis ő maga vájta volna ki azt a mocskos, telehúgyozott pocsolyát. Nem, de el tudom képzelni, morogta. Na, látod, erről van szó, szegezte felé a mutató ujját szinte diadalmasan Blanka. Miről? Kérdezte. Hogy te mindent utálsz, meg mindenből kivonod magad, és neked soha semmi nem jó. A Félixék előadásán is láttam, milyen pofákat vágsz. Mikor csináltunk utoljára valami értelmes programot? Blanka mondatról mondatra hevesebben beszélt. Nekem nem hiányoznak az ilyen unaloműző fasságok, vágott vissza. Nekem elég az, hogy te itt vagy velem. Unaloműző fasságok? Visította Blanka a felháborodástól a szokottnál pár oktávval magasabban, szinte cincogó düvel. Szerinted az unaloműző fasság, hogy emberek szép helyeket néznek meg, és együtt tök szuper dolgokat élnek át?
Akkor azokat velem is átélhetnéd, recsentette. Most mondtad, hogy utálod a Balatont, háborgott Blanka. De a kedvedért oda mennék. Lehetne értékelni, hogy próbálok jó pofát vágni a 2 percenként változó ötleteidhez. Balaton, bazd meg, szűrte még hozzá a fogai közt. A kedvemért nem kell megjátszanod magad, csattant fel Blanka. Semmi kedvem végig a savanyú képedet nézni, hogy te mekkora áldozatot hozol. Olyan emberek is léteznek, akik tényleg élvezik az ilyesmit. Keserűen turkálta az előtte heverő félbe hagyott kaját. Kuszkuszt, vagy mi a lófaszt, ez is a Blankának volt valami új kísérleti baromsága. Kik mennek? Szólalt meg végül zordan. Hát ugye az Anna, meg az új barátja, a Peti, a Timi, a Rozi, meg a Zsolt. Ki az a Zsolt? Kérdezte gyanakodva. Tudod, az a tájépítés srác ilyen tök aranyos. Te sohasem figyelsz arra, amiket mesélek? Tök aranyos. A Blankának semmiféle Zsolt ne legyen tök aranyos. Elege volt ebből az egészből. Elmegyek sétálni, pattant fel. Várj, Maki, ugrott fel Blanka is. Most nem kell rögtön duzzogni. Nem duzzogok, bazd meg, csak szeretnék sétálni, mondta. Maki, kérlek, váltott hirtelen cuki tónusra Blanka. Nem akartalak megbántani. Majd elmúlik, köpte oda kifelé csörtetve. Addig te meg elgondolkodhatnál azon, hogy nem egy ilyen csávóval kellett volna összejönni, hanem mondjuk egy tök aranyos Zsolttal, csapta hozzá dühötten gondolatban. Maki, loholta nyomában most már szinte essengő hangon Blanka. Ne haragudj! Nem haragszom, vakkantotta. Nem találta a félcipőjét. Nyilván megint ez a kibaszott dög pofozgatta el valahova. Az a kibaszott dög, akit majd Blanka itt hagy a nyakán, amíg ő biciklizget, meg lubickolgat, meg mindenféle Zsoltokkal kacarászik. Maki! Ölelte át hátulról Blanka a derekát. Úgy szeretlek, én ezt nem bírom elviselni. Akarod, hogy ne menjek le velük? Komolyan, akarod? Én lemondok bármiről, csak ne utálj! Elernyett. Dehogy utállak, kismajom, sóhajtotta. Egyszerre minden harag kipárolgott belőle, és valami olmos, tompa fáradtság költözött a helyére. Karjai élettelenül csüngtek Blanka szorításában. Figyelj, mondta hízelegve Blanka, majd kitalálunk valamit, amit te is élvezel. Ha akarod, megtanítalak biciklizni, nem kell hozzá elutazni, meg semmi, itt a környéken is találhatunk valami kihaltabb részt. De ha nem akarod, nem leszek erőszakos. Vagy lemehetünk megint pár napra anyumékhoz, nyáron olyan szép, és akkor a szállásért sem kell fizetnünk. Mit szólsz? Jó, persze, az jó lesz, bólogatott megtörten. Blanka távollétét igazán este kezdte érezni. Míg füllett, levegőtlen cellájában rostokolt, próbált nem gondolni rá, vajon hol járhat épp Blanka, leszállt-e a vonatról, esetleg már javában teker, hekket vagy lángost teszik, mint az izzadt, rákvörös német turisták, netán túl van az ebéden, és most mártogatja a lábát a vízbe. Hazafelé caplatott, amikor Blanka felhívta, hogy elújságolja, milyen szuper eddig minden, Aligától Siófokig jutottak, most vacsiztak a parton egy pizzázóban, és képzelje, hogy ez az aranypart, ez tisztára olyan, mintha a tengernél lennének, mindenütt pálmafák, homokos strand, egyszer azért tényleg neki is látnia kellene, szóval annyira ilyen karibi feeling, hogy ő lehet, hogy vesz is magának egy piña coladát, vagy egy Sex on the Beach-et, de nyugi, nem fog berúgni. Sex on the beach, mi más? Jutott eszébe baljóslatúan. Vegyél csak, mondta, érezd jól magad. Nem is emlékezett, mikor hallotta utoljára ilyen feldobottnak Blankát. És otthon? Minden oké? Kérdezte Blanka. Várjatok meg! Kiáltotta a többieknek. Persze, mondta. Bocika nem hiányol nagyon? Nem tudom, még nem értem haza. Azért majd mondd meg neki, hogy nem mentem el örökre? Kérte Blanka. Jó, majd megmondom. De tényleg mondd meg, erősködött Blanka. Meg úgy általában is beszélj hozzá, Bocika tiszta depressziós lesz, ha nem beszélgethet emberekkel. Nem felejted el? Úgy szeretlek, makákó. Na most le kell tennem, majd még hívlak, puszi. Hogy száradt volna szét az anyád retkes picsája, mielőtt

Akkor kezdte igazán érezni. Elment az étvágya. Hevert az ágyon, mellette a földön a kaja maradványok. Még recskázni sem volt kedve, és ez másnapra még rosszabb lett, harmadnapra pedig annál is rosszabb. Másnap elkezdtek felkerülni az első fotók. Blanka is csodásan érzi magát itt, Zamárdi kalandpark. Selfie egy kisvasúton, Blanka csupa fog mosolya, mögötte a többiek nyújtogatják a nyakukat, hogy mindenki beleférjen a képbe. Zsolt Radecki. Érezte, hogy az arcába szökik a vér, annyira kínos volt, amit csinált, de rákattintott a csávó adatlapjára. Göndör, fekete hajú, sötét, élénk tekintetű faszi, arányosan sportos testalkat, az ismeretlenként is megtekinthető képeken, mind bringatúrákon, erdőkben, a Tátrában, snowboardozás közben látható, nyilván kurva drága túracipőben, légáteresztő sportfelsőben, sokzsebes nadrágban vagy sícucban. Felkavarodott a gyomra az idegességtől. A harmadik napon hiába várta Blanka esti hívását. Hazaért, nyomta a Dirty Town-t, próbálta valahogy agyonütni az időt, fél szemmel folyamatosan a mobiljára tapadva. Fél kilencig bírta. Újabb Facebook poszt. Rozália kis, ünnepi hangulatban érzi magát itt, Balatonszárszó. Körben ülnek a földön valami pavilonban, a kezükben magasba emelt műanyag boros poharak. Ugyanazok a ragyogó vagy egy fokkal még ragyogó vigyorok, mint a kisvasúton. Anna és a pasia összebújnak, Timi győzelmi vét mutat, Blanka illumináltan integet, Zsolt meg csak ül, de már a bölcs visszafogott mosolya irritáló. Mit kell itt a sokat látott vándort alakítani? Lehet, hogy Blanka részeg és nem kellene felhívnia. Gyorsan a fejébe bír szállni. Ezt vajon a többiek is tudják? Mi van, hogyha rosszul lesz? Egyáltalán van ezeknek szállásuk, vagy itt csövelnek? Bűdös hippik. Fel alá járkált. A hívás listáját nézte, hát ha mégis tévedett. Nem tévedett. Nyilván elfelejtette. Hát elmegy a picsába, ha ezt elbírja felejteni. Fogja, kikapcsolja a telefonját, mondjuk az nem jó, akkor mire ébred föl reggel, szóval lenémítja, és játszik tovább, míg csak ki nem dől. Jaj, majmóca! Viáncolt a Blanka a telefonba hallhatóan spiccesen. Ne haragudj, fel akartalak hívni, csak tudod, annyi minden volt. Kb. Egész nap strandoltunk, rendeztünk úszóversenyt, meg röpisztünk, meg ilyenek, majd rakunk fel képeket. Szerintem magamhoz képest egész lebarnultam. Pesten is ilyen kánikula van? Ja, mondta. Olyan jó hallani a hangod, lelkendezett Blanka. Hiányzol azért nagyon. Ezt jó tudni, mondta. Majd ha megtanulsz biciklizni, eljöhetünk egyszer ketten is, olyan gyönyörű helyek vannak, áradozott Blanka. Jó, majd elmegyünk, mondta. Bocikával megvagytok? Kérdezte Blanka. Eszik rendesen? Eszik, mondta. Arra gondolt, hogy ez a hálátlan dög jobban hiányzik Blankának, mint ő. Ez nem ér, most mit nevettek? Visította Blanka. Bocsi, vihogta ismét neki. Annyira bolondok a többiek. Na, figyú, inkább lerakom ezektől képtelenség beszélni. Majd holnap hívlak, szerelmem. Nagyon szeretlek, aludj jól, pusz, cuppogta érzelgősen. Én is téged, Ci, kezdte, de mielőtt befejezhette volna, a vonal megszakadt. Meretten bámult maga elé. A többiekre gondolt, hogy nyilván halálra röhögik magukat rajta, a Blanka retardált pasián, hogy folytaná meg őket valaki a saját bicikli láncukkal. A negyedik napon felkerültek a szabad strandos képek. Blanka pánt nélküli fürdőruhában rohan a röplabdáért. Blanka, Rozi és Anna fagyit nyalva napszemüvegben, csípőbillentős egyenpózban. Anna pasia, Peti bőszen magyaráz valamit egy büféasztalnál, Blanka, Rozi és Timi kacagnak. Blanka és... itt megállt. Nem hitte el. Ez egyszerűen nem lehetett igaz. A pán nélküli fürdőruhás napszemüveges Blanka és a fürdőgatyás napszemüveges Zsolt egymást átkarolva feszítenek a vízparton, Blanka a hüvelyk ujjával is mutatja, milyen kurva jó nekik. Zsolt keze Blanka derekánál. Zsolt mocskos mancsa legszívesebben nyilván rámarkolna a nője fokhagyma popsiára, és ezt ő tehetetlenül nézi itthonról. Ököllel ütötte a falat. Amikor rájött, hogy már vérzik, inkább kimenekült a lakásból. Iránytalanul vakon rótta az utcákat. Hol vagy, ilyen utcazajt hallok, jegyezte meg Blanka, aki ezúttal felhívta, de lehet, hogy csak lelkiismeret furdalásból. Ki a fasz tudhatta innentől fogva?

Mert utcán vagyok, felelte Kurtán. Sétálsz? Kérdezte Blanka. De jó, neked is jár egy kis kikapcsolódás. Hát az járt volna. Napról napra rosszabbul és kevesebbet aludt, a macska pedig annyira az idegeire ment, hogy csak azért nem rúgta föl, mert félt, hogy kárt tesz benne, Blanka észreveszi és végképp kiábrándul belőle. Amikor végre keservesen elaludt, azt álmodta, hogy Blanka mellette fekszik. Megkönnyebbülve átkarolta hátulról, és akkor vette észre azt a harmadikat, aki felé Blanka fordul. Kétségbeesve próbálta magához húzni Blankát, aki hátra csapott a kezével, és még szorosabban fonódott erre a valakire, akinek nem látszott az arca, de a cuppogó hangot tisztán hallotta. Üvöltve lerántotta róluk a takarót. Basztak, mint az állatok. Tehetetlenül ordított, egy párnával verte őket, de mintha észre sem vették volna, vadul egymásba tekeredve vonaglottak. Aztán egyszer csak Blanka felé fordította az arcát, miközben a másik továbbra is csúrig merült belé, nem mondott semmit, csak nézett, és ő volt, Blanka volt, de mégsem volt Blanka. Egy idegen volt. A saját zokogására riadt fel. Először nem is értette, mi van, csuron víz volt alatta a lepedő, a hátán, a paplan, az arca zihált. Percekig nem bírta abba hagyni a bőgést. Lehet, hogy egy kicsit tovább maradunk egy hétnél, mondta Blanka az ötödik napon, ugye nem baj? Nem azt mondtad, hogy pár nap az egész? Próbált nem beszélni olyan elgyötörten, mint ahogy érezte magát. Tudod, mindenki két hét szabit vett ki, hogy ne korlátozzuk be magunkat, magyarázta Blanka, és olyan szép minden, hogy elhatároztuk, teszünk egy kis kitérőt a Káli medence felé. Láttad a fotót a Szigligeti várról? Hogy ne látta volna? Minden fotót mániákus alapossággal vizslatott végig, árulkodó pillantásokra, mozdulatokra és testtartásokra vadászva. Képzeld, Szentbékálán van egy kőtenger nevű hely, újságolta Blanka, azt mindenképp meg akarjuk nézni, egy csomó érdekes szikla, az egyiket ingókőnek hívják, mert így mozog alattad, ha rámászol. Igen? És ez nem veszélyes? Kérdezte. Ugyan már, kacagott Blanka, ne aggódj, Nagyi, egy csomóan rámásznak. Pár napja még szerelmem, most már Nagyi. Sápítozó vénasszonnyá heréltetett. Ugye nincs semmi baj, cukorborsó, kérdezte Blanka. Kicsit nyúzottnak hangzol. Ja, csak ez a meleg, mondta. Szegénykém, elhiszem, egész nap abban a szellőzetlen lukban, sajnálkozott Blanka. Bárcsak itt lehetnél, most úgy megölelgetnélek. Azt a túrabúzi stricidet ölelgest bazd meg, gondolta keserűen. Már mindent elképzelt. Ahogy Blanka hazajön, hízeleg, mint amikor forgat valamit a fejében, túljátszott feldobottsággal sürgölődik a konyhában, mesél, hogy ez milyen nagy élmény volt, meg az milyen nagy élmény volt, aztán leülnek vacsorázni, Blanka nem mer a szemébe nézni, zavartan nevetgél, majd végül csak belefog. Hogy igazán szereti őt, de... Hogy nem akarja megbántani, de... Hogy nagyon sajnálja, de... De közelebbről is megismerte a Zsoltit, mert biztos így fogja hívni neki, most már nyilván Zsolti, és rájött, hogy neki egy ilyen Zsolti kell. Hogy ő egy ilyen Zsoltinál nem adja a láb. Már eleve, hogy a Zsolti tájakat épít. Nem mellékesen, a teste is tök férfias. És ismeri a gazok neveit, meg tudja szerelni a biciklit, ha lerobban, nem téved el az erdőben túrázáskor, bárhol képes felverni egy sátrat, és szívesen is alszik benne, a természet lágy ölén, ugye, ami eleve olyan romcsi. Szóval, hogy a Zsoltival egy kaland az élet. Vele pedig hát, most mit köntörfalazzon tovább, unalmas. Lassan ott tartott, hogy elkezdi összehordani Blanka cuccait, hát ha úgy mindkettejük dolgát megkönnyíti, aztán nem vitte rá a lélek. Fogta Blanka picike ruháit, és beléjük temette az arcát, próbálva magába szippantani legalább néhány illatmorzsányit Blankából. Napközben takarékon funkcionált, tette a dolgát, mint egy gép, este odalökött valami kaját bocikának, aztán ténfergett a lakásban, vagy hevert az ágyon. Egyszer keresett egy éjjel-nappalit, és banáncímkéket kapirgált, de az sem segített. Kibillent az életéből. Az élete Blankával, a Blankáért való tetves, nyomorult élete üres váz volt. Ő maga volt az üres váz. Az öngyilkosságról fantáziált. Kifigyeli Zsoltit és Blankát, merre laknak, és szétnyiszálja az ereit az ajtajuk előtt. Valahogy betör hozzájuk, és felakasztja magát a WC-ben.
Előtte levágja a faszát és Blanka párnája alá teszi. Felmászik a ház tetejére és akkor veti le magát, amikor kilépnek a kapun andalogni. Az orruk előtt fog véres pépé placsanni. Aztán Blanka a 8. napon este felé hazatért. Szabad napja volt, délfelé kecmergett ki az ágyból, és akkor is csak azért, mert mégsem mutatkozhatott ilyen állapotban. Amikor Blanka meglátta, elhajította a hátizsákját és a karjaiba rohant. Nem is tudta, mit gondoljon. Görcsösen, némán ölelte Blankát. Nincs kedved sétálni? Kérdezte Blanka csapongó, túláradó, lelkesült élménybeszámolójának első rohama után. Elmehetünk valahová. Randizni, tette hozzá félszegen. Jaj, Maki, az nagyon jó lenne, nyújtózott jól esően Blanka, de én olyan fáradt vagyok, nem lehet, hogy inkább vacsizunk, és utána ágyba bújunk? Dehogy nem lehet, mosolyodott el. Mióta Blanka elment, egyszer sem szánta rá magát a vásárlásra. Kínai tésztán és leveskockán élt, mint Blanka előtt is, ha egyáltalán képes volt legyűrni pár falatot. Blanka nem tett megjegyzést, hogy miért üres a hűtő, előkapart hátulról valami bolonyai szószt és összedobott egy spagettit. Vacsora közben Blanka arcát fürkészte. Hogy tudsz nézni? Mosolygott rá csillogó szemmel Blanka. Hogy? Kérdezte. Hát nem tudom, hát úgy, hogy elolvadok tőled. Elnevette magát. Tiszta hülye vagy. Egy párszor még felvetődött benne, hogy megkérdezi, akkor most mégis mi van ezzel a Zsolttal, és gyanakodva figyelte Blankát, akárhányszor olyan sztori merült fel, amiben Zsolt is szerepelt, aztán hagyta az egészet. Azt érezte, hogy minden perc, amit Blankával tölthet, egy kicsivel elodázza a halálát. El se hiszed, milyen finom ez az ágyikó most ennyi sátrazás után, fészkelődött vadító pózba Blanka. Más finom dolgokat is el tudnék képzelni ebben az ágyban, dünnyögte Sanda félmosollyal. Igazán? Villant rá Blanka szeme hamiskásan. Nem is tudom, mire gondolsz. Akkor majd megmutatom, mondta. Azon ritka esték egyike volt, amikor előbb aludt el Blankánál. A pusztulás órája meghatározhatatlan időre elhalasztatott.

0: mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány ügye, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Louis Aragon akıyor.
1: Reis.
0: Sokszor próbáltam úgy elképzelni a költészetet, mint egy harisnyába bújtatott öklöt. Megnézni nem lyukas. Vagy mint egy kisgyerek tükörbe vágott grimaszát. Gyakran próbáltam úgy képzelni a költészetet, akár a rákhalászatot, egy vörös rongyal a patak kövei közt. Vagy mint egy szögekkel kijelölt gyalogátkelőhely csillogását a kihalt városban éjszaka. Vagy mint egy felborult targonca égre lendülő mozdulatát. Hasztalan próbáltam elképzelni a költészetet. Pedig azt tartják rólam, hogy költő vagyok. És írok is verseket, ha rábeszélnek. De akkor kele a nap, ha megszólal a pacsirta, vagy valami más kis madár. Telefonon is kerestem a költészetet. A hívott számon nincs előfizető. Fegyverek ragyogása közt is kerestem a költészetet, de a hadseregnél nem volt ismeretes. A pohár fenekén is kerestem a költészetet, de a szomjam csak nem csillapodott. Minden ajtón kerestem a költészetet. Azt mondták, a nagysága elment hazulról. Hát akkor én mit kezdjek magammal, mint aki elaludt a mozgó lépcsőn, és a végén komikusan botlik egyet. Zárják az áruházat. Megyek és megmosakszom a keserű szabadban. Kavicsokat haigálok a tengerbe. A móló széléről a világító torony villogásában döglött madarakat akasztok botvégre az ablakokon át az utca fölé. Ócska ruhát, rikoltozok kora reggel. Elnyúlok a déli padokon, mint a napfény. Nem jár-e itt a süketek közdalolónak a metrón egy pótű? A Szajnaparton találkoztam az őrülettel. Mindenki hajbókolt neki. De nekem nem tetszett a frizurája, sem a legújabb divat szerint villogó fogai. Nem találtam olyan elbűvölőnek a bűnt. Esténként szívesen beülnék a templomba. Csak ne lenne olyan kibírhatatlan tömjén illat. Az utcasarkon is kerestem a költészetet. De úgy lehet mással volt elfoglalva, hogy mivel, azt senki se tudta megmondani. Kéregető szegény koldus vagyok. Csak egy kis alamizsnát, jó uraim, csak egy kis költészetet. Még mit nem mondja az egyik, hogy aztán iszkolj és elidd.

François Villon, a Nagy Testamentum. Jó tanítás balladája a rossz életűeknek. Árulj bűnoldó papi bullát, csaj kártyán, s ahol csak lehet, verj hamis pénzt, és mágja gyúl rád, vagy üstben végzed életed, mint sok, aki esküt szegett, rabolj, lopj, fosztogass, hiába. A sok préd, amin mire megy? Bizony csak borra, meg lehányra. Járd tréfa, gúny, lant, snóta útját, szédítsd rútul, ki lépre megy, segítsen síp vagy jós hazugság, szavaj ripacs vígrímeket, moralitás szent éneket, pártoljon kocka, kugli, kártya, fut a pénz. Hova kérdezed? Elfut, mint borra, meg leányra. Mocskosnak érzed ezt a munkát. Tarts lopat, összvért, tehenet, száncs, ves, földed izzadva turkáld, ha nem tanultál egyebet. Nagy gyötrelem, de jól fizet. Vagy tilolj lent, kendert. Az ára mire megy el a kereset? Mind-mind korcsmára meg leáll. Ajánlom. Gyöngysoros zeke, ékszerek, csipkeruha, sok szép topánka. Míg pórul nem jársz, így vered el mind borra, lányra.

Paul Verlaine, Álmodom egy nőről. Álmodom egy nőről, akit nem ismerek. Forró és különös, áldott nagy látomás. Aki sohasem egy, s aki sohasem más. Aki engem megért, aki engem szeret. Mert ő megért. Neki, ó jaj, csupán neki, bús áttetsző szívem többé már nem talány. Sápadt homlokomnak verejték patakán, frissítve omlanak az ő szent könnyei. Barna, szőke, vörös, ó, nem tudom én, nem. A neve, emlékszem, lágyan zendül, mélyen, mint kedveseinké ott lenn a sírba, lenn. Nézése hallgatak szobrokénak mása, szava messziről jön, komoly, bús, fénytelen, mint elnémult drága szavak sornása. Őszi sanszon. Ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon, s ont monoton bút, konokon is fájon. S én csüggetek, halványbeteg, míg éjfél kong, csak sirok, s elém a sok tűnt kék él. Ó, múlni már, ősz, hullni már, eresszél, mint holtavart, mint felkavart a rossz szél. Fáradtság. A romlás vagyok, a hanyatlás végi róma. Jönnek a szőke és roppant barbárhadak, s a birodalom únt akrosztikont farag, s stílusát bágyadóra. A lélek émelyeg, árvasága kínozza. Mondják, hogy messze nagy háborúk zajlanak. Ó, hogy a lassú szív s a gyenge akarat nem tud már, s nem akar kigyulladni pirosra. Hogy nem tud, nem akar meghalni egy kicsit. Ó, nincs több bor, batil, tréfáid mind kifogytak. Ó, serleg, stál üres. Nincs értelme a szónak. Csak egy kis csacska vers maradt, tűzbe veti. Csak egy rabszolg, aki járja maga útját. Csak a nagy, leverő, oktalan szomorúság.

Milyen boldog voltam én ennek a századnak. Nem magam miatt. Szegény voltam és magam miatt. De volt valami példátlan izgalom és remény a levegőben. Készültünk valamire, és vártunk valami meglepetést, amin őt soha még hinni sem mert a világ. Egy nemzedék se, mióta Krományóms a neanderi völgy ködös reggeleit elhagyta, ez a földre lepottyant valami idegen bolygóról ide került különös féreg, az ember. Hasonló, s mégis egészen más, mint az itt lakó többi barom. Remegett minden ebben az ünnepi várakozásban, mint a gyerekek, mielőtt megszólal oda bent a csengő. Én magam sejteni véltem azt is, mi lesz az ajándék. Homályos célzással régen ígérte már sok kusza jel, ide lent a földön, és fönt a csillagos égen ezt a csákót és kart, ezt az isteni kinevezést, hogy mostoha testvéreink, fák és krokodilok közt a legifjabb, és nem is a legjobb és legügyesebb. Az a fajta, amelyhez tartozom véletlenül én is. Hogy éppen ez kapja kezébe, amire mindnek fog a vásik. Kényre kedvre, örökbe, a nagy mennyei kirakatnak legszebb játékát, ezt a nagy labdát, aminek föld a neve, és amivel játszani már nem akar többé, aki csinálta. Gyönyörű. Éppen nekünk való embergyerekeknek. Nem olyan nagy, mint a nap például, de nem is oly forró. Újjunk meg nem égeti. S tele van gyönyörű rajza. Erdők és tengerek és hegyláncok, csupa színes ábra, hókristály és vízirózsa és északi fény. Gyönyörű. S miénk lesz az egész? Tehetünk vele, ami tetszik. Belebújhatunk, vagy kihajíthatjuk nagy évben a térbe, el is ronthatjuk, megnézhetjük a szerkezetét. Mindenki lázasan készült ennek a századnak elején, erre az ünnepi napra, mikor az ember lesz úr a világon. Kezdtük szemügyre venni alaposan, ami majd miénk lesz, hogy tudjunk bánni vele, ne legyen fennakadás, élvezni, élni, csinálni, minden pazar. Egyikünk a halsiklását figyelte a vízben, eltanulta, hogyan szed ki a vízből levegőt. Másik a madarat röptiben nézte ravaszdin, s másnap maga is harsogva felröppent, mint a madár. Harmadik tetten érte a láthatatlan sugarat, s déli időben, fényes nappal megjelent a kísértet, félelmes csontváz eleven testünk látjuk. A negyedik és ötödik közellétette a távolt, megfogta az időt, eleven lett mozgóvásznon a múlt. Aladdin csodalámpája hangot varázsolt a füledbe, s tudtad Szaharában most sírni a sárga sokárt. Tündérmese, csizma, hétmérföldes, hip-hop, ahol akar. Így kavargott négy évszak négy díszlete közt a dalon. Mennyei színjárt, és csupa emberi drága. Én nekem is volt szerepem. 20 évesen, ilyen fiatalon készültem rá, még mielőtt látni tanult a szemem, hogy prológust majd én mondom el, ha kezdődik a játék. Egy reggel, jól emlékszem, a helli üstökös éppen fönt libegett halványan hajnali égi mezőn. Jöttem a réteken át, gyalogost, rákos felől futt a szél, s komponáltam az ódát. Nyurga nagy szájú kamasz, mint akinek nincs, nem is lehet más dolga, csak ez. Ódát harsogni, ódát a századhoz, mámoros ditirambust. Én múzsák ifjú papja, vagy Rotterdamus Erasmus. Ennél is szebbet, újjongóbbat és szabadabbat. Eldicsekedni fenn szóval, hogy ne csak az élők hallják. Hallják a holtak is régi temetői rögökben, Da Vinci, Leonardo és Dedalus és Shakespeare és Verulémi végén. Pár semmi évezred iskolatársa és tanulója. Hogy szárnyas szavaik zúgó szárnyakká átalakultak, s nem kép és hasonlat immár a büszke beszéd, repülés. Mert fél órával előbb
Láttam két földi szememmel dagadni és dudorodni a földet, s horpadni a mennybolt kupoláját ferdén libegve, s futni alattam a felhőt. S nem rímek és szavak és muzsika részegített meg, nem szédített látni káprázatot olcsó borával a szépség. Ez a valóság volt. Ez a vászonból tákolt monoplán, minden szépnél szebb, minden igézetnél igazibb igézet, hogy győzni fogunk. Diadal, diadal, diadal mi nékünk. S ha a mennyeknek országa nem száll le a földre, majd érte megyünk mi magunk, s lészen éj és nap, hat nap és hat éjjel, s a hetediken megpihenünk. Így volt ez. És még aznap délután szép kedvesemmel ültünk a budai cukrászda hűvös teraszán, s álmodtunk kisdedet, aki majd megéri ezt a napot. Gyalázatos század, mit tettél? Mire a kisded megszületett, december közepe tájt, karácsony előtt 17-én, 100 000 ember hörgött mazurnál a jeges pocsolyában, s kedvesemet elvitte, mint meg vagyon írva, gyűlölet és téboly mocskos magzatja a dögvész. Országok tépték, smarcangolták egymás húsát, mint az ebek, aztán csönd lett, a megtépet föld sebeit nyalogatta. Sok-sok év múlva tértem magamhoz egy árokban valahol, ahová dobott a földrengés, és elindultam keresni helyen, kábultam még, rodgyanó térddel és betörött fejjel, keresni a kedvem és hitem és hegyke bizalma. Hová tettétek? Mi ez? Miféle világ lett? Hol a kerekasztal, aminek gazdáját dicsérni akartam, köszönteni dallal? Miféle arcok ezek a régi helyén? Ostoba gunnyal hallgatnak, ha szólok, nem értik a nyelvet, köszönök és nem is felelnek. Torkomon akad a szó, ég felé nyújtom tenyerem, hogy eszükbe jussak. Összenéznek, s alamizsnát tesznek belé. Azt hiszik, koldulni jöttem. Mennék már. Repülnék. Fönt berreg valami. Aranyat csempész a gépen a bankár át a határon, vagy valami bombát a háborúra spekuláló iparos. Messze suhan már, nem érem utól. Összeesem az utca kövén. És már nem tudom eldadogni. Vádolom. Az Úriház ABC-je, Magyar Úri Asszonyok lapja, 1926. A jómodor az életharcában olyan fegyver, amelyről nem szabad lemondanunk. Kisebb-nagyobb erőfeszítéssel mindnyájan megszerezhetjük. Jómodorral sok mindent elérünk az életben. A karriercsinálás nagyművészeinek legfőbb titka a jómodor. Az érvényesülés tehetségének egyik legfontosabb alkotó eleme. Majdnem egyenrangú a tudással. Legalábbis nyomban utána következik. Úton útfélen találkozunk szorgalmas, nagy tudású emberrel, aki semmire sem vitte. Csak hamar rájövünk arra, hogy ez a szerencsétlen hajótörött jó hiszemű ugya, de csiszolatlan modorú, félszeg és tapint. Máskor meg a jóval kisebb tudású ember többet ér el, mint amennyit a nálánál sokkal kívánok. Ha néhány percig beszélünk vele, a rejtély megoldódik, meggyőző és behizelgő a modora, síma és biztos a fellépése. Sokszor egy mosolyjal, egy kedves szóval erősebb falakat döntünk le, mint a legértékesebb protekció segítségével.
ne sajnáljuk a fáradtságot, mert a jó modor nem csak szép, hanem hasznos is. Tekintetes Budapest Székesfőváros tanácsához. Alulírott, azon alázatos kérelemmel fordulok a tekintetes Budapest Székesfőváros tanácsához, hogy tanulmányaimnak továbbfejlesztése céljából a Ferenc József koronázási jubileumi alapítvány 1930-as évi festőművészeti díjának elnyerésében engem részesíteni méltóztassék. Bátorkodom ezen alázatos kérelmemre felhozni a festészetben elért eddigi fejlődésemet, és eredményképpen idehaza és külföldön rendezett kiállításaimat. 1922-ben Budapesten a Belvederben, 1924-ben Wienben a Hagenbundban, 1924-ben szintén Wienben a Weiburg Galériában, 1927-ben Budapesten az Ernst Múzeumban, és 1929-ben Tamás Galériában Budapesten. Továbbá részt vettem az amerikai Clevelandi Múzeum magyar grafikai és az Amsterdamban rendezett nemzetközi gazdaságtörténeti kiállításon. És még ez ideig semmiféle állami vagy fővárosi ösztöndíjban nem részesültem. Fenti kérésemet megismételve fordulok a tekintetes Budapest Székesfőváros tanácsához. Maradok kiváló tisztelettel Derkovics Gyula festőművész, Budapest 6. kerület, Hunyadi tér 10, 5. emelet 1. Kosztolányi Dezső.

0: Sakkozók.
1: Blem, blem. Blem, blem. Hogy mondta? Blem, blem.
2: Voltam bátorságos.
1: Ne hát, ha maga volt egy bátorságos, ha ön egy ságos, az a bátrabbik fajtából való, hát akkor adok én magának egy sakkot, kedves ságos.
2: Maga ad nekem egy sakkot, egy sakkantyút. Mit vesz magának az illető sakkon, ha én idelépek? Vagy mondjuk nem is idelépek, hanem mondjuk idelépek.
1: Jaj, maga nem lépegethet, kedves ságos, kedves bátor ságos, mert maga nem van meg egy balerina, aki idelépeget és ezzel megkeresi a kenyerét, hanem igenis, maga egy sakkozó, aki csak egyet lépegethet, mert piesztusé történt. Piesztusé? Egy piesztusa. Egy kicsike tusa. Érintett figura mozdul, érintetlen figura marad. És hát van érintetlen figura? Sakk!
2: Sakk, ön azt mondja, sakk. Ön bizonyos előszeretettel mondja, hogy sakk. Ön egy sakter.
1: Sakter, Grószárti. Hogy magának ilyenek az eszébe jutnak. Mondja, hol jut meg bele az eszébe, az eszecskébe, a kis eszemeszejébe, kis meszeszejébe az ilyen dolgok, hogy sakter. Alul jutnak bele, vagy felül jutnak bele a kis meszeszeveszejébe?
2: Meszeszevesze, mondja ön. Na hát, ha meszeszevesze, hát akkor én megfogom a bástyáját, és leteszem ide. Leteszem a ház asztalára a bástyát, az asztalházára leteszem ezt a kis magyar bástyát, ezt a kis pörgefiút, de kizárólag arra való tekintettel, mivel ön szerint esze-mesze vesze.
1: Na jó, jó, jó. Tjö-tjö-tjö-tjö-tjö-tjö. Hiszen nem mondtam semmit, azt is csak egy halak hangárnyalattal csupán, és ha maga ezt ide leteszi, hát akkor mi történhetik? Istenke, hát akkor én lépem esztet, maga lépi esztet, ütöm esztet, ja persze az ütésben marad, na gyerünk, tessék, sakk!
2: Sakk? Talán azt akartam mondani, sakk? Miért mondja, ahelyett, hogy sakk, azt, hogy sakk? De ha sakk, sakk legyen sakk. Ami sakk, az sakk.
1: Hát most mi lesz a huszárral? Mi lesz a huszárral? Mi lesz Huszáronnal, a kis Huszáronnal, akiről szó volt a napokban?
2: Napokban? Napokban jelzi ön? Hát tudja mit? Fog még maga bagóért táncolni, vagy mondjuk fog még uraságot dohány maradékért koreográfiai mutatványokat adni cserébe. Majd meglátjuk, mi lesz azzal a futóval a sarokban.
1: A futó? Hát önnek láza van. Tegyen borogatást a fejére, jeges borogatás, jeges barátom. Mit szól hozzá?
2: Mit szólok hozzá? Hát maga mit szólt ahhoz a pofonhoz, amit múltkor váratlanul kapott, mikor a futóját leütötte annak a Kellernek? Mit szólt, mondja?
1: Feltűnt nekem, nem tagadom. Feltűnt nekem az a pofon. Pofon, fopon, fopo, popo, popo, ha lefofofon, popo, bom,
2: hopp! Mit is mondott az imént? Esze-messze-vesze, mondta ön. Na hát, ha esze-messze-vesze, hát akkor ide nézem. Itt egy plem, egy futó leütve, akkor megint egy csak.
1: Plem, plem, mondja ön bizonyos méltóság érzéssel kapcsolatban. Na hát, ha plem, plem...
2: Plem, plem? Hogy mondta? Plem, plem?
1: Voltam bátorságos.
2: Na, ha maga volt egy bátorságos, ha ön egy ságos, az a bátrabbik fajtából. Adok el magának egy kezdet.

0: A vészfék. Bírósági tárgyalás.
1: Ön megfizeti vagy leüli a büntetést, amivel ítéletem szerint az államvasutaknak tartozik kártérítésért, amiért oktalanul meghúzta a vészféket.
2: Oktalanul?
1: Igenis, oktalanul. Előírás szerint a vészféket az utas csak akkor használja, ha önmaga vagy utitársai komoly veszélyben forognak. Ön azonban, amikor a vonat nyílt pályán megállt, nem tudott elfogadható okot felhozni, miért húzta meg a vészféket, és itt a tárgyalás folyamán is kitérő válaszokat adott.
2: Hangsúlyoztam, hogy rögtön nyílt pályán leszálltam a vonatról, és gyalogmentem a legközelebbi városig.
1: Igen, de nem mondta meg, miért. Önnek lehettek személyes okai, de ez nem tartozik az államvasutakra. Ismétlem, a vészféket csak életveszéllyel fenyegető esetben...
2: Hallgasson meg, bíró úr, elmondom, hogy történt. A vonatvezető, aki a jelentést felterjesztette, talán jegyzőkönyvbe vette azt is, hogy a fülkében rajtam...
1: Csak bíró... egy hölgy tartózkodott, tudjuk. Az illető hölgyet tanúként jelentette be a vonatvezető, de én fölöslegesnek tartottam beidézését, mert hiszen azt, hogy önnek oka volt meghúzni a vészféket, önnek kell bizonyítani, és nem az államvasutaknak az ellenkezőjét.
2: Hát kérem, elég kár. Illetve nagyon helyes, hogy nem idézte be, bíró úr. Így legalább szabadon beszélhetek. Ez a hölgy.
1: Most mi volt ezzel a hölgyel? Ismerte azelőtt is?
2: De, hogy kérem, ott a vonaton ismerkedtünk össze. Még ma se tudom a nevét. Tetszik, hogy megy az ilyesmi? Meg kell mondanom, hogy nagyon csinos asszony.
1: Kérem, ez nem tartozik
2: Bocsánat, ez a tárgyra tartozik. Különben ki hinné el, hogy a belépő határtól Szent Miklósig egy óra az egész, a nevén kívül mindent tudtam róla, hogy melyik zárdában nevelkedett, mennyire nem szereti az urát, milyen jó lenne elmenni egyszer valakivel, egy ismeretlennel az ismeretlenbe, Olaszországba, váratlanul és meggondolatlanul valakivel, akit egy órája ismer, s akit egy életen át halálosan tudna szeretni, ha megtalálná benne a férfit, akiben van bátorság és képzelet.
1: Úgy
2: bizony. És amikor azt mondta, hogy bátorság és képzelet, éppen ahhoz a vasúti gócponthoz közeledtünk, ahonnan rögtöni csatlakozással indul a vonat Olaszország felé. Bíró úr, én ismerem magam. Nekem már voltak kellemetlenségeim az életben. Ami pedig a bátorságot és a képzeletet illeti, előbbiről nagyon jól tudom, mennyiben áll utóbbi befolyása. És a hölgy, ismétlem, nagyon csinos volt, bíró úr. Bíró úr, ha nekem a bátorságomra hivatkozik valaki, egy csinos nő, aki még azon kívül tetszik is nekem, bíró úr. Én ismerem magam, akkor én elveszett ember vagyok. Sokkal különb életveszélyben, mint akit holmi mafla, rablógyilkos támad meg. És én ezt egy pillanat alatt átláttam. És volt bennem, hála Istennek, annyi gyávaság és életösztön, hogy abban a pillanatban, amikor befejezve célzásait, félig nyílt szempillái mögül, várakozó mosollyal felén fordult, és csak annyit mondott, nos, mire gondol most? Hogy akkor én válasz és vallomás helyett hirtelen megrántottam a vészféket, megállítottam a vonatot, leszálltam és gyalogmentem be Szent Miklósra. Most hát megmondtam, ítélje meg, bíró úr, tartozom a büntetésviselőt?
1: Igenis tartozik, és 3 napon belül be is kell küldeni. A tárgyalást befejeztem. Örüljön, hogy ilyen olcsón szabadult. Én jobban jártam volna, ha ön nem olyan gyáva, és békén hagyja a vészféket. Az illető hölgyet azért nem idéztem be a tárgyalásra, mert a vizsgálat első tanúk kihallgatásai óta személyesen ismerem. És a hivatalos helyiségekben sajnos nincs vészfék.

Szerelem dal a csikógyűrűsből. Drága kincsem, galambocskám, csikóbőrös kulacsocskám, érted halok, érted élek, száz leányért nem cserélek. Megvidító arcácskádat, csókra termett kerek szádat, ha a számhoz szoríthatom, Zsuzsijét nem csókolgatom. Ó, hogy kótog a kebeled, melyben szívemet viseled, ó, milyen szép az ajakad, s aranyláncra méltó nyakad. Karcsú derekadon a váll, halhéj nélkül is szépen áll, nem úgy áll, mint a mancié, vagy a majd megmondom kié. Szép a hajad, szép szála is, a kis csikó hordozta is. Nem akasztott ember haja, mint a trézi rőt huklia. Édesetett danolásod, jércetforma kotyogásod, kitykottyod inneti ének, búsz szívemnek szegénykének. Ha bánatim köznöm véled, egy szódra lelkem megéled. Ha jókedvem csúcsorodik, általad megszaporodik. Mikor hideg szelek vagynak, elveszed mérgét a fagynak, és mikor a hév nyár lankaszt, nekem te megfrissíted azt. Ó, ha téged nem láthatlak, begóhajtlak, besiratlak, s ha képet kezembe akad, szememből örömkönyv fakad. Téged hordoznak utamban, téged ölellek ágyamban, és valahányszor felkelek, szerelmedről énekelek. Együtt besokszor feküdtünk, bár soha meg nem esküdtünk. Az éjjel is csak megint sem együtt hálunk, ugye, kincsem? Ó, ha szívünk szerelmének kis zálogi születnének, s ott ülnének hosszú sorral a kuszkóban, tele borral, bár csak a feleségemmel téged cserélhetnélek fel, hogy fiakat, leányokat szülnél, apró kulacsokat. Zsanám meg kulacsá válna, borral mindig színig állna, az ő bőre úgyis csikó, beleférne 4-5 akó. De jaj, engem ide tova, elvisz a Szent Mihály lova, szerelmed megemészt végre, és te maradsz özvegységre. Keserves sors, adjatok bort, lakjuk el előre a tort, ami menne más kutyába, jobb megy a magunk torkába. Akadtam még egy bankóra, kit szántam szemborítóra, de vakságtól ki már nem fél, minek annak a szemfedél? Kincsem, violám, rubintom, itt az utolsó forintom. Érted, adom ezt is, tubám, csak szádhoz érhessen a szám. Ó, csókollak, ó, ölellek, míg moccanok, míg lehellek, testet tegyék holttestemhez, és ezt az írást fejemhez. Utas, köszönj rám egy pint bort, itt látsz nyugodni egy jámbort, kedves élete párjában, csikóban.

0: elefántfóval, jámbor és szegény, hűvös és bölcs vizeket ittam én. A dombon álltam, s ormányommal ott megsimogattam a holdat, a napot, és fölnyújtottam ajkukhoz a fát, a zöld cincért, a kígyót, a kovát. Most, lelkem ember, menjem, oda van. Szörnyű fülekkel legyezem magam. Totyog, totyog a pióca halász, bámul, bámul a sovány kanász. Lebeg, lebeg a tó fölött a gém, gőzöl, gőzöl a friss tehénlepén. Egy fáradt alma függ fejem felett, a hernyó rágott szívéig szemet, kinéz át rajta, és mindent belát. Virág volt ez a vers, almavirág.
1: Érik a fény. Megrázhatom fáimat, már közelednek testvéreim. Ívlámpák vagyunk egymás szívei fölött, a kicsi madarakat látod-e vállainkon? Mi vagyunk azok, és szelíd arcunk is egymáshoz ér, nyissuk ki egészen magunkat, egyszerre jusson mindenki a szeretetbe. A napra akasztjuk sugarainkat, megszabadult kenyerek telepednek küszöbeinkre, gyémánt hidak szökkennek mindenfelé, s az elaludt aknák pacsirtákként emelkednek szívünkbe, és szelíden felrobbannak csókjainkban. Hát pazaroljuk szét harangjainkat, kitárt ajtónál mosolyogjunk, szemünkben rejtőzik a torony, melyről beláthatjuk ismeretlen hazánk vidékeit. Készen vagyunk már égboltjainkkal, s készen vagyunk a fényességre, aki hajnalonta gyönge virágokat okoz.
0: Eszmélet. Földtől eloldja az eget a hajnal, s tiszta lágy szavára a bogarak, a gyerekek kipörögnek a napvilágra. A levegőben semmi pára, a csilló könnyűség lebeg. Az éjjel rászálltak a fákra, mint kis lepkék a levelek. Kék, piros, sárga, összekent képeket láttam álmaimban, és úgy éreztem, ez a rend. Egy szálló porszem el nem hibbant. Most homályként száll tagjaimban álmom, s a vasvilág a rend. Nappal holt kél bennem, s ha kin van az éj, egy nap süt ideben. Sovány vagyok, csak kenyeret eszem néha, e léha locska,

meghull darabokra. A teherpálya udvaron úgy lapultam a fatövéhez, mint egy darab csönd. Szürke gyom ért számhoz, nyers, különös, édes. Holtan lestem az őrt, mit érez, s a hallgatag vagonokon árnyát, mely ráugrott a fényes, harmatos szénre konokon. Ím itt a szenvedés belül, ám ott kívül a magyarázat. Sebed a világ, ég hevül, s te lelkedet érzed, a lázad. Rab vagy, amíg a szíved lázad, úgy szabadulsz, ha kényedül, nem raksz magadnak olyan házat, melybe házi úr települ. Én fölnéztem az est alól az egek fogaskerekére. Csilló véletlen szálaiból törvényt font a múlt szövőszéke. És megint fölnéztem az égre álmaim gőzei alól, és láttam, a törvény szövedéke mindig fölfeslik valaki. Fülelt a csend, egyetütött. Fölkereshetnéd ifjúságot. Nyírkost cementfalak között képzelhetsz egy kis szabadságot, gondoltam, s hát, amint fölállok, a csillagok, a göncölök úgy fénylenek fönt, mint a rácsok a hallgatag cella fölött. Hallottam sírni a vasat, hallottam az esőt nevetni. Láttam, hogy a múlt megszakadt, s csak képzetet lehet feledni, s hogy nem tudok mást, mint szeretni görnyedve terheim alatt. Minek is kell fegyvert veretni belőled, arany öntni. Az meg lett ember, akinek szívében nincs se anyja, apja, ki tudja, hogy az életet halálra ráadásul kapja, s mint talált tárgyat visszaadja bármikor, ezért őrzi meg, ki nem istene és nem papja, se magának, se senki. Láttam a boldogságot én, lágy volt, szőke és másfél mázsa. Az itt udvar szigorú gyöpén imbolygott göndör mosolygása, ledőlt a puha langytócsába, hunyorgott, röppent még felém. Ma is látom, mi tétovázba babrált pihény közt a fék. Vasútnál lakom. Erre sok vonat jön, megy, és elelnézem, hogy szállnak fényes ablakok a lengedező szös sötétben. Így iramlanak örök éjben kivilágított nappalok, s én állok minden fülkefényben, én könyöklök és hallgatok. Mint olmos jég alatt lecsapódva, telten füst száll a szomorú táj felett, úgy leng a lelkem alacsonyan, leng, nem suhan. Te kemény lélek, te lágy képzelet. A valóság nehéz nyomait követve önnön magadra, eredetedre, tekints aláit. Itt, hol a máskor oly híg ég alatt, szikárló tűzfalak magányán a nyomor egykedvű csendje fenyegetően és esengve, föloldja lassan a tömény bánatot a tűnődők szívén, s elkeveri millió. Az egész emberi világ itt készül. Itt minden csuparom. Ernyőt nyit a kemény kutyatej az elhagyott gyárudvaron, töredezett apró ablakok fakó lépcsein szállnak a napok alá a nyírkos homályban. Felej, innen vagy? Innene, hogy el soha nem hagy a komor vágyakozás, hogy olyan légy, mint a többi nyomorult, kikbe nagykor belé szorul,

Üts arcukon eltorzul minden vonás. Itt pihensz, itt, hol e falánk erkölcsi rendet a sánta palánk rikácsolva őrzi óvja. Magadra ismersz? Itt a lelkek egy megszerkesztett, szép, szilárd jövőt oly üresen várnak, mint ahogy a telkek körös körül mélán és komorlón álmodoznak gyors zsibongást szövő magos házak. Kínlódó gyepüket sárba száradt üvegcserepek nézik fénytelen merebb szemben. A buckákon néha gyűszűnyi homok pereg alá, s olykor átszikkan donog egy-egy kék, zöld vagy fekete lény, melyet az emberi hulladék meg a rongy rakottabb tájakról ide volt. A maga módján itt is megterít a kamatra gyötört áldott anyaföld. Egy vaslábasban sárga fűvirít. Tudod-e, milyen öntudat kopár öröme húz, vonz, hogy a táj nem enged, és miféle gazdag szenvedés taszít ide. Anyához tér így az a gyermek, kit idegenben löknek, vernek. Igazán csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz, magaddal is csak itt bírhatsz, ó lélek. Ez a hazám.

Ha máig én számtagjaimban álmom, s a vasvilága rend. Nappal hold kél bennem, s a kin van az ég, egy napsüt üdvözlöm. A Város peremén című versben a költő még kívülről szemléli a külvárost. Az utána következő költeményekben egyszer csak megjelenik a költő a tájban. Még végül az elégiában azonosul a témájával. Talán a legnagyobb, legmeggyőzőbb, legigazibb összefoglalása a külvároshoz való tartozásnak az elégia. Mint olmos ég alatt lecsapódva, telten, füstszál a szomorú táj felett, úgy leng a lelkem alacsonyan. Leng, nem suhan. Te kemény lélek, te lágy képzelet. A valóság nehéz nyomait követve, önnön magadra, eredetedre tekints alá itt. Itt. Hol a máskor oly híg ég alatt szikárló tűzfalak magányán a nyomor egykedvű csendje fenyegetően és esengve föloldja lassan a tömény bánatot a tűnődők szívén, s elkeveri milliókéval. Az egész emberi világ itt készül, itt minden csupa rom. Ernyőt nyit a kemény kutyatej az elhagyott gyárudvaron, töredezett apró ablakok fakó lépcsein szállnak a napok alá, a nyírkos homályba. Felej, innen vagy? Innen-e, hogy el soha nem hagy a komor vágyakozás, hogy olyan légy, mint a többi nyomorult, kikbe e nagykor beleszorult, s arcukon eltorzul minden vonás. Itt pihensz, itt. Hol a falánk erkölcsi rendet a sánta palánk rikácsolva őrzi óvja. Magadra ismersz. Itt a lelkek egy megszerkesztett, szép, szilárd jövőt oly üresen várnak, mint ahogy a telkek körös körül mélán és komorlón álmodoznak gyors zsibongást szövő magas házakról. Kínlódó gyepüket sárba száradt üvegcserepek nézik fénytelen, merev szemmel. A buckákról néha gyűszűnyi homok pereg alá, s olykor átszikkan donog egy-egy kék, zöld vagy fekete légy, melyet az emberi hulladék meg a rongy rakottabb tájakról idevont. A maga módján itt is megterít a kamatra gyötört áldott anyaföld. Egy vaslábasban sárga fű virít. Tudod-e, milyen öntudat kopár öröme húz, vonz, hogy a táj nem engedés, miféle gazdag szenvedés taszít ide? Anyához tér így az a gyermek, kit idegenben löknek, vernek, igazán csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz, magaddal is csak itt bírhatsz a lélek. Ez a hazám. Mit szeretnék mégis leginkább ezzel a verssel kapcsolatban elmondani? Felhívnám a figyelmet a kettőségére, amellyel a jelenségekhez és a világhoz közelít. Arra az iróniára és öniróniára, amellyel önmaga szenvedését, életét is látja, szinte megkérdőjelezi. Nem mindig szokás észrevenni ezt, pedig József Attila komolyságát mindig ellenpontozza az igazi játék, keménységét, a szelídség. Figyeljünk csak fel arra, hogy élete utolsó perceiben is, a ködös balatonszárszói novemberben írt verseiben, ezekben a búcsúzó, már szinte az örökké valóság árnyékához tartozó nagy versekben is ott a játék, az irónia. Még ott is szinte kikacsint verseiből.
A karóvalyatér sorait nem pusztán és nem elsősorban zokogva, panaszkodva és átkozódva kell elmondani, hanem ironikusan és önironikusan, mint egy maga felett tréfálkozva is.

0: színbe, formába, hangba, szóba rögzítő művészet.
1: Ki itt belépsz, jövőbe lépsz be, mely millióknak ád jogot, vérért, verítékért cserébe, hogy legyenek mind boldogok. Hogy a gyalázott ember képe ragyogjon, mint a naplobog, s a munka ne legyen robot csak, de himnusza a dolgozóknak. Ki itt belépsz, hozd el magaddal piros zászlónak a reményt, ki itt kimégysz, vidd diadallal a mély hitet, vidd szerteszét. Dolgozni föl mind lankadatlan, amíg az élet fénye ég. Hirdessük, itt nem boldogul más, csak aki alkot, aki munkás.
0: Ma a...

Esti Kaland. Indulj dalom, bátor dalom, sápadva nézze röptöd, aki nyomodba köpköd, a fájdalom. Az életen, a szinten, a fénybe kell keregni. Légy, mint a minden, te sem. Ne mondd te ezt se, azt se, hamis se és igaz se. Ne mondd, mi fáj te néked, ne kérd igaz se. Légy, mint a fűfa élő, csoda és megcsodáló, titkát ki nem beszélő, röpülő, meg nem áll. Légy az, ami a bölcské fölhámja, a gyümölcsé remek ruhája, zöld szín fán, tengeren a fölszín, mélységek látszata. No, fuss a kergeszéllel, cikázva, szerteszéllyel, ki és be, nappal, éjjel, s mindent, mi villan és van, érj el. Tárgyalj bolond szeszéllyel, komász halál veszéllyel, s kacag ki azt a buzgót, kinek a mékel. Mit hoz neked a búvár, ha fölbukik a habbó? Kezében szomorú sár, ezt hozza néked abból. Semmit se lát, ha táncol fényes vizek varázsa, len nyög, batol a lánctól, kesztyűje, mint a mázsa, fontoskodó komoly fagydagat üveg szemébe. Minden búvárnak oly nagy a mi sekély a mélység, és mi tömör a hígság, és mi komor a vígság. Tudjuk mi rég, mi könnyű, mit mondanak nehéznek, és mi nehéz a könnyű, mit a medvék lenéznek. Ó, szent bohóc üresség, szíven a hegyke festék, hogy a sebet ne vessék, mikor vérző heges még. Ó, hős, kit a halálarc rémétől elföd egy víg állarc. Ó, jó zene, a hörgő kínokra egy kalandor csörgő, mely zsongít, úgy csitít el, tréfázva mímel, s a jajra csap a legszebb rímmel. A céda életet fest, azt, ami vagy te, tettest, királyi ösztönöddel ismersz-e még felett. Az únt anyag meretres csúlyát nevetve lögd el, s a béna megvetett test bukásait a szellem tornáival felettest. Hát légy ürestes, könnyű, könnyű, örökre játszó, látó, de messze látszó, tarkán lobogva szászó sejmével, mint a zászló, vagy szappan buborék fenn, szelek között az égben, éj addig, míg a lélek szépség vagy a szeszélyek, mert Isten engem, én is csak addig élek. Menj mély fölé derengni, burkolva játszi színben, légy, mint a semmi, te mindent.

0: Húzdát! Megittad az árát, ne lógasd a lábadat hiába, mit ér a gond, kenyőre nőtt bíza, tölts hozzá bort a rideg kupába. Mindig így volt a világ élet, egyszer fázott, másszor lángal égett. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot. Szív és pohár telett búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gondra. Éret forjon, mint az örvény árja. Rendüljön meg a velő agyadban. Szemed égjen, mint az üstökös láng. Húrod zengjen vésznél szilajadban, és keményen, mint a jégverése. Oda lett az emberek vetése. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűtvonóbul bot. Szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Tanulj dalt az engő zivatartól, mint nyög, ordít, jajgat, sír és bömböl, fákat tép ki és hajókat tördel, életet folyt, vadat és embertől. Háború van most a nagyvilágban. Isten sírja reszket a Szent Homban. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bat, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Kié volt ez elfolytó csóhajtás? Mi üvölt sír evad rohanatban? Kidörömböl az ég boltozatján, mizokog, mint malom a pokolban, hulló angyal, tört szív, őrült lélek, vert hadak vagy vakmerő remények. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Mintha újra hallanók a pusztán a lázadt ember vad keserveit, gyilkos testvér botja zuhanását, s az első árvák sírbeszédeit, a keselynek szárnya csattogását, Prométeusz hallhatatlan kínját. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány! Ne gondolj a gonddal! A vak csillag, ez a nyomorú föld, hadd forogjon keserű levében, s annyi bűn, szenny, s ábrándok dühétül tisztuljon meg a vihar hevében, és hadd jöjjön el Noé bárkája, mely egy új világot zár magába. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány! Ne gondolj a gonddal! Húzd! De mégse. Hagyj békét a hangodnak. Lesz még egyszer ünnep a világon. Majd, ha elfárad a vészharagja, a viszály elvérzik a csatában, akkor húzd meg újra lelkesedve, isteneknek teljék benne kedve. Akkor vedd fel újra a vonót, és derüljön zordon homlokod. Szűd teljék meg az örömborával, húzd, s ne gondolj a világ gondjával.
1: Húzd rá, cigány, megittad az árát. Ne lógasd a lábadat hiába. Mit ér a gond kenyéren és ízen? Tölts hozzá bort a rideg kupába. Mindig így volt a világi élet. Egyszer fázott, másszor lángol égett. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod? Mikor lesz a nyűt vonóbul bot? Szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány! Ne gondolj a gonddal! Véred forjon, mint az örvény árja. Rendüljön meg a velő agyadban. Szemed égjen, mint az üstökös láng. Húrod zengjen vésznél szilajabban, és keményen, mint a jégverése. Oda lett az emberek vetése. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod,
2: mikor lesz a nyűjt vonalból bot? Szív és poha,

házias. Költők, a végzet ellen ám zúgolódjatok. Én nem panaszkodom már, én házi úr vagyok. Bizúgy, barátim, Isten fölvitte dolgomat. Hiába sárpadoztok irigykedés miatt. Szegény, szegény csavargók, tudjátok-e, mi a valakinek tulajdonlakházzal bírnia? Hogyan tudnátok, hiszti más ember tűzhelyén hányódtok? Én is voltam olyan szegénynek. Mit nem szenvedtem én is, mióta elhagyám boldogságom bölcsőjét, szerény, csöndes tanyám. Midőn a hű komondor, mely gazdátlan maradt, olyan keservesen nyílt idegen ház alatt. Ki tudja, mennyi földet betüslött béfuta, míg volt urát föllelte a jó öreg kutya. És én a viszontlátáskor be nem fogadhatám, nem volt számára egy zug a gazda udvarán. Most itt van ő is, a hűbodré, együtt velem, mintha magáé volna, úgy őrzi tűzhelyem, s fenntartja a tekintét, mint házi úr ebbe. Szeretném látni, kedve ellen, ki jönne be. De ti, költő barátim, ha erre vét a hab, csak jöjjetek be bátran, bodré meg nem harap. Csak jöjjetek be, nálam lehet nyugodnotok. Fölösleg ágy van, a ház sem mindenütt csorog, és kertem is van. Ó, ez valóságos liget, hűs árnyat benne fél száz gyümölcsfa hinteget. Itten merengek én el olykor, s szemem ragyog, könny tőle, vagy örömtül, hogy házi úr vagyok. Sőt, ami több, lakóm is van, egy kis föcskepár, mely sárfalamra sárból szerény fészket csinál, mely nékem hajnalonként friss dallal fizeti le a lakbért, s a szállást igen szeretheti. Három fészkét veré már le csintalan gyerek, most a csüggethetetlen negyedszer rakta meg. Aj, kezdem én is, melyet vészek ledúltanak, reményim föcskefészkét építni. Megérem-e, hogy benne nyugtot s békét nyerek? Vagy majd leszúrja a sors az a bajkos gyerek? Mi a kő jutott hozzám, hogy nem megy az irka-firka. Hiába van toll kezemben, csak bámulok, mint a birka. Gondolati, mint a túzok, melynek összefagyott szárnya, gyalog mennek a föld színén, egy sincs, aki fentebb járna. Olyan próza minden része, mint egy kalmár, aki számol. De hisz én is azt teszem most. Lám hol a bibéje, lám hol. Úgy bizony, nagy számvetésbe merülék, tudnélik ebbe. Egy dolog két vége közül, melyik kerül kevesebbe. Egyenesen dobni tűzre, mihelyt megvevén papírom? Vagy akkor tüzelni fel, ha költeménnyel teleírom? Letészem alantot, nyugodjék. Tőlem ne várjon senki dalt. Nem az vagyok, ki voltam egykor, belőlem a jobb rész kihalt. A tűz nem melegít, nem él, csak mint reves fájé világa. Hová lettél? Hová levél, ó lelkem ifjúsága? Más ég hintette rám mosolyát, bársony palásban járt a föld, madár zengett minden bokorban, midőn ez ajak dalra költ. Fűszeresebb az esti szél, hímzettebb volt a rétvirága. Hová lettél? Hová levél, ó lelkem ifjúsága? Nem így magánosan dalultam. Gersenyben égtek húrjaim. Baráti szem művészi gonddal függött a lantos ujjaim. Lánggyúlt a lánggerjelminél, s egyé fonódott minden ága. Hová lettél, hová levél, ó lelkem ifjúsága? Zengettük a jövő reményit, elsírtuk a múlt panaszát, dicsőség fényével öveztük körül a nemzetet, hazát. Minden dalunk friss, zöld levél gyanánt vegyült koszorújába. Hová lettél?
hová levél ó lelkem ifjúsága? Ó, látni véltük sírjainkon a visszafénylő hírt nevet, hazát és népet álmodánk, mely örökre él s megemleget. Hittük, ha illet a babér, lesz aki osszó. Mint hiába. Hová lettél, hová levél, ó lelkem ifjúsága? Most árva éneked mi vagy te? Elhunyt daloknak lelketán, mely temetőből, mint kísértet járnék föl a halál után. Hímzett virágos szemfedél, szó, mely kiállt a pusztaságba. Hová lettél, hová levél, ó lelkem ifjúsága? Letészem a lantot, nehéz az. Kit érdekelne már a dal? Ki örvend fonnyadó virágnak, miután a törzsök ki. Ha a fa élte megszakad, egy percig éri túl virága. Oda vagy, érzem, oda vagy, ó lelkem ifjúsága.

megfelel Stanley-nek. Volt idő, mikor tagadták a futamló csillagot. Semmi az, csak földi pára, lobban és fut és elég. Most a szellemet tagadják. Semmi az, csupán anyag. Agyvelő, vér és ideg összhatása, mely azonnal véget ér, ha szétbomol agyvelő, vér és ideg. Az anyaga halhatatlan, fűben, fában újra éled, összetársul, meg elszéled, mindörökké szakadatlan, hanem e feltámadást a szellem nem éri meg. Ez üres hang, nincs sehol. Puszta réme ferde agynak, miért századok ránk hagynak, csak zavarja a tudást. Ó, ti, akik jobb felemnek már e földön mély sírt ástok. Oly bizonyos hát tudástok, hogy helye sincs védelemnek. Nem mond ellen az a szellem, mely kutat, hogy támaszt lejjen, megtagadni önmagát. S nem rettegné, ha meglelte, mit tudása így teremte, azt az örök éjszakát. Ó, jobb volna kissé várni, nehogy úgy találjon járni az a híres tudomány, mint ama gyors fénnyel jár, mit csillagnak vélt a golyhó, ő azt mondá, csak gyúlt pára, s ím ma áll, hogy égi bolygó. Mi lehet még ezután? Ami annyi szívbe oltva élt, világ kezdete olta, mit remélt a hindú párz, amiért lángolt annyi oltár, zengett Szionon a zsoltár, hogy nem addig tart az élet, míg alant a testbe jársz, hanem egykor újra éled, s költözzék bár fűbe, fába vagy keresztül állaton, lesz idő, hogy visszatérhet régi nemes alakjába, megtisztulva szabadon, vagy a boldogok szigetjén, mint hívja a boldog Hellén, vagy az üdvözültek helyén, mint reméli a keresztjén, lesz dicsőebb folytatása. Én ezt meg nem tagadom. Mit hisz a tudós? Ő. Földi pályám, ami nézi, annak immár vége lesz. Vissza senki nem idézi, s rövid foglalatja ez. Mély homályban, éjféltájban, kis fény is, ha nagynak tetszik, hogy a föld körén bolyongtam, egy barázdát én is vontam. Az emberek ráveték pillantásukat egy percig, és egy tudóstán megfigyelt, és lapjára sok száz jelhez, ahogy csillagfutást felvesz, könnyed, vékony karcolással rólam is tűn némi jelt. Mire reggel, ő sem is. S összevéti annyi mással a jövendő nemzedék, mely se kérditán, se tudja, nem is igen lesz rá gondja, hogy itt éltem, s a tömegben én is lantott pengeték. A régi panasz. Mi gondod a jövőre? A múltad mi közöd? Könnyel a múlt sírja dombját, s a reménynek száraz lombját, hasztalan mit öntözöd. Századoknak bűne, átka, mind csak téged terhele. Nem talán még sokkal érzőbb, nem talán még sokkal vérzőbb, honfitársít kebele? Ó, tudom, de bánatomban meg nem enyhít társaság. Mint szülétlen több gyerekre, osztatlan szál, s mindegyikre az egész nagy árvaság. Sőt, azáltal súlyos brészem, hogy míg a tett melege más sebét enyhőbbé tészi, ő szegény csak kínját érzi, a lant méla gyermeke. Hogy reméltünk, mind csalódánk, és magunkban mekkorát, hisz csak egy pontot kerestünk, megtalálva onnan estünk, így bukásunk lelkivád. Mennyi seprő a pesgésben, s mi kevés bor.
Volt elég, kit nagy honszerelme vonzott megragadni minden koncot, nehogy más elkapja még. Mennyi szájhős, mennyi lárma, és egyre süllyedt a maszád. Nem elég csak emlegetni, tudni is kell jól szeretni, tudni bölcsen a hazát. Vagy nekünk már így is, úgy is, minden módon veszni kell? Egy világ, hogy ránk omoljon, kül erőszak elsodorjon? Vagy itt benn rohadni el? Mindvégig. A lantot szorítsd kebeledhez, ha jő a hal. Újjod valamíg azt pengetheti, vigaszt bús elme talál. Bár a szerelem s bor ereidben nem forr, ne tedd le azért. Hát nincs örömed, hát nincs bánat, amit rád balsors kezem ért. Hisz szép ez az élet fogytig, ha kiméled azt, ami maradt. Csak az ősz fordultán, leveleit hultán, ne kívánj nyarat. Bár füstbe reményid, s egeden felényid sincs már fel a nap. Ami derűs, élvezd, borúját meg szélezd, légy te vidorabb. S ne hidd, hogy a lantnak ereje meglankadt. Csak hangköre más. Ezzel, ha elégszel, még várhat elégszer dalban vidor. Tárgy künn, s te magadban, és érzelem az van, míg dobban a szív. S új eszme, ha pesdül, ne vonakodj restül, mikor a lant hív. Van hallgató? Nincsen? Te mondd, ahogy Isten adta mondanod. Bár puszta kopáron, mint tücsöké nyáron, vész is ki. Meddő úr, belenézek a nagy éjszakába, alszik a föld maga árnyékába. Itt vagy, amott csillagok röppennek, gondolatim is úgy jönnek-mennek. Gondolatom szappan buboréki, csillogók, mint odafenn az égi. De töredék mindkettőnek útja, mind szétpattan, mielőtt megfutja. Mi vagyok én? Mi vagyok én? Senki pál, egy fájó gép, mely pipál. Dalfogytán. Függ már szögén a hárfa, kapcsos könyvem bezárva, mint egy koporsó. Újam nehéz a húron, a verset únva írom, ez tán utolsó. Mi hasznak él egyhangú panaszra belőlem a dal? Még majd szememre lobban, közölt, ha így bajod van, az orvosod. Szenvedek én egyben másban, vénhurutban, fulladásban, roppant ideggyengeségben, félvakságban, sikettségben, és impertinens dicsőségben. Epilógus. Az életet már megjárt. Többnyire csak gyalog jártam. Gyalog bizony. Legfőlebb, ha omnibusz. Láttam sok kevély fogatot, fényes tengelyt, cifrabakot. És egy a lelken soha meg se irigyeltem. Nem törődtem bennülővel, hegyke úrral, cifranővel, hogy áll orra az útszéli baktatóra. Ha egy úri lócsi szárral találkoztam, s bevert sárral, nem pöröltem, félreálltam, letöröltem.
hiszen az útfélen itt-ott egy kis virág nekem nyitott. Azt leszedve, meg volt szívem minden kedve. Az életet ím megjártam. Nem azt adott, amit vártam. Néha többet, kérve, kelve, kevesebben. Ad a címet, bár nem kértem, s több a hírnév, mint az érdem. Nagyra vágyva bételt volna keblebb vágy. Kik hiúnak és kevének, tudom, boldognak is vélnek, s boldogságot irígy nélkül még kilát. Bár ha engem titkos métej fölemészt, az örök kétej, s pályán bére égető, mint Nessus vér. Mi temérdek munka várt még? Mi kevés, amit beválték félbe, szerve? S hány reményem hagyott cserbe? Az életet már megjártam, mit szívembe vágyva zártam, azt nem hozta. Attól makacsul megfoszta. Egy kis független nyugalmat, melyben a dal megfoganhat, kértem kérve, s ő halasztál évről évre. Csöndes fészket zöld lomb árnyán, hova múzsám elelvárnám, de sajátom, benne én és kis család. Munkás, vidám öregséget, hol mit kezdtem, abban vége. Ennyi volt csak. S hogy megint ültessek, olcsak. Most, ha adná is már késő, egy nyugalom vár a végső. Mert hogy szálljon, bár kalitja már kinyitva, rabmadár is szeget száll. A tölgyek alatt. A tölgyek alatt szeretek pihenni, hova el nem hagyom, ráraszol sem. Zöld lomb közein áttörve az égbolt, s a rét mezein vegyül árny és fény volt. A tölgyek alatt oly otthonos itten. Évem leapadt, íme gyermek lettem, mint mikor a tölgy sudarát megmásztam, hol seregékölt, s vígan madaráztam. A tölgyek alatt több egykorú társal madárfiakat kifeszíték nyársal. Jó tűz lobog ott, zizeg a kis bogrács, s ha bealkonyodott, haza már egy ugrás. A tölgyek alatt örömest valék én, bár a madarat hagyom szinték. Gyermeki önző korom, ifjú ábrán veszi ösztönző szárnyára, s tovább ránt. De tölgyek alatt valamerre járt, szülőhonomat csak is ott talált. S hol tengve tunyán halt, s nem villató, volt bár Kanaán, nem lett honom a föld. A tölgyek alatt még most is elülök, hűvkép csalogat, ábránba merül, hajókerek egy zubogását van. Hajrá, gyerekek, a vízi malom. A tölgyek alatt így meglep az alkon, hűsebb fuvalat zörög át a parkon. Felhők szemerebben, haza sietek, jobb ott melegebben, ki vén, ki beteg. A tölgyek alatt vágynám lenyugodni, ha csontjaimat meg kelletik adni. De akárhol vár a pihenőhely rám, egyszerűen bár tölgy lenne a fejem.

0: mille se suta.
1: Kerta karua.
2: Jó.
1: Kerta karua.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kerta karua. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

fogom önöknek mutatni, hogy 20 évvel ezelőtt egy kis királyi énekes kávéházba, egy olyan kis szántánba milyen dolgokkal szórakoztatták a közönséget. Sejtem azt, hogy az újabb generáció már nem is tudja, hogy mi az a szántán, ezért elsősorban ezt fogom önöknek röviden megmagyarázni. Hát kérem, régen te minden jobb volt, mint ma, könnyebb volt a megélhetés, mert kisebbek voltak az igények. Hogyne? Kisebb volt az önök igénye, kisebb volt az igazgatóság igénye, kisebb volt a mi igényünk, sőt az énekesnőké is kisebb volt. De azóta lejjben minden megváltozott. Milyen bájos dolog volt az egy olyan kis királyosai énekes kávéház, amikor a számja után a primadonna lement tányérozni. Akkor még mindenki beletelte azt a pár fillért, amit a múzsának áldozni akar. Ne menjünk messzire, nézzük a műsorokat. Régen te az ember elment egy sántánba, akkor nagy súlyt helyezett a finom sejempapírosra nyomtatott műsorlapokra. Ma már ez nem annyira fontos, mert már ma élő műsorok vannak, a kabarékban élő konferenciék szerepelnek, de azért régen te mégis jobb volt és kedélyesebb, mert tessék máma egy olyan élő konferenciéval azt csinálni, amit akkor azzal a nyomtatott műsorral lehetett. Hát ezek után Kántánnak az első humoristája, és előad körül belül egy hasonló zsánerű kuplét. Akinek pénze van, és akinek pénze nincs. Kinek pénze van, az kaphat ágyhúzatot, kinek pénze nincs, az kaphat léghúzatot, nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az költhet Malagára, kinek pénze nincs, üljön az almapára, nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az vehet szörmet, csipkát, kinek pénze nincs, az vegyen szivar, csipkát, nekem mindegy, akár pénze van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az matirosztatja a bőrit, kinek pénze nincs, az eszik puszt a tőrit. Nekem mindegy, akár pénze van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az fekhet puha ágyon, kinek pénze nincs, végezzel a promenádon. Nekem mindegy, akár pénze van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az mindig kapja, csak is bakot lőhet. Nekem mindegy, akár pénze van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, van nője és lakása, kinek pénze nincs, annak van pattanása, nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs, kinek pénze van, mehet a Felszínházba, kinek pénze nincs, és nagyon kér, azt is beengedik, nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs, kinek pénze van, annak van szeretője, kinek pénze nincs, az lője maga.

El kellett jönnie egy új kornak, amikor az emberiség egy belső munkamegosztáshoz él. Eddig csak az egyéni munkamegosztást ismertük, de minden ember maga gondoskodott a maga életéről. Most következik egy magasabb

ember vagy, amilyen erős szövetségnek vagy a tagja. Ha az egész emberiség veszi magára az egyének létfenntartásának köteles munkáját, akkor te kiélheted egyéniségedet. Ha művész vagy, függetlenül alkothatsz. Ha tudós vagy, nem kell a kenyérharcban elsekélyesedni. Ha munkás vagy, nem leszel a kizsákmányolás tárgya. Bármi vagy, követheted lelked belső parancsát. Légy ember. Légy tehát ember. Nyílt arcú, angyali tisztaságú élet. Kiélheted azt az életformát, amit a természet rendel. Gyűjts hát igazi kincseket, akkumuláld fel magadban hivatásod legdrágább értékeit. Légy sugár, amely az emberiség örök napjaiból tisztán szökell elő. Olvassátok Adit, és égjetek vele, és égjen a véretekben az ő igéje. Tűz, vér, láz, újság, boldog változás, csupa teremtés lángol a szemekben, örök tavasz, örök forradalom, ó, ékeskedjél mindig ékesebben. Robog föl láznak ifjú serege, villog tekintet, világbíró kardunk, künn a mezőkön harsog a tavasz, harsogó tavasz, kísérd el a harcunk.

Tilos Rádió. A Keltakarót hallgatjátok, és mindjárt ismerős hangok szólalnak meg. A Pontműhely előadásában Krúdi Gyula, Ady Endre éjszakáit fogjátok hallani zenei aláfestéssel. Jó hallgatást!

Kalandjaim a költővel, gírbe-gurba, párdimentumokon. A három hollóhoz címzett csárdából kukorékolás hallatszott, Zuboly a tudós költő kukorékolt. Hajnalodott Budapest felett 1913-ban kora tavaszon. Miért kukorékolt dr. Bányai Elemér, akit közönségesen Zuboly írói nevén szoktak szólongatni, amíg a muszka golyó leterítette őt a Kárpátokban? Zuboly azért kukorékolt, mert dühös volt a maga angyali szelítségében. Nem győzte már az asztalverdesést az elefánthangú Reinitz Bélával a mindennapi igazság keresésében. Milyen volt Ady Endre kocsmája, a három holló? Ma már a nyoma is eltűnt az Andrássy útról, mert ez a sorsa minden intézménynek, ha még egyszerű serház is, ahová a szentek és bolondok beteszik a lábukat. A három hollóhoz pedig bőven jártak az akkori pesti szentek, amikor az éjszakának amaz órái elkövetkeztek, mikor a szerkesztőségi szolgák végre seprőt vehettek a kezükbe. Kiseperték a serházzal szemben lévő pesti napló szerkesztőségéből Kéri Pál urat, akinek homlokán akkoriban még semmiféle jegy nem mutatta, hogy egykor kötél általi halálra ítélik a magyar bírák, inkább poétás hajlandóságokat sejtetett ez a fiatalember, aki mártán gyerekkorában is kopasz volt. Kegyelemben elbocsátatott a három hollóhoz a New York kávéházból a Vörös Grajna, más néven Greiner Jenő, akit azért neveznek Grajnának, mert Reiner, az operettíró akkoriban magyarosítja a nevét Rajnára, aki bár születésénél fogva egy Dalszínház utcai gazdag házi úrnak volt a fia, foglalkozására nézve pedig az akkoriban sem rosszul jövedelmező közgazdász pályán működött, csak ünnepnapokon mondotta magát egy ezüst ötkoronás tallér tulajdonosának. Költői betegség lappangott ebben a vöröses férfiúban, akármilyen ravaszkodással dörzsölgette össze kezeit az asztal alatt. Nem csodálnám, ha egyszer titkos versekre találnának, amelyeket ez a férfinak is kiváló emberpéldány a mindennapi nevén Vörös Grajna itt-ott nők emlékkönyvébe elhelyezett. Szabadságot kapott ugyanekkor kísértett járásaira Révész Béla is, aki idáig egy régi kolostor faláról hallgatózott a körülötte történő eseményekre. Olyan szórakozottan lépett be a három holló füstjébe, mint a nagyon messzi földről, valamely melódiától vízhangzó szigetről jött volna az ábrán nélküli Pestre, és ezeknek a melódiáknak a vízhangját itt keresgélte volna tovább az Andrássy úti kis serházban, ahol néha a különös idegen riadozó vadászkürtje, máskor magányos fúvalázgatása felhangzott. Ám újra meg újra nyílik a három holló ajtaja, mint ez már régi szokásuk a korcsmai ajtóknak, amelyeket konokbánattal vagy illanó örömmel olajoznak. Belépkednek más barátok és tisztelők, akik az éjszaka késő órájában sem térhetnek addig nyugovóra, amíg néhány költeménynek vagy valami hasonló haszontalanságnak az élet történetét meg nem beszélték. A púpos Löffelmann csárdás, az Andrássy út kvazimódója nem minden jó akarat nélkül figyeli a holló hátulsó szobácskájába gyülekező társaságot, habár ez a sermérő név szerint személyesen csak azokat az urakat és hölgyeket ismerte, akik a közeli Orfeum vagy a Folie Caprice lámpásai alatt találták meg élethivatásukat, és mastix, valamint rizsporszagot hoznak magukkal az ajtón át. Spitz táncos nők tervezgetik itt egy sarokban legközelebbi moszkvai utazásukat, míg a másik asztalnál olyan művésznők nevelgetik a barna söritallal keblük terjedelmességét, akik elmúlt életükbe talán már Irkutszkig is eljutottak, ilyen formán már nem akarnak messzibre utazni a Szerecsen utcánál. Más sarokban feltünedezik Patti, a pesti éjszaka bűvészmestere, akiről az a legenda járja, hogy már több mint 100 esztendős, ugyanazt a parókát is kénytelen gesztenyebarnára festeni. Amott öreg artisták sírják bele a habos kriglibe azokat a régi időket, amikor még biztosan tudták a trapézugrást és a késnyelést. Asztmatikusan, szuszogva nyomul be az ajtón a régi Andrássy út éjjeli őre, akinek minden elfogyasztott spritzerről és palackpesgőről tudomással kell bírni, hogy a megfelelő forgalmi adót egy kis baráti kölcsön alakjában kivethesse.
Diogenes Blau volt ez a kövér ember, és bár tőzsdeügynöknek született, nagyon szeretett korhelykedő fiatal költőkkel éjszakázni, és nékik elmondogatni a maga groteszk életfilozófiáját. Öreg virágárus asszonyokról, akiktől már senki sem vásárolt virágot a téli kertben, valamint azokról a szerencsefiakról, akik még mindig fiákeren robogtak végig a régi Pest legszebb útvonalán, holott neki, Diogenesnek, Európa legolcsóbb járművére a konflisra sem tellett. És ehelyen az éjszaka ínyence mindig a csapolt sör frissessége iránt érdeklődött, természetesen jó, bécsies német nyelven kérdvén löffelmant, vagy a megbízható csapost, és jó szentesi dialektusban beszólott a kis szobába a maguk rejtelmes ceremóniáit végző szentekhez és bolondokhoz: fiúk, ma nem jó a sör, inkább bort igyatok!

sóhajt nagyok, hú, mi nagy jellem vagyok, hogyha bölcs maradok én ma délután. De más vagyok én, mint az a szegény jó Diogenes.

0: Hát sóhajt nagyodó, mi nagy jellem vagyok, hogyha bölcs maradok én ma délután.
1: De más vagyok én, mint az a szegény, Jodi Jogenes. Öt komfortban lakom.

Mielőtt azonban bejárnánk a 6. kerület egérlesűen hunyorgató hajnali kocsmahelyeit, beszéljük el az operai szfinxel való csatát. Ő hajnali bolyongásaiban már korábbról szemügyre vette ezeket a kőkeblű hölgyeket ott az operaház lépcsőinél. A mozdulatlan szívűeket, akik lelketlenség dolgában felülmúlnak minden cifra elszántságot, amely éjszaka az Andrássy úton koncsorog. Ő tudta, hogy ezek a kőnök fütyülnek az ő költeményeire, holott más világias látományaiban kisütötte, hogy az egyik szfinx, amelyik a Dalszínház utca felé foglalja el örök állomását, éppen Léda asszonyhoz hasonlít. Azt hiszem, hogy minden szerelmes tapasztalhatta ezt a különös érzést, amely akkor budjan fel lelkében, amikor véletlenül valaki olyannal találkozik, aki némileg hasonlatos az ő szerelméhez. Elég néha egy szó vagy egy mozdulat az alter ego részéről, hogy a szerelmes káprázatokba essen. Hát, ha valamely titkos kapcsolat fűzi őt az ismeretlen alter egóhoz. Így például azok a szerencsétlen éjjeli nők, akik az operai szfinxek előtt árulják hulladozó virágleveleiket, sohasem tudhatják, hogy miért hajol éppen az ő szegény virágszirmukért egy őgyelgő fiatalember, akit azelőtt sohasem láttak. Kinek az elképzelt alter egója ő az utca lánya? Hercegnője, aki most az udvari bálon pörgeti bokáját? Vagy pedig egy kolostori szűzé, aki e percben tán hideg kövön térdelve imádkozik szerelme életéért? Ő a Dalszínház utcai oroszlántestű kőnőben fedezte fel Léda asszonyt, és felment hozzá a 7 lépcsőfokon, mint a buddhista 7 rétű úton, hogy tiszteletét bemutassa a márvány szívűnek. Az ilyen tisztelgések alatt barátja mindig távolabb állott, mert ez az úriember akkortájt nem csak a kőszüzeket vetette meg, hanem a meleg húsból, forró szívből való hölgyeket is. Ugyanezért a jó barát a hajnal derengésében unottan kiáltott. Gyere már, agyibagyi, mert becsukják a borozót! Várj! Felelt a magasból a tüdőbajosok és a szerelmesek örökrekedtségével ő. Még csak egy szót mondok neki. Nyilván sugdolózott a szfinxel, lakására hívogatta őt abban az időtájban, amikor Révisz Béla a lakótárs majd a fülére fekszik. De a szfinx nem ment el. És ő ezért nagyon megharagudott egy hajnalon. Az igaz, hogy ennek a haragosságnak az elidézéséhez része volt Rákosi Jenő úrnak, aki éppen aznap vonultatta fel 30 milliónyi magyar közvéleményét a szegény Dug-Dug bandi ellen, és része volt annak az ártalmatlannak látszó, könnyű asztali bornak, amelyet ő olyan nagyon kedvelt. De a pupos becsületes volt, nem vizezett. A szfinx makacsabb volt ezen a hajnalon, mint egyébkor. Nem adott választ a költő esdeklő szavaira. Hát, ha nem jössz, viszlek! Kiáltotta ő a magasban, és szilárdsági szilajsággal a nő oroszlán hátára vetette magát. A kőszívű megnyergelése azonban most sem sikerült. A távolabb álló jóbarát csak annyit látott a lefolyó eseményekből, hogy egy szegény, kalap nélküli férfi test zuhan le a szfinx hátáról, és a gyönyörű férfi fő, amelynél szebb és finomabb nem volt Nagy Magyarországon, nagyot koppan az ölnyi mélységben az egyik lépcsőfokon. No, ennek kampec, gondolta magában a jóbarát, mert az ilyen válságos pillanatokban az embernek mindig a legegyszerűbb szavak szoktak eszébe jutni. A költő egy másodpercig vagy kettőig holt mozdulatlanságban feküdt szerelme lábainál. Ó, anyomorult! Hallatszott egy fájdalmas nyögés a hajnali sötétségbe borult lépcsőkről. Ilyen hangon nem a költeményekben, hanem az életben szokás beszélni. Az odasiető jóbarátnak megint csak egy paraszti mondás jött a nyelvére. Kancarúgás, nem szégyen! Ennek a disznótoros mondásnak volt-e a hatása, vagy pedig valamely csodálatos, láthatatlan karok, talán éppen az édesanyjáé onnan a messzi Értmincentről, vigyáztak az ölnyi magasságból lezuhanó költőre? Ő nevetve talpra ugrott, megkereste elhullott fövegét, és a vitézkedő kedvel, mint legjobb napjaiban szokta, nyomult előre a közeli borozó piros köddel fénylő ajtajának. A jóbarát álmélkodva utána. Ő a kocsma küszöbén megfordul és hangosan kiált. Hol maradt bolond és szent barátom Béla? De már jött is a hűséges révész, és arca még mindig krétafehér volt a kiállott ijedelemtől. A reggel halottasan józan ujjait már kopogtatásra emelte a kocsma ablakai előtt. Ő még mindig azt magyarázta az egybegyűlt társaságnak,
hogyan rúgott fel a nő oroszlán, amikor a hátára pattant. A New York kávéházból telefonon előhívott Lukács doktor rövid vizsgálódás után megállapította, hogy a költő koponyáján a legkisebb sérülés sincs, ugyanezért nem is adott hitelt az egész kalandnak.

Ezekben a kocsmás csárdás időkben volt ő a legdíszesebb karácsonyfa a magyar irodalom ligetjében. A versforrás csodálatos bőséggel bugyogott belőle. Akár a kocsma csillag állott a feje felett, akár valamelyik barátságos házban évődött. Papírost és ceruzát vett elő a holló kocsma asztalánál, hogy javítás nélkül folyamatosan leírt új versével valamely barátját megajándékozza. De megtette ugyanezt a téli kert kucséberszagú, illatszeres milliójében is. Mintha csak azt akarta volna elérni, hogy barátai soha se felejtsék el a vele töltött éjszakákat. Ajándékozott, mint egy fejedelem. Bizonyára maradtak versei különböző hölgyeknél is, amikor éppen Vénusz csillaga ragyogott az égboltozaton. Könyvei egymás után jelentek meg. A brómos üveget inkább poétás affektációból hordta a kabátja zsebében. Valójában még nem volt arra szüksége. Fület volt a pesti éjszaka a mámortól, amelyet a francia módszer szerint készített borok, Egyiptom földjéről származott mákonyos cigaretták és a művelődést irodalmat óhajtó nők okoztak. Hiszen még mindnyájan emlékezünk arra a szerencsétlen leányra. Emlékezetem szerint Puella Classicának nevezte magát, aki költőnőként mutatkozott be az egykori Helvécia kávéházban. Papírosokat és könyveket tartott a kezében, amikor a vidéki kupacek borral rakatták meg az asztalt. És valóban fel is olvasta az éj leánya legújabb költeményeit, ha Ady Endre véletlenül a kávéházba bevetődött. Ugyancsak az éjjeli mulatókat járta az a fokosos ember, aki színes papírosokra nyomott verseit árulta és szavalta. Az egykori hazafi Verai Jánosnak valamely késői maradéka. De ugyanakkor az Orfeum zenekar még azokat a finom francia melódiákat játszotta, melyeket egy héttel előbb a nizzai karneválon muzsikáltak, és nappal se volt csodálkozni való, hogy egy jobban sikerült magyar regényből rövid pár hónap alatt 2-3 kiadás megjelenik. Még boldog béke volt Magyarországon. Budapest úgy vágyodott a civilizáció és benne a jó irodalom után, mint azok a vad néptörzsek, amelyek először kóstolják meg a messzi földről jött hajósok pálinkáját. A költő, aki kezdettől fogva valakinek érezte magát ebben a városban, olyan széles, C-mesteres léptekkel mehetett végig az Andrássy úton, mintha azt várná, hogy a paloták térnek ki majd útjából. Hiszen már Reinitz komponálásában a zenehangok is szárnyukra vették némely versét. Különösen olyankor, ha azokat a zeneszerző személyesen bömbölte el a Magyar Világ kávéház szeparéjában. Én mindig csodálkoztam az ilyen hangversenyek után, hogy nem kértek kártérítést a zongoráért. Ady Endre hozta vissza a korhelykedést az írók világába, amelyről azt hittük, hogy Lisznyay Kálmánnal végleg kiment a divatból. Tanyáját modern költő létére a főváros 6. kerületében ütötte fel. Pedig tán többre viszi valaha kiegyezik a belvárosi kocsmákkal és a népszavazás Révész Béla helyett a képes Budapest szerkesztőjének, Kovács Dénesnek keresi a barátságát. Vagy elbandukol a Józsefvárosba, ahol még Pincédi, Incédi László diktálja azt az emlékezetes iramot, amely végül vadhaza fiakká teszi a sváb bormérőket, vagy a Van Petics féle városligeti vendéglő felé teszi a célt, ahol Ilyenház Aladár ölelkezik esténként Feszti Árpáddal, miután egész napon át mindenféle testi táplálkozástól és italozástól tartózkodnak, hogy annál jobban essen estére a pezsgő és a vacsora. Itt Barta Miklós is pártfogásába vehette volna a jövevényköltőt. BM akkoriban nagyon tekintélyes ember volt Magyarországon. Vajon mire viszi ez a fiatalember, aki se a New York karzatán, se az Abbázia közgazdasági hírlapírói között nem mutatkozik. Sőt, még a Bergerbe, a Király utca sarkára sem jár, ahol az est telepedett meg ebéd utánunkint hosszú asztalánál, ahonnan az akkori Magyarország sorsát igazgatják. Ahová féltő gonddal kíséri át a royalbeli ebédekről Bródi Sándor, Miklós Andor főszerkesztőt, miután mind hiába vette elő szakácsművészete tudományait, hogy asztaltársának a legegyszerűbb eledeleken kívül más ételek fogyasztásához is gusztust csináljon. És ahol a jelenlévő hírlapíró urak részéről minden magasröptű világszemlélet, verejtékesen facsart okoskodás, bölcskönyvek idézgetése és Charles Darwin szó szerinti ismételgetése azt a furcsaságot célozza, hogy Sebestyén igazgató igyon meg egy pohár anicettet,
miután tudva levőleg a kabátját is le lehetett venni róla. Mire viszi ebben a városban a magányos fiatalember, aki látszólagosan senkinek a társaságát nem keresi, hanem a három holló lefüggönyözött szobájában verseket ír, és egyetlen látható barátja Révész Béla, aki soha se volt mondható a legagilisabb embernek. Igaz, hogy nem is telepedhetett meg más helyen, mint Budapest 6. kerületében. Ez a kerület a Király utca egyik oldalán kezdődik, és valahol a Nyugati pályaudvarnál végződik. Zengők itt az utcák. Nem csak a cigány muzsikától, amely az esti órákban pazarsággal árad ki az utcasarkok fénylő udvaiból, ahol minden este vőlegények és menyasszonyok tartják a lakodalmaikat, míg napközben facérpincérek biliárdoznak vagy kártyáznak. Zengők itt az utcák. A Selyemtől, amely az olcsó Magyar Miklós Nagymező utcai sarkon lévő üzletéből került ki, és harsogó szóval beszél a vidéki kupechez, aki éppen a falusi barsanszoknyák unalmából menekedik Pestre az új női élményekért, míg bizonyos cimboráskodással susog a förényes pesti fiatalemberhez, aki a nedvetlen, lázszáraz és hideg szenvedélyességű zsúrkisasszonyok elől éppen a Mező utcában keresi azokat a lihegéseket és jajokat, kacajokat, amelyekről a költők műveiben olvasott. Zengők itt az utcák, mert a kisvidéki pesztonkák és bodros szobaleányok még csak a tegnap folyamán lettek az utca primadonnái, és még nem felejtették el azokat a dolgokat, amelyeket ártatlanságukban énekeltek. Zengők itt az utcák, mert bár a hétköznapi szerelmet pénzért árulják Vénusz szerencsétlen hölgyei az utcákban, mégis gyakran jelenik meg itt a mentőkocsi, hogy gyomormosást alkalmazzanak azokon a nőkön, akik éppen a boldogtalan szerelem borzalmai elől a méreg minden hatóságában keresnek felejtkezést. Némelyik lány körülbelül minden hónapban megmérgezi magát. Megírja ugyanazon búcsúlevelet háziasszonyához, valamint a bizonyos férfihoz, akit halála okozójának tart, csak éppen a férfi név változik a levélben. Olykor Bélának, máskor Ferinek hívják őt. Ó, milyen régen volt, amikor még értem is meghalni akartak a nők. Csak egy volt, egy főherceg Sándor utcai szegény kis komorna, akinek valóban sikerült értem meghalnia, mert a mentők állomása messzire esik a Józsefvárostól. Zengők itt az utcák, mert költő járt bennük.

0: Tessék mondani, miért?
1: Meddig?
2: Tessék mondani, merre?
3: Tessék mondani,
2: hol?
1: Minek?
0: Tessék válaszolni.
1: Tessék válaszolni.
3: Tessék válaszolni.
1: Igen, tessék válaszolni.
2: Reklám.
1: Reklám.
4: A Magyar Rádió és Televízió kereskedelmi irodájának műsora. Külön kiadás.

0: Öntsünk kristályvizet a pohárba. Szomját oltja, egészségét óvja a Margit-szigeti kristályvíz.
1: Kristályvíz.
2: Kristályvíz.
0: Margit-szigeti kristályvíz.
3: És összecsendül két pohár.
4: Egy pohár ital.
3: Rágyakozva ég a szár.
1: Egy különleges pohár van.
3: Rágyakozva szembenézve, kéz a kézre rátalál.
4: Különleges hangulat, harmónia.
3: Szépet val a kéz. Szépet hinni nem nehéz. A szerelemben hinni jó, hát hinni kell. És kész.
5: A pohárparádén különleges hazai és külföldi poharakból választhat.
1: Pohárparádé.
5: Az üvegboltokban.
1: Pohárparádé.
5: Az iparcikk üzletekben.
1: Pohárparádé.
5: A centrum áruházakban.
1: Pohárparádé.
5: A szövetkezeti boltokban és áruházakban.
4: Minden italhoz megfelelő poharat.
1: Sima, csiszolt, színes, festett, mintás üvegpoharak, átlátszó és színes műanyag poharak nagy választéka a pohárparádén.
4: Most frissítse fel készletét.
1: Különleges szörpös, vizes, sörös, krémes, likőrös, konyakos, viszkis üvegpoharak, modern, ízléses formákban.
5: A pohárparádén!

0: strandolásnál, kempingtúrán, frissít, hűsít, üdít, a valódi gyümölcslé.
1: Hozza már, Lajoska!
2: Rohanok, Zsófika!
1: Helyes, Lajoska, rohanjon, és tudja, mit hozzon nekem?
2: Tudom, egy pohár hideg, valódi gyümölcslevet.

0: A borozóba egy vallásos, áhítatos erdélyi leányka került pincérlőre, aki adventben egyszerre csak azt kezdte hajtogatni, hogy ő már hajnalban abba hagyja a munkát, mert neki hajnalban misére kell menni. Bizony már nem emlékszem a nevére a szentemnek, csak annyi maradt meg az emlékezetemben róla, hogy ez a leány a vallásos szeszélyességével valóságos forradalmat idézett elő Pest akkori éjszakai világában. Jeanne d'Arc volt ez a kis hittérítő, aki mindig több és több barátnőjét vette rá, hogy hajnalban hagyják ott a korhelyeket és menjenek vele misét hallgatni a Szent Teréz templomba. A leányoknak megtetszett az új divat. Eleinte csak ketten-hárman keltek útra a még sötét templom felé, és pedig olyan összetartozósággal, mint ahogy a leányiskolában kialakulnak a barátságok, két-három leány között. Kezdtek egyforma kalapot, egyforma magas, galléros kötény, zárt zubbonykákat viselni ezek a templomos nők. Diogenes Blau azt állította, hogy még a harisnyakötőjük is egyforma. A barátnői kör napról napra növekedett. Mindig több lány kéreckedett fel hajnalunként arra a láthatatlan fogatra, amely az áhítatba ragadta az éj szegény leányzóit. A hatodik kerületben csak hamar híre futamodott a borozóbeli hölgyek előkelő magatartásának, szegény zsidó leányok, akik odáig a Helvéciában várták, amíg háziasszonyuk Jolán asszony befejezi a mindennapi kártyázást a facér pincérekkel, kíváncsian álltak meg a templom bejáratánál. Amíg odabent a hajóban már szerzett jogoknál fogva, okupálták az első pacsort a borozóbeli hölgyek. A hír átjutott az Andrássy út túlsó oldalára is. Az Orfeumi kávéházba, ahol egy hajnalon Hédi-Dédi sírógörcsöt kapott, és az üzletvezető tudomására hozta, hogy neki ezentúl templomba kell járni, akármit mond is az üzleti érdek. Hédi-Dédi ez időtájt az Orfeumi kávéház első konzumnőjének mondatott. Tudniillik, ő értette legjobban a módját, hogyan lehet a vendégekkel a legtöbb pezsgőt megitatni. Ma is emlékszem Mária Teréziásan megtermett alakjára, fekete serejem ruhájából domborodó kebleire, valamint a fiákkernótákra, valamint a ronaker élcekre, amelyeket Bécsből magával hozott. És Hédi-Dédi nem tréfált. Fejére tetett structollas nagy bársony kalapját, felvonta fehér kesztyűit, elbúcsúzott az ámuló vendégektől, és csak ugyan elment a hajnali misére. A katonás Waldmanné az Orfeum akkori tulajdonosának a neje ugyan nyomban ki akarta dobni személyzetéből a rendboltó Hédi-Dédit, de egy Bibiti horvát nevű erzsébetvárosi káplán, aki az éjszakai hírlapírók és hölgyek barátja volt, egyházi átokkal fenyegette meg a tulajdonosnőt. Miután Hédi-Dédinek sikerült a vállalkozás, másnap, amikor a közeli Teréz templomban a hajnali miséhez beharangoztak, már nem csak egyedül a bécsi leány vette a kalapját a muzsikától zengő, dallal, szerelemmel terhelt éjjeli kávéházban, hanem a téli kert második sztárja, a ma nevezetes Mágnás Elza is, akiről később az újságokban annyit olvashattunk.
1: Ha nem akartunk végleg egyedül maradni valamely sarokban, nekünk is fel kellett kerekedni Adival és Révész Bélával, hogy a hajnali misére elmenjünk. És sohasem szakadt le a csillár, amikor mi hárman a templomba beléptünk. Nyilván voltak itt nagyobb bűnösök is. Révész illedelmesen állott a templom végében, míg Adi egy oszlopnak vetette a hátát, és nagy szomorúsággal nézegette az éj térdeplő leányait, akik ebben az időben már csaknem megtöltötték a templomot. Menjünk Kovácshoz, mondta suttogó hangon. A templomból a kocsmába, amint ez már évszázadok óta szokásuk az embereknek. A meghajtott nyakú lányok, akik közül a legfiatalabb is hervadó virághoz hasonlított itt az adventi szürkületben, ott maradtak minden felügyelet nélkül, senki sem akadt, aki hazakísérte volna őket. Adi a templom előtt megállott, és kimeresztett szemmel nézett bele a kis Párizst utánozó Nagymező utca hajnali hunyorgásába. Ha már benne vagyunk, hadd mondjam el, hogy mi lett a vége ennek az adventi búcsújárásnak Szent Teréz templomában. Mikor már a legkocsosabb kis zsurnaliszta sem vállalkozott többé arra, hogy az éj leányait a hajnali misékre elkísérje, hivatalba lépett Diogenes Blau, akiről még néhányszor megemlékezünk mondani valóink során. Diogenes Blau nagy sörös hasával, duzzadtan, mint Falstaff és ravaszul, mint egy vén rókához illik, karjára vette a leányokat, hogy a templomba elkísérje őket. Voltak éppen minden lányba szerelmes volt ez a vén kórhely, aki az éjszakai Andrássy úton öregedett meg a legkülönösebb élmények és kalandok közepette. Ő volt az a bizonyos tiszteletre méltó öregúr, akihez a lányok ügyes-bajos dolgaikban fordultak, de nem különben a tulajdonosok és tulajdonosnők is bevonták bizalmas üzleti ügyeik megbeszélésébe. A süket Fritz, a náci, Steiner üzletvezető úr, Keleti és mások, akiknek nevét illet ismerni mindenkinek, aki éjszaka járt az Andrássy úton, ezek a nagyhatalmú tulajok, akik fiatal nők karrierjei felett épp úgy döntöttek, mint akár a színházigazgatók primadonnáik felett, üzleti titkaikat mindig szívesen előterjesztették Diogenes Blaunak, mert bölcs és okos embernek mondották őt az éjjeli világban. A Lipót-mezei tébolydában halt meg. Diogenes bölcs tanácsaiért olcsó szívességeket vett igénybe, úgy a tulajdonosoktól, mint az éjszaka hölgyeitől. Felül volt az 50. évén, de még mindig nem mondott le a reménységről, hogy majd egy hölgy, akinek jól megy a sora, pártfogásába veszi őt. Nos, Diogenes addig kísérgette a leányokat a hajnali misére, amíg egyszer többet talált inni a kelleténél, és a templom utolsó padsorába telepedve égtelen hortyogással zavarta meg az áhítatos csendet. A misemondó pap a sekrestyést küldte a horkoló elhallgattatására. Az álmából felriasztott D.B. meglehetős nyersen felelt a sánt a sekrestyésnek, majd később, amikor az egyházi ember kitologatta a templomból az illetlen ájtatoskodót, D.B. az utcán meg is ütlegelte Szent Terézia sekrestyését. A hajnali dologból természetesen botrány keletkezett, DB-t a rendőrségre idézték, és ott olyan formán védekezett, hogy a sekrestyés a hölgyekhez volt goromba, ezért lépett közbe lovagias férfiúhoz illően. A lányokat ezentúl kinézték a templomból, különben is vége felé közeledett már az advent.

a szívem jég, de vérem ég. A táncom az csupa tűz, a vadzene hűz, ölej jár.

0: Sok bajt csinált ez a három holló az Adi életében. Miatta mulasztotta el a női szalonokban való sürgésforgást. De még csak az Andrássy út túlsó oldalára sem ment át, pedig ottan megtalálhatta volna az egykori Aurora társaság maradékát, és ebből a maradványból sem hiányoztak a hőkeblű honleányok. Hiszen nem mondom, hogy egy költőnek okvetlenül el kell járogatni a különböző nőegyenletekbe, ha némi sikert akar elérni az életben. Habár előttünk állanak jó pénzvadászok, hogy azok a költők, akik némi gondtalanságot tudtak maguknak biztosítani az életben, így hivatalhoz vagy jó pártalóhoz is jutottak, nem maradtak el sem a nőegyleti zászló felavatási ünnepélyéről, sem a harangszentelésről. Jó szívű, terebélyes asszonyságok, kellemetes leánykák foglalnak helyet a nőegyletekben úgy a Lipótvárosban, mint a Józsefvárosban. Éhen nem pusztulhat az a költő, akinek csak odáig sikerül is eljutni, hogy titkára, írnoka, versírója legyen egy nőegyletnek. Lám az öreg Erdélyi Gyula is abban fáradozott öregségére, hogy Budán egy új nőegyletet hozzon létre, amelynek hivatalos helyisége a Vörös Békához címezett kocsma lett volna. Sajnos már későn jött rá az öreg költő az élet motoszára, csak néhány mihaszna öregasszony sikerült beugratnia az új egylet alapításába, akik már maguk is ápolásra szorultak, ahelyett, hogy a vén poéta napjait megédesítették volna. De aki idejében el tudott helyezkedni költő létére valamely nőegylet keretében, annak nem volt többet gondja arra, hogy olvasókra, hallgatókra tegyen szert, a verses könyveire volt bőven előfizető. A születési és névnapi ebédeken a meghívottak között szerepelt, sőt, bizonyosan kedvese is akadhatott valamely jobb szívű asszonyság személyében. Némelyik nőegyletnek annyi tagja van, hogy az arra való költő élete végéig el lehet látva koszttal és szerelemmel. De hát azért mégsem mondom ki egészen áperte a törvényt, hogy egy fiatal költőnek okvetlenül keresnie kell a hölgyi társaságokat, mert miből élnének akkor a kocsmárosok, ha mindenkinek szeretője volna. Ám az Andrássy út másik oldalára, a Drexler palotába mégiscsak átnézhetett volna Adi. Itt volt az a bizonyos Aurora kör, amelyet Rózsa Miklós alapított azzal a célzattal, hogy a kedves, művelt úriasszonyokat megismerteti a fővárosi író és művészvilággal. Ugye milyen nemesen hangzik ez a szándék? Hiszen utóvégre a Petőfi Társaságban és a Kisfaludi Társaságban is azért mutogatják magukat az írók és költők a felolvasóasztalnál, mert a százszor megunt tagokon kívül női hallgatóság is összegyülekezik itt. Az Aurora Társaság alapítója éppen azt célozta, hogy ebben a korban, amikor még divat volt a nőknél a kultúráért és irodalomért való rajongás, a hölgyek személyesen is megismerkedhessenek kedves íróikkal. Sohasem lehet tudni, hogy nem tesz-e frissiben szert a fiatal poéta valamely új múzsára és a szerencsés hölgy egy új lantosra, aki majd bájait költeményekben is megörökíti. Beksics Gusztávné, aki szivarozott és Bogdanovics György név alatt írta beszéljeit, O'Donnell grófné, Vörösné, a szép államtitkárné, Edelsheim tábornokné és más úri hölgyek áldoztak itt jelenlétükkel az irodalomért. De jöttek más úrhölgyek is, akik otthonuk mélacsendjét szívesen váltották fel egy irodalmi esté változatosságaival. Nem volt szokatlan az időben a frak, sem a hölgyeken a báli öltözék. Nyájas, kedves, bizalmas hangulat uralkodott a szeparékban. Farkas Béla, a szakállas költő szívesen átnyújtotta verseit felolvasás után a hölgyeknek. Vrabéi Armand humoreszkjei kacagtatták meg a társaságot. Zenéltek és énekeltek. Az agilis Rózsa egyszer még a bozontos hírességet, a pesti kávéházakban témfergő vidéki írót, Kálnai Lászlót is felcipelte az Aurórába. De az öreg úr nagy szakállát nem találták szalonképesnek a hölgyek, habár előadási manírja iránt elismeréssel voltak. Így fejlődött az írók társadalmi élete Pesten, Adi Endre idejében. Már csak a legelszántabbak támogatják a kávéházi pénztárakat éjféltájban, hogy a kebeles kaszírnőben némi érdeklődést keltsenek a halhatatlan, nagyszerű magyar irodalom iránt. Az írók úri nők társaságába járnak, mint valami gavallérok. Még megérjük, hogy egyik-másik vőlegény lesz. És lám, Adi, az új költő, valamely olyan divatot kezd, amelyről azt hittük, hogy már csak a világtól legelmaradottabb írók kultiválják. Az éjjeli kocsmázást.
1: Éjfélkor nyitották meg a téli kertet, amikor a közönség kifelé tódult az orfeumi előadásról, a kastélyba való ajtók kitárultak, valamennyi lámpa felgyújtva, hogy az arany és piros színek szinte vakítottak, és most már a cigányzenekar vette át azt az indulót, amelyet odabent az orfeumi szalonmuzsikusok éppen befejeztek. Évekig a Hölgy zászlóalj című operettből való volt ez az induló, amelyet Rajna Ferenc Somosi úrsógora írt. A piros szőnyegeken valóban bálias érzésekkel lépdeltek a lábak, az urak inge és cipője fény lett, a pincérek úgy hajlongtak, udvariaskodtak, mint a táncmesterek, különösen azokkal, akik már orfeumi páholyukból megrendelték a sarokasztalaikat. Igen, ezen a helyen érződött, hogy azért nyitották meg, hogy ennek a fiatal korát élő nagyvárosnak első szerelmi csalódásait elfelejtse. Bolond ember, aki itt szomorkodik, amikor az élet úgy pereg körülötte, mint akár egy karneválon. A cigányprímás arca rózsaszínűre van festve, talán az öröm miatt, hogy minden nap Freistadler Flóra barárónőnek muzsikálhat, aki éppen a minap ajándékozott egy piros kerekű fiákert annak a bérkocsisnak, akit darab ideig fuvarozta. Ezüstfejű, frakkos urak tolonganak külföldi vendégeiknek büszkén mutogatva a főváros új mulatóját. Bámészan áll egy vidéki fi, amíg egy ügyes pincér valamely asztalhoz kormányozza. A pesti széltolók ezek a mindenütt jelenlévő fiatalemberek, akiknek foglalkozását senki sem tudja, fölényeskedve unottan járatják végig tekintetüket a hölgyeken. Ásítanak, mintha csak azt mondanák,
2: mindig csak hédi-dédi Tekla, Mágrás Elza.
1: Aztán tovább mennek más mulatóhelyre, hogy megint csak az előbbi jelenetet játsszák el. Reggel tán azzal a gondolattal térnek haza, hogy milyen jól mulattak az elmúlt éjszakán. De én bevallom, hogy darabig ideig érdekeltek az orfeumi nők, habár még ezer veszedelemnek voltam kitéve a körülöttük való forgolódásban. Akkoriban még nem tűnt el Pestről az a Jolán nevű leányzó, aki egykor maga is orfeumi hölgy volt, és szenvedélyes haragjában egyszer éppen az én nyakamba akart ugrani egy Nefelejts utcai ház első emeletéről. Szerencsére a Nefelejts utca akkor még nem volt teljesen kikövezve, a heves leány egy fa mellé a puszta földre esett, és egyéb baja nem történt, mint az, hogy további életében kissé vonta az egyik lábát. A virágárussággal fel kellett hagyni, de még jó darab ideig leselkedett rám az orfeum környékén. Adi nagyokat nevetett félelmemen, amikor éjszaka az orfeum felé közeledtünk. Hol van ilyenkor Bátta a hű lovag? Kérdezte Adi csúfondárosan. Úgy tudom, hogy egy éjszaka Bátta úr egész a Dunapartig rohant a leány után, amikor a vízbe akart ugrani. Igaz, ez a szegény, jobb sorsra érdemes leány mindenféle módját megkísérelte az öngyilkosságnak, mert babonással azt hitte, hogy halála után jobban fogják őt szeretni, mint szenvedélyes életében. Féltékeny volt mindenkire, aki egyszer szóba állott vele, olyan volt, mint azok az asszonyságok, akik barátot tartanak a férjük mellett, és féltékenységükkel halálra kínozzák szegény, megcsalt urukat. De annyit még meg kell vallani a szegény leány emlékének, hogy szerelme önzetlen volt, és éppen ezért válott veszedelmessé. A fiatalabb hírlapírói kar akkoriban még gyakran kereste a nők pártfogását, és nem egyszer voltak zajos zenebonák hűtlenség miatt éjjeli kávéházakban és féltékenység miatt az utcán. A reporterek egyik dísze verést is kapott egy megtermett hölgytől a Helvécia kávéházban. De még ifjak és rugalmasak voltunk, jó ízőt nevettünk a dolgokon, és tovább mentünk. A régi leányzó nem várt vitriolos üveggel a kapu mélyedés alatt, szabadon, vígan benyomultunk tehát a téli kertbe.

0: sári, hogy a divat a hosszú szoknya lett. Pedig már egyszer ezért sári szegény, tudjuk, rosszul lett. Kedves nő, mert neki a rövid sokkal jobban áll. A lába most is remek, ám már lehet nem kislányba vár. Talán tisztán nájlon harisnyában, hogyha végig kipek. Egészen biztos az, hogy nyomában ez a réhes férfi lócut liheg. Kedves nő, sári, hogy a divat a hosszú szoknya lett. Mert hogy ezt felveszi, vége neki, többé őt a férfi nép már észre sem veszi.
1: Schwarzot.
2: Kit?
1: A Schwarzot.
2: Ne.
1: És a Grünt?
3: Ivy, akkor már inkább a Schwarzot.

0: amelyből a nő minden nap unottan ébred fel. És mégis az éj óráiban, amikor megint elkövetkezik nászának ideje, megint csak karjaiba veti magát megunt élettársának. Minden nap issza, és minden nap megörül, amikor pukkanó hangját hallja. Felvidul tőle, láttára, még akkor is, amikor az imént még boldogtalan szerelmén gondolkozott. Eljátszadozik ezüstös papírossával, holott arra a papírosra gondolt, melyen majd búcsúlevelét megírja a főkapitánysághoz címezve. Ujjai között forgatja az üvegdrótjait, holott kezei már régen azzal a ruhaszárító kötéllel szeretnének játszadozni, amely kötelet, úgy érzi, előbb-utóbb a nyakára kell hurkolni. Gyufával megfüstöli dugóját, és bajuszt rajzol az orra alá, holott nem tűri arcán a piszkot. Ez az orfeumi nő, aki a régi világban elképzelhetetlen volt selyem szárnyak nélkül, felfigyelt akkor is, amikor a szegény költők asztalainál bontották fel a mindenható üveget. Öklelő pillantását egyfelé vetette a megtermett Hédi Dédi, akinél talán nő még nem volt büszkébb bajnoki vállaira és sok kilós kebleire. A hús bálványnője volt ez a hencegő bécsi lány, aki leginkább lókupecekkel szeretett üldögélni. Pepita nadrágos bécsi fiatalemberek keresték fel a lóversenyek idején. Csak megvető pillantása volt az éhen kórász pesti hírlapírók részére.
1: Fagyottan, unottan, hal tekintettel ajkán örökké gunyoros, elbizakodott mosollyal, mint azok a nők, akiket végül megölni szoktak, a férfiak, vagy pedig magukat ölik meg értük, ült a téli kert felső végén Mágnás Elza, aki bár egy mosónőnek volt a lánya, még műveletlenségében is oly hidegnek és előkelőnek tudta magát maszkírozni, hogy a szegény érzelmes zsidólányok, akik többnyire pénztelen pincéreknek voltak a titkos szeretői, csak hamar elnevezik vala Mágnás Elzának. Már meglátogatja őt éjszakánként a gazdag bútorgyáros, aki perver szenvedélyéről volt valaha nevezetes Pesten. Így többek között az volt a híre, hogy azokat a nőket, akik megtetszenek neki, fehér menyasszony ruhában, mirtusz koszorúval, éckoporsóba fektette, és úgy imádta őket. Mágnás Elza sokkal butább volt, mint társnői mondták, hogy ellentmondhatott volna a gazdag embernek. De hát már közelgett az az idő, amikor valóban koporsóba fog feküdni Szőke tündérnek, amikor szakácsnője, Kóbori Rózsi és Nick Gusztáv, a péklegény összeállanak, hogy az úrnőt meggyilkolják. És a többiek, az orfeumi démonok, akik a legfinomabb ruhát, harisnyát igyekeznek maguknak megszerezni a férfiak könnyelműsége folytán, akik legfeljebb álmos könyvből bogarázták ki, ha valamely nevezetesebb álmuk volt, akik csak olyankor írtak, ha a vidéki fi ráíratta a nevüket a képes levelezőlapra, amelyet hencegésből a barátjának vagy a menyasszonyának küldött, akik szegények, műveletlenek, tudatlanok, érzelmetlenek voltak és csak a maguk önző bájaival törődtek, lyukas harisnyájukra gondoltak, amikor a férfiak udvarlásait hallgatták, fájlalták májukat és barátnőjük szerencséjét, ezek az áldémonok ott az orfeumi téli kertben ugyancsak felfigyeltek, amikor Adi előtt megjelent a pezsgős üveg, de különösebben nem törődtek vele, mert hiszen körülbelül tudják Adiról is, hogy ama pénztelen sajtóhoz tartozik.
2: Egyszer a szent elmélyülésben, amikor a költő valóban minden fotográfus póz nélkül, hanem ama benső vívódásokkal, gyötrelmekkel megjelölt valódi arculatával hajolna papírosai felé, a vállára tette kezét ama nagyváradi Rienci Mariska, aki az írónak ezt a magánosságát akarta felhasználni arra, hogy vele beszélhessen. Más az éjleánya éjfél előtt és más éjfél után. Különösen az ilyen sokat hányt, vetett, szenvedett és vigadott hölgy, aki dalaival és táncaival föllépett minden orfeumban, amely föllelhető volt az Adriától a Kárpátokig. Er Mariska vándorlásai folyamán férfias, bátor, félelem nélküli hölgy lett, aki bizony nem nagyon tisztelte a költőket az alkotás pillanataiban. Nem tehetett róla, nem volt szép lélek, csak dalcsarnoki énekesnő, aki bizonyára Adi költeményeinek se tulajdonított nagyobb jelentőséget, mint ama daloknak, amelyeket számára a Király utcában írtak egy kávéházban. Miért nem ír már egyszer nekem is valamely dalt? Kérdezte az egykor jóhangú Orfeum Csillag a nagyváradi ismerőstől. Amint mi Adit ismerjük, igen valószínűnek látszik, hogy a költő habozás nélkül megígérte a művésznőnek, hogy legközelebbi költeményét neki szánja. Miért ne? Mariska még javában divatba volt a vidéken, nem lehet ártalmas, ha a nehezen népszerűsödő Adi dalok a vándortársulat révén is terjednek. Általában Adi mindenkinek a kérését igyekezett ígérettel honorálni. Hogyne, Mariska, hogyne? Reinitz bömbölései után valóban szükség van egy női hangra is, amely dalaimat énekelje. Nagy sikereim voltak az utolsó időben Aradon, Debrecenben, a hírlap írlokasztalán elfoglaltam helyet az Orfeumban, és a fiatal költők verseiket olvasták föl nekem. Nagyváradon sokat emlegettük magát. Mondá a tolbokrétás hölgy, aki fekete bársonyaiban úgy tüzelt, mintha felejthetetlen éjszaka parazsas emléke lenne. A költőnek azonban igen sürgetősen kellett vala cikkét megírni, mert Adi Endre is gyakran szenvedett pénztelenségben. Nem kínálta meg tehát helyjel az asztalnál a művésznőt minden régi káprázatossága mellett sem. Rienci kisasszony azonban tovább folytatta az ostromot, mert nem olyan természetű volt, hogy egykönnyen megálljon az akadályok előtt. Maga engem Nagyváradon látott utoljára föllépni az Orfeumban. Azóta nagyon sokat fejlődtem, haladtam, tanultam. Mondja, nem kíváncsi erre a produkcióra, amellyel dalaimat befejezni szoktam? A révetek költőnek felelni sem volt ideje, amikor Rienci Mariska egyetlen ugrással a biliárdasztalon termett, mint valami színpadi emelményen. A Meteorban nem szoktak az ilyen dolgok különösebb feltűnőséget kelteni. Egyébként is néptelen volt a kávéház. A művésznő meghajtotta a derekát, tenyerével a biliárdasztal közepére támaszkodott, és testét egyetlen lendülettel a levegőbe dobta. Ott állott tótágast az ámuló költő előtt. Természetesen nadrág nélkül abban az időben sem jártak a művésznők. A Meteorban nem nagy feltűnés szokott kelteni, ha egyik-másik művész vagy művésznő jó kedvében bukvencet vetett. Igen, természetes dolognak látszott, hogy a testi ügyesség papjai és papnői a színpadon kívül is gyakorolták magukat. Rienci kisasszony azonban méltóságteljes szokott lenni, nem hány cigánykereket akárkinek a kedvéért. A kávéház ajtaján éppen belépő Zuboly és KRG úr nagy elismeréssel nézték a művésznő produkcióját, Adi a megérkező vendégek tiszteletére is végképpen letette a ceruzát és zsebre gyűjte a megkezdett újságcikk papírosait. Vajon mikor folytatja? A költő így szól barátaihoz. Ez a lány megérdemli, hogy asztalunkhoz hívjuk. Minek? Nem lehet tőle beszélgetni, mormogta Zuboly. Nagyon érti a borivást, dicsérte Adi a még mindig tótágost álló hölgyet. Zuboly bornemi szemben létére ennek a körülmények fontosabb jelentőséget nem tulajdonított. Egyébként is még dolga volt a New Yorkban, mert a Vörös Grajnával tegnap felfüggesztett egy politikai vitatkozást, amelynek győzelmes befejezéséhez egész napját megfelelő könyvek olvasgatásával töltötte, hogy végleg legázolja ellenfelét, aki bizonyára ugyancsak fegyverkezett napközben. Rövid időzés után tehát útját keresztbe vette az Erzsébet körúton. Rienci Mariska elnyerte művészete jutalmát. Letelepedhetett a költő asztalához. És a borozás megkezdődött.

a meséről. A meséhez mennyi unalom kell, hogy a boszorkányos madarak röppenjenek izgatott seregben, s aprót nagyot mulattassanak. A meséhez mennyi szánalom kell, mennyi gyűlölet és sérelem, hogy a gonosz mind pokolba vesszék, a jó végül győzelmes legyen. A meséhez mennyi bizalom kell, hogy kavicsmód sok legyen a kincs, és a mondott rózsa illatozzék, és nyisson az álmodott kilincs. A meséhez mennyi félelem kell, kályha mellett, hol semmi veszély, minden zugból manó leskelődjék, torkot tátson odakinn az éj. Még most sem szoktam meg egészen, hogy torkom van, gyomrom belem, mit anyaggal tömök naponta, és csak ezáltal létezem. Még most sem szoktam meg egészen, hogy minek olyan lényeges ezt vágyni, amazt elkerülni, s hogy szeressenek és szeress. Még most sem szoktam meg egészen, hogy látó vagy rágó tagot szépnek vagy csúnyának tekintsem, és hogy van élő és halott. Még most sem szoktam meg egészen, hogy teljest föl nem foghatok, hogy csak a részek kavarognak, és rajtuk túl nem nyúlhatok. Toccata. Ahogy öregszem, érezem, mint forra múltba életem, lentebbre válja a gyökerem, a történelmet viselem. Gyerekkorom tündér manó, nem volt tévé, se rádió. Kocogott sok száz ló, csacsi, ritkaság volt a gépkocsi, mögötte gyors kölyök csapat csodálkozó loholc alatt. Az ég üres volt, kék mező, még nem csíkozta a repülő. Vasút vagy villany, távoli kis állomások lángjai. Fél száz éven merül tovább, a nagyapát, a dédapát, mendemondából hámozom, emlékeimből toldozom. Klapkát percelt rég ösmerém, úgy szólítám, uram öcsém, mert már Rákóczi vagy Drugett öreg koldusnak nézhetett. Oly vén vagyok, hogy borzalom, láthatott volna már Platon, de voltam fura figura, s ő pislogott Szeppi ura. Amikor még ember se volt, páprány bokor fölém hajolt, apónak hívott a bokor. Mikor születtem? Semmikor. Két jó marékport könnyedén a teremtésből hoztam én, kóvájgó senki, a nevem Maitreya, ámor, szerelem. Őskezdet óta itt vagyok, de a lepkével meghalok.

nem számít. Ha kettesben maradnak, már magukra maradtak. Megszakadt minden összeköttetés, minden településsel. A környezet nem számít. Egyszerre csak a dombhát megint beépítetlen. Megszűnt az összefüggés. Áll kiszolgáltatottan a kis kőház magában. Készleteit kiegészíteni a faluba két messze idegen érkezik a hegyekből. A környezet nem számít. A dunaparti házsor hirtelen idegen város. Megérkeztek. Az ablakot kitárják. Milyen fényűző lakosztály. Miféle tévedésnek előnyét élvezik most? A hídon át le gyorsan megnézni az idegen várost, hiszen egy-két napon túl úgysem lesz maradásuk. A tévedés kisülhet, két ügyetlen kalandor eltűnik észrevétlen. És az idő se számít. Körülöttük mindig ősz van. Vörhenyes szín a fákon. Ideges koronáik hullámzanak a szélben. Mindig vad őszi szél fúj elvadult őszi kertbe. A dombháton föl kell tűrni a gallét. Lobog a tűz a házban. De az idő nem számít. A Duna mindig ködben. Mint egy világító toronyban ülnek a nagy szobában, állnak az ablak előtt. Arcuk az ablak üvegén. Előttük a sirályok lebegnek és lecsapnak, fehér sirályok úsznak a szürke tengeren. A lakás a vízre kiugrik, mert az idő nem számít. Hány éve? 20? Hiába. Az öregség se számít, nem számít okirat pecsét. Valami régi bűnnek, feloldozatlan bűnnek, vad köpeny lobogása tekeredik mögöttük. A környezet nem számít, mert az idő se számít. Meredek hegytető, vár, lobog két árva fákja. Két fölnyergelt ló vár az udvaron. Irat, pecsét se számít. Járatlan tengeren szökevény, régi gája, egy kalandor vitorla, s az a sziget, ahol a nap leszáll. Mert kettesben maradtak, már magukra maradnak. Megszűnik összefüggés. Feltárul összefüggés. Az ég felén a felhő. Felhők mögött a holdfény, másik felén a csillagok. A dombtetőn figyelnek zúgó fák jóslatára. Zavartan összenéznek. Elvégre öregek már. Micsoda vadregény, mondják civilizáltan, pedig tudják magukban, hogy ez semmit sem. Hiába veranda, villan. Már kettesben maradtak. Magukra is maradtak. A megszűnt összefüggés. Feltárult összefüggés. A hold lassan kibúvik, gyorsan a szél erősül, vár omlik, ház üres lesz, sziget és gája süllyed, valami közelít a kertben, betörik minden hatot, ülnek, szemes.

0: ember vagyok. Új élet, új utas, ki azt hiszi, friss titkokat kutat, s szűz ösvénytől. Ám bennem csöndesen ezernyi ős mozgás jár vén utat. Sok régi ritmus, sűrű és borús zajlás a test titkos mélyeiben. Távol a fénytől, s mégis biztosan hibátlan. Ős híreket izen. Ó, jaj, ki tudja, hány bús ükapám testében élt már ez az idegen világ, mely fáradt gesztusok felé lankasztja lázadozó ideget. Mosolyognék egy boldog új mosolyt, de a szívem bíbor öbleiből sejt-sejtnek adja, csöndesen remek szememig a hold könnyek vödre föl. Dacolnék új szép daccal, ám kevés szájam körül már gyáva gödröt ás, szelíd barázdát, halavány mosolyt, valami ősi meghunyászkodás. Én régi-régi jobbágy ős. Hát éltek mi? Jaj, hány rossz éven át vonszolja még a csüggeteg utód sötét parancsok konok csapatát. Vagy kába álom minden szabad út, és nem is lehet újat kezdeni? S csak egy parancs van a földön örök, dolgozni s új rabszolgát nemzeni. Én nem hiszem. Van kicsi gyermekem én nélkül. Hát, ha az ősi sejt ő benne tisztul dús örömre, és minden homályos vénbúlt elfelejt. Ó, hát, ha jő a tiszták s boldogok szűz birodalom, a szebb új világ, s dallá dobognak a szívek, a bús fáradt ritmusok, a hold alák.
1: Nem mondhatom el senkinek,

sehol. Süvítnek napjaink a forró sortüzek, s valamit minden nap elmulasztunk. Robotolunk lélekszakadva jóttevőn, s valamit minden tettben elmulasztunk. Áldozódunk a szerelemben egy életen át, s valamit minden csókban elmulasztunk. Mert valami hiányzik minden ölelésből, minden csókból hiányzik valami. Hiába alkotjuk meg, s vívunk érte naponta, minden szerelemből hiányzik valami. Hiába verekszünk érte halálig, ha miénk is, a boldogságból hiányzik valami. Jól lakhatsz fuldoklásig a gyönyörökkel, az életedből hiányzik valami. Hiába vágysz az emberi teljességre, mert az emberből hiányzik valami. Hiába reménykedsz a megváltó egészben, mert az egészből hiányzik valami. A mindenségből hiányzik egy csillag, a mindenségből hiányzik valami. A világból hiányzik a mi világunk, a világból hiányzik valami. Az égboltról hiányzik egy sugár, felőlünk hiányzik valami. A földből hiányzik egy talpalatnyi föld, talpunk alól hiányzik valami. Pedig így szólt az ígéret a múltból. Valahol, valamikor, valami. Hitették a bölcsek, hitték a hívők, mióta élünk, e hitetést hallani. De már reánk tört a tudás, valami nincs sehol, s a mi dolgunk ezt bevallani, s keresni azt, amit már nem szabad senkinek elmulasztani. Újra kell kezdeni mindent, minden szót újra kimondani. Újra kezdeni minden ölelést, minden szerelmet újra kibontani. Újra kezdeni minden művet és minden életet. Kezünket mindenkinek újra oda nyújtani. Újra kezdeni mindent a világon. Megteremteni, ami nincs sehol, de itt van mindnyájunkban mégis, belőlünk sürgetve dalol, újra hiteti, hogy eljön valami. Valamikor.

valmiko reigel negnu syötet fiatal ja juugasta fiatal. Älvettä pälsikit mariska onkin. No te, a fiatal ember nem nagyon szerette tőlem és munkával foglalkozni. Jobban szeretett inkább 21-re kavartja annyi vagy iszóka annyi a kocsmába. Hogy ülnék ki az állatokban, ne legyen olyan nagy baj, fogadott egy cseléd legint, egy cseléd fiú. Annyira ment, annyira, hogy a megyecske csak főzött még a mennyasszony tanszbízből tartott. Mikor fogytam, azt mondja, ember, hát adja a pénzt, mert nem tudok főzni, nincs miből. Adott neki egy krájcart, valamikor szakadt két fülés, hogy krájcart. Itt van egy krájcart. Legyél belőle egy véka búza, az őröld is meg, és akkor tudsz miből sütni meg főzni, mert ha nem, akkor a bőrözzel lesz érte. Hát a Mariska ugye elsírta magát, hogy mi hol vigyen egy krájcari búza? Kicsi honnan? Menj barnatóba, hogy máj, valami máj lesz vele elvizs világnak, hogy veszi a krájcart, és megsiratom. Összetanulkozik a tisztelendő úrral. Ennyi Mariska, azt mondja, hova ilyen nagy sírdogáló, hova még? Tisztelendő úrtam meg sem mondom. Na csak mondjad Mariska, írott az uram egy krájcart, hogy vegyek egy véka búzát, meg őrüljem is meg, ha nem, akkor a bőröm veszületek ér. Jó, Mariska, majd ne sírja. Gyere hozzam, majd jelent neked egy véka búzát. Befogad a kocsiba, el is ugye, malomban meg is ülök, ha el is viszi neked a véka búzát isztek. Majd azt elintézik. Jó. Elment a Mariska, vitt a zsalkot, tisztelni, befogadott, elvitték a malomba, béka búzat, megőrölték, el is vitték Mariskának a lakással. Jó van majd a Mariska, mert tisztelni, hogy megköszönni. Nagyon szépen köszönöm, hogy jó van Mariska, így is meg kell köszönni, de arról úgy, hogy majd elintézik a Mariska. No, de hogy tisztelni, hogy gondolja? Ide figyelj, azt mondja, tudod azt mondja, Dobrovában nekem hol van a búzam? Tudom tisztelni. Nem mondja, arra tavasz előtt. Ott azt mondja, tudnám tanulkozni, ekkor is akkor este felé. Ott elindítik. Jó van, tisztelendő. Hogy jövünk össze? Majd én előbb elmegyek, mint te, Mariska, ki meg a búzának a felső végére. Te meg az alsó végén, te később jössz. Megvard azt a hangot, amíg én azt mondom, mint a fűrjecske mondja előbb, hogy mevev. Akkor te mondod, mint a fűri mondja, puty-puruty. Így a hangra majd összekerül. Jó van, tisztelendő, rendben van. Megy a Mariska hazafelé, hát el volt szomorodva, tört a vitat, hogy tudom én ezt elintézni, és még nem foglalkozott még olyan. Tanulkodik a kaplanyúrral. Mariska, hol jár? Hát kaplanyúr, megmondom őszintén, úgy, ahogy van. Adott az uram egy krájcart, hogy vegyek egy véka búzát, még őröljem is meg, mert ma most épp. Tedd el a krájcart. Arra kéne neked egy véka búzat. Majd azt akkor tanulkozunk valahol. Hozz a zsalkot! Elviszi Mariska a zsalkot, bele a véka búza, elvitette a kapra is. A malom megőrölték magunk, két véka búza volt, meg liszt Mariska van. Krájtar még megvolt, mert a kapra is visszatadta neki a krájtar. A Mariska ugyan elmegy a kapra nyúlva, megköszönni a jó zsalkot. Jó van Mariska, de most már meg is kell beszélni, hogy hát hol tanulkozunk a véka búzai. Jó van kapra nyúl, tanuljunk ki valamit. Mariska, te hogy gondolod, hogy hol volna a legjobb tanulkozni? Hát kaplanyúr, az én elgondolásom szerint azt mondja, a Dobron tisztelendő úr búza olyan. Jó, Mariska, rendben, az hogy hozzanak? Majd én előbb elmegy, mint a kaplanyúr. Én fel meg a felső végére búzalnak. Kaplanyúr később jön, a kaplanyúr várja meg, még én mondom, mint a fűrjecske a felső végére, hogy bevet. A kaplanyúr azt mondja, hogy puty-puruty. Így a hangra szépen összekerül. Meg volt beszélni, hogy mérlik este felé lesz a... Egy a tisztelendő úr kidéjült a búzának a felső végére. Elhelyezkedik. Kaplanyúr is tudja, hogy őnek is kell menni a búzának a alsó végére. Mariska meg örvend otthon rög. A tisztelendő a felső végén vár valamit, kaplanyúr meg az alsó végén. Sok arra jön eszébe a tisztelendőnek, hogy ő neki kell előbb szólni, hogy nevet. Öregesen a tisztelendő úr belekövet. Nevet! Kaplanyúr az alsó végén, puty-puruty. Megindulnak, halannak összefelé.
A hangrocs, neve Püty. Összeírnek. Azt mondja a tisztelendő úr, Karponyi. Karponyi úr, meg mit keres itt? Én, amit a tisztelendő úr. Tisztelendő, mit keres? Jó, egyen meg a fenekor, gyerünk hát.

0: Most azt szeretném megkérdezni, Pista bácsi, hogy otthon a faluban mi volt, amikor ez elhangzott a rádióban?
1: Majd mikor elhangzott a rádióban ez, én mesém a trufába, este persze, másnap reggel, alig, hogy kimegyek az utcára, de már ott dömhögnek, volt, aki gratulált. Volt egy egyes asszonyok, hogy meg a, még anyádnak is megmondjuk. Megmondjuk a plébános úrnak, a tisztelendő úrnak is, hogy őköt sértetted. Nem vagy katolikus, ne is gyóntassanak meg. Hát én dühöngtem érte. Nem is tudom, hogy ijedtem be, hova legyek. Hogy engem a papsi gyóntat, én is katolikus ember vagyok. Egy alkalomkor eljön hozzám a tisztelendő úr, ott vagyok egy délután, egy szerdai nap délután. Beköszön dicsertesen, mindjárt. De én tényleg azt gondoltam, hogy ma nem is gyóntat engem meg a pap. Így mondom, így fogom a tisztelendő komolyan. Talán mondom, gyomont a nyűztisztelendő. Nem, bocsánat, biztos, nem, azt mondja, ne hallgass olyan rossz hírekre. Hanem azt mondja, megmondom először röviden, hogy miért jött. A tisztelendő úr, mikor hallgatta ezt a trufa mesét, én a másik szobában dolgoztam papírokkal, de a tisztelendő meg nagyon nevetett. Kiszólt kétszer is, gyere csak be. No, de én mikor be tudtam menni, akkor a tisztelendő nem tudta mondani, hogy mit hallott, mert nagyon nevetett. Máskor is kérdeztem, hogy mi volt az. Azt kérdez meg a Csirmegyi bácsi, én nem tudom elmondani a nevetéstől. Azért jöttem el maga Csirmegyi bácsi, legyen szíves, mesélj el nekem ezt a dolgot. Ami maga nagyon fél van hevülve, hogy az asszonyok mit beszélnek a faluban. Hát elmondtam én a tisztelendő úrnak, hogy volt, mi volt a mese. Lássa Pista bácsi, azt mondja, itt ma én megmondtam a híreknek, hogy ne sértegessék magát, mert maga úgy nem sértette meg egy papot sem. Mert azok a papok vagy születtek, vagy nem születtek. Hol volt, hol nem volt. Ez így van a mesében. És a Mariskára gondoljonak a mostani írat, megmondtam neki. A Mariska annyira gerinces nő volt, hogy se a férjét nem csalta meg, se a papok alá nem adta magát, hanem csak, hogy megtréfalt a két papot.

saxofon. A dobos megverje vígan, ekkor is most nagy dobon. Könnyű tánc, itt nem kell más, elég, ha lépni tud. Addig járod ezt a táncot, míg van benned egy. Validám jó polkát játszom.

A vidám jó polkát játszol, hegedű és bombardó. Tudom, jó kedvem lesz tőle, ha erikus hallhatom. Larinét is szóljon benne, no meg egy-két szaxofon. A dobos megverje vígan, ezt a ritmus nagy dobon. Könnyű tánc, itt nem kell más, elég, ha lépni tud. Addig járod ezt a táncot, míg van benned egy. A vidám jó polkát játszon,

Hosszú ideig a nyugat körül lebegett. Míg nem a szerkesztő feltalálta füst nélküli nyugatot, azóta csak gyéren jelentkezik. Az 1905-ös olimpiai versenyen egy 35,4 méteres versorával ő nyerte meg a távköltés világbajnokságát. Első verse is Pulnira csavarva jelentek meg. Kritikusai még nem végeztek a lebonyolítással, így versorainak még csak az elejét ismerjük, hátulról visszafelé állítólag így van értelmük. Aggok a hideg vízben című drámájának alapgondolatát a leküldött bányászoknak még eddig nem sikerült felhozni. Jelenleg egy hosszabb versoron dolgozik, visszavonulva birtokaira a sarokasztalhoz, közvetlen a fizetőpincér hófötte csúcsai mögött. Epigram. Első sor. Jaj, uram, engem bántanak. Második sor. Nekem hideg nyállal kenik homlokom is. Harmadik sor. És bizonyos tekintetben mindig rúgnak. Hátulról. Negyedik sor. Jaj, roppant hideg hagymákat ezek. Ötödik sor. És nekem kezeim ragadnak. Hatodik sor. Jaj, tele van a föld bélűről, kukacokkal. Hetedik sor. És most jut eszembe, hogy az ember nem él örökké. Nyolcadik sor. Jaj, Istenem, szerkesztő úr, mit tetszik szólni hozzá, hogy az ember meghal? Kilencedik sor. És fekete földben sötét homokot eszik, ragadós gombocokba összeragadva. Tizedik sor. Jaj, keserű így az élet. Azért mondom, szerkesztő úr, kérem, borzasztó nehéz az ember élete itt ezen a földön. Bizony, bizony. S a súlyos angyal letorpad. Tizenegyedik sor. S fákjáját lefelé fordítja. Kemény Simon. Karperec. A szeretőmnek arca kék legyen, és két oldalt csúrogja befelé. Hideg barackot egyék véresen, mesztelemre egy kémény tetején. Két lábúja közt tartson egy topázt, és a fején 5 darab smaragd. Szájában régi drága türkizek, s röhögjön sírva, s szóljon így, harabd. Langyos tejában üljön homlokig, és énekeljen régi éneket, és zongorázon régi hegedűn, amíg a türkiz serleg szétreped. Hajába főd gyémántok üljenek, egyik fülében lógjon 2 agát, másik fülében lógjon 5 narancs, és ha megunja, akassza föl magát. Szép Ernő. Mint egy szép aj, szűz kisasszony, ajjaj, szép fehér kisasszony, szép kisasszony, kisasszonyka, kisasszonyka, olyan az én éltem dolga. Én kérem szépen, nem vagyok már kicsi fiúka, nem vagyok már pedig, de jó volna, de jó volna, de jó volna, ha én kicsi fiú volna. Ha én kicsi fiú volna, csilingelne, lovagolna, újságokba sose írna, sose írna, sose írna, télen, nyáron csilingelne, gyermekkorom, fehér bárány. Jaj, mint tiszta havas márvány, csilingelve elment messze, és már nem tér soha vissza. Csilingelne gyermekkorom, kicsi kocsim, kis vasutom, kicsi lábam csilingolna, csilingolna, csilingolna, volt rézhalam, rézangolna, én már mostanám nem játszom. Én már nagy fiúnak látszom, mosta nekem nincs játékom, nincs játékom, nincs játékom, de még akkor volt játékom, mostan már nincsen játékom, de még akkor volt játékom, csilingeltem, csilingeltem, csilingeltem, de most nincs játékom nekem. Nincs játékom, Isten bácsi, azért mondom, bácsi, bácsi, ajaj, kicsi fiú voltam, fiú voltam, fiú voltam, csilingeltem, csilingoltam. Nincsen játékom nekem mostan.

0: Fogjátok el és vágjátok le Mózes népét!
1: Parancsolta a fáraó.
0: Meggondoltam magam. Mégsem engedek el egyetlen népet sem a szolgálatomból.
1: Amikor az egyiptomi harci szekerek hirtelen felbukkantak Mózes népe körül, megrettent mindenki, és a vezérükre támadtak. Miért hoztál ide minket? Nincs talán elég sír Egyiptomban, hogy ki kellett jönnünk meghalni a pusztába?
2: Jól nézzétek meg az egyiptomiakat,
1: parancsolta Mózes.
2: Jól nézzétek meg ezeket az embereket, mert most harciasak és fenyegetőek. De soha többé nem látjátok őket harciasnak és fenyegetőnek.
1: Ugyan kiharcol majd ellenük? Közénk hajtanak a harci szekereikkel, testünkbe döfik a dárdáikat is, lenyilasztak minket. Kivéd meg bennünket!
2: Az Úristen!
1: Felelte rendületlenül Mózes, és felemelte a pálcáját, és ráütött vele a vörös tenger vizére. És Izrael fiai begyalogoltak a vörös tengerbe, és átkeltek rajta száraz lábbal. A víz pedig, mint valami fal, állt mellettük jobb felől és bal felől. Az üldöző egyiptomiak is kutész harci szekerek, belerakott közül az utolsó is kikapaszkodott a túlsó parton. Mózes újra kinyújtotta a vesszőjét a víz felé, és a tenger összezárult. A vízfalak lezúdultak jobbról és balról, és a hullámok összecsaptak az üldözők feje felett. A nép megdöbbent. Megértették, hogy nem csak úgy akárhogy, hanem hatalmas karral hozta ki őket Isten a szolgaság házából. Hittel és félelemmel tekintettek ezután Mózesre. A harmadik hónap végén megérkeztek a Hóreb hegyéhez.

0: Jöjj hozzám, hogy megkap a törvénykőtábláit.
1: És Mózes fölment a hegyre, és Izrael fiai látták, hogy valami emésztő tűz lángolott, ahová a vezérük elment, és vártak. És telt az idő, de Mózes nem jött, mert 40 nap és 40 éjjel Istennél volt, fönn a hegyen. Amikor látták Izrael fiai, hogy a vezérük csak nem akar visszatérni, azt hitték, hogy oda vezet, és nagyon megijedtek, hogy már most mi lesz velük itt a pusztában Isten nélkül. Ezért elővették Áront. Nem jó nekünk így Isten nélkül bolyongani a pusztában, mert ugyan kivéd meg bennünket, úgyhogy csinálj nekünk egy Istent, aki megvéd bennünket. Rendben van, egyezett bele Áron. Szedjétek le az ékszereket a feleségeitek füléről. Én majd beolvasztom a függőket, és csinálok a függőkből nektek Istent. Ami aranyuk csak volt, odahordták Áronnak az emberek. Ő pedig formált az aranyból egy borjút. Tessék, mondta az embereknek, itt az Istenünk. Ez hozott ki minket Egyiptomból, a szolgaság házából. Csak ugyan, lélegeztek fel az emberek, ez a mi Istenünk. Ez a borjú hozott ki minket Egyiptomból, a szolgaság házából. És imádni kezdték az aranyborjút. Énekeltek neki, és táncoltak körülötte. 40 nap elteltével pedig leereszkedett Mózes a Sínai hegyről, és hozta magával a 10 parancsolat 2 kőtábláját. Én vagyok az Úr, szólt a parancsolat, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálatházából. Ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képeket, ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban 3. és 4. iziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem 1000 iziglen azokkal, akik engem szeretnek, és a parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevett, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek a szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon, mert 6 napon át teremtette az Úr az eget és a földet, és mindent, ami azokban van. A 7. pedig megnyugovék. Ezért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszentelte azt. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ad te neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj. Ne tégy a fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd a te fele barátodnak házát, ne kívánd a te fele barátodnak a feleségét, se szolgáját, se szolgáló lányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé. Jött le Mózes a hegyről, hozta a 2 kőtáblát, amelyekre Isten saját ujjával írta fel a 10 parancsolatot, odalent pedig ujjongott és táncolt a nép, bódultan ünnepelve az aranyborjút. Amikor ezt Mózes meglátta, iszonyú dühében felemelt a 2 kőtáblát, és földhöz csapta azokat, és a kőtáblák izzé porrá törtek.
0: Hamar letértek arról az útról, amelyet én rendeltem nekik,
1: szólt Isten Mózeshez.
0: Aranyborjút öntöttek maguknak. Eltörlöm őket, amint eltörültem Szodomát és Gomorát. Téged pedig, Mózes, mert igaz ember vagy, és tántoríthatatlan. Nagy néppé teszlek a leszármazottaidban.
1: Akkor Mózes leborult Isten előtt, és könyörögni kezdett Izrael fiaiért.
2: Bizony kemény nyakú nép ez. Kemény nyakú nép vagyunk, Úristen. De a te néped. Mindenki tudja, milyen hatalmas karral hoztál ki bennünket

0: Vajon azt akarnád-e, hogy a népek nevessenek rajtad? Hogy azt mondják az egyiptomiak, ugyan vesztükre vitte ki őket az ő istenük a pusztába. Gyönyörülj rajtunk, Úristen! Bocsáss meg nekünk!
1: Isten megrendült attól, hogy Mózes milyen mélyen szereti az ő testvéreit.
0: Írj új kőtáblákat. Siess, vár a bolyongás 40 esztendeje. 40 év. Neked semmi. De nekünk az egész életünk.
1: Isten akkor szétcsöpörte a felhőket, és úgy állt Mózes elé, mint egy másik ember.
0: 40 év elteltével mindenki meghal, aki kijött velem Egyiptomból. Mind, uram!
2: Éppen ezt akarom. Mert senki nem mehet be a Kánaánba, aki látta Egyiptom húsos fazekait. A legdrágább kincs a szabadság, én tudom. De az emberek sokszor eladják magukat egy marék aranyért. Az aranyborjú előtt hajbókolnak. Azt akarom, hogy népem lélekben is szabad legyen. Ne sírja vissza senki a szolgaságot.
0: Én sem mehetek be az ígéret földjére.
2: Senki, Mózes. Senki az egyiptomiak közül. De ha majd legyőztél minden veszedelmet, és elvezetted a népet Kánaán kapujáig, akkor fölviszlek egy magas hegyre, ahonnan megnézheted az ígéret földjét. Valóban tejjel mézzel folyó ország az. Megnézheted Kánaánt, de be már te sem mehetsz. És ha eljön az időd, én magam temetlek el.
1: Uram, akart még valamit mondani Mózes, de az Isten szeliden a szavába vágott.
2: Eredj, fiam, indulj, fogd kőtábláidat. Vár a bolyongás keserves 40 esztendeje. És ne félj, mert bármerre mégy, felismerik az emberek, hogy az én küldöttem vagy. Mert világít a te arcod, mint a hold, vagy mint a nap.
0: 40 éven át világítani fog.
1: Csodálkozott Mózes, de Isten a fejét ingatta.
2: Nem 40, hanem 400. És 4000 éven át világít, amíg csak ember lesz a földön, és amíg tisztelik a törvényt. Mert ha azt mondom Mózes, ezt felelik rá, törvény. És ha így szólok, törvény, azt mondják, Mózes 10 parancsolata. Mert a törvény, ami mától a te nevedhez fűződik, az igazság, világít, mint a nap. Hiába mesterkednek a gonoszok. Nincs, ami erejét megtölje. Fényét elhomályosítsa.
1: Indult Mózes, hóna alatt a nehéz kőtáblákkal. Nézte a hegy tövében nyüzsgő tömeget, Izrael fiait, akiket Isten nevével szabadított ki a fogságból. És úgy érezte, hogy elszáll belőlem minden nyugtalanság és minden fél.

0: És a továbbiakban hogy alakult? Én olvastam, hogy ön a trópusi betegségekkel is foglalkozott.
1: Igen, Pozsonyba mentem asszisztensnek, a Mansfeld professzor mellé. Elmentem először Prágába, onnan Berlinbe, hogy tanuljak egy kis valamit, de akkor a pénzem kezdett kifogyni teljesen. Nekem már családom, feleségem és egy kislányom volt, úgyhogy hát azoknak a jövőjét, hogy biztosítsam, onnan Hamburgba mentem a trópusi higiéniai intézethez, avval a gondolattal, hogy megtanulom a trópusi higiéniát, trópusi betegségeket, mert a trópusokon mindig kellett orvos, mert azok meghalnak ott mindig, a járványokat megkapják, aztán meghalnak, úgyhogy mindig van üresedés. Már megvettem a trópusi felszerelésemet, a szép fehér sisakot és fehér ruhát és mindent. Amikor véletlenül ugyanott Hamburgban volt az ülése a holland élettani társaságnak, és ott volt Verzár professzor is, akinek ott egy jó állása volt Hollandiában.
0: Ő magyar származású,
1: most Svájcban él. Éppen hazakészült Magyarország, és az állás üresedésben volt, és engem beajánlott ott a főnöknek, aki aztán befogadott, úgyhogy átkerültem Hollandiába. Ott először Leidenben dolgoztam, aztán felmentem Groningenbe, és ott kezdtem komolyan kémiával foglalkozni. Nagy szerencsém volt, mert hát állásom nem volt, általában is már pénzem se volt, de ottan a professzor, egy gyerek professzor, egy bonyolult állatműtétet csináltak ott, és az összes állatot megdöglött. És a professzor hallotta, hogy ott egy fiatal magyar fiziológus, hát azt mondta, hát próbálja meg ő is. Hát én is megpróbáltam, az én állataim mind életben maradtak.
0: De vajon a sejtlégzés tanulmányozása, amit először növényeken kezdett a professzor úr próbálni, az általánosabb következtetésekre, élettani következtetésekre is ad lehetőséget? Mondjuk az állatok, esetleg az ember szervezetének bizonyos megoldatlan életjelenségeim szempontjából?
1: Én azt hiszem, hogy igen. A természet az mind nagy elveke van építve. A természet nem épít külön elveket egy fának, egy bokornak, egy viárnak, egy embernek. Az mind egy nagy közös alapelv van építve. Úgyhogy végedben mindegy, hogy mit tanulmányozunk. Ha elég okosak vagyunk, megértjük az életet, az egész életnek az alapelveit, az egész szerkezetet. Úgyhogy én akkor korán növényekkel kezdtem foglalkozni, mert az egyszerűbbnek látszott. És hamar láttam azt, hogy kétféle növény van. Olyan, amelyik megbarnul, ha megsértem, például mindenki tudja, az almáját leejti, másnap egy barna folt keletkezik az alma megütőben. Ez az egyik fajta növény, amelyik megbarnul, és ez a barnulás ez nekem azt jelentette, hogy itt van valami rendkívül folyamat, amit lehet tanulmányozni, mert a tudománynál nem csak az a kérdés, hogy mit gondolunk, hanem hogy mit lehet kísérletileg megfogni. Ezt a barnulást ezt meg lehetett fogni, úgyhogy azt kezdtem tanulmányozni. De aztán kisült, hogy az egy érdekes folyamat, de nem vezetett oda, hova én adottam. Ez az inkább csak egy védekezési reakció sejtett. Akkor aztán áttértem azokra a növényekre, amelyek nem barnulnak meg, például a narancs vagy a citrom, az ember hiába ejti le, vagy lép rá, sose fog megbarnulni. Akkor ezeket kezdtem tanulmányozni, és azt láttam, hogy egy bizonyos reakciót elvégzek, akkor ott egy egész kis késés figyelhetőnek. Ugye egy reakció, aminek azonnal kellett volna bekövetkezni, az késett egy másodpercet, vagy fél másodpercet. Eredményeimet annak köszönhetem, hogy én nagyon szeretem az életet, mindent megfigyelek. Ezt nem minden tudományos ember csinálja, mert a gépek már mind fontosabbak lesznek, ezek beteszik egy gépbe, aztán csinál valamit, és csak a mutatót olvassák le. De én mindig az élő anyaggal foglalkozom, szagolom, tapogatom, nézem, és megfigyelek kis dolgokat, amik aztán jó. Ezek beteszik egy gépbe, aztán csinál valamit, és csak a mutatót olvassák le. De én mindig az élő anyaggal foglalkozom, szagolom, tapogatom, nézem, és megfigyelek kis dolgokat, amik aztán jó útra vezet.
0: Tehát nem az eredmény, hanem a folyamat.
1: Nem az eredmény, hanem a folyamat, igen. Úgyhogy én itt láttam egy kis késést, már most egy vegyész lát valamilyen folyamatot, tudja, egy anyag okozta, akkor amit kell csinálni az, hogy azt izolálja. Ez nagyon fontos. Izolálás azt jelenti, hogy meg kell tudni, hogy az anyag micsoda. És ez néha nagyon nehéz. Ez nagyon egyszerűnek hangzik, de nagyon nehéz, mert minden sejtben 100 és 100 különböző anyag van. Mind rendesen nagyon kis koncentrációba, és azokról, hogy én megtudjam most, hogy egyik anyag micsoda, ahhoz ki kell tisztítsam, ki kell vegyem a többi száz anyag közül. És ez néha egy nagyon nehéz és hosszadalmas folyamat, de ez a vegyésznek a dolga. Úgyhogy én, mint leendő vegyész, hogy úgy mondjam, kezdtem nézni, hogy mi okoz ezt a kis késést. Kisült, hogy ez egy redukáló anyag, én oxidáltam valamit, ez megint redukálta, úgyhogy ezért késett az egész folyamat, és akkor végre kikristályosítottam az anyagot, amiről aztán később kisült, hogy a C-vitamin. Ugye?
0: Illetve az aszkorbinsav.
1: Az aszkorbinsav. Kisült, hogy az aszkorbinsav.
0: Na most, hogy az aszkorbinsav az azonos a C-vitaminnal, az rögtön kiderül?
1: Az nem. Engem a vitaminok nem nagyon érdekeltek. Úgyhogy betettem a fiókomba egyszer az anyagot, de akkor pár év múlva jelentkezett nálam egy nagyon derék, magyar származású amerikai fiú, aki azt mondta, hogy ő ezt csinálta egész életén át, meghatározni, hogy valami vitamine vagy nem. Akkor azt mondta, hogy itt van egy por, nézze meg, azt fogja találni, ez a C-vitamin. És akkor ő megnézte, és ez volt a C-vitamin. A C-vitamin sosem nem volt egyszerű, mert ugye mostan megvolt az anyag tisztán, most meg kellett mondani, hogy ez micsoda. De ehhez nagyon kevés volt belőle. Én egyszer Amerikába átmentem, mert csak ott tudtam egy anyagot találni, amiből kristályosan elő tudtam ezt az anyagot állítani. Úgyhogy egy évi munka után 15 g-nyi anyaggal tértem vissza, ami egy óriási eredmény volt, amire nagyon büszke voltam, de azt a 15 g-ot is elhasználtuk, anélkül, hogy megtudtuk volna, hogy micsoda. Úgyhogy tulajdonképpen a vizsgálat itt megáll. És én a világ összes növényeit átnéztem, és sehol se találtam kellő mennyiséget, és akkor Szegedre kerültem, mint tanácsvezető. Szeged a paprikatermelés központja, és egy este a feleségem paprikát adott vacsorára, nekem, amit nem volt kedvem megenni, de nem volt elég bátorságom ezt mondani. Úgyhogy akkor nézve a paprikát, az jut eszembe, ezt a növényt én még sosem próbáltam ki, és azt mondtam a feleségemnek, hogy ezt inkább elviszem a laboratóriumba, ahelyett, hogy megegyem, és még aznap éjjel tudtam, hogy ez egy kincses tárháza a C-vitaminnak, és egy pár héttel később másfél kilogramm vitamin volt a kezemben, addig csak ezredgrammi mennyiségek voltak, másfél kiló. Azt szétosztottam az egész világon, és onnan tudtuk meg, hogy micsoda, és ennek a következménye, hogy máma tonna számra gyártják, ez az emberi egészségnek egyik nagy kútforrása.
0: Tehát így lett egy vacsorai kifogásból egy Nobel-díjas.
1: Így lesz egy férj gyávaságából lesz elfedezi.
0: A vitaminok körül heves viták voltak. Hogy reagált a tudományos világ? Elfogadták?
1: Minden felfedezés azért felfedezés, mert ellentétbe áll az ösmert tudással. Ha nem áll ellentétbe, akkor csak egy kis adalék. Én életemben három dolgot fedeztem fel, az egyik a C-vitamin, és a felfedezés lényegén tartjuk, hogy azonnal elvetik, és azt mondják, hogy ez hibás. Úgyhogy a C-vitaminnak akkor volt egy nagy szaktekintélye Londonban, aki azonnal egy cikket közölt, hogy ő nagyon keveset tud a C-vitaminról, azt az egyet tudja, hogy amit én csinálok, az hibás, és az rossz. Sajnálatomra később aztán, hogy kidobták az állásából pontosan ezért, mert ő föltartotta az egész fejlődést ezzel a kijelentésével. De aztán később izomról tettem nagy felfedezéseket, azokat is azonnal teljesen elvetette a standard tudomány, mert újszerű volt. És ma is úgy vagyok még, hogy ha valamit mondok és elvetik, akkor mondom, ez nagyon jó, ez lehet, hogy ez egy felfedezés. És ha valamit elfogadnak azon, akkor elszomorodok, és azon úgy látszik öregszem, és már semmi újat nem tudok mondani.
0: Professzor úr, mi a véleménye arról, hogy az ember és a környezet közötti diszharmónia, és ez a vitamin ellátásra is vonatkozik, egyre fokozódik. Mit lehet itt tenni?
1: Kell alkalmazni a környezetet a mi szervezetünk szükségletéhez. Ugye, szóval a mi szervezetünk nem csak szokva arra, hogy levegő helyett füstöt lélegezzen, vagy benzingőzöket, a környezetet kell magunkhoz alkalmazni, mert mi nem tudunk alkalmazkodni, az millió évekbe telik, amíg egy szervezet alkalmazkodik egy új környezethez.
0: De ez vonatkozik például a lakóházakra is. Hát a minden. Beton sem tesz nyilván jót a napsugárhoz szokott emberi szervezet.
1: Ez mindenre vonatkozik, igen. Nem lehet azt mondani, hogy nincs jó környezet és rossz környezet, ugye, mert egy halat kiveszek és kiteszem a legszebb fűre, azt mondja, ez nem jó környezet. Viszont ha nyulat beteszek a tengerbe, azt mondja, hogy ez sem jó környezet. Szóval nincs jó és rossz környezet, csak ahhoz mihoz vagyunk szabva.
0: Professzor úr beszélgetésünk elején röviden, összefoglalóan elmondotta, hogy először elkezdte a nyúllal, mint kísérleti alannyal, aztán átért a baktériumokra, majd a molekulákra, majd tovább az elektronokra. Amikor a molekuláris biológia egy sor problémája még megoldatlan, akkor ön miért tartotta szükségesnek, hogy lemenjen a molekuláris szint alá, tehát a szubmolekuláris szinten keresse ezeknek a problémáknak a megoldását?
1: Az életnek a nagy bája, az a életjelenségeknek a finomsága és a gyorsasága adja. Például az agynak a működése az hihetetlenül gyors, mert egy egyszerű mozdulat kiviteléhez sok-sok központnak, agyi központ kell együtt működnie, és az ilyen borzasztó gyors és finom reakciókat molekulák nem tudják elvégezni. A molekulák azok elég nagy egységek, amelyek nagyon nehezen tudnak mozogni, és hogy valamit csinálnak, ahhoz meg kell őket lökni, kvázi egy aktivációs energiát kell nekik adni. Az én érzésem szerint nagy molekulák az élet finomságát nem tudják létrehozni. Ahhoz sokkal kisebb és mozgékonyabb részek kellenek, és ilyen csak egy van, azaz maga az elektron. Ugye? És az emberi szervezet össze lehetne hasonlítani az emberi társadalomhoz, és a tudományos embert, aki nem vesz tudomást az elektronokról, össze lehetne hasonlítani egy marslakóval, aki megpróbálná megérteni az emberi társadalmat, anélkül, hogy tudná, hogy van elektromosság, hogy van telefon, és vannak hullámok. Teljesen az emberi társadalmat elektromosság nélkül nem lehet megérteni. A tudománynak mindig az volt a betegsége, hogy mindig a nagy problémákat mindig avval a tudással akarta megoldani, ami volt. Ugye én emlékszem, medikus koromban alig tudtunk valamit, de meg tudtuk magyarázni az életet. Azt hittük, hogy meg tudjuk. A mai molekuláris kémia is megmagyarázza az életet, de az én érzésem szerint ez egy borzasztó tökéletlen magyarázat, és azt a nagy finomságot és gyorsaságot azt nem tudja megmagyarázni. De az én vizsgálataim teljesen föltárták most ezt az elektromos dimenziót, úgyhogy most egy nagy fejlődés lehet várni. Az elektronok szabadon tudnak mozogni, nem az egész szervezetben, de bizonyos pályákon. Ugye, mert az elektron magában nem tud mozogni, csak akkor, ha egy vezetőre kerül. Ugye elektromosság csak akkor tud menni, ha a drót van. Úgyhogy az egyik nagy alapkérdés az, hogy a proteinek ezek vezetőke vagy nem.
0: Értem, tehát az élet fonalát kell valahol megtalálni.
1: Így van. Így.
0: És ez nem feltétlenül a DNS?
1: Nem.
0: Értem, tehát a molekuláris és a szubmolekuláris biológia között tulajdonképpen ebben a kérdésben van az alapvető különbség.
1: Igen. A molekuláris téma teljesen helyes, ez rendben van, de nem elég.
0: Egy más dimenzió.
1: Egy más dimenzióba kell lenni.
0: Vagy más szint.
1: Más szintre kell lemenni, igen.
0: Most engedje meg, professzor, hogy egy olyan kérdést tegyek föl, amiért lehet, hogy egyes orvosok megharagszanak. Ha az ember bevesz egy gyógyszert, ami jó arra, hogy elmulassza a fülfájását vagy a hassikarását, akkor annak a hatásmechanizmusának bizonyos részével vagyunk tisztában, ha egyáltalán tisztában vagyunk.
1: Ezeknek a hatását csak akkor fogjuk megérteni, hogyha értjük az egész élet lényegét. Amíg nem értjük az egész élet mechanizmusát, addig nem tudjuk megérteni a gyógyszereket is. Amit eddig a tudomány csinált, az úgynevezett szimptomatológia, a szimptomákat írja. Ha fejem fáj, veszek aspirint, akkor nem fáj a fejem. Ezt tudjuk, de ez nem magyarázat, ez egy tünet.
0: Tehát a tünetet és nem az okot szüntetjük.
1: De az okot nem ismerjük. Ugye a tünetet, azt le tudjuk pontosan írni, és az orvostudomány erre alapítja a gyógyítást, tudja, hogy tünetek hogy változnak, de az igazi magyarázatot majd a kémia fogja megadni, de még ma nem tudjuk.
0: De nem az a kémia, amit mi klasszikus kémia.
1: Nem a klasszikus kémia, hanem az a következő nagy fejezet a kémiának, az úgynevezett hullámmechanika. Az elektronokról nem tudjuk, hogy azok részecskék vagy hullámok, lényegében mind a kettő egyszerre, de nincs még komoly elképzelésünk, micsoda, csak tudjuk, hogy nagyon kicsi és nagyon mozgékony. És az én nézetem szerint ezek magyarázzák meg az életnek a finomságát.
0: Az ön utóbbi évtizedben megjelent cikkei, közleményei arra mutatnak, hogy érdeklődése szinte teljes mértékben a sejtbiológia problémái felé fordult. És mivel köztudott, hogy a rákkutatás alapkérdései a sejtbiológia alapkérdéseivel szervesen összefüggenek, ezért különösen érdekesek a számunkra. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a hagyományos rákkutatási módszerek, illetve irányokkal szemben ön egy bizonyos értelemben ellentétes, illetve újszerű megközelítést választott.
1: A legtöbb kérdés. ugye? És a igazi kutatás abból áll, hogy az ember azt látja, amit már ezren láttak, de más gondol. Ez a fölismerés. Szóval én kerestem ennek a rejtélynek a titkát, és egy gyermekesen egyszerű. A megoldás egyszerűen.

0: hangzik, hogy a természet az értelmesen feltett kérdésekre értelmes választ ad. Hogy kell ezt ismeretelméletileg értelmezni?
1: Hát erre van egy nagyon egyszerű magyar mondás, ami azt mondja, hogy ostoba kérdése égben sincs felelet. Ez tulajdonképpen a válasz. De például azt kérdem a természettől, hogy miért van fából a vas? Arra a természet mit mondjon? Mond valamit, mert ha egy gépet megint, az valamilyen választ ad, csak az egy ostoba válasz lesz, aminek nincs értelme. Vagy azt kérdem, hogy 2x2 miért 5? Erre nincs válasz. Ha azt kérdem, hogy 2x2 az mennyi, arra a természet felel. Szóval egy értelmes kérdésre értelmes se felel. De értelmetlen kérdésre nem tud felelni. Vagy hogy mond valamit, egy nesze semmi fogd meg jól. Aztán ez a válasz.
0: Ezt úgy is lehet értelmezni, hogy a természet objektív válaszokat ad.
1: Objektív és a természet az egy tiszta rendszer, abban csak tiszta válaszok vannak. 2x2 az 4.
0: Természetben van az igazság, és a rosszul feltett kérdésekben vannak a tévedések.
1: Azok a tévedések, igen.
0: Ön, amikor Szegedre került, már világjárott ember volt, és nagyon sok intézetben, egyetemen megfordult, és bizonyos értelme rendhagyó professzor volt, ahogy nevezték, rendhagyó professzori, pedagógusi, kutatói magatartást így be. Mi az ön véleménye tulajdonképpen az oktatásnak, az egyetemnek? Milyen jelleggel kell bírni, hogy megfeleljen a kor követelményeinek?
1: Én azt hiszem, és ezt már gyermekkorom óta magam iskolai tapasztalataiból tudom, hogy az egész oktatás ügyét áthatja egy nagy tévedés, egy óriási tévedés, ami abból áll, hogy azt hiszik, hogy a könyv az arra való, hogy az ember a tartalmát belenyomja a fejébe. Az én nézetem szerint a fej az gondolkozásra való, és a könyv arra való, hogy ne kelljen mindazt itt tartani. Az sokkal egyszerűbb a könyvtárba tartani. És akkor a fejemet használhatom sokkal jobb dolgokra, a gondolkozásra például. De a fejemet megtövöm szecskával, szóval mindenféle adakkal, akkor ezt nem tudom használni semmire. Ugye? Nemrég valaki nekem küldött egy könyvet, amiben nagyon atyailag tanácsot ad, hogy hogy kell kutatói pályára menni, az azt mondja, hogy először zárkózz be 4 hónapra egy könyvtárba. Ugye? Hát ennél nagyobb zöldsége én nem hallottam, mert ha 4 hónap után egy ilyen kezdő élve jön ki, akkor nem alkalmas már semmire. És nem csak gondolkozni, hanem élvezni, látni a szellemi élet nagyszerűségeit, az örömeit, a tudományokat, azt át kell élni. Én azokkal a kísérleteimmel élek. Shakespeare-t azt nem megtanulni kell, hanem átélni kell. Ugye? A zenét azt nem megtanulni kell, hanem azt megélni kell. Mindent meg kell élni. Ugye? Velem a középiskolában megutáltatták az irodalmat, megutáltattak mindent, mert csupa adattal tömték meg a fejemet, ahelyett, hogy megtanítattak volna, hogy lássam a szépségét az irodalomnak és a szellemi alkotásnak. És ezzel meg is bénítják, ez egy borzasztó kár tesznek, mert megbénítják az embert.
2: Mert az a sok szecska, amit az ember fejébe belemegy,

0: Hát ennél nagyobb zöldsége én nem hallottam, mert ha 4 hónap után egy ilyen kezdő élve jön ki, akkor nem alkalmas már semmire. És nem csak gondolkozni, hanem élvezni, látni a szellemi élet nagyszerűségeit, az örömeit, a tudományokat, azt át kell élni. Én azokkal a kísérleteimmel él. Shakespeare-t azt nem megtanulni kell, hanem átélni kell, ugye? A zenét azt nem megtanulni kell, hanem azt megélni kell. Mindent meg kell élni, ugye? Velem a középiskolában megutáltatták az irodalmat, megutáltattak mindent, mert csupa adattal tömték meg a fejemet, ahelyett, hogy megtanítottak volna, hogy lássam a szépségét az irodalomnak és a szellemi alkotásnak.
1: És ezzel meg is bénítják, ez egy...
2: Mert mi lesz ezután?
3: Kert akaró.
1: Jó.
3: Jó. Jó. Jó. Kert akaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
3: Kert akaró. Hangzó irodalom. Élő felolvasás, 2 hetente vasárnap a Tiloson.
5: 2 vállalkozás.
3: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
3: Régi könyvek életre kelnek.
2: Nem értem.
3: Hallgass. Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
3: Jó.
2: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
3: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Ibis. Cigarettát vesz elő, de nem gyújt rá. Ujjai közt vízimadár fehér nyaka. Elfordít egy csigolyát, majd visszateszi a részt az egészbe. Most már a nyaka is sáros. Fekete a földtől, fent pedig a felhők fehére. Halotti mész. Tiszta és indiferens. Csak élhetővé tesz sterilségével. Elássa, aztán cigarettát vesz. Az üregbe dobott előző csomag helyett. Az egész biztos, a rész kétségekkel teli.

Core Flavor. 3.14. Kimész rágyújtani. Kizárod magad, a vékony falat mégis átüti a füst. Elnézed a gang mozgását, tágul és összeomlik majd újra. Könnyű párnák, zsákszerű húzatok, összerándul körülötted az élet puha teste, szivacsos tüdőszövet. 3.14. Kimész rágyújtani. Beszív, kifúj. Vékony fal a füst. Kafkával mérem az elváltozásod, ahogy idővel elszívod önmagad, és lassan már csak visszatükröződés vagy a füst örvénylő felületén. 3.14. Kimész rágyújtani. Még jó, hogy én nem dohányzom, csak elvesznék a füstben. Zúg a belváros, a gangon pedig lassan széthullik a dohányból visszamaradó lassú spirál. Lerúgom a csikkedet a másodikról, kulcsra zárok, és keresek egy könyvet estére.

Szilánkok. Áramszünet. Két pont közé képzelt köztes tér az éjszakában. A szemhéj alatt őrzött testek, a zárt lendületek ideje. Hiány, hogy legyek, lehessek. Mozgás, mint az álom barázdáin szétfutó üveggolyók. Aztán reggel. A fehér számla. A mutatók nélküli pupilla. A lapos szembogár. A nyüzsgés, az aszfalt, az ideges rángás, a lüktetés, a kattogás. De az esti órák a sajátjaim. Itt megnyugszik a részeg város tekintete. A papírra izzadt tinta, mint a bőrön áttávozó toxinok. Sorok, két pont közé leírt távolság, szavakká rendezett szilánkok.

altató. Éjszaka van Pesten. A sötétnél alig feketébb pontok, legyek a falon. A téglán, tapétán átszűrődik a kinti forgalom bölcsőzaja. Gépek birkóznak, gyűrik, törik az éjjeli város kátránytestét. Így dobog egy aszfalt szív. Fészekként körbebúgják drótok és idegek. Bőrömön érzem a méhfal feszültségét. Felittam mind a betört szélvédőkek, fogak helyett a gyöngyszilánkokat apám kocsiából. Aztán csak fák, csak az erdő. A hatalmas hasonlat a rettegés kezdete. Lambériákban a halál, az éjjeli fenyőnyikorgás. És mintha nem is kintről jönne.

Játékok. A Rigó szeme alatti gyulladt dúc még egy darabig rángatja a dögöt, aztán átadja a madarat a füveknek. A tetem elmállik, páráival feltelik az ég, és a hízlat felhők érvágásából esni kezd. Először csak víz, aztán az odafent elveszett járatok, a kapitányok arcszagával és a hiányos öltözetű légiutas kísérők bánatával együtt. Jön egy astronauta, aki a popkultúrát igyekezett a Holdra csempészni, majd a csillagképek mesefigurái. Eleinte szépen, egymás után, aztán, mint a szervek egy felvágott hasfalon keresztül, mintha valami vágóhíd idézsából öntenék.

mert valamibe úgy is bele kell fulladni. Az éjszaka innentől egy kiszélesedő torok, és távolról látni az ajkakon ülő férfit, ahogy egyre beljebb csúszik, és végül eltűnik az izmos nyelv ölelésében. Ez egy szeretetteljes ölelés, bele lehet fulladni. Húzd le az egészet, kifordított halak vagyunk. A külső réteg a lassan feltelő úszóhólyag, alatta húsos anyag, meg halbél és hallé, legbelül pedig halszemoptika. Szálkák simogatják, mint szeretők ezek, mert ennyi jutott a 10 körmöd, hogy valahol kapaszkodót találj.

gyorsasággal ketyeg el az élet. Az üvegfalra akasztott tüdő idővel megsárgul, a szomszédok átjönnek, letépnek darabokat, legyen mit otthon a ragadozó halaknak adni. Lassan, csak apránként. Az egyik ezért jön át, a másik azt viszi el. A pirályákat szoptatni kell, a gyerekeknek meg enni adni, a konnektorok pedig így kibelezve, puszíran hagyva veszélyesek. Hiába a sapkasál, lebenyek és hörgők, a gége és a gyűrűporcok, a szivacsos szövet nem erre lett kitalálva. A panelek alatti nagy pincében, ahol beszivárog a szennyvíz, átizzadja a falak pórusait, és nincs rendes lámpa, se természetes vakolat, lakhatatlan hártyák burjánzanak. Az vagy, amit már nem bírnak megenni. Ami vasárnaponként megmarad belőled. Be kellett volna zárkóznod, vagy kiadnod a lakást és elköltöznöd. Mesztelenül veszélyes, de te még a lámpát is égve hagytad.

Zárszóként most a közterületek lakásairól és lakóiról. Amikor megszüntették a természetes fényt, új napszakok jelentek meg a kerület felett. Több emeletnyi éjszaka épült egymásra, de csak a park közeli részeken maradt meg az élet, és befelé haladva egyre ridegebb lett a táj. A lámpa hideg még egész lakható, a sötétkék elviselhetetlen. Amikor fekszel, már kiózanodva, a bokor alatt, fejed felett nyitott ablak, a tájkertészet, és hirtelen megkezdődik valami, ami nálad sokkal nagyobb. Bonyolult nyelven turbékol, rikácsol, burukkol, kacag, dalol, sivít, cserrek, kurrok, pittyeg, víjog, énekel, fütyül, hisztérikusan trillázik, és a csont velődik megrémít. Mint amikor holmi gyilkos addig nézi az áldozatát, hogy az már végül terápia, és együtt sírnak, és örülnek a tavasznak.

az összes kutya. Ismeretlen utcákat keresek, hagyom, hogy feladd. Attól félek, hogy előbb-utóbb hazaérünk, vagy megtalálunk valami olyat, amit tényleg keresni kellett volna. Az összes kiszökött kutyát. Mert én vagyok az, az összes kutya, amit elvesztettél. Valahol bolyongok, egy városnak tűnő gyártelepen. Kifekszek a telepen. Kifekszek a kátrányfoltos napra, mint egy csupasz hüllő, és magamba szívok minden

Quinta del Sordo. Kidugom a fejem. Épp csak lógjon bele a képbe. Csak megnézem, hogy lesz-e vacsora, lesz-e hús még a csonton, hogy az élet így jó-e, hogy érdemese, és persze, hogy az. Egyedül vagyok, a part mögött világlik. Harcsatestű itt a föld, eliszkol, elhagy. A legszebbeket mindig elásom, a legjobbakat mindig elfelejtem. Remélem, ők is így tesznek. Én meg majd nézek utánuk, a legjobb kutyaként kétségbe esettem.

Lencsék. Bármennyire szeretném ezt a helyet egy szobának érezni, akkor is csak egy terem marad. Az idő és a térkategória csak látszat. Ami víznek tűnik, szilárd kristályrács. Az emlékeim az atomok szintjén rendezetlenek, de a papíron már minden sokkal jobban megvan írva. A terem sarkában fotós táska, tele objektívekkel, fekete hengerek, van köztük egészen nagy is. Ezek apám lencséi. Egy kép róla, ahogy merev karral mag elé tartja a gépet, a különböző lapockán és kulcsonton eredő izmoknak, a görgeteg izmoknak, a tövis alatti izmoknak, a delta izomnak, a háromfejű és a kétfejű felkarizmoknak, az alkar hajlító, feszítő és fordító izmainak, az új párnák és az újjak izmainak precíz munkája. És amikor Némosz üné csak pistogott, hogy Apolló a napot szájára vette. És mégis, a domború üveg, a két hullám csúcsa közé zárt ív, ahogy a kanapén tér

Dálva lesek a mélybe, hiszen ide is betört a tengervíz, házunk belső faburkolata lassan megdagad, lepattog a lak, lerepedeznek a hártyák, a hullámok közti ív is, csak a lencsékre emlékeztet, a kopott, fekete bőrtokra, titánok buktak el ekkor a látószögben. A megfelelő fény, a fény miensége a nap távolságán múlik. Az, hogy távolodik vagy közeledik, rajtunk áll, hogyan nevezzük. Igazából sem erre sem mozdul. Egy helyben áll, mint a féle égitest. Ez egy lassú beszélgetés. Szinte hormonális. Ahogy az örökölt sejtjeimben fehérjék fogalmazódnak meg. A felsértett bőr a tanúrá, hogy a lambérén már csak szálkák lapos kötege, és a képről is hiányzik valaki, tekintete nyáron virágzó rajszög. Felidézni nehéz, mint vád nélkül távozni, kilépni a teremből és becsukni az ajtót.

Körte. Más lett volna persze, ha apám ott marad azon a parton. Tulajdonképpen akár ott is hagyhatom. Áll a vízben, kelet-német búbárpipájával, polipokról mesél, szépjáról, csillagokról, murénáról, és minden csodáról, amit odalent látott. A homokról a hideg víz. A homokról a hideg víz alatt. Áll, füléből lassan csorog a víz. Torka szörcsög, bőrét kikezdik a hullámok. Szőre, haja kifakul. A szemei, a fogai lassan, mint az öreg papír, elsárgulnak. Kirojtosodik a part, a horizont. Felrepedezik a légkör, és amíg megmaradó égről leesik az összes sirály, a nap, a hold.

elefánt. Bőröm kifordítva, mint az elefánté. Szürke és redőzött, kemény. Lassan mozgok, mint aki csak kóborol, mint aki a nagyapjával lófrál. Az emlékek közt egymáshoz ér az arcunk. Süt a nap a Várostigetben, a tónál egy kacsa a tollait igazgatja. A finom szerkezetbe összefogott pihékről lepereg a víz. A kerítések között haszontalan emberek sétálnak, míg az állatok teljesítenek mindent, amit tőlük elvárhatnak. A haszontalanok nyugalmával ív az emlékezet. A hűlőházban egy kockás piton megválik a bőrétől, levedli a kifehéredett négyzetrácsot. Nagyapa haja dús és hattyúfehér. Ha abban a korban lennék, biztos mesélne a nőkről, akikkel megkeserítette nagyanyám életét, gondolatban. Csak már azt nem tudom, melyikünk gondolta. Irigylem a haját. Néztük a teljesítményt, ahogy az elefánt nehezen viselte az időjárását. Oldalára feküdt, fülével és falkával néha még csapott egyet. Térdén, oldalán hatalmas repedések. Látszott, hogy erősen kopasz, tyontja fehér, agyara fehér, íves, dús.

elefánt. Bőröm kifordítva, mint az elefánté. Szürke és redőzött, kemény. Lassan mozgok, mint aki csak kóborol, mint aki a nagyapjával lófrál. Az emlékek közt egymáshoz ér az arcunk. Süt a nap a Városligetben, a tónál egy kacsa a tollait igazgatja. A finom szerkezetbe összefogott pihékről lepereg a víz. A kerítések közt haszontalan emberek sétálnak, míg az állatok teljesítenek mindent, amit tőlük elvárhatnak. A haszontalanok nyugalmával ív az emlékezet. A hüllőházban egy kockás piton megválik bőrétől, levedli a kifehéredett négyzetrácsot. Nagyapa haja dús és hattyúfehér. Ha abban a korban lennék, biztos mesélne a nőkről, akikkel megkeserítette nagyanyám életét, gondolatban. Csak már azt nem tudom, melyikünk gondolta. Irigylem a haját. Néztük a teljesítményt, ahogy az elefánt nehezen viselte az időjárását. Oldalára feküdt, fülével és farkával néha még csapott egyet. Térdén, oldalán hatalmas repedések. Látszott, hogy erősen kopasz, csontja fehér, agyara fehér, íves,

a hold jobb pitvarát illetően. Az alábbi dolgok jutottak eszembe a hold jobb pitvarát illetően. A dagástrand, a Duna állása, amikor eltörtem a lábam, továbbá a fehér sziklák és az élettelen hamu hőmérséklet különbsége. Ha jól emlékszem, ha olyat lehet egyáltalán, mindig is én voltam a beszédesebb, bár az utóbbi kicsit több mint 10 évben szólt jutni sincs esélyed, pedig a legtöbb dolgot akkoriban tőled tanultam. A dagályban azóta nem voltam, minek mennék oda-vissza. Elég volt hagyni egy vizes lábnyomot a száraz betonon. Talán még most is ott van, szótlanul, mint egy naív mosoly után az elernyett arcizmok. Többet is mondhattál volna, amikor megbeszéltük, hogyan apad és dagad kedvére az addia. Így változtunk mi is öcsémmel. Most már áthasonlít, széleskék ingei vasalás után körbeülnek, és a széktámláról kárognak, mint nagy rönött vászonmadarak. Idővel megdagadt a szilánkok közében őt hús, a családi élet. Még frontok nélkül is elég nehéz. Törött emberek lába fáj így, ezt most már tapasztalatból tudom. És tudja a Dunapart homokja is, megbeszéltük. A hold jobb pitvara persze sziklákból van, és a holdra szállásból csak egy bakancs talpára emlékszik, ha olyat lehet egyáltalán. Távol van, belseje fehérebb, és valószínűleg hidegebb, mint a hamu szemek közt megmaradt törhetetlen bokacsont darabjaid.

a kerek ember. Szőke fiú, kilógó mellszőrzettel, kicsit neurotikus, mondták. És most kezdjek ezzel valamit. Arra gondolok, hogy ez alig egy mondat, inkább csak valami kígyó betűkből. Egy kis szelet szöveg, valaminek a pályájára állva. Nem úgy, mint a kerek férfi, az ember. Ő súly. Kerek, egy gömb és vonz. Saját pályája van, de nem kering, csak áll. Csupasz és rosszul lélegszik, születésétől fogva. Néha elhagy darabokat, néha harap. Variációk egy nyelvre, tessék, megtanultam mondani valót finom rendszerét. A puha utalások, az egész, mint egy nyálkahártya, nyírkos és átjárható. Elfiókosodott szájfenék. Leharapta a jobb kezem, csuklóm megmaradt, a szó minden erotikájával. Ezt próbálom elmondani, hogy valaki ide lopni jár, a fiókból lassan eltűnik minden, még síkos, de már csak szálkák és papírfecnek akadnak a belenyúló kezébe. Persze, ha előbb le nem harapja azt is.

Tilos Rádió. A Kelta Karót halljátok, és vendégünk Hiros Ferenc. A Tömegvonzás című kötetéből olvasom nektek. Majd 3 óra előtt egy kicsit beszélgetünk is. További jó hallgatást!

ahogy hosszú telek után ébresztgetik a halott földet. Kelj fel, támadj fel, aztán mégiscsak halott marad. Ha eleget várok, enyhül az idő. Felszántják, kiforgatják, bevetik. Csak nézem, hogy intézel az élet. Bányagépek süllyednek a sárban. Partra sodródnak a betoncipők és a koronák. Valahol a legszélén, ahol a fekete víz és a fehér habzás összefonódik. A cipőknek a nyírkos homokban lába kél. A koronákon lángoló glória lesz, sóból. Most már jól esik bármi, ami mellé egy pohár vizet is bekészítenek. A garat kagylós vödör, így kelljen lenyelni.

Reszúr. Én leszek majd köztük a legokosabb bolond. Persze anélkül, hogy bármit feladnék. Anélkül, hogy indokolatlanul áldozatot hoznék. Ez a készülődés utolsó tükörezős csukló mozdulata. Kiszáll a kocsiból, a csomagtartóban cementes zsák és egy nagyobb vödör. Varjak városa, itt fogok lakni. Túlélem a költözködést, rozsdahéjű holdat, aprólékos csillaghullást követek, mint önmagam legfénylőbb izotópja. Az izzást képernyők játsszák majd vissza, a megtett út pixelekkel lesz kikövezve. A zarándokot játszó színész két vágás közt rágyújt, hűtővizet izzad. A varjak megtanulnak lopni. Megtanulnak tőlem hazudni is. Aztán éhen halnak a dögevők, a fényevők, tűznyelők és éhező művészek is. Éhen halnak, akik útra kelnek, tenyerükből esztek majd az őzek és a szarvasok, tenyerükből esznek majd a vizek vadjai. Bordáim alatt gumiabroncs, elefánt temető. Számban a neonfényben eltévedt molylepkék. Mert tudományos tény, hogy eltévednek. Mint csónak a homokban, vagy telefoncsörgés egy elhagyatott gyártelep lélektani közepén. Ide már nem jön vissza senki.

És a sivatag. Vitorlás, hideg, sivatagi éjszaka. Alig bírtam felkelni egy olyan álomból, amiben végig ébren voltam, mert francia kulccsal indultak, de kicsavartam a kezükből. A durva kvarcszemektől meghalt a motor, és ott ragadtam, és hiába írt el, nem tudtam hazamenni. Nem akartam, és benzinszagom volt. Kiverték az összes fogam, a gödrök lassan felteltek, telefújta őket a szél, és nem maradt más, csak a dűnék közti hajótest, meg egy fele olyan lassú élet a homokban. Nehéz a szkafander. Vízbe esett fémtest. A kád alján valaki háborút vív. Haja csáp, kar és uszony egyben. Az életéért küzd. Szeme fekete, plexi, búvárharang. A szerelvény ajtaja bezárta. Üres a kocsi, egyszer levegőt vett. Csal, még egyszer levegőt vesz. Az ajtó kinyílik, de nem áll helyre az atmoszféra. A lámpák égnek. Nem állhat fel, meghibásodott. Betűkódolt kondíció, lítium és foszfor. Gyenge lelke azt kívánja, valaki essen neki egy konzervnyitóval. Oldalos szólsz, vagy mind az elveszett lelkek. Van egy robot, ilyeneket eszik. Ahogy rág, olyan hangot ad, mint egy gépfegyver, amikor lassan átmegy húsklopfolásba. Fel kell húzni. Mint a fognyomok az ágyrácson, vagy lelki betegek impulzív nyelő mozgása és fáradó gégéje. Tövises garat korona, vasfejű új percek. Szobám plafonján hideg stalaktitok. A kvartett négy részre osztja a fekete fémplasztik ötvözett csigaházat. Mindegyik rész egyre kisebb, aránylik, mint szextáns az a térkép, meg a csillagtalan éjszaka, de az éjszaka a lényeg. Arányaiban húrok, fadoboz rezonátorral, legalább így a vitorlák nem lesznek hajónál feleslegesebbek. A csigaház pedig álljon itt, a tenger emlékére. Errefelé csak a kutyák tudják a nevem. Errefelé nincsenek is kutyák. Errefelé én zárok kulcsra mindent úgy, mint szegény szerencsétlen kifreskózott éjszaka, aki háromszor is visszamegy, és nemrég, és már rég nem hisz az elkóborolt, reflektor arcú gyerekekben, akik ilyenkorra kutyává változnak már mind, és nem tudják kikaparni a rájuk zártság sötétet, és ennél már én sem leszek jobb, ennél már talán ez a hely se, és a kutyák is szeretnének valami szépet jelenteni, mint ez a sivatag.

Vacsora. Ingem alatt alig dereng mellkasom. Vonz a fény, a halvány villanykörte. A levegő párás a félhomálytól. Felettünk hidegen izzadnak a fagerendák. Vonz a fény, molylepkeszád mozog. A hártyás szavak már mindent elleptek. Elnyomta a vacsorát ez a rajzás. A szárnyak között már alig dereng mellkasom. Bőröm melege lassan átitatja a vers hidegében vacogó szavakat.

Nocturne. Van egy cső, tokkal, talán alkarnyi, 24 centi. Irányító szerkezet, vagy csapó irányzék, olyan 100-800 méter, zár és zárkeret, gondolatban grafitszerű fém, helyretoló és elsütő szerkezet, tokfedél, gázdugattyú, vezérlő, alsó ágy, felső ágy, a tusban álmatlan rögzítő csap, sehova sem illő markolat, íves tár, ami inkább gyomor, olajszaga van, mint egy magzat, alig 4 kiló az egész, és van benne még 11-szer, vagy 70-szer, vagy 120-szor, 150-szer 20 milli hosszú edzett acél, antimon, ólom és tombakköpeny, foszfátozott anyai hüvely.

csicseregést. Hajnal. Épületcsonka város peremén. Szemhéjem alatt érdes almák barnulnak. Már aludhatnék, de nehezen szabadulok el, mintha valami sav marná az agyamba ékelt nyerget. Persze a párna is nyom, négy sarkán sarkantyú, és ösztökéli ezt a túlizzadt éjszakát. Igyekszem lúgosnak maradni, felhúzni egy képzelt egyensúlyt, egy bázikus homlokot, boltozatot vagy kriptát. Harap a hajnal, és valahol én is egy csonkban érek majd véget.

koldus. Foghúzásról álmodtam, és pontosan tudom, milyen mély egy seb. A nyakkendő, a nyakam körül, és a csomó, amit rákötnek, Ádám csutkámról lassan tarkomra fordul át. Daruk gyűrik maguk alá a tájat. Végig tapogat, kulcsontól törött bokámig, combom táján enyészet születik, még vasárnap is liba bőrös leszek tőle. Háttal ülök az ajtónak, hát ha valaki késsel jön. A combomon papírzsebkendők, mint töltények a tárban, sorban egymás mellett. Ha késsel jössz, valaki úgy is sírni fog. Itt minden állandó, és kedvére múlik. Az aszfaltra ragadva egy angyaltetem, kullancsteste még lüktet. Borotválj le mindent, a szőrt, a tollakat. Hallgasd, ahogy vág, és berreg a fűrész. Add meg a koldusnak a jussát. Add oda minden csontodat, ha kéri.

daráló. Kizártnak tartom, hogy ami az ágahat töri vaddisznó legyen. Odébb valamit darálnak. Összemosódik a gépzaj és az ágak halála. Idáig mertem jönni, hogy a hangját már halljam, de még ne kelljen ránéznem. Arrébb van a pont, ahol minden megmutatkozik. Mint zacskó, ha ráfeszül az arcra. A ki és a bezárt erdők fái holnap reggelre végtag nélküli törzsek lesznek. Én nem hiszek jobban. Melkasomban két angyal él, reggelre megcsonkítják egymást. Vadnak, persze mondható, egy összefércelt madár maradt csak közöttük. Karja helyén, váltövébe, hónaljába varva szárnyak, egy fekete, egy fehér. Arca van, mert szeme kellett, hogy legyen, de szája nincs, mert mégis angyali. Köldökéből hiányzó varrat, szombja fehér, ropog, mint az ostya. Áll, mint kisemmizett, az utolsó sor csattanójában ez üres mellüreg, nejlomban a légszomja.

kóbor, az aszfalt nem őriz meg semmit. Éjszaka van, elkóboroltam. A fekete égből tudom, hogy messzebb ennél nem mehetek. Vagy ha mennék is, úgysem enged. Visszahív és visszahoz, a betonhideg vonzerő. A bolygót ez súlyánál fogva vonz. A gravitáció szigorú, a távolság munka. Kimegyek az éjjel köldökőig, és felszállok a buszra.

0: Kelta Karót hallottátok, és most a végén megszólaltatjuk saját hangján is, nem csak költői hangján, Híros Ferencet. Köszönjük, hogy bejöttél a stúdióba.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: És ugye ez egy ilyen előkészület volt tulajdonképpen élőben, mert holnap, hát egy kis programajánlóként, holnap a Refuge-ban fogjuk ennek egy részletét előadni együtt. Milyen esemény lesz ez pontosan? Elmondod nekünk.
1: Most mondanám, hogy jó kérdés. Most érdekel, jöjjön el és meglátja. Nagyjából ugyanez fog történni, mint itt. Jó zenékre igyekszem szépen felolvasni.
0: Igen, ez a Szöveg Aláfestő nevű program lesz, és ugye a Fiatal Írók Szövetsége szervezi, és hát megmondom őszintén, hogy te vagy a, szerintem a legfiatalabb eddigi vendégünk, és ugye beszélgettünk arról, hogy Szőlősi Balázs, aki a
1: Fiatal Írók Szövetségének többek közt a titkára, meg a lelkének a bal pitvara.
0: Ő kötött minket össze, és te hogy kerültél a Fiatal Írók Szövetségébe?
1: Én már így egész kamaszkoromban, hát nem mondom azt, hogy elkezdtem foglalkozni irodalommal, de így írogattam, meg érdekelt, és akkor szépen fokozatosan egyre inkább a kortárs irodalomba is elkezdtem belecsúszni, elkezdtem küldözgetni verseket erre-arra, és hát ilyen kisebb kihagyások után, meg

0: volt, akkor ennek a sorozatnak a sorozat szerkesztője, és vele kezdtem el együtt dolgozni a köteten. Uh-huh. Úgyhogy nekünk innen jött a kapcsolatunk, meg így kerültem én is be a FIS-hez, azóta igazából így a FIS-t így a családomként élem meg, és nagyon fontos, hogy így ez az egész dolog ott van az életemben, és én is a részese lehetek.
1: Ugye tavaly volt Balaton körül egy ilyen turnétok.
0: Igen, a szöveghullám.
1: És pont a Kapolcsi állomáson azt beszéltük, hogy te épp nem voltál, de Balázsa közös versetek is van, ezt is megtudhattuk.
0: Hát nem csak a miénk, azért ezt többen írtuk. Igen, ez egy ilyen csak és kizárólag hajnalok hajnalán elhangzó, nagyon-nagyon különleges pársoros vers. Talán majd holnap.
1: Igen, tehát holnap Balázs fog veled beszélgetni a felolvasás után, nem jól tudom. Tehát még több információt megtudhatok Hiros Ferencről, hogyha beugrotok. Hánykor fog kezdődni? Hát Facebookon kérjük, hogy nézzetek utána, hogyha lejön nektek, mert most hirtelen is se tudjuk, de mindenképp ott leszünk.
0: Valahol úgy 6 és 9 között fog történni.
1: Hát akkor köszönjük még egyszer.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Hát holnap találkozunk, ti pedig hallgassátok tovább a Tilost.

industries.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: lesz ezután?
1: Kell takarom.
2: Jó.
1: Kell takarom.
3: Sanyi, Adhesz és Varek.
1: Kell takarom. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap aktívosan.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na kell takarom.

Harang tisztán szólnak most a honi költészet legjobbjai, a nagy harangok, s velük a kisebbek, még talán a csengettyűk is, ugyanazon érznek a hangján, változatos rezgésszámmal, lassúdabb és szaporabb ütemet követve, s mégis egy azon hívás törvénye szerint. Vasárnapi szóval azt kellene mondanunk, a költők, kiket az előadó művész most itt megszólaltat, együttesen nem az első vagy második magányos harangszó üzenetét küldik, hanem az ünnepit, a harmadikat, midőn a tornyok egymáshoz szólanak, öblös és ezüstös hangjuk összecseng, egymásba olvad polifónikusan, és lelkiismeretünket ébresztőleg felerősödve. Élő költők piros cserepes, avagy bádogos tornyából száll ma felénk a küzdelem, a bizakodás, a tusakodás, a vizsgálat és önvizsgálat, az örök humánum hangja. Bukarest, Székelyudvarhely, Torda és Nagyvárad, Ózd és Nagygalambfalva magaslati pontjairól az őrszemek hangja. S a föld mélyiből, régi és friss hantok alól leomlott tornyaink harangszavát is halljuk. Akár a legendabeli elsüllyedt falvak, halott költőink is életre kelnek. Tiszta időben Áprili és Salamon Ernő, Lábis és Reményik énekét halljuk. Szépen összehajtogatott kabátját elsimítja, és magára ölti Szabédi László. Roncsolt kezével harangjának szakadt kötelét húzza, jelezvén, bizony fölkelt, feljött a nap, jó emberek. Harang tisztán szólnak a költők, költőink, őrszemeink, tornyuk nem készült elefántcsontból. Képletes magaslatuk a felelősségviselésnek szintje, sorsunk, vágyunk szintje. Némelyik épp Sziszüfosz verejtékes homlokának szintje a hegyre felgörgetett szikla árnyékában. Hallgassuk őket! Hallgassuk a költészet haranghangjait!

Szemlér Ferenc, ó költő, énekelj! Kábult és vértelen fejek nézik az utcák szögletén, hogy merre nyúljon ki a kéz, és merre forduljon a láb, hogy kitől kérjen legelébb, és mihez fogjon hamarabb, hogy jusson neki is kenyér, és megmaradjon a remény. Ó, költök, itt a szép szavak csábítanak, látod-e ezt? Ezt énekeld, ne azt, hogy jó becézni, drága szeretőd, ne azt, hogy titkos a világ és végtelen az esti ég, ne azt, hogy reszket a szíved, ha réteken új zsengenőtt, ne azt, hogy jó a tiszta kény, ne azt, hogy jó a testi fék. Ó, költő, énekelj, kiálts, hogy tejet, húst és kenyeret, neked is, másnak, annak is, kinek a torka csupa seb, kinek a teste csupa folt, kinek az arca csupa ránc, kit földre láncol a nyomor, e láthatatlan buta lánc, ki nem remél, mert milyen volt, abból minden nap újra veszt. Ó, költök, itt a szép szavak bódítanak, látod te ezt? Zajos és hirtelen idők jönnek felénk, a sarkokon morgó és éhező tömeg rázza felénk vad ökleit. Pártok, országok, nemzetek, földrészek egymást öklelik, s mind szörnyűbb hangok csuklanak elő a görcsös torkokon. Ó, költő, énekelj, kiálts, légy hangszóró, légy megafon, zengd ki az élők panaszát megszázszorozva magadon, hogy félve felfigyeljenek, hogy megremegjen füls a fej. Munkát, tejet, húst, kenyeret, költő, ó, költő, énekelj. Reményik Sándor, önmagamba falazva. Mi ez? Hol vagyok én? Hogy kerültem ide megint? Falak, falak, égig érő falak vesznek körül elrendelés szerint. Kéz nem nyúl rajtuk át, hang nem hat rajtuk át, egy csillag sem üzen. Vétkeimből nőttek e falak, köztük vakon vergődöm némán és süketen. Tűrnék, uram, tudod békességgel más nagy fájdalmakat, csak ezeket elvennéd, csak ezeket elvennéd, e vastagodó kripta falakat. Adnál erőt elveszteni magam, vagy szabadulni, erőt a karomba. Voltam szabad, most újra rab, élhettek-e tovább így befalazva önmagamba? Voltam szabad, az egészség mámorát kortyolgattam, szürcsölgettem a munka gyönyörét, a szeretet ős ózonát, s falak, falak! Valakinek, aki szeret, aki tiszta, aki szabad és aki lát, add kezébe a jerikói trombitát. Dzsida Jenő, vallomás. Élek, mint szigeten, minden nap térdre kell hullanom. Kívüled semmi sem érdekel. Kihűlhet már a nap, lehullhat már a hold, e zengő túlvilág magába szív, felold. Édes illatai, különös fényei vannak, és szigorú boldog törvényei. Mit máshol ketyegő kis óra méreget, itt mellett dobaja méri az éveket, s ha szólasz, mindegyik puhán, révedezőn ejtett igéd, ezüstvirág lesz kék mezőn, és sóhajod a szél, mely fürtjeimbe kap, és arcod itt a hold, és arcod itt a nap. Reményik Sándor, csak egymáshoz. Ha most, mikor oly érthetetlenül nehéz a szívem, valaki jönne és karon fogna szépen, szelíden. Nem is karon, csak kézen fogna, mint árva gyermeket a másik, és sétálnánk napnyugtától a legelső csillagsugárig. Valaki, akinek most nem volna gondja semmi másra, csak arra, hogy én szomjazom csendes szavú vigasztalásra. Aki jönne mellettem főlehajtva egy órácskát hallgatagon, s a hallgatása azt mondaná, panaszkodjék, én hallgatom. Újat nem mondanék, tán inkább ezerszer elmondottakat, de új volna így, így zavartalan ketten, az esti ég alatt. Egy óráig, amíg a csillag felragyog és rejánk sugároz, nem volna köze semmi máshoz. Nem volna közöm semmi máshoz.

Lajos, vallomás. Igaz, én itt a sorssal nem csatáztam. Én döbbent szemmel láttam itt a vért, és nem lengettem omló barikádon fehér zászlót a véres emberért. Viharokból kibomló új világért csak álmom volt, nem lobbanó vitám. Rohamra nem harsogtam riadókat jövőködökbe zúgott rombitán. A seb, mit rajtam vadkor ökle zúzott, sötét heggé simult minden dalon, de mint a monda tóba hult harangja, a mélyben él az ember fájdalom, s én nem tudom, hogy meddig él a versem. Titánok halnak, tornyok rengenek, ahol világtraverzek összedülnek. A versem hogy ne halna meg? Ha nem leszek, nem fogja tudni senki, sorsomnak mennyi furcsa titka volt. A hűlt sorok, meg annyi érckoporsó, s a könyvem gránit kripta volt. De túl romon, ha perce jön csodáknak, a mély megkondul, mintha vallana, s a bolt alól harangtisztán kicsendül, s magasra száll az ember dallama. Szabédi László, mese. Kritikus efe, máj, vese, ne marjatok, amit most mondok, csak mese, hallgassatok. Hol történt, hol nem, kora reggel kirándultam egy víg sereggel, ki a szabadban rajta. Volt köztünk ember mindenfajta, s volt közöttünk egy fifikus kritikus. Jaj, int olvasom, légy eszélyes, költő, sőt, maradj néma, a kritikus had oly veszélyes téma. A versnek te vagy alkotója, te teremted az irodalmat, de a kritikus gyakorolja a költészetben a hatalmat. Ő tudja, mit kell költened, ha szólsz, ő rajta túl kiállt. Ő védelmezi ellened a népi demokráciát. Tudsz, amit tudsz, de egy dologban légy bizonyos, ő tudja jobban. Tudom, tapasztalatok árán nem vagyok ma született bárány, de is vallom, hogy szívem kushat, ha rám támad a kritikus had, s bár megdobban, de szavamra nem hergelem őket magamra. Kritikusom, akiről éppen szó lesz, művészileg hiányos. Egyetlen a maga nemében nincs benne semmi általános. Egy szóval ám bár fifikus, semmiképpen sem tipikus kritikus. De miért is mentegetőzzem? Mesém fogatlan, nem harap. Csak annyi történt, hogy útközben felkelt a nap. Csak annyi történt, hogy megálltunk, és lelkendezve kiabáltunk, dicsérve a kelő napot. Nem történt semmi különös, csak annyi, hogy a csökönyös kritikus hallgatott. Zavarta a hajnali nap. Nem tudta, és ez nem mese, hogy a napkelte helyese ideológia.

Petőfi Sándor, a helység kalapács. Hőskölteni 4 éves. Szeretnek az istenek engem. Rémítő módra szeret. Megajándékoztanak ők oly ritka tüdővel, mely a csatavészek világrendítő dúlakodásit illendőn elkurjantani képes, melyet tőlem minden kántor irigyen. És férfi legyen, méltó-e tüdőhöz? Ön az égi hatalmak iránt, ami hajlandóságából széles tenyerű, feje nagy, helységi tovább. Vagy, mint őt a dús képzeletű nép költőileg elnevezi, helység kalapács. Ti, kik erős lélekkel bírván, meg nem szeppentek a harci morajtól, halljátok szavat. De ti, akiknek szíve keményebb dolgoknál a test alsó részébe hanyatlik, ó, ti, kerüljétek szavat. Amen, szólt az áhítat szent hangján a menny szolgája. Egyház 4 fala régi szokása szerint komolyan mondotta utána, hogy amen. A nép pedig, amely estímára gyülekezett a szent egyházba, azonnal elhordta magát, és egy-egy kancsó bor előtt, otthon vagy a csapszék asztala mellett dicsérte az Isten. A becsukott templomban csend lett. Nagyobb csend nincs a mocsárok partjainál sem, mikor a gém, bíbic s béka elalszik. Csend valahát, csak 2 éhes pók harcolt életre halálra egy szilvamagon hízott légy combja felett. De ahubban sors a combot elejték. Egy egér fölkapta, s iramlott véle az oltár háta mögé, a tiszteletes reverendájába, lakomáz vala, s a pókok szeme koppant. Ha, de mi szörnyű zaj, mi lárma riasztja egyszerre az egyház temetői nyugalmát. Mennydörgés, vagy kásának forrása az égban? Nem, ott ember hortyog, úgy van, ez ember alak. Egy zugban 2 öklére hajolva alszik, ha nem íme fölébredt, miután elhortyantotta magát. Ásít, szemeit dörzsölve külnéz, hát és sejt, sejtése fogány. Megy az ajtóhoz, megrázza kilincsét, és rázza fiát. Éles eszével átlátta azonnal a dolog állását, és ezt mondotta, bezárt. Még egyszer mondotta, bezárt. Azután, mint férfihoz illik, téged hív a segédül lelki jelenlét, s kére ne hagyd el, de nem hagytad el. Védő szárnyadnak alatta, így gondolatok születének nem tökkel ütött koponyájában, mi alatt orrát mutatóját. Hogy szabadulja? Kiabálni potyára, valamint a puskagolyó bicskét annyira nem megy, mint amennyire megy, szint úgy az emberi hang. Így hát, ahogy ordítanék is, meghallani nem volnának képesek a falu béli fülek, mert innen a helység majd 1/2 órányira fekszik, lenne a völgy tekenőjében. Leugorjam az ablakon állva. Az igaz, gyerkőce koromban, a cseresznyefa legtetejéről gyakran ugortam alá, ha csőszagot érzik. De az régen volt, már az idén a 40. értem meg a krumpi kapálást. Lelkem hüvelyét a férfiúságkora megnehezíté. S ha leugornám, nyakamat szegném, vagy más bajom esnék. Így főzte a gondolatok seregét feje bográcsában a bölcs férfiú, aki az idén már 40. éri meg a krumpli kapálát. Ezután folytatta tűnődre. Mást kell kitalálnom, vagy itt húzom ki az éjjet, és ez nem lesz mód nélküli mulatság.
komoran nézett a híd levegőnek egy fogyjára. Miként a gólyamadár néz fenekére a tónak, mikor a prédát lesi, mellyel a kémény tetején várakozásba merült fiait megvendégelni akarja. Megvan! Ha-ha! Megvan! Rikkanta! S komoly orcájára derüljött. Mint kiderül példának okáért a föld, mikor a nap letépi magáról a felhők hamuszín ponyváján. Szintén így kiderül a sötétlő ponyha is éjjel, ha a kóika kezdi gyötörni a mopszli kutyácskát, s a tekintetes asszony rémülve kiállt a cselédi szobába. Pannike, kelj fel! Rakj tüzet is melegíts téglát, te szaporán! Anni pedig lent föltápászkodik. Egy-két botlásnak utána kijut a konyhába. Kovával, acéllal meggyújtja a taplót, taplóval a kéngyertyát, kéngyertyával a szalmát, szalmával a fát, hogy téglát melegítsen hasacskájára a mopszikát. Mondom, valamint ilyenkor kiderül a konyha sötéte, úgy oszlott a ború hősünk komor orra hegyéről, midőn e szót ejtette ki, megvan. S a kíváncsi világ azt kérdi, mi van meg? Hegyezd füledet, kíváncsi világ, lantom neked elzengendi, mi van meg? S ha ekkori aggodalommal néztél hősünk sorsának elébe, ne talántán arcodat érette, a búnak könnye fürözté. Most már szemeid pilláin az öröm könnyének gyöngye ragyoghat, mint fekete átila dolmányon a csínos ezüst gomb. Mert megvagyom a szabadulás terve, jeles terv illői okos emberhez. Sikerülni fog, és sikerülnie kell, mondá a szentegyházi fogoly diadalmas. Toronyba megyek fel, és a toronyablakon által leereszkedem a harang kötelén. De ha megkondul, majd úgy intézzük a dolgot, hogy szólni ne tudjon, a kötél jó hosszú. Még a bölcs férfiú tervét, leleményes eszének fényes tanúját teljesülés koronázza, pihennénk tán egyet, aztán új erővel térjünk a tettek más mezőjére. Második év. Regényes domb tetejében, a helység nyugati részén, onnan falu szerte legjobban látni, sarat, port, mármint az időjárása vagyok. Mint mondom, a helység nyugati részén, környékezve, csalántós a növények több ír ritka nemétől, áll a díszes kocsma, amelyet sajátján nevez Isten kegyiből, és egykor férjének szorgalmából, szemérmetes Erzsók asszony, mint őt nevezi. Anton, kegyeségnek ajándoka, zengd el, onnan ez elnevezi. Erzsók asszonyom ékes holdkerek arculatán, hol még csak 55 év lakozik, örökös hajnalnak bírja derengét, innen ez elnevezi. Vannak ugyan, kik állítni merészek, hogy Erzsók asszonyom arcát nem a szende szemérem, hanem a borital festette hasonlóvá hajnali pírhoz. De ezek csak plecska beszédek, mert Erzsók asszony nem is issza a bor, csak úgy önti magát. Ilyen a rágalom aztán. Ezelőtt nincs szentség a főhátán. A legszűzebb ártatlanságnak tiszta vidék is, bémos folya iszappal, a hóra saraszáj, és... De hová ragadál a fölhevülésnek gyors taigája? Vissza tehát a szemérmetes Erzsók 55 éves fájára. Fájos valahogy, mint a pipacból font koszorú, vagy mint a bakter dárdájába ütődött éjjeli holdsugár. És ennek okáért látogatáért az egész falu népe oly szorgalmatosan, el annyira, hogy be se nézett más kocsmára. Az igaz, más kocsma nem is volt a faluban. Ide járt hát a falu népe, kivált vasárnapi délnek utána, és nagy mértékben vigadozott, s a vigadozásnak végéről szó sem volt, míg a kisbírói tekintély tudtokra nem adta szívreható magyarófa beszéddel, hogy már hazamenni tanár. Ma is így megy a szemérmetes Erzsóknál. Az isteni tisztelet elmúlt, a csapszék népesedik,
valamint a mezőség, hol a tehenek csordája legel, megnépesedik két szárnyú seregélyekkel a nyári napoknak forró idejében. Jelen volt közepette a vendégek seregének a helybeli látszik kántor, torkának szárasságával, szerelem vágyas kebelének tengerkínjai. Őt ugyanis a szemérmetes Erzsókért örműző lángok emészték, mint a vér rozsdája emészti olmos fütyköseinket, amikkel tisztújítási csatázon egymást kínálják. Kév vetemednék bámulatra tehát, hogy ő egyikével feje ablakinak lelenéd a folyó orbillikomába, másikkal azonban andalva mereng a szemérmetes Erzsó kellemes arcán. Nem maradott el a béke barátja, bagarja uram sem, a csizma csinálás érdemkoszorúzta művészet. Méltóságos termetű férj, majd akkora volt ő, mint a bajusz orrán. Oldala mellett a port szörpölte, haranglá, a fandor lelkületű egyház. Ki, mikor ont a bagarja uram, e kérdést terjesztette elébe. Hát fej nagy koma, hol lehet? Így hallott a válasz. Ott van, ahol van, hanem itten nincs. Ma alig lesz. Miután ezeket még itt hajakkal elmondotta, kiprénzés szája vidékét sátán bosolta. Magarja uram üle, s olyformán néze szemével, mint nézni szokott a halandó, ha nem érti a dolgot. S valamíg több érdemteljes egyén a vendégek koszorújára. Megnyílt a közben az ajtó, mert széles az ő nyílása, mint szája a helybeli kántornak, mikor éneket énekel a soksíkú orgona mellett. Ki volt, ki az ajtót kinyitotta imígyen? Ha a hagyomány állításának hinni szabad, nem más, mint a vitéz Csepű Palkó, a tiszteletes két pejcsikajának jókedvű abrakolója. Jöttek nyomban utána a hangászkarnak tagjai hárman, a kancsal hegedűs, a félszemű cimbalmos, s a bőgő sánta húzója. Mind ivadéki, a hősi seregnek, mely hajdan nagy idánál a harci dicsőség vérfestette babírját, oly nagyszerűen kanyarítán nem szőke fejére, nem szőke fejének göndör haját. A kancsal hegedűs, a félszemű cimbalmos, s a bőgő sánta húzója föltelepült kényelmesen kemencének tetejére, miközben vitéz Csepű Palkó, a tiszteletes két pejcsikajának jókedvű abrakolója, így adta bizonyságát ékes szólási tehetségének. Hart! Fölfogta azonnal a szemérmetes Erzsók e szónoklat magas értelmét, és eszközli annak teljesülését, nem fontolva haladnak. Miután a vitéz Csepű Palkó az orra alatti nyíláshoz emelte a kancsot, és miután mértékletesen egyet kortyanta belőle, körülbelül annyit, amennyivel 5 vagy 6 ürgét lehetne kicsalni lyukának mélységeiből, annak utána fölnézi az ég tájéka felé a kemence tetőre. Éjféle szavakkal terhelte meg a levegőnek könnyű szekerét, hogy szállítna azokat a derék hangászi tüvegbe. Húzd rá, Peti, a fűzfálti tülövédet is, aki megállt! Peti nem késett, a háromság más kettejesen, cimbalom és hegedű és bőgő hangot adott. Jaj, de mi hangok ezek! Ezeknek hallata visszaidézi tündér hatalommal emlékezetembe. Éltem legszebb idejét, a gyermekidőt. Látom, mint játsztam öcsémmel és kisházi kutyánkkal. Aztán a kutyát elvette öcsém, én meg nem akartam odaadni. És így hajba kapán. Mi jött ki belőle? Az jött ki belőle, hogy a zajra apám kirohan, nálunk terem és mindkettőnket jól megnadrágol. Az alatt a kutyát mi elejtők, s ráhágtunk a farkahegyére, mikor a percben mindhárman összevisítás. Ez összevisítás alig lehetett szebb, mint a Peti és két társa. És lett a zenére a szemérmetes Erzsók teremében nagy vígalom. Mindennek előtte összeütötte bokáját vitéz Csepű Palkó, a tiszteletes két pejcsikajának jókedvű abrakuló. Követi abrakuló. Követi a csáberejű példát a többi legénység.
Behurcolva szelíden egy pár fürgetet.

Viták a világ történeteit a kocsmaterem közepén, Szélről a béke barátja, vagarja, s haranglába fondor lelkületű egyházfű ültenek ittanok egyre. A helybeli lágyszívű kántor még mindig pislogatott a szemérmetes Erzsók 55 éves bájaira. Arculata lelki tusának volt tükörözője. Látszik, hogy valamit akar és nem akar, vagy inkább, hogy valamit merne, ha merne. Mikor meglátta harangláb a fondor lelkületű egyházfi, hogy a látszívű kántor se széna, se szalma, hozzája vonult, s így szókat lát a helyesnek intézni a késedezőhöz, bátorításnak okáért hangtalan hangon, mint a súgójuk lakói beszélnek a színpadokon, holott nők s férfiak által szomorú és vígjátékok adatnak, s közbe bohózatok és operák a közönségnek gyönyörére. Ah, kántor uram, hát elmegy a nap, megjön az alkony, utána az éj, elülnek a csirkék, és ludak, és menebek. Mielőtt ügyesen szőtt perzsünknek drága gyümölcse megér. Gondolja meg azt komolyan, és nem csak úgy át a butába, hogy századok adnak terhivitelre egy ilyen pillanatot. Az ilyen pillanatokkal fukaran kell bánni tehát az előre tekintő emberi léleknek. Valamint fukaran bánik beszédivel bíróram a bölcs aggasztján. Előre tehát, hogy az alkalom el ne sikoljék, mint elsiklik néha a hal a halásznak körbe közül, ha ügyetlen kézzel kap utána az ostoba filkó. Rajta azért, oh, kántor uram, most vagy sohasem. Miért engedni helyet kebelében a félelem érezetének, hiszen részt vett a győri csatában? Ekképpen szól a harangláb a fondor lelkületű egyházfi. A helybeli lágyszívű kántor egyebet nem válaszola, mint amikor. Ó, te, tudója szívem titkának, igaz egy betűig tartalma beszédidnek, mint igaz a szentírás, bölcsen tudom azt. De amint van okom nem hordani többé a titkolt szerelemnek életölő fájdalmát, szintúgy van okom elfojtani lelkem mélységes mélyében a titkot. Ha ez emberek itten észre találnák venni, avagy ha pofon vág a szemérmetes Erzsó e szörnyű merényét, hát, feleségem, az Amazon természetű mászka. Ó, én a legboldogtalanabb valamennyi teremtmény közt, mely látta a nap karimáját a sugarakban úszót, a felleges ég vagy éjszaka nem volt. Olyan az én lelkem, mint a Duna legközepében a szélvész hányt a deregje, vagy mint a dióhé, mint a gyerekek pocsolyába vetének. Hánykodik erre, amarra. De bátorság! Aki nem mer, nem nyer. Oh, szólj erre, harangláb, mondd meg nekem, úgy van-e vagy sem. Akként áldja meg Isten életedet, s unokáidat is, ami őszinten leszen e kérdésemre a válasz, melyet adom. Őszintén szól a harangláb, mondván. Úgy van, kántor. Na, ugyan, hát neki vár. Ezzel a helybeli lágyszívű kántor felemelte, letette a pancsot. Akhogy mikoron fölemelte, fordultig valag, és amidőn letevé, üres valag, valamint üresek zsebeim most, mikor ezt éneklem, hagy lelkesedéssel költői dühömmel. Annak utána látszívű kántor egyet rántott a lajbia szélén, kétségbesett elszántsággal, mint aki hideg fürdőt éltében először használ. Oda rontott a szemérmetes Erzsó.

0: nagyon is jó szívű közönség. Különösen ti, szép jánykái hazámnak, kiket annyira szeretek én, hanem akiktől nem nyerek egy makulányi szerelmet. Ugye nem fogtok haragudni reám, hogy a helybeli lágyszívű kántornak szerelemvallásától, s a tánc kellő közepéből drága figyelmeteket a templom tájékára csigázom, hol a leleményes eszű fogoly éppen mostan ereszt ki magát lefelé a harangkötelén, valamint leereszkedik a pók gyakorta szobán tetejéről saját. És íme leér, és ugyanaz. A kötél ugyanazt akará, hogy hála fejében hagyná ott bőrét tenyerének, hanem a hűséges bőr honokul így szólt a kötélhez. Én ugyan itten nem maradok, avagy ha maradnom kell, hát szinte maradjanak itt hús és csont testvéreim. A kötél jó szíve megindult a ritka bizonyságán a szép testvér szeretetén. Lemond a kívánságát. Már este felé volt, a nap gombóca piroslott, valamint a paprika, vagy mint a spanyol. Oh, te piros nap! Miért vagy te piros? Szégyene vagy haragasz, mi aranysugáraidat megredesíti, mint a bor az emberek orra. Nem szégyen, de nem is haragasz. Csak én tudom ennek okát én, kit földön túli izékbe avat. Ez vésznek előjele, amely még ma lesújt a világra, miként a mészáros taglója lesújt az ökörnek szarva közé. Nem csak a nap hirdette a vész, a már közel állott. Az egész természet elhagyta régi kerékvágást. Két kutya, melyek előbb őszinte barátságnak példái valának hosszú időktől, most egymást marta dühödve, egy nyomorú gyúgyőr darabot, mint a mészárszéknek előtte talál. S még 100 így példát zengene lantom, melyek mind iszonyú pusztulást jóslának a földnek. De csak a legnevezetesbet közleni légyen elég. A lágyszívű kántornak felesége ma nem ivott meg többet egy meszen pálinkát. Így állt a világ, amiről a szent egyházi fogoly elereszti a mentőkötelet, s ekképpen szól a magához. Benvolnék, hála a mennyek urának. Most egyenest a szemérmetes Erzsókon. Ó, szemérmetes Erzsókon, szívem műhelyének örök árendása te. Nem, de vársz, epe kedve reám. Valamint én várom a tiszteletestől kontójának megfizetését, melyért nála hetenként kunyorálok hiába. Nem fogsz te sokáig várni, reám, a szerelem lett sarkantyún, hozzád rohanok, mint a malacok gazdasszonyaikhoz a kukoricát csörgetni. Még bé sem fejezi költői beszédét, íme rohant a szemérmetes Erzsókhoz, mint a malacok gazdasszonyaikhoz a kukoricát csörgetni. Amidől megfogta kilincsét a kocskai ajtónak, tetyegett hőszíve erősen, üt kéjjel gyönyörű. Amint benyitott a terembe, a tánc még egyre dühöngött, és csak a béke barátja bagarja vevi őt észre, s őszinte örömmel idvezlette kiáltván. Jó napot adj Isten, fejem egy hova! Mert ő a nagy férfi volt el. Jó napot adj Isten, hettelmed is eljött! Ezek voltak szavai, agarja uramnak a béke barátja. De a széles tenyerű feje nagy, a helység kalapácsa, a jó napot adj Istenre, nem mondta, hogy adj Isten, nem mondott semmit, de nem is hallotta beszédét bagarja komájának. Dehogy hallotta, dehogy. Ő csak látott. Oh, miért kellett látni ekkor? Miért nem született vakon inkább? És általjában miért született? Ott lát át érdetelésben a helybeli látszívű kántort, a szemérmetes Erzsó 55 éves lábainál. e látvány rossz szívét, a tiszta szerelmű szívet, pokolbeli kínnak 136 000 bicskája hasította keresztül, fölgyújta agyvelejét, a haragnak cintmacsinája legott. Mint prédájához a macska, zajatlan léptekkel, s szeme égő üszkével sompolygott a lágy szívű kántor háta mögé, aki titokban gyötrődő szíve érzelmét ekképp foglalta szavakba. Szemérmetes Erzsók, koronája az asszonyi nemnek, s kezelője a bornak s a pálinkának. Lesz-e engedelem számomra szívedben, ha lelkem tartalmát előtállalni merészlem? De nekem már mindegy, akár van, akár nincs engedelem számomra. Kimondom, mi fúrja az oldalamat, kimondom, igen. Nem holmi cikornya beszéddel, de az érzés egyszerű hangján. Keblem kápolnájában a hűséges szerelemnek az örök létnél félrő felhosszabb gyertyája lobog, szent lobogással. Éretted lobog az ott, szemérmetes Erzsók. Ha meg nem koppantod a viszont szerelem koppantójával, el fog aludni és vele el fog aludni életem. Itt várom ítéletemet, most rögtön ezennel mondja ki szűzajakat. A reménység zöld koszorúja övedze homlokomat, vagy a kétségbeesésnek bunkós botja üssön nagyon. Én ütlek agyon, én vagyok a kétségbeesés. Szól, nem dördöttek hang, a széles tenyerű feje nagynak hangja. Széles tenyerével megragadá a lágy szívű kántor gallériát, felemelte a térdepelő főt, alba sem írta a földet, aztán meg lekevét, hogy az orra is ért a föld. Én ütlek agyon, folytatta tovább a széles tenyerű fejemet. Én morzsolom össze csontjaidat, mint a malomkő a búza szemet. Hogy mertél? Előbb téged vonlak kérdőre, ó Erzsók. Mondd meg nekem azt, a hűtlenségnek fekete posztaja, vagy az ártatlanságnak pacsolat lepedője takarja a lelket. Oh, szólj nekem el! A szemérmetes Erzsók nem szól a reál, de tengervíz színű szemének bájdús kifejezéséből ezt silabizálta ki mennyei kéjjel a széles tenyerű feje nagy. Ó, széles tenyerű feje nagy, helységünk kalapácsa, csapra ütője szívem hordóján, még kétkedem. Ártatlan vagyok én, mint az izé. Értél néma beszédet a helybeli látszívű kántornak hüsteljes dögönyözője, s engesztelve sohajtott. Lelkem lelke, bocsáss meg, hogy kételkedni merék hűséget a célláncának álhatatosságában. Most pedig, oh kántor, téged vesznek elő. Készülj a meglakulás. Rémséges leszen az, valamint rémséges a bűn, mit elköveti. Példádon okuljanak a késő unokák, hogy kell csábítni az ártatlanságot, hogy kell konkolyt hinteni két szerető szívnek tiszta buzája közé. Miután a nyelve megállott, két keze kezdett mozgani a széles tenyerű feje nagynak. A helybeli látszívű kántor úgy ütögette a földhöz, mint a gyertyát mártani. A helybeli látszívű kántor elkezdett bőgni, amint még nem bőgött soha, sem temetéseknél, sem a sok sípú orgona mellett. Bőgése zavarnak lett okozója mulatók közt, megbomlott a tál, a kancsal hegedűs, a félszemű cimbalmos, s a bőgő sánta húzója, felette tovább hallatni hangszere égi zenéjét. A mély oda csődült, karét képezve, holottan a széles tenyerű feje nagy, példát ad a késő, ú, példát ad a késő, ú, példát ad a késő unokáknak. Hogy kell csábítni az ártatlanságot? Hogy kell konkolyt hinteni két szerető szívnek tiszta buzája? A helybeli látszívű kántor bőgései közben íszókkal esengett a helység kalapácsán.
1: Csak addig várjon, amíg egy kicsi szócskát mondok, aztán verjen kell, mert nagyon a jónak látja.
0: Éles tenyerű feje nagy, ki már belefáradt a példaadásnak kedveért a föltözítésbe, ezeket. Ez ilyen, kántornak, mentse magát, Meghallgatom én az okos szót, minden időben mentse magát. A helybeli lágyszívű kántor így mentette magát, heverve a földön.
1: Bűnös vagyok egyrészt, nem tagadom, mert megszeretném lágzó szerelemmel a szemérmetes Erzsókot. De tehettem-e róla? A szerelem nem oly portéka, amelytől elzárni lehetne a szívet. Tündéri madár ez, amelynek ajtó sem kell, hogy a szívben röpüljön, mint bölcsen tudhatja kegyelmet. De szerelmemet én titkoltam volna örökké, elvittem volna magammal a más életbe, ahol tán nincsen is élet. Ha nem veszi észre, haraglám, ő észrevevé, és bújtott a tüzem. Mi okért, nem arról nincs tudomásom. Ő volt ki, mitől ma az isteni tisztelet alkalmával kegyelmet az álomnak karjába hajolt, ezt javasolta nekem. Zárjuk, kelmetre az ajtót, s így zárva levén ma baj nélkül tehetem hódításaimat a szemérmetes Erzsóknál, s én balga szavát fogadám.
0: Mindezeket mondá a helybeli lágyszívű kántor a megbánásnak örömtelen hangján. Mint megfordul a részkakas a templom tetején, ha más tájról kezd fúni a szél, úgy vett más fordulatot a széles tenyerű feje nagynak lelke, s irányt, midőn eszók érinték füle dobját. Mit szól kend erre, harangláb? Voltak szavai, nem szeríden mondott szavai. Igazolja magát, kend, vagy akképp vágom fültövön, hogy azonnal megsikerül vele. Odaáll a harangláb, a fondor lelkületű egyházfi, s a rendületlen nézve szemébe a széles tenyerű feje nagynak, így bátor szókra fogom. Igazolni fogom magamat. Nem, mintha remegnék a kent fenyegetéseitől. Jobban felkösse gatyáját, akitől meg kell jelnem. Érti-e kend ezt? Mindig az, amit kántor uram szólt, aki úgy mellesleg mondva gyáva, haszontalan ember, hogy oly pimaszul rám vallott. Én bújtogatám őt, hogy csapja el a kelmet keziről a szemérmetes Erzsókot, mert én kendet utálom, mint a kukorica gölődét. Ugyan, ugye? Nézd ugyan! Hát kend azt gondolja talán, hogy én kendet szeretem, avval a macskapofájával. Micsodával? Avval a macskapofájával.
2: Macskapofámmal, hát te sündisznó, aki kovácsnak tartja magát, pedig holmi cigánytól tanulta meg a kalapálást.
0: Hát még mesterségemet is találni mered, de hitvány nem tudom megérni. Na megállj, majd megkalapálj. Úgy megütötte ökölének húzogányával a fondor lelkületű egyházfinak orrát, hogy végre kibudjant. Erre harangláb ügyesen leütötte fejéről a kucsmát, megkapta hajának fürtözetét, s oly istenesen kezdette cibálni, mint a harangkötele. Ez iszonyú látvány megragadá gyöngéd idegét a szemérmetes Erzsóknak, s a szegényke ájul a törvényébe bukott. Bagarja a béke barátja fölemelte szelíden, ápolva tevé őt az ágy párnái közé. Élettelenül feküvék ott, mint a lepuskázott vadlód a tó közepén. De most jön a hadd elhadd, amidőn a vitéz csepű palkó, a tiszteletes két pejcsikajának jókedvű abrakolója, látá, hogy komolyabb kezd lenni a dolog fordulata. Helye nagynál termes erényen, magát frigyes társának ajánl. Őt kedves kötelek csatolák a széles tenyerű feje nagyhoz. Nála tanulá tudnillik a kovács mesterséget valami két hét. Hanem ekkor elebb lábolt, mert nem volt hajlama a mesterséghez. Vakarta inkább a lovat, semmint patkolta. De azért kedveltje maradt a széles tenyerű feje nagy, s neki most is mesteruram volt. Mesteruram! Hurjant a vitéz csepű palkó, a tiszteletes két pejcsikajának jókedvű abrakolója. Ne féljen semmit, mester uram! Itt vagyok én is! És ezzel nekiugrék a fondor lelkületű egyházinak. Hátán termecs kezdte püfölni. Nem bírt a harangláb csepű palkónak terhét, és összerogyott. De véle rogyott a helység kalapácsa is, mivel üstöke mindig maradott. Nagyszerű volt a Így hullnak alá a kövek a romladozó várak tetejéről a völgy mélységében. A tusázókhoz több forró vérű legény csatlakozik, két pártra szakadva, s lett rugás, harapás, fejbetörés, vérontás, és a többi. A jányzók pedig elvonulának a kocsmateremből, mint elvonul a napnak sugara a zivatartán. Elkotródott a jányok után a béke barát. Negyedik év. Merre bagarja, uram? Testépületének élő oszlopain, oh, merre szalad Kend, gyors szaladással, mint a kugli golyó. Hát férfihoz illik megfutamodni a harci veszélytől, lemondani a csatabajnak hősi jutalmáról, a dicsőség tölt koszorújáról. Ne kárhoztassuk a jámbort. A gondviselésnek választott embere ő, ki elhárítani termett a végpusztulást falujáról. Avagy ha nem eképpen cselekedné, miért hína őt a világ a béke barátján? Ő e nevezetnek megfelelőleg intézi tette irányát, s könnyű inakkal iramlott az öreg bírói lakáshoz, amelynek előtte méltóságosan állott a kaloda. Bagarja, a béke barátja alva találta a kevés szavú bírót a bölcs aggastyán. Ottan feküvék ez, testének egész hosszában a pamlagon, azaz a fapadon, párnául ködmöne szolgált az öregebbik, mert az újabb kímélnie kellett. Bagarja uram megdöfte az oldalbordáját, hogy az álom sűrű ködét szétloszvassa szeméről. De korán sem volt ez oly könnyű munka, minőnek első látása talán gondolja az ember. Soká bajlódék véle bagarja, míg fölnyílt az egyik szeme nagy nehezen, lelki nyugodtsággal kérdezte. Mi baj?
2: Baj van, bíró uram is, nagy baj! Csak talpra te gyorsan! Ha azt nem akarja, hogy vége legyen helységünknek, vége örökre! Kiütött a háború, és dúl! A szemérmetes erzsók csapszéke lőn a csatatér! Az egész falu nép egymást kaszabolja, hogy nézni iszony! Potyognak az emberek, mint a legyek őszi időben. A föld a kifutott vértől olyan, mint a vörös posztó. Az enyészet gyászlobogója leng a szomorú csatatéren. Tápászkodjék föl, bíró uram, és menjünk szaporán, mert csak bíró uram az, ki követ gördíteni képes a rohanó romlásnak elé.
0: Így végzi a csatafestését a béke barátja Agaria. A kevés szavú bíró a bölcs aggastyán, fölnyitva szemének másodikát is, e kérdést látá szükségesnek. Hát menjünk.
2: Pedig tüstény!
0: Volt a fele. Nem bánom, szól a szokott nyugalommal a bölcs aggastyán, s miután új ködmöne rajta volt és botja kezében, útnak eredtek. Szomszéd volt a kevés szavú bíróhoz a hivatalában pontos kisbíró. Beszóltanak ehhez az ablakon által, és mondták, jőne velük. S szót fogadott a hivatalában pontos kisbíró, bár nem nagy örömmel, mert legszebb kedvtöltésében zavarák, éppen feleségét verte. Mikor a kántorlak elébe jutottak, az amazon természetű Márta szomszédnéjával akkor végzette pörét, mely onnan eredt, hogy a rossz lelkű szomszédné egy tyúkját agyonütötte, mert ez mindig az ő csirkéi közé járt, s elette előlük az árpát. Képzelni lehet, hogy mekkora volt dühödése az amazon természetű Mártának hallatlan kára miatt. De azt már képzelni lehetne, hogy mekkora lett dühödése, amit ön a béke barátja tudtára adá férjének csínje. Szólni akart, de a szó elakadt gégéjé. Szeme vérszínű lett, s arculata kék, és reszkete minden tagja, valamint a kocsonya. Szétnézett vizsga tekintettel, mellette hevert egy seprűnyél, a fölragadás bőszülve kiállta, utána! Amid ön a kevés szavú bíró, a béke barátja bagarja, a hivatalában pontos kisbírós, az amazon természetű Márta elértenek a csatahelyre, iszonyú vala a látvány látása, amelyet láttak. A harc járt a javában. A béke barátja magarja nem füllentett, mikor azt mondta a kevés szavú bírónak, hogy az enyészet gyászlobogója leng a szomorú csatatéren. Úgy volt egyben. A kemence, ahonnan a kancsal hegedűs, a félszemű cimbalmos, s a bőgő sánta húzója az ifjúságot táncra vidítá húrjai bájos pengésével. A kemence bezúzva úgy mered a levegőbe, mint valami sziklai vár a tatárjárásnak utána. Tört asztalnak, stört poharaknak romjai lepték a véráztatta szobát, s a vérnek közepette búsonga tűnődött egy leharapott fül. Az amazon természetű Márta hős elszántsággal törte magát át a vívó tömegen, még nem férjére talált, ki egy szögletbe vonultan, kínjában most is nyögve, kucorgott. Ó, Hamlet, mi volt ijedésed, mikoron megláttad atyád lelkét, ahhoz képest, amint megijedt a helybeni látszívű kántor feleségének látását. Egy fél ép asztal alá bújt, s kezeit könyörögve kinyújtál az amazon természeti Mártához. De ez nem könyörült. Megfogta egyik lábszárát, s kihúzta az asztal alól, és addig döngette, amíg csak a seprűnyében tartott. Aztán ott ragadá meg haját, ahol legjobban fáj, és elhurcolta magával, mint a zsidó a lóbőr, s ekképp igaztalta. Gyerünk csak! Itt a világszeme láttál, nem akarlak csúfát tenni, de otthon majd megkapod a magadét. Miután ura volt mindenha, szavának az amazon természetű Márta, hinni lehet, hogy most sem szegte meg azt. Az alatt a kevés szavú bíró a bölcs aggastyán, nem ékes szólásánál, de tekintélyénél fogva lecsillapítá a harcnak fergetegét. A vérontásnak időnye lejárt, meghunyászkodtak a küzdők, mint a marakodó ebek, amikor gazdájuk előjön, s rájuk bőgi, kimenj. A háború közkatonái elsompolyodának, a fondor lelkületű egyházfi s a helység kalapácsa bírói parancsra előállt, s mindkettő fölterjesztette ügyét. A kevés szavú bíró a bölcs aggastyán megdorgálta keményen a fondor lelkületű egyházfit, s a helység kalapácsát, mint kezdőjét a csatának, a hivatalában pontos kisbíró által halodába csukott. Ott nyögi most fájdalmát hősünk a kalodában, s csak azzal vigasztalja magát, hogy elleneit megverte vidézünk, s ha innen az Isten megszabadítja, megkéri azonnal a szemérmetes Erzsó. Te pedig, Lantomnak húrja, pihenj! Nagy volt a munka, s felégzél emberül. Én is pihenek babiraimon, miket a hírnek mezején borzas főmre kaszáltam. Mostan, akár ma megássa gödrömet a sírásó, bánom is én. Azért én élni fogok, míg a világnak szappan buboréka szét nem pattan. Pislogni fog a hír mécse, síromnak koszorús halmán, mint éjjel a macska. Eljő az irítség letépni babéraimat, de hiába nem fogja elérni, magasan függennek azok, mint zöld marci. A sötét zsákjába dugand a feledés, fölhasogatja sötét zsákját a halhatatlanságnak fényes borotvá.

Székely János, maradj velem! Ne hagyj el engem! Valahogy, akárhogy, maradj velem! Otromba voltam, durva és kegyetlen, beismerem. Féltés gyötört, vad vágyak uszítottak meg, annyi más. Betegség volt az életem, kietlen viaskodás. Nem így akartam, tudhatod. Nem erre vártál, te sem. Nem így képzeltük ezt a csúf világot, szerelmesem. Elváltak tőlünk, elhagytak a legjobb barátok is. Mi lesz velünk, ha el kell végre válnunk egymástól is? Kibámulok a függönyön az éjbe, vak és süket. Nem értem, édes, hogy lehet megélnem te nélküled. Eszembe jut mosolygó, kedves arcod, öled, karod. Maradj velem, s én jobbá válok, érted, ha akarod. Farkas Árpád, Csikorgó. A szerelem bennem hánykolódik halkan, csak észre ne vegyet. Úgy tűnik, néki megalázták, s most súrolja bent a mellemet, mert belém ölelted azt a férfit, ki egykor téged megölelt. Cipője sarka kopog bennem folyton, míg melletted megyek, és velem van boltban, s piacon, és fát vág, és verset ír velem. Föléd hajlunk, én nézlek hosszan, s ő megcsókol téged csöndesen, mert idegen bennem az a férfi, mint fogaim közt a nyers homok. A párbeszédekben sziszeg némán, és hallgatásunkban csikorog. Az éjmarkában mellém fekszik, hasonlítunk, mint két dió. Az éjmarkában megfeszülünk, melyik az összeroppanó, s már hiába minden nyakas mentség, e csikorgás őről eltemet. A szerelem sír a csontjaimban, halkan, csak észre ne vegyed. Lászlófi Aladár, öregedés. Még mindig nem törtem meg, látod, látod? Ha szeretnél, se lennék melegebb. Vállamra tetted ezt, mint hűvösben a nagy kabátot, behoztál még egy vajas kenyeret, s magamra hagytál sötét délutánban, mint vak apát, unalmas beteget. A búcsúzásnak, ajtócsukásnak 7 perce, 7 órája, 7-e lett. Elhagytál, miként Hannibált az ókor. Átöltöztél, mert te vagy a világ. És ültem, és beláttam talán jókor, hogy okosabb, ha nem is várok rád. Ha van kinek, hát bebizonyítottam, hogy megmaradok világ nélkül is. Csupán a csendem hülye, nem nyugalmas. És persze a füttyöm nem hegyes, hamis. Szilágyi Domokos, Haragban. Ráztál is, mint csörgőt a gyermek. Óvtál is, mint anya fiát. Bűn volt az is, ha megölellek, s bűn volt távolról nézni rád. Táncoltam én is, és te is, sírtál értem, s miattad is. Szemünkben zöldelt a harag, míg egyszer rajta kaptalak, hogy szeretsz. S én is tetten értem, pirultam el. Azóta értem, hogy kettőnk kölcsönös dühe nem fog elmúlni sohasem.

Király László ballada a fáradt asszonyokról. 12 asszony sorra sor, 12 hajló ágszobor, 12 fáradt arató, csontot aszaló, hasogató hőbuta időben talpon áll, 12 kender áztató, kinek nem fürdőhely a folyó, szeretne megpihenni már. A háború alatt az asszonyok kukoricát szedtek, golyók isontak fejük fölött, lövedéket csapódtak be mindenfelé, de el nem menekült senki, mert a hadak jönnek, a hadak mennek, de a termést varjak pusztítanák. Nyomorult ég alatt, szaggatott föld fölött, sziszenő golyók között puszíthatatlan mozdulatokat végeztek az asszonyok, akik sohasem tanultak filozófiát. És most itt állnak. 12 asszony sorra sor, 12 hajló ágszobor, 12 fáradt arató, kinek a sarló sosem címere, mert derékszaggató munkában él vele, 12 kender áztató, kinek nem fürdőhely a folyó, de ki egy zsubkenderrel előre hátradőlve csapkodja, vágja vizet, szivárvány szakít belőle. 12 csöndes asszony áll, a szivárvány kiveszi észre végre már, kiveszi észre e velőt szikkasztó forró katlant, hol van egy kitüntetés, mely láthatatlan. A folyó ezredek óta maga útját futja, a kenderszálak elnyúlnak hosszan, tova úszva. Asszonyok változó árnya fekszik a folyóra,

0: Az én anyám Erdély. Nehéz szívűnek nemzet. Az itt lakó nép kincsét, fájdalmát, büszkeségét, a fenyők nem alkuvó gerincét, folyók szilajságát, gyönyörű dalok csillogását adta számomra, ahogy megfogant a történelem útvesztőiben. Így bízta rám magát más nyelvű testvéreim közt. A Maros, az Olt, a két küküllő keresztvizébe magyarul mártott, románul a románt, németül a szászt, gyermekeiként egy keresztvízbe az én anyám Erdély. Egyformán oltotta magát szívünkbe a mi anyánk, Erdély. Szilágyi domokos ünnepek. Legszebben a szerelmesek ünnepelnek mesztelenül. Tüzes súlytalanságba öltözötten, mint az űr meghódítóid. Legszebben a szerelmesek ünnepelnek mesztelenül. Szerelmesek szép, mesztelen, súlytalan ünnepeit, ezt az értelmes csodát. Szerelmesek szép, mesztelen, súlytalan ünnepeit kívánom neked is, világ! Lászlófi Aladár, a hang. Kísértett éles, csillagos éjszakákon átfut egy hang a suttogások álló aranyán. Mutassátok meg a költőket, akiket olvastok, s megmondom, kik vagytok. Mutassátok meg a költőket, akiket tiszteltek, s megmondom, kik voltatok. Nagyapáink sikár alakját látom elviselhetetlennek tűnő korokban, mikor hervat már ligetünk, csak könyveink maradtak a télre. Mutassátok meg a költőket, akiket megvédtek, s megmondom, kik lesztek. Mutassátok meg a költőket, akiket olvastok, s megmondom, kik vagytok. Mutassátok meg a költőket, akiket tiszteltek, s megmondom, kik voltatok. Mutassátok meg a költőket, akiket megvédtek, s megmondom, kik lesztek. Mutassátok meg a költőket, akiket megvédtek, s megmondom, kik lesznek. Mutassátok meg a költőket, akiket megvédtek, s megmondom, kik lesznek. Mutassátok meg a költőket, akiket megvédtek, s megmondom, kik lesznek.
1: Megmondom, kik lesznek.
0: Mutassátok meg a költőket, akiket megvédtek, s megmondom,

François Villon, ellentétek. Szomjan halok a forrásvize mellett. Tűzben égek, és mégis vacogok. Parazsas kájánál csupasz féreg, díszes talárt kapok. Hitetlen várok, sírva nevetek. Az biztat, ami tegnap tönkretett. Víg dáridó bennem a bosszúság. Úr vagyok, s nem véd jog se fegyverek. Befogad, és kitaszít a világ. Nem biztos, csak a kétes a szememnek, s ami világos, mint a nap, titok. Hiszek a véletlennek, hirtelennek, s gyanúm az igaz körül sompolyog. Mindig nyerek, és vesztes maradok. Fektemben is fölbukás fenyeget. Van pénzem, s egy vasat se keresek, és reggel köszönök jó éjszakát. Várom senkitől örökségemet. Befogad, és kitaszít a világ. Semmit se bánok, s ami sose kellett, kínnal mégiscsak olyat hajszolok. Csalánnal a szeretet szava ver meg, s ha igaz szólt, azt hiszem ugratott. Barátom, aki elhiteti, hogy hattyúk csapata varjú sereg, igazság és vadugság egyre megy, és elhiszem, hogy segít, aki árt. Mindent megőrzök, s mindent feledek. Befogad, és kitaszít a világ. Ajánlás? Herceg, kegyes jóságod lássa meg. Nincs eszem, s a tudásom rengeteg. Lázongva vallok törvényt és szabályt. S most milyen? Várom a pályogéremet. Mert befogad, s kitaszít a világ.

0: lemerülve édenébe, nem tekint föl az idegen. Pedig a sziklai szempár belereped, úgy figyeli. Lám, fekete, gépkocsik, sorozatos méltóságok rágördültek a fűre, szöcske fiak táborait fröcsögtetve széllyel. Mit tehet a rét? Csak felnyög. Harmatot, ha nem idomít, nem harap át karosszériát. Csak megrettent a virág, de továbbra is mézel. Nincs mód e zöld üzemekben kitűzni a gyászlobogót. Hát megterítve a rét. Világosság sugárhasában édesen ölelni való. Kikerítsek csípni valók. De mindez hasztalan szép, nem elég a körmük alá se. Hát megterítve a rét a savaknak beleknek is. Barkafák tövében áltukban végzik a hölgyek a habzó patakba, látói, mintha csak ők volnának, ahogy combra sodort sejem a broncs fölött az ölük, zsinort vett ki jelképesen a rángó pisztrángokért. Megindul-e dörögve a sziklai ember? Dehogy! Csak ábrándal nősül, szégyenpír a sziklát kiüti. Tilalom erre, tilalom arra, tilalom kapu áll, de céd a fekete szélnek díszkapu. Szabados út. Hát megrakva hússal a rét. Kejhesen a pezsgő felforr. Testszirmok egy központ körül. Fentről ez micsoda virág? Fentről is állkapcsosan őrlő, öntudattal evő, ivó, viruló virág, de hervadása bízva az időre. Mert mészkősziklába, arkangyali ingbe az őrszem nem öltözik, s nem mutat újjal a kapu iránt. Arcéle, frontális válla, vakítóan elképzelve. Ő csak ül a sziklán, szakállasítja baromi nyál.
1: Vendégek jövetele. Nem csöngetnek. Se csók, se bók. Csak jönnek a látogatók. Nem ajtón, nem ablakon. Úgy lépnek be a falon. Zajtalan rajban, agresszíven, rangtalan mind és mind mezítlen. Fény a törzsüket függve tartja, szivárványosan húsuk tarka, kék, mint a meteorszaltó, földgömbön a kék araltó, és zöld, mint április, olyan akár a síkos nyersolaj. Piros, mint ünnep és a szégyen, mint dózsa a tűz ketrecébe. Sárga, mint árvalányhaj sátra, apokalipszis lóhút sárga. Ismerősek évezred óta. Szerelmesek egy lobogóba, emlékeimben ismerősek. Megölve is szörnyen erősek, megnyúzva is örgyítő szépek, elvérezve is lüktetések. Rendetlenségem reggele. Vendégekkel a ház tele. Nem dohányoznak, nem esznek, némán is ebnek neveznek. Szememet farkas szemeik bűvölik, el se engedik, míg eszméletem el nem zordul, fogam csillagot nem csikordul, s nem úszik tűzvész hajamik, irhám hevére jég, amíg vassá nem érnek meg a körmök, s újra ordasként nem üvöltök.
0: Föld, ez a föld. A földről nézem, vagy ámulom az égből. Előbb a porból, aztán a fáró toronyból, majd ágaskodó csikófelhőről, délben zenitből, ami esőt jelent. Elég csak a porszemre ülnöm, tövébe egy szagos kapocsának. S fán van már földem, kis lovam, kis ekény, kis vetésem. De felnövök föld, vasszárnyat viszek a kovácshoz, ekevasat. Pirkat pohóban, élesedik üllőn. Egy dögnehéz, kerekes vasmadár nyomába járok a barázdában. Fejjel bukik alá sajnos a kamilla virág. S feljönnek a rozsdás karikák, pannon bacakok. Elkorhat küllők, meg újabb gyűrűcskéig. Föld, kiokádod a megebett kanalakat. Hajtok a güzűfészkeken hangyák várainál. Pingponglabdák, ruganyos gyíktojások verődnek bokacsontomhoz. Iramul tőlem a vadnyú, húgyos bugyiában. Sót a fülibe, paprikát a szemibe kiáltok. De szembenéz velem a hörcsök árpa arany hintajából, akár egy földes úr. És megkondul bennem a barát. Föld, te humusz, te szürke agyak, szülöd és tolod magadból az áldást, ha művelnek, bevetnek férfiasan. Bükköny lóhere, lucerna rendek hemperegnek rajtad kövéren. Bogjáktól vagy pontyos, óriás arany gabona keresztek mellette. Ontod a kukoricát, krumplit, répát és tököt rogyásig. Ülök a híd alá, hogy halljam. Kerekeken, patkós patákon átdübörög az áldás rajta. De föld, te sivár, te kőpadja a napozó víznek. Te kavicsmező, te homok magaslat. Hídfője az aszálynak. Onnan indulnak sárga kalapban, s gatyában a halálok, learatni a maradék zöldet. Föld, akit művelnek a felszín alatt is, láthatatlan kis lények, meg csúnya, de szent giliszták, e lágy ezüst ajkú imázók, talajmorsálok. Meg a hangyák, akik örökkön építkeznek, s hányszor hiába. Felülve a vörös dombra, csipesz ujjal nyúlok a völgybe, a nyüzsgésbe, a hangyák közé. Hát ez itt a Miklós bácsi, a Juli néni, Gizella néni. Ez a hangyánál sürgőbb Imrus, a kicsi Mariska, Iluska. Hát ezek a fehér bábok, a pólyás babák, akiért a nyüzsgés, a munka. Hányszor kényszerülnek imára, esedezésre, amikor a harangok is hiába tusakodnak a jégfelhőkkel. Kapkodom a jeget a földről, benne Mária kép van a mondás szerint, mint vásári cukor van a kék, ne felejts. De én zápolyát, hajna út látom meg a koronás királyt, és a többit. Ezek a ne felejtsek. Még a kígyó is úgy mozog a kertben, alig mozdul a virág. De láttatok-e kovácsolt láncot végighúzni a violákon? Én láttam, nincs feledés. Én haragommal keretezem szörnyű kertészeit képét Magyarország. Majd megnövök én is, belövök ablakukon. Nyíratlan hajam úszik a holddal, s patanyoma nincs a lovannak, szimatol a spion pedig, s kutyazsandár de régóta keres már.

és szorgos szerveink. Fogyunk, növünk. Fogyunk, növünk. De vagyunk. Részt veszünk e lakomán. S jelöljék bár májfoltok a testem. Lélegzünk, élünk, ím csodák csodáját újra és újra megjelentem. Havazás lennék, lengőn áldó, gyűrött arcokra, földre szálló, csitítgató is, otthol láz van, méltóságos a pusztulásban. Havaztam volna magam is, de lám, hogy megerett. Hatalmas, vadpelyhekben hullahó a szülőföld felett. Térdig, derékig, torkig ér, suttogva folytogat, parázna habzás lepi el a toronygombokat, s már égig érő hóban a táj. Moccanatlanul e nagy pólyában a lét hallgatni tanul. Kaszák és kések éle mennyboltig bebugyolálva, fuldoklon fordul fehérbe a falvak szuszogása, nem koccan kő a kőhöz, hótömpe szájjal szól, aki beszél, s nagy havak gyomrában az értelem békésen elüldögél. Alagutakat. Alagutakat a hóban, milliomnyi egymást kereső utat, itt a szívdobogás is havat olvaszt, s álmok keringnek az öröm és kín eltömíthetetlen járatain. Városok, falvak szívhangja hallik, kásásodik a tél tömött fehérje. Okos szenvedély, kétkedő hit, okos szenvedély, kétkedő hit. Működtessétek egymást kereső tekinteteink lézereit, alagutakat a hóban! Hűszándék, mozdulat, törékeny álom, didergő elme! Ne éljen a hóhúsában örökre elkeverve! És ha majd e mennyei vatta szánkból kifordul, s nem a fagybandái zenélnek, viduljon taposó táncra a láb, olvasszon világnagy termeket körénk, az ének.

0: 13:13, péntek, amikor megöltük az Istent, és nincs remény, és a félelem és a sötétség rasszál az utcán, a Honti Hanna 24 órás ügyeletet tart.
1: Non-stop lelkisegélyszolgálat, kipróbált szakembergárda, valamint eseti szakértői ott segítenek, ahol tudnak. Reményt csempésznek a reménytelenségbe, kilőnek titeket az éterbe.
2: Szabadság, szerelem, mindkettő kell nekem. Van remény.
3: Az év legnyálasabb napja előtt túladagoljuk nektek a Honti Hannát. Megszínesítjük a bal szerencse napját 24 óra alatt 24 vendéggel.
4: Velünk lesz többek között egy apokalipszis filozófus, egy meleg lelkész, fiatal filmesek, írók és sok zenész a Tiloson innen és a rádión túl.
2: Szeretkezzetek, imádkozzatok, hallgassatok minket!
5: Most már,
6: bal szerencsésen kezdődik, műsor, igen, egy picit ózon is megérkezett. Igen, ez a péntek 13, azt hiszem,
5: ortodox időben jelentkezünk.
6: Kezdi rávenni a...
5: Egészen holnap reggel 8-tól 8-ig 24 órázunk, ügyeletet adunk, műsoros ügyeletet
6: a rádióvilágnapja, nem tudom, hogy a ezt rádió, mondtuk, hogy belehallatott.
5: A Hóik azt mondja, hogy a rádióvilágnapja, én inkább azt mondanám, hogy a rádiózás világnapja.
6: De erről úgy is fogunk később beszélni. Úgy is fogunk erről is. Nagyon sok mindenről, ugye a farsangolunk is egy kicsit.
5: Hogy ezt eddig nem mondtuk volna.
6: Omikron, hogy szépen mondjad. Omikron.
5: Őt Omikronnak hívjuk.
6: Őt Omikronnak hívjuk most. Aha.
5: És Ibrahim nevét sem fogjuk felfedni. Hogy polgári neve, micsoda. Ezzel azt is implikáltuk, hogy Ibrahim a keresztségben, ugye Ibrahim keresztségben, nem az Ibrahim nevet kapta, de ez minket most igazából nem érdekel.
6: Nem érdekel minket, érdekel minket. Az érdekel minket, hogy holnap Valentin nap van, és hallgató a vonalban, remélem az, akit mi nem hallottunk ezzel.
5: Akkor
6: az első hallgatója
5: az első
6: 24 órásnak. Szia!
5: Halló!
7: Jó reggelt kívánok!
6: Szép jó reggelt!
5: Első telefonáló vagy, 21 órán belül.
6: Boldogat neked is!
7: Imádlak titeket!
5: Wow.
6: Mi is imádunk téged!
7: Péntekenként ünnepnap.
5: És mit szólsz, hogy ez most megnyúlt, 12-szeresére megnyúlt a Honti és Hanna?
7: Igen, hál' Isten! Hú, de jó! Ha nem lenne itt a kollega mellett, nem magamhoz nyúlnék, de...
5: Figyelj, diszkrétan volt.
7: Szeretném mondani, hogy volt reggel 7-kor a híradó

0: hogy mikor ezt megkérdezték tőle.
1: Igen.
0: És azt mondja, hogy ez kérdés.
1: Gyönyörű szép, igen.
0: Mondtam azt, jön szembe egy kamion 90-nel, és inkább berántom a kormányt a kamion alá. Mert...
1: De gyönyörű szép, mert ilyen, igen, ahogy
0: ilyen
1: ez.
0: Ilyen nincs.
2: Na, szóval.
1: De szép, köszönjük szépen, átadjuk majd a szerkesztőknek, mert ezt ők csinálják, a hírszerkesztőink külön.
0: Ez tényleg, komolyan mondom, úgy fölháborgattatok ezen a napsütéshez gyönyörűséget, szép reggelen,
2: hogy... Ilyen a tavasz.
1: Ez egy péntek 13, ez egy ilyen nap.
2: Péntek 13-án is Valentin nap karöltve.
0: Mindegy, a szerkesztő úrnak köszönöm, hogy azért köszönöm.
3: Zombik napja.
2: Na jól van,
1: köszi szépen, szia.
4: Ezt tudjátok, hogy ma zombik napja van.
1: Zombik napja, farsang nap van.
4: Nem jönnek a papáik?

0: Jó, van, figyelj.
1: Hát egy múlde. Hát jó, jó, jó.
0: Azt kérdezi a Bence.
1: Neki már itt van.
0: Árján, azt kérdezi a Bence, vannak apa zombik? Mit válaszolsz?
2: Hogy mi a kérdés? Hogy
0: van... Apa, vannak zombik?
2: Vannak, hát.
0: Na, ez még gyorsan rávágja a gondolkodást.
2: Hát, miért lenne? Még az is van, hogy nincs. Minden van.
0: Mert pont azért tudta válaszolni, érte, mert az egyszarvuló, akkor most mit mondok az egyszarvulóra, meg...
2: Van-e francia király?
0: Van-e francia király?
2: Van-e jelenlegi francia király?
0: Igen, tehát föltesz még többi a kérdéseket.
2: Kérdés. Jelölete van, igen.
0: Igen.
2: Jelölete van, de mégis... nincs megfelelő személy.
0: Tehát. Mert látta a boltba, ilyen lehet kapni kis zombi figurákat.
3: Jaj, és akkor ha már a boltnál és a kapásnál hallunk, légy szíves, olvasd fel, amit nekem is kora reggel megmosolyogtattál.
1: Az, hogy farsang
3: a Gerló hozott egy nagyon szép farsangi zombis dolgot. Ne jó, nem zombis, de igazából farsangi.
2: Egy úti boltban tettem szert egy öngyújtóra, amire a következő van ráírva. A dohányosok korábban halnak, vesző, később kagylónak öltöznek a jelmezbálon.
3: Imádom.
2: Szóval
0: meg, tényleg ez az ideje, most
2: mindenütt fel lehet az ember készülve arra, hogy humorban valahol elrejtve. Ott, ahol nem
3: imádom ezt.
0: De ez nem a Sugár János, érted? Valami ravasz képzelműzés, érted?
3: Reggel 6-kor majd őt megkérdezzük holnap,
2: igen.
0: Hatra jön, jó.
3: Igen.
0: Jó.
3: Igen, hogyha már itt tartunk, akkor egy kicsit bepromóznám, jó, hogy kik lesznek ma. Így van, így van, itt van, online vagyunk, gyerekek. Na, mutatom nektek is.
0: Ibra
3: meglepődött. Ott egy papír, meg itt egy papír, egy picit bepromóznám, hogy akkor konkrétan összeszedve kik lesznek.
0: De ne a hallgatók előtt, tehát érted, be kell vallanom, hogy el
3: nyugi, nyugi, nyugi, innentől fogva egy-két embert azért így be lehet mondani, mint hogy a... Feledi Botond is bejön, nem tudjátok, hogy ki ő, mi ő, külpolitikai szakértő. Na, ezt is szépen el lehet mondani. Vagy önből akar,
0: Feledi Botond külpolitikai szakértő. Miért van az, hogy a külpolosoknak olyan neveik vannak? Nem Feledi Botond, ebből nem esztéta jön, hanem ez külpolitikai.
3: Rímerre a külpolitikai szakértő.
0: Igen, hogy
3: a Botondra csak ez.
0: Botond, hát fia, jön külpolos. Persze, na, most jövök ki. Hát ja.
3: Én is két napig lázadtam, úgyhogy most így szerintem lábon.
0: De Nazár is az jó a rádióban, nem?
2: Persze.
3: Még kis jó kis ilyen jazzes hangot lett.
2: A hírekvejt azt írta, hogy az egyik fennmaradt mondata úgy szól, hogy ha a világon minden füsté válna, az orr lenne a megismerő. Ennyit a Nazár is.
0: Köszönöm.
3: Wow.
0: Elmondod, hogy a puszi nyuszi
3: helyett az Omikron van? Már igen. Mondtuk, igen.
0: Mondtátok?
3: Persze, jó, van, bemutattuk a drágánkat.
2: De, hogy ezt úgy kell értelmezni, hey. hogy egész álló nap 24 órán keresztül a puszi nyuszit a Omikron helyettesít. Illetve nem.
3: Omikron lesz, ami védőszentünk. Emellett azért, hogy mondjam, hogy nagyon sokan be fognak jönni segíteni, és kézenfogva fognak nekünk külsősök. Ők is jönnek délután, mindenki jönnek külsősök, akik nem is nem itteni tilososok, de nagyon szeretik a rádiót, és szívesen bejönnek nekünk pár órára segíteni. Jönnek majd a Havas is bejön, képzeljétek, majd hajnalba valamikor, úgyhogy őt is várhatjátok. Jön majd Gofri a saját idejében, ő fog zenélni. Ugye nagyon nyugis kis Gofri zenét kapunk az ő idejében.
0: Jaj, de nagyon csipázzuk a Gofrit.
3: Nagyon csipázzuk a Gofrit, úgyhogy sokan be fognak jönni hozzánk. Sok műsorban lesz velünk.
2: Szóval a Gofri idején Gofri.

0: Ez, ez tök jó.
1: Így van.
2: Ez, ez trükk.
1: Persze, ez a
2: trükk, igen. Ez a kismacskó trükk.
0: Most haza és haladás van.
2: És nem sokára 9-re jön Szilágyi János.
1: És őt várjuk nagyon, meg a cabályt szerintem be fognak toppanni.
0: Nem áruljuk el. Nem, végén vérezni fog a szíve.
1: Vérezni fog mindenkinek a szíve, úgyhogy 8-tól mi beszélgetünk egy kicsit. Most szerintem Omikront hagyjuk, hogy hadd élje ki a zene fétisét.
0: Van Omegád Omikron?
1: Valami zenei. Hát,
3: omegám az.
0: Az, hogy Dimitri Lénáról mesél például, azért most csak utána azonnal kitavaszodna.
2: Na,
0: na jó, kezdjük.
2: Őzd le valamivel. Őzd le valamivel, aztán visszajövünk. Jó.
1: Megiszunk egy kávét, azt hiszem.
2: A há-há, bocsánatot kér. Há-hától.
0: A H és H.
2: A H és H.
0: A
2: H H-tól. A Cabántól. A Cabán itt ül. És
4: tényleg
2: itt ül Ádám is.
4: Tényleg.
2: Tényleg. De nem beszélünk csúnyára a rádióban.
1: Nem.
2: Nem, mert pénzbüntetést kapunk. Szerintem mi. Jó. De egyébként egy érdekes kérdés, hogy a Simicska után valami változott?
1: Azt már lehet mondani.
2: Tehát azt lehet?
0: Hogy a Simicska után.
4: Hát de Simicska... például lehet szerintem idézni.
2: Igen.
0: Amikor azt mondta a
1: de fel kell akkor tüntetni, nem hogy idézek, tehát hogy szólni kell, hogy innentől egy idézek.
2: Hát, nézd, ez megtorlatlan maradt, én úgy tudom. Nem perelte.
4: Nem,
1: Orbán Viktor azt mondta, azt hiszem 2-3 nappal ezelőtt azt nyilatkozta erre, amikor egy újságíró csak úgy odadobta neki ezt a kérdést, hogy a kormány soha nem szállt be ilyen vitába. A kormány és én sosem szállt be ilyen vitába, és nem is fogunk. Pont. És folytatódott tovább a konferencia, amiről szólt.
2: De ha én írom le azt, hogy geci és engem beperelnek, akkor a kormány mégis beszáll. Tehát értitek, hogy tehát egyrészt van egy média hatóság.
4: Azt gondolod, hogy a kormány egy geci, akkor mi van?
2: Igen.
4: Ki a sértett?
2: Hát elvileg nem lehet abszolút senki, mert a kormány az nem személy.
4: Jó, de nem mondunk
0: ilyet természetesen. Mire belőle már kicserélődik a társaság.
2: Geci a vonalban. Bocsánat.
0: Halló?
2: Csak mond.
5: Jó enged kívánok. Akkor nekem már csak egy kérdésem van, hogy ki a fasz az Ajcs Tamás?
0: Hát.
2: Igen, köszönjük szépen.
0: Nem az a tiszta fejű, aki soha nem drogozott?
2: Nem, az egy másik.
0: Az Orbán Viktor,
1: ez a szép hajú, tudod.
4: Figyelj, most kezdtétek ezt a hosszú menetelést?
2: Amelyiket a 24 most órás?
1: Igen.
2: Most, persze.
4: Akkor szerintem mondjuk el a hallgatóknak, mert lehet, hogy valaki ül az autóba, uh-huh, megy. És
1: ja, nem, 8-kor kezdtük el. Úgy
4: és ezt elmondtátok, hogy uh-huh.
1: Persze, de
2: meg reklámos volt a rádióban.
1: Majd még, hogy ez egy ilyen 24 jó, órás hosszú ezen... menetelés. Persze, ezt mindenképp mondjuk majd sokat.
2: Ja, mondjuk többször is, ja, igen.
4: Szóval, hogy esetleg, tehát, hogy akkor most nem a haza és haladás van, hanem a 24 órás honthonában. A haza és haladás nyomokban.
2: Hát a Hont és Hanna meghekkelte a tilos rádió műsorait, mondjuk ki.
4: Tökéletes.
0: A mai napon.
2: A mai napon, igen. Nagyon gonosz módon.
0: És...
2: De ez azért van, mert egyszer már volt egy ilyen 2 évvel ezelőtt. Akkor még élt Laksz Tamás, tisztelet emlékének, és akkor az úgy jó volt, vagy nekünk nem tudom, azt tetszett.
1: Hát meg mégiscsak a rádió világnapja van, tehát ez egy olyan rekordvolumenű dolog, hogyha megnyitjuk normálisan.
2: Igen.
1: És tényleg mind a 24 órában szépen be lesznek pörgetve a kis meglepetés vendégeik.
2: Hát, hogy?
1: Olyan rádió rekord lesz.
0: Nem lesznek meglepetés
2: rekord.
1: De vannak, nem mindenki tudja, hogy ki jön.
6: Meglepetés feljönnek.
1: Meglepik.
2: Ja,
1: meglepetés feljönnek, igen, hajnali 3-ra.
0: Például a kokáért, amikor átmegyünk péntek 13-ából Valentin napba éjfélkor, akkor a Bárdos Deák AG és az Antal Szilveszter fognak itten zenén és beszélgetni. Csak így rájuk nézett a...
1: Ők fogják a Valentin napot elhozni.
4: 13-a van.
2: Ma hát azért választottuk ki a napot, papa.
4: Nem a rádió világnapját választott.
0: De az is.
2: De nem érdekes, hogy
0: péntek 13-ára esett.
2: Péntek 13-ára esett a ledvegy, és kézzel, papa, ezt jóval korábban kiválasztottuk ezt az időpontot. Kifigyeltük, ugye?
0: Minél korábban.
6: Három óra.
0: Nincsen, hogy értesültünk volna arról a tényről, ami valószínűleg jóval régebbi, hogy a rádió világnapja van.
2: Igen. Vagyis az istenek is azt akarják, hogy ezen a...
1: Működjön.
2: Figyelj, melyik az év legborzalmasabb napja a Honti Hanna szempontból? A péntekek közül.
1: Hát a péntek 13.
2: A péntek 13. Azon belül mondjál, melyik a legszarabb hónap?
1: Hát persze, hogy a február.
2: Hát persze, minden, a február, ez a tökéletes
1: negativitás. De amúgy én azt is mondtam, hogy a Valentinnap miatt is, az előző, az Valentinnap előtti nap.
2: A zombiság, hogy az átmegy onnan oda. Reménytelenség
1: igazából, ezt nagyon sokat említem sok helyen, hogy ugye aki pár nélkül van, vagy nem tud úgy nyálazdani, romantikázni, ugye előtte levő nap, így kétségben.
2: Nyálazdani. Romantikázni. Fiatal lány beszél.
0: A pár nélkül fűzöd a mondatokat.
2: Így fűzi.
1: Tudod, milyen
2: szexi, hogyha bőrcuc van rajta közben.
1: És ugye, tehát, hogy a kétségbeesésnek a napja azért ez, mert úristen, mi lesz velem holnap, nincsen senki, kivel fogok összebújni, mit tudom én, azért van benne egy kis kétségbeesés.
4: De szerintem azért ezt definiáljuk, hogy ez egy fiataloknak szóló úri huncutság Amerikából, tehát én eszembe se jut semmi a Valentin napról.
0: Nekem se.
4: Ne, ez nem a sütőtökös, vagy mi, ez az a Halloween, nem?
2: Az a Halloween, de szerintem miután ez a filmekben a Halloween, a sorozatgyilkos, meg a teenager sex összefolyt. De most komolyan nem érdemes nagyon szét választani.
4: Ezt most jól átkoztad ezeket a matinókat a rádiózás világnapjára.
2: Igen.
0: Nem, a rádiózás világnapja az csak évfélig tart, mire a bárdoságék idejének addig, akkor kezdődik a Valentin.
1: Nem is szoktatok amúgy ilyen romantikus.
0: És akkor biztos van egy csomó ember Magyarországon, akik tiltakoznak, és azt mondják, hogy ez Bálint nap.
2: Egyébként a rádiózás...
4: A Bálint akkor egy újabb emlékezetes volt munkatársat is meg lehet említeni.
2: Mészáros Bálintra gondolsz, vagy a Bálint Pistára?
4: Arra.
2: Jó, sok több Bálint is volt a... Hát ő alapítója volt a Honti Hannának.
0: Honti és Hannának.
2: Honti és Hannának, igen. Alapítója volt...
0: Ezt a Pisti nem rontaná el.
2: Melyik?
0: Bálint Pisti.
2: Mert a Pistiről a Pistik ugrott be, aki szintén DJ-je volt.
0: Hát mert hogy azért, mert éppen a Bálint Pistiről beszéltünk, azért voltam benne.
2: Jó.
4: Írjátok meg a történetét.
2: Hát még nem érdemes, alig
4: hát el lehet kezdeni,
2: 20 van. Éves, vagy nem tudom.
4: Aztán nem fogsz emlékezni.
2: Hogy a hány DJ-je volt a Honti és Hannának? Hát a Gondnok volt 5 vagy 6 évig.
4: Csak milyen jó volt, nagyon jó ritmus érzék.
2: Nagyon
4: volt,
2: nagyon
4: lép be.
2: DJ volt.
4: Egy csomó tilos műsorban azon, hogy hát akkor most tegyünk föl egy zenét, és akkor így pislognak a DJ-re, aki épp a netet olvassa, vagy valami.
2: De végig
4: és nem történik semmi, de a Gondnak iszonyú tempóban megérezte, hogy mikor vannak a bekezdés végek, és iszonyú gyors tempóval rá. Egyik legjobb volt ebben a műfajban.
1: A Vincent volt ilyen olyan autista ebből a szempontból, és szegénynek néha kapálózni kellett, mert annyira kellett a következő zenét, még közben, igen.
2: A Gondnok jó ízlésű ember volt, például az utolsó csepp a pohárban, amiért ott hagyta a műsort, az volt, hogy én ismeretlenül hülyén behívtam egy nagyon híres véd DJ-t a rádióba. Uh-huh. Meghallotta a Gondnok, hogy milyen zenét játszik, hát elköszönt tőlem. De azért a Gondnokban volt arisztokratikusság, a másik, hogy...
0: Gondnok.
2: Igen, hogy aztán elkezdett beszélni, de úgy 5 év után. Addig nem, de akkor viszont félelmetes paranoia elméletei voltak, és azt nagyon szerettem. Ki volt még DJ? Pisti volt, Fecó volt, Gondnok volt, és most azt mondjam ki, hogy büszkék vagyunk, mert a Puszi Nyuszit a Tilos Rádióban, rádiós technikus lányok, az csak nekünk van, azt tudod, papa. Nem irigyel, érted?
4: Nem látják szegény hallgatók.
2: Puszi Nyuszit és
1: igen. A Szímet visszaadni.
2: Na jó, ennyire megemlékeztük a Honti és Hannában. Figyelj, rájöttem, hogy semmi értelme a történetírásnak, minden elveszik. A 10 év alatt olyan csodálatos interjúk tömege készült el, és már nincs meg. Badadada. Nincs meg a badadada. Pénteken itt volt a
4: azt
2: badadada.
4: Nem tudom, miért. Azt tudom, azt
2: és kedden kampó, és nincs meg.
4: Ez hiba, nem?
2: Hát jobb hiba, jó, de most...
4: Egy csomó megvan.
2: Csomó megvan. Jó, csak mondom, hogy emlékszem olyan nagy interjúk, hát szép lassan halnak meg már, akiket behívunk azok is. Tehát elértük azt a kort, hogy bárki örökké valóságnak fog
4: egyszer
2: tűnni.
4: Egyszer volt egy közös ismerősünk, Morel Mihály.
2: Ha, például.
4: És a öreg nyugdíjas, aki nem ismerné, a legjobb magyar vágó volt minden idők.
2: Szimbádot vágta, például.
4: és nyugdíjas korára elkezdett ilyen szobrokat csinálni. Hát addig is volt ilyen típusú aktivitása, de hát akkor sok ideje volt, és megfaragott, és hát igen, sok barátja volt a filmes világból, ismerőse,
2: igen,
4: hát azokat megfaragta, tehát szükségszerűen, ugye hát a Misi bácsi is nagyon hosszú ideig tolta, elég idős volt, tehát akiket megfaragott, azok egy idő után,
2: igen,
4: hát
2: igen,
4: átszenderültek a mennybéli stábba, és akkor egy idő után elég veszélyes volt, tehát úgy az alakult ki, hogy ne a morál,
2: nehogy megcsináljon a morál, mert meg, akkor meghalsz, érted?
1: Jézusom, ilyen balszerencsés volt az én munkásságon.
4: Hát nem, mert érted, ez egy 78 éves emberek csinált egy portrét, bement a nem tudom ki, és akkor hát ez életkor és sajátosság. Nagyobb esélye halsz meg, ha 70 plusz vagy, mint ha 10 plusz.
2: Nem ilyen a Szilágyi telefonál, de...
1: Volt egy ilyen film is, a Robin Williams-szal, a Final Cut, ez a végső vágás. Szólt hasonlóról, de az inkább pont az ellentetje volt ennek, hogyha a Baki megtalálja végre a telefonját, és lenézítja, köztíz szépen adásban vagy, és menjél kifelé innen, köszönöm szépen. Tehát az a film szólt erről, hogy... amikor valaki meghalt, ugye volt egy ilyen kis implantátum a fejükbe, és az egész életüket lényegében lememorizálta, és felvette az egész életét, és az volt ennek a Robbie Williams-nek a dolga, hogy ezt szépen megvágja az ő kis életét, és mit tudom én, egy ilyen órás filmet csinálni az egész életéből, amit a temetésen levetítettek. És ugye nekik meg nem lehetett ilyen implantátum, hogy ezekre a filmekre ugyan emlékezzenek, mert durva volt. Nekem ez jutott erről eszembe, de az egy másik véget ennek a dolognak. Nem tudom, hogy ugye a Gerlő azért már ő is régóta itt van, te hány éve vagy a...
4: De még azért nem kell meghalni.
1: Nem, azért fűztem rá, csak hogy például neked mi volt egy olyan...
4: Tehát arról jutott eszébe, tudod.
0: Ez elmúlásra.
1: Nem, hanem az emlékekről, tehát hogy az itteni emlékeid, mi az, amit meghatározó olyan vendég, vagy kolléga, vagy társ, aki itt volt nálunk, és...
0: Én nekem most nem ez jutott az eszembe, hanem hogy ha már ezen elkezdenék gondolkozni, akkor eszembe jutnának olyanok, mint a Bulányi György például, akit nagyon meghallgatni. Nem meghallgatnám az archívumból, de valahol elbújt. Nem, nincs meg online minden. Követelni kell, hogy minden, ami elhangzott valaha az éterben, az bármikor meghallgatható legyen az éterben.
1: Nem tudom, meddig lehet, azt hiszem 2006-ig tudok visszakeresni az archívumban. Ezt a tektől én 2006-ig
0: tudom visszakeresni. Vissza lehet keresni, offline vissza lehet keresni, és aztán föl lehet tenni utólag.
1: Hát emlékszem, melyik napon voltak ezek az interjúk, akkor valahogy vissza tudsz mindent keresni.
0: Nem, azért tudod, ha csinálnék adásnaplót, meg mit tudom én, és stb. Mm-hmm. Szóval sok minden van, amit a honcsi
4: nem tesz meg.
0: Hát...
4: Van Facebook oldalatok?
0: Van.
4: Hát akkor oda ki kell írni, hogy most ez volt meg
0: az. De nem, hát magának a tilosnak az adásnak olyat is meg lehetne vezetni, és akkor annak a linkjét fölrakni mondjuk a Facebookra.
4: Szerintem az olyan 30-valány ezren nézik, vagy
0: a tilosnak az oldalát.
1: A tilos,
0: a hanának az oldalát, azt mit tudom, olyan kevesebben azért.
4: Hát azt nyilván, de ha van tartalom benne, akkor
0: nézik.
4: És visszakereshető, az jó. Tehát én nem írok adásnaplót, de utána még több jazzben akkor odaírom, hogy mi van, és volt már, hogy akkor mi volt akkora, és akkor visszakeresek.
0: Ja, hát ez
4: valami nyoma van. Hát most meddig, nem tudom, meddig marad meg a Facebook, vagy a izé.
1: Na igen, hogy ez mennyire lesz mulandó.
4: Hát az biztos mulandó, de egyelőre pár évre menőleg vissza, azt lehet látni, hogy akkor mi volt.
1: Meg a Facebookon azért nehezebb visszakeresni, úgyhogy a görgető sávba például nem nagyon tudsz keresni, mert nem
4: tudsz
1: betöltött
4: keresni,
1: sávba,
4: hanem
1: úgy ugye
4: ott,
1: még nem,
4: igen.
1: Fú, az azért nagy munka. Visszaszkrollozni, hát mint egy évvel ezelőtt, az elég tényleg, kilométer.
0: Tényleg. Szóval, bizonyos dolgok szerintem szándékosan mennek nehézkesen a Facebookon, hát, hogy folyamatosan ott kell lennünk.
1: Csak folyamatosan figyelni kell ilyen.
0: Igen, tehát állandó jelenlétet kínál, és ezt feltételezi is. Tehát az archívum és a keresés az nem az ő fel.
2: Dugóba van, mindjárt itt van.
0: Ah, dugóba.
4: Dugó, dugó, fa, dugó, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing,
1: szerintem egy picit addig akkor várjuk.
2: Ne azt mondta, hogy zenéljünk.
1: Vendégünket, nem azt mondom, hogy várjuk meg a vendégünket, aztán, hogy Ádám, hogy várjuk meg.
2: De nem azt a mondatot mondja, egy kicsit zenéljünk, és már magát a mondattól kapok idegbajt. Jó.
4: Akkor csináljunk így.
3: Arra gondolsz, hogy...
2: De az is jobb, ez is jobb.
4: Arra gondolsz, hogy... Enter, várjál.
2: Ez a Hot és Hana 24 órás adásának ugye az első órájában vagyunk.
1: Akik betrólkodtak a haza és haladás időságjába.
3: Már átcsúsztunk a második órába.
2: Ja, ezt mondtuk ma már, hogy nincs remény.
3: Még nem. Még
0: nem mondtuk, mert van.
2: Nevetséges. Péntek van, nincs
0: semmi. Kérdezzük meg Szilágyi Jánost.
2: Ez az.
1: Megérkezett.
2: De neked, hát de reggel. Reggel van remény,
0: igen,
2: nem?
0: Kérdezzük meg. Hát,
2: mikor veszíted el a reményérzését?
0: Van-e remény, ez a kérdés. Ezt a műsorban szoktuk filmetni.
2: Ja, értem.
0: Szerintem van.
2: Remény van, csak néha elmegy. Eltávolodik az embertől a remény, aztán visszatér, de valahol van. A remény eleve egy távolságot föltételez időben, nem? Remélem, hogy eljutok a Holdra. Igen. Remélem, kapok fizetést időben, igen, az arrébb.
6: Igen, mondjuk ez egy távolabbi dolog, mint a Holdra szállás.
2: Várjátok, itt a Pálos Hongkongból. Szerbusz!
7: Nincs remény.
0: Szia Gyuri!
2: Szia Gyuri!
7: Sziasztok! De akkor nem zavarok.
2: De hogy zavarsz?
0: Most a Honti és Hannába...
2: Emlékszel a Szilágyi Jánosra?
7: Hát persze, hogy emlékszem. Voltam egyszer a műsorába.
2: Melyikbe?
7: Hát egy rádió műsorba, egy vetélkedőbe.
2: Igen?
7: Igen.
2: Én Szilágyi
7: Jánosra. De sajnos vesztettem, Pálos György.
2: Melyikbe? Egy ilyen vetélkedőbe, vagy miben? Senki többet harmadszor.
7: Igen.
2: Képzeld el, hogy múltkor a villamoson egy pasi leszólított, azt mondta, hogy szia. Én válaszoltam, hogy szia. Azt mondja, nem ismersz meg? Mondom, nem. Azt mondja, hát képzeld el, én pedig nyertem, akárcsak te, azt mondja, én nyertem nálad. Azt mondja, senki többet harmadszorban benne voltam, mert egy 17 évig menő műsor volt, csapatok százaival, és a pasi frankon meg volt sért, hogy én nem ismerem meg. Azt mondja, hát nyertem. Hát mondom, gratulálok. Na hát, szóval ilyenek az emberek. De te emlékszel rám.
7: Ilyenek vagyunk. Abszolút. Abszolút. Okay. Jó van.
2: Milyen az idő Hongkongban most?
7: Hát ma kicsit meleg van.
0: És hány óra
7: van? Most hát 4 óra, 4:45 van, és olyan 22-23 fok van. Hét nálatok?
1: Nagyon hideg van, és nagyon reggel.
0: Nálunk tavasz van, gyönyörű kék az ég, és plusz van, mit tudom én, 10 fok vagy.
2: Még nincs annyi, de, de lesz.
3: Nem hiszem, szóval nulla volt reggel, vagy 23.
1: Nem tudom, te honnan jött, nálam a
0: hegyekben. Viszont
3: a hegyekben meleg volt.
7: És miről fogtok ma beszélgetni?
2: Én arra gondoltam, hogy mi már a Jánossal, ez olyan komolykodó, de a Jánossal korábban is elkezdtünk egy beszélgetést erről az élet utunkról, a férfi válásról, az öregedésről. Nem? Nem?
6: Erről mi beszéltünk?
2: Jó, jó van. Hogy te Gyuri, te tudom, hogy mindenki letagadja, de hogy állsz a saját öregedésedhez hozzá?
7: Hát én úgy állok a saját öregedésemhez, hogy van egy egészen friss sztorim, hogy én magyar diákokkal is tartom azért a kapcsolatot. Uh-huh. Igaz, hogy Skype-on, de mindegy, szóval meg élőben is, amikor ott van vagyok, ilyen különböző filmterveket fejlesztünk, és az egyik levélben, miután már többször találkoztunk, meg leveleztünk, akkor én is hozzászóltam, és azt mondta erre egy 25 éves lány, hogy hát igen, nagyon érdekesek a felvetések, és amit a Gyuri bácsi írt, az is nagyon érdekes.
2: Ez fájt, a Gyuri bácsi?
7: Hát azóta engem itt intenzíven ápolnak.
2: Igen, ezt meg tudom érteni. Én örök életemben azt mondtam, hogy elmondok egy nagyon rövid történetet. Állok a Margit körút, Rómefőt, a sarkán várom a zöldet, és egy nejlon szatyorral egy idős ember, kicsit meghajlott váron, átcsosszog, átroszog a gyalog átkelőn. És úgy néztem, és azt mondom magamba, hát én nem... Persze nem tudom elképzelni, hogy ilyen legyek. Szóval nem tudom elképzelni, hogy én egy öreg bácsi
6: vegyek, aki átcsúszom. És akkor átmentem a Margit, és a Margit híd közepén annyira izgalomba jöttem, vagy nem is tudom, ilyen stressz jött rám, mert a gondolat, hogy meg kellett az első lehajtósi lehetőségen állnom, hogy, hogy ez nem lehet. És meg kell, hogy mondjam neked, én elég öreg vagyok már, de egyszer egy fiamnak egyik koncertje, mert ő zenél is, meg fotózik is, egy bebaszott csaj azt mondta nekem, hogy bácsi. De ő volt az egyetlen életemben, aki bácsinak szólított. Úgyhogy erre tulajdonképpen büszke vagyok. Ha valaki egy jó csaj, be van nyomva és lebácsizik, hát egyszer ott egy a fene.
2: Igen. Olyan érdekes, mert például apám az elkezdett totyogni. És pont arra gondoltam, ő is azért, mert 86 éves, hogy, hogy ez egy döntés volt részéről.
1: A totyogás?
2: Tehát az öregedéshez bizonyos döntéseket kell meghoznunk, amivel együtt élünk. És ezen gondolkoztam, hogy én pont ugyanilyen butaságot mondtam, mint te, hogy én majd nem akarok, én majd nem fogok totyogni, én nem hozok olyan döntést, hogy nagy a pofám, mert csak 55.
6: De ezt nem értem, amit mondasz. Apád elhatározta egy szerda reggel, hogy már fogok totyogni.
1: Én sem
3: értem. Igen, de ezt mondja, de átvitt értelme mondja.
2: Nem, tényleg ez volt, hogy apám rengeteget jár. És most mit röhögtök?
3: Nem, én abszolút elkezdett értem totyogni. A totyogás, mint szimbólum, hogy az egész...
6: De tényleg totyog, tehát eddig rendben van. De tegnap előtt még nem totyogott?
2: Hát ilyen durván kérdezed,
3: nem,
2: igen.
3: Nem arra gondolsz, hogy igen. Az esetben felvállalja azt a szerep, tehát azt, a, hogy elfogadja magát önmagához, hogy már elfogadás.
2: Hát, ezek a tartalmak, amit így éreztetni akarok a hallgatóban, de nem akarok kimondani, de igen.
3: De ez egy elfogadás, nem a totyogás bizonyos szempontból.
2: Amikor úgy alakult az életem, hogy innentől rengeteget kell gyalogolnom, de tényleg, ez most komolyan mondom, hogy iszonyatos mennyiség gyalog, azt gondoltam, hogy jó Isten, úgy döntött, hogy most ezt az öregedés kérdést én most toljam a francba, ugyanis nincs értelme az öregedéssel foglalkozni akkor, ha rendkívüli teljes fizikai teljesítményt kell produkálnod. Mint egy a lelkedből kiszáll ez a gondolat, és azt gondolt, hogy az a jó, ha elérek A-ból B pontba.
3: De ez a szellemre is igaz.
2: Igen. Csak azt mondom, hogy valamikor az ember pedig teljes szabadságában és jólétében hoz egy döntést, hogy például sétál. Én még nem sétálok, én még haladok A és B pont között. Egy
1: hallgató.
2: Igen.
8: De most nagyon kíváncsi vagyok, ez szavasz. Egy memória teszt.
2: Igen.
8: A Szilágyi úrnak.
2: Igen.
8: Kepes András desszert.
2: Kepes András
8: desszert.
2: Desszert című. Igen.
6: Igen.
8: Hát, hogy ön ott volt egyszer, és akkor igen. Én is.
6: Ja, igen, most erre vissza kéne emlékeznem.
9: Igen, én például felismerem őt, jó, felismerem, ha betelefonálott a hangjáról, tudom, hogy ki vagy, igen. De nem mondom meg.
6: Szilágyi mi a kérdés?
9: Hát, hogy ő ki?
8: Semmi, ennyi, akartam tudni, hogy arra a desszert sorra emlékszik-e Szilágyi úr.
6: A desszert sorra emlékszem, és a desszertet megeszem, szóval ez a...
8: Jó, emlékszem. Hát ott volt egy csaj a desszert sóba magával egy asztalnál.
6: És jó csaj volt?
8: Hát
6: most magát kell érni. Én
8: tudom. Magamat kigúnyolom, ha kell, de úgy ezt
6: mástól nem tudom. Sajnos nem emlékszem a csajra, az az önre.
8: Akkor taxi New York.
6: Taxi New York?
8: Jó, akkor most megállapítom, hogy nem emlékszik. Jó, ez is egy eredmény. Taxikról.
3: Nem, ott ültek együtt.
6: Nem ültünk egy taxiban.
8: Nem, biztos a desszertbe szóltunk. Ott elhangzott egy ilyen taxis New York story, ennyi.
6: Az a helyzet, nagyon drága, hogy ilyenekre emlékeztet, hogy két dolog miatt nem emlékszem. Nem emlékszem semmire, ha már az öregkorról beszélünk, mindenféle dolgot elfelejtek, plusz 160 millió műsorban vettem részt, és jobb és kevésbé jó nők ültek mellettem ezekben a műsorokban, fogalmam nincs.
8: Kíváncsi voltam, hogy a Kepes desszert műsorára emlékszik-e, ennyi?
6: Valami halvány dolog van. valami a kemperes János, igen. Persze, nem akarom magát megbántani. A kemperes műsorra emlékszem, magára nem.
2: Soha, mindig az persze, hogy komolyra fordítva.
6: Nincs bennem, még a
2: Gyuri. Nem, már letette.
10: Gyuri itt van.
2: Gyuri itt van.
7: Gyuri itt van.
1: Igen.
2: A Gyuri itt van.
9: Tényleg. Persze, itt van.
2: Tényleg, te elkezdtél most egy netes rádiót, ugye?
6: Igen.
7: Igen.
2: És látjátok...
7: Ki az a te?
2: Te, igen, Hongkong.
7: Ki az a te?
2: Te és a Gyuri. A János, hogy... Látjátok értelmét a netes rádió? Mindenki arról beszél, hogy ugye egyrészt a szabadság kicsin körei, hogy a neten keresztül lehet rádiózni, és így ki lehet bújni az állami ellenőrzés alól. Másrésztről meg nekem problémás, hogy a befogadók lassabban változnak, mint a technológia. Tehát van értelme a netes rádiózás? Tudom, hogy van, hisz csinálni fogod, de másrészt, hogy ki tud ez valahova is fejlődni?
10: Persze.
2: Miért mondod, hogy persze?
10: Hát először is a netes rádiózás az fejlődik, a technikailag is fejlődik, tehát például a fő...
2: Azt tudom, hisz...
10: Akik a tilos rádiót például hallgatják rádiókészülékeken, azoknak a nagy része az autóban hallgatja, és FM-en bejön az autóba.
2: Ezt mondom.
10: Ugye Budapesten kívül sehol nem jön be például a tilos, nem tudom, hogy a ti rádiótok az erre internet, igen, tehát igen. Az Ausztráliától igen. Patagóniáig működik. Azon kívül pedig a már létezik olyan kütyű, és ez a mobiltelefonja nagyon elterjed, uh-huh. hogy be van építve egy SIM-kártya a
2: de meglépjük azt a szintet, hogy neten...
3: Hát de Los Angelesben minden, az egész városban ingyenes a wifi. Tehát
10: hát 2007-re Kovács Kálmán miniszter megígérte, hogy egész Budapest
3: tehát ha internet az internet elterjedt, akkor van
6: Én
7: csak azt akarom, hogy én erre a kérdésre nem tudok válaszolni erre a kérdésre, hogy mi van, hogyha netes lesz a rádió, mert én 3 éve ülök itt a neten.
1: Igen.
2: Jó, de te a világ modern szegletében
6: is. És valószínűleg azért, mert te valamilyen természetesen magyar adásokra gondolsz elsősorban, nem?
7: Igen. Hát igen. Igen, de én
6: tehát kíváncsi
7: hallgatom.
6: Vagy, hogy a tilos rádióval mit pofáznak 9-től 10-ig, vagy a nem tudom én a...
7: Nem, én is szoktam beszélni.
6: Te is szoktál. De lényeg az, hogy én azért nem hiszek ebben a netes rádiózásban, mert valóban csak célszerűen tehát az ember igazából nem rádió. Tehát otthon az nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy interneten meghallgassak valami csak interneten szóló rádiót. Először is nem tudom a műsorát. A legnagyobb baj ez, hogy fogalmam nincs, hogy egy ilyen internetes adónak mi a műsora. Hát mikor hallgatlak téged, vagy éppen zene szól.
2: Hallgató? Halló, hallgató.
11: Igen, igen, halló, sziasztok.
1: Szia, mondja.
2: Mondjad.
11: Hallod ezt, hogy internetre szorul a tilos, ez a rémálmaimban néha elő szokott jönni, de én szerintem ezt a 30 kilométeres hatáskörzetetek van Bukarestől, nem? Hogy ez ki kéne szerintem országosra, mert az a förtelem, ami a többi megy, de nem emiatt telefonálok.
3: Ez a cél.
1: Igen.
11: Hanem amiatt előtte, hogy miről volt szó, hogy...
6: Mindjárt kitaláljuk, hogy miért telefonálsz.
11: Azt találjátok ki, hogy mire gondoltam előtte, mert én sem emlékszem.
2: Az öregedés és a felejtésről volt szó.
1: Az öregedésről.
2: Nem a rádiózás világnak.
11: Hát biztos, hogy nem.
2: Jó.
11: Na, mindegy erről a internetes dologról, hogy most megint csak a kisemberrel fognak, nem azzal a kisemberrel, hanem a bérből és fizetésből élővel fognak kibaszni, hogy én tumbálj fel, szeretem hallgatni ezt a rádiót. És ha ezt internetre fogják szorítani, hogy az éterben nem lesz fogható, akkor nekem most be kell majd ruháznom ebből a 90 000 forintos havi fixemből egy internetrádióra, hogy bírjalak titeket hallgatni.
2: Jó, hát igen, ez a cél, hogy ne bírj.
6: De most már tulajdonképpen a nem túl olcsó mobiltelefonokban mindben lehet fogni az összes rádiót interneten.
11: Hát enyémben biztos nem, mert enyém az 6000 forintos.
6: Azon 6000 forintos rádiókat lehet fogni, de tehát 6000 forintos rádió nincs, tehát nem lehet fogni semmit.
11: Semmit, fényképezni se tud semmi.
10: Bármilyen online készüléken lehet.
11: Jó, de akkor meg a izét fogom fizetni a adatforgalmi költségeket, nem?
10: Osszátok meg a szomszédokkal.
12: Ezt nem csinálja Magyarországon senki, egy 10 lakásos társasházban, ahol 9 lakásban van internet, ott általában 9 lakásból 9, legfeljebb 8.
11: Jó, de az a baj, hogy én nem a lakásomban dolgozom.
3: Tudom. De hosszútávon kell gondolkodni, az internet költség hosszútávon csökkenni fognak. Hát sőt, elérhető lesznek.
12: Mint a víz, úgy lesz.
3: Hosszútávon van értelme.
1: De figyelj, kávézóba egy étterembe.
11: Béremet adom azért, hogy az éterből kinek kerüljetek, mert ez
2: köszönjük, nem
1: igazadva.
11: Szeretem az uratnak, hölgyeknek.
2: Köszönjük.
1: Köszi szépen. Ezért persze.
2: A hosszú távon szólnál, állati ideges leszek, ne haragudj, ezt politikusok használnak ilyen undorító szavakat, hogy hosszú távon.
3: Én közösségi szempontból.
2: Jó, de ezt ne csináld. Igen.
1: Szia.
13: Kis ember vagyok, sziasztok. Nem az a kis úrnak, hanem a másik kis ember.
1: Igen.
13: Én nem kérdezem meg a Szilágyi úrat, hogy emlékszik erre, hogy hányszor hallgattam itthon a kabaréját a kernel, mert nem tudni válaszolni. Majd szeretném megkérni, hogy esetleg énekeljen valamit a rádióban, ha már egyszer.
2: A kérdés nem lesz teljesítve. Milyen kérdés van még?
13: Igen, nem kérdés, csak mondom.
2: Kérdés, igen.
13: Igen, én például azt csinálom, hogy hallgatom FM-en a rádiót, és hogyha lemegyek a metróba, akkor átlátok mobilnetre, és úgy hallgatom tovább, hogyha annyira izgalmas a műsor. És ezt mondjuk egy évvel ezelőtt még nem csináltam volna meg. Valószínűleg tartom, hogy jövőre meg már vagy két év múlva már az lesz, hogy folyamatosan mobilneten fogom hallgatni, mert annyira olcsó lesz a mobilnet.
1: Legyen így.
2: Hát legyen így.
13: Ámen.
1: Ámen.
2: Köszönjük.
12: Szóval a rádiózásnak pont az internet adja a jövőjét.
2: A tilos rádiónak a szerencséje, hogy aránylag kicsi a hallgatottsága mondjuk a más, tehát hogy érted, hogy az Orbán Viktor meghagy minket.
12: Nem tudjuk, hogy kicsi az vagy. Kicsi nem, vagy. Én nem akarom
1: érdekes a témánk, ki adásban vagy.
12: Halló?
14: Szép jó reggelt mindenkinek, szervusztok, Cukros Imike vagyok, egy kicsit nosztalgiázhatok Szilágyi úrral.
2: Ez az öregedés egyik jele, hogy mindenki nosztalgiázni akar. Na, halljuk.
14: Hát igen, beleléptem. Én abban a korban én is sajnos, vagy hál' Istennek. Volt nagyon-nagyon régen, 70-es évek vége, szilveszterkor mindig ön volt a rádióban, és egy ilyen hatalmas társasjátékot produkált, ha jól emlékszem, és délután 4-kor kezdődött.
2: Igen, és ment az esti vagy kabaréig, ami ugye egy más műfaj volt, valóban minden délután 2-től este 10-ig.
14: Egy mondatot nem tudnék belőle természetesen felidézni nyilván, de a maga valahogy az egész érzés az még benne van. És azt szeretném kérdezni, hogy manapság erre nincs létjogosultság a kereskedelmi rádiókban egy ilyen...
2: Nem tudom.
14: Vagy akár itt a tilosban is, mert hát ugye nekem mindenem a tilos rádió, hát, és ellenkezem az ellen, hogy elvegyék az FM-ről, mert hát én az egész életemet ebben a francos autóba töltöm. Kikérem magamnak, hogy nekem ne kelljen.
2: Hát nem hiszem, hogy ezt az FM, ezt a tilos rádió le tudná bonyolítani, ez tényleg nagy hallgatottság kellett, ugye annak idején, hogy sok ember meg tudjak mozgatni. Hát akkor egy rádió volt, szóval azért ne felejtsük el. El, hogy volt a Kossuth és a Petőfi. Igen. És jó napot kívánok. Ez volt az egyik. A másik pedig az, hogy vannak olyan műsorok, amiket én sem értek, hogy a kereskedelmi tévék miért nem csinálnak. Ugye volt nekünk egy műsorunk, az Antal Imre, a Vitrai, meg én vezettük, az volt a cím, hogy Ti és Mi. Nők és férfiak, országos, tehát sportcsarnok, egyik miskolci sportcsarnokban csak nők ültek, a szombathelyi sportcsarnokban csak férfiak ültek, és ezek vetélkedtek egymással.
14: Erre nem emlékszem.
2: Ez egy nagyon országos dolog volt.
12: Na mondjál valamit, hogy mibe kik voltak jobbak?
14: Na, akkor én hallgatom tovább. Jó egészséget. Az én Istenem áldjon meg mindenkit. Vigyázzunk egymással. Viszont
1: hallásra szerint. Szép napot neked.
2: Na, szóval elmondom nektek nagyon röviden. Ennek a dolognak az volt a lényege, hogy ez az egész, ugye valaki, mindenki érintve volt. Vagy nő, valaki, vagy férfi. Az adott megyékbe, ahova éppen lementünk, és mindig ki volt sorsolva, vagy a következő hol lesz, ott a megyei, akkor még tanács, ha azt mondtam, hogy lila pöttyös helikopter szálljon le itt, leszállt, szerezte.
15: Ilyet nem lesz már többet.
2: Na most tényleg. Én akartam csinálni egy ilyet fiatalok és öregek között most. Tehát a fiatalok azok a 40 évig fiatalok és 40 év fölött öregek.
6: ebben is mindenki érintett, és az egyik tévéfőnökkel, akit kedvelek, az egyik kereskedő, azt a apukám, ez sokba van. Ennyit mondott, ez sokba van. De mondom, hát sok műsorotok sokba van. Behozná ez, ez mindenki, ez tényleg mindenki. Nem értem, hogy ilyenre egyáltalán nem buknak. Ilyen típusú dolgokra egyáltalán nem buknak.
2: Tudod, mit figyeltem én? Meg én is próbálkoztam az ilyen kerekfejű tévéseknél, és semmilyen eredeti ötletet nem szívesen támogatnak. Tehát inkább az van, hogy valaminek a variációját az jobban tetszik nekik, mert az már bejáratódott, azt már látják, tudják. Most például ebben az esetben ugye te még arra is hivatkozhatsz, hogy ez tudod, hogy miről szól, hisz már megvolt és működött.
6: Igen.
2: Másként mondom, a Schwabiról jó volt a véleményem, tehát most úgy mondom, hogy egy jó véleménnyel vagyok róla, de azért mégse volt annyira innovatív, ahogy én szerettem volna. Tehát az innováció az, hogy valamit, az valahogy a televíziózásból teljesen kiszorult. Vagy mondj ellen. Nézd, olyanok voltak, mint a Propaganda, a Tillának a műsora, meg volt pár ilyen önálló kezdeményezések, azok elmentek éjjeli sávokra.
6: Mm-hmm. És igen, nekem most volt egy ilyen kalandom, gondoltam arra, hogy kéne csinálni egy 8-10 részből A20 perces, egy ilyen dokument, vagy 25 perces, mindegy az ideje, egy dokumentumfilm sorozatot a cigányokról, de arról, hogy kik a cigányok, milyen emberek, erről senki nem tud. Hogy mi van, mit csinál egy cigányember, ha megcsalja a felesége, mit esznek. Ez az egész onnan jött elő, hogy egy társaságban voltam, ahol volt egy cigány asszony, aki egyetemi oktató volt. És elkezdtem vele beszélgetni, és aztán úgy kezdtünk külön ülni, mert annyira érdeket mondom, hogy létezik, hogy te ennyire vitted? Mert ő mondta, hogy putriba lakott, meg nem tudom. Most hát az a helyzet, hogy egyszer rászorultunk egy ügyvédre, jött anyámnak ott valami, ugye jött az ügyvéd, én 16 éves voltam, az ügyvéd szeretője lettem, felhozott Pestre, minden neki köszönhetek. Uh-huh. Albérletet vett ki nekem, őt, én a tanítatásomat fedeztem, mindent neki köszönhetek, az egyetemet elvégeztem, és így tovább, és így tovább. Azt is tudod, miből tudom azt, hogy cigány, hogy aputiból nőttem, főleg mikor a kollégák azt mondják nekem délbe, hogy Juli, gyere, menjünk ebédelni, akkor bennem mindig van egy ilyen fura, magamnak is megmagyarázhatatlan görcs volt mindig bennem, míg rájöttem, hogy mi ennek az oka. Hogy nálunk, cigányéknál nincs ebéd. Nem azért, mert nincs mit enni. Olyan nincs, hogy leülünk az asztalhoz. Se vacsora, se reggeli. Ha vannak gyerekek, ha nincs. Mindenki azt és akkor eszik, amikor éhes. És akkor azt mondtam, hogy de érdekes dolgot lehetne csinálni, senki nem tudja, mi az, hogy cigány. Kérdezz meg bárki, azt Indiából jöttek, ezt így mondja nagyon határozottan, és aztán hogy elakad, hogy milyen náció ez.
1: Közben van egy hallgatónk, szia!
2: Szia!
16: Ja, az a nagyon fontos hozzászólás, hogy az innováció ellentmond a profit maximalizálásnak, ezért nem lesz innováció.
2: Akkor ezért, igen.
16: Hát részben nem egész biztos ezért, mert van egy szempont innen, tehát nem a dolgok kellős közepében, de azért van valami rálátásom, és ezért tudom.
2: Hát örülök, hát, mert alátámasztasz.
12: Mondod a marcsutazás korában, hogy nincs innováció?
2: Nem, most a televízió.
6: Igen, teljesen
16: egyébként van. Na, leteszem, mert
2: jó, köszönöm.
1: Köszi.
6: Igen, mert ezt igazolja az én történetem vége. Tehát azt én elgondoltam, hogy ez egy nagyon érdekes dolog tudna lenni. Ezek nem interjúk, hanem valóban 15-25 perc. És bementem az RTL műsor, igazgató ez a Kolosi Peti, az is elmondtam neki ezt, hogy ezt én megcsinálom. Szia, baromi jó.
1: Na.
2: Várjál.
6: Azt mondja, baromi jó. Ez tényleg. És én, mint ugye...
2: El is hitted.
6: Nem, elhittem, és komolyan is mondta. És akkor én várom, és akkor mondom, hogy le, stáb. Álljunk meg. És hát te leszeszed a DVD-t ide az asztalomra, és én leadom. de én ebbe egy forintot bele nem teszek.
2: Igen,
6: ezt egy jó kezdeményezésnek tartom, szerez rá pénzt.
2: Igen.
6: Most ez itt halt meg, mert magamnak tudok pénzt szerezni, hogy, vagy a magam ügyének. Sokan csinálják ezt, nekem ez nem megy. Én...
2: De az nem fájt neked, hogy figyelj, tényleg a rádiózás világnapját veled kezdjük, nem véletlenül, hogy az egész múltadra vonatkozólag megkínáljanak. Érted?
6: De tehát, miért kínálnának meg a múltadról, mikor a jelenben élnek?
2: Ja, hogy úgy, aha.
6: Hát, én nem folyik a nyálam, mint látjátok. Nem tartogok, mint apát.
2: Ezért,
1: hogy... Nem
6: csak a múlt, a jelen miatt is.
1: De jelen miatt, igen, és hogyha valamit csinál a Szilágyi, és azt mondja, hogy ez egy tök jó ötlet, akkor igenis belefektetek, mert tudom, hogy ez egy jó műsor lesz. Tehát ebből
6: de nem fektettek bele. Nem így működik, ez a dolog lényeg, ezt mondjuk.
1: De ez lenne a jó, tehát hogy ez nem olyan, amit elvárhatnál, de ez olyan dolog,
6: amit én figyelj, én azt nem értem,
1: hogy még mindig jó műsort csinálok.
6: Magyarországon miért nincsenek a... Hát...
1: Szia, adásban vagy.
6: Adásban vagy.
17: Haló, sziasztok. A pakinak, hogy nem folyik a nyálom, meg mit tudom én, valahogy már vagy düllezd a szemedet, mint a nem mondom ki a...
6: Havas?
17: Vagy hívják a... ez a...
6: Havas.
17: Kopasz öreg ember. Nem havas, az is düllezget ide.
9: Több ember is
17: düllezgeti a
9: szemét.
17: Nem düllezgetőre gondoltam.
6: Baló?
17: Baló György, így van.
6: Na, kitaláltok kettőben.
17: Nem esd a mély ráncai dárkára, mert az a baj, hogy rendben helyén van a szemed. Ez. És ezeknek a düllezgetőknek, meg szemedgetőknek, ez nagyon szúrja a szemét, hogy
6: már a düllett szemét, úgy érted? A düllett szemét szúrja.
17: Azt mondod, ami van. Ez nagyon, ez egyben felemelő is, és kurva nagy felelősség is. Ugye?
6: Hát jó, igen.
17: Remélem nem őszült még.
6: Nem.
17: 36 évesen.
6: Persze. Így van.
17: Köszönöm.
6: Tehát volt egy pillanat, amikor észrevetted azt, hogy banyag, ezek nem keresnek, nem is érdekli őket semmi.
18: Ez egy lassabb folyamat volt. Lassabb folyamat volt, de én igazán nem panaszkodok, meg nem is nagyon nem érdekel már.
6: Mondom.
18: Tehát én azt, hogy bekopogjak X rádióhoz, hogy én menjek, nem megyek. Vagyok hál' Isten olyan anyagi helyzetben, hogy ki tudom fizetni a gázszámlát. Mert ha nem volnék ilyen anyagi helyzetben, valószínűleg megalkuvóban közelítenék ilyen helyekre, és az adjatok valami melót, hadd írjak meg.
6: Jó, nem ezért. Rádió esztétikailag
18: még egyszer, tudnék műsorokat csinálni, és nem értem, tőlem teljesen függetlenül, hogy Magyarországon miért van az, hogy castingolnak műsorvezetőket a kereskedelmi tévékben, tehát bemennek ilyen 20-25 éves srácok, kéne vezetni egy műsort. Megnézik őket, pács, te fogod vezetni, életében egy mikrofon előtt nem ült. Miközben nyugaton hogy hívják, a Larry King 80 éves korában magától állt föl, nem kirúgták, azt a fáradt vagyok már, öreg vagyok.
6: Igen.
18: És akkor a Clinton gratulált neki, és az összes nagy műsort, mert ugye hitelesek. Hát az, amikor
6: Clint Eastwood filmet rendezett most.
18: Igen, 78.
6: 78 évesen filmet rendezett.
18: Igen.
6: De miért van az, hogy a világ egyik táján teljesen normális dolog, hogy 78 éves ember dolgozik, a világ másik táján pedig hülyének néznek, hogy
18: igen, ezt mondod. Megmondom őszintén, szó szerint nem értem.
6: Igen,
18: nem értem. Tehát miért van az, hogy híreket olyan emberek mondanak be, ilyen, és olyan alapvető szakmai dolog, hogy úgy vannak felöltöztetve a bemondónők, hogy a mellén van egy csillogó strassz, automatikusan azt nézed, és nem azt hallod, hogy Japán megtámadta Magyarországot, miközben ezt mondja. Tehát teljesen hitelét vesztett dolgok, tömegei.
6: De meddig tart? Mert tényleg az, tehát amikor...
1: Mérenek lehet vége, szerinted?
6: De, a kultúrában korszakok van. Mindig lehet lejjebb, de mindig korszakok vannak. Hát figyelj,
2: ahogy a idióta biológiai fasizmus az, hogy csak fiatalok lehetnek műsorvezetők,
3: de ez nem
2: ahogy
3: ez
2: régen nem volt, majd lesz olyan, hogy nem.
3: Ageizmus. Igen, ez de ez az általános társadalmi jelenség Magyarországon. Tehát, hogy ez annak a legképező, egyik része a legképező.
2: De viszont át a tudományon belül is bevezetjük?
18: Nem,
2: a
18: tudományon nem működik.
3: Ott nem működik. De általában ilyen ifjúságkultusz van, nem? És itt illetve ezek a csatornák, ezek mind külföldi csatornák, lányvállalatai, ahol külön brand szerint, meg külön technikák szerint.
2: De ki találta ki, hogy a fiatalok jobbak?
10: A Riemann, a David Riemann nevét ismeritek? Ő itt az Öregedés művészetet című könyvet.
19: Pálos Gyuri, itt vagy még majd?
2: Itt van még
19: a Gyuri. Hogy ott a távol-keleten milyen helyzet az öregedéssel.
2: Az öregedés távol-keleten tényleg hogy van? Mert hallgassuk meg, aztán utána mondd el.
1: Szia adásban!
20: Szia! Figyeljetek, hát ez egy dolog, hát Balázs, nézzétek meg, az RTL klubon nagyon nagy sztár volt. Be is jött, úgy kezdte 22 évesen, hogy semmit nem csinált, csak kezében nyomta a mikrofon.
2: Igen.
20: Tehát innentől kezdve, hogyha valakinek van egy kis ambíciója, és innentől kezdve, hogyha bárki szeretne elérni bármit, akkor taposni kell mindenkin keresztül, mindenkin át, és mindenkit meg kell látni és halálni. Tehát innentől kezdve, hogyha te nem olyan idős lennél most, mint jelenleg vagy, akkor valószínűleg elérnéd azt a célt, amit a Balázs is elért esetleg az RTL klubban. Nem bántásként nem mondom.
2: Értjük, figyelünk. Ja, hogy azt mondod, hogy a... Érted, tehát a taposást olyan fontos elemnek tartja, hogy ez be...
20: Hát az a baj, hogy a médiában manapság ez így működik.
3: De ez egy más korszak termék az ember.
18: Hát a fene tudja, én mindig azt szoktam mondani, míg a fiataloknak, akik ezt csinálni akarják, hogy hol lehet ezt megtanulni, meg hogy jutnának előre, mondom, nem taposásnak hívtam, ne hagyd békén a szerkesztőséget. Mindig tegyél egy, akár ha írni akarsz írást, itt én hoztam három flekket, vagy hoztam egy 8 perces anyagot, hallgassátok meg, és ha jó vagy, egyszer csak azt fogják mondani, hozz még egyet. Ha már 160-szor mondják, hogy nem jó, akkor jobb, ha elmész fodrásznak.
20: Igen, hát ha 8 percből össze tudsz rakni egy olyan műsort, ami egy órás tévéadásból le tudunk adni, egy 8 percesből, amit neked előadtunk, akkor onnantól kezdve fel vagy véve.
2: Igen.
20: Tehát egy órás műsort kell összehozni egy 8 perces remekből.
3: De ebben a világban ez nem feltétlenül érvényesül már.
20: Hát most erre nem tudok mit mondani, tehát igazából... 8 perces műsort.
18: Nem, most arra gondolok, hogy egy jó interjút csinál. Igen. Most teljesen mindegy a műfaj. Igen, nem kell egy órás műsor. 8 percben is lehet egy remek interjút, igen, vagy egy 3 vagy 2 flekben is lehet egy remek írást megcsinálni. Ez nem igen, hosszúság kérdése. És nem, ha valaki kérdése, mindig 8 baj, perces hogy... kurva jó dolgokat visz be, annak egyszer csak azt fogják mondani, hogy hozzad. Nem az, hogy elfogadjuk, persze, hanem hozzad.
3: De nem arra akartál kiukadni, hogy...
20: Igen, ez így van, igen, de igazad van, maximálisan. Jó, köszönöm szépen, Németnak.
3: Köszönöm. Hadd tegyek fel egy kérdést ezzel kapcsolatban. Én pont azt látom, hogy ebben a klasszikus értelemben így kéne működni, de szerintem a mai kereskedelmi médiában nem így működik. Hát ez is fajta innováció, vagy ilyen valami, ami nincs forrókészség, nem?
18: Én nem tudom, hogy ez egy magyar specialitás, mert sokat beszélgettem erről, hogy miért ilyenek a kereskedelmi tévé, amiről most itt beszélünk, olyanokkal, akik ott vannak, mondjuk a Kolosi, a Vágó Pista, amikor még tévés volt, nagyon védte ezt az egész műfajt, ezt a kereskedelmi tévét, mert abból élt. De nézd meg egy nyugati kereskedelmi tévét. Izgalmas viták, hihetetlen, nem éjszakában.
2: Ez ott a demokrácia már szerintem.
18: Érted? Hihetetlen jó interjúk, és nem való világgal, és nem tudom, mikkel van telenyomva, hanem érdekes. Tehát nekem mindig az volt a mániám, hogy egy műsor legyen az tévé, legyen az rádió, legyen az kereskedelmi, legyen az közszolgálati, mindegy, érdekes dolgokat kell csinálni. Ne legyen unalmas. Tehát az érdekes alatt nem azt értem, hogy téged most megkérnélek, hogy lép Simicska nyomába is, próbálj 10 percig förtelmesen káromkodni. Mert ez is érdekes volna, de ez a kereskedelmi rádióknak érdekesebb. Engem speciál nem érdekes. Engem az
10: érdekes, de nem érdemes.
18: Igen.
7: Ehhez az ilyen Gyuri, komor hangulathoz hogy járuljak kicsit hozzá, hogy szerintem nem feltétlenül a televíziózás, ez nem a televíziózásról szól csupán, hanem az egy közállapotról szól. Tehát ez egy ilyen társadalmi, kulturális közegről is szól. Tehát mondjuk én például a francia tévét ismerem, ott nem azért van kis csatornán a való világ, mert ez a televízió policia feltétlenül, hanem azért, mert ezt a mainstream középosztály nem nézte volna, aki a fogyasztó réteg adott esetben. Tehát más a társadalomnak a morál, mindenféle szellemi állapota, befogadói állapota is.
18: Igazad van. Egy barátom, aki azt mondta, hogy értelmiségi nem néz kereskedelmi tévét.
7: Értelmiségi nem néz tévét.
18: Kereskedelmi tévét semmiképp. Én ezek szerint értelmiséginek számítok, mert én tényleg nem nézem. Fogalmam nincs, milyen műsorok vannak.
7: Most van telefonáló, vagy mondja?
18: Van telefonáló?
5: Jó reggelt!
18: Mondja.
5: Sziasztok, a Golyos vagyok. Csak a páros apukához akartam volna csatlakozni, annyiban jó, hogy megvártam, még végig mondja, hogy szerintem meg azért lehet, amit a Szilágyi úr említett az előtt, hogy értelmes műsorok vannak. Tehát számunkra, idősebbek számára értelmes műsorok vannak normális időbe berakva, mert egészen egyszerűen más a társadalom összetétele. Ott még valahogy az idősebbeket is, tehát az 50 pluszosokat is mondjuk fogyasztónak lehet és
18: igen,
5: kell tekinteni.
18: Igen.
5: Tekintik, hiszen
18: annak, meg nem haltak meg.
21: Meg jobban becsülik.
5: Hiszen nekik igen. Normális nyugdíjuk van, igen. A nyugdíjukból egy évben egyszer-kétszer el tudnak menni nyaralni is, meg tehát jól tudják az időskorukat eltölteni. Tehát még akkor is fogyasztók tudnak maradni, szerintem egészen egyszerűen ezért lehet ez. Majd ha nálunk is mit tudom én...
18: Na de akkor figyelj, kérdezek, és ez jó, akkor jó a kérdésem. Hogy lehet az, hogy Magyarországon kapitalizmus van, és ezen a furcsa magyar kapitalizmuson belül nem becsülik meg az idős fogyasztókat?
5: De mi még rabló kapitalizmus vagyunk szerintem. Mi még abban valahogy leragadtunk.
18: Szerintem itt nincs kapitalizmus. Szocializmus van, csak engedélyezve van a kapitalizmus.
5: Rájöttek, hogy abból mi jó, és akkor így abban maradtam. Itt is elmondom, haló.
22: Mondjad.
5: Itt is elmondom, nagyon sok helyen el szoktam mondani, hogy a rengeteg nyugati ismerősöm az egyszerűen biztos hülyének nézne, hogyha elmesélném nekik, hogy édesanyám például nagyjából 400 eurós nyugdíjból él. És ebből tudja fizetni a lakbérét, a lakhatását, eszik, és még néha még félre is tud belőle tenni. Tehát szóval, hogy itt tartunk. Az egyik német ismerősöm, aki egy házaspár volt, mit tudom én, 30 éve ismerem őket, ők úgy mentek nyugdíjba, hogy ilyen 2000-valahányszáz euró körüli nyugdíjuk van, és egyszerű gyári munkások, vagy mit tudom én, ilyen...
18: Igen, nagyon érdekes, amit mondasz, bocsáss meg, hogy közben kotyogok. Most ugye eszembe jutott a gyerekkorom a ostrom után, mi is nagyon kevés, apám még nem volt itthon, három gyerek volt, és így visszagondoltam, hogy az anyám hogy le tudta vinni az igényeket. Tehát rántott leves volt, általában ebédre. Tehát nagyon kis pénzből is meg lehet, szóval nem lehet éhen halni. És miután annyit beszélgetünk állandóan az a mély szegénységről ide, az a gyerekek éhezéséről. De 40 ezer forintból is valahogy megoldják, mert még egy hírt nem olvastam arról, hogy éhen halt egy gyerek, vagy egy felnőtt. Nagyon le lehet vinni, és van, természetesen beszélünk a mobiltelefonokról, az internetről, nem, ezek nincsenek, nincs mobiltelefon, nincs internet, hanem hogy lehet megcsinálni abból a fél kiló krumpliból azt a kaját, amiből két gyerek jól tud lakni, és meg lehet csinálni. Ez az hihetetlen.
5: Azt nem mondanám egyébként, édesanyám, hogy mondjam, így látszólag, tehát ő is fogyott az utóbbi nem tudom hány éve, de valószínűleg nem attól, mert kevesebbet eszik, azért eszik kevesebbet, mert valamilyen, nem tudom, milyen betegsége van. De egyébként tök jól és vidáman el van.
0: és látszólag tényleg azt, hogy vagy nem, engem nem akar terhelni, de nincsen itt különösebb problémája az élettel. Tehát nem szívja a fogát, és nem hív fel hóvégén, hogy jaj, de jó lenne ez a pár ezer forint. Sőt, én szoktam hozzá menni néha, hogy figyelj, muter, most
2: adják kölcsön,
0: holnap után jön be egy kis lóvé, látom, hogy jön be, de ma kellene, és akkor amikor bejön, akkor így, na, tehát
2: de ez mondom, így van. Hogy 55 évesen még mindig leszedem anyámat. Így van, ahogy mondod.
0: Na ugye.
2: Ez borzasztó.
0: És anyám mosolyog, belejött a nagynénémet is. A nagynéném pedig támogatta az unokám, illetve a fiamnak a tanulását, és ő hozzá is oda mentünk.
2: De amikor, figyelj ide, te leszel olyan, mint az anyád? Te leszel olyan, mint az anyád?
0: Hát én azt hiszem,
2: hogy támogatni fogjuk mi a gyerekeinket időskorunkban, vagy mi az a generáció vagyok, aki csak leszette a szüleit folyamatosan?
0: Hát én nagyon bízom benne, én most úgy látom, hogy én nagyon bízom abban, hogy a gyerekeim azok már most olyan pályán vannak, hogy nem lesznek erre rászorulva.

0: felelőssége.
1: Eljátszom, hogy eljátszom a jelenetet. Apa, szomorú vagy? Nem, csak adjál egy 20-ost.
0: hogy észrevegye legalább azt, hogy nekem is vannak problémáim, és esetleg más problémáim vannak, mint mondjuk neki. Volt már ilyen, és egyébként nem vette észre például az egyik fiam. De, és akkor ezen a volt feleségemmel... Meg is bocsátok, és nem is tettem szóvá. Csak
1: itt a rádióadásban.
0: Valahogy... nem hallgatja, valószínűleg nem hallgatja. Na, hát ez most nem sírám akart, mert is. Na, sziasztok!
1: Ciao.
2: Egyébként ez nem így van, ez a lehúzás, hogy adjál egy kis pénzt, hanem ez úgy szokott lenni, hogy nagy figyelj, gyere, mondja apuka a gyerekének, na gyere, akkor meghívlak ebédelni. Mire azt mondja a gyerek, hogy fater, merről vagy.
1: igen, ez már én is megkaptam.
3: Várj, még egy kérdést, hogy Ázsiával kapcsolódott, mennyire tisztelik az idősebbeket jobban?
1: Ne viccel, ez egy tradicionális társadalom.
3: Azért kérdezem, hogy mennyire tapasztal a hétkörül.
2: Hát ez most így egy percbe elmondva nagyon.
1: Egy perc. Mindjárt vége az adásnak. Mondjad el, hogy tisztelik-e, vagy nem, vagy leköpik?
2: Igen.
4: Valaki tisztelnek, valakit leköpnek. Ebből a válaszból ez szűrhető le.
2: Nem, hát itt ez más. Ez most tényleg ez egy hosszú dolog, de csak annyit az egészben, hogy itt például a fiatalok egyáltalán nem néznek már tévét sem.
1: Sem.
2: Tehát nem az a... Nem az a...
1: nem néznek már tévét.
5: Csak net.
2: Nem. Nem, nincs, ott már csak net van, tehát visszautalok a beszélgetés elejére, hogy itt a net az olyan, mint az áram, tehát gyakorlatilag, ha nincs neted, akkor nem élsz, akkor nem kapcsolódsz a világhoz, akkor nem vagy, akkor nem találod meg, hogy melyik tanterembe kell menned órára, nem tudod, hogy... Tehát, hogy praktikusan életképtelen milliárdok mászkálnak az utcán.
4: Tulajdonképpen, bocsássuk, hogy közbevágok, nemrég voltam egy barátomnál vendégségbe. A kislányának ott szülinapja, és ezzel kapcsolatban összehívta a pár haverját is. A gyerekeket bepasszírozták, ezek ilyen 6 és 9 év közötti gyerekek voltak, egy szobában, hogy ott járt, legyenek elművek, felnőttek itt ennél. A szobában néma csönd. Csak bemegy a fater, benéz, azt mondja, gyertek. Ott ült 7-es számú gyerek, egymáshoz egy rohadt szót nem szólt. Nem játsz, mindenki a saját kütyüjét nyomogatta. Egyszerűen olyan hihetetlen kép volt ez nekem, annyira szerettem volna ezt levenni, vagy, de nagyon megmaradt bennem, és efele megyünk. Ott van mellette egy ember, és nem vele beszélgetek, hanem nyomkodom a izét.
1: Terry Gilliam Zero Elmélet című filmjében már minden ember kezében van egy tablet, és lényegében csak magát nézi a tableten.
2: Hát selfie csinál.
3: Ez a mai valóságban is így van.
5: A Bradbury Truffaut-nak a 451 fok Fahrenheit című filmjében, ahol ugye a jövőben játszódik, amikor a könyveket már nem olvassák, hanem égetik. Az emberek utaznak a vonaton, vagy a metrón, és magukat nézik a tükörbe, a saját tükörképüket puszilgatják, és magukat simogatják. Ez az általános viselkedés.
1: Ez a szép új jövő.
5: Egy
2: de egy dolgot azért hozzátennék, hogy igen, mindenki saját magát fényképezi, posztolja, nézi a más kivacsorázat, de van, és nem olvasta a könyvet, igen, tehát a többség semmit nem csinál, csak fotózgat, meg szelfizget, viszont egy előnye van ennek a dolognak, hogy nagyon békés.
5: Hát igen.
1: Pacifistáknak való.
2: Tehát békések, valaki. Tehát nem lökik fel egymást az utcán.
1: Utolsó hallgatót meghallgatjuk.
6: Szervusztok. Bocsánat, csak néhány észrevételem volna. Az egyik az, hogy az amerikai tévés piacot semmiképpen nem lehet a magyarhoz hasonlítani, mert nagyságrendi különbség van nézőszámban.
5: Tehát
6: csatornaszámban is természetesen, de nézőszámban is. Tehát ott, mit tudom én, egy 200 milliós népességről beszélünk itt, meg
5: 300.
6: Hát jó, mindegy, tehát most igen. Tehát ott mondjuk egy 5%-os share az nagyjából, mit tudom én, 5 millió nézőt jelent, itt meg mondjuk 25 ezer. És ebből kifolyólag marginális csatornák is kiválóan meg tudnak élni.
4: Bocsáss meg, van egy kérdésem, beszéltünk mi az amerikai tévéről?
6: Hát hogyne, hát az előbb a Larry Kingről volt.
4: A Larry Kingről beszéltük, arról nem tudsz valamit?
6: Hát, és ő nem az amerikai tévében?
4: De hát akkor... tudtuk, hogy az amerikai tévéket többen nézik, mint itt.